0: már a bejárat előtt is ők fogadják majd az odaérkezőket.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy gyerekeket is várnak, feltételezem.
0: Abszolút, ez lehet egy jó kis családi program, sőt, jó szívvel ajánlom a családoknak. Tényleg jó zenék fognak szólni, és decibelben sem leszünk egy rockzenekarhoz képest hangosak, sőt, inkább arra törekszünk, hogy szépen szóljon.
1: Szóval nem fog lerepülni a hajunk. Ki mindenki lép fel?
0: Hát ez egy jó kis merítés volt, mert szívem szerint vagy 10 zenekart összeírtam, amikor erről volt szó, hogy kikkel lépnénk föl. De alapvetően ez a Csíkzenekar Fest, ez a világzene és a népzene alapú zenekarok kapcsán merült föl. A Budapest Park felé ezt ajánlottuk, és ők nagyon jó fejek voltak, mert mondták, hogy hajrá, de a műsoridőnk az ugye véges, így kellett meghatározni, hogy 3 vendégzenekart hívunk. 5 óra után, talán 5 óra 20-kor kezdenek Pál István Szalonna barátomék, a friss Kossuth Díjas csapat, akiket nagyon, nagyon jó szívvel ajánlok, ők a népzene egyik hát best of-ja Magyarországon, így nyugodtan mondhatom. Szalonnáik után lesz egy energiabomba a Besodrommal. Ők azt gondolom, hogy egy táncos pörgős koncertet fognak tartani, és Szabó Balázs és bandája a megújult formációval lép föl a Csíkzenekar nagy koncertje előtt. Úgyhogy igazán változatos és jó kis hangulatok lesznek.
1: Mindjárt eljutunk a Csíkzenekar nagy koncertjéhez, de azt mondta, hogy 10 zenekart írt föl legalább a papírlátokra, a következő 2 évnek is megvan a műsorterve.
0: Én remélem, hogyha ez a fesztivál, Csíkzenekar Fest tetszik az embereknek, akkor terveim szerint én már látom a 2027-es programot, de hát az ideit valósítsuk meg először jól, és hát szárnyaljunk, aki ott lesz, az remélem, hogy megerősíti majd a gondolataimat.
1: Zenekari szempontból, ha egy színpad van, akkor mindig az átállás a nagy kérdés. Az egyik zenekar levonulása, a másik zenekar felvonulása, de hogy az alatt meg táncház, tarsoly zenekar muzsikájával táncház lesz.
0: Bizony, átmozgatjuk a lábakat, erre is gondoltunk, mert a kiváló muzsikusok, a fiatal tarsoly zenekar a szünetekben táncházat tart, táncos vezetőkkel, tehát aki a lépésekben tehát még bizonytalan, így van, az annak lesz segítsége, és mutatják, hogy mit, hogyan kell.
1: És hát összegabajodnak a langalét a garabonciásokkal?
0: Hát azt nem ígérem, mert hogy az egy külön kis program lesz, de 2 táncház lesz az átállások között, ez biztos. Illetve én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan közösségépítő délután lesz, így az estébe hajlóan, amiben jó megmerítkezni.
1: És akkor egyszer csak eljön a Csíkzenekar koncertje.
0: Bizony.
1: Vendégekkel. Ki mindenki lesz ott, és miért
0: 49 körül kapjuk meg mi a lehetőséget, hogy így a 38. évét muzsikáló Csíkzenekar ismét bizonyítsa, hogy ilyen nagy színpadon is méltán ott a helye. Én azt gondolom, hogy igen. Jól szól a csapat. A mai napig én nagyon élvezem a koncerteket, és nagyon, nagyon hivatásként, talán ezt egy erős szó megfogalmazni, de így élem meg éppen 40. éve, hogy a brácsát nyűvöm.
1: Balkézzel.
0: Balkézzel, és szívesen teszem föl az új húrokat, és addig gyakor. Tehát, hogy itt is kell gyakorolni, mindig kérdezik, hogy te még minek gyakorolsz, Tamás, mert ez olyan, mint az élsport. Ha nem csinálod, akkor egyszerűen elkopik. De talán Gergő, te is tudod, hiszen te is szoktál muzsikálni, ha jól emlékszem, és hogy ez örömet is okoz, de felelősséget is ad, főleg egy Csíkzenekar esetében. Szóval 8:45-kor megindítjuk a nagy koncertet, nem is akármilyen vendégsereggel, mert hogy ebbe a nagy parkos nagy színpadra tettünk még 3 kiváló vendéget a zenekar mellé, így meghívtuk Törőcsik Franciskát, akit a magyar közösségnek talán nem is kell bemutatni. Hát én legutoljára a Magyar Menyegzőben láttam, és az ott elénekelt dalt mi vele fogjuk előadni, a népdalt, az Édesanyám Rózsafáját.
1: Mást is fog énekelni?
0: Mást is fog énekelni, és hát azt hiszem, már nézem is, puskázok egy picit, Ha ma lesz a Holnap tegnapja című dal is elhangzik, ez lesz ott a premier, mert hogy ezt még

0: sem a Csíkzenekar, sem a Franciska nem játszotta. De velünk lesz Mezőmisi a Magna Cum Laude-ból, ő vele már azért van egy régebbi kapcsolat, illetve Vecsei H. Miklós színész barátunk is jelen lesz.
1: Szintén ének hangjával?
0: Nem verselni fog, hanem velünk fog énekelni bizony egy József Attila verset, amit a Grillus Dani írt a születésnapomra, illetve hát vele is lesz majd meglepetés, egy 30Y dalt fogunk előadni. Szóval igen, színes lesz a paletta, népzenét is játszunk, és a Csíkzenekarhoz szokott közönségünk megkapja a feldolgozásokat is.
1: Igen, hát ez elengedhetetlen.
0: Tehát szólunk a fiatal közönség felé ugyanúgy, mint ahogy ezt 2005-től folyamatosan tesszük, és ez a mi hitvallásunk, hogy a gyökereinket nem szabad elfelejteni, és a fiatalokat mindig érdemes megszólítani.
1: Ez tehát a Csíkzenekar Fest július 5-én, már viszonylag jó időben a Budapest Parkban. Egy picit beszéljünk még arról, hogy mi minden történik még a zenekarral a nyáron, vagy az ősszel, mi az, amire előre néznek?
0: Hát az augusztus az jó dolgos lesz, utazós és koncertes. A július hónapban még próbálni fogunk, tehát ez egy nagyon nagy erénye a zenekarnak, hogy nem csak a színpadon látjuk egymást és zenélünk, hanem aktív próbaidőszakok is vannak.
1: Ez azt jelenti, hogy új dalok is születnek.
0: Új dalok is születnek, így van. Most Attila, Szabó Attila prímestársunk hozott egy újabb LGT dalt, ami úgy néz ki, hogy nagyon ígéretes lesz, egy felcsiki táncmuzsikával vegyítve, ütőgardonnal, tehát még azt hiszem, hogy ezt az ütőgardont sok embernek be is kell majd mutatni.
1: És ki fogja az ütőgardont a kezébe majd?
0: Hát Bartók Józsi a bőgősünk is, de mivel ez egy ütős hangszer, és a ritmus dominál, nem igényel éveket ez a hangszertanulás, de a kifinomultsághoz kell egy nagyon jó ritmusérzék, úgyhogy itt több szereplős is lehet még, hogy kinyeri meg ezt a hangszert.
1: Még megy a húzakodás a gardonon.
0: Vagy sorsolunk, még nem tudom.
1: Oké, szóval július a próbák ideje, augusztus meg aztán a mozgalmas
0: koncertek, így van, lesz ideje. Egy szüreti programunk, amit jó szívvel ajánlok majd a közösségi médiában és a koncert weboldalunkon ki lesznek írva az őszi programok, illetve van egy nagyon szép adventi programunk, amiből bízom benne, hogy lesz néhány koncert november vége, december hónapban.
1: Arról még akkor majd beszélünk. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
0: Én köszönöm, hogy meghallgatta.
1: Kunos Tamás, Kossuth Díjas Brácsás, a Csíkzenekar alapító tagja volt a vendégünk. Annak kapcsán, hogy július 5-én Csíkzenekar Fest lesz a Budapest Parkban délután 5-től egészen este 10-ig. Szabó Balázs bandája, Besodrom, Szalonna és bandája, Törőcsik Franciska, Mezőmisi, Vecsei H. Miklós, Tarsoly Zenekar, Langaléta, Garabonciások, szóval érdemes kilátogatni majd oda. És hát néhány mozzanatra azért az LGT feltűnt a beszélgetésben, úgyhogy hallgassunk egy LGT-dal feldolgozást, a dal a miénk a Csíkzenekar előadásában.

0: Kalendárium.
1: Hat új bemutató várja a közönséget a következő évadban az Egri Báb Színházban. A Folt Hátán Folt csecsemő színházi előadás, a Grimm mese alapján készülő Holle anyó, a Kispipi és Kisréce kalandjai, a Boldogság árus meséje, a történelmi témájú Mátyás a hős, valamint a középiskolásoknak szóló Odüsszeia. Szűcs Réka igazgatót kérdezte Pilisi Csenge.
2: Három olyan előadással fogjuk indítani, ami interaktív előadás, és nem csak a stúdióban, hanem csoportszobában vagy tantermekbe is kimegyünk. És ez a három előadás három különböző korosztály céloz. Az első a nagyobbakat, az ifjúságot, az Odüsszeia előadással, már jó ismert diái és formánkkal, ugye, amit nagyon szeretnek, ez a programsorozatunk már nagyon régóta működik, és nagyon szeretik a diákok és a pedagógusok is. Most viszont a szintén iskolás korosztálynál maradunk, ugyanis elindítunk egy hősképző programsorozatot. Egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekelőadás sorozat lesz, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá. Az első szereplője ennek a sorozatnak pedig Hunyadi Mátyás lesz, azaz Mátyás király, és Mátyás a hős címet kapta. Szerintem ez a játékos történelemmel egy nagyszerű segítség is lehet akár a pedagógusoknak, tehát be tudják építeni, akár az órákba is, ezzel tantermekbe fogunk kimenni. És fogunk kimenni csoportszobákba is az óvodásokhoz, nekik is készülünk egy egyszemélyes monójátékkal, a Boldogság árus meséjével, amit már igazából bemutatott, ugyanis ez együttműködésünk volt a Kecskemét Méti Ciróka Báb Színházal, és ez egy tényleg egy olyan előadás, ahol az a célunk, hogy boldogságot adjunk, és úgy adjuk ezt a boldogságot, hogy ők is tovább tudják adni másnak, tehát a végén egy kis meglepetésre is készülünk, közben aktívan bevonjuk a gyerekeket ebbe az interaktív játékba, és hát a meséken keresztül megismerhetnek a gyerekek híresebb állatmeséket is. Nánási Ágnes és Zádori Szilárd fogja játszani. Persze készülünk nagyobb előadásokkal is, mint például a Holle anyó, a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán írja majd Veres András. A Grimm testvérek Virághírú meséje a Báb Színházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül, mert izgalmas, fordulatos cselekménye mellett fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Készülünk még egy csecsemő színházi előadással, és ez egy műhely munka, ami azt jelenti nálunk, hogy a társulat tagjaiból alakítódik ugye az alkotócsapat. Ennek címe a Folt Hátán Folt, ami egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, picik által olyan nagyon kedvelt matatókönyv lapjaik kelnek majd életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a kicsiket, és hát játékra hívják őket. Ennek alkotója Só Gyöngyvér és Mészáros Pancsa lesz. Ez az előadás 2027. januárjában fog majd érkezni. Évadunk utolsó előadása, amit 2027. áprilisában fog majd bemutatódni. Kispipi és Kisréce kalandjai a híres és közkedvelt Szutyejev mesék alapján írta Kuti Ágnes a szövegkönyvet, és hát ezek a jól ismert történetek humorral, zenével és sok szerethető figurával eledvennek majd meg.
3: Több korosztálynak játszik a társulat. Fontos, hogy ne csak szórakoztasson, hanem neveljen is a Báb Színház.
2: Nagyon sok előadásunk fejlesztő hatású is, például a csecsemő színházi előadások. És természetesen az is fontos, hogy adjunk egy olyan impulzust, amit talán most ebben a rohanó világban elkerüli őket, és ez a személyesség, ez a varázs, amit a mesék és a Báb Színház adhat, így még közelebb hozza hozzájuk a történeteket, és ezek a történetek, én úgy gondolom, hogy direkt úgy vannak kiválasztva, hogy az ő problémáikra vagy gondolataikra építenek, és az a legfontosabb szerintem, hogy maradandót alkossunk.
1: Pirisi Csenge interjúját hallottuk az Egri Harlekin Báb Színház következő évadáról.

0: Hétvégén ismét a gyermekeké lesz a főszerep a Kisalföldi megyeszékhelyen, hiszen három napon át mindenkit vár a Győrkőc Fesztivál, amelynek egyik különleges kísérőprogramja egy családi tematikus túra a ragyogás jegyében. A megszokottól eltérően az egészen kicsiktől a kiskamaszokig várják az érdeklődőket az idegenvezetők. A részletekről Csobainé Pintér Évát, a Gyere Győrbe tematikus túrák projektvezetőjét kérdezte Gárdonyi Eszter.
1: Itt vagyunk már benne a nyárban, és ugye ilyenkor egészen különleges tematikális hétekkel is találkozhatunk. Mi lesz az első a különlegességek sorában?
2: Ebben az évben ugye szintén július első hétvégéje lesz az, amikor a gyerekeket Győrbe várják, és több évben csatlakoztunk mi is a programhoz, hiszen nagyon kedveljük, amikor gyerekekkel kalandozhatunk egy kicsit a városban. Korábban is úgy választottuk ki a program időpontját, hogy ez az esti órákra essen, hiszen a gyerekeknek az igazi kaland, amikor felgyulladnak a fények, és nem kell ágyba bújni, hanem egy kicsit csavaroghatnak a városba. Úgyhogy ehhez különösen jól passzol most a ragyogás tematika, hiszen Győr esti fényei valóban ragyogóak. Úgyhogy olyan útvonalat igyekszem kiválasztani a gyerekeknek, hogy akik eddig velünk jöttek, azok se unatkozzanak, és majd olyan helyre megyünk el, ahova általában nem szoktak este felé már elmenni a gyerekekkel, viszont nagyon különleges hangulatú. Ez a városunk legrégebbi része, ahol varázslatosak a fények, gyönyörű a templom, kivilágító szobrak, csillog a toronysisakja a bazilikának, és hát gyönyörű esti fényekben fogunk a város hőseiről mesélni, és megismerkednek a város legendájával, keressük majd azokat a pontokat, amelyek a legszebben csillognak.
1: Gyerekeknek mesélni város történetről nem biztos, hogy olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. Miben kell ilyenkor változtatni? Mert gondolom, hogy egy korosztály sem azonos, tehát lehet, hogy itt lesznek 6 évestől 14 éves korosztály.
2: Igen, volt már arra példa, amikor nagyon kicsi és hát a nagyobb gyerekek is velünk voltak, akkor azt csináltuk, hogy két csoportba indultunk sétálni. Én mindig a kicsiket nyerem meg, úgyhogy velük szeretek szöszmötölni és beszélgetni, nagyon aranyosakat mondanak, de nyilván nekik a mesés történetek lesznek az igaziak, de szoktunk közben menetelni, zenélni, úgyhogy nagy kaland ez a séta. Általában úgy szokott lenni, hogy a végére egyáltalán nem fáradnak el, és nem akarnak hazamenni, azzal tudom csak hazaküldeni őket, hogy muszáj lefektetni a szüleiket, mert másnak nem fogják tudni őket elvinni a programokra, olyan fáradtak lesznek. Szóval a lényeg az, hogy a gyerekek nagyon szeretik a mesés történeteket, mi meg szeretünk nekik mesélni.
1: Ez a séta egyszeri alkalom?
2: Ez a séta kifejezetten egyszeri alkalom. Nyilván rengeteg program várja a gyerekeket, és tudjuk, hogy ezek a programok azért javarészt játékos programok, előadásszerű programok, bábszínházi programok, zenés programok. Ez egy picit más, itt egy kicsit érdemes ránk odafigyelni, válaszolni a kérdésekre, együtt keresgélni valamit, úgyhogy úgy élesztjük be ezt a programok közé, hogy ez egy egyszeri sétalkalom.
1: Ilyenkor milyen történetek, például a vaskakas története megelevenedik-e, vagy hirtelen a Fridláda jutott még eszembe, úgy, hogy az ő szintjükön is érthető legyen?
2: A Fridládától indul mindig a történet, mert nagyon szeretem a gyerekekkel ezt az angyalos, álomporszóros történetet megosztani, hogy most hiába szórják az angyalok az álomport a szemünkbe, hiszen a Fridládának két gyönyörű szárnyaló angyala főszereplője, hanem mi ott ugyan meghallgatjuk ezt az altató zenét, de aztán felélénkülünk, és onnan indulunk, és igen, el tudjuk nekik mesélni, hogy milyen huncutság történt azon a helyen, ami miatt az akkori király arról rendelkezett, hogy ott álljon egy emlékmű, és miért pont azon a helyen áll. Ez nagyon érdekli a gyerekeket, úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozunk, és hát a városunk legszeretettebb legendája, az egyébként rövid török időhöz kapcsolódó vaskakas legenda, így kihagyhatatlan a vaskakas diszkút felkeresése, de nyilván a török időknek kisfiú vendégeink is vannak, fontos szereplői a győri hősök, őket is felkeressük, megnézzük a talapzatot, megnézzük a szobrokat, megnézzük, mit tartanak a kezükbe, és ebben a gyerekek nagyon jó társak. Mindemellett gyönyörűen megy le akkor már a nap, feljönnek az esti fények, gyönyörű kék égben és csillagfénybe szoktunk végül sétálni, és ez minden gyereknek nagyon tetszik.
0: Gárdonyi Eszter ajánlotta figyelmünkbe a hétvégi mes és város történeti sétát, amelyről bővebben a gyeregyőrbe.hu oldalon olvashatnak.

0: Öveket becsatolni, ez a hívó szó néhány napja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. A járműgyűjtemény segítségével nyomon követhetjük, hogyan fejlődött a biztonságos közlekedés a korai szabályozásoktól egészen a mesterséges intelligenciával támogatott technológiákig. A számos meglepetést rejtő tárlat Budapest 10. kerületében az északi járműjavítóban várja az érdeklődőket. Farkas Szabolcsot a múzeum restaurátor munkatársa Erki Nagy Dániel kalauzolta.
1: A kiállító térbe belépve rögtön egy régi, zöld, hatalmas méretű oldtimer autót láthatunk, és akkor felmerül rögtön az emberben a kérdés, hogy például egy ilyen régi 100 éves Mercedes-Benz típusú személyautó mennyire volt biztonságos.
2: Ha ránézünk egy ilyen szép nagy átmérőjű ballonos kerékre, hát ma már ilyet ugye személyautókon nem látunk, tehát az akkori utak azok mai járművekkel tulajdonképpen járhatatlanok lennének, az egy azonnali felfekvés, tengelytörés, bármi lenne. Hát hogy mennyire biztonságos? Ugye itt még törőzónáról, összecsukló kormányoszlopról, biztonsági övről, légzsákról egyáltalán nem beszélünk. Először ugye a sebesség jelent meg, mint veszélyforrás, majd minden veszélyforrásra folyamatosan reagáltak a mérnökök, hogy hogyan lehet ezeket kiküszöbölni.
1: Igen, mert hogy ugye ezek az autók legalább kétszer olyan nagyok, mint a mai társaik. Hatalmas ugrást kellett tenni ahhoz, hogy bejusson az ember ugye a vezetőüléshez. Viszont itt kívülről masszívnak tűnnek.
2: Ó, természetesen nagyon masszívak. Ugyanakkor ennek a masszív kialakításnak is megvan a maga hátránya. Ugye manapság azért terveznek különféle törőzónákat, egyebeket az autókba, hogy az ütközés erejét azt már magának a járműnek az alváza karosszériája nyelje el. Itt egy ennyire masszív alvázú jármű, az semmit nem fog elnyelni, tehát az erő megmaradás értelmében én fogok kirepülni az ablakom.
1: A műtárgyak között sétálva különféle ismeretterjesztő oszlopokat is láthatunk, hogy például honnan jött a közúti lámpák használatának ötlete, ezt lehet megtudni akkor, hogyha befelé fordítom ezt a kis táblát, és akkor kiderül, hogy a vasúti jelzők ihlették a városi autós közlekedést irányító fényjelzéseket, mivel már jóval a gépjárművek elterjedése előtt sikerrel alkalmazták őket a vasúti forgalom szabályozására. Tehát ilyen apróságokat is meg lehet tudni, meg még mi mindent.
2: Számos olyan műtárgyal készültünk, amelyeket eddig talán egy-két fényképen, vagy még azon sem láthattak a látogatók. Amit mindenképpen kiemelhetek, az a kettő frissen restaurált villamosunk, egy ezres sorozatú acélvázasító, korszerűsített BKVTV sorozatú villamos, illetve egy UV3 típusú villamoskocsi. Ezek a budapesti városképnek a megszokott elemei voltak, és most utolsó üzemállapotuknak megfelelő, megújult köntösben a látogatók itt megtekinthetik ezeket a járműveket.
1: Valóban ugye az UV villamosok a mi életünk része is voltak, hiszen 2006-ban vonták csak ki a forgalomból őket. És akkor itt van a másik villamos, az Ugliget és Moszkva tér között közlekedő 58-as. Ha jól látom, 1911 és 12 között gyártották ezt a típust, is elég sokáig közlekedett.
2: Így van, korábban ugye a Beszkárt elődvállalatai azok rengeteg eltérő típust üzemeltettek, és ugye az 50-es években megindult ezeknek a járműveknek az egységesítése, korszerűsítése, és ennek az acélvázasítási programnak az egyik eredményét láthatjuk itt magunk előtt.
1: Fölnézünk ide az utastérbe. Alapvető érdekessége az, hogy még nincsen külön vezetőfülke, tehát nincsen elszaporálva a villamos vezető az utastértől, így beleláthatunk az ő terepére, ahol a különféle karokat irányítgatta. Igen, és ugye az UV villamosokra jellemző tekerőkar is megtalálható, még amivel az ablakokat lehetett leföl muzigálni. Hol lett ez megőrizve, ez a villamos?
2: Ez a villamos egy másik társával együtt az egykori zugligeti 58-as villamos viszonylatnak a végállomásánál maradt meg az utókor számára. Onnan került 2023-ban a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonába, és nem sokkal később ugye ennek meg is kezdődött a restaurálása. Ugye ezek a járművek, hogyha valaki járt ott, akkor emlékezhet rá, hogy büféként funkcionáltak, tehát utastér az teljesen ki volt ürítve, nagyon-nagyon sok mindent kellett a vezetőállásokon is pótolni, kapaszkodókat, egyebeket, de szerencsére sikerre lezárult ez a folyamat, és hát azt lehet mondani, hogy amikor utoljára ez a villamos elhagyta a főműhelyt, akkor 99%-ban így nézett ki.
0: Farkas Szabolcsal látogattunk el a 10. kerületi északi járműjavítóba, ahol az Öveket becsatolni című kiállítás október végéig látogatható.

Kedves hallgatóink, ezzel a mai kalendárium végére értünk. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Toldi Szabolcs és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották, igyanak rendesen, szép napot, minden jót!

0: A Kossuth Rádió Vasváron FM 91,6. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A fekete gólyák fekete éve. E fokozottan védett madarak gyűrűzésére indultak a szakemberek, de alig találtak sikeres költést.
2: Van benne egy tojás!
3: Aha.
4: És talált egy elpusztult fiókát? Ákos, mi történhetett?
3: Száraz időnk van, kevés a táplálék a madaraknak. Azt gondolom, hogy az egy zártanyás, az egy elpusztult fióka az ugye ennek a hatása, hogy a szülő nem tud elegendő táplálékot hordani.
1: A Mátra féltve őrzött kincse a Búzás patakból a 70-es években feldúzzasztott, s mára már a turizmusnak is állomás helyévé vált Búzás völgyi tó.
5: Mindig az első benyomás a legfontosabb, ugye a tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű.
1: A magyarországi turista jelzések több mint 22 ezer kilométernyi útvonalon segítik a kirándulókat a biztonságos tájékozódásban.
6: Ma Magyarországon nagyon-nagyon sok turista jelzésünk van, szinte világ elsők vagyunk az ország területére első turista úthálózat terén. Nagyjából egy ilyen 20-22 ezer kilométerről beszélünk. Csak viszonyítás gyanánt Lengyelországban azért területében lényegesen nagyobb és eléggé komoly természetjáró hagyományokkal is rendelkezik. 17 ezer kilométer ilyen jelzett turista utat találunk.
1: Bevetettük magunkat a Tisza ártéri erdejébe. Fekete gólya gyűrűzésre indultunk ugyanis a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaival. Sajnos az asszály és a sorra kiszáradó vizes élőhelyek miatt a fokozottan védett madarak alig találnak táplálékot, így a fióka nevelés is nagyon nehéz számukra. Monoki Ákos tájegységvezető volt a kalauzunk.
3: Szónok határában tartózkodunk, Szónok és Besenyszög között a Tisza hullámterében vagyunk, és éppen egy fekete gólyafészekhez igyekszik be a csapatunk. A fiókákat szeretnénk meggyűrűzni a fészekben, annak érdekében, hogy hosszú távon nyomon tudjuk majd ezeket a madarakat követni, hogyha kirepültek a fészekből.
1: Azért elég magasra fel kell mászni.
3: 11-nehány méteres magasságban költ, ettől lehetnek a fészek magasabban is, meg alacsonyabban is. Mondjuk egy rétisas fészekhez képest, ami akár 25-30 méter magasan is lehet egy fekete nyárfán. A fekete gólya azért egy sokkal barátságosabb, viszonylag kisebb idő beruházásra tudunk ezeken a helyeken mászni a fákra és a fiókákat lehozni.
1: Ehhez alpinista technika kell.
3: Így van, ezért vannak nekünk nagyon jó segítőink. A felkészült mászó ember, aki biztonságosan tud dolgozni a magasban, az egy alap része egy ilyen csapatnak, hiszen nélkülük nem tudnánk ezt a munkát ilyen hatékonysággal végezni.
1: Akkor most bevetjük magunkat az erdőbe?
3: Így van, irány az erdő.
1: Hajrá! Felszállt egy kis drónnal, és megpróbál belenézni a fészekbe, de az ágak között biztos nehéz lavírozni.
7: Igen.
1: Nagy Gábor, természetvédelmi őr.
7: Oké, megvan a fotó. Aha.
1: Megpróbál visszalavírozni a drónnal, és most már látjuk is, halljuk is.
7: Tolatunk.
8: Itt van a fejünk fölött.
7: Megpróbáljuk elkapni. Landolás, kézbe.
1: De mit látott a fészekben?
7: Mindjárt megnézzük a felvételt. Költés meghiúsult valamilyen oknál fogva.
1: Mert hogy nem látunk benne madarat.
7: Se tojást nem látunk benne, se madarat, se fiókát.
1: Mi történhetett?
7: Predáció áldozata lett a tojás.
1: Tehát valami ragadozó megette magyarán.
7: Ragadozó főkaját, a nyestfél, illetve hát nyilván mennyit félik.
1: Akkor megyünk tovább?
7: Menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Megérkeztünk egy újabb fészek alá ide a Tisza árterébe. Mit lát? Jó lefészek.
7: Igen, egy fekete nyár oldalágán már az előbb megpillantottunk két fiókát, akik sosoltak lefelé.
1: Ön fog majd mászni. Mit mond? Mászható ez?
9: Nagy nehezen meg lehetne oldani.
1: Utasi Bence, természetvédelmi őr.
9: Nem mondom, hogy nem lehet megmászni. Az a baj, hogy indokolatlanul sok idő lenne. A fiókáknak nagyobb esélye van, hogy esetleg kiugranának. Kérdés az, hogy megéri-e. Ennél én úgy vélem, hogy nem éri meg. Kereshetünk inkább olyan fészeket, amik egyszerűbben megmászhatóak, gyorsabban, és a fiókákat sem stresszeljük feleslegesen túl hosszú ideig.
3: Nyilván a fák egy része alkalmas csak a mászásra, tehát nem akarunk minden ára minden fiókát, meg minden fészeknél gyűrűzést végezni. Azok a fészek alja kerüljenek gyűrűzésre, amelyek biztonsággal mászhatóak a fészekre, a fiókákra nem jelent veszélyt maga a tevékenység. Megyünk a következő fészekhez, Tiszasűj határában található a csatlói Hortisza partján.
1: Újabb helyre érkeztünk, ez már nem is tudom, hogy hanyadik, de szépen lassan végigjártuk itt az egész Közép-Tiszát. Hova jöttünk?
3: A Sajfoki kanyar közelében egy fekete gólya fészekhez érkeztünk.
1: Hozza magával a gyűrűzőszettet. És akkor bevetjük magunkat egy újabb ártéri erdőbe.
3: Ezek egy része alatt találunk olyan vízállásokat, kubikgödröket, vagy a közelben holtágokat, amelyek a fekete gólyának táplálkozó területei, és hogyha vannak idős facsoportok, idős fák, csendesebb részeken szívesen fészkel.
1: Hova hozott? Ez aztán az ős erdő.
3: Igen, hát ugye éppen közel vagyunk a Péji Madárrezervátumhoz, itt ugye az erdők egy része az kellően sűrű állományt alkot.
1: Na mit mond az alpinista? Meri vagy nem meri? Éppen egy íjat rak össze, ezzel fogja a kötelet feljuttatni a fára?
9: Olyan megoldás kell, kvázi irányítottan tudunk egy adott pozícióba bejuttatni, egyenlőre ugye egy vékonyabb kötelet.
1: Most elővette egy nyilvesszőt, ami viszont egy kicsit úgy meg van patkolva. Ólom van a hegyében?
9: Nem, hanem egy százas szög.
1: Egy százas szög! Horgász zsinórhoz hozzáköti a nyilvesszőt, és hamarosan átlövi egy ágon keresztbe, hogyha jól sejtem.
9: Igen. Kiszemeltük a fészek fölötti Y alakú elágazást.
1: És akkor megfeszíti az íját.
2: Gyönyörű.
1: Pompás lövés. Pont oda ment, ahova kellett. Gratulálok. Nem először csinálja, az látszik.
9: Volt olyan fa, ahol közel 2 órán keresztül lőttük.
1: Önkitartó. Fogjuk a kötelet alulról.
9: Tomba.
1: Na most elindul fölfelé, izgalmas pillanat. Vigyázzon magára.
9: Ez már ki fog bírni engem. Na, indulok.
1: Jó utat.
9: Nem bánjátok.
10: Van benne egy tojás.
9: Aha.
10: Egészben.
4: És talált egy elpusztult fiókát?
1: Ákos, mi történhetett?
3: Száraz élünk van, kevés a táplálék a madaraknak. Azt gondolom, hogy az edzátlanyásnak az egy elpusztult fióka az ugye ennek a hatása, hogy a szülő nem tud elegendő táplálékot hordani, saját magának is keveset talál. Ilyenkor, amikor a fióka ugye nem tud elegendő táplálékot, vagy éppen kevés gyenge volt, pont amiatt, hogy már aztán a vonulás követően, amikor a madarak megérkeztek ide Magyarországra, már akkor sem tudott a szülő kellő kondíciót összegyűjteni ahhoz, hogy a tojásokat kitermeljen. Ilyenkor ugye a tojásokból kifejlődő fióka sem minden esetben éri meg a felnőtt kort, ahogy itt is látjuk, hogy ugye van egy záprolyás a fészekben, hogy nincs elég táplálék a madaraknak sok esetben.
1: Akkor ez se egy sikerév a fekete gólyának, legalábbis a mai nap azért ezt mutatja.
3: Igen, ugye már többedik fészeknél vagyunk, ugye nem mindenhol indult el a költés, vagy ahol elindult, ott sem mindenhol sikeresen végződik. Nyilván nagyon különbözőek az adottságok az egyes helyeken. Azok a fészek tudnak sikeresek lenni, ahol a fészeknek a közvetlen közelében találhatunk vizes élőhelyeket, azért rengeteg táplálékra van szükség egy fészek a gólyafióka fölneveléséhez.
1: Az Alföldön mindent megtesznek, hogy vízzel töltsék meg a kiszáradt kubikokat, holtágokat, egykor tocsogós területeket. Vizet szivattyúznak a Tiszából, csatornákon kormányozzák a mélyebben fekvő területekre. A szószoros értelmében folyik a vizet a tájba program. Ha ugyanis folytatódik a kiszáradás, akkor búcsút inthetünk a vízhez kötődő fajoknak, köztük a 500 000 forintos eszmei értékű fekete gólyának is. A több mint 50 hektáros vízfelületével és szépen gondozott környezetével nem csupán a horgászoknak kínál remek rekreációs lehetőséget a Recsk határában megbúvó búzásvölgyi tó, de az utóbbi években történt környékbeli turisztikai beruházásokkal a kékesre néző panorámájú hely bekapcsolódott az országos kék túraútvonalába, és a turisták számára is érdekes, felfedezni való területté vált. Tarnóczi László riportja.
11: Székely Csaba, hogyan fedezte föl a Recski tavat, a búzásföldi tavat?
12: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert már azért régen járok ide. Ismerősöktől is hallottam róla, meg interneten utána olvasgattam, néztem, hogy hol vannak itt a környékemen tavak. Ezt az egyik ez, meg ez 20-30 éve is voltam én erre, amikor még nem horgáztam.
11: Bolyl is horgásza, hogy a szerelvényét elnézem.
12: Ez most az, mert az egyik bottal bolyl megy be, ez meg metódozás, tehát mind a kettő. Tehát én nem kategorizálom így be magam. Ez is az is, ami az éppen kedvem van. Ma fogtam meg ilyen 3 kilós pontyot, vörös szárnyú keszeg jött ma. Általában ilyen pontyok, keszegek volt, kárász is, tehát körülbelül ez a választék.
11: Melyik évszak, melyik hónap az, ami igazán jó fogást ígér ezen a tavon?
12: Jó kérdés. Általában lehet fogni halat. Voltam én itt kint kora tavasszal is, tehát tényleg ilyen március, ilyen elolvad a jég, és utána, ameddig tudok, jövök, tehát novemberig, október-november, amíg azért olyan jó idők vannak.
11: Szárcsák, vodkacsák vannak itt körülöttünk, mindenütt dombok, hegyek.
12: Igen.
11: Gyönyörű szép
12: hely. Igen, nagyon szeretjük. A párommal is, mert ő is kijön, leül, olvasgat, stb. Imádom, mert szép, hát most ott megtessék, gém, gólya, minden. Ősszel gyönyörű szépek a színek. Az az erdő, onnan már nem egy fotót csináltam, interneten is így fent vannak a képeim, és gyönyörű szép. Ez egy nagyon jó környezet, meg horgászat szempontjából az a jó, hogy nagyon nagy a tó. Ugye itt fölfelé van, vagy 5 kilométer, amíg horgászni lehet, ugye tovább is tart a kíméleti terület, de hát én nem tudom, hogy hány 200 horgászhely biztos, hogy van. És ugye ez csak számozott 50, ugye ez is a 46-os, de lentebb 50-ig van, de közte is rengeteg van, tehát nem az van, hogy egymástól 10 méterre vannak a horgászok, hanem szépen nyugodtan le lehet kényelmesen táborozni, horgászni.
11: Hú, ki fogta ezt a gyönyörű példányt?
2: A fiatalember.
11: Mizder Tibor halbölcsőjében egy óriási nagy halat dédelgetnek itt a fiatalok.
2: Mindjárt megmérjük. 9 kiló.
11: És kiszákolta meg, csak nem valamelyik.
2: Kollega.
11: Ennyibe horgásznak itt.
2: Harmadik éve vagyunk itt. Mindig itt jövünk egy 3-4 napra, sátorban már összeszedtük, ma már megyünk.
10: Én 2019
2: óta. Jó.
10: Ide járok.
11: Fiatalok is horgásznak?
13: Igen, horgászok.
11: Mutatkozz be, kérlek.
13: Én vagyok Tóth Pruzsina Hanna.
11: És mi az, amit te már fogtál?
13: Nem tudom a nevét, de egy nagy hal.
11: Mutatod, ez már egy
13: a barátaimmal.
11: Is lehet.
13: Az öcsémmel is a Bencével.
11: Na, még egy fotózkodás a halakkal, aztán visszakerül a tóba, gondolom. Kompos Tamás tógazda a Búzásvölgyi tavon. Hogy talált ön erre a csodálatos helyre? Hány éves volt?
14: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen, hogy így a szemük elé tárhatom a tónak a látványát, még ha csak így verbálisan is. Nagyon szerencsés vagyok, mert gyermekkoromban már itt horgáztam édesapámmal, és egy munkám befejeztével, amikor válaszút elé kerültem, akkor nagy szerencsém volt, mert rám bíztak egy középkorú urat, hogy vigyem körbe a Búzásvölgyi tónál, hogy mutassam meg neki a tavat, és jelentkezett bérlőnek erre, akkor volt 10 évvel ezelőtt a bérbeadási procedúrája ennek. Megismerkedtünk, beszélgettünk, és mondta, hogy szeretne ide keresni valakit, aki ugye a céget majd képviseli. Hát valójában így kerültem ide, de már régebben itt horgászom, vagy horgáztam.
11: 54 hektár a vízfelület. Milyen a vízmérség? Ez nem kis tó. A környékben ritka, hogy ekkora tavat találunk.
14: Igen, felületileg igen, de azért a Mátrában szerencsére vannak még vizekben, nem mint horgászható van, ami stratégiai víztárolóként üzemel a Csórjéti völgy vagy a Köszörű völgyön. Ez 52 hektár, az én tudtam majd, de ugye a víz mindig változik, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az aszályok miatt. 73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Én úgy tudom, hogy a TS tervezett vele különböző funkciókat, lehet, hogy a locsolás, vagy olyan típusú állattartás, ami kapcsolódik a vízhez, de végeredményképpen jóléti tározó maradt, amióta én az eszemet tudom, és 52 hektárhoz még azért egy 82 hektárnyi földterület is körbe az úton belül hozzánk tartozik, amit megpróbálunk szívvel, lélekkel karbantartani.
11: Karbantartani, ez szó szerint értendő, mert itt minden területen frissen vágott a gyep, horgászhelyek szépen kialakítottak, kis üdülőházak veszik körül a tó egy részét, elegáns 21. századi horgászparadicsom.
14: Egyszerűen költünk azt írta, hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Valójában mindent a jóisten adott ehhez, meg azok, akik a gátat megépítették a 70-es években. A mi dolgunk az, hogy ezt karba tartsuk. Ez a látvány fogadja önt is, valószínűleg ezért is varázsolt el, mert hogy mindig az első benyomás a legfontosabb, ugye a tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű. Én nagyon szerencsés vagyok, mert itt is élek, itt a tó fölött, ahogy említette, itt üdülőházak vannak, az egyikében lakom, és ezt minden évszakban átélem, hogy mennyire csodálatos is ez a hely.
11: Itt a környékben nem szintiszta fenyvesek, hanem elegyes erdők, vadvirágos rétek vannak. A tó élővilága mennyire sokszínű?
14: Hát ugye a 70-es évek óta elég sok Magyarországon honos faj került a vízbe. Egy darabig a Búzásvölgyi patak táplálta, sajnos időszakossá vált az aszályos évek folyamán. folyamán, de belső források táplálják. Maga a vízi élővilág az Magyarországon általános, hogy a pontyot telepítjük a legintenzívebben. Ilyen fél átállásban vagyunk a fog meg és enged vissza horgászat felé. Ugye elgondolkodtató, hogy ez is meddig tartható fenn, de a legnagyobb állományunk a ponty, amit mi telepítünk. Amúgy jól szaporodó fajaink közül a dévérkeszeg, a küsz, hatalmas nagy harcsáink vannak, 100 kiló fölöttiek, tehát nagyon sok ilyen 100 kiló fölötti fogásunk van a 10 év alatt. Pontyból 30 kiló fölötti súlyt is elértek már, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy itt töltődni lehet és rekreálódni, hogyha a horgászat legalapvetőbb értékét nézzük. Nem vezetmű út körülötte, ami a településeket kötne össze, hanem a nagy pallagi tanyához vezet egy szorgalmi út, ami aszfalt jellegű, de most egy pályázattal meg fog újulni, és az előző évben itt végbe ment egy túraútvonal kialakítása, ami egészen Kisfüzestől a Bárka vagy Barka háztól indul, és bekapcsolja ezt a térséget a fő turisztikai útvonalba, a kék túrába. Én azt látom, hogy ez egy nagyobb reflekciót mutat így most már ennek a térségnek is. Különböző tematikus túraútvonalakat hoztak létre, a tó körüli a pásztorok útja, sírok és a tó közötti része a legendák útja. Ezek egy részét bejártam, autóval már mindent, de még túrázva csak ezt a kettőt, de számunkra nagy öröm, kilátópontokat építettek. Gyönyörű kilátás van a tó túloldalán, a Szajlei oldalon van egy kilátópont, amivel kékestető, gajetető, és a tó tárlata egy panorámába nyílik meg. Létesültek esőbeállók, Pétervásárára el lehet menni, Tószajla felé, hát fejlődik a bakancsos turizmus is.
1: A Mátra féltve őrzött kincse a Búzáspatakból a 70-es években felduzzasztott, s mára már a kerékpáros és gyalogos túrázóknak is állomás helyévé vált Búzásvölgyi tó. Védelméről és a környék fejlesztési tartalékairól szólt az iménti összeállításunk. Zöld hírek a kék bolygóról. A nyár eddigi legerősebb hőhullámára készülve a Magyar Vízközmű Szövetség arra kéri a lakosságot, hogy a megfelelő folyadékbevitel mellett fordítson figyelmet a tudatos és takarékos vízhasználatra. A szervezet szerint az ivóvízellátás stratégiai jelentőségű kérdés, amelyre a klímaváltozás hatásai egyre nagyobb terhet rónak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nagy melegben a csapvíz a legjobb szomjoltó, ugyanakkor fontos elkerülni a pazarlást. Azt javasolják, hogy a kertek locsolásához lehetőség szerint összegyűjtött esővizet vagy fúrt kutakvizét használják, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, és mellőzzék az utak, járdák ivóvízzel történő pormentesítését. A Magyar Vízközmű Szövetség szerint a felelős vízhasználat nem csak a szolgáltatás biztonságát segíti fenntartani a hőség idején, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy hosszú távon megőrizzük egyik legfontosabb természeti erőforrásunkat. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Az Agárdi vízmérce június 20-án mindössze 52 cm mutatott, ami alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi negatív rekordnál. Szakértők szerint azonban a probléma nem csupán a vízhiány, hanem az, hogy a tó környezetének használata és fejlesztése nem alkalmazkodott a klímaváltozás hatásaihoz. A Velencei tó természeténél fogva változékony, sekély tó, amelynek működéséhez mindig is hozzátartozott a vízszint ingadozása, szélsőséges esetben pedig az időszakos kiszáradás lehetősége. A gondokat részben az okozza, hogy az elmúlt évtizedek fejlesztései egy állandó vízszintű, üdülő tó képét alakították ki, miközben a tó természetes működése ettől eltér. A szakemberek szerint a vízpótlás önmagában nem jelent tartós megoldást. Hosszú távon a víz visszatartás erősítésére, a parti élőhelyek helyreállítására és olyan turisztikai fejlesztésekre lenne szükség, amelyek figyelembe veszik a tó természetes változékonyságát. Online térképet tett közzé a Magyar Természetjáró Szövetség azokról a turistautakról, amelyeket érinthet az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye Nyugat-Magyarországon. A szervezet tájékoztatása szerint az országos kéktúra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúra egyes szakaszain, valamint további turistautakon is előfordulhat az egészségre veszélyes anyag jelenléte. Az eddigi felmérések alapján az Őrségi Nemzeti Park és a Szombathelyi Erdészet területén összesen mintegy 5 kilométernyi kéktúra szakasz, valamint további közel 30 kilométernyi turistaút lehet érintett. A szövetség folyamatosan frissíti az online térképet, amelyen külön jelölik az igazoltan és a feltételezhetően szennyezett útszakaszokat. A szakemberek szerint az egészségügyi kockázatot elsősorban a levegőbe kerülő aszbeszt szálak jelentik, ezért a túrázóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az érintett területekről, és poros körülmények között szükség esetén használjanak megfelelő védőmaszkot. A végleges mentesítés ugyanakkor várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

0: természetjárás egyre népszerűbb kikapcsolódási forma Magyarországon. Egy erdei túra azonban csak akkor lehet igazán biztonságos és élvezetes, ha tudjuk, hogyan tájékozódjunk a turista útvonalakon. A fákon, köveken és oszlopokon látható színes jelzések évszázados rendszere segíti a kirándulókat abban, hogy eljussanak úti céljukhoz, legyen szó egy kilátóról, forrásról, vagy akár az országos kék túra egyik állomásáról. De mit jelentenek pontosan ezek a jelzések, és kik gondoskodnak arról, hogy mindig jól láthatóak legyenek? Erről beszélgetett riporterünk Németh Csaba terepfutó természetjáróval egy erdei túra során.
1: Ma Magyarországon nagyon-nagyon sok turista jelzésünk van, szinte világelsők vagyunk az ország területi első turista út hálózat terén. Nagyjából egy ilyen 20-22 ezer kilométerről beszélünk. Csak viszonyítás gyanánt Lengyelországban, azért területében lényegesen nagyobb és eléggé komoly természetjáró hagyományokkal is rendelkezik. Lengyelországban például 17 ezer kilométer ilyen jelzett turista utat találunk, tehát Magyarország nagyon jól el van látva ezekkel a turista utakkal.
2: Ugye nem mindegy, hogy hol vannak a jelzések. Mi alapján döntik el, hogy hova festik a jelzést?
1: Hogyha most így előre nézünk, és látjuk, hogy lesz egy ilyen Y-elágazás előttünk, már látunk előre egy úgynevezett ilyen kapujelzést, tehát az Y-elágazásban mondjuk balra szeretnénk terelni a természetjárókat, akkor a baloldali részre, az baloldali egyik fára és a jobboldali másik fára festünk egy-egy jelzést, ebből egy ilyen úgynevezett kapu alakul ki, tehát két jelzést fogunk látni.
2: Tényleg, ezt nem is gondoltam volna, hogy ez tudatos.
1: És most jön az egész be a csavar, és utána van még beljebb, valószínűleg baloldalon, azt most nem látjuk, de előrébb megyünk, majd mindjárt fog majd látszani, egy úgynevezett behívójelzés, ugye meglátom a kaput, meglátom a behívójelzést, és ösztönösen az ember ugye kicsit ilyen bamba szamárként már is elkezdi követni a nyomvonalat, és akkor szépen elkanyarodik ebbe az Y-ágazásba balra.
2: Nagyon sokféle jelzés van. Nemrég döbbentem rá, hogy nem mindet ismerem, pedig én gyakran kirándulok az erdőben.
1: Nagyjából 1930 óta használjuk ezt a rendszert, amit most is látunk a hazai erdőkben. Vannak úgynevezett sávjelzések, ezek a főútvonalok, ezek vezetnek akár egy-egy tájegységen, vagy akár egy-egy körzeten belül hosszabb távon.
2: Ezek a vonalak.
1: Ezek a, igen, hát nevezzük sávnak, igen, mert ezek a sávok magasabb rendű vagy főjelzéseknek nevezzük, és mellette van még egy másik ilyen főjelzés, ezek pedig a keresztek, egyenlőszárú álló keresztek gyakorlatilag. Két sávjelzést egy kereszttel kötök össze.
2: Igen, tehát hogyha egy keresztjelzésen megyek bármelyik irányba, akkor biztos lehetek abban, hogy egy főútvonalra, egy fő csapásra rátérek.
1: Így van, valószínűleg egy sávjelzésbe fogunk csatlakozni, tehát megyek egy kék kereszten, az ország be fog csatlakozni a kék sávjelzésbe, és ami a trükk az egészben, hogy ez a keresztjelzés mindig a sávjelzésnek a színét viseli magára, ugyanis a színnek is van jelentősége.
2: Itt egy kék jelzésen megyünk, azt látom éppen. Mi a színek jelentősége?
1: A fontossági sorrendben a kék az elsődleges, a legfontosabb színünk.
2: Ugye a kék túra színe.
1: Így van, hogy a kék túra is kialakult kicsit a véletlen műve is, ugyanis például a szomszédos Szlovákiában a piros a fő szín, de ez azért alakult ki, amikor elkezdtek gondolkodni itt az őseink azon, hogy milyen jelzéssel lássák el, akkor az volt, hogy már a kék jelzések voltak döntőbben kifestve az országba. Az már szinte nem azt mondom, hogy készen állt az a hálózat, de sokkal több ki volt festve kékre, mint pirosra, és így a kék lett a vezérszíne az országunknak. Ebben a színfontossági sorrendben is pont a névsor szerint vannak a fontosságok, tehát a kék, piros, sárga és a zöld.
2: A különleges jelzésekre térjünk rá, nem tudjuk mindet felsorolni. Hányféle jelzés? Igen? Tudjuk? Akkor soroljuk.
1: Igen, mert ezek mindig ugye sávjelzésből vagy keresztjelzésből ágaznak le, és ezek azok, amik döntően megmutatják azt, ezeknek a jelképük, hogy hová vezetnek. Ez lehet barlang, forrás,
2: kápolna,
1: így van. Például a négyzet egy nagy lehetséges, hogy az kivel kevesebben is megy. A négyzetjelzés az például vagy lakott településre, vagy szálláshelyhez vezet, vagy közlekedési csomóponthoz. Tehát, hogyha megyek az erdőbe és egy sávjelzésből látok egy négyzetjelzést lágazni, ha azon elindulok, valószínűleg lakott településre, vagy olyan terület, civilizált infrastruktúrás helyre fogok jutni, ahol vagy szálláshely, vagy közlekedési lehetőség van.
2: Van még a háromszög. Azt se tudom pontosan, de gondolom valami csúcsra vezet?
1: Így van, pontosan csúcsra, vagy kilátó pontra vezető jelzést.
2: Tehát gyakorlatilag, ha nincs nálunk turista térkép, akkor is nagyjából el lehet a turista utakról, hogyha nem térünk le róluk, el lehet tájékozódni.
1: Ugye ez egy szinte egy nem nemzeti kincs ez a magyar turistaút hálózatnak a rendszere és ennek a jelképp kifejező rendszere, mert tényleg ez egyedi szinte a világon csak itt használják, illetve itt a környező országokban is még egy-két helyen van hasonló, az nem teljesen ilyen, tehát Szlovákiában, Romániában, régi Magyarország területéről maradt részeken ezt még használják, de egyébként másütt nem, csak nálunk van ilyen.
0: A turista jelzések rendszere évente turisták 100 000-eit segíti a biztonságos tájékozódásban. Működéséhez azonban folyamatosan karbantartásra és önkéntes munkára is szükség van. A jelzések felújítása, festése és ellenőrzése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyarországi turistaúthálózat továbbra is megbízható útmutatást nyújtson a természetjáróknak. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Holnapi félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását is. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd-Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal. Tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Aradírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni. Három játszmában nyert Marozsán Fábián, és jutott a legjobb 64 közé a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 53. magyar játékos 7-5-6-3-6-4-re verte az argentin Tirantét. Fucsovic Márton Fan Assé ellen nyert, a francia 6-4-4-0-as hátránynál feladta a mérkőzést. Fucsovic a második körben az amerikai Tajen, Marozsán a spanyol Davikovics Fokina ellen lép pályára. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor. A szél gyenge marad, de a zivatar zónákban viharossá fokozódhat. Hajnalban 19-25, napközben 37-42 fok várható.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Napkérdése.
2: 40 napos offenzívát indított Ukrajna Oroszország ellen, stratégiai fontosságú területeket támadnak. Egyelőre Oroszország nem tudja kellő mértékben visszaverni a támadást, és Moszkva már újabb egyeztetéseket sürget Washingtonnal a béketárgyalások előkészítéséről. Eközben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 500 milliárd eurós új pénzügyi csomagot hagyott jóvá. Ezzel meghaladta a 10,5 milliárd eurót a londoni pénzintézet által Ukrajnának nyújtott finanszírozások mértéke. Nem haladnak viszont Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai. Az Európai Bizottság most olyan tervet dolgoz ki, amely fokozatosan megnyitott gazdasági előnyöket biztosítana a végrehajtott reformokért cserébe a tagjelölteknek. Az elképzelést ugyanakkor éppen Ukrajna és Montenegró ellenzi a leghatározottabban, attól tartva, hogy a részleges tagság a teljes jogú felvétel végleges helyettesítőjévé válhat. És már a lengyelek többsége is elutasítja egyébként Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, persze ez nem a politikusok, hanem a lakosság véleménye. Szlovákia viszont vétózni készül, a NATO csúcs találkozón blokkolni tervezi a pénzügyi és katonai segítségnyújtást Ukrajnának. Ezekről lesz szó a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
2: No, sok témát felsoroltam az előzőekben, ezek gyakorlatilag csak az elmúlt egy hétnek a történései, de kezdjük a 40 napos offenzívával, és azzal, hogy hol van most valójában a harcvonal, hiszen azokkal a drónokkal, amelyekkel ugye most Ukrajna támad, Moszkva környékén is, tehát belső területeket tudnak Oroszországban megcélozni. Mire épül az offenzíva, és hogyan tud védekezni a Oroszország, és hát önmagában valójában már az is érdekes, hogy az oroszok az eddigi támadó álláspontból vagy pozícióból most már védekezőbe kényszerülnek.
3: Kezdjük talán azzal, hogy hol van az arcvonal, tulajdonképpen mindenhol, illetve bárhol. Mert hogy a drónháború olyan szituációt teremtett, hogy az ukránok gyakorlatilag bárhol le tudnak csapni Oroszország területén belül. Nyilván egyébként az oroszoknak eddig megvolt az a képességük Ukrajna tekintetében.

0: olajfinomítókat támadnak, tárolókat támadnak és hasonló. Ez arról szól, hogy az orosz lakossággal éreztessék azt, hogy ők is háborúban állnak, vagy az oroszok eddig annyit láttak, ugye hosszú éveken keresztül, hogy csak a TV híradót kellett nézni, fantasztikusan haladnak elő a csapatok, zárója nyilván nem, mert különben már lezárult volna ez a háború, de ugye előadták ezt a történetet nekik, és hát ugye elégedetten szemlélték, hogy hát igazából ez a háború őket különösebben nem is érinti, ugye rengeteg olyan videó keringett a Facebookon, meg egyéb más felületeken, amik ugye arról szóltak, hogy Oroszországon milyen árubőség van, nem is érinti őket a szankció, és hasonló. Nyilván érintette, meg nyilván érinti őket a szankció, de ugye most a háború bekopogtatott, és az ukránoknak ez a taktikája is ebben a tekintetben, hogy folyamatosan nyomás alatt tartsák az oroszokat, meg az orosz felett, és senki ne érezze magát biztonságban. Ugye korábban voltak a titkosszolgálati akciók, amikor ugye különböző tábornokokat, katonai vezetőket robbangattak fel, ezeknek ugye közelmúltban is volt egy újabb, kisebb hulláma, de hát ugye itt most már arról szól, hogy lakosság se érezze, vagy érezhesse magát teljes biztonságban. Az oroszok pedig ugye nyilván tudják folytatni azokat a csapásokat, amiket eddig vittek, és nem véletlen, hogy szerintem talán tegnap vagy tegnap előtt ugye szerkesztő asszony is utalt Vlagyimir Putyinnak a megszólalására, ugye ő azt mondta, hogy hát, hogy van tárgyalás több csatornán keresztül az ukránokkal, és ez nem titok. Ez ugye érdekes, abból a szempontból, hogy azért eddig mégiscsak titok volt, tehát azért az, hogy utólag azt mondja az orosz elnök valamire, hogy nem titok, akkor az még előtte az volt, de hát ez azt mutatja, hogy valamilyen fajta egyeztés vagyok, és ugye felvetődött, elmondta, hogy a négy régióra korlátozódjon a katonai akció, a katonai erőfeszítések, és hogy ne teljes területeket támadjanak. Magyarán akkor ők is azt mondanák, hogy akkor nem támadják véhetően egyébként Kijevet, hogyha az ukránok nem támadják Moszkvát, meg egyébként egyéb nagyvárosokat. Ez azt mutatja, hogy az oroszok már érzik azt, hogy nincsenek abban a nagyon nagy lendületben, amiben voltak, de azért az ukrán ellentámadásról beszélni, meg azért túlzás, mert az ukrán erők meg hát mondjuk úgy, hogy elég rossz állapotban vannak, és ezt a rossz állapotot egyébként az elmúlt időszakban hát számos alkalommal lehetett látni a hírekből. Összességében az látszik, hogy mindkét fél ki van merülve, mindkét fél egy állóháborúba sodorta magát, most már drónháborúvá szélesedett, miközben egyébként, ha meg tartalékokat nézik, akkor nyilván az oroszoknak sokkal több mozgósítási tartalékok van, mint az ukránoknak, csak ugye ők sem szeretnék ezt a mozgósítást feltétlenül, mert az meg már politikai, nagy politikai kockázattal járna.
1: No, ez érdekes, amit mondott egyébként, lenne, hogyha mondjuk Ukrajna katonai erejének a megerősödéséről beszélhetünk, részben azért, mert azt mondja, hogy a mozgósítási tartalék Ukrajnában ugye lényegesen kisebb, mint az oroszoknál. Itt egyrészt felmerül a kérdés, hogy van-e még kényszersorozás, mert mostanában ugyan nem beszélünk róla, de azért láttuk, tudjuk azt, hogy a frontra hogyan vitték el, vagy szolgálatra hogyan vitték el, rengeteg felvétel van erről. Ugye az ukránokat, a férfiakat, aztán kiderült, hogy már talán nők is voltak, akiket besoroztak. Az egyik kérdés ez. A másik, a dróngyártással ugyan nagyot húztak az ukránok, ez tagadhatatlan, de a stratégiájukban, illetve a katonai offenzíváknak a megtervezésében például milyen segítséget kapnak az Egyesült Államoktól?
0: Kezdik az utóbbival, nagyot. Nyilvánvalóan egyébként ezeknek a drónoknak a vezérlése, maga a know-how, a technológia az vagy amerikai, vagy más, de sokszor megint amerikai tudáson alapul. Illetve azt is tegyük hozzá, hogy a Starlink rendszer, ami ugye nem állami amerikai, de amerikai, ugye Elon Musk által felépített rendszer, gyakorlatilag ugye megsokszorozta az ukránoknak a tudását, meg a képességeit, mert úgy tudják célra vezetni a drónokat, ugye különböző műholdakra, ugye ezekre a mini vagy mikro műholdakra csatlakozva rá, ugye folyamatosan le tudják követni ezeket az eszközöket, és ugye sokkal kevésbé kitettek abban a tekintetben, hogy akkor pontosan milyen információik vannak a célról. Nyilván ezek most már olyan drónok, szerintem több hallgatunk is látta már ezeket, amik ilyen száloptikás technikával működnek, mert ugye hogy akkor nem leózhatók rádiós frekvencia vagy egyéb más ugye, jelekkel, tehát nem lehet megzavarni a drónokat, viszont nyilván a tájékozódás miatt egyébként hát ugye azért kell és szükséges, főleg, hogyha felderítésről van szó, meg főleg, hogyha információszerzésről van szó, akkor szükség van, és alapvetően szükség van a műoldakra. És szerkesztő asszonynak az első kérdésre hadd kérdezzek vissza, mert közben már belelovaltam magam a nagy gondolatmenetbe, hogy mi is volt
1: a kényszersorozás.
0: A kényszersorozás, igen. Itt azért izgalmas a helyzet, mert valóban volt egy látványos szakítás ezzel. Nyilván rájöttek, rájöhettek az ukránok arra, hogy tele van a nyugat-európai média ezzel, és egy nagyon rossz

0: üzenetet küld, mert ugye gyakorlatilag azt az üzenetet küldi Nyugat-Európának, hogy hát itt jogállamisági demokrácia problémák, hát alapok inognak, amik az utcán véletlenszerűen tudnak elvinni bárkit, ugye sokszor ugye ki is derült olyan emberek, akik nem is vagy fizikailag, vagy pszichológiailag alkalmatlanok a hadviselésre, de ilyen, most elnézést nagyon csúnya lesz, de ilyen tölteléknek elviszik igazából, és ugye ez mutatja a kétségbeesését az ukránoknak. Viszont ugye nyílt egy másik opció, az pedig az Európai Unió nyitotta ezt a másik lehetőséget, ez pedig az, hogy mostantól nem fognak azoknak az ukránoknak, a katonaképes korú férfiaknak különböző ilyen menekültes státusz, meg EU-ba való belépési engedélyt adni, akiknek ugye hát hadkötelezettségük van Ukrajna felé és Ukrajna tekintetében. Ez egy drasztikus változás ahhoz képest, ami a múltban volt. Az ukránok többet akart, az ukránok azt akarták, hogy küldjék vissza, mindenkit küldjenek vissza, aki ebbe a kategóriába tartozik, de már ez is egy jelentős szigorítás, mert ezzel azt teszik az európai országok, hogy a férfiakat, ha nem akarnak harcolni, akkor is visszaküldik, hogy legyenek ott, nem engedik be, és harcoljanak, még hogyha azt is látják, hogy ez egy értelmetlen háború már.
1: De ez most azokra van, akik most menekülnének még Ukrajnából, vagy azokra, akik már 4 éve ugye Nyugat-Európában, Lengyelországban rengetegen például, de Németországban is nagyon sokan letelepedtek.
0: Ugye ez, amire utaltam, hogy Zelenszkinek volt ezzel kapcsolatban megnyilatkozása korábban, és abból azt arra lehetett következtetni, hogy az ukránok szívesen vennék, hogyha kiutasítanák azokat, akik mondjuk ezekben az országokban vannak, és visszaküldenék Ukrajnába, de azért ezt a és felmerült vita erről a nyugat-európai országon, Németország, meg egyik a Benelux országokban is, de ezt a határt még nem akarták és nem akarják átlépni. Nyilván én azt gondolom, hogy ez attól is függ, hogy meddig tart ez a háború, mert hogyha egyszerűen elfogynak az emberek az ukrán oldalon, akkor valahogy ezt pótolni kell. Nyilván most lassabb ütemben fogynak az emberek, a drónoknak köszönhetően, mert ugye kevesebb akció történik, sokkal inkább a drónhadviselésé változott az egész történet, de ugye nagyon de drasztikusan fogynak az ukránok.
1: Értem, de azért ez például, hogyha lenne egy ilyen visszatoloncolás azokkal szemben, akik már kint élnek, azért ez egy nagyon hosszú nemzetközi vitát indíthatna el, mert hogyha megnézzük az elmúlt 10-11 év migrációs politikáját, akkor viszont felmerülhet a kérdés, hogy azok az emberek, akik jöttek a határon, akár illegálisan, akár erőszakkal, akkor őket nem kellene visszaküldeni oda, ahonnan jöttek, esetlegesen a Közel-Keletre?
0: Ugye a válasz a kérdés az, hogy de, sőt kellett volna. És csak ugye a nyugat-európai visszatérítési rendszer az nagyon nehezen és nagyon lassan működik. Nyilván azért működik, mert ez egy politikai tabu is. Ugye az, amikor embereket erőszakkal, különböző tömegközlekedési járművekre felteszik, akkor az embernek automatikusan a második világháború eszébe. És emiatt ugye Németország, Benelux országok, stb. Hát ilyen tartanak attól, ennek rossz optikája lesz, és emiatt akadoznak ezek a visszatérítések, visszaszállítások, repatriálások. Viszont azért mondtam, hogy meddig tart a háború, az egy kérdés, mert hogyha még jobban elhúzódik a háború, akkor egész egyszerűen, hogy Európa annyira belelobálta magát már abba a helyzetbe, hogy azt mondja, hogy Ukrajna egy egzisztenciális háborút vív, Európának alapvető egzisztenciális érdeke ez a háború, és ennek a háborúnak a megnyerése, legalábbis az, hogy Ukrajna ne veszítse, ugye most már vélemény sokszínűség van ebben a tekintetben, de hogy akkor mindent meg kell tenni, és ugye mindent meg kell tenni, akkor ebbe is belefér, hogy akkor küldjünk vissza mindenkit, aki harcolni tud. Ugye ők még ukránok, tehát hogy akkor még nem beszéltünk arról a fejezetről, hogy mi van akkor, ugye, amit már sokan felvetettek, hogy mondjuk a nyugat-európai országok küldenek katonákat Ukrajna területén, meg akkor is, hogyha ezek zsoldosok, nyilván tudni kell, vannak ott is, tehát hogy vannak zsoldosok, vannak nyugat-európai katonák, amerikai, meg egyéb katonák, csak ugye nem államszerűen szervezetten jelentek még meg ezek a folyamatok.
1: Uh-huh. Oroszország tartalékai hogyan alakultak, illetve honnan tud még erőforrást biztosítani a háborúhoz Oroszország, és hogy a szövetségeseivel, akik mondjuk szövetségesei voltak, milyen viszonyban van most így a háború 4.-5. évében?
0: Az ukrajnai helyzet szorosan összefügg az iráni helyzettel. Az, hogy az iráni helyzetnél azt látszott, most már múlt időben fogalmazok, hogy ez a problémakör lezárult és megoldódott. Azért mondom ezt, mert ugye te hétvégén is lőtték egymást a felek. Tehát azért,
1: de illetve hát még a hormuzi szorost ezt mindig irányítása alatt tartja.
0: Igen, illetve az amerikai elnök megfogalmazta, hogy akkor mégiscsak le kéne törölni ezt az iráni rezsimet a földszínéről, tehát hogy gyorsan változnak ott a koncepciók, de humort meg kitérőt félretéve, az oroszok akkora nyereséget realizáltak a megemelkedett olajárakból, főleg egyébként egy másfél-két hónappal ezelőtt, az, ami azon a szinten voltak ugye az árak, hogyha az, és ezek előrejelzések voltak, hogyha kitart év végéig, akkor csak az olajár növekedésből, realizált nyereségből el tudják, vagy ki tudják fizetni a teljes éves katonai költségvetésüket. Nyilván az, hogy megváltozott a helyzet, ez ugye azt jelenti, hogy nincs is annyi, vagy nem is várható, hogy annyi pénze lesz az oroszoknak, és én emiatt gondolom azt, hogy Putyin ezért kezdett el beszélni erről az egészről. Most meg nyilván egyébként valószínűleg azért, mert az amerikai elnök a G7 csúcstalálkozón megfogalmazta azt, hogy hát itt változás kell, és hogy innentől kezdve, hogy ő Iránban megoldotta a helyzetet, zárójel látjuk, hogy mennyire megoldott, zárójel bezárva, de hogy akkor ő most ráfordul az ukrajnai helyzetnek a megoldásra, ami egyébként nekünk jó, meg Európának jó, csak Európa meg nem akarja látni, vagy láttatni ezt a megoldást, miközben meg az európai partnerek, vagy az európai országok meg már tárgyalásokat folytatnak az oroszokkal, tehát igazából az megint a belátása annak, hogy ez hamarabb is el lehetett volna kezdeni.
1: Uh-huh. Igen, ám, de az Európai Unió elzárkózott attól, hogy Oroszországgal tárgyaljon. Tehát azért volt egy ilyen szakasza ennek a történetnek. Most a hajlandók vagy tetrekészek koalíciója segítené, vagy próbálná rendezni a békét, de ez megint egy érdekes kérdés, hogy az Egyesült Államok vagy a tetrekészek koalíciója lesz az, amelyik nagyobb sikert tud elérni itt a béketárgyalások során, és mire sarkalja a feleket mondjuk az Egyesült Államok így a béketárgyalások kapcsán, és mire sarkalja a feleket a tetrekészek koalíciója, vagy hajlandóak koalíciója?
0: Jó, a kérdés, azért jó a kérdés, mert két különböző logika jelenik meg. Az amerikai logika az volt első perctől kezdve, hogy minél gyorsabban lezárni ezt a háborút. És láttuk Trumpnak a működését, ugye egyszer Zelenszkire helyezett nagyon nagy nyomást, utána meg Putyinra. És akkor ez így váltogatta egymást ez a kettő, miközben egyébként a tetrekészek koalíció meg semmi más nem tett, mint annyit tett, hogy folyamatosan támogatásra biztosította az ukránokat, folyamatosan újabb és újabb eszközöket, fegyvereket, pénzt, stb. Ígért, és nyilván egyébként szállított is, és ebből a szempontból pedig azt lehet mondani, hogy létrejött egy ellentét, ez pedig én azt látom, hogy Washington és London közötti ellentét. És ugye azért izgalmas, hogy most 10 éves a Brexit, és ugye a Brexit, azt emlékszünk rá, hogy úgy indult, hogy akkor a britek kilépnek majd az Európai Unióból, és majd felzárkóznak az Amerikai Egyesült Államokhoz, óriási nagy transatlanti összeborulás a két, mondjuk, hogyha angolul beszélő ország között, akkor leegyszerűsítve, és akkor itt minden megvan oldva, és akkor az amerikaiak megvetették a lábukat a briteken keresztül Európában. Csak hogy az amerikai elnököt most Trumpnak hívják, és Londonban meg nem szedik az amerikai elnököt, ugyanúgy, mint a legtöbb európai nagyvárosban. És ugye ez már korábban is látszott, hogy ez a folyamat, amit a britek elképzeltek, ez nem úgy alakul, ahogy ők elképzelték. Tehát ők azt gondolták, hogy majd egyenrangú partnerként fognak ebben részt venni. Az amerikaiak meg hát jelezték, hogy mérsékelten érdekli őket a briteknek a részvétel ebben a sztoriban. És ugye az európai biztonság szempontjában meg látszik, hogy két teljesen különálló stratégia bontakozik ki. Az amerikai stratégia, Trumpnak a stratégiája az, hogy akkor minél gyorsabban, minél egyszerűbben lezárni ezt a háborút, fegyvernyuglás legyen a brit stratégia, meg hosszú ideje az, hogy meggyengíteni az oroszokat minden áron, amennyire csak lehet, és bevonni ebbe mindenkit, akit csak lehet. Nyilván egyébként a briteknek ez egy réges-régi stratégiájuk, tehát ez ott van, csak ugye ez most olyan érdekütközéseket hoz létre, ami hát izgalmas lesz figyelni majd, hogy mondjuk az új felálló brit kormány tekintetében ez hoz-e változást, mert ugye az előző, ugye a Starmer vezette kormány egyértelműen elkötelezett volt Ukrajna tekintetében. Most kérdés az, hogy az amerikaiaknak az elképzelései mondjuk meg tudnak jelenni a brit kormányban, és mondjuk az amerikaiak maguk alá tudják-e gyűrni Washington, maguk alá tudja gyűrni Londont, vagy pedig London érdeke, az teljesen független lesz az amerikai agétól, és ebben a tekintetben pedig ugye azt kell mondani, hogy jelenleg Európát London vezeti. Oké, Brüsszel mindig el szoktuk mondani, de itt a katonai stratégia irányt, azt London diktálja. Brüsszel pedig gyakorlatilag egy ilyen követő mechanizmust visz, és ugye oda helyeződött át ez a katonai stratégia alkotás kérdés is, ami azért érdekes, mert ugye ha már 10 éves a Brexit, akkor azért emlékezzünk vissza, hogy ott nagyon sok gondolat megfogalmazódott 10 évvel ezelőtt, hogy akkor itt Európa hogy gyengül katonailag, meg stb. És a közelmúltban meg ugye az európai haderőnek a megerősítése újra napirendre került, mint 2016-ban szintén. csak ugye itt már az látszik, hogy a britek hiányoznak ebből a képletből, és olyan, mintha ha egyszerre formálódna egy erős Európai Unió, meg egy Európai Unión kívüli ilyen laza, de egyre szorosabb egység, ami abban gondolkodik, hogy lehetne az amerikaiakat figyelmen kívül hagyni, és úgy érvényesíteni az érdekeket elsősorban Oroszországgal szemben.
1: Ugyanakkor viszont Oroszország igyekszik mielőbb leülni Washington, vagy sürgeti inkább úgymond Washingtont, hogy folytatódjanak a béketárgyalások. Nyilván több érdeke is fűződik az orosz elnöknek ehhez a kapcsolathoz, és azt kérem akkor öntől, hogy vegyük szépen sorba, hogy Oroszországnak milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy például az Egyesült Államokkal jó kapcsolatban legyen. Ugye volt az alaszkai találkozó, ami ugyan béketárgyalásszerűségnek indult, aztán kiderült, hogy gazdasági kapcsolatokról, vagy jövőbeli gazdasági kapcsolatokról volt szó, ugye az Egyesült Államok és Oroszország között. Azóta már újabb egyeztetések is voltak ezzel kapcsolatban, de hát nyilván szüksége van Oroszországnak arra, hogy a jövőben biztosítva legyen valamilyen szinten az, hogy könnyebben talpra álljon az ország.
0: Putyinnak elemi érdeke az, hogy nagyhatalomként tűnjön fel, és nagyhatalmi vezetőként tűnjön fel a világszínpadon. Viszont Oroszország, hogyha összehasonlítjuk akár az amerikaiakkal, akár a kínaiakkal, akkor Oroszország csak úgy számít nagyhatalomnak, hogyha a területet nézzük, meg a nukleáris képességeket nézzük, hogyha a gazdasági teljesítmény nézzük, akkor alig, ha a politikai befolyás az, a világ folyamataira az nem nagyhatalmi, a régiós szempontból jelentős, de nem nagyhatalmi egyébként, hogy egyre inkább az elmúlt 10 évben folyamatosan szorították ki az oroszokat azokról a területekről, ahol ugye ők jelen voltak. Emlékezünk vissza, hogy a Afrikára, Szíria egy nagyon látványos kiszorítás volt, az orosz érdekek tekintetében folyamatosan csökkentek ugye az oroszok a globális mozgástere. Most Iránnál látjuk ugyanezt, ugye Irán egy fontos partnere az oroszoknak, szintén egyébként csökkent a kapcsolat, meg ugye itt a globális befolyás. Az amerikai elnöknek a legutolsó húzása Venezuelával kapcsolatban, az részben a kínaiakról, részben az oroszokról szólt, hogy húzanak el az oroszok Amerikának a közel külföldjéről, és egyébként az, hogy folyamatosan Kubára fókuszál az amerikai elnök az elmúlt időszakban a megnyilatkozásában, az ugyanerről szól, hogy az oroszok tartsák magukat távol, tehát legyenek egy ilyen régiós hatalom. És ugye ebben a tekintetben Putyin ebben meg ellen érdekel, neki úgy kell fellépni, legalábbis szeretne úgy fellépni, mint egy igazi nagy hatalom, amely egyenrangú Kínával, meg az Amerikai Egyesült Államokkal. Viszont a gazdaságuk érezhetően meggyengült az elmúlt időszakban. Oké, jelentősek ugye most már a bevételek, az olajbevételek, de hát nyilván az oroszoknak sem esik ez jó hosszú távon. Nyilván fogynak az orosz katonák is. Nyilván ugye vannak újabb és újabb megoldások, hogy akkor hogyan lehetne ezt kényszersorozás, vagy nem kényszersorozás, de hogy jelentős mozgósítás sorozás nélkül megoldani, tehát hogy hogyan lehet ezt a háborús helyzetet kezelni, és ugye ebből a szempontból meg hát ugye különböző mérések vannak, amelyek azt mutatják, hogy az orosz lakosságnak drasztikusan fogy a támogatása a háború mellett. Beszélgetésünk induló pontjára visszautalva, azért, mert ugye érzékelik már ők is az, hogy háborúban állnak. Mert nem csak az, hogy a gazdaságnak látják bizonyos elemeit megváltozni, meg a hírekből látják, hogy valami van, hanem egész egyszerűen, amikor mondjuk Szentpéterváron meg Moszkvában itt-ott felrobban valami véletlenszerűen, dróntámadásnak a keretében, vagy valaki felrobban véletlenszerűen, idézőjelben véletlenszerűen, az már azt üzeni az oroszoknak is, hogy ez háború, és nyilván az orosz lakosság is, hát ugye azt látszik, hogy kezdi azt érezni, hogy ez nem tart sehova ez a történet, mert hogy nem tart sehova ez a történet, orosz stratégiai szempontokból sem, és én azt gondolom, hogy Putyinnak valószínűleg ez lehet a mozgató rugója, hogy egy olyan megállapodást elérjen, hogy amivel tárgyalás eredményeképpen tudja azokat a célokat legalább megközelíteni, amiket ő korábban elért, ugye voltak nagy célkitűzések, hogy akkor itt Kijevet elfoglalni, meg ugye rezsimváltás és hasonló, ebben nem járt sikerrel, itt ugye most már a 4 megye, vagy 4 régió, amiről beszélnek, ugye, amely határos Oroszországgal, ennek a megszerzése Putyinnak a cél, és ugye ezt megpróbálja most már minél kevesebb fegyverrel, minél kevesebb halottal.
1: Érdekes lesz azért, hogyha a háború lezárul, akkor hogyan alakul a két országnak a viszonya, már csak azért is kérdezem, mert most nyilván nem tisztán minősíteni, de egy okos taktikának látszik Trump részéről az, hogy ugye még 5-6 évvel ezelőtt a világ 3 vezető gazdasági hatalma úgy állt össze, hogy az Egyesült Államok, Kína, itt az első kettőben mindig vita volt, hogy ki, de a harmadik az Oroszország volt. Hogy tulajdonképpen Trump megtart egy viszonylagos jó viszonyt ugye Oroszországgal, de alapvetően ki zárja ebből a gazdasági világhatalmi sorból vagy rangsorból, ugyanakkor maga mellett tartja és ellenőrzi.
0: Ugye ez, Trump azt ügyesen vette észre, vagy hát ügyesen, de nyilván kicsit későn, hogy a kínai, az oroszok elkezdtek összeborulni. És nyilván egyébként az orosz-ukrán konfliktusnak az eredménye, és ugye ez az előző Biden adminisztrációnak a tevékenységnek a következménye. És ugye annak érdekében, hogy ez a reverse Kissinger elmélet, ez ne legyen gyakorlat, ugye itt a Kissinger kapcsán, hogy neki volt ugye az alapvető érdeke az, hogy elválassza egymást Oroszországot és Kínát, és egy éket verjen közéjük. Ugye az, hogy ez ne történjen, meg fordítottan ugye reverse, tehát hogy Oroszországot és Kínát összeborítja az Amerikai Egyesült Államok azzal, hogy mind a kettőtől elhidegül, és mind a kettővel egyfajta versenyt, meg kereskedelmi, meg egyéb kommunikációs versenyt folytat. Trump elkezdte ezt a játékot játszani, hogy beüzent a kínaiaknak, óriási vám, aztán utána találkozik a kínai elnök, elhalasztották, aztán végül csak találkozott, de hogy ugye tett gesztusokat, és ugyanez az orosz elnök felé is, hogy az orosz elnökkel azt kell láttan egyébként érzékeltetni, meg elhitetnie, hogy ő nagy hatalomként számít Oroszországra. Amit ugye elmondtam, hogy azért sok tekintetben a nagyhatalmi szempontok mentén azért egyre kevésbé mondható el, de hogy megadja azt a tiszteletet az orosz elnöknek, és úgy látszik, hogy az oroszoknak mint szimbolika ez fontos. És ebben a tekintetben pedig ugye a gazdaság megint egy nagyon fontos kiemelkedő kérdés. És ha a gazdaságról van szó, akkor ugye az oroszoknak feltétlenül szükséges a gazdaságokat erősíteni, vagy visszaerősíteni. És ugye ezzel pedig az amerikaiak tettek egy nagy gesztust, még ugye néhány hónappal ezelőtt, amikor különböző üzleteket kezdtek el belengetni, megkötni az oroszokkal, és ugye kilátásba került Oroszországnak a teljes ugye nemzetközi bankrendszerre való visszaintegrálódása is hasonló, amit az európaiak ki akarnak ugyan zárni, az amerikaiak véletlenekét ezt jól látják, ez egy fontos feltétele lesz a háborúnak a lezárásához. Gyakorlatilag Trump húzogatja a mézes madzagot Putyin előtt jelen helyzetben. Az orosz elnök nyilván nagy stratéga és nagyon tapasztalt politikus, de hát ilyen vannak bizonyos szükségszerűségek, amelyek ugye őt is szorítják, és ebből a szempontból én is azt gondolom, hogy Trump még jól jöhet ki.
1: Na, 3 percünk maradt, és 2 témáról még feltétlenül szeretném, hogyha beszélnék. Az egyik, ez az újabb 500 milliárd euró, amit kapott Ukrajna, ugye ilyen energetikai újjáépítésre kell, vagy kellene ezt fordítani. Mit építenek ebből újjá? Hogy kell ezt most elképzelni, hogy mi fog történni? Nyilván az emberben mindig felmerül a kérdés, hogy ez valójában majd a fegyvergyártási energetika lesz, vagy valami más, tehát, hogy mennyire ugye szigorúak a szabályok.
0: Ugye június végén beszélgetünk, már elkésett a történet, hogyha most kezdenek el nagy energiát fektetni az energetikai újjáépítésbe. Emlékezzünk vissza, tavaly, meg tavaly előtt és az orosz stratégia az volt, hogy szétlőni az ukrán energetikai infrastruktúrát, magyarán, hogy ilyen helyzetben sodorják a civil lakosságot, hogy egész egyszerűen fel kelljen tenni a kezét az ukrán vezetésnek, hogy ők nem bírják ezt, mert nincsen fűtés, meg nincsen áram, mondjuk télen, amikor mondjuk mínusz 20, meg mínusz 30 fok van. Ugye most nyáron van arra lehetőség, hogy ezeket a rendszereket felújítsák, vagy újjáépítsék, annak érdekében, hogy ne a legagyásodott rendszer maradjon, amit meg még könnyebben tudnak az oroszok szétlőni. Tehát ez valóban egy versenyfutás.
1: No, és akkor még az utolsó téma, ami maradt, Ukrajna uniós csatlakozása. Ugye Magyarország most blokkolja, de tulajdonképpen már a lengyelek sem értenek, legalábbis a lengyel társadalom nem ért egyet azzal egy felmérés szerint, hogy Ukrajnának csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, pláne nem gyorsítottan. No, tisztában van-e egyébként az Európai Unió azzal, mind gazdaságilag, mind politikailag, hogy mit húzna magára egy uniós vagy ukrán csatlakozással? Már csak azért is, mert hogyha az ukrán képviselők ugye hálából beülnek a néppárt soraiba, akkor olyan mértékű lesz a balliberális túlsúly, hogy más politikai nézetek vagy ideológiák gyakorlatilag már nem férnek be az Európai Parlamentben. Kis túlzással haladnánk a diktatúra felé.
0: Ugye, mert rövid időnk van, csak ilyen pontszerűen Magyarország úgy blokkolja, hogy valójában támogatja, mert ugye nem fogalmazódott meg, hogy akkor itt az elvárásokat ellenőrzi is Magyarország. Nyilván következő körökben ellenőrzi, most az ukránok tettek egy nagy lépést. Ugye azzal, hogy 2 klaszternak megnyílt a tárgyalási fordulója. Miközben a lengyelek meg összevesztek politikailag az ukránokkal, és ugye ezek már mélyen és nagyon régóta lappangó politikai feszültségek, amelyek azt üzenik, hogy az az előadás, amit láthattunk, hogy igazából itt csak Magyarország a kerékkötője az ukrán csatlakozásnak, az közel sem igaz, mert hogy a lengyerek sem szimpatizálnak ezzel, mások sem szimpatizálnak ezzel, és valóban van egy ilyen matematikai számítás, hogyha mondjuk ők beülnének, tegyük fel akkor az Európai Néppártba, akkor mondjuk az Európai Néppárt mekkorát erősödne, és mennyire megkerülhetetlen politikai erő lenne az európai politikában, meg az Európai Parlamentben. Csak mondjuk gondoljuk el, hogy azok az ukrán képviselők ülnek be, akik nem szoktak hozzá az európai játékszabályokhoz. És hogyha Zelenszky kívülről már-már zsarolta egyébként sokszor az európai vezetést, akkor mondjuk belülről mit csinálna, vagy egy Zelenszkyhez hasonló ukrán politikus, nem véletlen, hogy a csatlakozási folyamat hosszú, hozzá kell szokatni az adott csatlakozni kívánó országot ahhoz, hogy vannak európai szabályok, és ezeket a szabályokat pedig be kell tartani, és európaiként is kell viselkedni, nem csak azt mondani, hogy európaiak vagyunk.
1: Innen folytatjuk legközelebb. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi munkatársam Mali Andrea és a hangmérnök Lajárit a nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Csete Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

A Kossuth Rádió Székesfehérváron, FM 92,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

Ma egy olyan helyszínen járunk, amit sokan csak a repteréről és a katonai múltjáról ismernek, ám maga a település ennél sokkal több érdekességet tartogat. A Kis-Balaton, Hévíz és Keszthely közötti háromszögben vagyunk, ahol a turizmus, a közösségépítés, a kultúra és Fekete István öröksége egyaránt fontos szerepet kapnak.

0: Sármelléken vagyunk a Két Tölgy Információs Központban. Ez egy felújított épület, ami régen a vasúté volt, és most közösségi munkahely lett. Akivel megkezdjük sétánkat, ő dr. Mismás Biri, a település polgármestere, minek után rögtön egy Tüskevár plakáttal szemben állunk itt a földszinten. Milyen kötődési pont van a kettő között?
1: Sármellék nagyon jellegzetes épületében állunk most. Ez a régi vasútállomás épülete, amely több mint 50 éve áll használaton kívül, és most ez az épület egy topluszos pályázat keretében megújulhatott, egy új funkcióval születhetett újjá, és lett ismét égköve a településünknek. Ugye itt készült a Tüskevár című regényből film, és ennek egyik állomása volt Sármellék, amikor is Bütyök és Tutajos ugye leszállt a vonatról, jött Matula bácsihoz, hogy itt megélje a nyári élményeit. Ugye ebben az épületben, a földszinten vagyunk most éppen, szemben állunk itt ezzel a fal grafikával, ugye képregény stílusban jelenik meg a Fekete István Tüskevár című regénye és a ebből készült filmnek a jelenetei. Külön büszkeség számunkra, hogy az illusztrátor Füle Viktória, aki a szomszédos település Alsópáhok szülöttje.
0: Tüskevárat már megbeszéltük, de elméletileg a Kisbalatonnak az élővilágát is bemutatják valamilyen kiállítással, az hogy jelenik meg itt az épületen belül?
1: Volt egy eszközbeszerzés is, amelynek keretében VR szemüvegeket szereztünk be, és készültek felvételek a Kisbalaton élővilágáról, tehát a növény és az állatvilágról, illetve a bereknek az élővilágáról, és ezeket az élményeket tapasztalhatjuk meg a VR szemüvegeken keresztül, és igen, külön eleme a játszótéren elhelyezett csónak, tehát átélhetjük ezt a Kisbalaton élményt úgy is, hogy a csónakba beülünk, és akkor olyan, mint a Kisbalatonon eveznénk, és bejuthatunk olyan helyekre is, amelyet egy átlagos túra során nem élhetünk meg.
0: Menjünk ki az udvarra, mert ugye ott elméletileg valahogy megjelenik a fenntarthatóság is, kilépünk ebből a felújított épületből, és amíg egyébként elérünk addig a csónakig, addig ezt beszéljük meg, hogy 74 az utolsó év, amikor itt vonat közlekedik. És utána ugye mondta, hogy nagyon hosszú ideig Csipke Rózsika álmát aludta az épület, de hogy kell elképzelni az előtte-utána képet?
1: Ez az épület 50 éve használaton kívül állt, még az előző vezetésnek volt egy álma, hogy ez az épület megújulhasson, és egy olyan közösségi teret, egy életteret hozzon létre a település központjában, amely nem csak a turisták, ugye az átutazó turisták, ide látogatók számára nyújt egy élményt, hanem az itt lakó embereknek is egy új életteret, egy új élményteret tud adni. Köztes megállóhely lehet, ahol megpihenhetnek egy kicsit, ahol felfedezhetik tényleg Sármellék múltját, és egyben jelenét is, és aztán tudnak tovább menni a Kisbalaton irányába. Füzesi Zsuzsa rajzaival láthatjuk itt ezeket a táblácskákat, ami a Mondoka játszóteret viseli, ez a tér. Tudni kell azt, hogy Füzesi Zsuzsa Sármelléken született és élte itt a gyermekkorát, és az édesapja itt volt állomásfőnök, tehát ők itt is laktak a családjukkal.
0: Azt, ami miatt eredetileg elindultunk, az a fenntarthatóság gondolata volt, az hogyan jelenik meg itt kültéren?
1: Itt állunk szemben ezzel a virág alakú napelem, amely a nap mozgását követve, mint egy napra forgó, szolgáltatja az energiát és látja az épületet energiával, tehát egyben látványelem és egyben egy fenntarthatósági elem.
0: Polgármester asszony, hát a mögött ott vannak a sínek, amiket már oly sokszor emlegettük, ezekre valamit terveznek, nem kisvasutat, vagy bármi egyéb felhasználását, ha már egyszer itt vannak.
1: Ez jelenleg használaton kívüli vasútvonal. Terveink természetesen vannak, többféle elképzelésünk is van. Ez az épület a Magyar Állam tulajdonában van, és a Gyesebb vagyunk kezelésében, tehát velük egyeztetve tudunk itt attrakciókat létrehozni. A legnagyobb állom az a mozdony, ami itt megállt Sármelléken, de mindenképpen valamiféle közlekedési parkot szeretnénk itt létrehozni. Tehát egy plusz elem, ami mondjuk nincsen a környéken, és ami szintén ide vonz az embereket.
0: Megbeszéltük, mielőtt elindultunk, hogy érdemes felmennünk az emeletre, és akkor oda indulhatunk?
1: Igen, indulhatunk, de meg szeretném elmondani, hogy ez a tölgyfa, ez egy 200 éves tölgyfa, amellyel elindultunk az évfája 2026 pályán. pályázaton, bejutottunk a döntőbe, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt. Sikerült megmentenünk ezt a tölgyfát, hiszen nagyon sok kötődés van hozzá, úgyhogy ez a célunk, hogy minél hosszabb ideig még velünk legyen ez a tölgyfa.
0: És akkor a két tölgy információs központ azért két tölgy, mert hogy ilyen Y-alakba elválik ez az egy?
1: Gondolhatjuk ezt, de egyébként azért két tölgy, mert az épület másik oldalán is állt egy tölgyfa.
0: Tölgyek ölelésében van a két tölgy információs központ.
1: Van egy e-bike töltőnk is, tehát az elektromos kerékpárral érkezők meg tudnak pihenni és közben feltölteni a kerékpárjukat, ha akinek éppen szüksége van rá, illetve van egy elektromos autótöltőállomásunk is.
0: Belépünk újra az épületbe, nyílik a fehér ajtó, barna fából készült lépcsőn fogunk felfele haladni.
1: És 130 éves tölgyfa lépcső, tehát eredeti.
0: Tehát ezt megtartották a vasúti időből.
1: Így van, az épület is 130 éves.
0: Elkezdünk felfele gyalogolni ezen a széles lépcsőn.
1: Sármeléki lakos, akire nagyon büszkék vagyunk, Mészáros Dóri fotóit láthatjuk itt a falakon elhelyezve.
0: És ezek is különböző tájképek, a madártól elkezdve a futósín párig, ami valószínűleg a már sokszor emlegetett vasút.
1: National Geographic magazinban is jelentek meg a Dórinak képei.
0: Ahova mi most beléptünk, az valamilyen közösségi munkahely, ez az iroda, a tárgyaló, mert hogy hosszú asztal, rengeteg székkel, minek szánják?
1: Igen, az épület három szintes, van egy pinceszint is. Az emeleten található két darab coworking iroda, és egy kis konyha, illetve két szociális helyiség.
0: Coworking az a közösségi munkahely, hogy valahogy így lehetne azt magyarul fordítani.
1: Igen, ez szintén úgy gondolom, hogy egyedülálló itt a környéken. Ki lehet bérelni ezeket az irodákat egy-egy napra, vagy akár néhány órára is, aki itt éppen átutazóban van, vagy itt szeretne tárgyalni, vagy csak néhány órára egy csendes helyen dolgozni. Itt ez a nagyobb iroda, ez a tér, itt tartjuk egyébként a képviselőtestületi üléseket is, de ezt ki lehet bérelni workshopokra, lehetőségek, tárháza nyitott, és mi is nyitottak vagyunk minden új igényre, és igyekszünk a megfelelő szolgáltatásokkal ezeknek eleget tenni.

0: Ferge Józsefné Marika néni bizonyára jól emlékszik arra, amikor még járt Sármelléken a vonat, és az egykori vasútállomás épülete a település központi helye volt. Az egykori hagyományok egyebek mellett neki köszönhetően ma is élnek. Elnézek a szobának a sarkában található babára, elméletileg azt a viseletet, amit ott látok rajta, azt Marika néni csinálta, az igaz?
1: Ez igaz, de ez nem sarmelléki viselet, de szívesen csinálok néviseletbe öltöztetett babákat, de legtöbbet azért sarmelléki babát öltöztetek.
0: Tud nekem azok közül olyat mutatni, ami sarmelléki, ami ott van a jobb kezénél? Mert hogy ott is vannak különböző munkák, ami nép dolgozik, vagy dolgozott. Na, előkerült.
1: Igen, a Gyöngyös Ponty. Néprajzilag Sármellék a Kis-Balaton térségében lévő Zalakomár és vidékéhez tartozik, és legjellemzőbb viselete ennek a tájegységnek a Gyöngyös Ponty, amit a fején viselnek az asszonyok, és a bőrszoknya, a sok szoknya.
0: Mind, amit látok, azt Marika néni csinálta, tehát a bordó alapanyagra rávarrott gyöngyök, a rávart, ez a fekete masni, ez mind-mind saját keze munkája.
1: Olyan túl tanultuk el, akinek már volt, illetve viselte ezt a kontyot. A konty három félhold alakú fejtető részen elhelyezkedő részből áll, és egy hátsó részből, ami a nyakszirtnél gumi fog össze. Az asszonyok régen maguk tervezték ezt a kontyot, különböző színű bársonyra rakták a gyöngyöket. Áll egy Sármelléken úgy hívták ezt a bársonyt, hogy pucokbársony. Ez a fényes, sima bársony, ami volt általában fiataloknak piros, később már sötétedett, volt a bordó, a konty, mind az asszony. A lányok csak szalagot viseltek. Kendő nélkül Sármelléki asszony nem ment ki az utcára. Ha kiment, levette, akkor is a karján volt, hogy gyorsan a fejére kösse.
0: Marika néni elkészít egy ilyen darabot, akkor azt utána néptáncosok viselik, vagy kihez kerül?
1: Mi magunk is viseljük, mert
0: van mindig
1: ünnepen, például úrnapján a körmönetbe föl szoktuk venni, azon kívül szerepelni is szoktunk.

0: csak a turizmus épül Fekete István regényére, a sármelléki gyerekek életében is aktívan jelen van Matula bácsi. Józsa Katalin a következő beszélgetőtársam, aki a Zöld Gólya óvoda intézmény vezetője.
1: Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel, hogy a természet és kulturális értékeket átörökítsük, ezért a Kincses Kultúra óvoda pályázatra 2026-ban beadtunk egy pályázatot Matula bácsi Kincses óvodája címmel, és ennek kapcsán már a 2025-ös nevelési évben műveltségi betélkedőt hirdettünk a gyerekek körében, így a település értékeit is megismertethetjük Fekete István Tüskevár című regénye kapcsán.
0: És erre az óvodások vevők?
1: Erre az óvodások igen, de játékos formában. Pont a napokban került sor erre a műveltségi vetélkedőre. 4 állomáson vetélkedtek, 10 játékos feladat volt, mozgásos műveltségi feladatokkal, amelyek a Kisbalaton madaraira, állatvilágára tért ki. Előzetesen megkaptak egy szemerkél történetet, és abból készültek fel a csapatok, és nagyon ügyesen helytáltak.
0: Mennyire küszködnek azzal, hogy feltöltsék az óvodát?
1: Nem küszködünk egyáltalán. Több célú intézményünkben, tehát a bölcsőde óvodánkban 2017 óta 14 férőhelyes a bölcsődénk, illetve 50 férőhelyes óvodával működünk, amely 2 óvodai csoportot jelent, és 98%-ban feltöltött az intézmény folyamatosan, évek óta.
0: Új helyszínen vagyunk, átjöttünk a sármelléki általános iskola épületébe, és Fejler Zsuzsa igazgatóval beszélgetünk. Olvastam az iskola honlapján, hogy a bolgár kultúrát kiemelten kezelik, illetve hogy van bolgár irodalom oktatás, és ez minek köszönhető?
2: Az iskolánknak több évig tagiskolája volt a zalavári iskola. Zalavárnak nagyon hosszú évek óta élő kapcsolata volt a bolgár nemzetiséggel, hiszen a hittérítők Ciril és Metód Zalavárban is élt és alkotott, dolgozott, és ennek az emlékét folyamatosan őrzik az alaváriak, illetve mi is, és akkor így alakult ki ez a kapcsolat, hogy a gyerekek nálunk ismerkednek a bolgár kultúrával, bolgár nyelvet tanulnak, tehát heti 4 órában órarendszerűen bolgár nyelvoktatás is folyik.
0: Igazgatóan, hogy tud valamit bolgárul?
2: Nagyon keveset.
0: Na mit tud? Tanítson valamit.
2: Dobro utro, asszem, Zsuzsa, jó reggel.
0: Jó napot kívánok, vagy jó reggel, Zsuzsa vagyok?
2: Igen.
0: Mennyire számít ez kuriózumnak egyébként? Hát ugye angol, német az már megszokott, de hogy egzotikumként kezelik el a gyerekek azt, hogy na most akkor ők tudnak bolgárul, amit mások nem nagyon értenek.
2: Az, hogy mások nem nagyon értenek, az egy kicsit vitatárgya, ugyanis a bolgár is a szláv nyelvek közé tartozik. A bolgár írás, cirilbetűs írás, azért a szláv nyelvek nagyon hasonlítanak egymásra. Amikor a bolgárt megtanulják, a ciril betűket, akkor gyakorlatilag az összes szláv nyelvhez kapnak egy kulcsot.
0: Kultúrát azt hogyan tanítják? Tehát vallási ünnepek, vagy mi számít az, az alapnak?
2: Legnagyobb bolgár ünnepeket azt ünnepeljük, illetve a bolgár-magyar barátság napja, ez egy kiemelt ünnep nálunk, amit a Rilai Szent János napjához kötődik, és akkor ilyenkor a gyerekeknek, meg a szülőknek is, mert ez egy családi nap, Bulgáriával kapcsolatos játékokat, vetélkedőket szervezünk. A karácsonyi műsorban vannak bolgár elemek.
0: Például?
2: Koledárok, akik olyanok, mint nálunk a pásztorok, és akkor ők ilyen ünnepi köszöntőt adnak elő. Bolgár táncot is tanulnak a gyerekeink, a néptáncpedagógus kolléga tanít nekik, van bolgár népviseletünk, amiben a műsorokon fellépnek.
0: Hogyan és milyen nehezen találtak bolgár nyelvű nyelvtanárt?
2: Ebben is nagy segítségünkre volt az országos bolgár önkormányzat, a magyar parlament bolgár szószólója. A legelső bolgár tanárunk Szófiából érkezett 7 évvel ezelőtt, úgyhogy magyarul nem beszélt egy szót sem. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára ez a legjobb nyelvtanulási lehetőség, hogy anyanyelvi tanártól sajátítsák el ezt.
0: Ez vitathatatlan. Nincs más mód, meg kell érteni egymást.
2: Igen, 5 évet dolgozott nálunk, akkor utána kilóttunk azzal, hogy honnan szerezzünk bolgár pedagógust. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bulgáriában a bolgár állam is támogatja a munkánkat, és ettől a tanévtől kezdve a bolgár állam 2 pedagógus delegált az iskolánkba, akik pályázat útján kerültek náluk kiválasztásra. Ez a mi iskolánknak, illetve a fenntartó tankerületünknek pénzébe nem kerül, mert a bolgár állam finanszírozza az ő bérüket. Köszönettel tartozunk Sármellékközség önkormányzatának, mert hogy ők biztosítják a szolgálati lakást, amit szintén a budapesti önkormányzattal együtt rendeztek be, így most jó helyzetben vagyunk. Alsóban is van egy kolléga, illetve felső tagozatban is egy kolléga.
0: Azt mondta ugye, hogy azon meglepődtek a gyerekek, hogy a horvát és igen, a bolgár mennyire hasonló, de hogyha ezen túllépünk, akkor mi a tapasztalat, hogy hogy tudják hasznosítani a gyerekek ezt a nyelvet később?
2: Ezt még mi is kíváncsian várjuk, ugyanis a bolgár nyelv oktatása iskola rendszerben 7 évvel ezelőtt indult el, tehát az azt jelenti, hogy a legnagyobb gyerekeink, akik bolgárul tanulnak, 7-esek. Jövőre fog kiderülni az, hogy ha ők befejezik az általános iskolát, akkor vajon ebből mit tudnak majd profitálni.
0: Pontvárinél Lassics Henriette a következő beszélgetőtársam, akinek titulusai a következők. Pedagógus, képviselő, köze van a reptérhez, ennél többet nem mondhatunk, és gyerekkora óta fontos része az itteni közösség szervezésének. Bólint egyet, tehát jól mondom. Hogy lehet ennyi mindent egy napba belezsúfolni Henriette?
3: Hát logisztikával, ugyanakkor fontosnak érzem minden felsorolt területben, hogy aktívan ott legyek, mert az életem részét képezi gyerekkorom óta Sármelék település mindenképpen, fiatalkorom óta a repülőtér és a tanítás, mint egy gyermekkori vágynak a megvalósítása.
0: Ezek szerint ide valósi?
3: Igen. Születésemtől fogva Sármeléken éltem, most a családommal jelenleg Hévízen lakom, de a mindennapjaim ide kötnek a településhez.
0: Hévíz az szerintem nagyobb település, mint Sármelék, tehát akkor lehet, hogy ott több lehetősége lenne, miért maradt hű Sármelékhez?
3: Mert az ember elköteleződik valahova, és megpróbál hűen helytállni.
0: Azt mondták nekem a kollégái, hogy a közösségnek ilyen motorjaként működik, mi mindent szervez, mi mindent csinál.
3: Iskolás korom óta vettem részt a falu életében, ott voltam a műsorokban, középiskolás koromtól fogva már szerveztem is azokat, segítettem azokat a felnőtteket, akik meghatározóak voltak így a falu életében, és együttműködve velük, és mindig úgy gondoltam, hogy ez kell, hogy az életem része maradjon, mert én ezt szeretem csinálni. Amikor ide kerültem az általános iskolába, akkor volt szerencsém színjátszókört vezetni.
0: Mi most ugye pont a színházteremben ülünk, tehát akkor valahol itt ült akkor is, amikor a színjátszókört vezette és dirigálta a gyerekeket, hogy ki jön balról és hányadik lépésnél mondja, hogy jó napot kívánok?
3: Hát mondhatjuk így is.
0: Hogyha visszanéz a közelmúltba, akkor miben változott néhány évtized alatt az élet Sármeléken?
3: A digitális világ átalakulásával, vagy ezzel a helyzettel összefüggően szerintem ez is rengeteget változott, mert a gyerekeket már nem úgy köti le a színjátszás, illetve a szereplési vágy, vagy a kommunikáció, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt, és szerencsés voltam, hogy azoknak a gyerekeknek lehettem a tanára, pedagógusa, akik örömmel jöttek mindig. Most ez átalakulóban van. Meg lehet találni most is, a gyerekek tudnak lelkesek lenni, csak már nem annyira könnyű.
0: Takácsné Ékú Anita és Dávid Ákos az én következő két beszélgető társam, Anita közművelődési szakember, Ákos pedig képviselő. Bejöttünk a színházterembe, de kell vajon nagyon sok helyen járunk ezzel a műsorral, de ekkora településen ilyen színháztermet, ekkorát méretekben én nem nagyon láttam. Még mi a magyarázat, Anita?
4: Szerintem az elődeink, amikor a 80-as évek elején építették az iskolát, akkor gondoltak arra is, hogy legyen hol föllépni, és legyen hol a falu közösségét összehozni.
0: Sikerült.
4: Általános művelődési központ funkcionált régen ez az intézmény. Arra koncentráltak, hogy ne csak az oktatás, hanem a közművelődés így is egy helyen valósulhasson meg. Egy ilyen szuper létesítményt hoztak létre. Itt nem csak a színpadon voltak előadások, hanem ez egy moziterem is volt. A 2000-es évek elejéig, mai napig megvan az eredeti mozivászon. Ott hátul volt a vetítőterem, és nagyon sokáig megvolt ez a gép. Néhány évvel ezelőtt került egy múzeum tulajdonába.
0: Mielőtt bejöttünk, ugye jöttek ki sorba a gyerekek, és ők most valamit próbáltak. Mit próbáltak?
4: Balagási ünnepségre készülnek, ő a balagó diákjaink voltak.
0: Ákos, milyen előadások vannak itt jelenleg?
5: Jelenleg a helyi iskola előadásait tartjuk itt, illetve Dériné program keretében rengeteg színházi előadást tudtunk az elmúlt években erre a színpadra hozni. Ezen kívül a nagy érdeklődésre való tekintettel más egyéb színtársulatokkal is együttműködve belépőjegyes színházi előadások is megvalósulnak itt a településen. A Komáromi Magyarok Dalszínház rendszeresen szokott hozzánk előadásokat hozni. Volt, ami dupla telt házzal. Azt tudni kell, hogy egy 220 fős nézőtér az, ami itt helyet kapott ebben a teremben.
0: És Anita, mint közművelődési szakember, az, aki üldözi a színházakat, gyertek hozzánk szerepelni?
4: Nem, a színházak üldöznek minket.
0: Tényleg?
4: Tényleg. Fölhívnak, hogy van-e hely, mikor érünk rá, egyeztessünk időpontot, és szerintem ez így azért így elterjedt, és azóta már Kecskemétről, meg elég sok helyről jöttek hozzánk.
0: Mire a legbüszkébb, amit sikerült ide elhozni?
4: Szerintem a padlás, meg a meseautó.
5: Félve jött a társulat is, és mi is féltünk, hogy kis településen, így, hogy itt van mellettünk Keszthely, Zalaegerszeg és Hévíz, meg tudjuk-e tölteni egyáltalán ezt a termet, és amikor eltelt egy hét, és már nem volt szabad hely, akkor megnyugodtunk, akkor hirdettünk egy délutáni előadást is.
4: Várólistánk volt. Féltünk, hogy hogy lesz egy eladás, végül már várólistánk lett. Nem csak Sármelléknek ad ez színházi lehetőségeket, előadási lehetőségeket, hanem a térségből is nagyon sokan keresnek minket. Volt olyan, hogy Sümegről érdeklődtek, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Zalakarosról rendszeresen van egy pár, aki jár az előadásainkra, várják és keresik.

kedves hallgatóink Sármellék közösségét ismertük meg a mai adásban, és elköszönünk innen a településről, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora a fizikai munka is kerülendő. Különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban. Erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadék hiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható munkákra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban. A gyanúsított egy anyák és gyermekeik számára kialakított intézményben követte el a mészárlást. A török származású férfi indítéka vélhetően egy gyermek elhelyezési vita volt, az áldozatok pedig az anya otthon alkalmazottjai. A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat. Idehaza elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. A paragvai válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén. A másik mérkőzésen az 5-szörös győztes Brazília 2-1-re nyert Japán ellen, és bejutott a legjobb 16 közé. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben általában 37-42, este 29 és 36 fok között alakul majd.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékezünk. Zenei összeállításunkban Kallós Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből hallanak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Tímár Sándor 1930. októberében született a Szolnok melletti Ugartanyán, jómódú polgárosodott paraszti családban. Középfokú tanulmányait a Szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban végezte, ahol megismerkedett a népi hagyományok ápolásában fontos szerepet játszó regős cserkészekkel, és rövid idő elteltével az iskolai táncegyüttes vezetője lett. Érettségi vizsgáját a legmagasabb pontszámmal végezte, de kulák származása miatt nem vették föl sem az orvosi egyetemre, sem a színház és filmművészeti főiskola koreográfus szakára. 19 évesen Siófokon egy népfőiskolai összejövetelen találkozott először az erdélyi származású Molnár István koreográfussal, aki nagy hatással volt rá. Így csatlakozott az általa vezetett SZOT művészegyütteshez. Itt ismerkedett meg Martin Györggyel és a Pesovár testvérekkel Ernővel és Ferenccel, leendő néptánckutatókkal, akikkel barátok, később munkatársak lettek. A 20-as évei elején járó fiatal Tímár Sándor Martin Györggyel gyűjtő munkába kezdett a Galga vidéken. Lenyűgözte őket az a paraszti hagyomány, amely ezen a fővároshoz közeleső területen még elevenen élt. Számos mozgóképet, hangfelvételt, fotót, leírást készítettek a Galga mente néptáncairól és népzenéjéről. Korai gyűjtéseinek másik fontos anyagát a Békés megyei román nemzetiségű falvak hagyományos tánc élete adta. Ezekben az időkben alakult ki fokozatosan Tímár Sándor saját, a korabeli irányzatokhoz képest szokatlan koreográfiai stílusa, melynek legfőbb jellemzője a néptánc eredeti, letisztult formában való színpadra állítása lett.

Tímár Sándor módszerét az a szemlélet határozta meg, hogy a néptánc egy olyan tökéletes, az egykori paraszti közösség által évszázadokon át lecsiszolt művészeti alkotás, mely eredeti formájában is élvezhető és megtanulható. Ez a szellemiség vezérelte, amikor 1958-ban megalapította saját tánccsoportját, a Bartók Béla együttest, ahol elkezdte újszerű koreográfusi munkáját. Ehhez a tudományos hátteret az időközben nemzetközi hírű táncfolkloristává váló Martin György adta. A táncok kísérő zenéjét kezdetben zongorára átírt népdalok adták, idővel azonban ez nem elégítette ki a néprajzi hitelességre törekvő Tímár Sándor elképzeléseit, így aztán a Lajta László által az 1940-es években rögzített erdélyi vonósbandák felvételeire kezdtek el próbálni a bartókosok. De a 70-es évek elején a táncház mozgalom indulásával ez is megváltozott. Tímár megismerkedett Sebbő Ferenccel és Halmos Bélával, akik Magyarországon először törekedtek a paraszti tánczene eredetihez hasonlító megszólaltatására. A két fiatal muzsikus Tímár Sándor meghívására a Bartók együttes kísérő zenésze lett. A hagyományos tánc és zene pedig ezt követően elválaszthatatlan egységé kovácsolódott össze a színpadi koreográfiákban és a szárnyait bontogató táncházmozgalomban egyaránt.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a nemrég elhunyt Kossuth Díjas koreográfusra, Tímár Sándorra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban Kallur Zoltán és Martin György erdélyi népzenei gyűjtéseiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Merre billen most a mérleg? Még mindig teljes a politikai padhelyzet Romániában.
2: A kormányzatban több eszközöd van. Ha nem vagyunk kormányon, akkor meg ott végezzük a dolgunkat és a közösséget szolgáljuk. Ebben az időszakban viszont a kockázatai is nagyobbak a kormányzati részvételnek. Hátra lehet dőlni ellenzékben. Nekünk van egy plafon. Az etnikai választóvonal az egy plafon, és azt úgy se tudjuk meghaladni.
1: Liturgikus alkalmakkal és kötetlen közösségi eseményekkel várta a látogatókat a Vízaknai Magyar Napok.
3: A lényege a fesztiválnak az, hogy magyar nyelvű események legyenek. Mindenből egy kicsit próbáljunk nyújtani a szórványban élőknek, hiszen ők nem minden nap találkoznak, sőt vannak olyan, hogy évek óta nem találkoznak.
1: És most jöjjenek a részletek. Romániában továbbra is zajlanak a kormány átalakítás körüli egyeztetések, miközben a gazdasági és költségvetési kihívások nyomást helyeznek a politikai döntéshozókra. Az erdélyi magyar közösség számára mindez az érdekérvényesítés lehetőségeit is meghatározza. A jelenlegi helyzetről, a magyar-magyar kapcsolatok alakulásáról Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével csíkszeredai tudósítónk Bíró István beszélgetett.
2: Felelőtlenség volt az AUR-ral összefogni és megbuktatni a kormányt, még akkor is, hogyha a koalíción belül voltak feszültségek és elégedetlenségek, kellett volna türelmesen több párbeszédnek teret engedni, és ezért elsősorban azok a felelősek, akik a kormány buktatását elindították. És ma itt tartunk, hogy két nekifutás után sincs kormány, hisz a Tomák visszaadta a mandátumát, és a Veste a kabinet beiktatásához nem volt meg a többség. Ebben a pillanatban az elnökkel való egyeztetéseket követően két miniszterelnök jelölt nevét terjesztették elő. Az egyik az a Szociáldemokrata Párt elnöke Sorin Grindiano, akik megbuktatták a kormányt. Ők egy egyszínű kisebbségi kormány beiktatására kérnek támogatást. A másik oldalon a Liberális Párt, mi meg az úszerések Sigrid Muresánt javasoljuk miniszterelnöknek, és mi is egy kisebbségi kormány beiktatásához kérjük a támogatást. Az a felelős hozzáállás, hogyha a négy politikai szereplő megegyezik, és megegyeznek abban, hogy kölcsönösen támogatást nyújtanak annak a miniszterelnöknek, akit az elnök fog választani. És mi ezt vállaljuk. Az RMDSZ vállalja azt, hogy ha Grindiánot kérik fel kormányalakításra, akkor az egyszínű Szociáldemokrata Párt kormányának a beiktatásához hozzájárulunk. Azt várjuk el a szocialistáktól, hogyha Siegfried Muresánt bízza meg kormányalakítással az államelnök, akkor ők hasonlóképpen a kölcsönösség elve alapján támogassák a beiktatását. Mi továbbra is azzal a felelősséggel állunk hozzá, hogy a kölcsönösség alapján, akit az államfő most már politikai kormány alakítására fölkér, egyértelmű parlamenti támogatást és egy olyan támogatást járuljunk hozzá, amiben nincs benne az AUR.
4: Az erdélyi magyar közösség szempontjából melyik szolgálná inkább az érdekérvényesítést, ha az RMDSZ kormányzati szerepet vállalna akár kompromisszumok árán is, vagy hogyha adott esetben a kormányzáson kívül maradna?
2: Attól függ, hogy kialakít kormány és milyen szándékkal, mert nyilván a kormányzati szerepvállalástól nem futamodunk meg. Az elmúlt másfél év nagyon nehéz volt, ez rajtunk is mély nyomokat hagyott a közösségnek az elégedetlensége. Éppen azért, mert a korábbi kormány az nagy költségvetési deficitet és nehéz helyzetet hagyott hátra, megviselte a mi közösségünket, és ezt tudnunk kell. A kérdés az, hogy sikerül-e új kormányozni, amennyiben mi a kormányzás vállaljuk a következő időszakban, hogy a múlt évi megszorító intézkedések, és főleg az adóemelések miatt, mert azok nevelték az inflációt, az csökkentette a vásárlóerőt. Egy olyan perspektívát nyissunk 27-28-ra, ami már a polgárok számára is azt jelenteni, hogy nem volt fölösleges, nem volt hiába való az áldozat. Ehhez nagyon sok mindennek kell történnie. Ha ellenzékben vagyunk, attól sincsen, amiért megérni, az is egy járható út. Voltunk ellenzékben 23 után is, meg korábban is, és azt is vállalni kell. Tehát a kormányzatban több eszközöd van. Ha nem vagyunk kormányon, akkor meg meg, ott végezzük a dolgunkat és a közösséget szolgáljuk. Ebben az időszakban viszont a kockázatai is nagyobbak a kormányzati részvételnek. Hátra lehet dőlni ellenzékben. Az a helyzet, hogy mi bármilyen ellenzéki magatartást veszünk föl, nekünk van egy plafon. Az etnikai választó vonal az egy plafon, és azt úgy se tudjuk meghaladni.
4: Ha ellenzékben maradnának, van-e elég ereje az RMDSZ-nek kivédeni a román szélsőségesek támadásait?
2: Ez is attól függ, hogy éppen ki van kormányon, mert a szociáldemokratákkal is a parlamenti támogatáshoz szükséges megállapodás, amit a liberálisokkal együtt nyújtanánk, mert mi nem vagyunk elegendőek ahhoz, hogy őket kormányra lehessen juttatni. Bevettük a kisebbségi jogok kérdését is, hogy azok nem változnak, nem lépünk vissza, nem vesznek el belőle, és természetesen, hogy ezért tudunk a parlamentbe tenni, mert nekik nem lenne többségük, tehát mindig ránk lennének ők is szorulva. Ha egy olyan kormány állna föl, amelyikben benne van az AUR, vagy az AUR támogatásával állna föl, akkor nehéz helyzetben lennénk.
4: Az áprilisi magyarországi választásokat követően Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel találkozott, ahol a magyar-magyar kapcsolatok jövőjéről egyeztettek. A napokban az is kiderült, hogy az új magyar kormányban Kollai István történész közgazdász tölti be a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkári tisztséget, és ő felel a külhoni magyarok ügyeiért. Felvették vele már a kapcsolatot, és egyeztettek az erdélyi magyar ügyeket érintő kérdésekről.
2: Nem, tehát én az április 23-i Magyar Péterrel történt megbeszélésem után semmilyen magyarországi kormány tisztviselővel nem találkoztam, nem beszéltem, úgyhogy nem is ismerem az előbb említett urat, akit kineveztek vagy kineveznek helyettes államtitkárnak, úgyhogy semmiféle újdonsággal nem tudok szolgálni.
4: Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Tusványos egyik alapítója a napokban arról beszélt, hogy az idei Szabad Egyetemen a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a párbeszédre, különösen a magyar-magyar kapcsolatok terén, és a szervezők az új magyar kormány több tagját is meghívnák. Ön részt vesz-e az idei Tusványoson, és számít-e arra, hogy itt is folytatódhatnak a magyar-magyar egyeztetések, és akár a kapcsolatok megerősítését szolgálják ezek az egyeztetések?
2: Minden egyes esztendőben egy vagy két panelbeszélgetésen ott vagyok. Az idén is kaptam panelbeszélgetésre meghívást, és elfogadtam, ott leszek. És én is azt szeretném, hogyha a Tusványos is az állandó párbeszéd tere lenne, de én ennél egy kicsivel tovább mennék, hogy a román-magyar párbeszédnek is a szintere legyen, mert az is fontos mindenki számára.
1: Bár a mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó szabályozás érvényben van, a székelyudvarhelyi és feltehetően más romániai tanintézményekben sem tartják be maradéktalanul, állítja a Gyermekeinkért mozgalom. A szervezet ezért a tanfelügyelőséghez fordulna, mondta el Nagy Pál, a szervezet vezetője a minapi sajtótájékoztatón. A mozgalom a hétvégi udvarhely napokon is igyekezett megszólítani a szülőket és a fiatalokat. Előadásokon hívták fel a figyelmet a digitális világ és a tudatmódosítószerek veszélyeire, valamint a közösségi médiában fogyasztott tartalmak szorongást erősítő hatásaira. Geréb Krisztina összeállítása.
5: A gyerekek 18 éves korukig csak tanügyi intézményekben töltik el az idejük javát.
6: A tanügyi anomáliákra hívja fel a figyelmet Nagy Pál, a Gyermekeinkért mozgalom vezetője.
5: Egyre fenyegetőbb veszély az okostelefon használata. Azt látjuk, hogy az egész világ kezdett rájönni, hogy a lovakat a szekér megkerülte, és kezdték a tilalmakat bevezetni. Ezért nagyon helyes, Romániában is bevezették ezt, hogy nem szabad telefont használni, de ha már anomáliáról beszélünk, az a probléma, hogy azt tapasztaljuk gyakorló szülőkként, hogy hát nem minden iskolában és nem minden korosztályban egyformán. Ha mi itt önkéntesen küzdünk azért, hogy valamennyire megóvjuk a gyerekeket a különböző behatásoktól, akkor egy sokkal eredményesebb lenne, főleg, hogyha már az állam is ehhez mankót ad, hogyha ezt az iskolák is, az iskola vezetőik is betartanák. Nem túl rózsás a helyzet udvarhelyen sem.
6: Legalábbis ez látszik a mini felmérés eredményén, amelyet a Gyermekeinkért mozgalom készített. Az összes székelyudvarhelyi tanintézményt megkérdezték ugyanis, hogy mennyire tartják be a törvényileg előírt telefonhasználati tilalmat az iskolákban. Mint kiderült, a 0-8 osztályokban betartják, 9-12-ben, tehát a középiskolai diákokkal azonban nem konfrontálódnak. Így a telefon a diákoknál marad a tanórák alatt is.
5: Az igazgatók és a tanárok nagy többsége is szülő, tehát akkor valahogy jó lenne a törvényt betartatni. Meg gondolkoztunk azon is, azon kívül persze, hogy nem is kaptunk minden iskolából visszajelzést, hogy mit tudunk mi tenni, tehát mi a segítségünket föl tudjuk ajánlani, de igazából nem fogunk tudni oda menni és telefonokat elvenni. Nem biztos, hogy jó dolog, de azt látjuk, hogy a tanfelügyelőségtől azért tartanak az iskolák vezetői, ami a Székelyföldi megyékben nem biztos, hogy ez az alárendeltség jó dolog. Én amellett kardoskodnék, hogy itt közösen egy csomó minden problémát meg lehetne oldani. Hogyha nincs más mód, akkor lehet, hogy a tanfelügyelőséghez fordulunk.
7: Én Kie Médizdea vagyok, digitális kompetenciákat fejlesztő pedagógus. Ahhoz, hogy ez 100%-ig működni tudjon, nagyon fontos lenne az, hogy a pedagógusok, a szülők és valamilyen szinten a diákok is egyetértsenek ebben. A telefon az nem csak egy eszköz, hanem befolyásolja az egymás közti kapcsolatot, az, hogy szociálisan hogyan hangolódnak egymásra, és adott esetben az egész csoport dinamikát is meg tudja változtatni.
6: Na meg a következetesség, aminek hiány vagyunk, talán úgy derült ki ebből a felmérésből, de egyéb témákkal is foglalkozik ez a mozgalom. A jövőben a kamaszok és a párkapcsolat is fókuszba kerül, illetve a speciális nevelési igényű gyerekek témájával, a 10 órai pénzzel, illetve a tanárok, a pedagógusok kiégése is fontos téma. Mi szerint döntenek, amikor egy-egy témát kiválasztanak és ahhoz keresnek szakembereket?
7: Én úgy szoktam mondani, hogy ez egy ilyen mondhatni szent háromság rendszere, hogy a szülő, a pedagógusok és a gyerekek, és hogyha ebbe a rendszerben valaki valamit nem ért, nem tud, elakadása van, vagy adott esetben például a pedagógusoknál kiégése, akkor nagyon könnyen sérülhet ez a jól működő rendszer, és a gyerekeink látják ennek leghamarabb kárát. A felelősség sohasem egy szereplőjé, rendszeresen megoszlik, és ezért gondoljuk azt, hogy a pedagógusoknak is szükségük van segítségre, ugyanúgy a szülőknek is, és a diákoknak is. És akkor ez szerint szoktuk mindig kitűzni úgymond a témáinkat, hogy megnézzük, hogy eddig már melyik szereplővel foglalkoztunk, kinek adtunk több segítséget, hol látjuk még szükségét, és akkor ezt rendszeresen megvitatjuk a szakembereinkkel.
1: A tanév lezárásaként először rendeztek családi napot az Ugocsában található Tisza Péter falvi református líceumban. A program célja az iskola közösségének összekovácsolása volt, közelebb hozni egymáshoz a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket. A szervezők szerint a háború okozta bizonytalanság idején különösen fontos az összefogás és az egymásra figyelés. Részletek Iváncsik Attilától.
8: Nagyon tetszik ez az iskola, tényleg nagyon sok programok vannak, és nagyon hálás vagyok én is, hogy ilyen sok programot szerveznek, és hogy jól érezhetjük magunkat, és hogy a családainkkal tölthetünk időt, és Istenre is figyelünk, hálát adunk, és tényleg minden hétfőn Isten tisztelettel kezdünk. Nagyon tetszik ez az iskola, én mindent csak jól tudok róla mondani.
9: Fogalmazta Szlavics Angelina, aki a Tisza Péter falvai református líceum 7. tanulója. Osztálytársa Pap Szofia szintén részt vett szüleivel a családi napon.
10: Nekem nagyon szuperül tetszik ez a családi nap, és szerintem szuper, hogy az iskolánk gondol arra is, hogy a családunkkal is kell időt tölteni. Én az anyukámmal és a tesóimmal érkeztem, mindennel nagyon jól érzem magam. Még egyszer nagyon hálás vagyok azért, hogy a liceum nem csak ránk gondol, és a tanulásra és a nevelésre, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat, és tudjuk időt tölteni a családunkkal is.
9: A csepei Fóri Sándor gyermeke is a Tisza Péter falvai református líceum diákja.
11: Van egy 5. osztályos gyermekem, és nagyon örülök neki, hogy ilyen programokat szerveztek. Együtt lehet a család, játszhatnak a gyerekek a szüleikkel, és hogy ilyen sok érdekes programon vehetnek részt.
9: Pál László Négál Irén református lelkész kiemelte. Fontos, hogy a gyermekek iskolai tanítása a lelki fejlődésükkel és hitbéli megerősödésükkel is együtt történjen.
12: Isten irgalmát és szeretetét mutatja az, hogy 1000 nemzedéken át gondoskodik, megbocsát, oltalmaz és vezet, hogyha figyelünk rá. Tehát a különbség, hogy mennyire értékes az, amit a világ ad és a virág szerinti, és mennyire az, amit Istentől kapunk és Isten ad nekünk, és mennyire fontos, hogy ezt adjuk tovább, ami maradandó. Vannak rossz minták, amelyeket örököltünk, és ezeket nem szabad továbbadni. Ezeket át kell írni, felül kell írni, ezeket el kell hagyni. Például, ha valaki egy alkoholista családban nőtt fel, akkor nem kell, hogy arról szóljon az életünk, hogy szenvedünk és iszunk, vagy megvárjuk a gyerekeket, mert minket így neveltek. Tehát nagyon fontos, hogy egészséges, jó, értékes mintákat adjunk tovább.
9: A gyermekek fejlődése és nevelése szempontjából a családoknak és az iskolának szorosan együtt kell működnie. Hangsúlyozza Páva Judit, a Tisza Péter falvai református líceum igazgatója.
13: Nem egyszerű a gyermekeknek különféle programokat, rendezvényeket szervezni a légiriadók áramszünetek közepette. Minél jobban azon igyekszünk, hogy a gyermekek számára olyan programokat, rendezvényeket szervezünk, amely felkelti a gyermekek érdeklődését, de szeretnénk a szülőkkel való kapcsolatunkat még erősebbé, szorosabbá tenni, és ezt tápolni a jövőbe. A szülőket jobban megismerjük, és egy kötetlen beszélgetés mellett beszélgessünk a gyermekekről, az oktatásról, mik a javaslataik, mi az, amiben a jövőben tudunk változtatni, mert lehet, hogy néha mi nem látjuk azokat az eseményeket, gondolatokat, amelyek a szülők, gyermekek fejében röppennek fel, de ezzel a mi munkánkat tudják segíteni.
1: 8. alkalommal rendezték meg Vízaknán a Magyar Napokat. A Szórványban élő magyar közösség 2 napon át közösen élhette meg nemzeti összetartozását és hitét. A programban liturgikus alkalmak és kötetlenebb közösségi események egyaránt helyet kaptak. A rendezvény jelentőségéről Béres Levente református lelkipásztor beszélt Verese Mese gyöngyvérnek.
14: Éppen véget értek a Magyar Napok itt Vizaknán. Hogyan tekint vissza erre az ünnepi alkalomra, időszakra?
3: Nagyon jó hangulatú volt, számomra, mint főszervező, nyilván egy kicsit fárasztó is, de minden perce élvezetes volt, és megérte, úgy láttam. Az emberek feltöltődve mentek jó beszélgetések után haza, és egy csomó élménye.
14: Nagyon erőteljes volt most a református és a hitbeli vonal ezen az ünnepségen, hiszen ugye a Kolozsvári Református Kollégium diákjai léptek fel, a Szászrégeni Együttes is szintén református dicsőítő énekekkel jött. Ez véletlenszerűen alakult így, vagy tudatosan?
3: Tudatosan is, meg véletlenszerűen is. Mind a kettő benne volt. Nyilván próbálkozunk, tehát a lényege a fesztiválnak az, hogy magyar nyelvű események legyenek, kulturális események is. Szoktam figyelni arra, hogy azért mindenből egy kicsit próbáljunk nyújtani a Szórványban élőknek, hiszen ők nem minden nap találkoznak, sőt vannak olyan, hogy évek óta nem találkoznak. És mint a tegnap kiderült szombati napon, ifjúsági dicsőítő csapat még nem volt a gyülekezetbe ilyen jelleggel, tehát hogy koncertszer és nem a helyiek oldják meg, hanem valahonnan jön egy teljes profi csapat.
14: Az idősebbek hogy tekintenek erre a dicsőítő zenére? Mert hogy elsősorban a katolikus egyházon belül látunk mostanában ilyen ellenérzéseket a gitáros misékkel szemben a generációk tekintetéből.
3: Eleinte volt, illetve biztos van olyan ember, akiben ez ilyen kérdőjel, viszont én most már a második olyan lelkész vagyok, aki tudatosan ezt a fajta zenét is közel viszem, illetve el is magyaráztuk nekik az elődömmel együtt is, hogy muszáj az ifjúsági zenét behozni, vagy a gitárt, vagy a dobot, vagy erre is lehetőséget teret nyílni, és ők, mint idős generáció, el kell tudják fogadni, hiszen a fiatalok másképp elmennek a gyülekezet közösségéből, mert nekik meg a régi megszokott hagyományos református énekek unalmasabbak, és akkor így lehet egyfajta egyensúlyt és hidat építeni a jövő fele.
14: Ahogy elnéztem itt a tegnapi közösséget, akkor azt tapasztaltam, amit egyébként máshol is, mondjuk Brassó vidékén, hogy a négy falusiak bemennek a brassói rendezvényekre, de a brassóiak kevésbé mennek ki négy faluba, ott még kisebb a távolság, mint Vizakna és Nagyszeben között. Tehát a vizaknaiak szintén bemennek Nagyszebenbe, de fordítva, mintha nem lenne járható ez az út.
3: Igen, ez egy általánosabb tapasztalat, ritkán vannak máshonnan vendégek, illetve a fürdőváros részről még van, hogy betévednek vendégek, ma vasárnap is voltak az istentisztelete és szeretett vendégségen is néhányan. Az első talán az, hogy nincsen olyan személy az adott nagyvárosi közösségbe, vagy olyan személyek, akik megszervezik az utaztatást, tehát hogy azért az idősebb generáció nyitottabb lenne, de mivel gond van az utazása, vagy nem tudják, nehezebben oldják meg, akkor emiatt nem vállal. Fordítva működik, mert nyilván a nagyvárosban több az esemény, a lehetőség, és azért mi meg a kisebbek, akik körülötte vagyunk, akkor megszervezzük és visszük az embereket, akár több autóval, akár más módon.
14: Viszont a román közösség részéről is kevesebben voltak, mint ahogy mondjuk egy-egy bálban is többször előfordult román szó. De ugyanakkor az új kultúrház mégiscsak a közösség rendelkezésére is áll.
3: Jó kérdés, hogy mi az oka. Az tény, hogy ebben hónapban, júniusban román vonalon nagyon sok esemény volt a kultúrotthonban is. Illetve azt látom egy picit, hogy ez az időszak, a vizsgaidőszak és vakáció kezdete is, ugye a családoknak valahogy, mint hogy a problémás lenne, ezt majd át kell gondolni. értékelni, ki kell értékelni a szervezős csapat a vezetőséggel, és az alapján majd elindulunk, hogy akkor jó-e az időpont, vagy a hónapnak ez a része, vagy máshova kell megint mozdítani. Nem itt szokott lenni a Magyar Napok június végén, hanem augusztus végén voltak. Az idén egy másik családiasabb esemény miatt muszáj volt költöztetni.
14: De hát, mint tudjuk, nincs olyan időpont, ami mindenkinek jó lenne, tehát hogyha éppen márciusban lesz, ott másoknak másmiért nem lesz alkalmas.
3: Nyilván nem is kell megfelelni mindenkinek, a lényeg szerintem az, hogy a lehetőséget biztosítsuk, illetve a tartalmat.
14: Az anyanyelvet főleg.
3: Az a lényege a rendezvényeinknek, főként a kulturális rendezvényeknek, hiszen egyetlen olyan egyházi és nem egyházi intézmény vagyunk, akik szervezünk kulturális eseményeket Vízaknán. A lehetőséget biztosítjuk, viszont a döntés az mindenkinek az egyéni személyes kérdése kell, hogy legyen.
1: A mézelő méh 250-szer idősebb lény a Földön, mint az ember. Az evolúció során volt ideje tökéletesen működő közösséget, családot kialakítania, amelynek minden tagja, élete minden pillanatában, felesleges kommunikáció nélkül is pontosan tudja, mi a feladata. És nincs naplopás. Munka van. A közösségért. És ez a tökéletes rendszer mindaddig működik, amíg összetartja őket. A méhanya. Belőle csak egy van a közösségben. Kedves hallgatóink! Hosszantartó, súlyos betegség után 69 évesen itt hagyott bennünket Lánci Ágnes, aki 18 éven át dolgozott a Határok Nélkül szerkesztőségében, és hosszú éveken át vezette a mintegy 20 tagú szerkesztői és tudósítói csapatot. Ágnes nem csak összetartotta ezt a közösséget. Mentor volt ő, tanító, példakép. Az imént hallott sorokat Ternovács István kollégánk fogalmazta meg. Ezekkel a gondolatokkal kezdte Lánci Ágnes méltatását múlt év decemberében, amikor Ági átvehette a közmédia Egyesi Géza díját. Munkatársaink, tudósítóink nevében most ő búcsúzik mindannyiunk Ágiától, majd Bereki Anikó interjújából hallhatnak egy részletet, amit az imént említett díj kapcsán készített vele.
15: Ahhoz, hogy a Kossuth Rádió külhoni magyarokról szóló Határok Nélkül című műsorát készítő, a Kárpát-medence különböző részein szétszórtan élő, mintegy 20 tagú tudósítói csapat olajozottan és stresszmentesen tudott és tud ma is dolgozni, ahhoz nagyban hozzájárult a felvidéki gyökerekkel rendelkező Lánci Ágnes, a mi Ágink, aki 18 éven át volt a szerkesztőség tagja, hosszú éveken át pedig a vezetője. Ő nem egy bőbeszédű, fontoskodó ember volt, de hatalmas tudásával, határtalan türelmével és bölcsességével közel két évtizeden át bizonyította, miként lehetséges kiegyensúlyozottan végezni a szerkesztői vagy éppen a főszerkesztői feladatokat akkor is, amikor éppen háború dúl a szomszédságban, vagy tömegesen verik a magyarokat. Ági ezekben az embert próbáló időkben is mindig képes volt szerkesztőként úttálalni a műsorban a határon túli magyar élet történéseit, hogy erősítse a fogyatkozó közösségek hitét, erőt adva nekik a kapaszkodáshoz, és sosem emelte fel a hangját. Lánci Ágnesnek nem kellett sajnálni azt, hogy anno az egyetemi oktatás helyett a rádiós újságírást választotta. 1995-ben került a Petőfi Rádió Gordius szerkesztőségébe, melynek élén népszerű, tudományos ismeretterjesztő műsorokat készített munkatársaival. 2007-től a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztője, itt a Határok Nélkül mellett a Téridő című műsort készítette és vezette. Ő hozta létre a Határok Nélkül című műsor népszerű kőkövör rovatát, amelyben a Kárpát-medence épített és természeti értékeit mutatta be a hallgatóknak. Ági mindig rendhagyó módon készült nemzeti és vallási ünnepeinkre, fontos évfordulóinkra, kerülve a sztereotíp tálalást. Sokan megtanulhattuk tőle, miként kell úgy kérdezni, hogy a hallgató azt mondhassa, többet jelent a rádiós újságíró számára a mikrofon, mint kenyérkereseti lehetőség, hogy valamit többletként is adni szeretnénk a közösségnek. Lánci Ágnes bejárta a Kárpát-medence összes magyar lakta régióját, és együtt lélegzett az ott élőkkel. Amikor a szükség úgy hozta, olyan munkát is magára vállalva segítette a külhoni nemzettársakat, ami nem lett volna kötelező a számára. Embereket hozott össze, hadi özvegyeket érintő ügyekben, vagy éppen segélyek célba juttatásában segített. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Határok Nélkül szerkesztői és tudósítói gárdája 2016-ban kiérdemelte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kós Károly autonómiáért díját. és még ugyanabban az évben a Magyar Örökség díjat. 2019. augusztus 20-án pedig ő vehette át a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat a Határok Nélkül műsor készítőinek a nevében, akik az indoklás szerint elkötelezett nemzetszolgálatukért az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra magyarsága életéről szóló naprakész hiteles és emberközpontú tudósításaikért kapták az elismerést. 2025-ben neki ítélték oda a Közmédia Egyesi Géza díját. Lánci Ágnes az utánpótlás nevelésében is maradandót alkotott. Mentorként határtalan türelemmel segítette a fiatal újságírók kibontakozását. Mindez mellett feleségként, anyaként és nagymamaként is példásan helytált. 69. születésnapján hagyott itt bennünket. Ági, mindent köszönünk. Emlékedet megőrizzük.
16: Nem készültem rádiósnak, soha nem volt vágyam. Egyszer csak így hozta az élet, hogy mikor ott hagytam az egyetemet, akkor adódott, hogy a rádióba jöjjek dolgozni.
17: Ott is dolgoztál, tehát igen, nem a tanulást hagytad ott.
16: Nem a tanulást hagytam ott, hanem ott dolgoztam. A lényeg az, hogy belecsöppentem ebbe a rádiós létbe, ami egy egészen más millió természetesen, mint az egyetemi, ami lassú, komótos, tudományos. Itt meg pörgött az élet, meg kellett tanulnom gyorsan dolgozni, gyorsan gondolkodni dolgokról, és egy pillanatot elengedni, hogyha szembesültem a ténnyel, hogy nem tudom megcsinálni. Szóval lényeg az, hogy egy egészen más életmódra kellett berendezkednem a munkámmal kapcsolatosan, ugye nem volt se szombat, se vasárnap, de nagyon élveztem. Olyan helyekre jutottam el, ahova soha nem jutottam volna el, nem azért, mert nem akartam, eszembe se jutott, hogy vannak olyan helyek. 2007-ig dolgoztam a Petőfi Rádióba, akkor ugye a Petőfi Rádió átalakult, és akkor átkerültem a Kossuth Rádióhoz, a Határok Nélkül című műsorhoz. Rengeteget jártam a Kárpát-medencébe, mint turista, úgy, mint a felvidéki családom látogatója. Rengeteg magyar lakta vidéken. Soha eszembe nem jutott, hogy ők itt egy többségi tömegben kell, hogy éljenek. Gyerekkoromat Rozsnyón töltöttem, minden nyaramat. Fel se tűnt, hogy külföldön vagyok a szónak a technikai értelmében, mert mindenki magyarul beszélt, és akkor egyszer csak belecsöppentem egy olyan szerkesztőség életébe, ahol azt mondták, hogy ez egy nemzetpolitikai magazin, Ági kedves.
17: Milyen kapcsolatod alakult ki a Kárpát-medencei tudósítóinkkal?
16: Hát nagyon jó és nagyon megható. Hosszú-hosszú éveken keresztül együtt dolgozunk. Ők is úgy dolgoznak, ahogy én úgy gondolom, hogy ezt a műsort feltétlenül csinálni kell. Persze nem vitatom el, hogy minden rádió műsor lelkesedéssel és nagy szeretettel és odaadással készül, de itt a napi készenléti állapot például nagyon fontos. Az, hogy egyfolytában a toppon legyenek, hogy mi fog történni, mit történt, mert hogy a műsor feladata, hogy ezeket közvetítse. És ezek az emberek mindent megtesznek, hogy nagy szavakat használják, a nemzetpolitika ütőerén tartják a kezüket. Mindig azt érzem, hogy fontos nekik, és nagyon fontos, és hozzá kell tennem, hogy ők se lesznek fiatalabbak, de ha egy fiatal belép helyettük, azt ugyanígy elkapja a gépszély.
17: Ági, mit vársz a kollégáktól és a műsortól a következő időszakban?
16: Ez csak kis lendülete lehet csinálni, ezt előre leszögezem, mert hogyha elfogy a lendület, akkor kész, akkor már nem csinálsz műsort. Csak így tovább. Végül is az embert ez mozgatja, hogy még mindig fontosnak érzi, amit csinál, mert úgy érzem, hogy azok a dolgok, amiket mi itt a Határok Nélkülben csinálunk, kicsit még mindig szolgálat, egy kicsikét még mindig visszaköszön a rádiónak az a funkciója, ami még annak idején 30 évvel, vagy 40-50 évvel ezelőtt megvolt, hogy írok a rádióba és segítséget kérek. És ezek olyan dolgok, amitől az ember úgy érzi, hogy egy kicsikét több. Ezért érdemes csinálni, és ezért csináljuk szerintem mindnyájan, mert úgy érezzük, hogy fontosak vagyunk.
18: Emléke legyen áldott. Nyugalma csendes. Ezzel a Határok Nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok Nélkül.
19: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Elindult a NÉBI nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek a többi között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket is ellenőrzik. 6 óráig jövünk a részletekkel, most jönnek a hírek a stúdióban Ceglédi Edit.
2: A híreket Jávor Miklós szerkesztette. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a víziközmű rendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Ezt a miniszterelnök közölte. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját. A színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Magyar Péter a Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt napi rendelőtti felszólalásában. Emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnökre, Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva azt mondta, a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása példátlan Európában és a népképviselet korlátozását jelenti. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. A sok napsütés mellett kevés komoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 37-42, este 29-36 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkban. Június 30-a kedd van, ma a Pálokat köszönhetjük. Most jöjjön néhány téma ajánlat. Ma este, ha este vagy hétvégén gond van, akkor a gazdiknak több száz kilométert kell utazni a beteg állattal az ellátásért. Egerben ugyanis nincs esti és hétvégi állatorvosi ügyelet.
3: Nekem van két kutyám, meg egy cicár. A legtöbb probléma mindig hétvégén adódik. Csak egy egyszerű példa, bemegy a kullancs az állatomba, akkor 3 napig hagyjam benne, mert nincs ügyelet Egerben.
1: De mi lehet ennek az oka, és lehet-e valamilyen megoldás? 4-6 körül jövünk a részletekkel. A víz kincs, az ivóvíz pedig szinte felbecsülhetetlen érték, bár erre általában csak akkor jön rá az ember, ha akadozik az ellátás. A múlt hét elején súlyos vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, bár hétfőre helyreállt az ivóvízszolgáltatás, de azóta már más vízszolgáltató is kéri a lakosságot, hogy a hőségre való tekintettel spóroljanak a vízzel. De mit tudnak tenni a lakók?
4: Azt mondják, hogy ne mossunk, oda kéne figyelni a mosogatásra, hogy folyóvízzel nem locsolunk. Mi most kitaláltuk, hogy bizonyos ételeket papírtányérból fogunk enni, és akkor azért a mosogat,

0: A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
1: A tollkivitel évente több millió devizaforintot hoz a népgazdaságnak.
2: A tudósítás 1979-es.
3: Eszport anyag, az ágytól tulajdonképpen.
2: A világ változott is, meg nem is. A tollpárna, tollpaplan ma is fontos természetes termék, de a libáról a toll eltávolítása, tépése már nem megengedett. 40 fokban tollpaplanról beszélni kicsit furcsának tűnhet, de jönnek majd még hűvösebb idők is, amikor a tollal bélelt takaróra ismét szükség lesz. Vannak hivatások, amelyekről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy végleg a múlt ködébe vesztek, ám a jelenlegi trendek azt mutatják, hogy a hulladék csökkentés és a régi dolgok megbecsülése képes feltámasztani eltűnőben lévő mesterségeket. A toll és pehelyágynemű gondozása pontosan ilyen. Ahelyett, hogy kidobnánk a családi örökséget, inkább szakemberre bízzuk a felfrissítésüket.
4: Megmentjük a régi tollakart, pelyheket, amit a nagymamától örököltek.
2: A fővárosi békebeli műhely az elmúlt 40 évben mindent túlélt, amit a történelem és a gazdaság rázúdított. Nagy Attiláné fáradhatatlanul végzi a finom, precíz munkát és határozottan ügyel arra, hogy a tisztítás során a tollak véletlenül se keveredjenek össze. Itt szó sem lehet idegen tollakkal ékeskedni.
4: Ide a műhelybe csak a kitisztított toll vagy pehely kerül. Mindenkinek rajta van a zsákon a neve, nincs kutyulás, nincs kavarás, csak azt kapja vissza, amit ő hozott. Leszabom az anyagokat, és akkor ugye körbe kell varni, ki kell rajzolni.
2: A retro hangulat és a természetes anyagok találkozása ez, ami bizonyítja, hogy ezek az alapanyagok, mind a libatoll és a pehely, soha nem mennek ki a divatból, ráadásul ezek a darabok környezetbarátok és rendkívül hosszú életűek.
4: A mostani libatollak, azok nem élve tépett tollak, ezt már nem szabad. A vágóhidakon feldolgozandó libákról leszedett tollat lúgozzák, fertőtlenítik, különböző tisztítási fázison mennek keresztül. A tollat osztályozzák, különböző minőségű tollak, pelyhek vannak.
2: A Városmajor utcai kisműhely így vált a fenntarthatóság és a családi emlékek őrzőjévé, ahol a kopott, elhasznált párnákból újra szeretettel ölelt otthoni kincsek lesznek.
4: Megöregettünk, és nagyon kevesen vagyunk már, de ez egy olyan szép szakma, hogy ameddig lehet, azt csináljuk.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
5: A Kárpát-medencében derült most az ég. Bécsben 26, Grazban 24, Pozsonyban 25, Kassán 24 fok van. Ungváron 20, Kolozsváron 22, Aradon 24, Újvidéken 24, Csíkszeredában pedig 23 fokot mértek.
0: Dr. Lorászkó Gábor rovata a Hajnaltájban.
5: A napok óta tartó forróság embert és állatot egyaránt megvisel, ám amíg nekünk embereknek az evolúció az izzadság formájában egy hatékony védelmi mechanizmust adott a hőguta ellen, kutyáink már nem ilyen szerencsések. De mit tehetünk gazdaként, hogy megelőzzük a bajt a házi kedvenceknél? Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol.
6: Hallgatón kérdezi: kedves doktor úr, a kutyánk nagyon érzékeny mind a melegre, mind a fáradtságra. Látszólag megviseli, hisz liheg, sokat iszik és állandóan fekszik, mégis minthogyha keresné a napot. Sokat pihen olyan helyen, ahol abszolút nincsen árnyék. Most, hogy elkezdett felmelegedni az idő, mikre kell figyelnünk, mik a jelei a hőkutának?
7: Az ember nagy nyári melegben a testhőmérsékletét a verejtékének elpárologtatásával is tudja szabályozni, hiszen a párolgás hőt van el. Kutyának viszont gyakorlatilag nincs verejtékmirigye. Testének a hőmérséklete emelkedik a környezet magas hőmérséklete, fokozott izommunka és az emésztés során is. Árnyékot keres, gödröt ás és elfekszik, csökkentve a saját hőtermelését. Lihegéssel szinte szellőzteti a tüdején átáramló forró vért. Ezeknek a hőszabályozó mechanizmusoknak viszont megvannak a maga korlátai. A hőgutának, vagyis hőtorlódásnak típusos előfordulási módja az autóba bezárás nyáron. Egyrészt hamar lesz ott 50 fok körüli hőmérséklet,

0: és a zárt térben a lihegés miatt gyorsan terítetté válik a páratartalom, ami a hőérzetet fokozza, ahogy ezt a szaunából mi is ismerjük. Mit tud tenni a kutya ilyenkor? Egyre gyorsabban liheg, elfekszik, nyázik, majd alkati adottságaitól és egészségi állapotától függően előbb-utóbb vagy tüdővizenyő alakul ki, vagy a vér túlságosan magas hőmérséklete hatására a légzés vagy a keringés elégtelenné válik, és az állat külön szenvedés közepette elpusztul. Friss levegő és vízzel való locsolás életmentő, amit infúziós és gyógyszeres kezeléssel lehet kiegészíteni. Elterjedt tévedés miatt a bezárva hagyott kutyáknál gyakran tálban ivóvizet is hagynak az autóban, illetve kiszabadításkor az itatását erőltetik. A jó szándék érthető, csak hogy a kutyák számára a hőtorlódásra nem a szomjúság, hanem a túlmelegedett test a probléma. Mi hasonló helyzetben azért leszünk rendkívül szomjasak, mert az izzadásunkkal nagy mennyiségű folyadékot vagyunk képesek veszíteni, kutyák a liegéssel viszont csak keveset. A végtagukat és a nyakat kell locsolni, majd nyugodt légzés visszatértekor állatorvoshoz vinni.
1: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Lorászkó Gábor állatorvos továbbra is várja a kérdéseiket, amelyeket a hajnaltájkukac@mtva.hu e-mail címen tehetnek fel. Nincs esti és hétvégi állatorvosi ügyelet Egerben. Ha este vagy hétvégén gond van, akkor a gazdiknak több száz kilométert kell utazni a beteg állattal az ellátásért. Sokáig három magánállatorvos végezte a készenléti sürgősségi ellátást, de belefáradtak. A kamarai állásfoglalás szerint pedig nem kötelező ügyeletet biztosítani. A riporter Plisi Csenge.
2: Most hoztam a cicámat, a szomszédunk kerítésébe átugrott, és ott kiálltak drótok, és megsértette a drót a hasfalát, és összavarták, betettek egy csövet a sebtisztulás céljából, és most jöttem, hogy kivegyék a csövet.
3: És mit tenne, hogyha ez mondjuk ügyeleti időben, tehát mondjuk este történt volna, vagy hétvégén?
2: Fogalmam nincs, nézném a interneten, vagy hol van legközelebb állatorvos, vagy ki tud fogadni, de hétvégén se magán állatorvosi rendelő, se semmi nem üzemel. Nekem van két kutyám, meg egy cicár, a legtöbb probléma mindig hétvégén adódik. Csak egy egyszerű példa, bemegy a kullancs az állatomba, akkor három napig hagyjam benne, mert nincs ügyelet Egerbe.
4: Mondta felháborodva egy asszony, aki a cicáját hozta állatorvoshoz.
5: Nagy meleg persze most vonza ezeket, mint például a hőguta, hőtorlódás egy-egy állatnál. Ez nagyon súlyos problémákat, tehát agyödémától kezdve akár az állat elúlását is előidézheti.
4: A nagy melegben ilyen problémákkal hozzák kedvenceiket a gazdik rendelési időben. Ha este vagy hétvégén van gond, akkor több száz kilométert kell utazni a beteg állattal az ellátásért, mert Egerben nincs állatorvosi ügyelet, mondja dr. Suszták Béla állatorvos.
5: Vannak tényleg olyan esetek, amik sürgőségi és nem tűrnek halasztást, főleg itt szaporodás biológiai dolgok, félrenyelés, daráscsípés, allergiás reakciók, gyomor-bélrendszeri problémák, akkor különböző ilyen epilepsziás reakciók, főleg ilyen villámlásos időszakban 10-12 magánállatorvos van, aki dolgozik rendelőben. Akkor azok a ellátó állatorvosok.
4: Ebből hétvégén, este, éjszaka valaki elérhető?
5: Sajnos Heves megyében csak egy recski ügyelet van megszervezve, de az is csak hétvégére. Eger városában, illetve Heves megye nagyobb városában nincs, aki rendelési időn túl, utána nincs megszervezve. 2015-ig ez működött, utána volt egy időszak, amikor nagy fellángolás volt, és az összes magánállatos összefogott, és próbáltunk egy rendszert kialakítani, de sajnos ez is hamar hamvába halt, és most sajnos nem működik. De ez sajnos igaz, ez Nógrád megyére, Borsod megyére, Szolnok megyében ott sincsen. Legközelebb hozzánk Gödöllőn van egy rendelő, amelyikben éjszaka lehet vinni, vagy Debrecenben van nagyon jól megszervezve, illetve Nyíregyháza, vagy Budapest.
4: Azt mondja, hogy volt az egyike, hanem az egyetlen állatorvosi Egerben, aki vállalt ügyeletet. Miért nem voltak hozzá partnerek a többiek?
5: A kamara úgy volt vele, amit én nem biztos, hogy jónak tartok, hogy az élet majd meg fogja oldani. És az állatorvosokat nem kötelezte arra, hogy tartsanak ügyeletet. Mert az ügyelet az most, hogyha megnézzük, az ügyfélnek nagyon jó, hiszen tudja hova vinni az állatát. Az állatorvosnak olyan szempontból jó, hogy tud segíteni olyankor is, amikor nagyon rászorulnak az emberek, és nagyon nagy a baj. Viszont ezek általában bonyolult esetek, és nagyobb műszaki feltételeket, illetve személyzetet is igénylő, hiszen ott azért egy folyamatos, akár infúziós, vagy műtéti ellátásban a segítség azért nagyon fontos, és ezeknek a megteremtése, illetve egy ilyen sürgősebb, súlyosabb esetnek az ellátása azért nagyobb, úgymond szakmai kihívásokat is jelent. Van, aki nem biztos, hogy vállalja ezt a dolgot, de mindenképpen érdemes lenne bizonyos régiókat, ahol 50, 70 vagy egy 100 kilométeren belül elérhető állatorvos van, és oda lehet vinni az állatokat.
4: Az ügyeleti ellátás pénzbe kerül, tehát ezért fizetnie kell a gazdinak?
5: Az állatorvosi kezelések az mindig kötelesek. A rendelési időben van egy alaptarifa, a rendelési időn pedig van egy extra tarifa.
4: És ha baj van, ezt meg is fizetnék, ugye, vagy meg is fizetik a gazdik?
5: Minden pénzt megadnának azért, hogy ez az állat még visszatérjen ugyanúgy a régi normális kerékvágásba.
1: Nyaralás kutyával vagy anélkül, és ha kutya nélkül, akkor ki gondoskodjon a házi kedvencekről? Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy mit tegyen állataival, ha nem tudja magával vinni őket a nyaralásra. A podcasti szereppel ugyanis nem akárkit lehet megbízni. Állatvédelmi sorozatunkban Benkő Andrea riportja következik.
6: Töglő Gábor és Töglő Viktória három nagyon aranyos spánielkutyának a gazdája. Gondolom, hogy tervezik, hogy mennek nyaralni, hogyan oldják ezt meg, itthon hagyják őket, vagy mennek önökkel.
7: Ebből a szempontból a nyár mindig nagyon problémás, meg kell, hogy oldjuk a kutyák ellátását.
6: És van, aki segít ilyenkor?
7: Eddig nagyon szerencsések voltunk, mert meg tudtuk oldani a családból. Férjemnek a szülei egy utcányira laktak tőlünk, átjöttek hozzájuk, illetve az éjszakát is itt töltötték velük. Idén ez egy kicsit másképp alakul, nézegettünk is egy pár panziót, vagyis hát felmerült ennek az ötlete, de nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk rajta. Az az igazság, hogy ők hárman nagyon össze vannak nőve, és nem tudom elképzelni, hogy egy idegen helyen hogyan oldható meg, hogy ők együtt maradjanak. Még a nappalok, a kin is vannak, és esetleg több kutyával játszanak, az nem okoz akkora problémát, mint az éjszaka.
6: Gábor, a panzió, akkor hogyan készítik fel a kutyákat erre?
8: Mindenképpen olyan panziót keresnénk, ahol a kutyák szinte az itthoni kényelmet, nyugalmat kapják.
6: Talált ilyet?
8: Igen, meglepő. Vannak olyan kisebb kutyapanziók, ahol szinte a családdal laknak a kutyák. Mondjuk nekünk nehéz a helyzet, mert ugye három kutyát nem nagyon akarnak befogadni, egy-két kutyát viszont olyan szinten tudnak kezelni, mintha otthon lennének.
7: Olyanra is van lehetőség, hogy esetleg addig, amíg ott tartózkodnak, tréningezik is őket, mint hogyha kutyaiskolában lennének.
6: A kutyákat el kell vinni ilyenkor előre ismerkedni?
8: Igen, mindenképpen előtte egy-két alkalommal célszerű elvinni őket. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy valamilyen szinten megviseli a kutyákat, de ahova mennek, ott általában mindenhol van még több kutya, tehát én úgy gondolom, hogy nekik ez egy fejlődés lesz.
7: Döntésre kell jutunk, mert két hét múlva már nyaralunk is. A jelenállás szerint a lányomnak a barátja, akik nagyon szeretnek a kutyusok és ismernek, ő lesz az éjszakai hálópajtjuk, illetve apósom lesz az, aki napközben átjön hozzájuk. Szerintem ezt a megoldást fogjuk választani idén is.
6: Amikor önöket felhívják, mi az első kérdés?
9: Az első kérdésük az tényleg az, hogy benti tartás van-e, hogy éjszaka kint vannak-e, vagy bent vannak-e a kutyák.
4: Ruzsics Krisztián, kutyanapközi és panzió vezető.
9: Illetve, hogy mindig van-e velük valaki, ez a legfontosabb igazából a gazdiknak.
6: Nagyon széles ez a spektrum, hogy a gazdik hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy a kutyát mondjuk, ha nem járt napközibe, panzióba rakják?
9: Vannak végletek, igen. Van, aki minden nap keres többször is minket, hogy van a kutyája, illetve van, aki már többet hagyta itt a kutyáját, teljes mértékben bízik bennünk.
6: Hogyan lehet egy kutyát felkészíteni erre? A kutya nem tudja, hogy most végleg szabadultak meg tőle, vagy csak van egy átmeneti időszak, amit más hol kell töltenie.
9: Mindenek előtt szoktunk kérni egy ilyen próbanapot. Itt megismerkedik a kutyus a helyjel, meg velünk is, meg a napirendünkkel, és rájön igazából, hogy ez nem egy büntetés, úgymond, hanem ez egy szórakozás. Ugye itt több kutyával dolgozunk egyszerre, tényleg szórakozni járnak ide a kutyák. Lényegében nem lehet egyébként felkészíteni így nagyon. El kell hozni, meg kell ismerkedni a helyjel, rájön arra, hogy nem fog vele rossz történni.
6: Hányan jöhetnek ide a panzióba?
9: 25.
6: Vannak egyre érzékenyebb gyomrú kutyák is. Mennyire tudják az igényeiket kielégíteni?
9: Mi szoktuk kérni azt, hogy minden kutya a saját tápját hozza, vagy ha esetleg nyersezik, akkor azt. Mi is tudunk tápot biztosítani, hogyha a gazdi otthon hagyja, elfelejti, de lényegében minden kutya hozza a saját kajáját.
6: Azt mondja, hogy szórakozni járnak ide a kutyák. Hát mivel szórakoztatják őket?
9: Nyáron van medencénk is, van egy nagyobb medence, meg vannak ilyen kagylómedencék, ezek a kis pancsolók, illetve szoktunk velük slaggal is játszani, van párakapunk is, szóval úgymond a hűtés is megoldott így nyáron a futtatón. Meg hát ebben nem nagyon kell úgymond belefolynunk, mert ők eljátszanak egymásra. Ugye csak olyan kutyát fogadunk, aki szociális a többi kutyával szemben is.
6: Tehát magyarán az, aki a kutyáját kint tartotta az udvaron, rá se nézett, mondjuk meg őszintén vannak így sokan, annak azért a kutyája nem biztos, hogy itt be fog illeszkedni.
9: Igen, volt már ilyenre is példa. De vannak olyanok is egyébként, akik ki akarják próbálni, meg akarják kezdeni szocializálni, ebben is partnerek vagyunk.
6: Amit mond, azt jelenti, hogy a gazdit kell felkészíteni jobban, mint a kutyát. lehet?
9: Sokszor szoktunk azzal viccelődni, hogy sokszor a gazdi jobban szeparál, mint a kutyája. Igen, egyébként tényleg, mert a gazdik néha nehezebb esetek, mint a kutyáik. De ez mind csak az aggódás a szeretet miatt van.
6: Megérzik a kutyák, hogyha jönnek értük?
9: Nagyon sok kutya igen, mert ott tombol a kapuba. Viszont vannak olyan kutyák is, ezen nagyon jókat szoktunk mosolyogni, aki igazából nem akar hazamenni. Persze, ha meglátja a gazdit, akkor ugyanúgy örül, csak néti szeret lenni, meg ugye otthon is. Mindenki más.
10: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 7 perccel. Azt már régóta mondják a szakemberek, hogy a víz kincs, különösen nagy melegben. Az ivóvíz azonban szinte felbecsülhetetlen érték, bár erre általában csak akkor jön rá az ember, ha akadozik az ellátás, vagy éppen nincs. A Vajdaság két településén nem fogyasztható az ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy Csantavéren és Dusanovon a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladta a megengedett mértéket, így a fogyasztását még a múlt héten megtiltották. A döntés több ezer lakost érint a hőhullám közepén. Bíró Tamara információi.
11: A szerbiai közegészségügyi felügyelőség a heti rendszerességű vizsgálatot követően rendelte el a tilalmat. A tájékoztatás szerint az érintett települések lakosai egyelőre nem ihatnak a csapvízből.
12: Sajnos, hogy ilyen nagy faluba is ilyesmi megtörténik, hogy a vízzel ilyen nagy gond van. Nekem is a családjaim értesítettek ma, hogy életveszélyes a víz, hogy nem szabad fogyasztani, és mondom nekik, hogy abban az esetben, ha fölforralja az ember, azt mondják, akkor se jó, és úgy döntöttem, hogy eljövök az italbódba, és itt vásárolok 6 literes nagy vizet, avval próbáljuk megoldani, addig még nem hozzák helyre a dolgot.
11: Sokan már a bejelentés napján palackozott vizet vásároltak, egyes üzletekben pedig jelentősen megcsappantak a készletek. Erről számolt be Káposzta Henrietta bolti eladó.
13: Rengetegen keresik most a vizet, mi nekünk van ilyen külön raktárunk, és szóltunk be az irodára, hogy szükségünk van 5 és 6 literes vitelekre, mert jobban azt viszik, de persze visznek kartonszámra is. Jobban inkább az ilyen nem gázos vizeket viszik, és hát biztosítjuk, hogy legyen minden bolt.
11: Az, hogy Csantavéren és Dusanovon nem iható a vezetékes víz, Góli Csilla Szabadka alpolgármestere jelentette be.
14: Szeretném tájékoztatni a Csantavér és Zentaörsi polgárokat, hogy tegnap a tartományi egészségügyi titkárság szanitáris felügyelője itt járt kint a hidroglópusznál, mintázott, és az itt felvett mintának az eredménye azt mutatta ki, hogy egyes elemeknek a koncentrációja az ivóvízben magas, tehát annak az emberi fogyasztása tilos, ivásra nem alkalmas.
11: A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csupán egy helyen mértek a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztott a lakosoknak.
15: Ez nagy segítség szerintem a falu számára, illetve a nagyobb családok számára is, mert erre szükség van. Meleg is van, ez fontos dolog, tehát köszönjük szépen.
11: A szervezők szerint elegendő ivóvízkészlet áll rendelkezésre a következő napokra. Gyivánovics Dániel, a szabadkai városi képviselőtestület elnöke elmondta, az illetékesek a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak.
1: Információink szerint a múlt pénteki mintavétel eredményeit ma kapják majd készhez az illetékesek. Nem csak a Vajdaságban, de itthon is komoly vízgondokkal küzdenek az ország különböző részein. A napokban a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT ellátási területéhez tartozó települések egy részén akadozik a vízellátás. A múlt héten pedig már a Hajnaltájban is beszámoltunk róla, hogy országszerte számos településen vízkorlátozást rendeltek el. A legsúlyosabb helyzet Zalában alakult ki, ahol több mint 60 település volt érintett. A múlt hét elején súlyos vízhiány alakult ki Szentgott térségében is. Bár most hétfőre helyreállt az ivóvízszolgáltatás, de azóta már más vízszolgáltató is kéri a lakosságot, hogy a hőségre való tekintettel spóroljanak a vízzel. Varga Tünde összeállítása.
16: Hogyan érinti önöket ez a vízkorlátozás? Lehet erre készülni?
17: Osvald Lakatos Zsófia, Zalaköveskút önkormányzati képviselője és a Tarkarét Biofarm vezetője.
18: Én úgy gondolom, hogy lehet, és kellene is már régóta tudatosan. Ugye bivajtenyésztéssel foglalkozunk, mi látjuk a saját legelőinken, területeinken, szabad vízfolyásainkon évek óta, hogy egyre hamarabb kiapadnak vagy kiszáradnak, úgyhogy mi tudatosan már tavasszal sem biztosítottuk akkora dagonyát és olyan vizeket a bivajtenyésztésre, tolvajoknak, hogy ne hirtelen a kánikulába kelljen megfosztani őket.
17: És a lakásban otthon?
18: Azt mondják, hogy ne mossunk, oda kéne figyelni a mosogatásra, hogy folyóvízzel nem locsolunk. Mi most kitaláltuk, hogy bizonyos ételeket papírtányérból fogunk enni, és akkor azért a mosogatnivalót bőven lehet csökkenteni, mert hát jó lenne a szürke vizet hasznosítani, és azzal leönteni a vécét. Itt kisfiam is erőszeretettel kimegy a fatövébe. Falun azért tapasztalom, hogy egyre elterjedtebb a száraz vécé, és erre talán mindenkinek tudatosan egyre jobban kéne figyelni.
17: Hogyan működik ebben a térségben a víz utánpótlás? Hogy működik a rendszer?
19: Lahocsinszki Robert vagyok, azzal a vízérték közműfejlesztési osztályvezetője. Teljes működési területünkön mély furású csőkutakból, azaz rétegvízből termeljük ki az ivóvizet. Maga a rendszer úgy működik, hogy a víznek van egy úgynevezett elérési útja, egy utánpótlódási ideje. Hogyha mi többet veszünk ki, mint amennyi után tud pótlódni, akkor fordulhat elő ez az állapot, ami most előfordult az elmúlt héten.
17: Mennyi időt telik el, még utánpótlódik?
19: 50 év körülbelül a víznek az elérési ideje. Ez regionálisan változó, tehát összességében véve Magyarországon vannak nyilván olyan területek és vannak olyan víziközmű rendszerek, akik valóban ezzel rendelkeznek. Mi most az alapvízérti működési területére koncentrálva azt kell, hogy mondjuk, hogy látjuk azt, hogy több komoly vízbázisunk van, elkezdett csökkenni a vízszint a kutyainak, a vízhozamát vissza kellett fognunk, és ezt egyértelműen oda tudjuk vezetni, amit mondtam, hogy lassabb az utánpótlódásnak az üteme, mint a kivételnek az üteme. Nyilván kollégáim és kolléganém dolgoznak új vízbázisoknak a feltárása, de egyre több helyen lehet látni, olvasni, hogy nem csak mi, mint Zalavízért, hanem más víziközmű szolgáltató is jelzi ugyanezt a problémát, hogy nem biztos, hogy ivóvízzel kellene öntözni, autót mosni, medencét tölteni, mert ez hosszú távra problémákat fog generálni, szerintem teljes Magyarország, de akár az egész világ területére.
17: Most mi a helyzet? Mi hétfőn beszélgetünk délelőtt. A vízkorlátozás érvényben van, de víz az van. Tehát a helyzet javult.
19: Egyértelműen javult a helyzet. Azért tartjuk fenn a vízkorlátozást a harmadfokú hőségriasztás végéig egészen bizonyosan, mert soha nem tudhatjuk, hogy milyen nem várt esemény léphet be. Ugye most már az áramszolgáltatót is nagyon erősen terheli a megnövekedett villamos energia igény, ami egy kicsit ránk is kivetődik, hiszen mi nekünk szinte minden eszközünk villamos energiával működik, amelyel a fogyasztókhoz eljutatjuk a vizet. Pillanatnyi áramszünetekkel már küzdenek a kollégák, több helyszínen is.
17: Hogyan lehet ellenőrizni, hogy Pista bácsi ne locsoljon, hogy ne töltsék fel a medencét? Értik ezt az emberek? Mit tapasztalnak?
19: Változó. Sokan vannak, akik értik, és ez most szomorúan hangzik, de az Alszágróti Régió azért értette meg, mert ők a saját bőrükön megtapasztalták, amikor másfél napig ebbe a kánikulába a göttelepülésen nem volt vize. Ők biztosan értik és tudják. Látom én is a saját szememmel reggel, amikor jövök dolgozni, melyik kertnél működött az automata berendezés, mert mellette az út is vizes egy kicsit. Bizonyára sokan vannak, akik nem hiszik el, nem dolgozzák fel ezt az információt. Azt kell megérteni mindenkinek, hogy amikor a szolgáltató javasol a tulajdonos önkormányzat felé vízkorlátozás bevezetését, az nem azért van, mert vízhiány van, az azért van, hogy ne legyen vízhiány. Hogyha mindenki betartja az abban foglaltakat, akkor sikerül ezeket a nehezebb napokat átvészelni, ha helyel közel tartjuk be, vagy egyáltalán nem tartjuk be, akkor okozhat problémát. És magának az intézkedéseknek a betartatása nyilván Zalaegerszeg szintű városnak könnyebb betartani, hiszen vannak közterület felügyelői. Másút mi azt javasoltuk az érintett önkormányzatoknak, hogy próbálják bevonni a polgárőrséget. Vannak, akik ugye, kisebb település, a polgármester fogja magát és körbejár az esti órákba, de nyilván nem hatóság. Itt az emberek jó hiszeműségébe lehet bízni. Van olyan elképzelés, amelyet továbbítottunk is a megfelelő irányba, hogy már van a hatósági jelenlét is szükséges lenne, hogy segítsék önkormányzatoknak a munkáját.
17: Az emberek hogy viselik ezt a helyzetet? Mit tapasztal a faluban?
18: Még mindig kellene az embereknek az edukáció, mert egyelőre még a másikra mutogatás, meg az ilyen-olyan gyár, azokat kéne leállítani, de hogyha mindenki visszavenne egy kicsit, vagy kevesebbet pazarolna, akkor azzal is jelentős mennyiséget meg lehet spórolni.
10: Mávinfo.
1: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli forgalom vasútvonalkon, a vonatok jelentős többsége tartsa a menetrendjét, ám az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, bennél nagyobbak is előfordulhatnak majd. A 40 fok körüli hőség még a modern járművekben is okozhat problémákat, ezért előfordulhatnak kimaradó vonatok is. Érdemes utazás előtt tájékozódni a Máminform oldalain, illetve a Voláninform Facebook oldalán is. Javasoljuk, hogy csak akkor induljanak útra, ha az mindenképpen szükséges, és az is fontos, hogy mindenki elegendő ivóvízzel utazzon, 10 és 17 óra között palackozott vizet osztunk a forgalmasabb vasúti, busz és hévállomásokon. Viszont hallásra!
1: Köszönjük szépen! 6:02. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. A termés jó, a kereslet is nagy, ám öntözés nélkül nem megy. Megkezdődött a Szedd Magad akció a zalai áfonya ültetvényeken Galambok határában. 6 óráig erről is beszélünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Cegléti Edit.
0: A híreket Jávor Miklós szerkesztette. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki, esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. Elkezdődött a dínye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dínye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a mostani meleg idő kedvez a dínye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bájalex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el. Sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 36-42, késő este 24-32 fok között alakul. A körzeti időjárásról Gergács Anikót hallják.
1: Budapesten 27, Győrött 23, Mosonmagyaróváron szintén 23 fok van. Sopronban élénk északnyugati szélfúj, 24 fokot mértek. Szombathelyen 25, Pápán 21, Veszprémben 23 fokot mutatnak a hőmérők. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 21, Zalaegerszegen 24, Keszthelyen 26, Nagykanizsán 22, Kaposváron 21 fok van. Siófokon 28 fokot mértek, a Balaton vize szintén 28 fokos. Pécsett 25, Pakson 23, Baján 17, Kecskeméten 23, Egerben 22, Széchenyben 17 fok van. Miskolcon 23, Szolnokon 24, Karcagon 21, Debrecenben 23, Nyíregyházan és Záhonyban 24, Szegeden 23, Békéscsabán 21, Kékestetőn pedig 26 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 6:05. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Évtizedekkel korábban hatalmas málnások voltak Nógrád térségében, mára azonban jelentősen visszaesett a bogyós gyümölcs termő területe a térségben. Ugyanakkor akad, aki lát fantáziát a málnában.
21: Most egy jó fél hektárnyi területen van, ez egy ilyen 10-12 ezer tő málna, ami most jelenleg van. Nagy részét azért magánszemélyeknek értékesítem, de húzni kell egy határt.
1: Jó hiszemű vásárlás bosszúsággal és minőségi problémákkal, de hogyan lehet elkerülni? Elindult a Nébih nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek a többi között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket is ellenőrzik.
22: Kicsi a hely, rengeteg hűtőt kell használni ebbe az időbe. Például a virslé nyilván elváltozik a színe. Ez a fagylalt 2-3 hétig, mivel jégkrém alapú, nem főzött fagylalt 2-3 hétig bírja.
1: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
10: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: A dió ültetvények egyik legnagyobb ellensége a dióburok fúrólégy, ami ellen nem könnyű védekezni. De mikor kezdi rajzását a diólégy, és hogyan vehetjük fel ellene a harcot? Tanácsok Bozsik gazdától.
2: Azután érdeklődöm, hogy a dióforró légy ellen mikor kell permetezni.
3: Mi biztonságból az országos hálózatba már kiraktuk a sárga lapokat, mert báb formában ott vannak a saját diófánk alatt, vagy a szomszédban.
5: Zsigó György, növényorvos.
3: És onnan a kellő hőszeg megkapása után kirepülnek, és már is kezdik a párzásukat és a tojásrakást, szórják be majd a tojásokat a zöld diónak a burka alá. Úgyhogy már is lehet nézni az országos hálózatnak a táblázatos adatait.
5: Kedves hallgatóinknak az első tanács, hogy sárga ragacsos lapokat helyezzenek ki, tehát ugyanúgy, mint a cseresznyelegyeknél már ez talán közismertebb. Van most már olyan ragacsos lap, amely csalogató anyagot is tartalmaz.
3: Így van, tehát tulajdonképpen a cseresznyelégy édes testvére, a dióborok légy, a csalogatásánál is az nagyon fontos, jó lenne a koronán kívülre lógna a sárga lap, és annak a déli oldalánál lógna.
5: Ott támadnak először?
3: Ott támadnak először, akár 2-3 héttel korábban is megfoghatjuk a cseresznyelégyet is, meg a dióborlégyet is.
5: A déli oldalon?
3: A déli oldalon is magason. Van, aki a kihúzható teleszkópos szerszámnyelekkel, egy kampóval akasztja fel a fára felerősített kampor ezeket a sárgalapokat. Így jól el tudjuk csípni, hogy a diólégy megkezdte már a rajzását, mert ugye innentől kezdve folyamatosan 2 hónapig is rajzik, folyamatosan rakja le a tojásait. Ezt tapasztalhatjuk akkor, ha majd egy ilyen földre pottyant, fekete, rothadó dió burkot szétnyitunk, és a pici 1-2 mm-es nyűtől egészen az 1 cm-es nyűig mindegyikkel találkozunk. Ez azt jelenti, hogy sorba jött be a tojás, és ebből sorba keltek ki a kis nyüvecskék. Tehát egész évben gyakorlatilag a szüretig védekezni kellene ellene.
5: Koncsek Tamás Piliscsében ezt tette, sárga ragacsos lappal megfigyelte a rajzás kezdetét, és ahogy nézzük itt a növényvédőszerek listáját, van olyan kontaktszer, mélyhatású piretroid, illetve az acetamiprid, amely felszívódó rovarölőszer. Ő 2 az 1-ben a felszívódót és ezt a kontaktszert használta, 14 naponta permetezett, és motoros permetezőgéppel be tudta permetezni a hatalmas fákat is.
3: Teljesen stimmel ez a technológia. Az a lényeg, hogyha ezt választjuk, akkor vagy körbe kell létrázni, vagy pedig egy nagyon jó porlasztású háti motoros permetezőgéppel kell lepermetezni a fákat, tehát ilyen módon meg lehet fogni a dióboroklegyet kétségkívül.
1: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket feltehetnek írásban a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címen. És akkor maradunk még a dióültetvényeknél. Az ezredforduló teljesen megváltoztatta a diótermesztők életét. Addig ugyanis minden év szeptember közepén kezdődött a csonthéjas betakarítása. Azóta azonban nem csak az időpont kiszámíthatatlan, hanem a minőség is. Ma már nem csak a fagy és a dióburok fúrólégy veszélyezteti a termést, hanem újabban egy rejtélyes baktérium is. A riporter Juhász Zsolt.
23: Nagyon kevés lesz a termés a tavaszi fagy miatt.
24: Ezt még tavaly ősszel nyilatkozta Gacsái Ferenc fehérgyarmati diótermesztő.
23: 97% fölötti fagykát állapítottak meg. Nekem szokott lenni ezen a területen átlagosan olyan 90 mázsat, most jó, ha 2 lesz, esetleg 3 mázsa.
24: Az ország másik részében, a Balaton déli partjának közelében szerencsésebb helyzetben vannak a termelők, akik nem csak a mikroklímára támaszkodnak, hanem a növényvédelemre is. Gara Miklós, a Boglár Kertész Kft. Ügyvezetője a következőket mondta.
25: Olyan gombákról van szó, amiket nehéz kimutatni, ezek dendrofita gombáknak hívták, de hogy pontosan hogyan működnek, mikor fertőzik meg, melyik fajról van szó, ezekről nagyon kevés tudásunk van. Viszont azt látjuk, hogy fajtától függően szinte egységesen jelenik meg hirtelen érés előtt a tünet, akkor válnak láthatóvá. Az egyik kedves német vevőnk egy zsák diót megtört, és mélységesen föl volt háborodva, hogy hogy lehet ezt ilyet csinálni, hogy ennyire jó legyen. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sok minden benne volt, de hát azóta megváltozott a klíma, és jól emlékszem, hogy azokban az időkben reggeli hőmérsékletek még nagyon alacsonyak voltak, deres volt a hő a talpunk alatt, és 9-10 óráig mindenki ott fagyoskodott. Nyilván ilyen körülmények között a gombáknak az élettevékenysége lényegesen lelassul, és ezért volt az, hogy viszonylag stabil, ismétlődő növényvédelmi technológiákat, ami néhány permetezésből megúsztuk az egészet, az most már semmilyen szinten nem működik.
24: Ennek ellenére a növényvédelmet nem szabad elhanyagolni.
25: Sokáig arra gondoltunk, hogy biztos minden problémánknak az oka a baktérium. Aztán kiderült, hogy sok problémát okozhat, de nem mindent. És amikor a baktériumot le tudtuk gyűrni, akkor igazából a helyzet alapvetően nem változott meg. Aztán utána ott volt a dióburokfurólégynek a kérdése, hogy biztos az okoz mindent, de hát az is visszaszorulóban van, sokkal kevesebb gondot okoz, de a probléma még továbbra sem oldódott meg. Ez a probléma az gyakorlatilag valami olyasmi, hogy szület előtt néhány nappal, mondjuk egy héttel, 10 nappal elkezd a dió feketedni, barnulni. Ez a zöld burok, ami egyébként normálisan fölhasad és barnás színnel kiszárad, tehát mint egy falevél olyan színe lesz. Ilyenkor nem hasad föl, körkörösen rátapad a csonthéjra, és először barnás, aztán feketés szint vesz föl. Igazából még ez se okozna olyan nagy bajt, de az utolsó évtizedekben a minőség kérdése a diónál úgy alakult, hogy hát először szalmasárgának kell lenni, újabban fehérnek kell lenni a bélnek, és mégis a értékesítés során ez egy fontos szemponttá vált, hogy szép fehér legyen.
24: De ugyanakkor arról is sokat beszéltünk, hogy itt a Balaton közelében a Balaton mikroklímája sokat segít abban, hogy legyen termés. Az előző években, amikor az ország nagy részén elfagyott a dió, akkor itt mégis szerencsés helyzetben voltak. Most az idei tavasz az hogy alakult? Segítette ez a mikroklíma valamit?
25: Nem csak a Balatonnal függ össze. Tehát az utolsó 11 néhány évet nézem, akkor 2 év volt, illetve az idei a 3. év, amikor teljes termés van. De országos szinten azért azt gondolom, hogy egy olyan év lesz, ami egy jobb évjáratok közé fog besorolódni.
1: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 3 perccel. A nógrádi dombvidék, különösen az Ipoly-völgy és a Cserhát találkozása komoly hagyományokkal rendelkezik a málna termesztés terén. Bár az utóbbi évtizedekben a bogyós gyümölcs szinte teljesen eltűnt erről a vidékről is, az emberek azonban ma is erősen kötődnek ehhez a növényhez. Valsányban saját erőből vágott bele az ültetvény telepítésbe Báránkó Gábor, akinek málnáját pesti irodaházak dolgozóitól a fagylaltosokig sokan vásárolják. Málna szüret Tarnóczi Lászlóval.
4: Kinek kell bödröt cserélni?
6: Varsány határa nagyon szépen mutat most, hogy díszlik benne a málna. Régen igen, nagyon sok málnás volt errefelé.
7: Igen, majdnem minden hazna volt, még a TSZ-be is volt.
8: Kertekbe is.
7: Nem, mostan nem úgy van a málna sem, mint régen. Még a fiatalok nem akarnak dolgozni ma ilyen munkát.
6: Kislány korától szedi a málnát?
7: Hát, mikor ma lehetett dolgozni.
6: Mennyi málnát lehet szedni egy nap, hogyha nagyon szorgalmasak?
7: Egy személyne? 80 kiló.
9: Még mikor nekünk is volt ma hajnál 5 órakor szedtük, ma a sorba voltunk.
7: Nem volt ebédse. Ebben nagyon sok munka van, míg idáig eljutunk.
6: Báránkó Gábor dicsérték az idős asszonyok, hogy volt szíve bátorsága belevágni, és ilyen szép ültetvényt létrehozni. Egy szemgyom nincs a sorok között, és roskadoznak a tövek. És látom, az öntözést is megoldotta.
12: Igen, igen, úgyhogy sikerült megoldani az öntözést manapság ebbe a forróságban öntözés nélkül szerintem. Málnát biztosan nem lehet termelni, de lehet, hogy egyéb gyümölcsöket sem. Nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgyis jó, ha nem lesz rajta úgyis jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, felkészülni arra időjárási tényezőkre. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég. Ez abban mutatkozik, hogy a hús szemek piros része, ahol mikor a málna megérik, ott kifehéredik, ilyen tejfehér lesz, ami nem penész, sem ízben, sem illatban, semmiben nem különbözik, csak esztétikai hiba, viszont azért ezt piacra így vinni nem lehet.
6: Milyen fajtákkal dolgozik?
12: A hagyományos fertődi zamatos fajta van, hát a területnek körülbelül a 20-30%-a, és akkor van egy folyton termő ez a sugána, ami most már erősen bimbózik és virágzó állapotban van. Általában össze szokott érni a két gyümölcsnek a érési ciklusa. A fertődi már leszálló ágon van, de közben az a sugana fajta málna, az még már elkezd érni. Egészen még november közepén is képes forrás teremni, addig még az első -3, -4 Celsius fok meg nem csípi, addig hozza a terméseket.
6: Nagyon pontos számítások, amik arra vezették, hogy felépítés hogyan építi fel az ültetvényét, vagy pedig a gyerekkorának a romantikája, hogy Varsányban úgy nőtt föl, itt volt a határbombának.
12: Igen, én úgy nőttem föl, hogy 10-12 éves koromban hajnal 4-kor ébresztettek, hogy menni kell málnát szedni, és nem volt, aki vigyázzon ránk, és nekünk is kellett menni a málnába. Hát akkor még itt Varsány területén hatalmas málnások voltak, nagyon soknak kiegészítő pénzkeresési lehetőség volt abban az időben. 25 évvel ezelőttről beszélünk körülbelül, de ez manapság már nagyon-nagyon-nagyon visszacsökkent.
6: Olyannyira, hogy felvásárlók sem járnak már a vidéken. Ön hová szokta vinni a portékáját?
12: Szinte 90%-át Budapesten értékesítem. Elég sokan megkeresnek, köszönik a málnát meg, hogy vannak olyan fagylaltozók, akiknek szállítok be, és akkor különböző díjakat nyertek már a málnával, és akkor nyilván ez így elterjed, szoktak keresni. Manapság kereskedők, hogy értékesítenék az én málnámat. Talán lehet, hogyha kétszer ekkora területem lenne. Most egy jó fél hektárnyi területen van, ez egy ilyen 10-12 ezer tő málna, ami most jelenleg van. Nagy részét azért magánszemélyeknek értékesítem, de húzni kell egy határt, ahol azt mondjuk, hogy hiába termelünk kétszer ilyen területen, vagy netán háromszor ilyen területen. Én magamnak vagyok a rendfenntartója, a piackutatója, a szállítója, a minőségi ellenőre, és kétszer-háromszor ekkora területen az kétszer-háromszor ennyi munka, és az nem szeretném, hogy minőség rovására menjen.
1: Málna után pedig áfonyával folytatjuk műsorunkat. Megkezdődött ugyanis a Szedd Magad akció a zalai áfonya ültetvényen. A termés jó és a kereslet is nagy, ám az öntözés nélkülözhetetlen. A Galambok határában lévő ültetvényre az ország több pontjáról is érkeznek vásárlók, és a termelő szerint a jelenleginél sokkal több áfonyát is lehetne értékesíteni. Tamás Attilával, a Galamboki áfonyakert tulajdonosával Varga Tünde beszélgetett.
17: Zajlik a Szedd Magad akció, nagyon sokan jönnek.
8: Úgy néz ki, hogy sokan lesznek az idén is, most is sokan vannak. A termés nagyon jó.
17: Öntözi az ültetvény.
8: Máshogy nem lehet. Két nagy ültetvényünk, meg ez a bemutató ültetvény Galambokon. 4 hektár összesen. Nagyon sokan jönnek, úgyhogy elfogy.
17: Többet is el tudna adni?
8: Igen.
17: Nem gondolja, hogy bővít?
8: Az a baj, hogy családi vállalkozás, ennyien vagyunk, úgyhogy ezen kell így gazdálkodnunk, be kell osztani az erőnket is. Nagyon nehéz a betanított munkást, ami egyébként elkerülhetetlen lesz majd a jövőben. Nem csak a bővítés, mert hogyha hadd bővítünk, hanem akkor is kell, fejlődnek az ültetvények, ezt nem tudjuk kikerülni. Elég specifikus munkáról van szó, tehát a betanítás hosszadalmas, és az idő az meg nagyon kevés.
17: Csak Szedd Magadba értékesíti, vagy maguk is szedik és adják el?
8: Mind a kettő, sőt, még szállítunk is, nem csak itt a környékre, hanem a nagyvárosok, dunántúli nagyvárosokba, elsősorban Budapestre.
17: Mikor kezdett el érni, és meddig lehet áfonyát szedni?
8: Az idén, egy kicsit később, június közepe végén kezdett el érni, már azóta szedjük is. Várhatóan, hogyha ez a meleg időjárás kitart, akkor egy kicsit rövidebb lesz a szezon, akkor körülbelül július végéig fogjuk szedni.
17: Ugye szokták mondani a gyümölcstermesztők, aki öntözi az ültetvényét, hogy ez nem ugyanaz, mint az eső. Ezt ön is érzés, ha igen, miben?
8: Ez így van. Tehát, hogyha jön egy eső, akkor mindjárt megindulnak a vegetatív részek, a hajtások, új levelek kezdenek el jönni, gyümölcsöknek a mérete is nagyobb lesz. Vannak erre tudományos magyarázatok, hogy milyen anyagokat szed össze. Az biztos, hogy lágy víz, tehát az biztos, hogy a lágy víz az nagyon sokat segít. Sokkal több ásványanyagot tud kioldani a gyökérzet a talajból, mint hogy csak sima vízzel. A vendégek nem nagyon látják, akik hozzánk érkeznek, mert nem tudják, hogy milyen a különbség, de egy picit nagyobbak lennének a szemek, attól függetlenül teltek, tehát nem ráncosak a gyümölcsök, szépek.
17: Mivel öntöz? Furtkútból?
8: Furtkútból öntözünk, igen.
17: Sokban van víz.
8: Tehát azért a magyarországi készleteket nem nagyon lehet kimeríteni, van bőven, igen.
17: Magát a növényt is árulja, lehet venni. Azt is vásárolják?
8: Kiskertekben, hanem ültetvény telepítésekre is viszik, mi magunk szaporítjuk a növényeket, 16 fajtánk van, nem ez a jellemző szezonja a telepítésnek, de ilyenkor is egyébként, amikor nincsenek ezek a pusztító melegek, lehet azért ültetni, hiszen hogyha konténerbe belekerül a talajból, már nagy gondja nem lesz a növénynek. Ugye a klasszikus ültetési időszakok azok mindig az ősz, meg a tavasz. Hogyha esetleg aki telepíteni szeretnének, és még nem rendelkeznek tapasztalattal, nekik számos kihívással kell szembesülniük. Nekünk, én úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalat alapján elég sok mindenre föl vagyunk készülve, de más a termesztés technológiai, mint bármilyen más konyhakerti növénynek, vagy akár egy barack, vagy egy cseresznyefának, ettől el kell vonatkoztatni, és aztán azt a egyébként nagyon egyszerű termesztés technológiát követ. illetve ami rá kell húzni az áfonyára, nagyon jó eredményeket lehet elérni.
17: Hány éve csinálja ezt?
8: Most már én magam körülbelül 16 éve. Elég sokan ismernek, és már jó páran telepítettek általunk a visszaporító nyomokból kisebb-nagyobb ültetvényeket.
17: És honnan van a tudás?
8: Elsősorban a szakirodalomból, nem a hazai, mert nincsen a hazai szakirodalma, illetve voltunk tanulmányúton külföldön, és ott is szereztünk tapasztalatot, gyakorlatot, másfajtát, mint ami a általános szakirodalomban föllelhető, és ezzel a kettővel fölvértezve indultunk neki.
17: Tehát akkor most már elértük, azt nem kell elmondani az embereknek, hogy van áfonya, Magyarországon is terem, ez nem az, amit a boltokban látunk sokszor.
8: Azt hiszem, hogy ez kezd tudatosodni az emberekbe, egyre jobban megismernek minket, hogy egyre szélesebb körök ismernek meg.
17: Fel is dolgozzák az áfonyát?
8: Igen, készítünk szörpöt, teát, lekvárokat.
17: Azt is keresik?
8: Igen.
17: Általában a gyümölcstermesztők most a klímaváltozás következményeivel néznek szembe, az a legnagyobb kihívás számukra. Ön erről mit gondol a saját ültetvényében?
8: Kihívás, ez igen kihívás, főleg az öntözés miatt, mert ugye a csapadék az nem elegendő, és nem csak a mennyiség, hanem az eloszlással is problémák vannak, és a kinyerhető víz minőségével, és most már lassan a mennyiségével is gondok lehetnek. Szabályozások elé nézünk, valószínűleg jobban fogják ezt szabályozni. Nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban mit hozhat a jövő, de egy kihívást jelent, igen.
1: Elindult a nébik nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. De kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcstermelők is, elsősorban a termelői piacokon, valamint az útmenti árusítóhelyeken. Pilisi Csenge információi.
11: Látom, a kislánya éppen fagyizik. Ilyenkor ön is megkóstolja, hogy nem romlott a fagy.
13: Azt szoktam én is fagyizni, csak rosszakról szólunk.
11: Miből lehet észrevenni, hogy mondjuk egy akár egy ital vagy a fagylalt, nem az igazi, ebben a nagy melegben főleg.
13: Fagyinál gondolom az, hogy jeges, tehát nem a megfelelő minőségből van. Hát az italnál az pedig dugaszoltat veszünk, aznál annyira nagy probléma nem lehet.
14: Fagylalt, jégkrém, hot dog, hamburger, üdítő italok.
1: Ebben a kifőzdében külön tárolják és hűtik a különböző ételeket. Ennek ellenére a húsfélékre és a tejalapú fagylaltokra különösen odafigyelnek.
22: Kicsi a hely, rengeteg hűtőt kell használni ebbe az időbe. Például a virslé nyilván elváltozik a színe. Ez a fagylalt 2-3 hétig, mivel jégkrém alapú, nem főzött fagylalt 2-3 hétig bírja.
11: Romlott az étel, mondjuk hogy veszi észre, mi alapján?
15: Hát a szag alapján, hát megszagoljuk, nem?
16: Meg a színe, nem? Hogy elváltozik a színe.
1: Ez az asszony már evett romlott kolbászt, nemrég pedig a vásárolt húsnak volt rossz szaga, mondja.
15: Megvettem a húst, nyers húst, és olyan furcsa illata van, de ugye tudni kell, hogy én mint például mindig mindent szagolok.
11: És ebben a nagy melegben különösen odafigyelnek erre?
15: Hát persze, mert gyerek van.
11: Van-e, hogy a gyerek esetleg romlott ételt tegyen?
15: Ezért veszünk mindenből keveset, hogy minden nap frisset vegyünk.
1: A szezonban fokozottan ellenőrzik a zöldség és gyümölcs forgalmazást, vizsgálják a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e, mondja dr. Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
19: Minden esetben nézzük az üzemnek a higiéniáját, a dolgozók személyi higiéniáját, az ott felhasznált alapanyagok nyomon követhetőségét és fogyaszthatóságát, tehát egy komplex ellenőrzésről van szó, aminek az az elsődleges célja, hogy már ne kerüljön ki a áruházak polcára ezek a termékek, amivel esetleg valamilyen gond van. Azokat a termékeket választottuk ki, ami ebben az időszakban fokozottan, sokkal nagyobb mennyiségben kerül a vásárlókhoz. Ugye ilyenkor a grill szezon kedvenc termékei a grill kolbászok, a különböző pácolt húsok, és egyre nagyobb divatja van az úgynevezett jégkockáknak is, ezeket is nagy mennyiségben állítják elő, és a vásárlók egyre nagyobb mennyiségbe veszik. Ebben az időszakban a kerékpárosok száma megszaporodik, a kirándulók száma, és ezért az úgynevezett bringa tanyáknál, bringa vendéglőknél is lesz egy ellenőrzés sorozat. A nyári időszaknak az egyik kedvenc itala a rozébor. A kollégáim itt is nézik ezeknek a boroknak az eredetét, illetve a minőségét, és ez is egy célellenőrzési téma most idén. Nézzük a termelői piacokon az árusokat, akik megjelennek. hogy tudják-e az áruk eredetét igazolni, és ugyanígy az út mentén is, hogy aki őstermelőként árul, ott megnézzük, hogy az őstermelő igazolványa megvan-e, rendelkezik-e olyan földterülettel, illetve arra az adott zöldséggyümölcsre van-e regisztrációja, hogy valóban ő állított elő, és mondjuk nem egy álkereskedő, aki valahol megvette ezeket a termékeket, és megpróbálja őstermelői termékként értékesíteni. De emellett párhuzamosan a közétkeztetés gyermektáboroknál ott fokozottan figyelünk arra, ugye ilyen nyári időszakban több százezer gyerek megy táborba, hogy az ott felszolgált ételek akár ott a táborba készítik, akár valamilyen főzőkonyhán, azok biztonságosak legyenek és megfelelőek legyenek, hisz ebben nagy nyári melegben, ami most is van, ez kiemelt kockázat a gyerekekre nézve.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: műsor ajánlott.
1: Délelőtt.
2: Hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények? Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A Kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Tóra. Elmondja Markovics Zsolt főrabbi.
3: Jó reggelt minden hallgatónak. Nemrégében arról beszéltünk, ugye, hogy a tisztparancsolat különböző előírásai közül melyik az, amely a halandó számára a legnehezebb. De ugyanakkor felmerül bennünk ugye egy másik kérdés is. Hagyományos módon ugye mi azt tanítjuk, hogy két ötös parancsolatról van szó. Az első öt az ember és az örökké való közötti kapcsolatot rejti, a második öt pedig ember és ember közötti előírásokat, parancsolatokat rejt. És mégis, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy az ötödik parancsolat az nem más, mint Kabédeszó Vihó Veszi Merho, a szülői tisztelet előírása. Jogosan vetődik fel a kérdés bárkiben, aki hallgat bennünket, hogy de hát a szülői tisztelet előírása, parancsa, az hogy kerülhet abba a csoportba, amely az ember és az örökké való közötti parancsolatokat rejti. Erre a kérdésre két választ hagy mondjak el. Az egyik válasz az egy régi talmudi tanítás, amely úgy szól, hogy azt az embert, akit tisztelnek a földön, akit szeretnek a földön, azt az örökké való is tiszteli, és szereti az égbe. A második pedig, hogy ez az előírás nem véletlenül kerül ide, hiszen ez egy geser, ez egy híd, amely átvezet bennünket az emberekhez. Szép napot, jó utat mindenkinek!
0: Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra van, 2026. június 30-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Folytatódik ma is a kánikula, bár a sok napsütés mellett némi gomoly felhő is lesz az égen. Keleten alakulhat ki néha zápor, sőt egy-egy zivatar is. Gyenge lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Cegléd Edit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás, több településen vízhiány alakult ki és vízkorlátozás van érvényben.
3: Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben. Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség.
2: Országszerte tart az aratás, a hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és a koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
3: Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és házi állatot parkológépjárműben még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
2: A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá.
3: A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérni a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
4: Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
2: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak a parlamenti frakciók vezetői is.
3: Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától. A kereszténydemokrata Rétvári Bence pedig arról beszélt, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva úgy fogalmazott, az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntető eljárásoknak, és ha a kormány elbocsájthatja a köztársaság elnöket és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években.
2: Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú János volt rendőr altábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával az ügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik.
3: A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották fogva bilincsben legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a tiszás politikai leszámolás része, Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Országszerte tart az aratás, a hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termésmennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Sajnos fehér terméssel számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnáról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
6: Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
5: Síralmasak az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy fehér termés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
6: A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegyékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
7: 300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, töppettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
6: A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő.

0: mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en.
1: Varga István hangsúlyozta, a kora tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
2: Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcai. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak, akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban. De alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
0: Elkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése. Idén 189 gazdaság, köztük több mint 80 határon túli vállalta az adománybúza átvételét, hogy abból majd liszt készüljön a malmok segítségével. Számolt be a részletekről a Magyarok Kenyere program ügyvezetője.
1: Horváth Vivien hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a gazdák felajánlásainak köszönhetően a szegénységben élők asztalára is kerülhessen kenyér. A programban felajánlott búzából készült lisztet rászoruló családok, gyermekeket segítő intézmények, szociális szervezetek kapják meg.
3: Az elmúlt években ugye vannak már intézményeink, amelyeket támogattunk. Magyarországon több mint 400 határon túl több mint 100 intézmény az, akihez került. Ők szociális intézmények, kórházak, gyermekotthonok, különböző karitatív szervezetek, akik segítik a kiosztást. Alapvetően abból indulunk ki, hogy akinek adtunk, annak már tudjunk adni az idei évben is, de természetesen, hogyha fordulnak hozzánk és tudunk máshova is segíteni, akkor örülünk a jelentkezőknek.
0: Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben. A talaj vízháztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában, amely már a YouTube-on is elérhető és megtekinthető.
1: Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás négy alapelve az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
4: Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretnék megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányerukra tenni valamit, hogy az egészséges, legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
0: A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá nyolc vármegye 73 településen folytatódik a szúnyoggyérítési program.
1: A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyogírtás mellett Békés megyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.
5: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a 166-os Moson-Magyaróvár Szombathely csomópontnál egy autó defektet kapott. A jármű a Budapest felé vezető oldal lehajtó ágán útszűkületet okoz.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 10. kerületben a Jászberényi úton a Fátyolka utcánál. Sávlezárásra kell készülni. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ez volt a Krónika 6-kor 4 órás hír összefoglalóval, legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi.

0: Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. A marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot a labdarúgó világbajnokságon, a 8-döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésen. A hollandok a 72. percben Kodi Gakpor révén szereztek vezetést, de az afrikai együttes Issa Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban, vagy 11-esekkel. És 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a világbajnokságtól. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. A dél-amerikai együttes 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a VB egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gomez szerint csapatának a csoport körben nyújtott teljesítménye alapján kijárt ez a siker.
3: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
2: A tornától korai búcsút vevő német válogatott szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
3: Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kis padján.
2: Egy 95. percben lőtt góllal Brazília 2-1-re gyert Japán ellen a VB-n, és ezzel bejutott a 8-döntőbe. Az első félidő után még a japánok vezettek, a fordulás után Casemiro fejesével egyenlítettek a brazilok. A lefújás előtt nem sokkal pedig a csereként beálló Gabriel Martinelli gólja eldöntötte a továbbjutást. Az Arsenal csatárának góljával Brazília tehát búcsúztatta Japánt. A dél-amerikai válogatott majd az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével találkozik a 8-döntőben. A brazilok hőse Gabriel Martinelli alig találta a szavakat a mérkőzés után.
4: Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
2: A japánok részéről érthetően szomorúan nyilatkozott Moriyasu Hajime.
5: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
2: A labdarúgó VB mai programjában magyar idő szerint 19 órától elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek Dallasban, majd 23 órakor Franciaország, Svédország találkozó lesz New Yorkban. Mindkét mérkőzés természetesen a Nemzeti Sport Rádióban, az M4 Sporton és a Kossuth Rádióban is hallhatják majd. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Nemzeti Sport Krónikát hallották.
6: Műsor ajánlott.
7: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
6: Csak levendulából 17 féle van az Issaszegi Aroma Farmon, ahol 400 növényt termesztenek. Ezekből aztán illóolajok, macerátumok, aromavizek készülnek, hogy később segítsenek a gyógyulásban, a szépülésben, sőt még a főzésben is.
7: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Anyafüzet. Miután megszületett a baba.
8: Mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának. Például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
9: Meddig tart a 4. trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet 2. része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jól létét tartja szem előtt.
7: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes európai uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
11: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
12: Június 30-án, kedden, Pál névnapján. Jó reggelt kívánok! Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Tart az aratás, milyen lesz az idei termés, és aggasztó hírek jöttek a szántóföldek környékéről, erdőtüzek, tarlótüzek, sőt lábonálló gabona is meggyullad. Egyre gyakrabban, hogy lehet ellene védekezni, mit jelent ez az aratók számára. Erről szólunk fél hét után néhány perccel. Aztán aggasztó vízállás a hazai folyókon és a tavakban. Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal beszélgetünk majd, illetve annak szóhívő helyettesével 6:45-kor, megtudjuk tőle a részleteket. Aztán Róna Péter közgazdász professzor és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere is bírálja Magyar Péter hatalomgyakorlását. Vajon miért, mi az, ami kifogásolnak, megtudjuk 7:30 után. És még egy téma. Gazdaságkutató alapítvány szernior elemzőjével beszélünk arról, ami ilyenkor mindig téma szokott lenni, hogy Balaton vagy Adria, milyen érvek szólnak az egyik, milyen érvek a másik mellett. 3:49 előtt ez már ilyen szabadidős téma lesz a műsort, ma Pap János szerkeszti.
13: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
12: Egy hónap múlva Törökországban rendezik az öttusázók Európa bajnokságát. A keret már megvan, az olimpiai bajnok Gulyás Michel várhatóan tagja lesz a csapatnak, de a hétvégi budapesti világkupa döntőn induló Guzi Blanka és Erdős Rita is jelen lesz az isztambuli eseményen. Az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével, Bellák Jánossal Szabó Szilvia beszélgetett.
14: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek. Ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van, úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az európai és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntő ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást. Gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
15: Egy-egy hiba, például egy akadálypályán, az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
14: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majd hogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrány szenved ezáltal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel, tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán, és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, a tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni. Úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
15: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát? Akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
14: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltónk, 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
15: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
14: Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
13: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: Lefagyasztott palackokban és kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalanoknak a máltai Magyar Szeretetszolgálat önkéntesei Budapesten. A főváros budai oldalán 9 utcai gondozó szolgálat mintegy 1000 közterületen élőt látogat meg emiatt. Országszerte a szervezet több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye és 112 jelenlétpontja segít a hűsítő italokkal és rugalmas nyitvatartással a legnagyobb hőség idején is. Rományi Tamás kommunikációs vezető beszél erről, a riporter pedig Cínege Levente.
16: Mekkora kapacitással dolgoznak most a budai utcai gondozószolgálatok, és van-e becslésük arra, hogy hány embert érnek el összesen országosan a hőségriadó alatt?
17: A fővárosi munkamegosztás szerint a hajléktalan ellátásban a budai oldalért felel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Itt 9 utcai gondozószolgálatunk járja a közterületeket. Műszakbeosztás szerint délelőtti délutáni műszakban ők megközelítőleg 1000 ember tartózkodási helyét látogatják, keresik fel ezeket az embereket, és visznek nekik küldött, amikor indulnak az autóval, akkor még sokszor fagyasztott állapotban lévő palackos vizet, kulacsokat. Az elmúlt napokban annyi fejlemény történt ezzel kapcsolatban, hogy a kollégák sok helyen összeírták, használták az adott körzetben elérhető nyilvános vízvételi forrásokat, és ebből nyomtattak ilyen kis papírlapokat, tehát hogy nem tudom, például mondjuk a Kelenföldi hol lehet vizet engedni nyilvánosan, tehát ahol nem kell bemenni, nem kell fizetni, nem kell szívességet kérni, hanem csak oda megy valaki és újra töltheti a palackját vízzel, adott esetben hideg vízzel. És egyébként az intézményeink folyamatosan nyitva vannak. Mi hajléktalan ellátó intézményeinkben megközelítve 50%-kal nőtt a betérő hajléktalan emberek forgalma. Ők jellemzően a legmelegebb nappali órákban veszik igénybe ezt a lehetőséget. Kevesen vannak, akik éjszakára is bennmaradnak közülük. 4-5-en azért akadnak a legtöbb helyen, de inkább a legnagyobb forróságban veszik igénybe az intézményi lehetőségeket.
16: A lefagyasztáshoz vagy szállításhoz van-e szükségük további eszközökre vagy önkéntesekre?
17: Nincsen, mert ugye az utcai gondozó szolgálatunk munkatársai kialakult útvonalon közlekednek, meg megvan a rend, megközelítőleg a budai oldalon 1000 ember van, akinek a tartózkodási helyét nyilván tartják, ismerősként köszöntik. Ha valaki segíteni kívánja a munkánkat, a legnagyobb segítség az, hogyha a saját mozgásterében, saját látókoriban lévő hajléktalan embereknek visz esetleg egy üveg hideg vizet, és megkérdezi, hogy elfogadják-e, mert így valószínű még több embert tudunk elérni. Tehát itt is a szeretett szolgált Batthyány téri központjából beszélek most. Fél órával ezelőtt, mikor átvágtam a téret, ugyanazt az 5-6 hajléktalan embert láttam én magam is, akiket nap mint nap szoktunk látni. Tehát ez a legközvetlenebb módja a segítségnyújtásnak.
16: A hőségriadóhoz kapcsolódóan kérdezném, hogy milyen egészségügyi protokollt követnek ilyenkor a keringési betegségekben szenvedők és az idősek védelmére az intézményeikben.
17: Rengeteg intézményünk van, az intézményvezetők mindenhol helyi intézkedéseket vezetnek be. Általánosan elmondható a Máltai Szeretett Szolgálat ellátásában lévő több mint 3000 idős emberről, hogy 11 és 4 óra között nem hagyják el az épületet, tehát nem mennek ki a legforróbb időszakban, hanem úgy szervezték át a mindennapos életüket, hogy a napnak a nagy részében az épület falai között maradjanak lehetőség szerint hűtött helyiségben. Több intézményben bevezették a napközbeni hűtőfürdőt, aki igényli, igénybe veheti az idős ellátottaink között, a fekvőbetegeket pedig jeges törölközővel vagy hideg vízben beáztatott és kicsavart törölközővel keresik fel. Az ápolók napközben több alkalommal, hogy aki igényt tart, az így módon tudja hűsíteni magát. Az ápolóink pedig az ismert keringési betegséggel szenvedő ellátottainknál naponta többször vérnyomást mérnek, hogyha esetleg valamelyiküknél rosszulét közelít, vagy valami kezdődő probléma jelentkezik, akkor azt még időben észrevegyék.
16: Milyen módon tudnak a civilek vagy cégek gyorsan, hatékonyan, célzottan segíteni, és hol találhatnak ezekről bővebb részleteket?
17: Minden Málta intézmény köszönettel fogad vizet, palackozott vizet, illetve hát ebben a nagy hőségben használhatós eszközöket, akár vízfordó eszközöket, kulacsokat, termoszokat, ilyesmit. Ez most ebben az időszakban a legnagyobb segítség. Illetve ha valakinek egyéb felajánlása van, akkor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elérhetőségein, telefonszámain, hogyha közvetlenül leegyeztetik a legközelebbi máltai intézmény munkatársával, akkor ott azért nagyon sok minden segítségre lehetőség nyílik. Ha valaki általában szeretné a munkánkat ezekben a napokban is támogatni, az adományos.hu weboldalon tud közvetlen online segítséget nyújtani.
13: BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 10. kerületben a Jászberényi úton a Fátyolka utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Pótlóbusz jár a 12-es és a 12A villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Röbbenszki Gergő, BKK Info.
13: MÁV Info.
18: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli forgalma vasúthálózaton, a vonatok jelentős többséget tartja a menetrendjét. Azonban az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, de ennél nagyobbak is előfordulhatnak majd. A 40 fok körüli hőség még a modern járműveket sem kíméri, ezért előfordulhatnak kimaradó vonatok, illetve buszok. Érdemes utazás előtt tájékozódni tehát a MÁV Inform oldalain, illetve a Volán Inform Facebook oldalán. Javasoljuk, hogy csak akkor induljanak útra, ha az mindenképpen szükséges, és az is fontos, hogy mindenki elegen bűvó vízzel utazzon. Péper Károly, MÁV Inform.
13: Időjárás jelentés.
12: Mégpedig Mesterházi Andrástól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok! A sok napsütés mellett az ország egyes részein erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok a délutáni, illetve az esti órákban, de kisebb számban a Dunántúlon is előfordulhatnak csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Tetőzik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, akár az abszolút országos maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet a mai nap során.
12: Köszönjük szépen, 7:30, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Cegléd Edit.
20: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és az oktatás, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a BKK-val együtt újra gondolták az éjszakai hálózatot. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengés halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül.
21: Vármegyéről vármegyére. Fejér.
22: Ilonka nővér kérése meghallgattatott. A fatimai boldogasszony alsószentiváni kegyhelye. Ennek a napjainkban alig több mint 500 lélek lakt a településnek, már a neve is maga a szakralitás. Alsószentiván kegyhelye a vallásos turizmus egyik célpontja. Állomása a Mária útnak, melynek honlapja szerint 1950-ben Fatimából kegyszobor másolatot küldtek a falu és kápolnája részére, mely ezek után látogatott kegyhellyé vált. 1954-ben a kegykápolnát Szűz Mária szeplőtelen szívéről nevezték el, 1963-ban pedig plébániai rangot kapott. Különösen a fatimai jelenések napjain, vagyis a hónapok 13-áin keresik fel nagy buzgósággal a hívek a kegyhelyet. A szobor története a következő. A legendás székesfehérvári püspök Svoly Lajos és Kovács Géza alsószentiváni plébános búcsújáró helyé kívánta tenni a falut, amihez egy másolatot kértek a fatimai szűz szobráról, de ezt elutasították. Ám az egyik szentiváni atyafinak akadt egy nagy nénje, aki 30 évet szolgált apácaként egy portugál gyarmaton. Ő pedig meggyőzte a leirai püspököt arról, hogy mégis küldjön egy szobrot a magyar nemzetnek. Ezt szentelték fel 1950-ben. Azóta folynak a megemlékezések a szűzanya fatimai megjelenéséről, és minden évben májustól októberig a zarándokok sokasága lepi el alsószentivánt, hogy köszöntse a boldogasszonyt, kérje a közbenjárását, és hálát adjon neki.
21: A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
23: Műsor ajánlott.
24: Délelőtt.
0: hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények. Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A Kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5: Ön takarékoskodik a vízzel és az árammal, a gazdasági és energetikai miniszter azt kéri a lakosoktól, hogy este 6 és 9 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. És mit gondol, mennyi ideig kellene tartania egy társadalmi egyeztetésnek? Elég csak egy online válasz. Lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról.
3: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
23: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
12: Zajlik az aratás, közben egymást érik a szabadtéri tüzek az országban, több megyéből is kaptunk erről hírt. Lábonálló gabona, tarló vagy erdős terület kapott lángra. Petőházi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
24: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
12: Milyen az eddigi termés egyáltalán?
24: Hát az eddigi termést ugye már meghatározta az, hogy 2026 márciusában és áprilisában jóformán nem volt eső. Ugye ennek következtében ezek a növényeket ezt rettentően megviselte, nem tudtak kifejlődni, tehát egy 15-20-30%-os terméskiesést prognosztizáltunk. Ezt a fajta bemutatók már mutatták, hogy nincsenek elbokrosodva a növények, az optimális 9-12-15 bokorhoz képest 6-7-8, vagy még kevesebb az elbokrosodás. Ugye így vágtunk neki. Ugye nagyon mutatja a helyzetet az, hogy 2026. június 8-án, tehát Péter Pál naptól 20 nappal, akkor az őszi árpának a aratása elkezdődött, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a klímaváltozás már ennyire elérte hazánkat. Június 8-9-10 körül elkezdődött az őszi árparatása. Országos szinten azt kell látjuk, hogy az Alföldön egy nagyon gyenge őszi árpában egy 4 tonnás körüli átlagok vannak, Dunántúlon egy picit jobbak, és a múlt hét közepén elején az őszi búzába is belevágtak. Sajnos ugye a hétvégi közel 40 fokos meleg, meg ami most a napokban van, így gyakorlatilag összeérik minden, és a közép-hosszú érésű búzák is, tehát egybe leégtek, leszáradtak, gyakorlatilag egy kényszerérés következtében sokkal apróbbak a szemek, mint ami kellene, nem tudtak úgy megélni. Gyakorlatilag úgy volt, hogyha egy langyos sütőbe betettük volna őket, és kiszárítottuk, tehát körülbelül ez a helyzet. Ennek következtében a búzánál nagyon sok helyen a 2-3 tonnás termésekkel kell szembesülni, ez is az Alföldre jellemző, Dunántól egy picit jobb. Hát bízunk benne, hogy az árak is most már elindulnak fölfelé, mert ha így marad, nagyon nagy problémák lesznek.
12: Meg hát ugye ez a minőséget is befolyásolja természetesen.
24: A beltartalom az ugye megvan, csak kisebb a szem, és nagyobb a szem, pergési veszteség, tehát ugye ezzel ilyenkor kalkulálni kell, hogy az a 2,2 mm, tehát az átmérő nincs meg, tehát a rostát kell változtatni, de hát ugye erre fel vagyunk már készülve, régóta foglalkozunk ezzel, de gyakorlatilag azt mondom, hogy ez a hétvégi száraz hullám, vagy ami mostan, ez aztán teljesen a másodikból egyenes volt az ágazatnak.
12: Kenyérgabonából meg lesz, ahogy szoktuk kérni, meg lesz az ország kenyere, ugye?
24: Igen, hát közben megvan a terület alapú támogatásoknak ugye a beadott igénylés. 989 ezer hektáron volt őszi búza vetve. Hogyha egy országos átlagot nézek, én megmondom őszintén, hogy az 5 millió vágyott állom akár 1 millió tonnával is kevesebb, tehát 4 millió tonna körüli búza lesz, de még lehet, hogy annyi sem. Ugye ez a 4 millió tonna körül búzából ugye 1,2 millió tonna megy malomipari felhasználásra. hogy az elmúlt időkben a kukoricának a csökkenése miatt a takarmányipar egyre több búzát vásárol föl takarmányozási célra. Ez ugye 1 millió 300 000 tonna, úgyhogy bőven megvan. Egy kisebb exportárolappal kell kalkulálnunk, mint az elmúlt években. Ugye ez nem felesleg, tehát ezt minden ilyen akkor elmondom, ez nem felesleg, ez egy nagyon komoly érték, ez ott árualap, és ugye itt az Kis-Ázsia, Észak-Afrika térségében egy olyan 60 millió tonna búzát keresnek a világpiacon, ugye ennek itt van a helye, de ugye a magyar kereskedelem 40%-ba az olasz piacra megy.
12: Ott milyen hatások érvényesülnek? Már az árak miatt érdekes lehet ez a kérdés. Tehát ugye, lehet, hogy jobban sikerül adni a gabonát, mint tavaly akár?
24: Igen, bízunk benne, hogy ugye a világpiaci áraknak a mozgatói az olajár, ugye hát ez most nagyon nagy amplitúdókkal mozog, ez egy teljesen kiszámíthatatlan, gyakorlatilag ilyen tőzsdei folyamatok is bezavarják ezt a dolgot. Ugye azt kell nagyon látnunk, hogy a déli féltekén, ugye pedig a Super El Niño beköszöntött, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a dél-amerikai termésből akár 30%-os kiesés lett. Ez az El Niño, ez egy ilyen száraz éghajlat időjárás jelent náluk. Ugye van egy hatás, hogy az óceánban felmelegszik a levegő és az óceán, és ez a száraz, meleg légtömeg Dél-Amerikát eléri, és ebben az időszakban nem szokott csapadék lenni, és mindenki ég. Tehát úgy, kb. Úgy kell elképzelni, mint most van nálunk, de nem az. Tehát ilyen meleg eléri, és akkor tönkre megy minden. Úgyhogy bízunk benne, hogy az árak emelkednek. Ugye azt is nagyon most el kell mondani, hogy a jelenlegi export árak a forint erősödés miatt, például, hogy a kedves rádiókat elmondjam, olyan úgy számításaim szerint 7-9 ezer forinttal alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor, csak abból adódna, hogy nem 380 forint az euró, hanem mondjuk 350 forint az euró. Ennek következtében 7-9 ezer forinttal kevesebb az ártonnánként.
12: Mi lesz a kukoricával? Hogy nézünk ki most?
24: Igen, hát a kukorica ebben az évben...
12: Mindjárt fontos takarmánynövény.
24: Jól indult. Azt ugye láttuk, hogy az elmúlt időszakban már csökkent a vetés területe. Most ugye kész megvannak a terület alapú támogatási igénylések. 600 000 hektár alatt van a kukoricának a vetés területe. Tehát megfeleződött a klasszikus 1,2 millió hektárhoz. És ahol majdnem minden nap megnézek egy kukoricatáblát, abból azt látom, hogy még 2-3 napja van hátra, és tönkre fog menni. Pedig nagyon jól indult, és egy héttel ezelőtt, hogyha szerkesztő úrnal itt beszélgetünk ezen volna, akkor azt mondtam volna, hogy nagyon jól néz ki. Ugye az elmúlt a hétvégének és a mai nap, holnapi napnak várhatóan vége is lesz ennek a kukoricának.
12: Ezért kérdeztem, mert látom én is, hogy az út mentéről a zöld takarmánynak se alkalmas, ugye olyan csekély.
24: Hát igen, most kellene egy döntést hozni, de ugye a szárazanyag tartalma még nincs meg. Tehát azkor egy hónappal későbbnek kéne lenni, hogy lehessen ebből valamit tenni. De hát úgy látom, hogy gyakorlatilag azok a állattenyésztő kollégák, akik a márciusi, áprilisi aszályt látva nagyon sokan őszi kalászos növényt leszenázsoltak, mert féltek, hogy nem lesz. Ugye ez csökkentette a búzának a vetésterületét, de gyakorlatilag itt a tömegbázis alaptermék megvan nagyjából, de tehát nagyon bízunk abban, hogy ez egy nagyon átmeneti időszak, és valami változás jó irányba lesz, mert ha nem, még ez így marad heteken keresztül, akkor nagyon nagy probléma lesz.
12: Közben meg aztán egyre több a tűz is. Kiadtak egy ilyen figyelmeztető tájékoztatót, hogy hogyan kell ugye védekezni a katasztrófa védelemmel közösen. Van egy ilyen kis, mondjuk azt, hogy protokoll, hogy mi mindent érdemes megtenni azért, hogy ne okozzon tüzet a gép.
24: Évtizedek óta együtt dolgozunk a katasztrófa, akkor még tűzoltó kollégákkal. Nagyon szépen köszönöm minden is nekik a munkájukat. Minden évben felkészítenek minket erre. Ugye a klasszikusan voltak a régi gépszemlék, az aratás előtti gépszemlék, meg szikrapróba és egyebek. Ugye ezek nagyon fontosak. És tényleg nagyon mindent meg kell tenni. De tényleg ennyire száraz idő nagyon-nagyon régen volt, és ennek következtében alakulnak ki ezek. Nem azt mondom, hogy természetes dolog ez, de gyakorlatilag elkerülhetetlenek ezek a tűzesetek sajnos nagyon sok esetben. Bízunk benne, hogy minél kevesebb van, a kollégák minél jobban felkészülnek, és ugye a legborzasztóbb látvány, amikor egy 150 millió forintot érő gép pár perc alatt a tűz martalékává válik.
12: Hogy érdemes gondolkodni a jövőről? Ha beszélünk éghajlatváltozásról, meg szélsőséges időjárásról, szóval mit érdemes átgondolni? Itt kell-e valamit átgondolni?
24: Én azt gondolom, hogy mindent át kell gondolni. Tehát most jött el az az időszak, amikor avval kell szembesülni, hogy ami eddig volt, az nem működik. Ugye ez nem most kezdődött el, ez ugye 2022 óta kezdődött. Ugye látjuk, a kollégák különböző új talajművelési műveleket csinálnak, sekélyművelés, no-till, mint-till, tehát nagyon sok ilyen olyan dolog van, amiben a talajvédelem kerül egy kicsit előtérbe. Ugye egyik oldal, másik oldal, hogy ahol öntözést lehet fejleszteni, ott öntözést kell fejleszteni, de ugye azt is látni kell, hogy a jelenlegi számítások kutatók által, tehát nem termelők, hanem kutatók által történt számítások alapján egy ilyen 350 ezer hektáron lehet gazdaságosan öntözni. Ezt minél hamarabb el kellene érni, arra, hogy erre a klímaváltozásra, hogy ezen a 350 ezer hektáron egy élelmiszerbázist, egy takarmánybázist lehessen építeni, ahol pedig nem lehet öntözni, ott pedig a víz visszatartásnak megfelelő technológiákat kell alkalmazni, és hát igen, bízni benne, hogy rosszabb nem lesz, és gyakorlatilag olyan alternatív növényeket kell keresni, amik ezek a 3-400 milliméter csapadékból, ami egy évbe esik vagy eshet nálunk, abból is tudnak termést hozni.
12: Ugye ebből ez országos program keretében lenne megvalósítható iránymutatással, nem a gazdának, egyes gazdának kellene megtalálni a kivezető utat, vagyis is.
24: Igen, ez egy nagyon érdekes történet, hogy egy globális kihívás, amit mondjuk itt a klímaváltozás vagy éghajlatváltozás okoz, azt viszont mindenkinek egyénileg kell elindulni az úton ahhoz, hogy felismerje, a változásokon elkezdjen gondolkodni, és ugye az is egy nagyon nehéz dolog, hogy itt nincs egy silabusz, ami van, hanem mindenkinek a saját adottságainak megfelelően kell ehhez alkalmazkodni, és megtenni azokat a lépéseket, vagy elindulni azon az úton, ami arra alkalmas, hogy akár 10-20 év múlva is gazdaságosan tudjon termelni, vagy esetleg megközelítsük majd a régi gazdaságossági szintet.
12: Köszönöm szépen Petőházi Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották.
23: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: Vendégeink helyet cserélnek, mert Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
12: Beszéltünk itt a szárazságról, de önök sokkal többet tudnak erről. Már számok szerint a szárazságot érzi mindenki, nyilván a gazdák, hiszen porban aratnak. Aggasztó vízállásokról érkeznek hírek a hazai folyókról és a tavakról is. Melyek ezek?
1: Gyakorlatilag a duzzasztott tereinket kivéve, hiszen a Tiszán azért van két vízlépcső, amelyek vizet tudnak visszatartani, illetve a Körösöken is több duzzasztó található, de a duzzasztott víztereinken kívül bizony igen alacsony vízállásokról tudok beszámolni. A Tiszán több helyen is a legkisebb vízállás, valahomért legkisebb vízállás közelében, vagy azzal megegyező szinteken van jelenleg is a vízállások.
12: Mit lehet csinálni? De nyilván azon túl, hogy várjuk az esőt, meg hogy a vízgyűjtő területekre érkezzen a csapadék, de van ilyenkor valami módszer még, ami bevethető?
1: Most az van, amit már megkezdtünk az elmúlt télen, illetve gyakorlatilag próbáljuk az üzemrendünket átállítani már évek óta, hiszen ezek, ahogy az előttem itt lévő szakember is mondta, 2022 óta 5 éve tart ez az a szájos időszak. Gyakorlatilag Magyarország területéről országos átlagban majdnem 100 mm-nyi csapadék hiányzik, egy évnyi csapadék hiányzik az elmúlt 5 évben, és az Alföldön, a Tisza mentén ennél súlyosabb a helyzet van, 0,900 métert is meghaladja már a csapadék hiány. Szóval azt tudjuk tenni, hogy ahol tudjuk, ahol nekünk rendelkezésre állnak területek, illetve a folyóinkban, csatornáinkban, tározóinkban visszatartjuk a vizet. Jelenleg ez még mintegy 725 millió köbméter, ebben a helyzetben, ami jelzi jól a mi üzemrendjeinknek a változását, hogy ez a tavalyi hasonló időszakhoz képest 30%-kal több vízmennyiség, miközben a Tiszán idén május végéig van adatunk, május végéig fele annyi víz jött le a Tiszán, fele annyi volt a vízhozama, mint a 30 éves átlag.
12: Aztán a Dunával kapcsolatban is szomorú hírek jönnek, ugye dunamenti vízművekkel kapcsolatban, ugye ivóvízellátási problémák is vannak néhány helyen.
1: Mert a vízi közművi ágazat nem hozzánk tartozik, de a Dunán is igen alacsonyak a vízállások jelenleg, tehát Budapesten is jelenleg 100 cm alatt van a vízszint. Annyi pozitívumot itt tudok mondani, hogy az előrejelzések alapján a Duna vízgyűjtőjén a következő napokban várható olyan mennyiségű csapadék, amely a folyó hazai szakaszán is egy olyan fél méter körüli vízszint emelkedést fog okozni.
12: Tavak?
1: Nagy tavaink közül,
12: az is
1: ugye...
12: Az kivételi hely azért, nem csütőzési szempontból, hát az más a szórakozás, meg a kikapcsolódás, itt sokkal komolyabb dolgokról van már szó.
1: Így van, a Velencei tó esetében ugye valamiért legkisebb vízállás alatt vagyunk jelenleg már. A Balatonnál még kedvezőbb a helyzet, de azért az ilyenkor megszokottnál ott is alacsonyabb a vízszint. De a kisebb tavaknál is ugye jelenleg főleg ebben a 40 fokos hőségben most ugye az alacsony vízszintek mellett ez a nagy felmelegedés, a vízszegénk hőmérséklete is melegszik jelentősen ezekben a 40 fokos napokon.
12: Ugye erősebb a párolgás, tehát gyorsabb.
1: Így van, sokkal nagyobb a vízveszteség, de az, hogy így bemelkedik a hőmérséklet, ez a víz minőségében okozhat problémát lokálisan. Nagyobb víztereinkben erről még szerencsére nincs szó, tehát az oxigén tartalom még megfelelő a Balatonban, és bármi meglepő a Velencei tóban is. De kisebb...
12: Ugye ilyen, ez meg a halpusztulás szempontjában.
1: Így van, de kisebb holtágakban már előfordulnak olyan, ahol szükséges a beavatkozás a kollégáinknak.
12: Mi lesz a Velencei tóval? Ugye többféle terv volt, hogy lehetne vízpótlást, hogy lehetne megmenteni. Melyik van most napirende, vagy egyáltalán hogy gondolkoznak róla?
1: Az élőkörnyezetért felelős minisztérium irányításával megkezdődött ennek a vizsgálata. Ugye erről nem dönthet a vízügyi ágazat egyedül. Itt több szereplőről van szó, figyelni kell, nyilván nagyon fontos szempont a turizmus is, hiszen erre nagyon nagy gazdasági bázis települt az évtizedek során, nagyon fontos a tó ökológiája, fontosak a horgászok, tehát több szereplőnek az érdekeit kell figyelni, és ennek megfelelően kell arról dönteni, hogy mi lehet az a megoldás, amely hosszú távon biztosíthatja a Velencei tó vízpótlását. Van két tározója, a Pátkai és a Zámai tározó, amelynek a felújítása elengedhetetlen, ezt minél hamarabb meg kell oldani.
12: Azokban van víz egyébként?
1: Jelenleg nincs benne víz, ugye a legutóbbi ilyen pár éve le kellett ereszteni, hogy a Velencei tavat vízpótolni tudjuk, akkor ez egyébként 30 cm-es vízszintemelkedést jelentett a víz a Velencei tónak, és ez nagyon fontos, hogy az abban összegyűjthető víz az a Velencei tó vízgyűjtőjén esik le, tehát saját vize a Velencei tónak egy kis vízgyűjtője van, ez érzékeny, úgyhogy a tározóknak az lenne a szerepe, hogy abból a vízgyűjtőn keletkező vízből gyűjtsünk össze, amennyit lehet. Nyilván ehhez esőre is szükség van, de ezeket a tározókat a leürítés után most már rendbe kell tenni, mert olyan növények nőttek fel benne, amelyeknek nincs ott helyük.
12: Világos, tehát onnan most nem lehet pótolni.
1: Onnan nem lehet. Éppen... A császárvíz, amely összegyűjti a vízgyűjtő vizeit, én már évek óta közvetlenül Velencei tóba folyik.
12: Akkor, ha csak ezt a részét nézzük, nem az érdekeket, hanem a fizikai valóságot, akkor most voltak éppen nincsen olyan vízforrási lehetőség, amivel a Velencei tavat pótolni lehet.
1: Jelenleg nincs, jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
12: Ugye beszéltünk itt az agrárszakemberrel, hogy a vízmegtartásról, meg környezetvédelmi és egyéb gazdálkodók is erről beszélnek, csak hogy milyen állapotban vannak itt a csatornák, ugye ez is fontos, ez a kérdés, aztán ugye tulajdonjogi kérdések is vannak, itt nem is a vízművekhez tartozik mindegyik, ugye, hogy állnak most ezzel?
1: Ugye nekünk az a legnagyobb hátrányunk, vagy nem hátrányunk, de hogy mi Ugye az állami vízfolyásokat, illetve a csatornarendszereket kezeljük, de amikor azt mondjuk, hogy a vizet ki kell engednünk a tájba, ahhoz nekünk nincs területünk. Ezért volt, hogy tavaly meghirdettük ezt a programot, hogy egyénileg is felajánlhatják a gazdálkodók, akik úgy érzik, hogy tud lenne területük arra, és fogadnák a területükön a vizet. Persze ebbenek van egy olyan hátulütője is, hogy nyilván azok ajánlják fel először, ahol a legnagyobb a baj, és ahol nekünk is mondjuk műszakilag még nincs lehetőségünk arra, hogy ezeket az igényeket kiszolgáljuk. Abban viszont az is nagy segítség, hogy egyrészt pozitív példákat tudunk mutatni ott, ahol ezt meg tudtuk valósítani, a gazdákkal együttműködésében, a terület tulajdonosokkal, nagyon sok helyen a nemzeti parkokkal együttműködésben. Másrészt a fejlesztéseinket úgy irányítjuk, hogy ahol látjuk, hogy erre lenne fogadókészség, akkor a nagyobb beruházásainkat próbáljuk úgy szervezni, az üzemrendeinket próbáljuk úgy átállítani, a csatornáinkat próbáljuk úgy áthangolni, hogy ahol erre fogadókészség van, akkor oda próbáljunk idővel vizet juttatni.
12: Köszönöm szépen Szegi Attilát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettesét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
2: Reklámot hallottak.
13: BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
13: Autós percek.
12: A 25-ös főúton Ózd határában egy személyautó vadat gázolt, emiatt a 78-as kilométernél a félpályán halad a forgalom. Aztán az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatációs szerkezetét is javítják, emiatt a belső sávba terelik a járműveket.
13: Időjárás jelentés.
12: Folytatódik a kánikula, érvényben van a hőségriadó, ugyanakkor a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Keleten kialakulhat néhol egy-egy zápor, sőt zivatar is, gyenge lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, ezzel megdőlhetnek az abszolút hőségrekordok.
13: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: 7 óra van, 2026. június 30-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
13: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás, több településen vízhiány alakult ki és vízkorlátozás van érvényben.
9: Ma még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet. Eddig 16 ezer észrevétel érkezett.
8: Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség. Mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
9: Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő.
20: Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és házi állatot parkológépjárművben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
8: Különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
20: Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a víziközmű rendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet.
8: A héten is két napos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A miniszterelnök tegnap napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, szombaton lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet pedig ma éjfélig lehet észrevételezni. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
10: Több százezren keresték fel az egyeztetési felületeket, és sokan időt szántak arra, hogy ne csak elolvassák a javaslatokat, hanem a saját gondolataikat, a saját javaslataikat is megosszák velünk.
11: Fogalmazott a miniszterelnök az Országházban, ahol emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése. Magyar Péter azt mondta, 23 ezer ember küldte el észrevételét, a beérkezett reakciók 95%-a támogatja a változtatást. A levelek csak nem fele pedig konkrét javaslatot tartalmaz. Magyar Péter közölte, a legtöbben azt kérték, hogy a mandátumkorlátot más közjogi tisztségviselőkre is terjesszék ki. Hozzátette, minden hozzászólást feldolgoznak, az összesítést nyilvánosságra hozzák, a kormány pedig csak ezután hoz majd végleges döntést. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egyeztetés most szándékosan volt rövid, hiszen nem új alkotmányt írnak, alaptörvénymódosításról van szó.
10: A következő hónapokban felkérjük a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, gazdasági és társadalomtudományi életnek is a képviselőt, a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat, és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos.
11: Hangsúlyozta, országos társadalmi párbeszédet indítanak, országszerte fórumokat szerveznek, ahol minden magyar ember elmondhatja majd, hogy milyen országot szeretne magának, a gyerekeinek és az unokáinak. Magyar Péter hozzátette, az országgyűlés ezt követően dönthet az új alkotmányról, a végső szót pedig országos népszavazáson a választók fogják kimondani.
10: Még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet, törvénytervezetet a kormány.hu per egyeztetés oldalon. Eddig erre a javaslatra 16 ezer konkrét észrevétel érkezett.
11: Magyar Péter azt mondta, az emberek többsége támogatja a közvagyon visszaszerzését, a jogsértések feltárását és a tisztító tűzhadművelet mi hamarabbi és minél erősebb módon történő elindítását. Hozzátette, sokan még szélesebb vizsgálati jogköröket, határozottabb fellépést, konkrétabb és erőteljesebb elszámoltatást szeretnének. Mások a jogállami garanciák erősítésére tettek javaslatot. A kormányfő úgy fogalmazott, mindkét üzenetet megértették, és az a cél, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen közvagyont lopni, valamint a jogállamot politikai célokra feláldozni.
8: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak az országgyűlési frakciók. A Mi Hazánk Mozgalom az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszédet és a képviselői mandátum tervezett korlátozását bírálta. A KDNP szerint a kormány eddig kizárólag saját hatalmi érdekei alapján hozott döntéseket, a Fidesz pedig a demokratikus jogállam fogalmával ellentétesnek tartja az alaptörvény tervezett módosítását. Kócán Dávid összefoglalója.
14: E
4: ezt az ötnapos online, nem tudom, társadalmi egyeztetést nevezi ön egy demokratikus dolognak. Hát valójában a népképviseletet akarják korlátozni, nem a képviselők mandátumát, bánom is én azt, hanem a népképviseletet akarják korlátozni.
14: Így reagált Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője, aki kifogásolta, hogy a kormány mindössze 5 napot szánt az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezésére. A tervezet egyebek mellett a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését és az országgyűlési képviselők mandátumának időbeni korlátozását is tartalmazza. Torockai László hangsúlyozta, az 5 nap alatt mindössze 23 ezeren mondták el véleményüket, ami a választásra jogosultak kevesebb, mint 0,3%-a. Hozzátette, álláspontja szerint az országgyűlési képviselők mandátumának tervezett korlátozása példátlan az európai demokratikus gyakorlatban.
4: Miközben demokráciáról és a jogállamiság helyreállításáról beszélnek, éppen, hogy egy olyan diktatúrát építenek, amihez képest még az elmúlt 16 évben is. Bizony kevés hasonló példát tudunk mondani, miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban.
14: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány eddig elsősorban olyan intézkedéseket hozott, amelyek saját politikai és hatalmi érdekeit szolgálták, nem pedig az emberek mindennapi életét segítették.
15: A Lex Orbán, a Lex Súlyok, az előző Fidesz-KDNP-s időszak embereinek, képviselőinek az eltávolítása jövőben a parlamentben, ez mind megtörténik. Aki önön kívül került bárhova a politikában vagy az államigazgatásban, azoknak kívül a helye. Azokat kisöpri miniszterelnök úr, csak erről szól a jogalkotása, nem az embereknek való pozitívumoknak hozásáról, csak erről, hogy monopolizálja hatalmat és önként építsen ki.
14: A Tisza kormány által tervezett alaptörvénymódosítás ellent.

0: hogy gondolják át alapvetően ezeket a terveket, mert ez megszünteti Magyarországon a normális jogállamot és alkotmányos demokráciát.
1: Lukács Gábor, a Tisza frakció vezetője szerint a kormány első 50 napja bebizonyította, hogy lehet úgy döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk kör, hanem az egész ország érdekét szolgálják.
2: Esküdtettünk erre az országra, nem a saját pártunkra, nem a saját politikai közösségünkre, hanem Magyarországra és a magyar emberek szolgálatára. Vitáink lesznek, legyenek is. Ez a demokrácia rendje, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell húznunk.
1: A miniszterelnök viszontválaszában azt mondta, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása már a párt választási programjának része volt, így az intézkedés végrehajtására felhatalmazást kaptak a választóktól. Hangsúlyozta, az alaptörvény módosításának, illetve az alkotmányozási folyamatnak minden magyar állampolgár részese lehet majd.
3: Ez az alkotmányozás meg fog valósulni, és többen fognak részt venni ebben, mint valaha bármilyen közjogi gondolkodásban Magyarországon.
1: Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy akár online felületen, akár személyesen egy népszavazáson minden ember elmondhassa a véleményét.
4: Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú János volt rendőr altábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával az ügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik.
5: A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották fogva bilincsben legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a tiszás politikai leszámolás része, Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő?
4: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöldbusz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális kerekes székes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
5: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
6: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
4: Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése.
5: Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
4: Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál.
5: A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés, mondta Peregi Angyalka főszervező.
7: A több vizen töltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani az életükben, és sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
4: Magyarországon az elmúlt 9 évben egyharmadával

0: csökkent az élelmiszer pazarlás mértéke, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal.
1: A felmérés szerint a magyar háztartásokban az európai átlagnál kevesebb az élelmiszer hulladék, de a további csökkentéshez még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a Maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot.
2: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint a 25-ös főúton Ózd külterületén vadgázolás történt. A 78-as kilométernél a félpályán halad a forgalom. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
0: Budapest információkkal folytatjuk.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett a Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
9: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
10: Ez így nem maradhat. Ez az általánosan elfogadott vélemény az EU-ban a kínai termékdömpingről. Maros Sefcovics kereskedelmi biztos Brüsszelben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel az egyre növekvő kínai túltermelésről, ami nem csak a kereskedelmi egyensúlyt borítja fel, hanem közvetlenül veszélyeztet több uniós iparágat is, köztük a vegyipart és az autógyártást. Az Európai Bizottság összegzése szerint csak tavaly 360 milliárd euró volt Kína kereskedelmi többlete az EU-val szemben, és ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent. Az EU kereskedelmi védelmi intézkedéseket fontolgat, de ezekre Kína ellenintézkedéseket helyezett kilátásba, például kulcsfontosságú nyersanyagok export korlátozását. A megegyezést ezért inkább tárgyalásos úton keresik, ennek része volt a tegnapi találkozó Brüsszelben. Maros Sefcovics uniós biztos úgy nyilatkozott, akárhogyan is, de a kereskedelmi egyensúlyt helyre kell állítani, és októberig érzékelhető eredményekre van szükség. Újra hasznosítaná a gépjárműalkat részeket az EU. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el arról, hogy az új gépjárműveket már úgy kell tervezni és gyártani az Unióban, hogy az alkatrészek újra felhasználhatók legyenek. A járművekért a gyártók a teljes életciklus alatt pénzügyileg felelősek lesznek. Az elhasználódott járműveket ingyenesen vissza kell venniük, és nem adhatják el újra a használt járműként. A gazdák helyzetét is erősíteni az EU például a feldolgozókkal és kiskereskedőkkel szemben, hogy méltányosabb részesedést kaphassanak a termelők a termékeik végső árából. Az Európai Unió tanácsa új szabályokról egyezett meg. Egységes szabványokat vezetnek be az írásbeli szerződésekre, felülvizsgálati záradékkal a piaci változások esetére. Egyszerűsítik a termelő szervezetek elismerését és támogatják közös fellépésüket is. Levelet írt az Európai Parlament valamennyi képviselőjének a Fidesz EP frakciója. Gál Kinga, a képviselőcsoport elnöke példátlannak nevezte, hogy a Tisza a kétharmados parlamenti többséggel átírná a szabályokat, ellehetetlenítené politikai ellenfeleit, korlátozná az alapvető demokratikus jogokat és alkotmányos válságba sodorná az országot. Kifogásolta a képviselők mandátum korlátozását, a miniszterelnöki tisztség betöltését, 8 évben maximálását és azt is, hogy egy alkotmánymódosítással mandátumuk lejárta előtt eltávolítanák a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét és több alkotmánybírót. Gál Kinga szerint a Tisza kormány a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatalt a politikai ellenfelek és gazdasági szereplők megfélemlítésére használná és közvetlen kormányzati irányítás alá helyezni a közmédiát. A Fidesz EP képviselőcsoportjának elnöke bejegyzését úgy zárta, ez minden csak nem a demokrácia és a jogállamiság helyreállítása.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
9: Magyar Péter ugyanabba a csapdába esett, mint Orbán Viktor. Erről beszélt Róna Péter, jogász, közgazdász professzor, volt államfő jelölt egy interjúban, és köszöntöm Önt a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok, professzor!
11: Jó reggelt kívánok!
9: Miről is van itt szó? Milyen csapda ez?
11: Itt én nem tartom valószínűnek, hogy Magyar Péter egy korrupt, hazug, stb. Államszerkezetet alakítanak, hatalmi szerkezetet alakítanak. Viszont elképzelhető, hogy a kétharmados többség hatalmának a birtokában hatalmi túlkapások történhetnek. Én szerintem neki nagyon komoly, erős mandátuma van az úgynevezett tisztító tűz program végrehajtására. Tehát én szerintem egy demokráciában egyértelmű, amikor egyértelmű, hogy a szavazók többsége, túlnyomó többsége, például Kokáér, Súlyog Tamás választását tekinti kívánatosnak, akkor az illető Súlyog Tamás ne venné a kalapját, és ennek ellenállna. És így tovább. Tehát ez a rész, a lemondás, az eltávolítás a személyeknek teljes körű társadalmi támogatást élvez, és ezt illene az illetőknek figyelembe venni.
9: De lehet-e kierőszakolni például?
11: Lehet, mert ez neki az eszköze, ott van a kétharmados többség.
9: Na csak akkor, tehát, akkor mi van utána? Hogyha jön egy másik kétharmados többség, ugyanezt meg tudja tenni az alkotmányos tisztségviselőkkel, akiket ez a kétharmados többség választ.
11: Igen, ez így van, és ezért kell egy új alkotmány, hogy ez ne így történjen. De ő neki, mint az ő kormányának, csak azok az eszközök állnak a rendelkezésére, hogy teljesítse azt a mandátumot, amit a társadalomtól kapott, amelyek ott vannak az alaptörvényben. És az alaptörvényben ez van. Az, hogy a Fidesz annak idején ilyen elképesztően rossz alaptörvényt hozott létre, az tény és való. De addig, amíg nincs egy ennél jobb, addig ez van, és neki ezt kell használnia. Neki kormányoznia kell. Nyilvánvaló, hogy ezek a kijelölt személyek a kormányzását akadályozni kívánják. Tehát,
9: ennek látja ön jelét egyébként? Mert például eddig Súlyog Tamás mindent aláírt.
11: Igen, de nem teljesíti az ő általános elnöki hatáskörét és jogait, amit az alaptörvény előír. Tehát én azt mondom, hogy neki erre a tisztogatásra megvan a demokratikus mandátuma, és az illetőknek illene lemondani, és az, hogy ez a kétharmados úgynevezett alkotmányozó többség ott van az alaptörvényben, hát ott van, és éljen vele. mindaddig, amíg nem hoz létre egy új alkotmányt. Na most, itt van, ahol az én aggályom megfogalmazódik. És az aggály pedig az, hogy erre a két alkotmány alaptörvény módosításra a miniszterelnökkel kapcsolatban és a képviselői mandátumokkal kapcsolatban az égvilágon semmi sürgősség, semmi azonnali szükség nincs. Ezeket a fogalmakat lehet megvitatni, lehet megbeszélni, erről van különböző vélemény, de ezt már egy új alkotmány megalkotásának a keretében kellene tenni. Az, hogy ő ezt előrehozza, és most akarja ezt a két tételt az alaptörvénybe vezetni, ezeket már be is vezette, az számomra aggályos, mert azt mutatja, hogy nem csak arra használja fel a kétharmados többség által számára biztosított erőt, hogy a mandátuma, tehát amit a választásokon ő megkapott, a bizalmat, amit megkapott, hogy arra használja fel, hanem ezen túl megy, és további tételeket próbál majd megvalósítani, ez az aggály.
9: Ugye például fölvetődik a polgármesterek ciklusának korlátozása, sőt, az önkormányzati képviselők. Ez viszont már túlmutat azon a körön, amiről ön is beszél.
11: Igen, ez az én mondani valómnak a lényege. Joga van Súlyog Tamás, Varga Zsé és a többinek az elmozdítására, mert a választáson a magyar állampolgárok többsége erre neki felhatalmazást adott, de erre, a másikra, ezzel mindent említett, ugye, erre viszont nem. És ebben az értelemben a kétharmados hatalom alkalmazása bizonyos értelemben visszaélés jelent.
9: Mi különbözteti meg ezt a kétharmadot ön szerint az előző kétharmadtól? Mert hiszen ugyanúgy jogi korlátja nincsen továbbra sem, ugye?
11: Úgy van, igen, így van, ez van. Ez a helyzet. És ezt tudomásul kell venni. Ez nem az ő bűne, ez nem a Tiszapád bűne, ez a Fidesz bűne. Ők hozták létre ezt az alaptörvényt, ők írták bele ezt az úgynevezett alkotmányozó többség, ami egy nonsens. Ilyen nincs.
9: Hát ugye korábban is volt, ugye az alkotmányban megvolt, hogy csak nem tudtak vele élni, ugye, mert az MSZP-SZDSZ koalíció nem tudott megegyezni az új alkotmányban.
11: Így van, igen. Tehát ez a rendszerváltás óta fennálló groteszk fogalom. Igen.
9: De valami módon, ugye mivel ez nagyon érdekes, mert ugye a rendszerváltoztatásnak az volt a lényege, hogy egy egypárti rendszerből a részvételi demokráciában való átmenet. Az az alkotmány, ami volt az a 49. évi 20-as, hát az ugye egy szovjet alkotmánynak a másolata volt, mert Magyarországnak történeti alkotmánya volt végig. Ugye nyilván akkor valamit ki kellett találni, most a akkori törvényhozóknak a fejével gondolkozva, hogy lehessen alkotmányozni, tehát a demokratikus alkotmányt meg lehessen alkotni. Ahhoz viszont nyilván egy minősített parlamenti többségre van szó, ez a bizonyos kétharmad. Ez végigvonul az egész történet.
11: Nem. Nekik nem. A rendszerváltó elit, tehát az MDL, tehát itt én teljes mértékben Antal Józseffel értettem annak idején egyet, beszéltem is vele erről. Neki joga van egy ilyen idéglenes átmeneti helyzetben kormányozni, mert megválasztották, úgy, ahogy megválasztották, de neki kötelessége volt egy új alkotmányt megalkotni. Ebben az SZDSZ és a szocialisták nem voltak partnerek. Ugye? És ezért új alkotmány nem született meg. Itt van az eredeti bűn. Az új alkotmány létrehozatalának az elsíbolása. Na most akkor mi történt? Az történt, hogy a 89-90-es módosításokkal élt tovább a szovjet alapú alkotmány. A szovjet alapú alkotmánynak a lényege a központosított hatalmi szerkezet. Ezen minden próbálkozás ellenére ezek a módosítások, amiket akkor bevezettek, nem változtatott. És ezt a központosított hatalmi szerkezetet vette át és tovább fejlesztette Orbán Viktor. Most ez van, egy teljesen központosított és nem demokratikus hatalmi szerkezet uralkodik hazánkban. Ahhoz, hogy ő ezt lebontsa, Magyar Péter ahhoz, hogy ezt lebontsa, neki joga van felhasználni a kétharmados jogosultságát. Mindaddig, amíg a lebontás a április 12-én kapott mandátum szerint történik. Amit említettünk, tehát a három ciklusra korlátozott mandátum, az miniszterelnök idejének két ciklusra történő korlátozása, polgármesterek, ezek nem tartoznak ide. Erre neki nincs demokratikus jogosultsága. Most a demokratikus jogosultság azért nagyon fontos, neki erre nagyon kell vigyáznia, mert neki az alaptörvény elhitelelődött. Ezt mondta a 12. választás. Nem hisznek ebben a rendszerben az emberek. Ezt tudomásul kell venni mindenkinek, még a Fidesznek is. Nem hisznek. Ez a rendszer erkölcsileg, politikailag megbukott. Na most addig, amíg nem jön újra az új rendszert felállító új alkotmány, neki nagyon kell vigyáznia arra, hogy a 12-én kapott mandátum keretein belül cselekedjen. És mint mondom, az a 12. mandátum őt feljogosítja arra, hogy eltávolítsa a Súlyog Tamás, stb. De nem jogosítja fel, hogy a polgármesterek, az önkormányzati képviselők, a képviselők, stb. Mandátumát korlátozza. Erről szó se volt.
9: Köszönöm szépen, Róna Péter közgazdász, jogász professzort, volt államfőjelöltet hallották az elmúlt percekben. 7:30, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort már is, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
1: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, ezt a miniszterelnök közölte. Magyar Péter napi rendelőtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és a vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról is, és a mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot, akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Megkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Webe alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
13: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Jó
2: reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
9: Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke szerint indokolatlan a városvezetők ciklusát is úgy korlátozni, mint a miniszterelnökét, és aggályosnak látja az államfő leváltását is, ha nem vezetik be a közvetlen elnökválasztást, mert ahogy írja, veszélyes precedenst, azaz példát teremthet. A vonalban Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok!
11: Szép reggelt kívánok mindenkinek!
9: Na mi is ez a bizonyos veszélyes precedens, mire gondol?
11: Hát onnantól kezdve, hogy a kormány és a parlamenttel szemben egy fékes ellensúlyként szolgáló köztársasági elnököt eltávolíthat, mondhatnám mostantól bármikor eltávolíthat a parlament, tehát a saját hatalmát, túlhatalmát korlátozni szándékozó intézménnyel szemben ott van egy fegyver a kezében, az alkotmány módosításában bármikor eltávolíthatja, és ennek az alkalmazásától kezdve, a precedenstől kezdve, ha egy új köztársasági elnököt ismét a parlament választana, akkor a parlament vagy a új miniszterelnöknek, a kormánynak a bábja lenne csak. Ahhoz, hogy ne egy ilyen tekintélyét vesztett báb legyen, akit mindig fenyeget az, hogy ez a parlament ez visszavonhatja a bizalmát tőle. Ezért nagyon fontos, hogy közvetlenül válasszák meg mostantól kezdve a köztársaság elnököt, mert akkor nincs kiszolgáltatva a parlamentnek, akkor tudja gyakorolni ezt a fék és ellensúly szerepét, az ellenőrző szerepét, ami demokráciában oly fontos.
9: Ugye ez alkotmánymódosítás, illetve új alkotmány. Róna Péterrel itt az előbb arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen az egész rendszert át kellene gondolni, csak ugye kinek van erre felhatalmazottsága, mert itt ez a kétharmad, ez megint egy olyan kétharmad, mint ami az előző kétharmad, legalábbis jogi keretei között, ugye?
11: Hát a jogi keretein túl ez egy sokkal erősebb kétharmad, mint Orbánnak valaha is volt, ugyanis most a Tiszapártnak valójában nincs ellenzéke. Ugye a parlamenti ellenzéke az a Mi Hazánk, illetve a Fidesz-KDNP azért hiteltelen, mert Magyar Péter jogosan mondja bármelyik felszólalásukra, kritikájukra, hogy önök mondják ezt akik. Hiszen mindaz a bűn, az a hiba, az a túlhatalom, korrupció, stb., amivel most esetleg majd vádolni fogják a Tiszapártot, az a Fidesz alatt százszorosan volt jelen, és ezt vagy elkövették, vagy nem kritizálták annak idején. Tehát egy hiteltelen ellenzék van most csak a parlamentben. Ezzel szemben még Orbánnak is hiteles ellenzége is volt. Tehát most az egy pártnak a hatalom koncentráció ez nagyobb, mint addig. Ezért nagyon fontos az, hogy ne csak magát Orbán Viktort, hanem az orbánizmust, a Fidesznek a hatalomgyakorlási módszereit is el kell vetni, el kell utasítani, és soha többet nem akarunk sem azokból, akik ezt működtették, sem a módszerekből látni, hiszen Magyarországot éppen ez vitte Zsák utcába, anyagilag is, erkölcsileg is. Tehát nagyon fontos, hogy ez az új kormány, ez emelkedjen föl stílusában, viselkedésében, módszereiben, ne egy nemzeti konzultációval próbáljanak megindokolni mondjuk választójog szűkítő intézkedéseket, hanem egy valódi demokratikus konzultáció, vita után mondjuk egy népszavazás, az egy hiteles intézmény. Most az, hogy 23 ezer polgártól kérnek be javaslatok, az kísérletiesen olyan, mint amikor a nemzeti konzultációt vagy arra hivatkozva hozott fontos döntéseket a Fidesz, ami nyilvánvalóan lehet egy manipulatív kérdésföltevés, egy ellenőrizhetetlen és számszerűen nyilvánvalóan nem reprezentatív vizsgálat. Tehát mi azt kérjük az általunk oly támogatott kormánytól, hogy a Fidesz gyakorlatát ne folytassa, hanem erkölcseiben, jogszerűségében, jogállamiságában, demokratikusságában haladja meg.
9: Na most van itt egy pont, ami akár önt is érintheti, nevezetesen a polgármesteri ciklusok korlátozása, de még a képviselői ciklus korlátozása. Ezt hogy gondolja, hogy ez hogy illeszkedik abba a sorba, amit a kormányfő hirdet? Mert hiszen ugye az alkotmányos tisztségviselőknek az eltávolítását meghirdette, jogászok vitatkoznak erről, alkotmányosság és így tovább, de ez a bizonyos önkormányzati, ez mintha ebből a sorból kilógna.
11: Mindenképpen kilóg, mert megint csak ugye a demokráciának a logikáját, a jogállamnak a logikáját kell szem előtt tartanunk, nevezetesen, hogy a polgármestereket ugyanúgy közvetlenül választotta a nép, mint ahogy az országgyűlési képviselőket, akik aztán megválasztották a miniszterelnököt. Tehát emiatt valójában a parlament, illetve a kormány az nem felettese, nem egy fölötte álló hatalom mondjuk az önkormányzatoknak, hanem egy mellérendelt, vele azonos szinten lévő, azt nem uraló, nem irányító hatóság. Tehát azt nagyon fontos tudni, hogy például egy előrehozott választást tartani az önkormányzatoknál, és mondjuk onnan ezzel a korláttal, a ciklus korláttal kizárni a jelenlegi polgármestereknek mondjuk a 94%-át, az megint csak egy olyan hatalom koncentrációt jelentene, ahol egyénre szabott korlát, vagy törvényhozással, akár alkotmánymódosítással. Ugye a Fidesznek volt ilyen gyakorlata, szeretném megint csak kritikusan megérezni, tehát hogy egyéni politikai célokért bevetni a parlamentnek ezt a hatalmát, és akár alkotmánymódosítani. Hát ez ugye önmagában alapelvében sem stimmel, és az pedig, hogy egy másik önálló független hatalmi ágat leuralni, az meg szintén egy nagyon veszélyes precedens lenne. Ilyet még az elmúlt időszakban sem láttunk. Tehát emiatt nagyon fontos, hogy az önkormányzatokat azt ne hatalmi úton akarják elfoglalni, ne akarják megmondani azt, hogy Siófokon, vagy nem tudom én, Sátoraljóhelyen, vagy bárhol kit és hányszor választhatnak a polgárok. A világban nincs erre precedens. Ahol néhány helyen van egy polgármesteri cikluskorlát, mondjuk New York városában, ott New York nem csak, hogy lakosság számában nagyobb, mint Magyarország, hanem hogy ezt a cikluskorlátot a New Yorkiak döntötték el, hogy ők hányszor akarnak választani, és kit akarnak választani, és nem Washingtonból az elnök meg a kongresszus határozta meg nekik. Tehát nem fölülről, hanem saját maguk szabályozták ezt. Tehát ezt a fajta önállóságot is kérhetik figyelembe venni és tiszteletben tartani. De még az országgyűlési képviselők esetében is teljesen indokolatlan ez a cikluskorlát. Tudom, hogy most a Fidesz ellen bevethető ez az eszköz, de nem méltó az, hogyha csak a politikai ellenfeleket, versenytársakat sújtja egy ilyen törvényes korlát, és mondjuk a következő 12 évben egyetlen tisztást sem. Tehát ez megint egy olyan politikai eszköznek tűnik, ahol csak az ellenfeleknek az ellehetetlenítése jelenik meg célként, vagy jelenhet meg célként, és nem az önkorlátozás. Szemben mondjuk a miniszterelnöki cikluskorláttal, ahol Magyar Péter valójában magát korlátozza.
9: Mi lehet a magyarázat annak, nem tudom, beszélgettek erről, vagy váltott-e szót erről Magyar Péterrel, vagy legalábbis azzal a körrel, akik ott a agytrösztben dolgoznak. Mi a cél az önkormányzat így módon való átalakításával, ezzel a bizonyos korlátozással? Ön úgy látja?
11: Hát ugye mi nagyon sokan vagyunk, akik a Tiszát támogattuk, hiszen megértettük, hogy április 12-én egy végtelenül korrupt, és például ilyen manipulatív eszközökkel is a hatalmát építő Orbán rendszer csak akkor lehet leváltani, hogyha mindannyian egyetlen kihívóra szavazunk. Többek között ezért is nagyon fontos, hogy ne legyen még egyszer ilyen helyzet, és a mi Mindenki Magyarország a mozgalom és Mindenki Magyarország a néppártnak a közös állásfoglásában ezért is kérjük mi hamarabb a kétfordulós választási rendszer visszaállítását, hogy ne kelljen már az első fordulóban is föladnia a kisebb pártoknak, önálló jelölteknek az indulás lehetőségét mondjuk egy veszedelmesebb ellenféllel szemben. Tehát ez önmagában egy nagyon fontos követelés nyilván, hogy kétfordulós választásuk kell, különben maradna a két pártrendszer.
9: De az önkormányzatnál mi a cél?
11: Mi, akik támogattuk, a Tiszát, nekünk nagyon fontos, hogy ahogy az előbb is elmondtam, most ezt az egy hatalmas sikert az április 12-én egyfajta választásos forradalomként elért demokratikus átmenetet, ezt egy valódi demokratikus mintaország megteremtésével érjük el. És még egyszer mondom, a Fidesznek a módszereit sem szeretnénk tovább élni, látni, nem csak a személyeit, pedig hát látjuk, hogy még néhányszor a személy is túlél, mondjuk Ódor Bálint, aki lehet egy kiváló szakember, de az az Ódor Bálint maradt az új Tisza kormánynak a képviselője Brüsszelben, a Brüsszelben az Európai Uniónál a magyar főképviselő, aki eddig Putyint képviselte, és nem Magyarországot, meg a korrupciót képviselte, és bármi tehetséges is, nem jó, hogyha ugyanaz az arc képviseli Magyarországot egy demokratikus átmenet után, mint aki Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát képviselte eddig. Szóval a módszereket is, meg néhányszor a személyeket is szeretnénk, hogyha Magyar Péter lecserélné.
9: Na de itt az önkormányzati átalakítással lehet az a cél, mert közben itt a polgármesteri fizetések csökkentése is ebben benne van. Kérdés, hogy van-e erre olyan szükség, ami mondjuk a költségvetés állapotából következik, bár most már beszélnek róla, hogy nem jó állapotban van. Vagy lehet egy olyan cél, hogy bizonyos fizetési, megélhetési nívó alatt már nem vállalják polgármesterek ezt a küldetést, vagy ezt a feladatot, esetleg lemondanak, akkor lehet előrehozott választás, és bár a Tisza párt nem indult még eddig előrehozott választáson, lehet, hogy valójában ez a távlati cél, hogy aztán az önkormányzati vonalat is átvenni, így az előrehozott választásokon keresztül?
11: Hát sajnos, hogyha nem is közvetlen konzultációra lehetőséget adva, de a nyilvánosság előtt ezt a konfliktust nem csak én, hanem néhányan bevállaltuk, és elmondtuk, hogy megint csak veszedelmes gyakorlata az előző időszaknak az úgynevezett populizmus. Tehát amikor megpróbáljuk a politikai ellenfeleink lejáratásával, vagy lejáratása céljával mondjuk a lakosságnak az indulatait fölkorbácsolni, a lakosságot hergelni. Na most ez a fizetés csökkentés, ez lehet egy megint csak úgymond önkorlátozó és saját magunkon kezdjük a spórolást jegyében egy nagyon pozitív tendencia, hiszen tudjuk még mindig a csökkentések után, ahogy a múltkor a Fidesz frakció hatalmas frakciója, most a Tisza hatalmas frakciója is több pénzzel gazdálkodik egy évben, tehát csak dologi kiadásokra meg személyzetre a Tisza frakciónak például több pénze van, mint amennyiből Hódmezővásárhely megyeugóvárosa 12 óvodát, 3 bölcsődét, 3 múzeumot, 1 könyvtárat, 1 sportcsarnokot, egy uszodát, teljes közvilágítást, pargondozást, a hivatal működését, egy szociális otthont, és nem szól mi minden tart fönn. Tehát azt tessék elképzelni, hogy 13,5 milliárd forint, mi ennél kevesebből gazdálkodunk, ugye ez csak a Tisza frakciónak a költségvetése. Tehát, hogy bőven van még most is bőven van mit spórolni, úgy, hogy a leírások szerint már 50 milliárdot spóroltak a képviselőkön. Én szeretném hangsúlyozni, hogy a polgármestereknél és az önkormányzatoknál soha nem volt ilyen pazarlás, soha nem volt ekkora pénz. Tehát amikor most ott akarnak spórolni, még mindig sokkal nagyobb fizetések vannak egy parlamenti képviselőnél, bizottsági elnöknél, alelnöknél, stb., és összehasonlíthatatlanul nagyobb költségkeretek, mint az önkormányzatoknál vagy a polgármestereknél. Ugyanakkor a csökkentés a polgármestereket most jobban érinti, mint ahogy az országgyűlési képviselők saját magukon takarékoskodtak. Tehát ez megint azt a látszatot keltheti valakiben, mint hogyha itt megint csak, ugye hát az önkormányzatok között nincs tiszás önkormányzat, tehát akkor azokat nyugodtan lehet büntetni, hogy ne ez az elv érvényesüljön. Még egyszer mondom, az általam annyira támogatott Tisza kormánynál, én ezért próbáltam szót emelni. Egyébként Ruf Bálintnak jutottam el az észrevételmet, én Magyar Péterrel utoljára választás éjszakáján beszéltem, amikor gratuláltam neki, ő pedig megköszönte, hogy oly sokat tettünk is a rendszerváltásért. Én továbbra is azt szeretném elérni, és ez a legfőbb célom, hogy ez egy nagyon sikeres, és tényleg mindegyünk büszkesége legyen ez a kormány, azzal, hogy rendkívül demokratikus, emelkedett ellenfeleivel is méltóképpen viselkedő, tényleg nemzetünk büszkesége legyen ez a kormány. Ezért fogunk dolgozni, és akik azt próbálják mondani, hogy aki kritizálni merészel ezt a kormányt, az áruló lett, vagy fideszes lett, vagy nem tudom, azok emlékezzenek arra, hogy pont azt akartuk leváltani az előző kormányban, hogy ilyen hogy mondjam, lövészárkok legyenek, ilyen nem méltó stílusban politizáljunk. Tessék egy kicsit példát mutatni, és ez lenne a célunk mindannyiunknak. Ezért fogunk a jövőben is mindig szót emelni a Mindenki Magyarországa közösség részéről.
9: Köszönöm szépen Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökét hallották.
2: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
9: És már is folytatjuk, külpolitikával persze, de hát mivel, hogy a szomszédunkban zajlik, és jelentős államról van szó mindenféleképpen itt a balkáni térség kapujában, ezért kifejezetten fontos. Távozhat a szerb államfő, néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Ezt mondta Belgrádban egy nagy gyűlésen Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
9: Hogy kell ezt érteni? Miről van itt szó? Mi lehet ennek a hátterében?
14: Hát mindesetre ezt nézzük inkább a magyar szempontból. Mi Szerbiával az elmúlt időszakban kiváló kapcsolatot alakítottunk ki. Ez alatt azt hittem, hogy az elmúlt 10-15 évben elkezdett egy megbékélési folyamat. Ez nagyon nagy jelentősége van. Hasonló folyamatot szívesen elindítanánk más országokkal is Közép-Európába. Romániával, Szlovákiával, hogy folytassam ezt a sort. A Szerbiával.
9: Kérdése ez, ugye? Ez partner kérdése.
14: Igen, természetesen partner
9: szóval
14: kérdése. Részünkről a nyitottság megvan, ezért üdvözlendő volt az, hogy a szerbekkel, Szerbiával ez a folyamat elindult, és ebben nagyon fontos szerepet játszott a köztársasági elnök Vučić, de tulajdonképpen ez már korábban megkezdődött egy korábbi korszakban, a korábbi köztársasági elnök alatt. Vučić tulajdonképpen ezt a sort folytatta. Nálunk most kormányváltásra kerül sor. Én azt gondolom, hogy ez a jó kapcsolat Szerbiával továbbra is megmarad. Érdekében áll az új kormánynak is, hogy megtartsa ezt a jó kapcsolatot. Nekünk fontos gazdasági kapcsolataink is vannak Szerbiával. Értem ez alatt például a legutóbbi heteknek, hónapoknak a történéseit, a MOL-nak a terjeszkedését Szerbiába fontos célállomás a MOL számára, meg a magyar gazdaság számára is, az egész balkáni térség, nem csak Szerbia. Nem csak Szerbiával vannak jó kapcsolataink, hanem a többi balkáni, nyugat-balkáni és a balkáni országokkal is. Tehát a magyar kormánynak az az érdeke, Magyarországnak az az érdeke, magyar nemzetnek az az érdeke, hogy ezek a kapcsolatok megmaradjanak és fejlődjenek Szerbiával a jövőben is.
9: Igen, csak kérdés, hogy mi lesz? Mert hogyha ott is valamiféle politikai változás van, akkor fenntartható ez.
14: Azt gondolom,
9: és ezt, hogy én úgy látja ezt a Vučić féle bejelentést.
14: Én azt gondolom, hogy igen, ez fenntartható Szerbia viszonylatában is. Láttuk azt, hogy meg az előbb is idéztem már, megutaltam rá, hogy nem Vučić alatt kezdődtek el a kapcsolatok, hanem egy korábbi időszakban, de akár visszamehetünk még egy a 90-es évekig is, Gyindzsicsig is, emlékszünk, a Gyindzsics alatt is kiválók voltak a magyar kapcsolatok, én azt gondolom, hogy ez folytatódni fog a következő időszakban is.
9: Mi lesz Szerbiában, hogy látja? Már itt az elnöki bejelentés, ez mire utal? Arra, hogy kormányfő lenne inkább a jövőben, hiszen ugye indul a pártja a választáson.
14: Elképzelhető, hasonló folyamatot láttunk egyébként már máshol is. Bulgáriában nem régen egy hasonló folyamatnak lehettünk. A tanulja, amikor a köztársasági elnök átnyergelt és kormányfő lett belőle, megnyerte a választásokat, és nagyobb befolyása lehet az új köztársasági elnöknek Bulgáriába, vagy az új kormányfőként nagyobb befolyása lehet, mint köztársasági elnökként. Elképzelhetően tartom, hogy egy hasonló folyamat indul el Szerbiában, és köztársasági elnökből kormányfő is lehet, nincs kizárva. Ez inkább a balkáni régióra, a balkáni térségre volt jellemző. Közép-Európában, a visegrádi országokban kevésbé láttunk ilyeneket. Szlovákiában például a köztársasági elnökök inkább visszavonultak a politikázzalástól. Az elmúlt időszakban ennek voltunk a tanúi többször is. Lengyelországban ilyen nem fordult elő, Csehországban sem, de a Balkánon előfordulhat ilyen változás is.
9: Milyen folyamat zajlik ott? Mert voltak éppen, ugye az elnök ellen a tüntetés azóta tart, amikor ugye ez a bizonyos vasútállomási katasztrófa bekövetkezett, ugye ott leszakadt egy tetőszerkezet. Szóval ebből a szempontból valóban ez az oka annak, hogy folyamatos a tüntetés, vagy van valami más mozgatórugó itt a háttérben?
14: Igen, hát Szerbiát egyértelműen összekapcsolják bizonyos külpolitikai irányokkal, legalábbis összekapcsolták az elmúlt időszakban. és elképzelhető, hogy egyfajta ilyen váltás is zajlik, vagy legalábbis a háttérben egy ilyenfajta váltás is zajlik. Szerbia az Európai Unió tagja akar lenni már régóta, az esélyei azok nem voltak nagyok, de nekünk fontos lenne, hogy Szerbia kapcsolódjon az Európai Unióhoz, nem csak Szerbia egyébként, hanem a többi balkáni állam is. Elképzelhető, hogy egyfajta orientációváltásnak is szemtanúi vagyunk Szerbiában.
9: Miért viselkedik úgy az Európai Unió, azaz miért halogatja a balkáni csatlakozásokat? Mi ennek a valódi oka? Ugyanakkor például Ukrajnát jelen állapotában is, úgyhogy hadban áll, a jövendő határait nem ismerjük, a népességét nem ismerjük, ugye, ami egy államnak alapvető kritériuma, azt viszont szorgalmazza.
14: Nagy változások voltak ebben a szempontban is az unió politikájában az elmúlt évtizedben, de főleg az ukrán-orosz háború kitörését követően láttuk, hogy az első időszakban főleg Németország az unió legjelentősebb tagállama tartózkodó politikát folytatott, majd ez megváltozott és egyértelműen pro-ukrán politikát kezdett el folytatni. Ebben egyébként támogatói és partnere volt több Európai Uniós ország is, közép-európai ország is, itt mindenekelőtt Lengyelországot emelném ki. Ez a lengyel-német együttműködés ezen a szinten folytatódott 2023-tól kezdődően, amikor kormányváltásra került sor Lengyelországba, és tulajdonképpen az elmúlt egy évben, két évben egyértelműen egy német-ukrán szoros együttműködést látunk, aminek a célja természetesen egyfajta akár gyorsított ukrán-EU-s csatlakozás is, és a sorsíról néha, hogy azok az országok, amelyek először ezt támogatták volna, többek között Lengyelország, most ebből az álláspontból folyamatosan visszaszorulnak már, vagy visszalépnek ebből az álláspontból, nem beszélve Szlovákiáról, nem beszélve Csehországról és ma Magyarországról is, a kormányváltás követően Magyarországon sem látok ebből a szempontból változást, inkább az, hogy a közép-európai visegrádi országok, amelyeknek nem régen volt találkozójuk, ezen a találkozón itt Gödöllőn, erről is szót ejtettek, mert azt hangoztatták, hogy igen, valóban Ukrajna csatlakozására is sor kell jön, de hát előtt azért ott vannak a sorban álló balkáni országok élőkön Szerbiával, egyenlő bánásmódot követeltek a visegrádi országok minden csatlakozni kívánó állam számára, tehát hogyha teljesítik azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell, akkor miért ne csatlakoznának. Ukrajna szempontjából van egy nagyon fontos kérdés, háború zajlik az országban, tehát ez alapvetően eleve kizárja azt a lehetőséget, hogy ez gyorsított eljárással csatlakozzon az Európai Unióhoz. Szerbiában nincs háború, Szerbiában belső tüntetések, megmozdulások vannak, de nem polgárháború ez még, és nincs külső hatalommal sem áll háborúban. Tehát ebből a szempontból mindenképpen előrébb tart, mint Ukrajna. Az Európai Unió azonban Ukrajnában egy fontosabb partnert látott az elmúlt években. És
9: gazdasági háttérgondolat is lehet-e mögött?
14: Egyértelmű a gazdasági kapcsolatok is, azért olyan természeti kincsekkel rendelkezik Ukrajna, amelyekkel sok más ország nem rendelkezik, ezt mindenképpen ki szeretnék használni. Láttuk ezt az Amerikai Egyesült Államok szempontjából is. Amerikának is fontos ebben a szempontból az Ukrajnával való együttműködés, fontos volt a Biden adminisztráció alatt, és fontos a Trump adminisztráció alatt. A
9: németek van egy is verseny?
14: Talán igen, azt is mondhatnánk, hogy van egy verseny. Másrészt azonban a Ukrajna olyan tapasztalatokra, olyan katonai tapasztalatokra, haditapasztalatokra tetszett, ami Nyugat-Európából hiányzik. Ezt a németek előszeretettel használják ki a drón technológiát érintően például, mert ezekkel a tapasztalatokkal Szerbia és a balkáni országok nem rendelkeznek. Hát a sorban állásban egy ilyen ebből kifolyólag is következik be bizonyos változás.
9: Köszönöm szépen, Illés Pál Attilát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották az elmúlt percekben.
14: Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota, Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer, Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Sák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Autós percek.
9: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 22-es és a 20-as kilométer között. A 83-as főúton a Nagyszentpál térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 62-es kilométernél Pápa felé miatt lezárták a külső sávot.
2: Időjárás jelentés.
9: Folytatódik a kánikula, érvényben van a meghosszabbított hőségriadó, a sok napsütés mellett azért kevés gomoly felhő is lesz az égen, keleten alakulhat ki, néhol egy-egy zápor, sőt zivatar is, gyenge lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, ezzel megdőlhetnek az abszolút rekordok.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
9: 8 óra van, 2026. június 30-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
0: Harmadfokú hőségriasztás idején az ivóvízzel való takarékoskodás fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
1: Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van.
0: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is dönthet ma az országgyűlés. Mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és a koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
1: Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
0: Különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
1: Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közmű rendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet.
0: Magyarország területéről országosan átlagban csaknem 500 milliméternyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet víz visszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel, így 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor.
1: A szakember kiemelte, a duzzasztott víztereken kívül elég alacsony a vízállás tavainkon, folyóinkon. A Tiszán több helyen is a valaha mért legkisebb értékkel megegyező vagy a közeli szintet regisztráltak, a Velencei tóban pedig soha nem volt még ilyen kevés víz. Szegi Attila emlékeztetett arról, hogy az élő környezetért felelős minisztérium irányításával megkezdődött a tó helyzetének vizsgálata. Hozzátette, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámoi tározók mihamarabbi felújítása elengedhetetlen. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehet a tavat.
15: Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén-nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
0: Alapvetően működik a vasút és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Vetézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós források hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését.
0: Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 már a sebesültek száma.
1: A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján.
0: A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
1: Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében.
0: Visszaszorítaná az Európai Unió a kínai árudömpinget, mert az ázsiai túltermelés teljes iparágakat veszélyeztet. Az Unió tanácsa erősítené a gazdák helyzetét az élelmiszerellátási láncban. Brüsszel, Berek Patrícia.
10: Ez így nem maradhat. Ez az általánosan elfogadott vélemény az EU-ban a kínai termékdömpingről. Maros Sefcovics kereskedelmi biztos Brüsszelben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel az egyre növekvő kínai túltermelésről, ami nem csak a kereskedelmi egyensúlyt borítja fel, hanem közvetlenül veszélyeztet több uniós iparágat is, köztük a vegyipart és az autógyártást. Az Európai Bizottság összegzése szerint csak tavaly 360 milliárd euró volt Kína kereskedelmi többlete az EU-val szemben, és ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent. Az EU kereskedelmi védelmi intézkedéseket fontolgat, de ezekre Kína ellenintézkedéseket helyezett kilátásba, például kulcsfontosságú nyersanyagok export korlátozását. A megegyezést ezért inkább tárgyalásos úton keresik, ennek része volt a tegnapi találkozó Brüsszelben. Maros Sefcovics uniós biztos úgy nyilatkozott, akárhogyan is, de a kereskedelmi egyensúlyt helyre kell állítani, és októberig érzékelhető eredményekre van szükség.
0: A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája. Magyar Péter tegnap az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá.
1: A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt, ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérné a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
16: Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
0: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak a parlamenti frakciók vezetői is.
1: Tolockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a kormány nem a jogállam.

0: Szanitársvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhattak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról.
1: Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is.
0: Kormány határozattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapító jogait gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormánya társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz.
0: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális kerekes székes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
1: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a településszéli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
2: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amelyet át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
3: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 22-es és a 20-as kilométer között. A 83-as főúton Nagyszentpál térségében egy autó szalagkorlátnak hajtott, a 62-es kilométernél Pápa felé lezárták a külső sávot. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
0: Budapest információkkal folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset miatt készüljenek korlátozásra a 15. kerületben a Rekettye utcában a Rákos út közelében. Műszaki mentés miatt kell sávlezárásra számítani a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Óriási meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon, Marokkó ugyanakkor ott lesz a 16 között. A várakozásoknak megfelelően Enzo Maresca lett a Manchester City új menedzsere, és férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságon. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a

0: dél-amerikaiak rúgták jobban. Most következzen a Nemzeti Sportrádió közvetítésének drámai véghajrájából egy részlet, a kommentátor Szabó Bence.
1: A világ José Canalera figyel, 29 éves négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutatja ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddigi legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után. És hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canale. Hát egy kis ország nagy öröme. 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában. És hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon. Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
0: Paraguay 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a VB egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gómez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján kiárt ez a siker.
2: Yo creo que...
3: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
0: A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
3: Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
0: Bejutott a nyolcad döntőbe a VB Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi világbajnokságon negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra a legjobb 16 között. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban, vagy 11-esekkel. Most a marokkói válogatott szövetségi kapitányát Mohamed Ouabit hallják.
3: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
0: Brazília is készülhet a nyolcad döntős találkozójára a világbajnokságon, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A brazilok hősét Gabriel Martinellit hallják most.
4: Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
0: A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában. Korábban háromszor a csoportkörből sem jutott, tovább háromszor pedig a nyolcad döntőben esett ki. Az ázsiaiak edzője érthetően csalódottan értékelt. Morien Suhajime.
4: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
0: A labdarúgó világbajnokság folytatásában magyar idő szerint ma 19 órakor kezdődik az Elefántcsontpart Norvégia találkozó Dallasban, majd 23 órakor rajtol a Franciaország-Svédország meccs New Yorkban. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is.
2: Nemzeti Sport Krónika.
0: A várakozásoknak megfelelően most már hivatalosan is Enzo Maresca lett a Manchester City új menedzsere. Az olasz szakembert már hetekkel ezelőtt hírbe hozták a Cityvel, de csak tegnap jelentették be, hogy 2029-ig aláírt. A csapat történetének legsikeresebb vezetőedzője Pep Guardiola 10 év után hagyta el a klubot. Az új edző Maresca ezt megelőzően a Chelsea-t irányította, a londoniakkal konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert. De idén január 1-én felbontották a szerződését, most a City menedzsereként folytatja a pályafutását. Jövő héten kedden már Bajnokok Ligája selejtezőt játszik a Győr labdarúgó csapata, amely új edzővel, a mexikai Efrain Juárezzel készül az izlandi Vikingo Reykjavik ellen. Az Eto keretéből hiányzik az algériai válogatottal éppen a Svájc ellen készülő Bambu Ali, ugyanakkor a magyar válogatott Csinger Márk, Sön Szabolcs és Vitális Milán kulcsember lehet a BL-ben. A következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, csak ugyan kölcsönbe. A legutóbbi idényben sérülések hátráltatták, de a klub közleménye szerint az új vezetőedző Borbély Balázs szerint a fiatal támadó erőssége lehet a csapatnak.
5: Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátnőim mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy én is ezt csinálnám, és nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint viziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszintén nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen terv, így a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhet így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowman-hez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
0: Kedves hallgatóink, az imént az úszó Jacques Vivient hallották, aki az M1-nek nyilatkozott, és azt mondta, hogy minden úszónak az az álma, hogy Bob Bowman-nál dolgozhasson együtt. A fiatal úszó november óta ismét a nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készült Tatabányán. Jövőre viszont új korszak kezdődik a pályafutásában, hiszen az érettségi után Kós Huberthez és Pádár Nikolletthez hasonlóan a Texas Egyetemen folytatja a tanulmányait és az úszást, ahol Bob Bowman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági kontinensbajnokságot és a párizsi felnőtt EB-t. A francia fővárosban ráadásul 3 számban is rajt hozzááll, az pedig sokat jelent neki, hogy a jövőben a világhírű Bob Bowman-nel dolgozhat majd együtt.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Férfi egyesben Marozsán Fábián és Vucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból Wimbledonban az angol nyílt teniszbajnokságon. Marozsán argentin ellenfelét győzte le, Vucsovics pedig alig egy órát töltött a pályán, ugyanis francia vetétársa feladta a meccset 6-3-4-0-ás hátrányban. Női egyesben viszont Bondár Anna és Udvardi Panna is kiesett az első fordulóban. A svájci Nicola Portner személyében Bajnokok Ligája győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése 3 idényre szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját védte, amellyel kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Portner a következő idényben Mikler Rolanddal alkotja majd a csongrádiak kapus párosát. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: Csak levendulából 17 féle van az Isaszegi Aroma Farmon, ahol 400 növényt termesztenek. Ezekből aztán illóolajok, macerátumok, aromavizek készülnek, hogy később segítsenek a gyógyulásban, a szépülésben, sőt még a főzésben is.
6: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Anyafüzet. Miután megszületett a baba.
8: Mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának. Például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
9: Meddig tart a 4. trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet 2. része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jól létét tartja szem előtt.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
11: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Szerencsés Károly történész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
6: Napi jegyzet.
12: Jó reggelt kívánok! Horácius azt mondja, a nagy lélek nem törődik az őt ért sérelmekkel. Vajon igaza van-e? Merengtem ezen jó darabig. Előbb, mint mindig kételkedő természetem kerekedett felül. Általában elutasító vagyok az ilyen s ehhez hasonló nagy igazságokkal. Nincs olyan ember, aki képes lenne felülkerekedni a sérelmein, gondoltam. Aztán mégis arra jutottam, hogy nem az óda igazságaival van baj, hanem azzal, hogy ritka, talán nem is létezik az a bizonyos nagy lélek. És tényleg, milyen kevesen voltak nagy lelkek, akik a szeretet szabályai szerint éltek. És az is mennyi szenvedéssel járt. Legalább törekedni rá, milyen szép gondolat. Fénysugár volt az egész történelmi korokban. És ma kiállni ezzel az ideával, megdobálnak, leköpnek, megbélyegeznek. Az egyik az anyag nevében, a másik saját istene nevében, és mindenki az igazság nevében. Juvenalis katona létére úgy látta, gyötri az embert, hogy ködön át nem látja a jövőjét. Ennél már csak egy rosszabb van, ha látjuk, hogy a jövő milyen szenvedést, fájdalmat, megaláztatást ajánl. Menekülnénk, de a menekülés még elborzasztóbb. Ezért félünk, félelmünket viszont palástoljuk. Bármit is teszünk, eljön egyszer a pillanat, amikor megjelenik a lelkünkben a félelem. Szellemi eszközökkel már nem lehet meg nem történtté tenni. De ön ez, mint a gondolat, a megszületett, formát öltött, a szó kimondatott, visszaívni már nem lehet. Becsapni lefejebb önmagunkat lehet. De ez nem sérelem, a halál nem sérelem, a nagy lelkek inkább erénynek tekintik. Csak hát az odavezető út, az angyali gyermekből mivé leszünk a sok szenvedés által? Szentek vagy csak aggok? Szó szerint nagy lélek volt Gandhi, a Mahatma, aki erőszak nélkül kívánta elérni céljait Indiában. Ma, amikor az erőszak visszatérni látszik a közéletbe, a Mahatmára alig figyel valaki. Talán mert nem volt képmutató. s nem is szépen végezte. Egy merénylő három golyót eresztett a testébe. Mindig a bölcsekhez fordulva keresd meg a törvényt, mely jó útra vezet, s csendes békét ad a létnek, mondja Horácius. Bölcseim közül sokan segítettek, de hogy jó úton vagyok-e, még nem tudom. Nem töröm a fejem állandóan azon, hogy mi lesz ezután, de ahogy fogy az idő, egyre inkább tudni szeretnénk, mi vár még ránk, mintha nem tudnánk. Ezen alig, hanem a bölcs Horácius is elgondolkozott, s egyszer erre, másszor arra jutott. Neki még sok isten jutott, egyiktől a másikig futhatott. A maga sorsával megbékélte, nem tudom, de azt üzente, más sorsát ne kívánjuk, mert megutáljuk a sajátunkat. Mindenre jó volt tanácsa jó Quintus Horácius Flaccusnak, csak arra nem, mit tegyünk, ha éppen pocsék napunk van. Ha csak nem azt, hogy minél előbb kezdjünk egy újat, és hogy mikor kezdődik egy új nap, egyáltalán nem a naptártól függ, hanem a bölcs belátásunktól, hiszen miféle nap az, amikor fél kilenckor már sötét van, és egyáltalán mire jó ez a mostani időszámítás? Nappal alszom, éjjel vadászok.
13: Szerencsés Károly történész jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, hogy a többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Higgyék el, magvas jegyzet, érdemes.
14: BKK Info.
15: Kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben a Reketje utcában a Rákos út közelében. Műszaki mentés miatt kell sávlezárásra számítani a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota, Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
14: Autós percek.
13: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon, mégpedig a külső sávban, a terelésben, az erős forgalom miatt jelentős lassulás, sőt szakaszos torlódás is kialakult, mégpedig a 30-as és a 20-as kilométerkő között. Aztán egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton Hort és Gyöngyös között, a 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.
14: Időjárás jelentés.
13: Folytatódik a kánikula, érvényben van a meghosszabbított hőségriadó. A sok napsütés mellett ugyanakkor kevés gomoly felhő is lesz majd az égen. Keleten alakulhat ki néhol egy-egy zápor, sőt zivatar is, gyenge lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, ezzel az abszolút meleg rekord is megdőlhet. Fél kilenc múlt 2:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
16: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Az év legmelegebb napja lehet a mai. Folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcshőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a víziközműrendszerre. Ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van az újabb túlélők megtalálására. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából.
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
17: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
11: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdjük a ma reggeli körképet Nyugat-Európával és a tegnapi nappal. Lássuk, mi történt a piacokon. Igazából határozott irány nem alakult ki. A pán-európai index ugyan enyhe pluszban zárt, de ez is inkább óvatos egyensúlyozásnak volt nevezhető, mint lendületes emelkedésnek. A vezető nemzeti indexek többsége ugyanakkor mínuszban fejezte be a napot. A frankfurti tőzsde vezető indexe közel 0,2%-os eséssel, például a francia, a párizsi tőzsde vezető indexe körülbelül hasonló mértékben zuhant, és a londoni tőzsdevezető indexe úgy szintén. Ez tehát még markáns esésnek sem volt nevezhető. Mitől volt ez a visszafogottság? Az egyik oldalon ott volt a technológiai szektor talpra állása. Az európai technológiai részvények érezhetően javították a hangulatot, különösen az előző heti eladási hullám után. A másik oldalon viszont a befektetők továbbra sem tudtak teljesen hátradőlni a közel-kelet felől érkező hírek miatt. Az amerikai iráni tűzszünet enyhítette ugyan a legsúlyosabb félelmeket, de a piac szemével ez még messze nem béke, inkább csak levegővétel maradt. Az olajpiac is ezt tükrözte, a befektetők azt figyelték, mennyire maradt zavartalan a Hormuzi szoroson áthaladó szállítás. A tengeren túlon egészen más volt a kész, a Wall Street kifejezetten erős napot zárt. A Dow Jones ipari átlag több mint 0,5%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. A Standard & Poor's 500-as indexe már több mint 1%-kal emelkedett, míg a technológiai részvények mutatója 2% fölötti ugrással tudott zárni tegnap. Vagyis amíg Európa inkább kivárt, addig Amerika neki lendült. Budapesten ezzel szemben óvatos, sőt kifejezetten negatív lett a hétkezdés. A BUX kicsivel több mint 0,5%-os eséssel tudott zárni. A vezető részvények közül igazából csak a MOL tudott pluszban maradni. Ez azt mutatja, hogy a magyar piac nem tudott együtt menetelni az amerikai felpattanással, és a hazai befektetők inkább az európai óvatosságot követték. Lássuk, mi történik ma reggel. Európa lassan, de összességében bizakodó hangulatban indítja a mai kereskedést. Határidős piacok alapján a vezető európai indexek inkább egy enyhe pluszos nyitás felé mutatnak. A befektetők ma reggel nézik teljesen továbbra is az olajárat, a közel-keleti háborús prémium látványosan csökkent. A Brent olajár jegyzése ismét a konfliktus előtti szintek közelébe süllyedt. Végül néhány szó van a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 354 forintba, míg egy amerikai dollár 311 forintba kerül a bankközi devizapiacon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
13: Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
20: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
13: Ilyenkor a nyaralás tervezése, vagy már akár megvalósítása idején is itthon sokan felteszik maguknak a kérdést, hogy Balaton vagy Adria, Adria vagy Balaton. Mindegyik mellett szól valami, aztán meg ellene is szól megint valami. Most egy kis segítséget talán azért kaptunk, itt ugye elmondta Kovács Dániel az előbb, hogy hogy áll az euró-forint árfolyam, az viszont most úgy tűnik, hogy kedvezőbb, mint korábban volt. De vajon mi befolyásolja a döntést, mivel kell szembesülni gazdasági szempontból? Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője itt nálunk a stúdióban. Kezdj csokkolom, jó reggelt kívánok!
21: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
13: Na tehát, mik is a fővonalak, mi látszik? Már ami a gazdasági hátteret illeti, azaz mi mennyibe kerül?
21: Igen, megvizsgáltuk az Ökonomusznál, hogy egy 4-tagú családnak 5 napos nyaralása vagy a Balatonon, vagy a horvát tengerparton mennyibe kerül. Néztük a szállásárakat, utazást, étkezési lehetőségeket, és azt találtuk, hogy összességében a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál. Bár ez az ár különbség, ez csökken a forint erősödésének hatására. Ami a részleteket illeti, például a szállásáraknál volt egy kis segítségünk, a Pannon Egyetem végzett egy kutatást az év elején, a hoteleket tekintve, a Balatonparti és az Adriaparti hoteleket tekintve, és ott a félpanziós ellátást nézték, hogy például a 3 csillagos hotelek a Balatonnál átlagosan ez alapján ilyen 670 ezer forint körüli összeget tesznek ki egy 4-tagú családnak 5 napot tekintve.
13: Tehát egy 4-tagú család 5 napig az 670 ezer forint
21: 3 csillagos félpanziós hotelben. Okay. Ugyanez az összeg 720 ezer forint átlagosan az Adriánál. Itt még egy kisebb 50 ezer forintos különbség van csak. Viszont ahogy megyünk föntebb a csillagok számában, úgy lesz egyre nagyobb a rés a két desztináció között. Például a 4 csillagos félpanziós esetében a Balatonnál 740 ezer forinttal kell a családnak számolnia.
13: Ugye
21: a nyaralásban átlagár természetesen, meg nem is pontos költségvetés volt a célunk, hogy azt tegyünk le az asztalra.
13: Nagyságrendileg.
21: Okay. Még az Adriánnál már 1 millió forint fölötti ez az összeg, 1,1 millió átlagosan egy 4 csillagos félpanziós szállás. És hát az 5 csillagosnál már határa csillagosig, a Balatonnál is 1,2 millió az átlagos összeg.
13: És akkor még ugye hozzá kell tenni az utazási költséget is ehhez, mert ugye ez pontosan a szállás az étkezéssel.
21: Igen, igen.
13: Tehát, hogyha minél messzebb megy valaki, hát logikus, most
21: igen, logikus.
13: Kár is mondani, hogy minél messzebb utazik valaki, az annál drágább lesz. De vajon az, hogy autóval, vagy repülővel, igen, vagy vonattal, mert vannak most már azért kedvező megoldások, erre is gondoltak, ilyen adataik is vannak?
21: Az autóval történő utazást vizsgáltuk elsősorban a magyar családok tekintetében.
13: Világos.
21: Természetesen. Azt találtuk, hogy leutazni mondjuk egy Zadar távolságig, az körülbelül 76 ezer forintot tesz ki, plusz-minusz azért itt is van egy kis tólig határ.
13: Itt üzemanyagköltség és autópályadíj
21: is benne van, mind a kettővel számoltunk. Horvátországnál is azért autópályadíjakat jócskán kell fizetni, még a balatoni Balatonfüredig ilyen 17 ezer forintból nagyjából kijön az oda-vissza út különben. Amit még figyelembe vettünk, hogy lehet, hogy a szállásnál nem csak szállodába szeretnének menni az emberek, hanem apartman lehetőségekkel is kalkuláltunk. Itt az látszik, hogy szintén a Balatonnak van egy előnye, mivel az ilyen medián, közép kategóriás vízparti apartmanok nagyjából ilyen 100 ezer forint körül mozognak a Balaton parton, a 4-tagú családnak 5 napra, még az Adriánál 600 ezer forint felett kezdődik. És még a legolcsóbb esetben csak a legolcsóbb apartmanokat nézve is, még a Balatonnál már lehet találni 300 ezer forint alatti apartmant, addig az Adriánál 400 ezer forint felett kezdődnek az árak.
11: Világos, ez már nem a vízparti régió.
21: De, vízparti régió.
11: Még ez is az?
21: Igen, még ez is az. Direkt a vízpartit próbáltunk nézni, hogy egyfajta feltételrendszer mellett vizsgáljuk a szállásokat.
11: Na aztán mi van még, ami számít? Hát, hát nyilván a, ugye az, hogy ki jól érzi magát jobban, meg mit tud megfizetni. Persze, hogy most ezzel a részével foglalkozunk.
21: Hát mindenképpen az Adria mellett szóra az élményérték, hogy ott tengerparton lehet nyaralni, kicsit elszakadni a hazai környezettől. Viszont, hogyha az élelmiszerárakat nézzük, akkor
11: kérdés,
21: az igen. Látszik, hogy az infláció az nagy mértékben megszaladt az utóbbi években Horvátországban. A tavalyi évben is 5% körül nőttek az árak, még idehaza alacsonyabb volt az infláció. Úgyhogy egy bevásárlás, egy éttermi étkezés is azért költséges lehet. Költségesebb lehet az Adriánál, mint a Balaton parton. Annak ellenére, hogy azért hazánkban is nőttek az élelmiszerárak a boltokban. De nem olyan mértékben, mint mondjuk az Adriánál, ahol 5-6-7%-kal is drágább árakkal szembesülhetünk. Amiből persze kompenzál a forintnak az erősödése, ami inkább 8-10% körüli.
11: Aztán éttermi árak. Ugye mondta a boltokat, ugye Adriánról jött olyan hír, hogy több helyütt nem csak infláció miatt, hanem egyébként is emeltek. Ez lehet, hogy a tömegturizmusból válogatják a minőségi vendéget, és akkor minél többet fizet, annál előnyösebb helyzetben van. Ugye turisztikai... sok helyen szemtelenül elszólt.
21: Igen, a turisztikai kereslet azért nagy mértékben befolyásolja, hogy mennyit mernek elkérni az egyes éttermek. Átlagos árakat néztünk az interneten, és azt találtuk, hogy egy két fő részére egy éttermi vacsora az Adriánál nagyjából ilyen 25 ezer, 30 ezer forint körül van, még hazánkban, Balaton meg referenciapontnak vettük azért Budapestet is, hogy egy össze lehessen hasonlítani, ilyen 17-22 ezer forint körül mozog. Nagyjából azonos kategória, de egy kicsivel még mindig olcsóbb a hazai éttermi étkezés.
11: Ez most, ugye eddig arról beszéltünk, hogy egy hét meg négy fős család, itt az éttermi árnál ez hogy volt még egyszer, bocsánat? Ez,
21: igen, itt csak két főre találtunk adatokat, uh-huh. És akkor ezt fel lehet szorozni, és pont ezt tettük meg mi is, hogy néztük a szállásárakat, apartmanárakat, éttermi étkezés, bevásárlást, esetleg, hogyha fagyit szeretne venni a család. És azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogy egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család. Olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg.
11: Főznek
21: otthon az apartmanban, akkor a Balatonnál ilyen 400 ezer forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok. Még az Adriánál 600 ezer forint, ez az átlagos olcsó kategóriás nyaralási lehetőség. Még hogyha egy átlagos nyaralási kategóriát nézünk, Balaton, hogy többször mennek étterembe, többször strandolnak, akkor ilyen 600 ezer forint körüli összeggel kell a családoknak kalkulálni, még az Adriánál 850 ezer forintot tesz ki ez az összeg.
11: Hát köszönöm szépen, iránymutató számokat tudtunk mondani, meg persze átlagokat, nyilván vannak akciók is, meg más formában ismerősökön keresztül, és így tovább. Ezeket nem tudtuk számolni, így az Ökonomus se tudta számolni, ezért talán segítettünk abban, hogy el lehessen igazodni, hogy mégis nagyságrendileg milyen összeggel, milyen kiadással kell kalkulálni. Köszönöm szépen Erdély Dórának, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjének, hogy itt volt velünk.
21: Köszönöm szépen.
20: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
11: Kultúrával folytatjuk, az előbb szabadidővel, nyaralással foglalkoztunk, de gazdasági szempontból, most kultúrával foglalkozunk, mégpedig kulturális szempontból. Ókovács Szilveszter a vonalban, nem is akárhonnan, Japánból, hiszen a Magyar Állami Operaház ott tart turnét. Hagyománya van már ennek, ugye, főigazgató úr, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Kicsit szégyellem is magamat, mert Tamással, ha beszélgetünk, az legtöbbször a világ távoli pontjairól történik. Még azt gondolják a kedves rádiós kollégák, hogy egy nyaralás az élet az opera számára, de közben az én munka is, csak nagyon örömteli. Most kiszöktem a varázsfúval a első felvonásáról, hogy élőben beszélgethessünk, mert itt ezt a délután 3-kor kezdtük el. Úgyhogy most ott az első felvonás, egy 5000-es teremben vagyunk, ami egyharmada nagyobb, mint a New York-i, a legnagyobb a Metropolitan Opera, és fantasztikusan helytállnak a kollégák, úgyhogy nagyon-nagyon szépen megy az előadás, örülök neki.
11: Mennyien mentek ki, hány állomás van, és mi van e mögött a japán kapcsolat?
1: 12 városban lépünk fel. Hát ugye Tokió és környéke az össze van épülve, tehát talán a világ legnagyobb ilyen emberi ökoszisztémája, elmondható, úgyhogy a kollégák azok délen kezdték, ott a Shinkansennel akár 3 órát is kellett utazni az első alkalommal a tokiói leszállás után, akkor még nem voltam itt, én csak tegnap előtt jöttem, és a 12 város járják végig tulajdonképpen 2 hét alatt, és most vagyunk a csúcsponton, tulajdonképpen nyilván Tokió az duplán-triplán számít, és sohasem voltunk még ebben a hatalmas teremben, ami olyan, mint otthon a kongresszusi központ, csak 2-szer akkora a beltere. Úgyhogy nagyon sokan férnek bele, de jól mutat a színpadkép, és 120 operás van itt jelenleg. Úgyhogy mi oda-haza is játszunk traviátákat, úgyhogy hát ez a jó abban, hogy egy intézmény kellőképpen méretes, mert nagyon variábilisan tud működni, és akár egyszerre paralelis.
11: Mi van-e mögött a japán kapcsolat mögött? Ugye 12. turné ez, annak idején ugye 2001, szóval hagyománya van ennek. Mi a japán vonzalomnak az alapja?
1: Hát ne titkoljuk el, hogy Szinetár Miklós volt az a főigazgató elődöm, atya, jó barátom, talán így is mondhatom, aki annak idején ezzel a japán úrral, egy ügynökkel, Masayuki Kobayashival, Kobayashi egy gyakori név, tehát ez nem a karmester Kobayashi.
11: Nem a Kenichiro.
1: Nem a Kenichiro, fölvette a kapcsolatot, és valóban én már a második túrán itt lehettem 2001-ben, borzasztó, úgy 25 éve volt ez egyébként. De most már mióta mi vezetjük az intézmény 15 éve, azóta is az 5. túra ez, és pont megszámoltuk, tegnap 6 produkciót hoztunk már ki, úgyhogy tényleg széles spektrumát mutatjuk be a közép-európai opera irodalomnak és opera játszásnak is, és a japánok nagyon kedvesek, ezt talán mondani se kell, de remélem, hogy ahogyan mi akár Kobayashi Kenichironak, karmesteren keresztül is tanultuk már a japán kedvességet és őszinte érdeklődést, úgy rajtunk keresztül ők meg a magyar minőséget és tehetséget tudják érzékelni.
11: Hogy fogadják ezt a kultúrát? Hát ugye hatalmas nézőterekről beszél, gondolom ez tele is van.
1: Igen, és hát nagyon érdeklődőek. Azt hiszem, hogy ez itt nem múlik el. Most nyilván nem arról van szó, hogy 20 évesekkel van tele a nézőtér. Ugye Japán, hogy mondjam, egyfajta előregedő társadalom is, de eközben azért, hogy mondjam, a középkorúaktól fölfele látogatják az előadásokat, és láthatóan tudják, hogy ki kicsoda, még a karmesterünket még a tegnap előadás után még fél órával kilométerekkel arrébb is elcsípték és felismerték. Nekem itt most valaki hagyott egy borítékot, egy japán úr, aki Google-el magyarul írt most nekem, és szépen elmondta, hogy 20 éve én írtam neki egy levelet Ricsai Ferenc magyar karmester kapcsán, és most akkor ő egy csomó anyaggal ellát engem. Szóval hát ilyenek, na, gyűjtőszenvedélyűek, és nagyon nyitottak.
11: Ugye volt egy időszak, nem tudom, hogy az tart-e még, amikor Kecskeméten japánok tanulmányozták a Kodály módszert, tanultak itt módszer, zenét, persze, ugye?
1: Mindig,
11: tehát
1: mindig
11: azért ez egy régi ősi kapcsolat, meg talán ott még él az a gondolat, hogy mi valahol rokonok vagyunk, valahonnan, nyilván szegről, végről, meg messziről, de ők ezt nagyon komolyan veszik.
1: Igen, igen. Hát azért ez a rokonság mondjuk másokkal ellentétben tényleg fönnáll, de még ha nem is olyan közeli. Viszont például elém állt itt egy nagyon kedves japán fiatal hölgy, róla kiderült, hogy ő nálunk táncolt a Magyar Nemzeti Balettben 15 éven át. Ugye nekünk kicsit nehéz megkülönböztetni őket egymástól, ugye ezt nekünk a mi európai szemünk kicsit nehezen dolgozza föl, de hát gyönyörűen beszél magyarul. Elém léptek többen is, mindenféle korú rendű japánok, akik beszélnek magyarul valahogyan. Szóval igazság szerint nem csak Mozart és nem csak az opera, hanem úgy látszik többeket a magyarok iránti kíváncsiság vagy valamiféle vonzódás is idehozott, és hát ennek ugyancsak lehet örülni.
13: Kultúrmisszió ez?
1: Ilyen értelemben igen. Tehát meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozarti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos. De itt, hogy mondjam, tudok kapcsolódni Tamás előző beszélgetéséhez, a gazdasági turizmushoz, vagy a turizmus gazdasági vonzatához, mert van ennek is ilyen vonzata, ne tagadjuk.
13: Aztán egy kis technikai, mert ugye hát az a tömeg az megvan, ugye a színpadon, ugye 113 fő is szokott lenni ott egyszerre. Na de mi van a díszletekkel, azt hogy sikerül?
1: Ez egy olyan szerencsés konstrukció, Horgas Péter díszlete, amelyik vetítéssel működik, szóval hozunk egy csomó felületet, tehát van itt szállított díszlet hazulról hajóval, ugye hónapokkal ezzel elindítjuk ilyenkor a lakományt, és akkor fönnáll a színpadon ez a semleges szürke színű díszlet felület, mindenféle formák, és ezekre vetítünk a repülőgép hasában hozott nagy vetítővel, és ezekkel a trükkökkel tulajdonképpen az optikát kell ugye nagyobbra cserélni, vagy állítani, és akkor egész variábilis tud lenni a színpadi szélesség meg magasságnak is a kezelése. Úgyhogy nagyon látványos az előadás. Ugye jelmezek azok jönnek, Szinetár Miklós rendezése, tehát Kobayashi Sannak a szinetári rajongása is kicsit jelen van ebben, de hát a varázsfuvola egy remek mű, Szinetár Miklós rendezése, hogy mondjam, kortalan, meg nagyon befogadható, őre mindig odafigyelt a pálya során, és a mi művészeink itt két szereposztásban Lubickolnak én azt látom. És mivel volt két-három szünnap is, ezért ki tudtak azért kicsit kapcsolódni, és meg túráztak erre-arra, szóval élmények is gyűlnek bőven.
13: Köszönöm szépen, zajos sikereket kívánunk az előadásokon. Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották az elmúlt percekben. És közben Horváth Szilárd ült ide mellém, ez azt jelenti, hogy nem az, hogy ketten kell, hogy elbírjuk a mai feladatokat, hanem azt, hogy ő átveszi, azaz folytatódik a műsor, csak a délelőtt című magazin műsorral, de majd a 9 óra hírek után, de most egy kis ízelítőt ad, hogy mivel várja tisztelt hallgatóinkat vajon.
3: Igen, egy nagyon pici időnk még van. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is, Tamás. Bár azt hiszem már ezen, hogy jó reggel ugye túl vagy, neked már ez biztosan nap, hiszen jó pár órája vezeted itt a műsort. Először is foglalkozunk egy kicsit a kutyákkal, megnézzük, hogy mi a helyzet most ebben a hőségben ezekkel az állatokkal, és hogy jól gondozzuk-e őket, kicsit a szokásaikról is beszélgetünk. Aztán utána ellátogatunk a Kurultájra, hát ez egy ilyen megelőző látogatás, mert augusztus közepén lesz majd Bugacon újra ez a magyar törzsi gyűlés, meg a török rokon népeknek a gyűlése. Üzbegisztán lesz egyébként most a díszvendég ezen az alkalmon, és megnézzük, hogy mi is ez a, mondjuk úgy, hogy népi diplomácia, vagy kulturális diplomácia, amit ez a rendezvény csinál, meg hogy miért de most oda elmenni. Aztán foglalkozunk majd még mindig a nyár és a szabadság jeligéje alapján az utasbiztosításokkal, meg a különböző podgyászbiztosításokkal, roller, kerékpár és egyebekkel. Ez is azt hiszem, hogy eléggé fontos ebben az időben. Aztán pedig hőség, hogyan hat a meleg a krónikus betegséggel küzdőkre, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, mit érdemes tenniük ezeknek az embereknek, hogy rendben legyen minden, és aztán gyógytornásszal is beszélünk, vízitornáról is, azt hiszem, hogy a strandokon érdemes talán ilyesmit is csinálni.
13: Ilyen érdekes témákkal várja tehát tisztelt hallgatóinkat Horváth Szilárd és a délelőtt című magazin műsor csapata. Mi pedig a Jó Reggelt Magyarország munkatársai elbúcsúzunk most már, úgyhogy Dian Gergő,
11: Lajár Rita és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
22: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a délelőtt rövidesen kezdődik. Ma a fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de a forróság miatt nagyon vigyázzanak magukra, pótolják az elveszített folyadékot és az izzadásra távozó sókat. Az UVB sugárzás is nagyon magas lesz 11 és 15 óra között, tehát 11 és délután 3 között, lehetőleg ne tartózkodjanak a napon. A délelőtt témáiról szólva, Önök hogyan védekeznek a hőség ellen, mondják el nekünk, hát ha másoknak is tanulságos lesz. Szóval írják meg nekünk ezeket, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témánkban is. SMS számunk 39666. Most mindenek előtt rövid krónika következik, Ceglédi Edittel.
2: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Az év legmelegebb napja lehet a mai. Folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre. Ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Magyarország területéről országos átlagban csak nem 500 milliméternyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Alapvetően működik a vasúti és a busz közlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el. Ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós pénzek hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása, és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. Venezuelában meghaladta az 1700-at a múlt szerdai földrengés halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stadéban. A gyanúsított egy anyák és gyermekeik számára kialakított létesítményben követte el a mészárlást. A török származású férfi indítéka vélhetően egy gyermekelhelyezési vita volt. A rendőrség őrizetbe vette a fő gyanúsítottat, és két másik ember ellen is intézkedtek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
3: Műsorajánlat. Nagyok.
4: Élete a zene szeretetéről, a kórusmuzsika népszerűsítéséről szól. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovakkeresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Beslin Anita.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-től a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: 9 óra múlt, közel 7 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Nyáron sokan együtt kirándulnak, utaznak kedvenc házi állataikkal, ehhez pedig ismerni kell az adott állat szokásait, igényeit.
5: Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, mondjuk, hogy kis divatos kabátkába legyen, szép aranyos póráz, stb. Legyen rajta, de mondjuk arra már nem helyeznek elég hangsúlyt, hogy mondjuk egy megfelelő minőségű eledelt kapjon.
1: Ezzel kezdünk, a kurultáj következik aztán, vagyis a Magyar Törzsi Gyűlés ma már nem csupán egy hagyományőrző fesztivál, hanem a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális és identitásőrző találkozója. A rendezvényt két évente szervezik meg Bugacon, itt bemutatják a magyarság keleti kapcsolatrendszerét és a sztyeppei novasnomád kultúra örökségét.
6: A legfontosabb szempontunk a hagyományőrzésnél, a viseletben, a lovak felszerelésében, a résztvevő csapatoknak a összeállításában a hitelességre törekedjenek.
1: 9:30-től tehát a kurultájjal folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket. Nagyjából 3 millió kutya él az országban, és 3 millió gazdás kutya él az országban. A gazdák ismerete a kutyákról, és hogy miért gondozzák őket, nagyon eltérő. Hogy a két szélsőséget említsük, van, akinél még mindig csak tárgya kutya. Egyszerűen kell a családi ház udvarára például betörőt riasztani. Van, aki pedig szinte gyermekként kezeli a társállatát, és kicsit túlzásba viszi a gondoskodást. Közös mindkettőben, hogy a kutya valós igényei nem nagyon számítanak. Dr. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos márciusi műsorunkban mondta el egy beszélgetésben, hogy mikor kellene a gazdának többet tudni a kedvenc állatáról. Előtte pedig Benkő Andrea hozott példákat arra, hogy mi történik, ha a gazda csak a saját igényeire fókuszál.
7: Volt egyszer egy spániel, aki úgy érkezett be, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy hol a füle.
8: Koller István állatorvos.
7: Soha nem volt kozmetikában.

0: Nálunk tapasztalunk. Nagyon hamar lett örökbefogadója uszinak, majd 4 nap múlva visszahozták. Azt gondolom, hogy 4 nap az nagyon kevés egy állatnak. Tehát 4 nap alatt nem tudja megszokni az új környezetét, és az állat magától nem fogja tudni, hogy a gazda mit vár el tőle.
1: Mire hivatkoztak a gazdik?
0: Kertes házba vitték, mert ugye mi elmondtuk, hogy ő egy nagyon aktív kutya. Nem tudtuk azt, hogy eddig lakásban éltek, hogy mennyire lehet szobatiszta. A családi házba vitték, és azt mondták, hogy minden éjjel vonított. Na most miért vonított? Azért, mert egyedül volt. Ki volt zárva gyakorlatilag a falkából. Ha ott lehetett volna a gazda közelében, el lett volna nyugodtan. Lehet, hogy kint is megszokta volna, csak mondjuk 4 nap az tényleg nem volt neki elég. Nem voltak hozzá igazából elég türelmesek. Nagyon fontos lenne, hogy akik örökbe fogadnak, gondolják végig azt, hogy ennek az állatnak milyen törés lehet, hogy innét kikerül, majd pár nap után visszakerül. Ezt az állatnak is fel kell dolgoznia, és nem könnyű nekik.
2: Nagyon sok olyan bekerülő kutyánk van, hogy kijön a gazdi, hogy hát ez a kutya már nem nézi úgy a házat, nem ugat, nem jelez, ezért szeretné beadni, lecserélni. Az ilyeneket nagyon rövid úton szoktam elküldeni. Az öreg kutyát legrosszabb esetben beveszik, de hogy fiatal nem kap helyette, az szinte biztos.
1: Állatokat kínozni azonban nem csak elhagyással, kidobással lehet. Dr. Fodor Kinga, az Állatorvos Tudományi Egyetem Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszékének vezetője, egy egyre gyakrabban előforduló jelenségre hívja fel a figyelmet.
3: Ugye, hogyha állatbántalmazásról vagy állatkínzásról beszélünk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy éheztetnek egy kutyát, vernek egy kutyát, bántanak egy kutyát, bármilyen állatról lehet szó. Viszont ugyanilyen súlyos besorolás alá tartozik a másik véglet is, amikor úgymond túl szeretik az állatot, és ez a túlszeretés, ez olyan módon történik, ami az ember szerint jó, de sok esetben az állatnak ez egy kínzás, bántalmazó az is, aki túleteti a kutyáját, vagy olyan ételekkel eteti, amelyek emberek számára való, de kutyáknak kifejezetten ártalmas. A nagyvárosokban, a városokban tartott kutyák 45-50%-a elhízott, nem túlsúlyos, hanem elhízott, és ez nagyon súlyos betegségeket okoz, és eleve egy nem megfelelő életminőséget ad. Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, mondjuk, hogy kis divatos kabátkába legyen, szép aranyos póráz, stb. Legyen rajta, de mondjuk arra már nem helyeznek elég hangsúlyt, hogy mondjuk egy megfelelő minőségű eledelt kapjon.
1: Említett egy megdöbbentő példát, amikor valaki egy kiskutyát agyoncicomázott szobai környezetben tartott, de közben pedig kínoztak.
3: Van egy gyönyörű, szép, fajtatiszta kutya, akinek látszólag mindent megadnak, sőt, sokkal többet, folyamatosan fürdetik, gyönyörű környezetben van tartva, tévé van neki otthon hagyva, kiszínezik a szőrét, és a többi. A világ legjobb minőségű tápjával letetik, igen ám, csak hogy nem adnak neki inni. Csak egy nap egyszer, azért, hogy amíg otthon van, addig ne pisíjen be. Most gondoljunk bele, mennyire fontos annak a kutyának, hogy egyik héten rózsaszínűre festik a szőrét, másik héten kék masnit tesznek bele, hogyha ez a kutya az egész életét végig szomjazza. A gazda az állatorvosnál szembesült azzal, hogy a kutya addigi 6 évén belül végig szenvedte mellett az életét, sírógörcsöt kapott, hiszen ő nem rossz szándékból nem adott neki inni, eszébe se jutott, hogy ezzel a kutya alapszükségletét nem adja meg.
4: Tehát akkor ugye az állatnak is vannak alapszükségletei, a kutyának is vannak alapszükségletei, ezeket azért ki kell elégíteni a gazdinak. Ha lehet, akkor nem is csak ennyit, hanem ennél többet. Itt van velünk Dr. Gráf Miklós, kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos. Jó napot kívánok önnek!
5: Jó napot kívánok hallgatóknak is!
4: No, hát alapszükségletek. Mi számít az állatoknál az alapszükségletek közé?
5: Hát attól függ, hogy milyen állatról beszélünk.
4: A kutyákról beszélünk.
5: A kutya egy természetesen egy alap, tehát a létszükséglethez szükséges feltételek az, hogy megfelelően táplált legyen, megfelelően tehát kapjon vizet, ahogy Fodor doktornő is említette az imént, megfelelő elhelyezése legyen, ne egy láncon kikötve legyen a kert szélén, akár mondjuk egy olajos hordó legyen a lakásra, hanem a kutya egy falka állat, tehát a farkas génekkel rendelkezik tulajdonképpen, és az a kutya egy falkállat, és a falkának egy biztonságot, illetve egy megfelelő hierarchiát kell kialakítani, és ebben a kutyának kutya folyamatosan és mindig keresi az ő szerepét. És nagyon sok gazdi mondjuk van olyan helyzetben, hogy ezt nem ismeri fel, vagy nem fogadja el, és a kutyának mondjuk egy

0: ahogy az előbb is hallottuk, egy ilyen ember, gyerek, vagy egy ilyen kis kedvenc szerepet, vagy dísztárt szerepet szán, és nem tekinti kutyának. Tehát, hogy nem tekinti abba a falkába beleillő állatnak, és ez is mondjuk a kutyatartásnak egy nagy-nagy problémája, tehát mondjuk rendszeresen találkozom én is, mint városi állatorvos, hogy nagyon sokan nem is az, hogy túlféltik a kutyát, de hogy teljesen más szerepet alakítanak ki, mint ahogy mondjuk a kutya genetikája, vagy a kutya szokásai alapján, a kutya viselkedési alapján az természetes lenne. Tehát ilyenkor találkozunk azzal például az állatorvosi rendelőben, hogy egy másfél kilós mondjuk csivava kutyát a gazdája se tud megfogni esetenként, mert hogy annyira ami neki nem tetszik, azt akkor próbálja harapással vagy egyéb ellenkezéssel elkerülni.
1: Mert hogy ő a főnök.
0: Tehát hogyha valaki kutyát tart, nyilván nem azt mondom, hogy ez tömeges, de azért nagyon gyakran találkozunk. Tehát ha valaki kutyát tart, annak tudomásul kell venni azt is, hogy egy 2 kilós csivava, meg egy 60 kilós rottweiler, az ugyanúgy kutyaként viselkedik, ugyanúgy az alaptermészetében benne van az, hogy ő be akar tagozódni abba a falkába, és megfelelő hierarchiát ki akarja alakítani magának. Vagy a gazda csinálja ezt meg, és vagy a gazda mondja azt, hogy én vagyok a főnök, és a kutya ezt akkor készséggel, hogyha ezt folyamatosan és konzekvensen véghez visszük, akkor a kutya ebbe betagozódik, és sokkal jobban érzi magát. Az, hogy oké, megvan a főnököm, megvan a nekem a helyem ebben a családban, ebben a akár két tagú kutya gazda, akár egy nagyobb családban, ahol gyerekek is vannak. Tehát, hogy megvan a saját helye, és ez a kutyának sokkal mondjuk kiegyensúlyozottabb létet teremt, mint hogy neki folyamatosan akkor a domináns szerepet kellene alakítania.
1: Hát az a helyzet, hogy múltkor végighallgattam egy előadást gyermeknevelésről, és ott pont ugyanezt mondták, amit most ön mond a kutyákkal kapcsolatban, hogy a keretek, a meghatározott jó keretek és hierarchia az a gyermeknevelésnek is csak használ. Akkor ez így van a kutyáknál is, mint társas állatoknál.
0: Hát igen, annyira így van, vagy annyira úgy gondolom, hogy így van, hogy nekem, a mi családunkban először volt kutya, és utána voltak gyerekek, és aztán ez talán említettem is egy-két gazdinak korábban, hogy ha valaki kutyát tart, még mielőtt gyereke lenne, vagy családot alapítana, és megfelelően teszi azt, tehát ahogy említettem, akkor ez egy jó gyakorlás arra, hogy mondjuk egy szabályozott keretet, meg hierarchiát kiállítson, vagy felállítson a családban.
1: Jó, de most amiről beszél, az mégiscsak azt feltételezi, hogy van valami legalább minimális, hát mondjuk úgy, hogy szaktudás, vagy kutyanevelési ösztön, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt a gazdiknál, de ugye arról beszéltem itt az elején, hogy 3 millió, nagyjából 3 millió gazdás kutya van az országban. Tehát ez azt jelenti, hogy van itt azért 1-2 millió ember, aki gazdiként, mert nyilván van, ahol 2 kutya van, 1-2 millió ember, aki gazdaként szerepel. Hogy mennyi lehet a tudásuk? Mi az, amit tudni kellene, és hogy lehet szert tenni rá?
0: Hát egyrészt, ugye, amit én is a második kutyánknál, amelyik egy nagy testű pireneusi kutya, tehát ez egy, ez tehát a saját példámat mondom, egy nagy testű pireneusi kutya volt, kankutya, nagyon jó természetű ez a fajta, de felfogtam saját magam, meg a család, meg a kutya érdekében, hogy azzal viszont érdemes kutyaiskolába járni. Kutyaóviba jártunk, aztán később, amikor nagyobb volt, kutyaiskolába, és rengeteget, nagyon sokat tanultam már gyakorló állatorvosként arról, hogy a kutya hogy gondolkodik, mire kell figyelni, hogyan alakítsuk ki azt a viszonyt, amit megfelelő hierarchiaként a kutyának felállítunk.
1: Bocsánat, most azt mondja, hogy ön már gyakorló állatorvosként is rászorult arra, hogy tudást szerezzen a kutyáról kutyatartóként.
0: Hát egy olyan kutyánál, amilyenem még nem. Előtte egy pumink volt. A pumi azt kell tudni, hogy azt nem lehet elhagyni, mert egy pásztorkutya az a nyájhoz ragaszkodik, azt ha lépek kettőt, az mögöttem van, hogyha kirándulunk és van 50 méter távolsága a két csapat között, akkor ez a kutya folyamatosan előre megy megnézni ki van ott, hátra megy megnézni ki van ott, megszámolja mindig, és ezt állandóan csinálja. Azért a pillanat
1: is egy kicsit volt, más. Úgyhogy pontosan ez volt.
0: Tehát az, hogy azt nyilván volt kutyával tapasztalatom, folyamatosan van tapasztalatom, és a rendelőben is lehet látni, hogy ki az a gazdi, aki megfelelően tud bánni a kutyájával, és ki az a gazdi, aki meg egyszerűen tehát ezt nem veszi figyelembe.
1: Jó, de most akkor azt is mondja, hogy nem is lehet általában kutyákról beszélnünk, hanem kutyafajtákról is kell beszélnünk, a pumihoz más tudás kell, mint egy pireneusihoz.
0: Igen, tehát nyilván annyira változatosak a kutyafajták, tehát a tenyésztés és a különböző feladatra tenyésztettség okán, hogy itt persze teljesen más karakterű gazdi kell egy kaukázusinak a mondjuk menedzseléséhez, vezetéséhez, mint mondjuk egy olyan kutya, mint mondjuk egy angol buldoghoz, mert az angol buldog azt van ilyen vicc, hogy leállítják a sarokba, letakarják, elmegyek dolgozni, és mikor hazajövök, akkor az a kutya ugyanott ül. Tehát jó, ez nyilván egy nagyon sarkítás, de teljesen más karakter mondjuk egy border collie. Erre a border collie, annak állandóan dolgozni kell az agyának, foglalkozni kell vele, tehát le kell kötni a figyelmét. Hát neki az a természete, hogy ő neki 0-24 órában majd, hogy nem a nyájat kellett terelni, figyelni, ki merre megy, és ezt, hogyha valaki border collie-t akar tartani, ami egy nagyon kedvelt fajta és nagyon intelligens kutya, akkor számolnia kell azzal, hogy neki folyamatosan feladatokat, elfoglaltságokat kell közösen kitalálni a kutyával.
1: Jó, hogy lehet erre a tudásra szert tenni? Hova menjünk, ha szeretnénk legalább alapvető tanácsokat kapni állatorvoshoz, vagy pedig valami kutya kiképző iskolába, vagy elég, hogyha a szomszédtól megkérdezzük?
0: Hát nyilván akkor, most ha hazabeszélek, akkor azt mondom, hogy állatorvoshoz, mert nagyon sok gazdi van úgy, hogy állatorvostól kér tanácsot, ismerősök, de akár régi gazdik, akiknek mondjuk volt kutyájuk, de elpusztult új kutyát szeretnének, hogy milyen fajtát javaslok. És akkor azért meg nyilván, akit ismerek, ismerem az élet ritmusát, ismerem a lehetőségeit, fiatal, dolgozik, keveset van otthon, vagy idősebb otthon van, de már mondjuk a mozgásában nem annyira friss, mint fiatal korában, tehát ehhez a élethelyzethez kérnek tanácsot esetenként, ez már egy jó alap. Nyilván azt mindenkinek szoktuk javasolni, az összes kutyagazdinak, pláne aki új kutyás, hogy mindenképpen már fiatal kortól járjon el a kutya oviba. Az egy kicsit kötetlenebb, de a ember, és, tehát a gazdi és a kutya kötődését próbálják ott erősíteni, illetve a szocializációt, tehát hogy különböző fajtájú, esetlenként méretű kutyákkal kontrollált körülmények között, tehát olyan kiképzők, meg olyan gyakorlott, ha nem is hivatalos kiképzők, de gyakorlott kutyás segítők között történik ez a szocializáció, vagy ez a foglalkozás, ahol figyelnek arra, hogy a túlfélénk kutyát bátorítsák, a túl mondjuk rámenős kutyát, ami esetleg megijeszthet más kutyákat, akkor azt egy kicsit korlátozzák. És bizonyos kor elérése után pedig nagyon javasolt egy legalább egy alapfokú tanfolyam, alapengedelmes, vagy van városi kutya tanfolyamok. Tehát nagyon sok olyan kiképző, vagy olyan kutyaiskola van, ami persze költsége jár, de nagyon-nagyon megtérő. Tehát ezt szoktam javasolni a gazdiknak, hogy ez nagyon megéri, mert egy kutyát nem pár évre veszünk, egy kutya mostani állás szerint 15-18 évig is akár elélhet, és hogy a viszonyunk a kutyával, tehát azzal a kedvencünkkel harmonikus legyen, ne kelljen attól félni, hogyha utcán sétálunk, akkor oda megy egy gyerekhez, vagy netán ráugrik egy emberre, mi tudjuk, hogy a kutya nem fogja megharapni, de az, aki eleve mondjuk tart a kutyától, nagyon kellemetlen szituációkat tud szülni, hogy mondjuk valaki megijed, lelép az útra, elesik, anélkül, hogy a kutyánk mondjuk bármi komoly sérülést okozott volna neki, de egy ilyen helyzetet bizony nehezen lehet kezelni, hogyha nem tudjuk a kutyánkat megfelelően kordában tartani.
1: Nyáron sokan együtt kirándulnak és utaznak kedvenc házi állataikkal, így korábbi műsorunk beszélgetésének segítségével hallhattak hozzá néhány jó tanácsot dr. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvostól. És akkor most nézzük csak meg tovább ezt a hőséget és a kutyákat. Korom Gábor kutyaszakértő, a tükörmódszer megalkotója van itt velünk telefonon, ha minden jól megy. Jó napot kívánok önnek!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: A forróság nyilván nem csak bennünket visel meg, hanem kedvenceinket, a kutyákat is megviseli. Mi hogy kell rájuk külön figyelni emiatt?
2: Igen, és itt sajnos, ha a forróságról beszélünk, akkor arról is beszélnünk kell, hogy addig, amíg mi érzünk egy folyamatot, érzünk egy eszkalációt, és ezzel ellen tudunk védekezni, hűvösbe húzódunk, intenzív tevékenységünket abba hagyjuk, lehűtjük magunkat, a kutyának nincs meg mindig ez a lehetősége. Egyszerűen azért nem, mert az ember a tenyésztés során olyan kutyafajtákat hozott létre, akiknek nagyobb szíve van, most a szívet értsük lelkesedésnek, tehát nagyobb lelkesedés a szíve van, mint amennyit egyébként a fizikuma elbírna. És ezért a kutya egy ilyen szélsőséges időjárási körülményben, mint amilyen ez a mostani forróság, sokkal nagyobb kitettségben van. Ez azt jelenti, hogy saját lelkesedésből egyszerűen túltolja, tovább aktív, tovább rohangál, tovább szalad a labda után, mint ahogy az optimális lenne. És ez bizony a gazdának kell kezelni. Mi emberek tenyésztettük ilyennek ki a kutyát, nekünk kell a kutyára vigyázni. És a kutyának a terhelése extrán az, hogy a kutya nem úgy hűt, mint ahogy mi, nem az egész testén párologtat, hanem hát gyakorlatilag neki van egyetlen egy ilyen hűtő rendszer, a lihegés, és ezzel kell szabályozni a testhőmérsékletét. Ezért fokozottan fontos ilyenkor az árnyék, a friss víz biztosítása, és ha ekkora meleg van, akkor bizony arról is érdemes gondoskodni, hogy akár egy hűtőpárnát betegyünk a kutya alá, vagy vízzel esetleg időnként lelocsolva segítsük a hűtését.
1: Az etetésnek vannak-e ilyenkor érvényes szabályai?
2: Na hát ez az, amit talán a kutya tud szabályozni, tehát ez minden kutya tartó tapasztalja, hogy egyszer, mikor bejönnek a meleg idők, a kutyának elmegy az étvágya, sokan ilyenkor állatorvoshoz rohannak, hogy vajon mi történhetett a kutyával, semmi. Tehát ahogy velem például tegnap az történt meccsnézés közben, hogy megettem egy csokoládét és egy karamellát, és úgy elkezdtem izzadni, hogy ihaj, mert hogy a hirtelen felvett energiának valahol le kellett csapódni, tehát a kutya ezt nem teszi meg, nem olyan dőre, mint én, ő nem eszik ilyenkor, annyit kifejezetten odafigyel a kutya, vagy nem odafigyel, szabályozza a táplálását úgy, hogy nem eszik többet, mint amire szüksége van. Ebből tessék megnyugodni, de majd ha lehűl az idő, akkor újra el fog kezdeni rendesen enni.
1: Érdemes-e nekik ilyenkor valami táplálék kiegészítőt adni?
2: Nem tudok olyan táplálék kiegészítőről, ami fontos lenne. Nyilván itt azért arra gondolni kell, hogy ha kevesebbet teszik a kutya, akkor általában véve, amire szüksége van, annak kisebb mennyiségbe kell benne lennie. Tehát ilyenkor leginkább arra érdemes odafigyelni, ami azt mondja, hogy talán egy jobb minőségű táplálékkal etessük a kutyát. De azt is el kell, hogy mondjam, a kutya egyébként rendkívüli túlélő, tehát hogy ilyesmi, tehát ezen dolgok miatt kevésbé kell aggódnunk. A kutya gyakorlatilag ahhoz szokott az evolúciója során, hogy a szinte semmiből is kinyerje a táplálékot. Hát itt most gondolok itt a pásztor kutyáknak az a különleges etetésére, amikor a többszörösen még az írót is leszűrt, gyakorlatilag szinte vízszerű folyadékból tudtak nagyon-nagyon kövéren élni és létezni. Tehát a kutyák tényleg elképesztően jól tudnak táplálékot hasznosítani. Általában mi emberek tesszük a kutyát olyanná, hogy a túl jó takarmányozással elbutítjuk a szervezetet. Nem akkora baj, hogyha néha egy-egy diétával találkozol. A kutya egyébként ez a hőség talán erre a legjobb, hogy akkor azt mondjuk, hogy na most egy kicsit adunk a fittségnek.
1: Ha kiviszük sétálni, akkor hát ugye emberiességi okokból is mondjuk ne délben tegyük, de a kutyáknak mi a jó? Tehát mikor tudjuk kivinni sétálni, és mondjuk ha forró a beton, akkor megégethet-e a tappancsuk?
2: Igen, sajnos a beton most nem csak délben forró, hanem egész nap forró, és igen, megégetheti a talpát. Hát gondoljunk bele, ez sajnos ez a fizika törvényei vonatkoznak mindannyiunkra. És hát a beton az nem egy természetes közeg. A beton az ember által teremtett burkolat, és bizony nagyon magába tudja szívni a hős. Ez egy ekkora kánikul esetében a betonos felületek mindenképpen kerülendők. Amúgy is érdemes odafigyelni arra, tehát nem csak kánikula, mert egyébként is, hogy például a betonon kevéssé futassunk kutyát, mert egyszerűen lekopik a talpa. Tehát kerüljük ezt a burkolatot, mozgatás céljából amúgy is érdemes kerülni. Itt most még a séták során is óvatosan kell ezzel bánni. Hát ugye lehet manapság már kapni ezeket a mindenféle ilyen cipőket, ha ilyenkor akarjuk hozzászoktatni a kutyát, akkor az veszett fejsze, de a kutyák ezeket nagyon nem szeretik, ez hozzá kell szoktatni. Ezzel lehetne védekezni, de én azt gondolom, inkább keresünk olyan közlekedési útvonalat, ahol nem betonon kell a kutya, vagy ha valamennyit kell is betonon menni, azt nagyon gyorsan tegyük meg, és utána keressünk egy olyan felületet, egy földet, ahol a kutya már normálisan tud mozogni. És itt ugye nem csak a beton az, ami terhelés, hanem maga a napsütés. Tehát a kutyának van egy természetes szigetelő rendszere, ez a szőre. És bármilyen furcsa, ilyenkor a nagy testű kutyák, bocsánat, nem a nagy testű, hanem a nagy szőrű kutyák nincsenek feltétlenül rosszabb helyzetben, mint a rövid szőrű kutyák, hiszen nekik egy, ahogy a házunkat kőzett gyapottal vagy üveggyapottal szigeteljük, így a kutyának is van egy ilyen természetes szigetelő rendszere. Viszont a nagy testű kutyáknál, a nagy szőrű kutyáknál van egy olyan veszélyeztetés, hogy mi jó szándékkal vízzel hűtjük a kutyát, és ezt nagyon jól is tesszük, de például egy nagy szőrű kutya esetében ilyenkor bepálhat a szőr, és erre is oda kell figyelni. Tehát ilyenkor érdemes, ha bevizezzük a szőrt, időnként a tenyerünkkel, ujjainkkal fellazítani, hogy ki tudjon szeldőzni, ne lobbanjon be ott egy ilyen fedett burokban, egy ilyen búrában a szőr, és ne okozzon ilyen hőérzékenységet.
1: Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Korom Gábor kutyaszakértővel beszélgettem. És most pedig 9:30 elmúlt, kicsit több mint 2 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Kiemelte, hogy különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre kell odafigyelni, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot kell hívni. Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban és az erdőkben, illetve azok közelében tilos tüzet gyújtani. Erről az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője beszélt. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Hajdú János lett a Fidesz biztonsági igazgatója, akit az aranykonvoj ügyben gyanúsítottak meg a sértettek sanyargatásával, elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével. Orbán Viktor pártelnök a felkérést azzal indokolta, hogy szerinte a terrorelhárítási központ volt főigazgatója, 2010 előtt már sikeresen dolgozott ebben a pozícióban, a Fidesz a volt főigazgató elleni eljárást politikai leszámolásnak tartja. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: Azt ígértük, hogy ellátogatunk a Kurultájra, hát ezt meg is tesszük. A Kurultáj, vagyis a Magyar Törzsi Gyűlés nem csak hagyományőrző fesztivál, hanem a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális és identitásőrző találkozója. A rendezvény két évente szervezik meg Bugacon, ugye két évente van Kurultáj, és aztán két évente pedig Ősök napja, és célja, hogy bemutassa a magyarság keleti kapcsolatrendszerét, a sztyeppei lovasnomád kultúra örökségét, valamint a magyar és a rokon türk népek kulturális találkozó helye is legyen. A Kurultáj eredetileg törzsi gyűlést jelentett a sztyeppe világában, ahol a közösség fontos ügyeit vitatták meg, vezetőket választottak és megerősítették a szövetségeket. Herceg Tibor összeállítása következik az országjáró stábjának segítségével, akik egy korábbi rendezvényen jártak Bugacon.
5: Aki augusztusban majd először érkezik meg Bugac határába a Kurultáj idején, könnyen úgy érezheti, mintha néhány évszázadot visszaugrott volna az időben. A pusztán egymás után sorakozó jurták, a távolból felhangzó dobok és kürtök hangja, vágtázó lovasok látványa első pillantása inkább emlékeztet egy történelmi film díszleteire, mint egy 21. századi magyar rendezvényre.
6: A legfontosabb szempontunk a hagyományőrzésnél a katonai vagy bármilyen hagyományőrző rendezvényt résztvevő csapatoknak a összeállításában, a viseletben, a lovak felszerelésében a hitelességre törekedjenek. Kézművesek eredeti, autentikus, valódi kézműves termék. Legyen. Tehát semmi olyasmi, ami olyan típusú feldolgozással készül, ami nem a hitelességét őrzi egy bőrművesnek, egy fafaragónak, vagy bármilyen kézművességgel foglalkozónak, az nem jöhet hozzánk. Nem udvariatlanul, de elhárítjuk a lehetőséget, csak azokkal szeretnénk foglalkozni, Felvidéktől, Erdélyig, Anyaországtól, Délvidéki Kárpátaljáig, illetve Jörvidékig, akik valóban kézművesként dolgoznak.
5: Pedig a Kurultáj nagyon is mai jelenség. Olyan találkozó, amely egyszerre szól múltról, identitásról és közösségről. Emberek tízezrei gyűlnek össze, hogy közösen keressék és éljék meg kulturális gyökereiket. A rendezvény különlegessége, hogy nem csupán a magyar hagyományokat mutatja be. A Kurultájra évről évre érkeznek vendégek Közép-Ázsiából, a Kaukázus térségéből, Törökországból, a sztyeppei világ számos országából. Kazahok, kirgizek, üzbégek, baskírok, azeriek, türkmének és más népek képviselői hozzák el saját hagyományaikat, zenéjüket, viseleteiket és történeteiket. Olyan kulturális találkozó jön létre, amelynek ma kevés párja van Európában.
7: Tavaly már voltunk kint, úgyhogy első benyomásként azt mondanám, hogy borzasztóan jó. Nagyon fontosnak tartom, hogy vigyük tovább a hagyományainkat és megőrizzük ezeket. A családban nálunk is vannak olyanok, akik ezért oda vannak, lovakért, minden ilyen jellegű programért. Tavaly már körbenéztünk, reméljük idén több szerencsénk lesz és be tudunk jutni a sátrakba. Nagyon sokan voltak tavaly is, idén is már kicsit felkészültebben jöttünk. Mindenképpen a nagy jurtát szerettük volna megnézni, és a koncertek esetlegesen érdekelnek bennünket, meg ugye a lovas bemutatók.
5: A Kurultáj azonban nem csak látványos seregszemle. A háttérben komoly tudományos munka is zajlik. Régészek, antropológusok, történészek és néprajzkutatók mutatják be azokat az eredményeket, amelyek segíthetnek jobban megérteni a magyarság múltját és kapcsolatrendszerét. A szervező célja nem egy múltba révedő ünnep megteremtése, hanem annak bemutatása, hogy a történelmi örökség ma is élő kulturális erőforrás lehet.
1: És természetesen idén is lesz Kurultáj, augusztus közepén rendezik meg. A szervezők szerint minden korábbinál nagyobb szabású esemény lesz. Több mint 25 rokon nemzet képviselőit várják. Új tudományos kiállítások készülnek, és számos különleges kulturális programmal is bővül a kínálat. Hogy mivel pontosan, itt van velünk a stúdióban Bíró András Zsolt, antropológus, a Magyar Turán Alapítvány vezetője és a Kurultáj főszervezője. Jó napot kívánok önnek!
8: Szép jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Aki még soha nem járt a Kurultájon, nem hiszem, hogy nagyon sokan lennének egyébként, mert az elég szép látogatottsága van a rendezvénynek. Aki még soha nem járt a Kurultájon, az hogy képzelje el, mit lát, ha elmegy, mi ez az egész?
8: Hát aki először jön, az biztos, hogy meg fog lepődni, mert hirtelen ott a puszta közepén, egy gyönyörű környezetben, egyébként egy ilyen pusztai környezetben, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában, hirtelen egy időutazáson is részt vehet, hiszen belecsöppen egy hatalmas nagy honfoglalás korát idéző nagy jurtatáborba, ugye 100 közeli jurta van felállítva, hatalmas nagy kiállító jurták, rengeteg ló, és egy olyan hangulat, ami biztos, hogy rendkívül érdekes mindenki számára, és hát 3 nap alatt 55 program, amiben tényleg mindenki megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelőt, de összességében biztos, hogy sok olyan érdekeset fog látni, amit egyrészt máshol Európában nem láthat. Nem csak a keleti rokonnépeinknek a bemutatói, koncertjei, felvonulásai, kiállításai, hanem maga a magyar kárpát-medencei hagyományőrzők is, akik tulajdonképpen a magyarság legrégebbi, ugye még sztyeppei eredetű kultúráját is bemutatják, olyan kézművesek, akik ősi technikákat megidézve, vagy azt megpróbálva utánozni, rekonstruálni, készítenek akár ott szabjákat, gombokat, fém öntést láthatnak az emberek, kovácsolást, szőnyegszövést, és ehhez csatlakoznak a keleti rokonnépeink, tehát lesznek olyan üzbég, meg török programok, ahol sejemszövést nézhetnek meg az emberek, tehát egy rendkívül érdekes és változatos program lesz. Ugye itt egy hatalmas teret kell elképzelni, ami több részre oszlik. Ott a pusztában megpróbáljuk olyanra kialakítani, hogy azért legyen néhány árnyékoló hely is, minél több árnyék rendelkezésre álljon, és ugye hát most már épül a tábor, ugye ott ki lesz alakítva, ugye a mobil mosdók és illemhelyek mellett még zuhanykonténerek is, és ami nagyon fontos, mert sokan megijednek ilyenkor, hogy ez az óriási meleg, meg hogy mi várható, igen, nyáron meleg van, azért tartjuk nyáron, hogy a családok el tudjanak jönni, de azért augusztusnak a második feléhez közelebb, mert talán addigra már nincs olyan nagyon meleg, mint július közepén vagy augusztus elején, de mivel ez egy családi rendezvény, ugye nem tarthatjuk ősszel, vagy amikor iskola van, plusz pedig gondoljunk bele, hogy szeptemberben egyik napról a másikra, de másokszor augusztus 20-a után több napos esők vannak, hideg van, senki nem szeretne ott ülni a lelátón esőbe, akkor az lenne a baj, hogy hideg van, fúj a szél, 10 fokba kell ülni a lelátón, szóval soha nincs jó idő, mint hogy a népdal is mondja, de reméljük, hogy nem lesz rekkenőség, amennyi meg lesz, azt elviseljük, ugye kell készülni sapkával, gyerekeknek fényvédőkrémmel, de akik most mi nem vagyunk szinte minden nap és készítjük elő, ugye mi is el tudjuk ezt viselni, tehát szerintem azok a felejthetetlen programok és látványok, azok felülírják azt, hogy még hogyha meleg is van, de mindenki ugye azért próbáljon alkalmazkodni az időjáráshoz, és még azt el szoktuk mondani, hála Istennek, mivel most már ugye egyrészt az utóbbi 8-10 évben a magyarság legnagyobb közös hagyományőrző ünnepe, sőt Európa legnagyobb hagyományőrző ünnepe. És ez igaz az aktív résztvevők számára is, hiszen több ezren valósítják meg, magába a táborba közel 5000 ember van, aki ott van, és valamilyen módon részt vesz a kurultáj megvalósításába, és 100000-es látogató szám van a rendezvényen, de ez azt is vonza magával, hogy ugye a főnapokon szombat és vasárnap a reggeli órákban óriási tömeg alakul ki, ugye autósorok, és ezért kérünk mindenkit, mert ott nagyon sokan bosszankodnak, ugye mindenki egyszerre akar érkezni. A vidéki, tehát a kisebb településeket összekötő utakon, hiába lehet 4 felől megközelíteni a rendezvényt, az út az akkora, tehát 2 sávban nem tudunk plusz utakat építeni, de hogyha valaki lejön pénteken, vagy szombaton korábban, akkor megúszza ezt a tülekedést, és mindenkit arra biztatunk, mivel ott ki van építve, ugye egy nagy kempingtér, ott is mobil zuhanyzókkal, tehát zuhanyozni lehet a puszta közepén, illemhelyekkel látva, és 9 helyen ingyenesen, tehát ezt is hozzáteszem, ingyenesen mi magunk pénzén évek alatt képítettünk kutakat. Tehát víz ingyen van, aki hoz kulacsot, flakon, mert sokan panaszkodnak, hogy kevés a víz, meg drága víz, akik ugye ott árulnak. Tehát ezek mind megvannak oldva, csak figyelni kell a honlapot, ahol az információk fenn vannak, a hivatalos honlapot, a kurultai.hu-t. Másrészt pedig figyelni kell a helyszínen kiosztott információs papírokat, illetve a bemondó helyekről érkező információkat. Tehát mi felkészülünk arra, hogy sok embert fogadjunk, mindenki jól érezze magát, és a pusztai hangulat mellett elviselhető legyen, és élvezhető legyen ez a nagyon sok program.
1: Na hát visszatérünk mindjárt ide, mert komoly kérdéseket kell még megbeszélnünk, de ha minden jó megy, akkor hívják a kollégáim Kassai Lajost, nem tudom, hogy itt van-e már a vonalban, egyelőre még nincsen. Vele is szeretnénk egy kicsit beszélgetni, mert hogy nyílt Magyar Lovasíjász bajnokság lesz a Kassai Völgyben július 3-án és 4-én, ez ugye most hát a következő hétvége, és erről szeretnénk vele néhány szót váltani, hiszen ő is eléggé sokat dolgozik a magyar hagyományok fejlesztéséért, a magyar hagyományok továbbviteléért, és megbeszéltük, most 45-kor hívjuk, itt van vonalban, nincsen, jó, akkor megyünk tovább. Ön mit szeretne, hogy egy első alkalommal érkező látogató mit értsen meg ebből a rendezvényből? Ugye arról beszéltünk, hogy mi minden lesz, de mi az a, hát mondjuk úgy, hogy aranyrög a szitán, aminek jó lenne megmaradni, amikor eltávozik innen?
8: Így van, ezt mindjárt rátérek erre, de azért, ahol előbb befejeztem, ugye ugyanoda visszakanyarodnék, mert ehhez tartozik. Ahhoz, hogy be tudja fogadni valaki ezt a különleges látványt, és jól érezze magát a rendezvényen, mindenképpen azt tanácsolom, hogy úgy jöjjön, hogy ne egy órára, vagy azt mondja, hogy kinézek oda 2 órára, mert akkor egy idegeskedés lesz, mert mire beparkol, olyan időbe jön, és ezért mondtam előbb is ezt a pár fölvezető mondatot, nem azért, mert ez ilyen nagyon érdekes, hogy mi ott mi mennyi mindent kiépítünk ugye háttérként, hanem ezért, hogy ezt az emberekért tesszük, de valaki csak úgy, hogy 2 órára, akkor az ott nagyon nehéz, ugye egy futás lesz belőle, hogy mit nézzem meg.
1: Ezt tanúsíthatom, hogy ott egy napot bőven el lehet tölteni, de valaki egy hétvégére megy, az sem nagy baj, mert hogy nagyon változatos programok vannak. Nekem a kedvencem a Köböre egyébként, ez a lovas, így, mondjuk úgy, hogy birkózás.
8: Igen, a Köböre, van lovas birkózás is, és a Köböre pedig ez a csapatjáték, amikor ugye egy labdát be kell vinni az ellenfélnek a körébe, vagy ugye a földre rajzolt kapujába, de hát rendkívül érdekes kiállítások vannak, amit 5-6 tudományos intézet, múzeum együtt valósít meg, illetve a Magyar Turán Alapítvány rekonstrukciói, tehát olyan egyedi hunkori és honfoglaláskori tárgyak alapján készült rekonstrukciók, fegyverzetek, női ékszerek, üstök és antropológiai arcrekonstrukciók láthatók.
1: Pedig valójában akár a tudomány találkozik a közművelődéssel, ha úgy tetszik, meg a fesztivállal.
8: Így van. Tehát tulajdonképpen a hagyományőrzést és a tudományt kötöttük össze, most már évek óta tart ez a folyamat, és ugye hát már tehát egyre színvonalasabban, egyre több szakértő bevonásával, és rendkívül érdekes, tehát tudományos előadássorozat is van egy hatalmas sátorba, ahol ugye a keletkutatás, az antropológia, a genetika, tehát az őstörténetkutatásban dolgozó legjobb szakemberek, egyrészt Magyarországról, másrészt pedig a rokon népekből is, tehát Üzbegisztánból, Törökországból, Kazakisztánból érkeznek világhírű tudósok, és az idén itt a Kurultájon tartja egyébként a Nemzetközi Türk Akadémia a régészeti éves nagy közgyűlését is.
1: Szabad lesz, bemehetnek a látogatók is.
8: A látogatóknak közvetítjük, majd mindenki nem fér be, mert ez egy ilyen nagy hexagon alakú sátor, de amik ott születnek, egyrészt megállapodások, meg a legérdekesebb ilyen, mondjuk azt, hogy bemutatókból, tehát hogy a tudományos élet, tehát hogy zajlik ezekben a részintézetekből, ezekből lesz egy bemutató, egy összefoglaló. Viszont a nagy előadósátorban, ahol nem a éves közgyűlés lesz, hanem a tudományos előadássorozat, ott 2 napon keresztül reggeltől estig, 10-től este 6-ig az előadások nyilvánosak, bemehet bárki, és ugye ezzel paralel pedig a hatalmas nagy, ugye a világ legnagyobb jurtájában, Attila tiszteletére, ugye Attila sátrának elnevezett hatalmas sátorban, pedig egy páratlan hunkori, és a hunkorból az avarkoronát, a honfoglaláskori
9: ívelő érdekes kiállítást lehet látni. Most pár napon belül felkerül a honlapra az is, hogy mi lesz az idei meglepetés, mert egy olyan, olyan hunkori rekonstrukciókkal is készülünk, amit eddig még senki nem látott itt Európában.
1: Az aranyrög?
9: Az aranyrög az az, hogy érdemes megnézni ezt a kiállítást, és amikor valaki átérzi ennek a kornak a szellemét, ennek a kornak, hogy milyen magas technológiával dolgoztak az őseink, mind a kézművesség, mind a fegyverművesség, mind az ékszerkészítés területén, és utána mondjuk megnézi azt a hatalmas nagy nomád vonulást, amit előkészítenek a hagyományőrzők háziállatokkal, málhásállatokkal, lovakkal, tevékkel, bivajokkal, az elsodorja a képzeletet ebbe az időszakba, és utána pedig megmutatjuk ennek a régi lovasnomád törzsszövetségnek a tulajdonképpen szimbolikusan a hadi erejét is, és a sereg szemlén ugye a rokon nemzetek zászlai, illetve hát a magyar nemzeti jelképek, és a legkiválóbb magyar hagyományőrző csapatoknak a felvonulása, és azt követően pedig most sok év után újra egy új formában lesz egy hatalmas nagy nyílzáp, de méghozzá olyan, amit még eddig nem csinált senki, hogy több száz gyalogos íjász lő egyszerre egy ilyenre, és mögüle, illetve előtte és közben pedig különböző alakzatokból lovas íjászok is, tehát egy közös nagy koreográfia nyomán valósul meg egy nyílzápor.
1: Bocsánat, de ez olyan, mint egy régi csata jelenet tulajdonképpen.
9: Tulajdonképpen igen, egy csata jelenetnek egy epizódja, de lesz egyébként a rendezvényen csata jelenet is, ahol pedig ugye lovas harcosok lándzsával összecsapnak gyalogosokkal, illetve lándzsával egymással is, és különböző irányokból és távolságokból pedig az ellenséget szimbolizáló gyalogos hadakra pedig lövéseket adnak le íjjal, tehát ott pedig megmutatják a különböző fegyvernemeket, hogy váltogatták a honfoglalás korabeli magyar ős, és ott a gyakorlatban lehet megnézni, de ehhez kapcsolódik ugye az a seregszemle után ez a csata jelenet, de lesznek mellette olyan bemutatók, hogy a magyarság leggyönyörűbb lovait meg lehet nézni kiállításokon a különböző magyar házi állatokat, és be lehet járni a tábor területét, és mint ahogy említettem, a kézművesek pedig ezt a kort megpróbálva felidézni, különböző technikákkal, ugye a tábornak a nyílt területén, ahol a látogatók is oda mehetnek, ott ilyen kézműves, interaktív foglalkozások is lehetnek, és mindeközben pedig egy hatalmas nagy kézműves vásár is van a területnek egy másik szektorában, ahol egy másik szektort meg át lehet hallani, mert onnan meg a zenei impulzusokat fogjuk hallani, egy nagy színpadon pedig folyamatosan egymást váltva, hol egy magyar, hol pedig egy keleti rokonnép reggeltől estig koncerteket adnak, tehát itt a nagyon kiváló magyar fellépők mellett üzbég, ujgur, török zenekarok váltogatják egymást, tehát tényleg inkább az lehet a dilemma, hogy mit nézzen meg az ember egy adott időpontban, és ezért bíztatunk mindenkit arra, hogy már érdemes pénteken lejönni, péntek délutántól már indulnak a főpróbák, amik szintén nagyon látványosak, a koncertek már elindulnak pénteken délután, a kézműves vásár is megnyit pénteken délután, pénteken délelőtt meg föl lehet állítani ugye a sátrakat, vagy be lehet rendezkedni, vagy bejárni a terepet, és szombat-vasárnap pedig egész nap be lehet osztani, hogy ki mit szeretne megnézni a több mint 55 nagy programelem közül.
1: Múltkor a Fonó zenekarnak hallottam egy koncertjét, azt hiszem, hogy Rokonok, vagy valamilyen volt a címe, és egészen elképesztően, hát keleti lovasnomád népeknek a zenéjét házasították össze a magyar népzenében, még pedig úgy, hogy tulajdonképpen folytatni lehetett a magyar népzenét ugyanazzal a ritmussal, egy kicsit más szöveggel, de ugyanazzal a dallammal persze. Szóval megrendítő volt ezeket a párhuzamokat felfedezni. Ön szerint mi az, ami, és ezek ugye türk népek voltak, amelyeknek a zenéjét így megidézték, Ön szerint mit mond el a magyar társadalomról az, a magyar társadalom igényeiről az, hogy ide azért egy-egy hétvégén százezrek látogatnak ki?
9: Hát először is az az igény, hogy ugye nagyon sok évtizeden, vagy talán most már évszázadon át beleértve a Habsburg időszakot is, a magyarság nem volt egy olyan nagy közös ünnepe, ahol emlékezhet méltón a nagy közös történelem formáló ősökre. Hiszen számtalan ünnepünk van, amikor egy-egy történelmi eseményről megemlékezünk. 1848-49-es hősökről, az 56-os hősökről, vagy vallási ünnephez kapcsolódó találkozók vannak, de nem volt egy olyan ünnep, ahol akiknek tulajdonképpen ezt a hazát köszönhetjük, a nagyősöknek, akik ezt a hazát birtokba vették, felvirágoztatták és megőrizték, bár sajnos változó méretekben, de mai napig áll Magyarország, itt több mint 1000 éves államisággal Európa közepén, de ugyanakkor ez abból adódott, hogy a Magyar Törzsszövetségnek már akkor államalkotó ereje volt, hiszen nem elég egy területre bevonulni, nem elég egy területet katonailag biztosítani, vagy megszerezni, hanem ugye ott egy államot építeni, ahhoz kell kultúra, de legfőképpen egy olyan elit, aki szervező erővel rendelkezik. És ez különbözteti meg a magyarságot nagyon sok népnek a korai történetétől, hogy itt ez a szervező erő megmutatkozott, és utána ugye ebből a dinasztiából adódóan, ugye az Árpádház, vagy inkább ugye, mivel Árpádnak az ősét is ismerjük, ugye Álmos nagy fejedelem, és még ugye ezt lehetne visszafelé vezetni keletre, ugye tehát tulajdonképpen a Turul dinasztia, aki ezt az országot létrehozta, megalkotta, megszervezte, és ő rájuk, illetve hát a még régebbi ugye történelmi őseinkre, az avarőseinkre, a hunőseinkre, Attila nagy fejedelemre együtt emlékezünk, akik mind a magyar történelem és legenda világnak nagyon fontos részei, büszkeséget adnak a magyarságnak, nem valaki ellen, hanem önmagunkért, felemelik a nemzetet, és meg kell mutatni a nemzetnek az összekötő kapcsokat, hogy minket, magyarokat, ez a kultúra, ez a nyelv, és ez a nagy keleti örökség, ami nem negatív, hanem plusz. Nagyon sokan ugye azt gondolják, hogy azért, mert mi keletről jöttünk, akkor, vagy az őseink egy nagy része voltak azok az őseink, akik itt éltek már a Kárpát-medencében, de ők akkor váltak magyarrá, amikor ugye ez a szervező erő, mint ahogy említettem, a magyar nagyfejedelemséget megszervezték. És egy egységessé vált az, a nemzet, és azért nagyon fontos, hogy a magyarságnak van egy olyan keleti eredete, amit messziről, a füves pusztákról, keletről hozott magával, és ez erről megfeledkezni, vagy ezt nem bemutatni, mindig egy kicsit olyan érzés, mint hogyha a történelem könyvünk, azt szoktam volna, hogy hiányozza mondjuk az első 100 lapja. Mert enélkül nem érthető a magyar néplélek, nem érthető a magyar pásztorhagyományok, nem érthetők a magyar motívumrendszerek, és ez nagyon szépen összeépült a itt európai világban talált kultúrával, és aztán pedig ez a két kultúra összeforrott, és együtt alkotott nagyot egészen a mai napig, de ez az őseinktől örökölt tudás, tehetség, és az a néplélek, ami az egész magyarságra mindenhol jellemző, ezeket nagyon sok helyen ott vannak búvópatakként, de kevés helyen lehet megélni. És arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy ez egy milyen hatalmas kultúra, milyen rendkívül keveset tud róla egy átlag ember, hiszen nagyon sokan úgy képzelik el, hogy például a füves puszták nomádjai azok primitívebbek, mint a letelepedett életmódot élők, hol ott magasabb, például már, ugye, hogyha valaki csak a régészeti leleteket megnézi, vagy komolyabban utána jár a történelmi adatoknak, hogy már az időszámítás előtti második évezredben Közép- és Belső-Ázsiában olyan magas fokú ötvös művészet és tudás és fegyverkészítés volt, ugye azokban az időszakokban, összefoglalóan a szkíta időszaknak mondunk, és később ugye ez folytatódott a a hun korszakba, illetve a türk birodalom létrejött alapján, pedig ugye fél Eurázsiára kiterjedt ez a hatalmas birodalom, amely nem csak katonailag volt rendkívül erős, hanem minden olyan régióba, hova megérkezett, egyébként államokat alapított. Tehát azért volt rá képes, mert a technikailag is képes volt ezeket a hadi eseményeket ugye nem csak katonákkal megvívni, hanem technológiával. Minden korban szükség van arra, hogy az adott területen, amikor megvalósít bármilyen katonai jelenlétet vagy akciót, ugye ott a saját fegyvereivel, a saját ellátórendszerével ezt fenntarthatóvá tegye. Ugyanakkor pedig, hogy megszervezze, hogy a bizonyos területeken utána hogy zajlik tovább az élet, tehát ez egy nagyon összetett folyamat, és rendkívül keveset tudnak róla. A magyar történelemkönyvekben a keleti világról át általában is, ugye, ami a Kárpátoktól keletre helyezkedik el, szinte csak egy-egy sor van beleírva, tehát például nagyon kevesen tudnak arról, hogy mekkora birodalmak voltak a Kárpát-medencétől keletre, hogyha időbe visszafele, hogy az Onogur törzsszövetségről keveset tudnak, a Kazár birodalomról keveset tudnak, a Türk birodalomról, a belső ázsiai Hun birodalmakról, tehát ugye egy olyan érdekes világ, amiben itt betekinthetünk mind a kiállításokon, mind az előadásokon, mind pedig a rekonstrukció és a hagyományőrzők révén.
1: Na akkor mondjuk el még egyszer az időpontot, tehát Bugacon 2026. augusztus 14-től 16-áig lesz a kurultáj, és nagyon szépen köszönöm Bíró András Zsolt antropológusnak, a Magyar Turán Alapítvány vezetőjének, hogy eljött hozzánk és beszélt róla. Köszönöm.
9: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
4: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Az utas biztosításokról beszélgetünk majd Mabiz szakértőjével 4:11-től, 10:30-től pedig Hőségben strandolunk és utazunk, megnézzük a kockázatokat, de illóolajokkal is foglalkozunk. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenekelőtt krónika következik. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor.
4: Kossuth Rádió hírműsora.
10: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás kerül a középpontba, jelentette ki a miniszterelnök ma reggel a parlamentben.
10: A katari fővárosban folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
3: Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai, tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk, nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. Harmadfokú hőségriasztás, vörös kód, vízkorlátozás, rekordközeli áramfogyasztás és tűzgyújtási tilalom, erre kell még ma is készülni.
3: A miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt azt mondta, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Most a rendkívüli időjárás miatt különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. Magyar Péter hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni, több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. A kormányfő arról számolt be, azonnal intézkedtek, a városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik.
11: Több vízszállító rendszer már nem tudja megfelelő ütemben visszatölteni a tároló medencéket. Ha ez tartósan így maradna, úgy újabb településeken is kialakulhat vízhiány. Ezt nem várhatjuk meg. Ezért a következő napokra is nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
10: Magyarország területéről országos átlagban csak nem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel, így 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor.
3: A szakember kiemelte, a duzzasztott víztereken kívül elég alacsony a vízállás tavainkon, folyóinkon. A Tiszán több helyen is a valaha mért legkisebb értékkel megegyező, vagy a közeli szintet regisztráltak. A Velencei tóban pedig soha nem volt még ilyen kevés víz. Szegi Attila emlékeztetett arról, hogy az élő környezetért felelős minisztérium irányításával megkezdődött a tó helyzetének vizsgálata. Hozzátette, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámoi tározók mihamarabbi felújítása elengedhetetlen. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehet a tavat.
12: Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
10: Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
3: Mukics Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. A hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
13: Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazságban, inkább ne gyújtson tüzet.
10: Alapvetően működik a vasúti és a busz közlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el. Ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós források hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését.
10: A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről döntett ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról.
3: Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is.
10: Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapító jogait gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is.
3: Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
10: Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van.
3: A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítása főváros térségében és a Karib-tenger partján.
10: Három embert sebesített meg hétfő este egy lakóépületnél működésbe lépett robbanó szerkezet Monakóban.
3: Sajtóértesülések szerint a támadás célpontja egy ukrán oligarha és családja volt. A merénylő gyalog menekült át a szomszédos Franciaországba. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a férfit már azonosították, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a történteket, és minden rendvédelmi erőt mozgósított.
10: A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
3: Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormúzi szoros ügyében.
10: Visszaszorítaná az Európai Unió a kínai árudömpinget, mert az ázsiai túltermelés teljes iparágakat veszélyeztet. Az Unió tanácsa erősíteni a gazdák helyzetét az élelmiszerellátási láncban. Brüsszel, Berek Patrícia.
14: Ez így nem maradhat. Ez az általánosan elfogadott vélemény az EU-ban a kínai termékdömpingről. Maros Sefcovics kereskedelmi biztos Brüsszelben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel az egyre növekvő kínai túltermelésről, ami nem csak a kereskedelmi egyensúlyt borítja fel, hanem közvetlenül veszélyeztet több uniós iparágat is, köztük a vegyipart és az autógyártást. Az Európai Bizottság összegzése szerint csak tavaly 360 milliárd euró volt Kína kereskedelmi többlete az EU-val szemben, és ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent. Az EU kereskedelmi védelmi intézkedéseket fontolgat, de ezekre Kína elleni

0: csökken, hangsúlyozta a szervezet szenior elemzője.
1: Erdély Dóra a Kossuth Rádióban azt mondta, a Balaton partján egy 5 napos üdülés 3 csillagos hotelben félpanzióval egy 4 tagú családnak átlagosan 670 000 forintba kerül, még ugyanez mintegy 720 000 forintra jön neki a tengernél. Hozzátette, a vízparti apartmanokért is kevesebbet kell fizetni idehaza, mint Horvátországban. A szakértő arról is beszélt, hogy a horvátoknál az infláció miatt az élelmiszerárak is nagyobb mértékben emelkedtek az elmúlt évben, mint itthon.
2: Azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogyha egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család, olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg, főznek otthon az apartmanban, akkor a Balaton el ilyen 400 000 forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok, még az Adriánál 600 000 forint, ez az átlagos, olcsó kategóriás nyaralási lehetőség.
0: Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnéban július 4-ig 12 városban mutatják be Mozart Varázsfuvola című művét.
1: Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió is. A nézők közül sokakat nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonzza az előadásokra.
3: Meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozarti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos.
4: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy között a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 30-as és a 20-as kilométer között. Szigetvár közelében a 67-es főúton 2 autó ütközött, a 3-as kilométernél félpályás forgalomkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 86-os főúton Kálócfa közelében fakitermelést végeznek, a forgalom a 22-es kilométernél félpályán halad. Alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Pácán Andrea és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Szilárddal. Viszont hallásra.
4: Műsorajánlat. Kalendárium.
6: Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivője, szervezője. A Teátrum idénre tervezett előadásairól fogunk beszélgetni. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördögkatlan Fesztivált Baranyában. A Hagyományok Házában Játéktól a Mesterségig címmel nyílik kiállítás. Balaton Lellén a Szalai Kúriában pedig a Haza Szolgálatában a Szalai Család 1848-1945 című kiállítás várja a látogatókat.
4: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
4: A Rádiószínház műsorán.
7: Nekem szenvedélyem a szép per. És ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
4: Jókai Mór történelmi regényének új rádióváltozata. Kárpát.

0: Kati Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
1: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
2: A nyár a pihenés, az utazás és a szabadtéri kikapcsolódás időszaka is. Ilyenkor sokan indulnak külföldre, mások a hazai turisztikai célpontokat választják, és egyre többen közlekednek majd kerékpárral, meg elektromos rollerrel például. A legtöbben természetesnek vesszük, hogy semmi baj sem történik, de a biztosítók tapasztalatai szerint azért minden évben elég sok olyan eset előfordul, amikor jelentős anyagi veszteség lehet az érintetteknek. A stúdióban itt van velünk Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok önnek!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő urat és a Kossuth Rádió hallgatóit is.
2: Na hát utasbiztosítás, ha külföldre megyünk, akkor vagy már Magyarországon is?
3: Itthon is és külföldön is érdemes és tanácsolt, javasolt utasbiztosítást kötni még az elutazás előtt. Tehát erre szeretnénk felhívni a figyelmet. És arra is, hogy az, hogy szabadidőnket eltöltjük és nyaralni megyünk, az nem mentesít a jogkövető magatartás, szabálykövető magatartás alól, és mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy az adott megfelelő tartalmú utasbiztosítást megkösse. Ne sajnálják az időt, rá kérjék biztosítást, biztosítási tanácsadó, biztosítási közvetítő segítségét, mert rengeteg olyan szempont lehet, amire mi magánem civilek nem gondolunk, viszont a biztosítás közvetítő föl tudja hívni a figyelmet, hiszen, hogyha adott kockázatokra nem kötünk adott fedezetet, biztosítást, és mondjuk pont olyan kárunk keletkezik, amelyhez az a fedezet szüksége lett volna, akkor viszont komoly bajban vagyunk. Most már Magyarországon 18 biztosítónál lehet nagyon széles körű különböző fedezetekre, különböző kockázatokra biztosítást kötni, tehát nagyon széles palettáról választhatnak.
2: Utazás előtt, ugye ezt ki is hangsúlyozta, hogy utazás előtt kössük meg.
3: Igen.
2: Ha menet közben vagyunk már, az nem, miért nem jó? Nem, átléptük az országhatárt, utána már
3: nem, mert kérdés az nem, mert a biztosításnak a logikája pont az, hogy egy előre nem látható, előre nem, vagy majdan bekövetkező eseményre biztosít, kötünk biztosítást, de mielőtt elindulunk, tehát hogyha már közben megkezdődött az utazás, akkor is bármi történhet, még mielőtt elindulunk, és eszünkbe jutna, hogy nem kötöttünk biztosítást. Tehát mindig a fedezetnek rögtön az indulás előttől kell érvényesnek lenni. Ez nagyon fontos, erre figyeljenek.
2: Milyen gyakori káresemények vannak ilyenkor? Baleset vagy lopás?
3: Igen, ilyenkor a tipikus nyári balesetek, különböző sport, az extrém sport, szabadidősport, podgyász lopás, podgyász elvesztés, repülőjáratoknál ugye járatkésés, járattörés, járatmódosítás. Ezek a jellemzően bekövetkező vagy adódó károk. Viszont egy dologra itt nagyon szeretném felhívni a figyelmet. Pontosan a napi hírekből látják, hogy forrong a világ, és mennyi tragédia, mennyi válság övezet jött létre egyik pillanatra a másikra, egyik évre a másikra. A külügyminisztériummal, korábban külgazdaság és külügyminisztériummal, a Magyar Biztosítók Szövetségének évek óta nagyon jó az együttműködése, és éppen ezért mi is, a mi honlapunkon mindig közé tesszük a külügyminisztérium konzuli osztályának a figyelem felhívását. Nézzék meg ezeket a linkeket, itt nagyon sok információ megtalálható, többek között lajstromba szedik azokat az országokat is, ahova nem ajánlják az utazást. Erre szeretném felhívni a figyelmüket.
2: Igen, emlékszem, hát nem is olyan nagyon régen volt, amikor a dubai utakat kellett villámgyorsan lemondani, ugye a Hormuz-szorosban kitört háborús konfliktus miatt, és ilyenkor, hogyha le kell mondanunk valamit, akkor elveszik minden, ha nincs biztosításunk?
3: Igen, nagyon fontos. Igen, mert csak az utasbiztosítást említettük, és ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy van útlemondás biztosítás is. Tehát szinte ez kettő az egyben termék. Az utasbiztosítás az elindulástól az utazás végéig szól, nyújt nekünk fedezetet. Az útlemondás biztosítás valóban minden olyan körülményre, amelyek megakadályozták azt, hogy mi utazzunk, vagy hogyha félbeszakad az utazás, az előre kifizetett költségeknek is a megtérítését is vállalja, vagy egy betegség akadályozza meg az elutazást, vagy ha betörnek a lakásunkba. Tehát itt is nagyon széles a paletta, nagyon széles a kör, amire az útlemondási biztosítást is meg lehet kötni.
2: Az utasbiztosításnál külön rész ugye az ezen belüli egészségügyi biztosítás.
3: Igen, nagyon fontos, hogy egészségbiztosítás és balesetbiztosítás is tartozik az utasbiztosításhoz.
2: Akkor is kell ilyen, hogyha európai országba megyünk, és mondjuk van egy ilyen európai egészségügyi kártyánk?
3: Köszönöm a kérdését, erre szeretném felhívni a figyelmet, mindig felhívjuk a figyelmet a honlapunkon is, és sajtóközleményekben is, hogy az európai egészségbiztosítási kártya, az úgynevezett kék EU TB kártya nem nyújt mindenre fedezetet. Tehát ehhez szükség van egy széles körül utasbiztosítás megkötésére, és a kettő együtt érvényes, és hogy értsék a hallgatók azért, mert az Európai Egészségbiztosítási Kártya csak olyan szolgáltatásokat nyújt az adott részes EU tagállamban, amelyet egyébként az ottani tagállam állampolgárai is megkapnának az állami egészségügytől, akinek nincsen mondjuk magán egészségügyi szolgáltatója vagy biztosítója, tehát ezért fontos a teljes körű utasbiztosítás, hogyha esetleg bennünket bármi kár ér, és olyan költségek adódnak, amelyeket az ottani állami egészségügyi szolgáltató nem fedez, akkor viszont a biztosításunk ezt tudja fedezni, és az is fontos, hogy a biztosító szerződésben legyen az ottani állami egészségbiztosítóval.
2: Legutóbb egy kedves ismerősöm járt nagyon pórul, amikor nem volt ilyen biztosítása, és síbaleset, hát jó, ez most nyáron nem nagyon lehet, hogy csak nem gleccseszik.
3: De hát nyáron is a vízi sí, a búvárkodás, paplanernyő,
2: szóval
3: az egyszerű sportok előfordulhatnak.
2: Szóval a végén egy helikopteres mentésre volt szükség, és igen, ez bőven nem volt benne semmiben, ami ilyen neki volt, és hát nagyon súlyos összegeket kellett fizetni. Ez külön fontos, hogy ilyenre is kössünk, vagy ez benne van az általános utasbiztosításban, vagy egészségügyi biztosításban?
3: Pontosan erről van szó, hogy ilyen esetekre például az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem terjed ki, éppen ezért az utasbiztosításban viszont ezekre is lehet fedezeteket találni, hiszen gondoljanak bele, valóban egy helikopteres szállítás horribilis költségekbe kerülnek, vagy pedig gondoljanak bele, mondjuk repülővel kell hazaszállítani az adott beteget Magyarországra, mert ezt is fedezik például az utasbiztosítások az adott kiegészítő kockázatokra, vagy pedig a megállapodás szerint.
2: Podgyászbiztosítás. Hogy kell bebizonyítanunk, hogy az a podgyász valóban létezett?
3: Rögtön feljelentést kell tenni a reptéri szolgálatnál, vagy ha vasúttal megyünk, akkor vasútnál, tehát személyzetnél, rendőrségnél bejelenteni, jegyzőkönyvet kell felvenni. Minden létező módon próbáljuk meg dokumentálni, és utána, hogyha hazajöttünk, akkor pedig költségszámlákat is tegyünk félre, hogy minden költségünket tudjuk bizonyítani, ami ebből adódott. Valóban, sajnos, de ez most egy bejárató dolog, itt is megvannak a szükséges eljárások. Az nagyon fontos, hogy nekünk is bizonyítunk, hogy megvan a biztosításunk, be kell tudnunk mutatni a biztosítási kötvényt, és a kárbejelentési kötelezettség bennünket is terhel, tehát rögtön fel kell venni a biztosítónkkal a kapcsolatot. Mert azt is tudniuk kell, hogy az utasbiztosításban van egy asszisztencia szolgáltatás, és ez minden alapcsomagban benne van, ami azt jelenti, hogy anyanyelven 0-24 órás szolgáltatást nyújtanak, tehát magyarán távvezérelve segítenek itthonról a biztosítási szakemberek a bajba jutott magyar állampolgár.
2: 0-24-ben.
3: Igen.
2: Ez természetes, mert hát lehet, hogy az idő eltolódás miatt.
3: Ez így van.
2: Jó. Na most mekkora összegekről beszélünk a biztosításnál? Mert hogy lehet, hogy sokan attól tartanak, hogy hát ez nagyon borsos, és akkor inkább nem kötjük meg.
3: A biztosítási szakemberek, a kollégáim és a Magyar Biztosítók Szövetségénél mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy relatív kicsi összegekért nagyon fontos, komoly, milliós értékben nyújt a biztosító fedezetet, hogyha bárki bajba került. Van egy olyan mondás is a szakmában, hogy egy napi egy cappuccino áráért már ugye lehet utasbiztosítást kötni.
2: Cappuccino, hol? A londoni Szohóban?
3: Hát igen, na, erre, pedig... na ezt akartam mondani, hogy pontosan ezért Nagyon, ahogy említ, ahogy kezdtük az adást, nagyon széles palettáról válogathatnak 18 biztosító ajánlatai közül. Ne csak a webes felületekre hagyatkozzanak, hanem beszéljenek a biztosítókkal, biztosítás közvetítőkkel, és akkor a megfelelő ár-érték arányt minden esetben meg lehet találni. Az a lényeg, hogy a megfelelő tartalmú utasbiztosítás birtokában induljanak útnak.
2: Itt az utasbiztosítás az gyógyszerek kiváltására is vonatkozhat, hazaszállításra is vonatkozhat?
3: Így van, ezért mondtam, hogy vannak kiegészítő lehetőségek, sőt, még arra is vonatkozhat, hogy a bajba jutottnak a családtagjait kiutaztatják, és az ő költségeiket is állják. Jogsegélyszolgálatra is kiterjed, nagyon széles körűek ezek a fedezetek.
2: No, akkor nézzünk meg még valamit, mert hogy a nyár biztos, hogy arra is nagyon alkalmas, hogy több kerékpáros legyen az utcákon, mert több rolleres legyen az utcákon. Ilyen helyzetekben milyen biztosításokat érdemes kötni kerékpárra, rollerre? Ugye, hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor erre külön érdemes figyelni például?
3: Hát különösen a rollerekre szeretném felhívni a figyelmet. Az Európai Uniónak 2024. július 16-a óta van érvényben Magyarországon is annyi a rendelete, hogy kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az adott rollerekre. A Magyar Biztosítók Szövetség...
2: Az elektromosra?
3: Elektromos rollerekre, de mindenfajta, ezzel akartam uh-huh. folytatni, hogy a Magyar Biztosítók honlapján van egy komplett táblázat a KGFB díjak menüpont alatt. Itt megtalálhatják, hogy milyen kategóriájú, milyen öntömegű, milyen sebességű rollerekre, hogyan és milyen kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Erre azért szeretném felhívni a figyelmet, mert hogyha kárt okoznak, és nem kötötték meg a biztosítást, akkor ők nagyon komoly büntetőjogi és vagyonjogi következményei is lehetnek. És a kiskorúaknál külön szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy a szabálysítési törvény alapján a szülőket terheli a felelősség, hogyha nem volt bebiztosítva az az adott roller, amivel aztán kárt okoztak. Ugye nem beszélve arról, hogy a gyerekeket pedig nagyon súlyos sérülések is érhetik az adott roller balesetek kapcsán.
2: Most már szerencsére kevesebb gyereket látok fedetlen fővel rollerezni, de hát azért még mindig előfordul. Például ez abszolút veszélyforrás. Na most közben itt vagyok a Mabisznak a honlapján, www.mabisz.hu, ezt ütöttem be, gépjármű ügyintézés, és ott voltam ott a KGFB díjak. És itt nagyon szépen meg lehet látni az egészet.
3: Részletes táblázatot közlünk, ahol le van bontva, hogy milyen sebességgel, milyen öntömegű. De hát ugye itt mikromobilitási eszközökről beszélünk, nem csak rollerekről, tehát itt a Segway, akkor ez az egykerekű, nem tudom, minek hívek, különböző eszközök tűntek most már fel az utcánkon, és éppen ezért határozza meg ez az Európai Uniós rendelet is, hogy mire is hogyan kell kötelező felelősségbiztosítást kötni.
2: Van-e különbség ilyen tekintetben a saját jármű, amire nekem kötelezettségem ugye KGB-t kötnöm, vagy pedig a bérelt jármű között?
3: Feltétlenül van. Elsősorban ugye a tulajdonjog viszony, hogyha a saját kerékpárom, akkor saját magamnak kell megkötni ezt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, ha arra az adott rollerre szükséges. A bérlési viszony az szintén egy teljesen más viszony, ott a bérlemény tulajdonosát, tehát a rolleres céget köti a szabály, hogy őneki kell megkötnie az adott rollerekre a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, de fel kell hívnia a figyelmet egyébként a roller használóknak a figyelmét is a jogkövető magatartás és a szabály betartásra.
2: Nézem ezt a táblázatot, ami itt van a Mabisznak a honlapján. Azt mondja, hogy nem kell biztosítása kizárólag emberi erővel működtetett járművekre. A roller is ide tartozik, hogyha emberi erővel működtetés a kerékpár
3: roller,
2: is.
3: Igen.
2: Meg a gördeszka, meg egyebek. Az elektromos rásegítésen működő kerékpároknak sem, de a gépjármű jellemzőitől függően már kell biztosítás, és akkor itt vannak az elektromos rollerek, és minden
3: ez
2: más,
3: ezért
2: amit
3: mondtam,
2: elmondott.
3: Hogy ez egy szerteágazó.
2: Ezt nagyon érdemes megnézni.
3: Kérdés, érdemes, böngészék, hát legyenek kedvesek ezt a táblázatot, és még egyszer hangsúlyozom, hogy kérjék biztosítási szakértő tanácsait, biztosítás közvetítő, vagy biztosítási tanácsadó segítségét.
2: Milyen károk lehetnek egy ilyen elektromos rollernél? Hát akár nagyon halálos balesetet is lehet okozni.
3: Mi most
2: vele.
3: Részt vettünk az első mikromobilitási konferencián is, kollégáimmal múlt héten gyermektraumatológusok tragikus esetekről számoltak be, hogy hogy kell összefoltozni gyerekeket, de nem csak gyerekeket, volt ott egy hölgy, akinek a 70 éves édesapját csapták el a zebrán, a fején ment keresztül egy rolleres, tehát nem akarom sokkolni a hallgatókat, de sajnos ez a való világ, az élet írja a legborzalmasabb forgatókönyveket, éppen ezért nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet a jogkövető és a szabálykövető magatartásra.
2: És itt van egy nagy kötelezettség, hogy itt a KGV-re
3: és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötésére, azon rollerekre, ahol ezt, amelyekre előírja a jogszabály.
2: Ez újdonság tulajdonképpen, ugye?
3: Hát nem újdonság, mert 2024. július 16-a
2: július 16-a óta, hát igen. Jó, akkor azért még biztos van olyan, akinek újdonság.
3: Hát reméljük, hogy legalább most az adásban fel tudtuk hívni fel a figyelmet, hogy ne legyen újdonság.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: De kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jenei Attilával, a Mabisz kommunikációs vezetőjével beszélgettünk utazási biztosításokról, rollerekről, kerékpárokról. És most pedig 10:30 múlt, nagyjából fél perccel, Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
4: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Nem kíméli a forróság a hazai tavakat sem, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint és a vízminőséggel sincs probléma. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese beszélt a közmédiában. Szegi Attila elmondta, hogy a Velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték, a nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a hatóságokkal, hogy mikor szükséges a beavatkozás az élővilág megmentéséhez. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az ökumenikus segélyszervezet, közölték a dél-amerikai országban 1,8 millió ember köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A felajánlásokat továbbra is várják a 1353-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. A múlt szerdai földrengés halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1700-at, és több mint 5000 sebesült van. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
2: Hosszú autóút, repülős utazás, vonatozás, estére megdagadt lábak, ez gyakori tünet sokaknál, de vajon mit lehet tenni? Jelez-e bármilyen problémát, vagy csak a meleg miatt van ez a probléma? Csak a meleg miatt, mondjuk így. Ezekről is beszélgetünk majd szakértőkkel, de előbb hallgassuk meg, mit mond Balpataki Laura, aroma és fitoterapeuta Barta Bernadettnek.
5: Egy hosszú autóút előtt mindenképp érdemes magunkat egy picikét illóolajos vedőrzsöléssel feltölteni. Citrusféléket ajánlanám, de főként testefürdés után, a fényérzékenyítő hatásukra figyelve, illetve hogyha esetleg ezt elfelejtjük, akkor mondjuk egy ciprussal, egy himalájai cédrussal, vagy gerániummal és pacsulival nem tudunk mellé nyúlni, sőt, még talán segítünk így a rovarok elűzésében is, tehát több legyet ütünk egy csapásra, és ezt is mindig hordozó olajba téve, és mindig lentről felfelé lemasszírozunk, tehát dörzsölünk be szív irányába, tehát ezzel is segítve a keringést.
6: Mit jelent az, hogy hordozó olajba rakjuk? Milyen olaj az, ami hordozó olaj lehet? Ugye itt most olyan olajokat említett, például ugye a citrus, gerániumot, ami monóolaj, egy illóolaj. Na de hordozó olaj az mi lehet?
5: Mivel hígítjuk, régi öregek sertészsírba tették, ezeket használtak. Én most is azt mondom, hogyha nincs más, hanem otthon tényleg van egy sertészsírunk, mangalica zsír, abba is lehet, tehát mindig azzal főzünk, ami van. de olívaolajba is lehet, egy jojobaolajba, kókuszvirba, kókuszolajba, édes mandulaolajba, hát attól függ, hogy kinek mi van otthon, mert ugye azért nincs mindenféle, és akkor ezzel tudjuk higítani, hogy segítsük azt, hogy a bőrcse szárítsuk ki, tehát akár az illóolaj használatával, mert egyedül a levendula az, ami így önállóan is megállja a helyét, és nem fogja kiszárítani a bőrünket.
7: Kik használhatják ezt a bedörzsölést? Tehát mondjuk idősebbek, gyerekek, kismamák, kiknek mire kell odafigyelni?
5: Ebből felhozatalból a borókát emelném ki, hogyha valaki mondjuk állapotos, várandós, vagy már mondjuk túl van a szülésen és szoptat, akkor is oda kell figyelni, hogy a borókát azt mellőzzük, tehát hogy ezt ne alkalmazzuk ebben az esetben, de az összes többit kivéve a fényérzékenyítő hatást, amit az előbb említettem, a figyelembe veszük, akkor lehet alkalmazni. A gyerekeknél nem igazán szokott lábdagadás lenni, de időseknél is tudjuk alkalmazni a citrusféléket, a cédrust is, a ciprust is, még segít egy picikét talán egy szellemileg emelkedett tebb energiát elérni, ami ugye segít azt, hogy az ödémásodást azt tényleg el tudjuk kerülni.
7: Mikor keressünk, mikor konzultáljunk fitoterapeutával, mert hogy vannak olyan esetek, amikor azért kell szakember.
5: Ha valaki nem illóolajat használ, hanem mondjuk egy zsíros olajat, például Orbánc fűből készített olajat, ugye ő maga mondjuk kiteszi üvegbe, és akkor ő maga csinálja, tehát ilyen is lehet, akkor is oda kell figyelni, hogy szed az adott illető mondjuk vérhigítót, magas vérnyomásra szed egy gyógyszert, tehát hogy attól függ, mit használunk. De most visszatérve itt az illóolajoknál, a citrusféléknél kontraindikáció, ha ezt megjegyezzük és nem kezdünk belemenni önálló saját egyénileg kialakított terápiába, akkor így ezt szerintem tudjuk okosan csinálni egy este fürdés után. Ha viszont biztosak vagyunk a dolgunkba, akkor tudjuk használni ezeket az előbb említett ciprus, cédrus, himalájai cédrus, borókát is, ha nincsen mondjuk más egyéb kontraindikáció, de ha bizonytalanok vagyunk, inkább kérdezzünk meg szakembert, mert a nem tudás nem mentesít a felelősség alól.
2: Szóval a nem tudás nem mentesít a felelősség alól. Ahogy a felvezető riportban is hallhattuk, az illóolajakat érdemes ismerni, ha nem vagyunk jártasak, keresünk szakavatot, aromaterapeutát. Viszont a természetes alapanyagok tudnak segíteni a melegben és az ülőhelyzetben bedagadt lábainknak. A nyaralás azonban az ismert belgyógyászati betegségekkel is élvezhető, ha tudatosan készülünk az útra. Vendége most telefonon dr. Tamás Jürit, a Vízi Mentők Magyarországi Szakszolgálatának orvosigazgatója. Jó napot kívánok önnek!
8: Szép napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a meghívást!
2: Na, mit
8: köszönöm a kedves hallgatókat!
2: Igen, mit tegyünk? Ugye krónikus betegeknél ilyenkor az általános protokollt kell követni, hőségriadó idején is, például sok folyadékot inni, déli órákban ne menjünk napra, a megfelelő napvédelem, vagy ezen túlmenően is kell náluk gondolkodni valamiről?
8: Igen, alapvetően az általános protokoll az mindenképpen követendő. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a krónikus betegek miért vannak fokozottabb veszélynek kitéve, ahhoz tudnunk kell, hogy pontosan mi is zajlik ilyenkor a szervezetünkben. A hőség a testünket intenzív adaptációra készíteti, a nagy melegben a szervezet hőleadásra törekszik, a melegben a bőr erei kitágulnak, hogy a szervezet több hőt tudjon leadni a környezet felé, illetve fokozódik az izzadás is, ami szintén a test hűtését szolgálja. És az izzadás során fokozott a folyadék, illetve a sóvesztés, ami a vérnyomás csökkenéséhez és a pulzusszám emelkedéséhez vezethet, tehát a szívnek többet kell dolgoznia. Alapvetően egy egészséges szervezet a nagy melegben gyorsan adaptálódik. Azonban a krónikus betegségben szenvedők, mivel kevés tartalékkal rendelkeznek, így kevésbé tudnak kompenzálni, különösen veszélyeztetettek a szív- és érrendszeri betegek, a magas vérnyomásban szenvedők, a cukorbetegek, illetve fokozott figyelmet kell fordítanunk a gyermekekre, valamint az idős korosztályra.
2: Na igen, ez a helyzet ezzel, hogyha fürdőzésre rátérünk, ugye mégiscsak a vízimentők szakszolgálatánál dolgozik, akkor mit gondol, hogy mit kellene a fürdőzőknél betartani? Tehát azok, akik valamiféle krónikus betegséggel élnek, azok mondjuk ebben az időben ne menjenek a napra ilyen hőségben, vagy próbáljanak meg nem kimenni a strandra. Mit javasol nekik?
8: A fürdőzés általános szabályai természetesen a krónikus betegekre is vonatkoznak. Tehát ne a legnagyobb hőségben menjenek vízbe, 11 óra és 15 óra között lehetőség szerint tartózkodjanak árnyékban, Nagyon fontos az, ez mindenkire általános érvényű, hogy soha ne ugorjanak felhevült testtel a hideg vízbe, fokozatosan vitezzék be magukat, és fokozatosan hűtsék le a testüket. A szív- és érrendszeri betegeknél a hirtelen hideg vízbe merülés különös kockázatot jelent, ritmuszavar, vagy akár vérnyomás változást is provokálhat. Illetve természetesen rájuk is érvényes az, hogy viseljenek kalapot, vagy sapkát, napszemüveget, laza, jól szellőző ruházatot, vannak már különböző UV-szűrős ruházatok, illetve természetesen elengedhetetlen, hogy fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot, akár két és fél liter folyadékot is legalább, de intenzív munkavégzés vagy fizikai aktivitás esetén, ez akár több is lehet.
2: Mi van a dehidratációval, vagy mondjuk úgy, hogy a víz nélküliséggel, vagy a víz elpárolgással, tehát ilyenkor a testünk sokkal jobban párologtat. Pótolni kell nagyon gyorsan és folyamatosan, és ugye ilyenkor sók is kimennek a szervezetből, azt is fontos pótolnunk?
8: Így van, nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, a folyamatos hidratáció, lehetőleg víz. Tehát kerüljük a cukros üdítő italok fogyasztását, illetve kerüljük az alkohol, valamint a különböző koffeintartalmú készítmények, mint kávé vagy energiaital fogyasztását, hiszen ezek vízhajtó hatással bírnak, tehát tovább fokozzák a folyadékvesztést. Illetve vannak bizonyos gyógyszerek is, mint például a vérnyomás csökkentők, illetve a vízhajtók, amelyek szintén hatással vannak a folyadékháztartásra. Fontos, hogy abban az esetben, hogyha a krónikus betegeknél bármi panasz jelentkezik, akkor gyógyszert önmaguktól soha nem módosítsanak, azonban mindenképpen konzultáljanak a kezelő orvosukkal panaszok esetén. Illetve fontos a sók pótlása is, hiszen az izzadás kapcsán sót is veszítünk. Hasznos lehet például megsújtott uborka vagy megsújtott paradicsom fogyasztása, ezáltal a sót is pótoljuk a szervezetünkben.
2: Ilyenkor, hogyha elindulunk egy hosszabb útra nyáron, akkor azért előtte konzultáljunk az orvosunkkal, a kezelőorvosunkkal, hogyha van valami komolyabb problémánk. Tehát azért beszéljünk vele pár szót arról, hogy merre megyünk, és ő el tudja mondani nekünk, hogy tudunk ott biztonságban lenni az utazás körülményei között. Ugye ezt tegyük meg?
8: Igen, abszolút. Ez nagyon fontos. Ha panaszunk van, akkor nyilván mindenképpen konzultáljunk a kezelőorvosunkkal, az éves kontrollokat ne felejtsük el, úgyhogy ezeket mindenképpen célszerű annak érdekében megtenni, hogy az utazás gondtalanul és problémamentesen teljen.
2: Mit gondol, hogy a mozgás mennyire ajánlott ilyenkor nyáron? Ez most ne a beteg embereket nézzük, hanem általában mennyire ajánlott, mert hát ugye mégiscsak az a helyzet, hogy amikor dolgozunk, akkor lehet, hogy kevesebb időnk van mozogni, ilyenkor meg több lenne, mennénk ki, de hát közben 36 fok van.
8: Alapvetően, hogyha valaki rendszeresen sportol, akkor nyilván nyáron is lehet mozogni, de mindezt odafigyeléssel körültekintően tegyük, és ezt lehetőség szerint a reggeli vagy esti órákra időzítsük, amikor már némileg lecsökken a hőmérséklet, de az semmiképpen nem ajánlott, hogy 11 óra és 15 óra között a nagy hőségben intenzív munkavégzés vagy fizikai aktivitás történjen, és természetesen nagyon figyeljük oda, hogy megfelelő legyen a folyadékpótlás, illetve a sókpótlása.
2: A napi rutinra hogy lehet ilyenkor számítani? Most térjünk vissza a betegségekhez, tehát ugye, hogyha otthon vagyunk, vagy munkahelyen vagyunk, akkor viszonylag egyszerűen be tudjuk tartani a napi rutinhoz tartozó időpontokat és a napi rutinhoz tartozó tevékenységeket, mondjuk cukorbetegeknél például. De hogyha utazunk, akkor ezt azért jóval nehezebb. Milyen módszereket ajánl, hogy mégiscsak meg tudjuk tartani ezt a napi rutint?
8: Igen, ugye amikor az emberek nyaralni mennek, akkor nyilván mindenki pihenni, lazítani szeretne, de azért nagyon fontos az, hogy legyen kellő önfegyelem, és a felelősség teljesen megtervezzük a nyaralásunkat. Ugye eleve már nagyon fontos az, hogy történjen egy alapos tervezés, mielőtt útnak indulunk, a nyaralás alatt pedig tartsuk be a napi rutint, tehát például cukorbetegek esetén, inzulindependens cukorbetegek esetén nagyon fontos, hogy megfelelően tartsák a diétát, rendszeresen mérjék a vércukorszintjüket, és megfelelően adagolják az inzulint. És vannak ugye olyan betegségek, olyan gyógyszerek, amelyeknél rendkívül fontos az, hogy mindig, minden nap ugyanabban az időpontban történjen meg a gyógyszernek a bevétele.
2: Köszönöm szépen egyelőre, de mindjárt visszatérünk ehhez, tehát ne tegye le, arra kérem, csak itt van velünk már telefonon Cseffőné Ferenc Anita is, aki gyógytornász. Jó napot kívánok önnek!
9: Jó napot kívánok!
2: Nézzük meg akkor, ugye mondjuk vízparton vagyunk, és szeretnénk vízitornázni. Ugye a vízben az ember fickándozni szokott, jó esetben labdázik és egyebek, meg fejelget a labdával, meg fogózik, meg mindenféle ilyeneket csinál. A vízitorna miben különbözik ezektől?
9: A vízitorna annyiban különbözik ezektől, hogy általában azt nem vízparton, illetve Balatonban, meg ilyen helyeken, hanem mi medencében szoktuk tartani, és a vízitornához általában használunk korlátot, valami kapaszkodót, és egy megfelelő mélységű víz kell hozzá, mert ha én a Balatonon a bokáig vagy a térdig érő vízben bárkőzést csinálok, az nem nevezhető vízitornának.
2: És ha derékigérőben csináljuk, vagy a melligérőben?
9: Nincs korlát, ugye? Igen, mert ugye a vízitorna az egy általunk diktált, egy asszisztált mozgás, különbözik az aquafitness-től, nekünk kell hozzá egy kapaszkodó, illetve a célközönségünk is nagyon más a vízitornánál, mint egy aquafitnessnél, illetve a vízmélység azért számít, mert ha köldökig vagyunk a vízben, akkor 50%-át veszítjük a testsúlyunknak, mert ugye a víznek van egy felhajtó ereje, ami tehermentesít, ha mellkasig benne vagyunk, az már 60%, ha nyakig, akkor már 90%-ot veszítettünk a testsúlyunkból, tehát annyival tehermentesítjük az üzleteinkre ható mozgást és erőt.
2: Mire alkalmas a vízitorna? Milyen betegségek gyógyítására?
9: A vízitorna kiválóan alkalmas mozgásszervi, keringési, krónikus légzőszervi megbetegedések kezelésére. Mi leginkább a mozgásszervi részét, illetve az emberek leginkább a mozgás révén, a vízben mozgás révén a mozgásszervi betegségek kezelésére gondolnak. Üzleti kopások például nagyon sokunkat érint, térd, csípő, kopás, gerincnél porckopás, de a tartásbeli problémáknál egy gerinc ferdülés esetén, sajárman esetén, betegség esetén, derék hátfájdalmaknál, porckorongsérnél, de ha nem csak a mozgást, akkor belevehetjük a gyulladásos ízületi megbetegedéseket is, mint a reumatoid artritis, beszterefkor, a mozgás mellett neurológiai állapotoknál is kiválóan használható egy stroke utáni rehabilitációban, egy szklerózis multiplexnél, Parkinson-kornál, de krónikus tüdőbetegségeknél is említhetném az asztma, a krónikus obstruktív tüdőbetegség, ugye a víz által kifejtett nyomás a légzőizmokat edzi, illetve keringési nyirokrendszeri problémáknál is alkalmazható a vízben mozgás, a vízmasszírozó hatása révén serkenti a keringést, javítja a nyirokkeringést, ödémás duzzanatok kezelésére kiválóan alkalmas, illetve a műtétek, sérülések utáni rehabilitáció, törések utáni felépülés, csípőtérd, esetleg válprotézis beültetése utáni rehabilitációban az üzület kíméletével kiválóan alkalmazhatók a vízitornás gyakorlatok.
2: Most vízitornáról beszélünk. Mennyiben különbözik ez mondjuk az aquafitness-től, amit mondjuk egy szállodában csoportosan végzünk, nagyobb tömegben zenére?
9: Hasonló ugye, mind a kettő, hogy vízben végzett, viszont azért vannak különbségek. A vízitorna, amit mi gyógytornászok tartunk és diktálunk, az általában egy alacsonyabb, közepesebb intenzitású mozgás, ezzel szemben az aquafitness egy dinamikusabb, erőteljesebb mozgás, közepesebb, magasabb intenzitású mozgásokat használ. A célközönségünk részben fedi, részben különböző. A vízitorna, ugye főleg említettem a mozgásszervi panaszok enyhítése műtétek után, az aquafitness meg inkább a jó kondícióban lévő sportoló embereknek, akik esetleg erősödni, fogyni vágynak, a mi célközönségünk idősebbek, kismamák esetleg, mozgásszervi problémákkal küzdők, aki nem biztos, hogy az aquafitnessnek a dinamikusabb, erőteljesebb, lendületesebb gyakorlatait végre tudja hajtani, meg tudja csinálni. A vízitornát általában zene nélkül tartjuk. Az aquafitnesst ugye az animátorok zenére csinálják. Mind a kettő használhat segédeszközöket, a vízitorna is, az aquafitness is. Nagyon nagyjából szerintem ennyi van átfedés, de vannak különbségek is.
2: Mit gondol arról, hogy kinek nem javasolt a vízitorna? Van olyan, akire azt mondaná, hogy jó, hát őt inkább ne is kísérletezünk ezzel?
9: Hát van. Általánosságban mondanám inkább, hogy egy lágas állapotban, egy fertőzéses megbetegedésnél, ugye nem félszerű közösségbe vízbe menni, bőrbetegségek esetén, sérülések, ha van valaki egy nyílt seb, esetleg egy ekcéma, horzsolás, ugye a fertőzés veszély a vízben fennálló dolog, de szív-érrendszeri problémáknál is, akinek súlyos szívelégtelensége van, esetleg egy nemrég frissen lezajlott infarktus után, nem biztos, hogy ez a célszerű választás. A vérnyomás is kérdéses, egy kezeletlen vagy súlyos magas vérnyomás esetén is meggondolandó a vízitorna, illetve vannak bizonyos daganatos megbetegedések, előre haladott pajzsmiri túlműködés. Egy nagyon evidens dolog az inkontinencia, azzal sem biztos, hogy érdemes vagy célszerű vízben mozogni vagy vízbe menni, klór, allergia, erre sem gondol mindenki, de azért a medencés vizekben a vízfertőtlenítés révén ezzel is találkozhatunk. Súlyos vesebetegségek.
2: Értem.
9: Esetén.
2: Nagyon szépen köszönjük Önnek az útmutatást és a javaslatokat a vízitornához, és már akár nyaralás közben is végezhetünk alapgyakorlatokat. Visszamegyünk a másik telefonhoz, és dr. Tamás Judithoz, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának orvosigazgatójához. Itt van velünk még, ugye?
10: Igen.
2: Gyerekeknél ugyanazokat kell követni, hogyha esetleg valami problémájuk van, mint a felnőtteknél?
10: Igen, természetesen itt is nagyon fontos a nyaralás előtt az alapos tervezés, illetve a napi rutin megtartása. A gyermekek egyébként kifejezetten hajlamosak a hőátalmakra. Bizonyos életani sajátosságaik miatt a hőmérsékleti változásokra érzékenyebben reagálnak. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülők kellően odafigyeljenek a gyermekeikre, hiszen hajlamosak belefeledkezni a fürdőzésbe, a játékba, és nem szólnak, hogy szomjasak. Illetve egyébként nem is szabad magát a szomjúság érzetet megvárni, hanem folyamatosan kellő mennyiségű folyadékot kell fogyasztani, és természetesen náluk is ugyanúgy fontos az, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőség szerint árnyékban tartózkodjanak, hogy alkalmazzunk magas faktorszámú fényvédőkészítményt, legyen rajtuk sapka vagy kalap, napszemüveg, illetve az a jó szellőző öltözet, vagy UV-védő öltözet.
2: Mit javasol arra, hogy menjenek-e egyedül fürdőzni így a betegek, vagy azért mindig legyen valaki ott a környezetükben, kirándulásnál is, általában a nyaralásnál is, meg a fürdőzésnél is?
10: Nyilvánvalóan az lenne a legoptimálisabb és célszerűbb, hogyha mindig lenne valaki mellettük, hogyha bármilyen probléma vagy panasz előfordul, akkor azonnal tudjon valaki a segítségükre lenni. De alapvetően, hogyha fennáll egy jól kezelt alapbetegség, tehát például egy jól beállított magas vérnyomás betegség, akkor egyedül is van lehetőségük arra, hogy nyaralni menjenek, de azért nagyon fontos, hogy legyen náluk telefon, illetve legyen egy hozzátartozó, aki tudja, hogy mikor merre járnak.
2: A Balaton környékén, ugye Önök elsősorban ott érintettek, a Balaton környékén milyen segítséget kaphatnak a nyaralók, hogyha bármi történne, tehát hogy állnak rendelkezésre ott a különböző mentőszolgálatok?
10: Ugye alapvetően nagyon fontos, hogyha bármilyen nyaralást választunk, akár belföldi, akár külföldi, fontos az, hogy tájékozódjunk az adott településen az egészségügyi ellátórendszerről, tehát hogyha kiválasztunk egy balatonparti települést, akkor célszerű megnézni, hogy ott rendelkezésre áll például orvosi ügyelet, akár felnőtt, akár gyermek orvosi ügyelet, van-e kórház, a kórházban van-e sürgősségi osztály, van-e baleseti sebészeti ellátás. Természetesen, hogyha kisebb panaszok állnak fenn, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást, akkor azzal az orvosi ügyeletet fel lehet keresni, vagy akár telefonon is van lehetőség konzultációra. Nyilván, hogyha valami akut probléma van, például egy hirtelen fellépő mellkasi fájdalom vagy légzési nehezítettség, akkor természetesen hívni kell a 112-t, és akkor mentővel kórházba szállításra kerül a beteg, és nyilvánvalóan mi is elérhetőek vagyunk, vízimentők, egyrészt a strandi vízimentőink, másrészt pedig alsóösön állomásozik a Rupert sürgősségi mentőhajó, illetve a vízimentők esetkocsia, még Részülökön állomásozik a Dunahelp Alpa sürgősségi mentőhajó, illetve a vízimentőknek a mentőtiszti kocsia.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtam. Kedves hallgatóink, dr. Tamás Jurittal, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának orvosi igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben, és akkor érdemes ehhez hozzátennünk, hogy az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van az ország egész területén. A tartós hőség miatt az országos tiszti főorvos által kiadott legmagasabb fokozatú riasztás idején kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, a naptej használata, valamint a tűzőnap kerülése. Ha az utcán valaki rosszul van, ne menjünk el mellette, szükség esetén pedig hívjuk a 112-t. És akkor most a hőség után mi más jöhetne, mint a kunsági borok?
11: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
12: Sok százezer embernek ad közvetlenül és közvetve kenyeret Magyarországon a szőlőtermelés, melynek egész évi munka után aggódva várt eredményét nyújtja a szüret. Dolgos kezek futonyokba gyűjtik a nektáros szőlőt.
13: Így történt ez 1939-ben az alföldi kunsági településeken.
12: Az állam, hogy az Alföldön véget vessen a szüreti túlkínálatnak, nagy pincéket építetett, ahol intervenciós áron vásárolják a termelőktől a mustot és a bort.
13: A kunságot nem véletlenül nevezik a homoki borok hazájának. A tájat a homoktalaj legkülönfélébb változatai formálják, a tápanyagban szegény, világos futóhomoktól kezdve, a lösszel keveredett, sötétebb és termékenyebb változatokon át, egészen a folyami eredetű, savanyú homokig. Csiba Herceg Ágnes borszakértőt hallják.
14: Egyik legizgalmasabb, ha nem a legizgalmasabb borvidékünk ma a kunsági borvidék, ugye a legnagyobb borvidékünk, pont azt a gyümölcsös, könnyed stílust képviseli, amelyik tökéletesen beleilleszthető az életünkbe. Nem elhanyagolható, hogy a gyümölcsösség tisztaság mellett az árérték aránya is nagyon kedvező.
13: A kunsági borvidék lankái sehol sem haladják meg a 150 méteres tengerszint feletti magasságot. A térség klímája meglehetősen szeszélyes, a kontinentális éghajlat jellemző forró napsütéses nyarak és a fagyos száraz telek mellett a magas napfényes órák száma és a kevés csapadék a mérvadó.
14: Nagyon nagy mennyiségű és nagy borászatok is vannak, amelyek valóban milliós palackszámban készítik a borokat. Nem szabad elfeledkezni a családi borászatokról sem, azokról, amelyek az eredet védett borokat készítik, amelyek számos borversenyen, sampiondíjakkal, aranyérmekkel bizonyítják itthon és külföldön, hogy igenis a legjobbak között vannak minőségben, és tudom, hogy megbízhatóak, gyümölcsösek, tiszták és nagyon jó ivásúak.
13: A mindennapok asztalára szánt borok rendkívül gazdag fajta választékból szület. Gyorsabb fejlődésű, hamarabb öregedő, egyszerűbb karakterű borok.
14: Ami különösen izgalmas például az az aranysárfehér, ami egy kifejezetten kunsági szőlőfajta, de az ismertebbek közül szeretném még kiemelni mondjuk a nérót, vagy akár egy kövidinkát. De a legnépszerűbbek között az írsai olivér, a cserszegi fűszeres és a generóza is ott vannak, de a kunsági borvidék sajátja az ezerjó, például mór mellett kunsági ezerjó is. Egy eredetvédett és nagyon izgalmas bor, nagyon sokféle kínálattal, egy kadarkával a vörös borok közül, tehát nagyon sokféle kínálattal találkozhatunk, hogyha kunsági borokat kóstolunk.
13: Ezek a lágy, gyümölcsös borok kiváló alapot adnak a nyári hőségben egy-egy hűsítő, buborékos italhoz, a fröccshöz.
11: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a Hely, itt a Kossuthon. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra. A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai. Tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk. Nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút meleg rekord. Harmadfokú hőségriasztás, vörös kód, vízkorlátozás, rekordközeli áramfogyasztás és tűzgyújtási tilalom. Erre kell még ma is készülni. A miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt azt mondta, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Most a rendkívüli időjárás miatt különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. Magyar Péter hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni. Több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. A kormányfő arról számolt be, azonnal intézkedtek, a városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Nem kíméli a forróság a hazai tavakat sem, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint, és a vízminőséggel sincs probléma. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese beszélt a közmédiában. Szegi Attila elmondta, hogy a velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték. A nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a hatóságokkal, hogy mikor szükséges a beavatkozás az élővilág megmentéséhez. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Az erdőkben, illetve azok közelében tilos tüzet gyújtani. Erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűző nap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Kiemelte, hogy különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre kell odafigyelni. Rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kérni. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot kell hívni. A kormány célja, hogy a Magyar Vasút korszerű, megbízható és európai színvonalú legyen, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az új Intercity flotta beszerzését az uniós források megszerzése után elindítják, de az első szerelvények legkorábban 2029-ben állhatnak forgalomba. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a korábban leállított fejlesztések miatt Magyarország jelenleg a térség több országához képest is lemaradásban van. Éjfélig lehet még pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra, és addig kell benyújtani a globális minimumadó bevallást is. A részletfizetés legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásában igényelhető. A globális minimum adóbevallását kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a határidő elmulasztása pedig akár 10 millió forintos bírságot is maga után vonhat. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az Ökumenikus Segélyszervezet. Közölték a dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent, tették hozzá. A felajánlásokat továbbra is várják a 1353-as adományvonalon, vagy a segélyszervezet.hu oldalon. A múlt szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1700-at, és több mint 5000 sebesült van. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Anyafüzet.
2: Miután megszületett a baba,
3: mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának, például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
4: Meddig tart a 4. trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet 2. része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jóllétét tartja szem előtt.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
5: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
2: Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
6: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: A Kossuth Rádió Komádiban FM 103. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
7: Minden tanulmányom, ami a sejtekhez köt, és mindegy, hogy humán sejtekről beszélünk, vagy növény, gomba, baktérium, bármi, van egy életritmusa ezeknek a kis parány lényeknek. Mi ilyen kis parányi elemekből épülünk fel, és én csak a kettőt próbálom meg összefésülni úgy, hogy azok a kis apróságok, ami nem tökéletesen jól működő apróságainknak, hogyan tudnának segíteni, hogy ismét jól működjenek. És ez nem gyógyítás, ez a megelőzés. Megelőzni azokat a nagy bajokat, ahol már segítséget kell kérnünk az orvostudománytól.
8: Isesszegen vagyunk Budapest agglomerációjában az Aroma Farmon. Jó napot kívánok! Beltérből indulunk el, itt nagyon sokféle koncentrátum, növényi olaj, macerátum van. Ezeket meg fogjuk beszélni, hogy mi a különbség, de Molnár Katának már csőre van töltve egy bizonyos illat, amit mi majd szaglászni fogunk. Ő egyébként az Aroma Farmnak az alapítója, gyógynövénytermesztő, aromaterapeuta, szakoktató és podológus mester. Na most akkor mivel kezdjünk, milyen játékkal kezdjünk, Kata?
7: Beszéljünk talán egy kicsit a levendulákról. Megpróbálok megtéveszteni téged, hogy felismered-e, hogy mit illatolsz, ha megengeded.
8: Hát legyen így akkor. Elkezdi lecsavargatni a kupakokat, atya ég, már 4 üveg került elő. Hát ennyi szag, mint hát én nem tudok felvenni. 2-nél végem van, én úgy érzem. De milyen merényletre készül ellenem, Kata?
7: Én csak szeretném, hogyha érezni a különbséget az én világom és a elképzeléseink között. Az én világomban kémia van, különböző kémiai komponensek, és a különböző kémiai komponenseknek különböző illata lesz.
8: Na lássuk is, mi a dolga? Csak ennyi, hogy ide...
7: Megszimatolja az üveget.
8: Hát levendulának levendula, de ez ilyen... Tudja mi az közel, nem tudom, mentához, vagy egy ilyen éles levendula, én azt mondanám. Tehát, hogy ez egy ilyen friss fajta levendula, igen, amit én elsőre...
7: Szinte csípős.
8: Igen, na igen. És akkor kaptam még egyet. Hát ez egy ilyen kerekebb illat. Na most tessék, mint a parfümőrök, mintha értenék hozzá. Tehát, hogy ez egy lágyabb levendula nekem, egy ilyen hízelgőbb.
7: Így van.
8: Na, eddig jó vagyok, oké. Na, várj egy pillanatot, akkor jöjjön a fókuszcsoport, a szerkesztő Gergő Judit, akkor neked mi a különbség a kettő között, Juci? Első szag, mint a második szag, mint a...
9: Ez erőteljesebb.
8: Az első. Ugyan
9: éles, ha lehet ilyet mondani egy illatra.
8: Ennyi parfümör egy helyen, igen.
9: Igen, ez sokkal kerekebb, puhább. Egy-kettő.
8: És kaptunk egy harmadikat Katától.
9: Hú, ez egészen más.
8: Hát ez fűszeresebb, ez a harmadik, amit kaptunk. Na, mivel játszunk, Kata, akkor? Mi a titok?
7: A titok az az, hogy minden levendula fajtának van egy fő ható anyaga, És annak függvényében, hogy milyen időjárási körülmények között, milyen talajviszonyokban neveljük fel ezt a növénykét, tudunk játszani a kiegészítő kémiai csoportokkal. Ez egy eléggé erőteljes feljegye, és aztán később meg fognak érkezni azok a kicsit nehezebb komponensek, amik kiegészítik ezt az illatkompozíciót egy teljessé.
8: Azt hiszem, hogy alapfogalmakat kell tisztázunk. Mi az, hogy feljegy?
7: A feljegy az az, amikor egy nagyon könnyen illanó illatot érzünk meg először, tehát rögtön magasra száll, picikét lejjebb, nehezebb.

0: elkezdődik a vonzalom, hogy szeretnének valami nagyon tiszta, nagyon természetes dolgot adni a gyermeküknek, hogy megőrizzék annak egészségét. Vannak ezek között, a levendulák között olyanok, amik kifejezetten gyermekbarátok. Amit először mutattam, az kifejezetten nem az volt.
1: Az volt a csípős.
0: Így van, ez egy nagyon-nagyon kánforos levendula volt. Harsány, kellemetlen. Megvan a maga hatása, hogy milyen betegségek esetén lehetséges alkalmazni, hogy könnyítsünk a végső megoldás előtt az állapotunkon, de semmiképpen nem gyermeknek. És akkor pedig ez a kánforos, ez egy nagyon jó ízületi fájdalom, csillapítás, kis borogatószernek, kis krémnek jól használható. Még a babaszobában egyébként nem javaslom az illóolajokat, de hogyha feltétlenül muszáj, akkor nyilván valamilyen nagyon gyöngéd, alkoholos összetételű, picit szedatív hatású, nyugtató hatású levendulát. És akkor itt is ez van, hogy ugye vannak levendula és levendula, itt majd fogok mutatni, 17 különböző fajtát termesztek, mindegyiknek más, nem csak a formája, nem csak a színe, nem csak a virágzatának formája, színe, hanem más lesz a kémiai összetétele. Megközelíthetjük úgy, hogy én végfelhasználó vagyok, és akkor van egy problémám, és arra szeretnék egy megoldást. Akkor megnézem a piacon, kinyújt arra megoldást. Én az a másik oldalon álló vagyok, hogy azt termelem meg, amire valakinek igénye lesz a jövőben. Tehát itt a kapcsolati tőkéknek a különböző útjai találkoznak pillanatnyilag az asztalomon, hiszen én is ember vagyok, én is nő vagyok, nagyon szeretem az illatokat, szeretem a kísérletezést, szeretem a szelídebb módszereket. Speciál pont az aromaterápia egy nagyon nem szelíd módszertan, nagyon potens anyagokról van szó. Itt a mértékletesség az, amit meg kell fontolnia az alkalmazójának.
1: És ezt mondjuk kell egyébként, hogy az aromaterápiával nem kívánjuk kiváltani a modern orvostudományt, ez annak egy kiegészítője lehet.
0: Ez egy kiegészítő, sőt, én inkább azt gondolom, hogy egy megelőző minden fitoterápiás terméknek az a célja, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy alkalmaznunk kellene gyógyításra ezeket a kivonatokat. Egyébként maga a gyógyszerkutatásnak az előzménye az a fitoterápia volt, tehát a növények, állati kivonatok, ásványok alkalmazásából nő majd ki az alkímián keresztül a gyógyszerkutatás, a gyógyszergyártás. Én azt gondolom, hogy ez nem egy hollywoodi film, hogy összekeverünk, elporítjuk, becseppentjük, csináljunk egy kis globulust, és akkor meg fog gyógyulni, hiszen egy másik embernek az egészsége az pont ugyanolyan fontos, olyan fontosabb, mint a sajátunk, hogyha segíteni akarunk valakinek.
1: Kezdjük el bejárni akkor az Aroma Farm kertjét. Annyit elmondunk még, hogy azért itt bent különböző üstök, növények, macerátumok, minden van. Ide vissza fogunk térni, és ezt kivesézzük, de akkor induljunk el magába a kertbe. Melyik ajtón, hogy jobbra egyből fajton sétálunk ki? Mit fogunk mi látni a kertbe? Hányféle növény van, Kata?
0: Itt a belső udvar, ez egy hektárnyi terület. Közel 400 növény az, amikkel találkozhatunk. Ezeknek egy része telepített növény, egy nagyobbik része pedig a biodiverzitásnak megfelelően végre valahára megjelentek a vadnövények, amik között pont olyan kedves egy pipacs, mint egy mezei zsája vagy egy mezei kakukkfű. Tehát mindennek örülünk, aki ide költözködik. Próbálom felderíteni, hogy hogyan tudom tartósítani, esetleg megőrizni azokat a jótékony tulajdonságait, amik felhasználhatóak a hétköznapokban. Nem csak a gyógyításról van szó, hogy az egészség megőrzésre, gyógyításra is beszéljünk, hanem étkezéshez, fűszerként hogyan lehet esetleg felhasználni, szappanfőzéshez, illatát megőrizni, vagy éppen egy bőrtápláló hatását felerősíteni az adott terméknek, illetve hát ugye itt nagyon sok állat lesz, és megfigyeléseim szerint az állatok, hogyha gyöngélkednek, akkor szeretik bizonyos gyógynövényeket fogyasztani, ösztönösen tudják, hogy mi az, ami ínségükben segítségükre lehet.
1: Azt még akkor el kell mondani, hogy Katánál egyébként megbeszéltük előre, 9 macska van, és hogy fiatal pulikölyök. A pulikölyökkel még nem volt szerencsénk találkozni, de majd később. Viszont a 9 macska egyikét kis Noémi éppen simogatta az előbb, ami neki szakmájába vág, mert hogy maga is állattenyésztést tanul az egyetemen, ugye is egyetemi hallgató, de mi a kapcsolódási pontja a Katával? Hogy kerülnek kapcsolatban a Noémi?
2: Ismerjük egymást már régebb óta, és sokszor voltam beteg, így a vizsgadruk közben azért leterhelődik a szervezet, és ő mutatta meg, hogy hogyan lehet igazából az illóolajokat rendesen használni, hideg párásítót szoktam használni, ha nagyon vizsgadruk van, akkor levendulát, tanuláshoz inkább rozmaringot, megfázásra pedig ilyen mentás illóolajokat.

0: szoktam használni, és azóta kevesebbet vagyok beteg.
1: Itt van velünk a harmadik beszélgető társam is, Csorbainé dr. Lógán Andrea, aki egyébként szarvasgombával foglalkozik, és valahogy ezen az úton keresztül kapcsolódik Katához. Konkrétan hogy találkoznak először, vagy mi az, ahogy ide kerül az Aroma Farmra?
2: Engem is elkezdett érdekelni, amikor kisgyerekeim voltak, azaz, hogy természetesebb gyógymódokat keresek a gyerekeim betegségére, vagy az immunerősítésre, és akkor találtam meg Katát, egy aromatábort hirdetett, aromaterápiás tábort, ahova elmentünk, és ez annyira meghatározó élmény volt, hogy azóta is használom azokat a szaktudást, amit ott megszereztem, és hát utána kiderült, hogy mi nagyon egyféleképpen látjuk a világot, és barátnők lettünk, ennek is már jó ideje. Ami még természetesen előfordult, hogy ha én szarvasgombával foglalkozok, akkor megfertőztem Katát is szarvasgombával.
1: Amennyiben?
2: Rábeszéltem arra, hogy a Roma farmján ültessen olyan növényeket, amik szarvasgombával vannak be.
1: Na jó, hát mondtak, Kata 400 növényen foglalkozik, tehát akkor olyan nagyon nagy nehéz dolga nem lehetett.
2: Igen. Igazából kerestünk helyet neki, tehát eljöttem ide a területre, és megnéztük, hogy mik azok a helyek, ahol el tudjuk ültetni a szarvasgombás csemetéket. Sőt, ugye különböző fajokat ültettünk ide, különböző szarvasgombafajokat.
1: És ez, amit itt most mi előadunk, mi szerint Gergő Judit a szerkesztő és Dori is a hangmérnökünk is, elkezdi az ujjával dörzsölgetni a mentelevelet, majd utána egy mély szippantás után mind a kettőjük mosolyogni kezd, hogy jaj, ez de jó. Ez gyakori?
3: Ez az egyik leggyakoribb dolog, amikor bárki érkezik hozzánk, rögtön mindent megmosol és megillatol, és rácsodálkozik, hogy ugye, hogy milyen kellemes ez az illat, egy kifejezetten.
1: Kata lehajol, letépi, igen.
3: És mutattam önnek is.
1: Elkezdi összedörzsölni az ujján. Hát ez a frissítő. Az a helyzet, hogy nekem a menta az koktél. Tudom, hogy ez nagyon felszínes, de hát most ez az igazság, de mire jó ezen kívül még a menta?
3: Hát a mentából bármilyen kivonatot készíthetünk. Nem csak illóolajat, nem csak szárítmányt, nem csak aromavizet, nem csak alkoholos tinktúrát. Ki lehet vonni bármilyen eljárással. Bármelyik részét, akár a gyökerét, akár a virágos hajtásvéreket, vagy magát, a testet és a levélzetet, más hatóanyagok lesznek benne, és akkor emiatt ezeket máshogyan fogjuk használni. A legismertebb talán, amire jól használható, például a vizsga időszak idején, aki pocakfájós, mert úgy érzi, hogy oda mennek az izgalmak, egy jó gyöngére készített menta teával enyhítheti a gyomorpanaszait, illetve a bélgörcsöket. Talán ez az emésztés serkentő, emésztés támogató funkciója az, amit leginkább ismerünk, emellett pedig azt, hogy egy légzéskönnyítő, szelíd, kis köhögéscsillapító.
1: De most Kata, tulajdonképpen egyébként mehetünk tovább is, hogy az, amit csinál, az visszakanyarodik a tanulmányaihoz, mert hogy ugye biológiát és kémiát tanult, és akkor itt is tulajdonképpen a természetes kémiai anyagokat, amik megvannak ezekben a növényekben, azt próbálja gyógyításra használni.
3: Minden tanulmányom, ami a sejtekhez köt,
1: igen?
3: És mindegy, hogy humán sejtekről beszélünk, vagy növény, gomba, baktérium, bármi. Van egy életritmusa ezeknek a kis parány lényeknek. Mi ilyen kis parányi elemekből épülünk fel, és én csak a kettőt próbálom meg összefésülni úgy, hogy azok a kis apróságok, ami nem tökéletesen jól működő apróságainknak, hogyan tudnának segíteni, hogy ismét jól működjenek. És ez nem gyógyítás, ez a megelőzés. Megelőzni azokat a nagy bajokat, ahol már segítséget kell kérnünk az orvostudománytól.
1: Na most eljöttünk a kert végébe, és hogyha elkezdünk balról jobbra pásztázni, Kata, akkor hányféle gyógynövény, vagy hányféle növény van, mert itt középen majd, hogy nem a bodzát megismerem, de azon kívül bevallom, bajban vagyok.
3: Hát a fák közül 1, 2, 3, 7, 8, 10 féle fafajt látunk, ami még cserje méretű, azok között vannak örökzöldek, fenyőfélék, amik jól viselik azt a homoki környezetet, csak azok a fajták. Gyümölcsfák vannak, leginkább rózsafélék közül almák, és az aljnövényzet, ami igazi dzsungel, itt pedig rengeteg vadvirágot látunk, vadsóskát, most az virágzik éppen derékmagasságig. Ezek mind-mind ehető növények, ugye mit nem permetezünk, semmilyen permetszert nem használunk. Például itt a sóskán nagyon klasszul látszanak, hogy szeretik őt a tetvek, és akkor a tetveket fogják szeretni a katicabogorak, viszont cserében azokat a növényeket megvédi a tetű támadásától, amik már nehezebben hevernék ki. ám ha ez nem sikerül, akkor gyógynövény kivonatokkal tudjuk egy picikét segíteni, hogy magához térjen a növényke is, és a tetvek is keressenek maguknak más lakóterületet. Lehet fekete nadálytövünk, aminek tudjuk klasszul hasznosítani a gyökérzetét, krémekhez, kenőcsökhez, kiváló alapanyag.
1: Na most miközben a Kata elmondta, hogy dús a zajnövényzet, és először azt hiszem azt mondta rá, hogy dzsungel, másodjára meg azt, hogy dzsumbuj. Csorvainél dr. Gógán Andrának olyan lelkes mosolya volt, hogy erre rá kell kérdezni. Miért örül ennek, hogy ilyen szabadon van a növényzet?
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lehet, hogy kaotikusnak tűnik ez a kert, ami itt van, de egyrészt természetszerű, tehát hogy nagyon fontos, hogy hasonlít a természethez, és ugye Katánál az is fontos, hogy a természetben fellelhető értékeket ragadjuk meg. De a másik, ami ugye én agrármérnök vagyok eredetileg, és ezért örül a lelkem, amikor egy ilyen kertet látok, mert a magas fű, annak sokkal jobb a védőképessége, megvédi a talajt a kiszáradástól. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, két dolog miatt is. Egyrészt, mert a klímaváltozás miatt most már hosszabb száraz időszakok fognak bekövetkezni a nyáron, nagyon gyorsan kiszáradhat a talaj. A másik pedig az, hogy ne felejtsük el, a Gödöllői dombvidék, az egy homokvidék, homokos talajú. Itt még jobban ki van téve a növényzet annak, hogy a homok az kiszárad, és tulajdonképpen elveszíti azt a nedvességtartalmát, nagyon gyorsan átfut rajta a víz. Hogyha magas növényzetet tartunk, akkor egyrészt meg tudjuk őrizni a vizet, másrészt pedig a hőmérsékletet is tudjuk egy kicsit befolyásolni. Ha ez most egy centire, két centire vagy öt centire levágott fű lenne, itt nyáron akár egy 35-40 fokos, vagy akár 50 fokos hőmérséklet is lenne. Ha meg csupaszta le, akkor meg még több. Ezzel a magas növényzettel egy kicsit temperálni tudjuk a talajnak a hőmérsékletét, ami nagyon fontos a növények számára, a növények gyökérzete számára. Tehát jó, hogyha hagyjuk a növényeket megnőni, mert védeni fogják a talajunkat.
1: Na, akkor séta tovább, és akkor még annyiban nyitnék a fókuszon, hogy beszéltünk akkor most már gyógyításra, egy picit rákanyarodtunk a kozmetikumokra, de hogy mi minden van még azon kívül, hogy a bőrduzzanatokat tudja kezelni például, ha jól emlékszem, a bodzával, ugye?
3: Például egy búzavirág, ami nagyon ritka most már az útszéleken, és most van itt az ideje, hogy virágozzék. Abból például egy szemápoló kis kencét lehet készíteni, de simán csak aromavíznek felhasználva törölve a szem környékét, szemkörnyék karikákat lehet vele mérsékelni. Hosszú távon egészen szuper jó. Vagy itt van például ez a kicsike kis lándzsás útifű, keskeny levelű lándzsás útifű.
1: Nem azt kell köhögésre használni?
3: Ezt kell köhögésre használni, ebből nagyon finom szirupot tudunk készíteni, ami lehet egy családi kis együttlét is. A gyerekek imádják ezeket elkészíteni, ezekben részt venni, és emlékeznek rá, megjegyzik, megtanulják. Nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy akár háztartástan óra keretében, fitoterápiát, ilyen helyen is lehetne bemutatni a gyerekeknek, sokkal nagyobb lenne a fogékonyságuk arra, hogy vigyázzanak önmagukra, éljenek együtt biodiverz módon a környezetükkel, és talán ezeket a újkori betegségeket el tudnák kerülni.
1: Az, amit ott a szerkesztőnk Gerlődít szagolgat, az kamilla.
3: Mezei kamilla, tehát nem a mi általunk ismert kamilla, de egy kamilla fajta. Nagyon szeretik a kis beporzók. Sok minden azért marad itt meg, hogy a rovarokat segítsük a túlélésben. Például ez kígyószisz itt mellette fantasztikusan jól néz ki. Érdemes megnézni, hogy milyen összetett, bonyolult virágzata van. Szerintem lenyűgöző ez a kis apró kis
1: lila szín.
3: De tényleg ez az igazi lila-lila, tehát semmihez nem fogható, és pillangók imádnak rajta. Van a belső udvarban egy másik fajtája, picikét magasabb, és ott alszanak estéről este a pillangók, akik egyébként pár nappal ezelőtt keltek ki, úgyhogy meglepően sokan vannak.
1: Szóval sétálunk itt tovább a kertbe. Távol van a komondor, most épp nem hemperek, hanem ugat. És ahogy...
3: területét, az biztos.
1: Igen, de ellátja funkcióját ez abszolút stimmel, illetve az ő munkáját, és akkor megállunk itt a fáknak az árnyékában. Na most ez például ez a növény, aminél hasz, ezek
3: ez
1: is...
3: Sóska, egy másik fajta sóska. Sóskából egész sokféle van. Hozzáteszem, hogy annyira szeretem, hogy még az üvegházban is fólia alatt is szoktam vetni. Nagyon klassz téli friss növény szedhető belőle.
1: Hány hektáron dolgozik összesen?
3: Itt egy hektár van, és picit távolabbi területen még egy jó pár hektár.
1: Na most ugye, ha már említettük a fiatalokat, találkoztunk a lányával, de ő elment, mire elkezdtük a felvételt, ő most olyan 20 éves lehet, tehát amikor elkezdték, akkor gondolom 10 éves volt, őt érdekelte ez? Tehát amit mond, hogy a gyerekeket meg lehet fogni, azt tapasztalta nála?
3: Én igyekeztem úgy nevelni őket, hogy sok időt tölthessünk együtt, és mivel a fő tevékenységi köröm nem a gyógynövények világához kötött, ez volt a hobbi, így családostul vonultunk mindenfelé, mezei túrákat tenni, mezei növényeket gyűjteni, szárítani, feldolgozni, és én úgy érzem, hogy nekem minden gyermekemnek első mozdulata az, hogy teázzon egyet, vagy ha valamit érez, egy kis torokkaparás, vagy csak egy kis izgalmat, vagy már attól picit tovább ment, és akkor este tejbe megfőzi a kis zsáját. Vannak unokáim, és náluk már tudatosabban tudom ezt csinálni, és igyekszünk is óvodaprogramokat támogatni, ahol növényeket ültethetnek, magukat vethetnek, és vezetetten felnőttek segítségével begyűjtik, beszárítják, aztán teát főznek, és sokszor játsszák ezt a babákkal is, ápolgatják a kis babáikat, a kis játékaikat, illetve a kis társaiknál, amikor kis kötést tesznek, mert ott a Bibi, akkor mondja, hogy ez kamillás Bibi kötés lesz, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Akkor a kertben nagyjából körbeértünk, bemegyünk a házba, ahonnan elindultunk a műsor elején, és ott elfogyasztunk egy illatos ebédet, hogy ez mit jelent, kiderül odabent. És akkor, ahogy ígértük, beltérbe folytatjuk, asztal mellett állunk, előttünk saláta, különböző húsok. Hol kell ebben keresnem a magától értető illatokon túl a pluszt, Kata?
3: Egy általános csirke, combocska van felszeletelve. Pácanyagba is repcemézet tettem, mert hogy itt most az a legfrissebb méz, és az az ágy, amin ez fekszik, ez nem hagyományos lila hagymából készült lekvár. A lila hagymából használtam borókabogyó illóolajat és méz abszolútot, az ad neki egy picike kis pikantériát, illetve a fekete bors, ami nagyon nagy kedvencem, mint fűszer, de mint illóolaj is szoktam használni, és amint illatolod, nem érződik ki semmi, tehát figyelni kell a mértékletességre. A rizsnél.
1: Mivel van megturbózva?
3: Citromfű aromavízzel, illetve fokhagymákkal. Most ebbe került egy csepp fokhagyma olaj. A saláta pedig sima zöld saláta, aminél dresszingként gyógynövényes eceteket lehet felhasználni. Szerintem nagyon sok raffinériát lehet belevinni, annak függvényében, hogy mire növényt tudtunk eltenni ecetbe. A kakukkfűtől, a bazsalikomon át, a rozmaringon keresztül, a babérig, bármiből választhatunk.
1: És azt mondta, hogy van még egy desszertünk is.
3: Igen, ő még a hűtőbe pihen, pedig egy klasszikus piskótás háziasszony barát sütemény. Lágy sajt van kikeverve, tegnap este szedtem egy kis bodzát, lepároltam, az aromavízből készítettem egy bodza dzsemet, az fogja adni a kis savankásságát, a krémsajthoz pedig visszaköszönni majd a méz. Méz abszolút került, egy csepp rózsa, hogy érezzük azt, hogy most nagyon kis jó társaságban vagyunk, egy kis különlegesség került bele, és lime illó olaj, amit szintén egy artisan lepárdó barátom készített Spanyolországban.
1: Hát, kedves hallgatóink, ez a menü sor vár ránk, úgyhogy mi hamarosan enni kezdünk, de mivel nem értünk a történet végére, innen fogjuk folytatni a következő részben, addig pedig elköszönünk innen is a Szegről, az Aromafarmról, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: 11:30-kor, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Stabil a főváros vízellátása, a Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika. Például ingyen lehetne adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Több mint 435 millió forint értékű adózatlan dohányterméket foglalt le az adóhatóság. A hagyományos és elektronikus cigarettát konténerekben tárolták Pest vármegyében. Az akcióban három férfit fogtak el, aki a gyanú szerint több mint 100 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A nyomozók 5000 doboz hagyományos és 30 ezer elektronikus cigarettát foglaltak le, két gyanúsított letartóztatását rendelték el. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar, a szél csak zivatarokban erősödhet meg. A hőmérséklet napközben általában 36-42, késő este 24-32 fok között alakul.
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
3: Negyedik trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak, amire érdemes jól felkészülten odafigyelni. Igen ám, de ez meddig tart? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának s az alakuló családnak? Az anyafüzet második kötete erre az időszakra, és kimondottan az anya testi-lelki jólétének támogatására fókuszál.
6: Nehéz volt a felépülés a szülés után, nekem császármetszésem volt. Maga a tudat, hogy megműtöttek, az engem teljesen kikészített, mert én nagyon féltem attól, hogy császármetszésem lesz. A változások a testemmel, hogy a plusz súly, ami rajtam volt utána, akkor a szoptatás is nehéz volt, az alváshiány, meg hát az, hogy ott van egy kis gyermek, akikért egyfolytában felelősek vagyunk, ami nyilván jön ösztönösen is, de azt is szerintem meg kell tanulni, hogy nem szabad egyfolytában aggódni. Nagyon nagy változás az anyaság. Éreztem, hogy szeretnék valamiféle szakemberrel beszélni a kislányom születése után.
3: Miről szeretett volna beszélgetni?
6: Hát erről az egész új helyzetről, hogy milyen változások történnek az ember testével az anyaság során, hogy a párkapcsolat mennyit változik, hogy az egész élethelyzetünk egyik pillanatról a másikra annyira más lesz, hogy úgy éreztem, hogy mindenképpen szeretnék erről beszélni másokkal. Azt emelném ki, hogy a csoport során nagyon sokat segített az, hogy meg lehetett osztani az anyasággal kapcsolatos negatív érzéseinket, és láttuk, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és hogy igenis normális, hogyha az ember fáradt, elege van, szeretne legszívesebben a föld másik felén lenni egy adott pillanatban.
3: És mi esett volna olyankor jól?
6: Amikor nagyon rosszul éreztem magam. Néha egy alvás, néha egy ölelés, néha egy délután egyedül, szóval ilyesmik voltak.
3: És volt, akitől ezt kérhette?
6: Igen, szerencsére nekem volt segítségem, illetve van is szülői, nagyszülői részről, úgyhogy volt, igen. Arról is sokat beszéltünk, hogy hogyan lehet felismerni már az elején, hogy itt most baj lesz, és esetleg már akkor valamit tenni annak érdekében, hogy ne legyen probléma.
3: Tehát, hogy most még kibírom, de ha még két éjszakát nem alszom, az már nem lesz jó.
6: Igen, igen, pontosan, igen.
3: Az anyafüzet második része jelent meg a három királylány mozgalom szervezésében a szerzők, ugyanúgy dr. Andre Andrea, perinatális pszichológus és dr. Bálint Barázs szülésznőgyógyász. Hogy lehet 21 oldalas kis füzetkébe összefoglalni itt az első egy év legfontosabb tudnivalóit az édesanyák, az édesapák a tágabb környezet számára?
7: Leginkább az volt a célunk, hogy minél több érdekes részre, ami máshol nem nagyon lehet olvasni, vagy hallani, vagy nem nagyon kerül szóba, azokba egy kis bepillantást adjunk, és hogy csak fókuszt nyissunk ezekre a területekre, és hogy nem baj, hogyha beszélünk arról, hogy mondjuk szexualitás hogyan és miképpen működik a gyermek szülése után, vagy arról például, hogy az apáknak, vagy az anyáknak, tehát közösen hogy kell átszervezniük a mindennapi háztartási feladatokat, mert az anya szoptat és nem ér rá, apa meg dolgozik és nem ér rá, de hát valakinek mégiscsak mosni, főzni, takarítania is kell. Tehát ezekre nyilván nem adtunk olyan megoldást, hogy most pontosan menj végig lépésről lépésre az első pont, második pont, és akkor minden megvan oldva, és milyen szép lesz, hanem inkább arra szerettünk volna rámutatni, hogy ez a probléma másoknál is létezik, és törekedni kell ezeknek a megoldására, nem az a megoldás, hogy akkor csodába elmegyek, és nem érdekel semmi, hanem az a megoldás, mondjuk éppen egy-egy kérdésben, hogy leülünk, és ezt megbeszéljük. Egyébként a hosszú házasságnak az egyik titka, hogy minél több dolgot inkább megbeszélni kell, semmit sem a szőnyeg alá söpörni.
3: Az, hogy negyedik trimester, ez teljesen benne van már a köztudatban, vagy sokan egy ilyen füzetből olvassák majd?
7: Azt gondolom, hogy ez már úgy benne van, mint ahogy a nulladik trimestert is sokan használják, meg a negyedik trimestert is, hogy a trimester az azt jelenti, hogy három részből áll az egész.
3: Hát ez a várandóság.
7: És ez a várandóságról szól, így van, és az előtti részt szokták nulladiknak, és az azutánét pedig negyediknek titulálni, ami végül is annyiban igaz, hogy ott még nagyon sok olyan dolog történik, ami erre az időszakra, tipikusan erre az időszakra jellemző, és egy csomó olyan kérdés merül föl, ami amúgy a mindennapi életben máskor nem feltétlenül. Persze ezek mind olyan kérdések, hogy hogyan neveljünk gyereket, és hogyan szervezzük meg az életünket, de másként kell megszervezni, mert másod, amikor egy családba egyszer csak odajön egy első gyerek, de amikor az első jön egy második, az is egy új helyzet, és hogyha a harmadik jön, és így tovább, lehet, hogy a 11. és a 12. között nincs már olyan nagy különbség, valószínűleg nincsen, de akkor is van valamennyi különbség ebben.
3: Ez a negyedik trimester, ez mennyi idő? Ez a 6-7 gyerekágy, vagy ugyanúgy egy 3 hónapos időszak, vagy ez az első 1 év?
7: Ez egy nagyon jó kérdés, és erre az a válasz, hogy persze erre lehetne ilyen határt húzni, én nem húznék határt, hanem azt mondanám, hogy kinek mennyi. Nagyon különbözők vagyunk, mindenki különböző, és itt ráadásul minimum 3 emberről beszélünk, egy anyáról, egy gyerekről, és egy apáról is. Most ennek a 3-nak, vagy ha már több gyerek van, akkor még több, ennek a néhány embernek a közös együttműködése az, aminek a révén szépen a családot újra szervezzük. És hogy ez meddig tart az, hogy végül is stabilizálódik minden, megszokjuk a mi kis életünket, és mondjuk, hogy akkor túl vagyunk ezen az időszakon, ez azért szerintem nagyon változó lehet. Előfordulhat olyan, hogy valaki 6 hét után, mert a 6 hét azt mondjuk, hogy az a fizikai felépülés ideje, 6 hét után beáll minden a szép megszokott, vagy hát nyilván valamelyest változó, de mégis egy stabil rendben, és akkor valójában lehet, hogy neki csak eddig tartozott, de ez sem valószínű, mert sokkal valószínűbb az, hogy tovább tart ez, mert azért a gyereknek az első 6 hétben még aránylag kevés dolga van, azon kívül, hogy eszik, alszik, és persze pelenkázni kell jó sokat, de később elkezd forogni, gügyögni, mászni, felállni, és nagyjából az a 9 hónap 1 év, amire azt mondhatjuk, hogy na azon túl vagyunk, akkor onnantól kezdve más stabil a világ. De még egyszer mondom, lehetnek olyan családok, ahol ez sokkal hamarabb megtörténik, vagy esetleg valamivel később.
3: Mi volt az a legfontosabb néhány dolog, ami férjen bele ebbe, ami az első 1 évről szól füzetbe?
7: Ha kronológiailag megyünk végig, akkor az a felépülés, a várandóság után, ez mind a testi, mind a pszichés újraszerveződés. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szoptatásról legyen szó, hiszen arról nagyon sok minden terjeng, és nagyon sok tévhit terjeng róla, és nagyon sokat változott a tudomány, vagy az ebben kapcsolatos tudásunk az utóbbi mondjuk néhány évben, vagy egy 10 évben, 15 évben biztos. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy legyen benne az is, hogy a képernyő használat. Röviden írtunk róla, de számomra nagyon fontos téma volt, amikor azt látom nagyon gyakran, hogy megszületik a kisbaba, és ott vannak még a kórházban, ugye 1-2 napot ott töltenek, és szoptatás alatt az anyuka nyomkodja a telefonját. Persze, mert tartja kapcsolatot a családdal, tehát nyilván nem arra gondolok, hogy most éppen Facebookozik. Az is lehet persze, de nem feltétlenül erről van szó. De közben nem a gyermekét nézi, nem a gyermekéhez beszél, és ezeknek a gyermekeknek a fejlődése már ettől a pillanattól kezdve más lesz, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt, akiknél ilyen még nem fordulhatott. bontott elő. Tehát ezek voltak a fontos kérdések, talán még azt kell megemlíteni, hogy az apa és az anya szexualitás és illetve a család újra szerveződése. Ezek voltak a főbb dolgok, de azt hiszem ezek bele is kerültek szépen, ahogy illik.
8: Nekem 3 gyermekem van, 2 fiú és 1 lány.
9: És hogy emlékszik, hogy mi az, ami jól esett akkor, vagy mi az, ami hiányzott, vagy amiről nem is szólt, hogy de jó lenne?
8: Nekem nagyon jó volt akkor, hogyha együtt lehettem a babámmal, hogyha senki nem keltett föl az ágyból, hanem csak összekupacolhattam vele, és akkor cicizett, amikor ő szerette volna. És én voltam az első, aki megéreztem a rezgését, hogy valami nem stimmel. Én nem bíztam volna ezt szívesen senkire, de vannak olyan élethelyzetek, főleg a második, harmadik babánál, amikor hát el kell mosogatni, fel kell porszívozni, ha ezt valaki megtette volna helyettem. Mint ahogy a férjem próbálkozott, nagyon szerencsés vagyok, mert egy egész hónapot velük tudott lenni a szülés, születések után, mind a 3 alkalommal. De hogy igen, valaki csinálja meg a napi dolgokat, hogy én csak azzal a babával tudjak lenni, akivel már 9 hónapja megismertük egymást odabent, hogy megmutasson neki a világot, hogy anya lehessek.
9: Az első 1 év megtörtént a születés, otthon van a baba a teljes valójában, és itt mégis az egész üzleten keresztül az anyai oldal van a fókuszban. Miért ezt a szemszöget nagyították föl, és foglalták bele ebbe a füzetbe a gondolataikat, dr. Andre Kandra, a perinatális pszichológus?
10: Tudatos volt ez a döntés. Valójában, amikor az anyafüzet 1-et írtuk, már akkor meghoztuk azt a döntést, hogy nem préseljük bele az első füzetbe az első életévet, tehát a lélektan értelemben vett gyermekágy idejét, hanem ennek szentelünk egy külön füzetet. Így aztán, amikor sor került arra, hogy megírjuk ezt a 2-es számú füzetet, akkor már tudtuk, hogy ez valójában az 1-nek a folytatása, és egy olyan kiadványt, egy olyan támogatást szeretnénk kínálni ezzel a füzettel a családoknak, az édesanyáknak, amiben továbbra is ők maradnak a fókuszban. Ugyanis valóban számos családban történik az, hogy amíg várandós az anya, amíg a szülésre készül, addig nagyon erősen ráfigyel a családi rendszer, vagy akár a párja is, a férje is, és amikor megszületik a kisbaba, akkor egy óriási fókuszváltás következik be, mert mindenki a kisbabára kíváncsi, és hát már többféle fórumon hangoztattuk azt, hogy mennyire nagyon fontos a gyermekágy, és hogy valahogy újra visszaszerezni a gyermekágy jelentőségét, és akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a nehezítettségeinek helyet hagyni, mert így ebben a mai rohanó világban és ebben a mostani kultúrában úgy tűnik, hogy elég kevés figyelem marad az édesanyákra, miután megszülik a babájukat, már pedig nagy szükségük van rá.
9: Akkor ez a gyermekágy nem is szorosan a 6 hétre értendő?
10: Orvosi értelemben véve 6 hét, lélektan értelemben véve mi úgy gondolkodunk ebben, hogy van az első 6 hét, aminek van egy a testi regenerációhoz kötött lélektan értelemben vett témája is. Aztán van a 6. héttől körülbelül a 6. hónapig egy ilyen második szakasz, ami nagyjából ahhoz köthető, hogy a gyermek már nem kizárólag az anya által táplálható, lásd 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyateljes táplálás, ami ugye a legoptimálisabb táplálása volna a kisbabának, illetve az önálló, vagy az egyre inkább önálló helyváltoztatás. Tehát az, hogy a természetes fejlődés mentén lesz egy távolság, vagy lehetséges a távolság az anya és az újszülött között, az anya és a csecsemő között, és aztán a 6. hónaptól pedig mondjuk így az első életévig, ahol még inkább nyílik ez a távolság, ahol a kötődési mintázat megjelenik már a kisbabának a működésében, a viselkedésében, ahol megjelenik a szeparáció, generációs szorongás, tehát már tudja, hogy az anyukája az anyukája, és hogyha nincs ott, akkor hiányolja, ugye, és ennek különböző mintázatai vannak, hogy hogy is néz ki ez a hiány, meg hogy néz ki az, hogyha ők újra találkoznak a hiányt követően. Tehát ez volna így a harmadik szakasza ennek a nagyon szoros időszaknak, ahol már az anyák talán egy idő után tudják azt mondani, hogy nem eszünk, alszunk, szopizunk, hanem eszem, alszom, megetetem a kisbabám. Szóval, hogy még úgy a szóhasználat is mutatja, hogy már külön is el tudja képzelni magát, és fizikailag is már töltenek időt külön-külön.
3: Tehát akkor szinte ebben az első 6 hónapban is érdemes lenne az anyát extrán támogatni.
10: Hát az első 6 hónapban, az első évben, és hát ugye az első 6 hétben mindig egy kicsit másra van szükség. Például az első 6 hétben nem feltétlenül arra van szüksége egy anyának, hogy eltávolítsák tőle az újszülöttjét, hanem hogy azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette. De például a 6-tól a 12. hónapig meg egyértelműen már nagy szükség van arra, hogy mondjuk az anyának legyen egy saját mozgástere, tehát hogy önállóan elmehessen valahova, egy moziba, egy színházba, kikapcsolódni, sportolni, bármi olyan, tanulni valamit, bármi olyasmit, amit a kisbabáján kívül. Szóval, hogy a kérdés az nem az, hogy van-e szükség segítségre, hanem az, hogy mire van szükségre az édesanyának. És egy picit azért hozzátenném az első 6 héthez is, hogy az is rendben van, ha arra van szüksége, ha azt kéri, hogy valaki vegye át a kisbabát. Ezzel nem azt akartam mondani az előbb, hogy erre ne lehetne szükség, de gyakran találkozom azzal, hogy megjönnek a nagyszülők, és ők úgy képzelik a segítséget, hogy kiveszik az anya kezéből a kisbabát, és elkezdik megcsinálni azokat a feladatokat, ami viszont rosszul esik az anyának.

0: akik kivennék a kezemből a gyereket. Tehát mindig van körülöttem, aki jobban tudja, idézőjelben, és emiatt keményedtem meg.
1: És ez az egyik módszere, hogy akkor eljön egy ilyen helyre, ahol meg tudja magát erősíteni, hogy jól csinálja-e, vagy fölmeri tenni azokat a kérdéseket, amiben bizonytalan.
0: Igen, igen. Ez egy nagyon fontos dolog, úgy érzem.
1: És mi az, amiben bizonytalannak érzi magát, amiben itt tanácsot kér?
0: Most, mivel a kislányom 7 hónapos, a hozzátáplálási időszakban vagyunk, ugye a nagyszülők tudják, hogy mit kell lennie, meg mikor, meg hogy alultáplált, vagy nem alultáplált. De hogy közben szerintem a legfontosabb a mi kapcsolatunk, meg hogy a rávaló figyelem, és teljesen egyedi ez a történet is. És hogy ezzel kapcsolatos kérdései, meg bizonytalanságai, meg szoptatás, meg hogy ugye én újra várandós vagyok, hogy ez egy plusz faktor ebben az egész történetben, szóval hogy ez a téma.
1: Ebben, hogy a babával való kapcsolat, vagy megérteni az ő jelzéseit, ebben hogyan érzi magát?
0: Én úgy élem meg, hogy 24 órán keresztül figyelek, és hogy ebben amúgy nagyon el is fáradok.
1: Most egy picit szopni kezd, mert jelezte, hogy itt már elég sokáig volt egy program része, és még most én is itt anyát igénybe veszem, ahelyett, hogy végre már vele foglalkozna. De például ez is, hogy egy ilyen jelzésnél, hogy mit kezdjen vele, hogy csak a vállára tegye, hogy ringassa, hogy valamivel játszom vele, vagy igen, éppen mikor kell megitatni, igen, vagy megetetni.
0: Igen. Igen, én ezt ilyen fokozatokként élem meg, hogy tehát a nyugösségi fokozatokat figyelem, hogy unatkozik, akkor csak egy játék, vagy kis beszélgetés, vagy összemosolygás, vagy ilyesmi, vagy amikor már nincsen, és akkor karba veszem, ringatom, és hát a Jolly Joker a szoptatás, tehát mindenki biztos ezt másképp csinálja, de hogy az én ösztöneim ezt diktálják.
1: És ez működik.
0: És ez működik, igen.
2: Mi törekedtünk arra, hogy ne képviseljünk semmilyen szélsőséges irányzatot.
3: Dr. Andrek Andrea, a perinatális pszichológus.
2: És készült egy olyan fejezet is, ami arról szól, hogy a kisbabák is nagyon különböző temperamentumúak. Nagyon más egy úgynevezett több emberes baba, akinek az idegrendszere rendkívül érzékeny, nagyon sokat sír, nehezen megnyugtatható, nem egyértelműen reagál pozitívan az anya nyugtató viselkedésére. Ezek az anyák, vagy ezek a szülők nyilván sokkal-sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint azok a kisbabáknak a szülei, ahol a kisbaba hát olyan easy baby, olyan könnyű baba, hogy akkor jelez, amikor tényleg van valami nyűge, viszonylag könnyen leolvasható az, hogy mi az ő nyűge, és amikor ezt a nehézségét, ezt orvosolja az anya, akkor megnyugszik, és alszik, vagy boldog, vagy játszik, vagy ehhez hasonló pozitív visszacsatolást mutat. A füzet törekszik arra, hogy egy picit külön válassza ezeket a dolgokat. Valóban elsősorban az igény szerinti gondoskodást javasoljuk, különösképpen a nagyon kicsi babáknál, az első 6 hétben elsősorban azt javasoljuk, hogy az anya hangolódjon az újszülött igényeire, az újszülött ritmusára, aludjon akkor, amikor az újszülöttje alszik, függetlenül attól, hogy most éppen nappal van, vagy éjszaka. Ugye ezért is kell a segítség, hogy bármikor alhasson, hogy együtt tudjon rezdülni, hogy szinkronba tudjon kerülni a kisbabájával, és hogy tudjon pihenni, mert ugye azért az egy elég komoly megpróbáltatás 2-3 óránként éjszaka is kelni, megszoptatni, gondoskodni a kisbabáról. Ez egy nagy erőfeszítés az anya részéről. Természetesen, hogyha ez gördülékenyen zajlik, akkor ez hormonálisan is, és élmény szinten is pozitív érzésekkel van megtámogatva, és ott van emellett az öröm is, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ebben a nagyon kezdeti időszakban bizony rengeteg a szorongás és az aggodalom, különösen az első szülött kisbaba kapcsán. A szorongásnak akár olyan mértékét is normálisnak tekintünk, amit mondjuk, hogyha az anya nem gyerekágyas volna, akkor nem tekintenénk annak. Tehát ez az életben tudom-e tartani a kisbabám, hallom-e, hogy vesz levegőt, eleget evette, nem hal-e éhen, ugye ez az egyik téma, a másik pedig, hogy én életben tudom-e tartani őt, hogy elég jó anya vagyok-e, megfigyelem ezt, vagy egyszer van benne jelen az, hogy én tudom ezt csinálni, és az, hogy megbízhatok-e abban, hogy a kisbabám él, élni akar, élni tud, jelezni fog, ha éhes, tehát, hogy ennek az életben marad-e, életben tudom-e tartani, két alapvető kérdésre kell, hogy megérkezzen valami olyan belső igen, ami nem is feltétlenül tevődik fel ilyen tudatosan ez a kérdés, de végül ide el kell jutni. És akkor van egyfajta megnyugvás, vagy a szorongásnak egy csökkenése.

0: az anyafüzet második kötetéről beszélgettünk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
1: A Déli Krónika következik.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
7: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
6: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
1: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: Kedves hallgatóink! Ma délben a Győrsági Evangélikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Győrság a megyeszékhelytől 17 kilométerre délkeletre a Pannonhalmi dombvidék lábánál fekszik. Az Árpád-korban több településcsoportot hívtak ságnak. Az egyikben a várnépek, a másikban az udvarnokok, a negyedik és ötödikben a Pannonhalmi apátság népei éltek. Győrságon megfordultak második Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai, majd Napóleon katonái. A község a Győr előnevet 1908-ban kapta. Első evangélikus gyülekezetét Kis Jenő lelkész alapította 1941-ben. Templomát is ő maga tervezte. Példamutató volt az összefogás is, amellyel a templom elkészült. A férfiak az építkezésnél segítettek, az asszonyok főztek, hímeztek. A szomszédos falvak gyülekezeteiben Isten tiszteleteket és ünnepségeket tartottak, melyek persei pénzét és adományait a templomra áldozták. 1951. szeptember 30-án Túróczi Zoltán püspök szentelte fel a templomot, amelyben közel 100 ülőhely fogadja a betérőt. A győrsági evangélikus templom 18 méter magas tornyában egy harang lakik. A délidőben megszólaló 184 kilós acélharangot a németországi Bochumban öntötték 1858-ban. Eredetileg ez a harang a soproni tanítóképző intézet diákjait és tanárait figyelmeztette az idő múlására, hívta az Isten tiszteletre, de 1964 óta a győrságiakat szolgálja.
11: Dél van.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány.
1: A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés.
2: Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok.
1: Az időjárásról.
2: Ma még folytatódik a kánikula, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai. Tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk. Nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényes. Számos településen azonban vízkorlátozás is nehezíti a hőség elviselését. Cserei Judit összeállítása.
3: Lajtos kocsi járta az utcákat hétfőn este alcsút dobozon. Dudaszóval jelezték a helyzetüket, hogy akinek szüksége van rá, ivóvízhez juthasson. Több Fejérvár megyei településen alakult ki vízhiány. A Fejérvíz ZRT szerint vannak olyan települések, ahol vízkorlátozásra lehet szükség. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon is, a tartós hőség miatt itt is kritikusra vált az ellátás. A település egyes részein akár órákra is szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás. Idéglenes vízvételi pontokat jelöltek ki, ahol lajtos kocsikból és kijelölt kutakból lehet ivóvízhez jutni. Hétfő reggel Szada lett az első település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Itt jelenleg több vízszállító is dolgozik.
4: Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
5: Egy olyan órája fogyott el a víz körülbelül, és utána néztünk a neten, hogy itt ez a legközelebbi vízosztóhely, robogtunk, WC, főzés. Erre a célra kell.
3: A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csak nem felén kritikus most a helyzet. A súlyos probléma mintegy 240 ezer embert érint. Zalában már a múlt héten több településen is vízkorlátozást rendeltek el a kapacitást meghaladó vízigények miatt. Több településen most is vízkorlátozás van érvényben, és továbbra is mindenkit takarékoskodásra szólítanak fel.
6: Járdák, utak öntözése, illetve megtiltottuk a tűzcsapról történő vízvételezéseket, és mindezeknek köszönhetően, még egyszer mondom, a lakosság segítségével úgy tűnik, hogy stabil a helyzet.
3: Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a vízi közműrendszere, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
7: A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszabott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is. Hozzátette, ezekben a napokban minden el nem pazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
1: Duplájára nőtt a vízfogyasztás az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának.
2: Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet, a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
8: A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ehhez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes szerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagy forgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
1: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta a Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
9: Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
10: Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkremenni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
9: Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
10: A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
11: Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
10: A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
12: Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként, és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
10: A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
13: Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
10: Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
14: Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
10: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
1: A csapadék hiány miatt alacsony a vízállás a hazai folyókon, tavakban. A Velencei tó vízszintje már 5 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakértő szerint elsődlegesen a tó vízpótlását biztosító tározók mi hamarabbi felújítására lenne szükség. Részletek Csüri Fanninó összefoglalójában.
15: A duzzasztott víztereinken kívül bizony igen alacsony vízállásokról tudok beszámolni. A Tiszán több helyen is a valaha miért legkisebb vízállás közelében, vagy azzal megegyező szinteken van.
16: Mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy 2022 óta tart az a

0: mert mértek. A Balatonban is a megszokottnál kevesebb a víz.
1: A Velencei tó esetében ugye a valamiért legkisebb vízállás alatt vagyunk jelenleg már.
0: Hívta fel a figyelmet Szegi Attila. A Gárnál reggel 48 cm volt a vízszintje. Ez 5 cm-rel kevesebb a valaha mért legalacsonyabbnál. A szakember elmondta, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámói tározókat mi hamarabb fel kellene újítani. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehetne a tavat.
1: Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén-nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
0: A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője már múlt héten arról tájékoztatott, hogy levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain. Kettőt a dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezős pályánál. Hozzátette, mentőhalászatra is szükség lehet. Az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek. Pálinkás Imre Pál kiemelte, tömeges halpusztulásra is készülniük kell. Az élő környezetért felelős miniszter még június elején egyeztetett a Velencei tó helyzetéről a helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel. Gajdos László akkor Facebook oldalán arról írt, hogy széles körű párbeszéd kezdődött a tó megmentéséért. Az egymással ellentétes érdekek figyelembevétele viszont komplex megoldást követel. Hangsúlyozta, a közös munka alapja egy átfogó velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket. Kiemelte, a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése.
2: A kánikulában az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az idős otthonok különböző intézkedéseket vezettek be, a tanyagondnokok pedig kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi tanyákon élő idősekre. Falucska hívett összeállítása.
3: A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de az idősek és a szívbetegek fokozott veszélynek vannak kitéve. A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcs szerepük van az idősek védelmében. Három körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a Humánnet alapítvány ügyvezető igazgatója.
4: Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondnokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít ott élőknek.
3: A sóstói Szivárvány idősek otthonában is kiemelten ügyelnek a gondozottak egészségére, mondta az intézmény vezető. Vári Zoltán hozzátette, igyekeznek beltéri programokat szervezni, hogy kánikula idején minél kevesebbet tartózkodjanak az idősek a szabadban.
5: Arra kérjük meg őket, hogy tartózkodjunk benne az épületben 10 órától 14 óráig, illetve hogyha mégis kijövünk a reggeli időszakba, esti időszakba, akkor rendelkezésre állnak párakapuk, aminek segítségével kicsit lehet hűsölni, illetve az épületen belül megtalálható a klimatizált helyiségek.
3: Az éjszakai meleg megnehezíti az éjjeli elalvást és a szervezet számára szükséges pihentető alvás minőségét is rontja. Erről már Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke beszélt. Hozzátette, sokan akár 1-2 órával is kevesebbet alszanak ilyenkor, amelynek komoly egészségügyi következménye lehet.
6: Ha nem alszunk rendesen, és nem minőség az alvásunk, tehát nem csak kevesebbet alszunk, hanem az alvásunk minősége is például töredezett. Ennek következménye a másnapi nagyon nehéz felkelés, a nem pihent ébredés, és aminek a következménye nem csak reggel, hanem az egész nap megmutatkoznak. Az inger küszöbünk az alacsonyabb lesz, sok mindenre úgynevezett úrunk, amire korábban nem, vagy más hűvösebb időszakokban nem, és a koncentráló képességünk is jelentősen csökkent.
3: A szövetség elnöke hozzátette, ez különösen közlekedés, autóvezetés közben lehet nagyon veszélyes. Az alvás minőségen javíthatunk, ha igyekszünk lehűteni a lakást.

0: Napközben célszerű beárnyékolni az ablakokat, éjjel pedig szellőztetni, hívta fel a figyelmet G. Németh György.
1: A nyári hőség nem csak az emberek szervezetét terheli meg, hanem az állatokét is. Ennek ellenére a melegebb hónapokban is sokan együtt kirándulnak kis kedvencükkel. Az állatok megfelelő védelme érdekében azonban ismerni kell azok igényeit és szokásait. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
2: Csak nem 3 millió gazdás kutya él ma Magyarországon, közülük egyre többen szinte családtagként vesznek részt az emberek mindennapjaiban. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a gazdák többsége még sincs tisztában saját kedvence valódi igényeivel. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos a Kossuth Rádióban korábban arról beszélt, hogy a kutyák esetében milyen feltételeknek kell teljesülnie az alapvető létfenntartáshoz.
3: Megfelelően táplált legyen, megfelelően kapjon vizet, megfelelő elhelyezése legyen, ne egy láncon kikötve legyen a kert szélén, akár mondjuk egy olajos hordó legyen a lakásra.
2: Az ember képes tudatosan alkalmazkodni a hőséghez, például egyebek mellett azzal, hogy hűvös helyre húzódik. A kutyának azonban nincs mindig erre lehetősége. Erről már Korom Gábor kutyaszakértő beszélt a Kossuth Rádióban.
4: Az ember a tenyésztés során olyan kutyafajtákat hozott létre, akiknek nagyobb szíve van, most a szívet értjük lelkesedésnek, tehát nagyobb lelkesedés a szíve van, mint amennyit egyébként a fizikuma elbírna. És ezért a kutya egy ilyen szélsőséges időjárási körülményben, mint amilyen ez a mostani forróság, sokkal nagyobb kitettségben van. Ez azt jelenti, hogy saját lelkesedésből egyszerűen túltolja, tovább aktív, tovább rohangál, tovább szalad a labda után, mint ahogy az optimális lenne.
2: Korom Gábor hangsúlyozta, ezért különösen fontos, hogy a melegben mindig biztosítsunk kellő folyadékot és árnyékot kedvenceinknek. Hozzátette, hőség esetén pedig emellett érdemes a kutya alá hűsítő párnát helyezni, valamint bizonyos időközönként vízzel lelocsolni házi állatunkat. Jelentősen megnövekedett a kutya barát helyek iránti igény, ezt mutatja többek között az is, hogy az elmúlt években gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat.
1: Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetett az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
5: Mukis Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. A hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
6: Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazság van, inkább ne gyújtson tüzet.
5: Itt a Krónika.
1: Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
7: Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
8: A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
9: Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
8: Kontz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
10: Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
8: Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tisza párt nem támogatta.
11: Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
8: Szabó Tibor, a Tisza párt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott: a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
9: KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
8: Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
1: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés.
5: A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
1: Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
5: Hegedűs Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
12: Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
5: 5 perc múlva fél egy.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány. Szó volt arról, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés. És beszámolunk arról is, hogy a Venezuelát megrázó erős földrengések után még mindig találtak túlélőket a mentőcsapatok.
13: Déli krónika.
1: Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kanalas Lili összefoglalója.
14: Egy 12 éves fiatal több mint 5 napot töltött a törmelék alatt a szerdai földrengés után, a szakembereknek azonban sikerült élve a felszínre hozniuk. Nem ő volt az egyetlen, egy 21 éves férfit a salvadori mentőcsapatok emeltek ki egy összedőlt épület alól.
13: Én senki vagyok, csak egy fiatal srác, aki 5 napra egy ház romjai alatt rekedt, de most itt vagyok és élek Istennek hála, aki elküldte értem az angyalait, azokat az embereket, akik fáradhatatlanul dolgoztak a megmentésemen. Úgy tudom, hogy én vagyok az egyetlen, akit élve találtak meg az épületben, mondta a túlélő. Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több 10 000 ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőnkora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt, emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak. Az Európai Unió egy 5 millió eurós támogatást jelentett be, amelyből szállás mellett egészségügyi ellátást is biztosítanak a bajba jutottaknak, miután a kórházak is megrongálódtak a térségben. A tagállamok humanitárius légihidat is indítanak, az első járat várhatóan már a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víztisztító berendezésekkel és higiéniai felszereléssel.
1: 3 ember sebesített meg hétfő este egy lakóépületnél működésbe lépett robbanó szerkezet Monakóban. Sajtóértesülések szerint a támadás célpontja egy ukrán oligarcha és családja volt. A merénylő gyalog menekült át a szomszédos Franciaországba. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a férfit már azonosították, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a történteket, és a biztonság garantálása érdekében minden rendelkezésre álló szervet mozgósítottak. Buka Bence és Mikja György összeállítása.
15: 9 óra körül egy pokolgép robbant fel egy luxus lakóház bejáratánál, a detonációban 3 súlyosan megsebesültek. A nyomozás eddigi adatai szerint a robbanó szerkezetet csavarokkal és söréttel pakolták tele, hogy a lobbiban minél nagyobb pusztítást végezzen és minél több sérülést okozzon. Francia és ukrán sajtóértesülések szerint a támadás célpontja Vadim Jermolájev, ukrán oligarha volt, a másik 2 sérült pedig az élettársa és 13 éves fia. A jelentések szerint a szülők állapota kritikus. A környéken hatalmas volt a pánik, a helyiek először nem is tudták, hogy mi történt. Gyorsan kimentem az erkélyemre, hogy megnézzem, mi folyik ott. Először azt mondták nekünk, hogy gázszivárgás történt, de végül kiderült, egészen másról van szó. Kimentem az utcára, sikoltozás, sírás fogadott, és 2 ember feküdt a földön, idézte fel egy férfi. A merénylő a robbantás után azonnal elmenekült, gyalog lépte át a francia határt. Az elkövető futva menekült Beausoleil felé, a térfigyelő kamerákon keresztül követni is tudtuk. Azonnal értesítettük a francia nemzeti rendőrséget, amely szorosan együttműködik a mi helyi erőinkkel, és természetesen a monakói biztonsági szervekkel is, nyilatkozta a szomszédos francia település polgármestere. A földközi tengerpartján fekvő mini államot megrázta a szokatlan merénylet. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a támadást, és bejelentette, hogy az ország minden biztonsági szervét mozgósították a rend fenntartása érdekében. A Monakóban élő milliómos üzletember Vadim Jermolájev 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról és ciprusi állampolgár lett. Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt 2023 óta ukrán szankciók alatt áll. Az ukrán biztonsági szolgálatok szerint azért került fel a listára, mert alkoholt forgalmazott az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten.
1: A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
5: Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében.
1: Mintegy 20 civil áldozatot követelt a háború Ukrajnában az elmúlt órákban. Volodymyr Zelenszkij elnök azt mondta, minden orosz csapásra ugyanolyan mértékben válaszol az ukrán hadsereg. Részletek Iváncsik Attilától.
16: Dnyipróban 13 helyi lakos, Zaporizsjában 3, Harkivban pedig 1 civil halt meg az elmúlt órák orosz légi csapásaiban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A kijevi vezérkar jelentése szerint éjszaka 150 harci drónnal indított támadást az orosz hadsereg, az energetikai rendszerben keletkezett újabb károk is súlyosak, emiatt ma minden második ukrán megyében lesznek több órás áramszünetek. Az ukrán hadsereg válaszul hajnalban 50 harci drónnal támadta meg Moszkvát. Az orosz főváros légvédelmének jelentése szerint valamennyit lelőtték a levegőben, károkat a lehulló törmelékek okoztak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megismételte, hogy az ukrán hadsereg minden orosz támadásra válaszol, ugyanolyan mértékben, mint amilyeneket az ország elszenved. A harctéri helyzet jelentések szerint az orosz hadsereg a keleti front szakaszon előre tudott törni Harkiv közelében, és elfoglalt egy kisebb települést. A kijevi sajtó arról ír, hogy a lengyelek addig nem adják át a felajánlott MiG-29-es vadászgépeket Ukrajnának, ameddig az ukrán fél nem osztja meg Varsóval harci drónfejlesztéseit. Ezt azonban Kijev vonakodik megtenni. A lengyel védelmi miniszter szerint jogosan várják el Ukrajnától az értékes drón technológia megosztását, mivel Varsó a háború kirobbanása óta 30 milliárd dollár összértékben támogatta Kijevet, ezzel az egyik legszorosabb szövetséges.
1: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Alekszandr Vucic távozásával is megmaradhat a jó viszony Szerbia és Magyarország között. A szerb államfő szombaton jelentette be, hogy néhány héten belül lemond elnöki tisztségéről.
5: Illés Pál Attila a Kossuth Rádióban azt mondta, elképzelhető, hogy a szerb államfő kormányfőként folytatja politikai pályafutását, így a jövőben nagyobb befolyása lehetne. A szakértő hozzátette, ugyanez a folyamat játszódott le nemrég Bulgáriában is.
17: Szerbiát egyértelműen összekapcsolják bizonyos külpolitikai irányokkal, legalábbis összekapcsolták az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy egyfajta ilyen váltás is zajlik, vagy legalábbis a háttérben egy ilyenfajta váltás is zajlik. Szerbia az Európai Unió tagja akar lenni már régóta, az esélyei azok nem voltak nagyok, de nekünk fontos lenne, hogy Szerbia kapcsolódjon az Európai Unióhoz, nem csak Szerbia egyébként, hanem a többi balkáni állam is. Elképzelhető, hogy egyfajta orientációváltásnak is szemtanúi vagyunk Szerbiában.
1: Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány vizsgálata szerint még mindig olcsóbb a Balatonon nyaralni, mint az Adriai tengernél. Az árkülönbség ugyanakkor a forint erősödése miatt csökken, hangsúlyozta a szervezet szenior elemzője.
5: Erdélyi Dóra a Kossuth Rádióban azt mondta, a Balaton partján egy 5 napos üdülés 3 csillagos hotelben félpanzióval egy 4 tagú családnak átlagosan 670 000 forintba kerül, míg ugyanez, mint egy 720 000 forintra jönnek ki a tengernél. Hozzátette, a vízparti apartmanokért is kevesebbet kell fizetni idehaza, mint Horvátországban. A szakértő arról is beszélt, hogy a horvátoknál az infláció miatt az élelmiszerárak is nagyobb mértékben emelkedtek az elmúlt évben, mint itthon.
18: Azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogyha egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család, olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg, főznek otthon az apartmanban, akkor a Balatonnál ilyen 400 000 forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok, még az Adriánál 600 000 forint, ez az átlagos, olcsó kategóriás nyaralási lehetőség.
1: Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnéban július 4-éig 12 városban mutatják be Mozart Varázsfuvola című művét.
5: Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió is a nézők közül sokakat, nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonzza az előadásokra.
19: Meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozárti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos.
1: magyar kábítószerfutárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével.
5: A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el.
20: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya bevezető szakaszán a 16-os és a 7-es kilométer között burkolatjeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
21: Jó napot kívánok! Budapesten nem járható a 13. kerületben a Gyöngyösi utca, a Jász utca és a Béke utca között egy kidőlt fa miatt. A 20-e, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
20: Időjárás jelentés.
1: Megdőlhet a magyarországi abszolút melegrekord, és enyhülésre hét közepétől lehet számítani. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
22: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban ma lesz a hét legmelegebb napja, pontosan ma van, csak még tovább fokozódik a forróság. Már több helyen 40 fok fölött van, kevéssel, pár tizeddel a hőmérséklet, és ez egészen 4-5 óráig bezárólag megy fölfelé, úgyhogy valóban 41,9 fok a 2007-es abszolút melegrekord. Ezt, hogyha egy tizeddel is megdöntjük, akkor az azt jelenti, hogy új abszolút rekordunk lehet. Erre a mai nap tehát meghozhatja az esélyt. Holnaptól erre már csekélyebb valószínűség mutatkozik, hidegfront közeledik ugyanis a Kárpát-medencéhez. Ma egyébként keleten, illetve délkeleten, délen előfordulhat a zápor, zivatar, ezek hőzivatarok lesznek, tehát felfrissülést még nem hoznak, inkább füllettséget. Hajnalban a hőmérséklet továbbra is kifejezetten magas lesz, 20-26 fok közötti minimumok lesznek jellemzőek, a völgyekben lehet 20 fok alatt majd ez a szám. Aztán napközben szerdán, bár elindul a gomoly felhőképződés, de inkább majd este vagy késő délután, kora este számíthatunk hevesebb záporokra, zivatarokra, felhőszakadással, ez lokálisan 25-30 mm csapadékot jelenthet, illetve természetesen szélerősödés is várható, de a legtöbb helyen ez este vagy éjszaka valószínű. A front előtt még 32-38 fok lehet, tehát már enyhül a kánikula, de csütörtöktől kezdve érkezik majd meg az igazán friss levegő, erre már sokan vágynak, 30 fok alatt lesz a maximum, továbbra is több helyen lehet a zápor, zivatar, majd pénteken elszórtan kell csapadékra számítani, a hétvégén pedig visszatér a napos, kellemes, elviselhető nyári meleg, ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet 20 fok alá csökken éjszakánként, és a nappali órákban 25-32 fokra számíthatunk majd.
1: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
23: Hatalmas meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon, ahol Kanada után Marokkó, Brazília és Paraguay is nyolcad döntős. Ma Elefántcsontpart Norvégia és Franciaország, Svédország mérkőzésekkel folytatódik a világbajnokság. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
23: 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó VB-től. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. Most következzen a Nemzeti Sportrádió közvetítésének drámai véghajrájából egy részlet, a kommentátor Szabó Bence.
24: A világ José Canelera figyel, 29 éves négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutatja ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddigi legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rugások után. És hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canele. Hát egy kis ország nagy öröme, 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában, és hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon. Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
23: Paraguay 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gómez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján kijárt ez a siker.
0: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
23: Paraguayban egyébként népünnepé kezdődött a továbbjutás után. A fővárosban az emberek az utcára tódultak, szóltak az autódudák, tűzijátékok színezték az égboltot. Santiago Pena államfő pedig a keddi napot munkaszüneti nappá nyilvánította. A négyszeres világbajnok németek tehát a 32 között búcsúztak. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
0: Elképesztően csalódott vagyok. Már a Paraguay a góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kis padján.
23: Bejutott a nyolcad döntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi VB-n negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra. A marokkóiak szövetségi kapitánya...
0: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogyha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
23: A marokkóiak szövetségi kapitányát Mohamed Ouabit hallották, és annak ellenére, hogy sok kritika érte az öt védőbevetése miatt, a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman edző megvédte döntését, és dicsérte a marokkóiakat.
2: Teljesen indokolt volt, hogy öt védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játék. Játékosok alkotják a csapatukat. Nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján. A következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
23: És Brazília is készülhet a nyolcaddöntős találkozójára, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával. A brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A brazilok hőse Gabriel Martinelli lett a meccsen, most őt hallják.
3: Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
23: A brazilok a legjobb 16 között, az elefántcsontpart Norvégia párharc győztesével játszanak majd vasárnap este New Yorkban. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést VB kieséses szakaszban, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcad döntőben esett ki. Moriyasu Hajime, a japánok szövetségi kapitánya csalódottan értékelt, de úgy vélte, ezt a vereséget a további fejlődésükre kell felhasználniuk.
4: A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
20: Nemzeti Sport Krónika.
23: A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszában magyar idő szerint 19 órakor Dallasban elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek. A norvégok kipihenten várják a keménynek ígérkező összecsapást, amelyet kíváncsian várnak és egyfajta tesztnek tartanak. A norvég játékosok közül Martin Ødegaard nyilatkozott.
3: Szerintem ez csodálatos, hogy olyan csapatok ellen is pályára léphetünk a világbajnokságon, amelyekkel alapesetben nem játszanánk. Ráadásul a mi válogatottunkból mindenki először szerepelhet VB-n. Az elefántcsontpart elleni mérkőzés egy kiváló teszt lesz számunkra. Jól esett nekünk a pihenő, frissek vagyunk és készen állunk. Szeretnénk a saját stílusunkban játszani, még akkor is, ha kemény ellenfelünk lesz.
23: Az ellenfél az elefántcsontparti válogatott legnagyobb tehetsége, újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy a nyáron elhagyni készül a Lipcsét, de ezzel most nem foglalkozik még, csak a VB-re koncentrál. Ján Diomandé.
6: A pletykákkal igyekszem nem foglalkozni a torna során. Számos közösségi média felületemet félretettem, szóval nem is látom, melyik csapatokkal hoznak szóba az interneten. Azt viszont elmondhatom, hogy nagy valószínűséggel elhagyom a Lipcsét ezen a nyáron. Ezzel viszont egyelőre csak az ügynökön foglalkozik. Én a figyelmemet 100%-ban a válogatottra és a VB-re fordítom.
23: A franciák eddig remekelnek, a svédek azonban hullámzóan teljesítenek a VB-n. Kettejük csatája a nyolcaddöntőbe jutásért. Magyar idő szerint ma 23 órakor kezdődik New Yorkban. Adrien Rabiot középpályás, a szövetségi kapitány Didier Deschamps csapathoz való visszatérését emelte ki, akit jó teljesítménnyel, valamint továbbjutással szeretnének lelkileg is erősíteni, támogatni.
7: Mindannyiunkat letört, mikor Didier Deschamps elmondta, hogy haza kell mennie az édesanyja temetésére. Azonban a távolból is bízott bennünk, amit győzelemmel háláltunk meg. Nagyon boldogok vagyunk, hogy visszatért. Érezzük, hogy nagyon fáj neki, ami történt. Az egész csapat mögött áll, és úgy érzem, az, hogy most itt van, segít neki elterelni a gondolatait ebben a nehéz helyzetben. Nem könnyű ilyen körülmények közepette játszani, azonban Deschampsban és az egész csapatban is óriási a vágy, hogy minél tovább jussunk. A jó teljesítmény a legkevesebb, amivel segíthetünk az edzőnknek.
23: Nincs vesztenivalónk, úgy kell készülni, mintha életünk legfontosabb mérkőzése lenne a franciák elleni. Így vélekedett a találkozót megelőző sajtótájékoztatón Graham Potter, a svéd labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya.
10: I'm not sure weakness is necessarily a word I would use when describing the French side.
6: Nem vagyok benne biztos, hogy a francia csapat játékában találok bármit is, amire gyengeségként lehet hivatkozni. Minden poszton világklasszis játékosokkal rendelkeznek. Épp ezért nekünk nincs veszítenivalónk, miközben nagyon sokat nyerhetünk, ha sikerülne valahogy legyőznünk őket. Nem minden nap adatik meg a csapatomnak, hogy ilyen kaliberű ellenféllel találkozhat. Úgy kell készülnünk rá, mintha ez lenne életünk legfontosabb meccse. Láttunk már több meglepetést a tornán, miért ne lehetnénk mi a következők a sorban?
23: Mindkét mérkőzést élőben követhetik majd nyomon itt a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. Hazai labdarúgással folytatjuk. A következő idényben is a Ferencváros csapatában szerepel kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, csak ugyan kölcsönbe. A legutóbbi idényben sérülések hátráltatták, de a klub közleménye szerint az új vezetőedző Borbély Balázs szerint a fiatal támadó erőssége lehet a csapatnak.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
23: Minden úszónak az az álma, hogy Bob Bowmannel dolgozhasson együtt, erről beszélt Jakül Vivien az M1-nek. A fiatal úszó november óta ismét a nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készült Tatabányán. Jövőre viszont új korszak kezdődik a pályafutásában, hiszen az érettségi után Kós Huberthez és Pádár Nikolletthez hasonlóan a Texas Egyetemen folytatja a tanulmányait és az úszást, ahol Bob Bowman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági és a párizsi felnőtt EB-t is. A francia fővárosban ráadásul három számban is rajt hozzá, Jakül Vivien.
8: Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátném mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy én is ezt csinálnám, és nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint fiziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszintén nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen tervé, a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhető így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowmanhez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
23: Az imént az úszó Jakül Vivient hallották. A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB ezüstérmes Dan Qiu-tól kapott ki három játszmában. Befejezésül pedig felhívom szíves figyelmüket, hogy a Hazafutás című műsorunk ma a szokásos 15 órás kezdés helyett már 14 óra 35 perckor elrajtol. Addig is köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
20: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Vízállás jelentés.
11: A Duna a hazai szakasztán nagymarosi kissé változó, lejjebb apadó vízjárású, a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 24,7, Budapestnél 27,1, Mohácsnál 27,8 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 86 cm 16%, Nagybajcs 36,9, Gönyű 4,10, Komárom 52,7, Esztergom 31,6, Nagymaros mínusz 21,6, Budapest 84,6, Dunajváros mínusz 41,5, Dunaföldvár mínusz 158,4, Paks mínusz 39,6, Dombori mínusz 3,8, Baja 99,7, Mohács 120 cm 7%. Gázló viszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 60, hosszúsága 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 18 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deciméter, széle 110, hossza 400 méter, középen 20 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 26 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter.
5: A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 27,2, Tokajnál 28,8, Szolnoknál 28,6, Szegednél 26,8 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Tiszabecs -235,3, Vásárosnamény -215,2, Záhony -334,3, Dombrád 3,19, Tokaj 472,59, Tiszalőkalsó -59,26, Tiszafüred 555,71, Kisköre felső 742,64, Kisköre alsó -342,0, Szolnok -299,0, Csongrád -170,13, Szeged 85,27. A Balaton átlag vízszintje ma 74 cm, mederteltsége 39%, átlag vízmélysége 322 cm, hőfoka Siófoknál 28,1 Celsius fok. A Velencei tó ma 28,6 Celsius fokos. Kedves hallgatóink, a vízállás jelentést hallották.
9: Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
12: Egy jövőbemutatóan zöld épület és gazos kert. Ám bár ez így mégsem igaz. A kert ugyanis rovarbarát, madárbarát és ettől nagyon emberbarát is. Az itt tanulók leszedhetik a gyógy- és fűszernövényt, az almát, és megpihenhetnek vizsgák közben. Kicsikét vissza a jövőbe a természettel, és igazán és szó szerint egyetemesen. Gellért Campus, második rész.
9: A hely. Riportműsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
13: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
14: Hány filmet rendezett Mak Károly?
13: És a jelenkor magyar filmjeiből.
14: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
13: Nagy diák teszt. Július 5-én 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
25: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a Csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
26: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
27: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
15: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartása áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abon-Zemplén megyében uniós és állami támogatással. Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. Az időjárásról ma még folytatódik a kánikula, 36-42 fokos csúcshőmérséklettel enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
16: Műsorajánlat. Kalendárium.
17: Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivője, szervezője, a Teátrum idénre tervezett előadásairól fogunk beszélgetni. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördögkatlan Fesztivált Baranyában. A Hagyományok Házában Játéktól a Mesterségig címmel nyílik kiállítás, Balaton Lellén a Szalai Kúriában pedig a Hazaszolgálatában a Szalai Család 1848-1945 című kiállítás várja a látogatókat.
16: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
18: Egy jövőbemutatóan zöld épület és gazos kert. Ám bár ez így mégsem igaz. A kert ugyanis rovarbarát, madárbarát és ettől nagyon emberbarát is. Az itt tanulók leszedhetik a gyógy- és fűszernövényt, az almát, és megpihenhetnek vizsgák közben. Kicsikét vissza a jövőbe a természettel, és igazán és szó szerint egyetemesen. Gellért Campus, második rész.
16: A hely. Riportműsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
19: Büszke vagyok a Tisza kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk. Ezt írta Magyar Péter a közösségi médiában június 28-án. Hétfőn pedig a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában is kitért a fél száz nap eredményeire, mely egyesek szerint óriási rohamtempó, míg vannak olyanok is, akik sokkal több kézzel fogható eredményt várnának az új kormánytól. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Sebestyén Gézát, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
21: Jó napot kívánok!
19: És itt van velünk Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője is. Köszöntöm.
22: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
19: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát, hogyha már tegnapi parlamenti ülésnap, akkor itt van egy tényleg minden felett álló vihar, amit láthattunk, ugye Frosthofer Ágnes és Magyar Péter parlamenti csörtéjéről lenne szó, amit már nagyon sok elemző nagyon sokféleképpen értelmezett. Ugye azt kell tudni, hogy a házelnök megvonta Magyar Pétertől a szót, és ebből a keveredett ki egyfajta, hát mondhatjuk úgy, hogy kalamajka. Most, mielőtt bejöttem ide a stúdióba, már azt láttam, hogy Magyar Péter egy olyan képet posztolt, hogy Ágnessel együtt kávéznak, és mintha szent lenne a béke közöttük. De hát mit lehet erről az ügyről tudni, és egyáltalán miért kapta ezt föl ennyire a közvélemény?
22: Talán, hogy az egész téma felül közelítjük meg ezt a kérdést. A politikai mézes hetek tartanak. Nagyjából, ha hát általános, talán mondhatjuk azt, hogy elemzői konszenzust nézzük, akkor a 100 napnak ugye a felénél tartunk, amit szoktak ilyennek nevezni, és hát ennek ellenére már most elő tudnak ilyen viták jönni, mert hogy ebben ezeknek a mézes heteknek az eddigi időszakában is láttuk azt, hogy a miniszterelnök, hogy úgy fogalmazzak, meglehetősen szokatlan stílust visz a parlamentben. Ez jelenleg társadalmi nagy visszatetszést nem vált ki, hiszen ahogy említettem, még a társadalom nagy része meglehetősen pozitívan értékeli, van ilyenkor egy győzteshez húzás, ezt a fogalmat is sokan ismerik, tehát egy ilyen pozitív felhajtó erő van ott a Tiszapárt mögött. Ugyanakkor ezek a stílusbeli nehézségek, ezek a jövőben nagyobb gondot is okozhatnak a Tiszapártnak és Magyar Péternek, és ennek az első jelét vagy előszelét látjuk most tulajdonképpen.
19: És hát ez egyrészt előszele valaminek, ugye ez, de talán az egy külön műsort adnak ki, hogy már elemzők pedzegetik azt is, hogy ezzel a köztársasági elnöki posztra készíti fel a házelnököt Magyar Péter, de hát majd meglátjuk, ezt is az idő eldönti, mint ahogy az idő dönt arról is, hogy valóban nagyon sok intézkedést indított el a Tisza kormányzat. Ebbe talán a legfontosabb, amit mindenki nagyon várt, hogy az Európai Uniós pénzek hazahozatalával mi lesz. Ezt most Magyar Péter ebben az 50 napban sikerként könyveli el, de hát tulajdonképpen ez egy folyamatnak a kezdete? Beszélhetünk e tekintetben sikerről?
0: Nyilván minden olyan pillanat, amikor azt gondoljuk, hogy közelebb kerülünk az uniós pénzekhez, az alapvetően sikernek tekinthető, és ugye volt egy tárgyalás Ursula von der Leyen, illetve Magyar Péter között, amiután mind a két fél nagyon optimistán nyilatkozott, de igazából a nyilatkozatnál tovább nem jutottunk, tehát nem csengedek még az euró milliárdok a magyar költségvetésnek a kasszájában. Nyilván akkor lesz majd igazán haszna ennek, és akkor fogjuk igazán látni azt, hogy ez a megállapodás ez milyen jól működik, ahogyha ténylegesen érkeznek Magyarországra ezek a források. Sajnos olyan szempontból azért mindenkit kicsit le kell hűtenem ebben a meleg időjárásban, ebben ez talán külön érdekes, hogy nem az fog történni, hogy mindenkinek külön-külön majd a bankszámláján meg fog érkezni ennek az arányos része, ennek a nagyjából a magyar GDP 13%-át kitevő összegnek, hanem ezeket olyan fejlesztésekre kapja majd a magyar kormány, a magyar állam, amik nagyon sokszor egyébként társfinanszírozás keretében valósulnak meg, tehát sokszor ez magyar költségvetés részéről is majd kiadásokkal fog járni, de egyébként, hogyha azt nézzük ezt a hurrá optimizmust, hogy milyen sok minden történt ebben az 50 napban, azért a gazdasági oldalról kicsit kevésbé látom ennek az optimizmusnak a megalapozottságát. Ha csak összevettem mondjuk egy másik kormány, ami szintén kétharmados felhatalmazást kapott, és ugye kormányváltás is volt, tehát ez a 2010-es Orbán kormányra gondolok, a második Orbán kormányra. Ugye ő náluk az első 50 napba belefért egy 29 pontos gazdasági akciócsomag, aminek része volt ugye a személyi jövedelemadónak az egykulcsos áttétele és jelentős csökkentése. Benne volt a társasági nyereségadónak a gyakorlatilag lefelezése, és benne volt egy nagyon komoly devizahitel mentő csomag is. Ugye most ehhez képest azért gazdasági téren nem igazán látok hasonló jellegű intézkedéseket. Ugye voltak belengedve adócsökkentési tervek, de nem történt előrelépés az első 50 napban, illetve hogyha azt nézzük, hogy a devizahiteles, devizamentő csomaggal szemben mi áll, akkor most ebben az 50 napban ebből ugye a kamatstopnak az eltörlése történt meg, tehát amíg ugye a 2010-ben az átlag magyar, az átlag állampolgár az gyakorlatilag lélegzetvételhez jutott egy nagyon komoly, nagyon nehéz helyzetben, amikor a devizahitereknek a kamatai, a törlesztései azok elszálltak, most pedig ugye azt kapták meg, hogy magasabb törlesztő részletet kell fizetniük.
19: Az 50 napnak a gazdasági eredményeiről is mindenképpen beszélünk még, de hát politikailag is egy úthenger indult el a Tisza kormányzatnál, és azt mondta Magyar Péter, hogy erre a felhatalmazást a szavazóik adták. Hát, hogyha össze kéne foglalni az 50 napnak a politikai mérlegét, hogy milyen intézkedések történtek, akkor mennyire helytálló az, hogy elindult a Tiszás úthenger?
22: Hát ez az úthenger, ez sokakat maga alá gyűr, és félő, hogy a sokak között ott vannak gyakorlatilag azok az értékek is, amelyeket korábban nagyon sokan követeltek az előző kormánytól, és amely követelők között ott volt többek között Brüsszel, az Európai Bizottság is. Tulajdonképpen sok olyan elemet látunk, amire utalt már Magyar Péter a kampány során is, ugyanakkor érdemes azt figyelembe venni, hogy ezek a lépések sokszor nem olyan formában valósulnak meg, amelyek a jogállamiság keretei közé beszoríthatóak volnának. Nem véletlenül érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, hiszen itt gyakorlatilag kettő esetben is személyre szabott jogalkotást láthattunk. Tulajdonképpen a politikai ellenfeleit jogi eszközökkel zárja ki a mostani kormányzat a további politikai versenyből. Orbán Viktorról és ugye Súlyog Tamásról beszélünk, ráadásul Súlyog Tamás esetében úgy, hogy ő a Tisza párttal szemben a választást követően komoly ellenállást nem tanúsított, sőt gyakorlatilag egy olyan államfőszerep felfogást vitt tovább, amelyik nem lép komoly konfrontációba a kormányzattal. Emellett látjuk azt is, hogy gyakorlatilag az egész jobboldalt, az egész Fideszt igyekszik lefejezni alkotmányjogi eszközökkel a Tisza párt, és ellehetetleníteni azt, hogy a legfontosabb jelenlegi ellenzéki politikusok azok a következő választáson megmérettethessék magukat.
19: És ebben az az érdekes, hogy azok a politikusok is beleeshetnek, akik például a Tisza győzelme érdekében az ellenzéki oldalon mondjuk hátrébb léptek annak reményében, hogy majd egy 4 éves ciklus után újra tudjanak
22: indulni. Ez így van. Ugyanakkor sok esetben az tűnik ki, vagy az a motiváció sejlik fel, ezt ki döntse el, hogy itt egyfajta politikai bosszúállásról van.

0: hogy ez a fajta bosszúállás újabb bosszúállást szülhet a későbbiekben, hiszen láttuk azt most is, hogy mindenek vége szakad egyszer. Most a kezdetén vagyunk, és hát nagyon elrugaszkodott ez a gondolat, de fontos felhívni a figyelmet arra, hogy érdemes hosszabb távon is gondolkodni, hiszen azok, akik most bosszút állnak, azok a későbbiekben könnyen hasonló bosszú súlya alá kerülhetnek.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy inkább talán egy csomó mindenben folyamatokat indított el az új kormányzat. Ugye úgy fogalmazott Magyar Péter ebbe a Facebook posztba, hogy visszavettük a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyon, de hát pontosan tudjuk, hogy ez is egy folyamat, lehetőségét teremtették meg annak, hogy ennek az állami vagyonnak egy része majd idővel visszakerüljön. Az, amit viszont biztos, hogy tudunk és hatással lesz a költségvetésre, az, hogy az országgyűlési képviselőknek csökkentették a fizetését, az, hogy befagyasztották a polgármestereknek a fizetésemelését. Hogyha megnézzük ezt így az összköltségvetéshez képest, akkor ennek mekkora jelentősége van?
2: Ez inkább egy szimbolikus gesztus. Politikai a hasznát értem egyébként. Tehát nyilván van a magyar emberekben különösen, és azért az elmúlt választási harc az erre rá is játszott. Van egyfajta irítség az elittel szemben, van egyfajta negatív szemlélet a gazdagokkal, vagy jobb jövedelmükkel szemben, ami nyilván akár megalapozott is lehet bizonyos esetekben, de azért így általánosságban szerintem az, hogy mindenki, aki pénzt keres, az ördögtől jön, ez egy komoly probléma, hiszen azért gondoljuk bele, hogy egy vállalat vezetője sem azért keres sok pénzt, mert a részvényesek szeretik elégetni a saját vagyonukat. Ugye egy normál részvénytársaságnál a vezérigazgatónak a fizetése az a részvényeseknek a nyereségéből, potenciális nyereségéből megy el. Minden részvényesnek az első érdeke az, hogy az ő haszna az növekedjen, akkor fog odaadni pénzt, egy magasabb fizetést a cégnek, a vezetőjének, ha azt gondolja, hogy neki ez megéri, és ebből neki a napnak a végén haszna van. Hogyha azt nézzük, hogy a magyar államháztartás az gyakorlatilag a magyar állampolgároknak az érdekét képviseli, tehát ez olyan részvénytársaság egy kis képzavarral, amit minden egyes magyar ember mint részvényes működtet, akkor nekünk nem biztos, hogy ez az érdekünk, hogy nagyon olcsón kifizethető, nagyon alacsony bért kereső emberek vigyék az országnak a fontos döntéseit, és döntsék el azt, hogy merrefele menjen az országnak a szekere, hanem sokkal inkább az érdekünk, hogy olyan emberek kerüljenek az ország élére, vagy akár döntési pozíciókba, akik a legjobb szakemberek és a legjobb döntéseket hozzák, amivel az országnak majd a napnak a végén jó lesz. Tehát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy ilyen fizetéskorlátozás, akár önkormányzati, akár a parlamenti szinten, az egy jó irány lenne. Nyilván, ha túl van a fizetve, az nem jó, tehát olyan béreket kell, hogy keressenek, ami indokolt, de hogyha nagyon csökkenteni szeretnénk a fizetésüket, akkor az lesz a vége, hogy olyan emberek kerülnek majd oda, akik nem végeznek minőségi munkát, és tegyük hozzá azt, hogy ugye emellett a fizetéskorlátozás mellett ott van egy másik törekvés is, ami a mandátum idejét szeretné korlátozni, azért, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, ki az, aki egy politikusi karriert meg fog célozni, hogyha azt látja, hogy egy választáson el fog indulni vele szemben 4-5 másik jelölt, tehát eleve minimális az esély annak, hogy ő nyerni fog, de ha véletlenül még nyer is, lesz egy rossz fizetése, legfeljebb 8 évig, és aztán majd kereshet állást a privát szektorban, ha csak nem valami vagyonvédelmi hivatallal kell neki majd pereskedni éveken keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz üzenet így, egy nagyon komoly kontraszekció lehet egy ilyen folyamatnak a vége. A napnak a végén szerintem az az érdeke Magyarországnak is, mint hogy ha körülnézünk más országban, de nem látunk egyébként ilyet, hogy leszorítanák a fizetéseit a politikusoknak, vagy akár korlátoznák azt, hogy mennyi ideig vannak az átlag parlamenti képviselő a parlamenti munkáját, mennyi ideig végezheti, és nyilván ennek az a fő oka, hogy eleve sok érv szól az ellen, hogy valaki politikai pályára lépjen, nem érdeke egy országnak sem az, hogy a legjobb szakemberei azok mindenképpen más karrierbe gondolkozzon.
1: De hát a Tisza kormányzat nem csak elvet, hanem adott is. Itt van a pedagógus béremelés.
0: Ugyanakkor azt látjuk, Egyébként fontos, hogy minden, ami megtörténik, azt ismerjük el, uniós források terén előrelépés, más kérdés és

0: kontextusba helyezi a dolgot, hogy esetleg ezt máshogy is el lehetett volna érni, és erre a másik politikai oldalnak is volt elképzelése, csak egy erőteljesebb fellépés folytán. Ugyanakkor például a pedagógus béremeléssel kapcsolatban azt látjuk, hogy a pedagógus szakszervezeteknek, pedagógus szakszervezetek most léptek fel egy meglehetősen komoly követeléssel a kormányzat felé, és várják, hogy valamiféle megoldást nyújtsanak az ő problémáikra. Úgyhogy miközben megy ez az erőteljes politikai adókapok, az látszik, hogy egy kicsit már úgy kezd a parázs úgy egy kicsit felizzani itt-ottam ott alul, és talán az sem biztos, hogy véletlen, hogy a jelenlegi miniszterelnök már azt kezdi el pedzegetni, vagy abba az irányba halad, hogy visszafelé mutogasson gazdasági téren, és a gazdasági hiánynak a problémája, bocsánat, a költségvetési hiánynak a problémáját minden jobban megpendítse, miközben egyébként az első a kormányzatnak az első napjai, meg ott a parlamenti meghallgatások, a miniszterek meghallgatásai folyamatosan arról szóltak, hogy milyen plusz juttatások jönnek majd, és milyen adócsökkentések. Már akkor voltunk sokan, akik feltették a kérdést, hogyha valóban olyan rossz gazdasági helyzetben van az ország, mint ahogy arról akkor is beszéltek egyébként, akkor ezeket miből óhatják megoldani, és talán ez a visszafelé mutogatásnak az élesedése az arra enged következtetni, hogy itt a vállalásoknak az érdemi, anyagi pluszt hozó része az részint megkérdőjelezhető.
1: És akkor még egy pozitívumról beszéljünk ennek kapcsán, amit szintén Magyar Péter posztjában olvashattunk, hogy az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős, jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, és mégis közben azt halljuk, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben talán még soha nem volt Magyarország.
2: Egyetértek János abban, hogy ami eredmény, ezt el kell ismerni. A forint, hogy erős, nyilván ez nem független attól, hogy a Tisza párt nyert, mert azt is hozzá kell tenni, hogy azért aktívan nem igazán kellett ezért tenniük sokat, és nem is nagyon tettek érte. Sokkal inkább arról van szó, hogy van egyfajta bizalom a tőkepiacokon az új magyar kormánnyal szemben, de tény az, hogy az erősebb forint az olcsóbbá teszi az államadósságnak a finanszírozását, és nem csak a forint lett erősebb, hanem a hozamszintek is lejjebb mentek. Tehát ez valóban a költségvetés szempontjából ad egy fajta ugye mozgásteret a költségvetésnek, hogy kisebb kiadásai lesznek. Ez mindenképp egy pozitív folyamat. Az, hogy az infláció mennyi, az nyilván azért nem a, hogy mondjam, a Tisza pártnak az elmúlt párhetes tevékenységének az eredménye. Itt sokkal inkább amiket bejelentettek, vagy amik a csőbe vannak, akár ugye a védett áraknak az eltörlése a benzinkutaknál, vagy az ár és top kivezetéséről is vannak már hangok, tehát gyakorlatilag ezek inkább arról fognak szólni, hogy egyfajta magasabb inflációs szint várható inkább a gazdaságpolitikai lépések, vagy várható lépések következtében. Viszont mondom, az erős forint az köthető nyilván valamennyire a Tisza párthoz, de azért hozzá kell tenni azt, hogy az erős forint az exportőröknek egy nagyon komoly teher, és nem csak az exportőröknek, hogy általában őket szoktuk elsőként mondani, de aki egy magyar cég Magyarországon árul, neki is ugye az olcsóbb import miatt egy erősebb versennyel kell fölvennie itthon, az itthoni fogyasztóknál a versenyt, ami azt jelenti, hogy nehezebb helyzete lesz. Ez mind a kettő azt jelenti, hogy a GDP dinamikánk az akár rosszabb is lehet. Várhatóan ez az erősebb forint ezt gyengíteni fogja a magyar növekedési mutatókat. A foglalkoztatásra ez egy nyomás fog helyezni. Látszik is a májusi foglalkoztatási adatokban, hogy rosszabbak, mint egy évvel korábban azonos hónapban voltak, és hát ugye bérdinamikánkat is ez vissza fogja majd fogni, tehát alapvetően azért ez nem biztos, hogy teljes szélességében csak optimizmusra ad okot, hogy a forint az erősebb, de nyilván, aki éppen most megy nyaralni külföldre, ő jobban váltja az eurót, jobban váltja a dollárt, tehát ez a hatás, ez világos, hogy ez pozitív.
1: És hát ismét egy Magyar Péter idézet ebből a vasárnapi posztból, visszatértünk Európába. Ilyenkor rögtön felmerül az emberbe a kérdés, hogy mert eddig hol voltunk, és ezt kérdezhetném akár politikai szempontból, akár gazdasági szempontból is.
0: Egy másik szövetségi rendszerbe kerültünk Európában. egy brüsszeli elittel barátságosabb, a központi irányvonalhoz igazodóbb pontot látunk. De mindezek a kijelentések egyébként, amelyek az elmúlt 16 évre vonatkoznak a miniszterelnök szájából, ezek most jól hangoznak, mert a választók többsége látszik, hogy egyrészt jelenleg annak a 16 évnek a vége alapján ítéli meg azt a 16 évet jelen pillanatban, illetőleg látszik, nem véletlen az, hogy olyan választási eredmény született, amilyen. Ugyanakkor a későbbiekben az elmúlt 16 évvel kapcsolatos kijelentések mind jobban fel fogják vetni azt a kérdést a miniszterelnök szavaival kapcsolatban, hogy ő akkor az első 14 évében ennek a 16 évnek hol volt. Tulajdonképpen a miniszterelnök a parlamentben is egy tatárjárásról beszélt 16 év kapcsán, amelynek hát legalább 12, de inkább 14 évének ő is tevékeny részese volt, és az akkori kormányzat berkein belül töltött be pozíciókat, úgyhogy ezek a kérdések majd a későbbiekben fel fognak merülni, de újra mondom, hogy a politikai mézesetek azok még abszolút tartanak. Ezt az időszakot nem véletlen használja ki a Tisza párt és Magyar Péter arra, hogy tulajdonképpen leszámoljon a politikai ellenfeleivel, illetve hogy ezt a hatást, ezt minél jobban kiterjessze, mondom, akkor is, hogyha ez hát jogállamisági kérdéseket fölvet, ugye itt az igazságszolgáltatásnak a területére is bemerészkedik tulajdonképpen a kormányzat, illetve a parlamenti többség. A vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban láthattuk azt, hogy több helyen kiverte a biztosítékot az, hogy semmilyen bírói kontrollt gyakorlatilag nem engedélyeznek ezzel kapcsolatban. Tehát így gyakorlatilag egy ilyen politikai motiváció alapján történő eljárás mehet véghez. És hát látjuk azt, hogy az Európai Bizottság is beszél arról, hogy figyeli az eseményeket, de hogyha itt a foci VB-nek a képi világát akarom megidézni, az nem sokat segít a nézőkön és az érintett játékoson, hogyha felrúgták, és a bíró végignézi az eseményeket, de a sípját nem veszi a szájához.
1: Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy a Tisza mekkora politikai felhatalmazást kapott, akkor az vitathatatlan, hogy a több mint 3 millió ember az egy óriási felhatalmazás, és talán az sem véletlen, hogy Magyar Péter pont ezért úgy zárta ezt a posztot, hogy a magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon. Tehát akkor nézzük meg, hogy kik nem mosolyognak, és akkor még lehet, hogy ide vehetjük a pedagógusokat is, akiknek, hogyha megnézzük, hogy ez a 0,4-es fizetésemelés az átlagban egy olyan 3000 forintot fog eredményezni, tehát véletlenül ők is ettől többet várnak, de ha gazdaságilag nézzük, és ugye Sebestyén Géza itt már célzott rá, akkor kik, akik nem mosolyognak most Magyarországon?
2: Ez egy remek kérdés. Annyit vitatkoznék a miniszterelnök úrral, hogy nyilván a választási eredmények nem azt mutatják, hogy a választás után merrefele mennek a dolgok, azt mutatják, hogy a választások előtt az átlag választópolgár, vagy hát a választópolgárok többsége szerint az irány az nem volt megfelelő. Hogy most a mostani irány jó vagy rossz, azt majd egy következő választás fogja majd eldönteni, és nyilván ilyen szempontból én szurkolok egyébként a kormánynak. Nyilván ez minket is érintett, magunknak is szurkolok, hogy majd 4 év múlva is azt gondolják a szavazópolgárok, hogy jó irányba mennek a dolgok. Egy kicsit azért egy több gazdasági intézkedést vártam volna, ami mondjuk ebben az első 50 napban ennek az optimizmusnak, vagy ennek a várakozásnak megágyaz, most ezt kevésbé látom. Aki örülhet annak, ami ebben az 50 napban történt, ugye a kamatstop kivezetésének nyilván a hiteles, akinek lakáshitele van, az kevésbé örül, vagy hát ugye nem örül, mondjuk ki ezt konkrétan, de a bankok szemszögéből ez egy pozitív hír, hiszen magasabb kamatbevételük lesz a nyereségességük, ami egyébként eleve magas volt 2025-ben, és a 26-os várakozások is nagyon pozitívak, de ugye az ő szemszögükből ez egy jó hír. A védett benzinárak kivezetése az mondjuk a benzinkutak, tehát az energetikai cégek szemszögéből egy pozitív hír, az átlag magyar vásárló szemszögéből ez kevésbé. Az bár most valóban, ahogy a miniszterelnök úr mondta, most valóban a piaci árak is alatta vannak a videt áraknak, de azért tegyük hozzá, hogy amikor magas volt a benzinár Magyarországon, az akkor volt, amikor az olajnak az ára hordon két erre a 110 dollár környékén volt, és a forint dollár árfolyam az meg 400 környékén volt, azért ezek bármikor visszajöhetnek, és akkor hiányozhat majd ez a védett ár.
1: Hát csak abban tudunk bízni, hogy ez mostanában nem fog bekövetkezni, de azt tudjuk, hogy túl van a kormányzás első 50 napján a Tisza, van, aki szerint jól haladnak a dolgok, még mások úgy érzik lassan, van, aki szerint jogos, hogy Magyar Péter kemény stílust üt meg, mások úgy érzik, vége a kampánynak, és már nem kell ilyen karcosan fogalmazni. Van, aki el sem hiszi, hogy megvalósul az, amire 16 éve várt, míg más úgy érzi, hogy nem erre szavazott. Többek közt erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Sebestyén Gézával és Zila Jánossal. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mali Andrea és Rácz Dorottya munkatársaim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Idén is lesz krisnavölgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
5: Igen, július 17 és 19-e között. Krisnavölgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
4: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Szolgálat és képzés. Ez lehetne mai műsorunk mottója. Pontosabban képezni magunkat a szolgálatra. Folytatjuk múlt heti témánkat az akolitus képzésről. Hamarosan Fábri Kornél segédpüspök lesz a vendégünk. Majd a nyári fesztivál szezonra tekintünk, ahol fiatalok evangelizálják társaikat. A vasárnapi szentmise olvasmánya sem maradhat ki műsorunkból, az ige szakaszt Antal Zsolt atya tolmácsolásában hallgatjuk majd meg. Mi a hiteles szolgálat kulcsa? Múlt heti műsorunkban a Váci Egyházmegye akolitusainak találkozóján jártunk. Megszólaltak a résztvevők és a képzés vezetői. Most az alkalom vendégelőadóját, Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspököt kérdezi Posgai Nóra kollégám a tanítványságról és arról, hogyan tudja jól végezni a szolgálatát egy akolitus. De még inkább, hogyan tud jól szolgálni egy hívő keresztény?
2: Hogyan lehet örömmel szolgálni az intézményes egyházban, ebben a világban, ahol egyre kevesebben járnak templomba, vagy kevesen tartják fontosnak, mindenki inkább a maga módján hisz? Az akolitus hogyan tud örömmel szolgálni?
3: Hát erről eszembe jut Gyokovics, aki sokáig világ első teniszező volt, és akkor ellene drukkoltak, akkor annál inkább felspanolta magát, és annál inkább nyert. Úgyhogy a mai korban, amikor hát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb a keresztény, egyébként önmagában nem is igaz világméretben. Lehet, hogy vannak egyházközségek, ahol van elnéptelenedés, de éppen ezért egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség. Hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell. Mondom, lehet objektív oka, akkor nem ez az eset, de egy akolitus nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a többi világi hívőt is bevonja a szolgálatba, ő maga is a szolgálattal, engedelmességgel tud segíteni és szolgálni, és ezáltal tud növekedni egy közösség. Az, hogy ezt örömmel tudja tenni, ehhez pedig elsősorban a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjon. Tehát ő nem egy szerepet vállal, hanem szolgálatot, és annyit, amennyit éppen adnak neki teret. Lehet, hogy ez kevesebb, mint amit ő ennél többet is tudna tenni, de ilyenkor meg ott van a kreativitás, hogy nem csak az oltár körül tud szolgálni egy akolitus, hanem közösséget szervezhet, imádkozhat, elmélyítheti a Krisztussal való kapcsolatát. Példa lehet sokak számára, és már ezzel is szolgál, amikor éppen nem az oltárnál van, hanem az életét éli, és azt mondja, hogy na, ő egy jó keresztény, nekem is így kellene élnem. Tehát az élet példájuk az elsődleges szolgálat, és emellett még az oltár szolgálatát is ellátják.
2: Nagyon nagy felelősség ez az élet példával tanúságtevés, azért ez ijesztő is lehet. Egy akolitustól még hatványozottabban várják, hogy hát ott áll az oltár körül, ott áll a pap mellett, akkor tessék szentnek látszani.
3: És nem csak látszani, annak is lenni. Hát Jézus mit kritizált a farizeusokban? Éppen az, hogy kívülről úgy tűnik, mint a nagyobb vallásosak lennének, de terheket raknak az emberekre, ők meg nem követik. És azt mondja, hogy ezt ne. Tehát a hitelesség az, amit tőlünk a világ vár. És hát nem azt mondom, hogy rajtszélgyőzelmet tudunk aratni ezen a téren, de törekednünk kell rá. Elbukunk? El. Bűnösök vagyunk? Bűnösök. Csak tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés lehetősége. Tehát mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azok, akik tudják, hogy minden bűnünk ellenére is szeretjük Jézust, szeretjük az egyházát, és akarjuk, hogy minél többen találkozzanak Jézus szeretetével. Tehát az, hogy szentté váljunk, ez közös élethivatásunk. A Jóisten kegyelmén múlik nagyon sok minden, nekem pedig ezzel a kegyelemmel kell együtt működnöm. És ez pici döntéseken múlik, hogy most nem szólok vissza, hogy most szeretettel vagyok az iránt is, aki engem esetleg nem szeret. A nehéz emberemmel türelmes vagyok. És sorolhatnánk, hogy pici helyzetekben hogyan tudom megvalósítani ezt az életszentségre való elhívást. Hogy szeretettel vagyok mások iránt, hiszen Jézus egy parancsot adott, Isten és ember szeretetét. És ebben kell nekem növekedni, amikor háttérbe tudom tenni a saját egómat, a saját akaratomat azért, hogy másnak szolgáljak. Nyilván nekem is kell töltődnöm az Isten kapcsolatomban, kikapcsolódásban, azért, hogy aztán tudjak tenni a másokért. Ha Téréz anyát megkérdezik, hogy azt mondja, hogy napi 2 óra szentségimádást végeznek, és mondták, hogy hát amíg ők imádkoznak, addig emberek halnak meg. Ők nem a mi emberünk. Ha ezt nem tennénk, akkor nem lennénk képesek felismerni a másikban Jézust. Sokkal kevésbé tudnánk teljesíteni ezt a szolgálatot. Úgyhogy azt gondolom, hogy magunkon is kell dolgozni. A szentté válás az egy életprogram. Lehet, hogy szentként születünk, bár az áteredő bűnben, de még a keresztelésünktől kezdve szentek vagyunk, aztán néha elrontjuk, néha újrakezdünk, de hogy a cél az, hogy a végére legyünk szentek. És hogy a nagy szentek között is látunk olyat, aki abszolút nem az első rajtkockából indult. Egy Szent Pál, egy Szent Ágoston is sorolhatnánk, akik egészen más irányba indultak, aztán hirtelen kaptak egy találkozási lehetőséget Jézussal, és megváltozott az életük. Tehát ez a mi reménységünk is, és nem beszélve a jobb Latorról, az élete utolsó óráiban tudott Jézushoz fordulni, és Jézus őt szenté avatja. Ő az egyetlen, akit Jézus maga avat szent, hogy ma velem lesz a paradicsomban. Nem azért, mert annyira szent volt, hanem őszinte volt, megbánta a bűneit, hitt abban, hogy Jézus tudja üdvözíteni, és szerette Jézust. Ez a három, hogyha megvan, akkor mi is üdvözülünk, és ebben kell előre haladnunk. Az élet szentség nem azt jelenti, hogy nem követünk el hibákat. Pokolra senki nem jutott a bűne miatt, hanem az, hogy tudunk bocsánatot kérni, tudunk megbánni, tudunk engesztelni, tudunk segíteni másoknak, tudjuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk, és akarjuk is mindezt, hogy minden tettünkben a szeretet legyen legfontosabb. Hiszen amikor éppen senki nem lát, akkor is tehetek valamit szeretettel, vagy éppen nem. Amikor megterítek egy asztalt, akkor csak úgy levagdalhatom a tányérokat, vagy azzal a szeretettel teszem, hogy ebből tudom, hogy ki fog enni. És ez nem látja senki. És ez az erény, amihez nekünk a Jóisten szeme előtt kell, hogy éljük az életünket. Ezért kell mindent megtennünk, hogy én szoktam mondani, hogy én pizsamában is pap vagyok. Nem csak akkor, amikor látnak. Hanem amikor éppen senki nem lát, akkor is ugyanúgy vagyok az oltári szentség felé, ugyanúgy tisztelem, ugyanúgy imádkozom, amikor éppen senki nem lát, mert ez egy kapcsolat. És az akaritusoknál is fontos, hogy az Isten kapcsolatuk a helyén legyen. Ha nem imádkoznak, akkor az egész egy szolgálat helyett egyfajta színészkedés, egy szerep. Ha viszont az Isten kapcsolatból fakad a szolgálatuk, akkor az hitelessé is teszi.
1: Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspököt kérdezte Posgai Nóra. Ha végre itt a nyár, és nagyon meleg az idő, akkor bizony sokan útnak indulnak fesztiválozni. Egyik évelei műsorunkban már volt szó a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszióról. Ennek a kezdeményezésnek a keretében keresztény fiatalok mennek el világi fesztiválokra a nyár folyamán, és tesznek tanúságot a hitükről, úgynevezett jelenlét misszió keretében. A fesztivál szezon elkezdődött, és arról ültünk le beszélgetni, hogyan készülnek föl erre a szolgálatra a fiatalok. Bárki képes tanúságot tenni a hitéről és az ökumenéről? Duma Lilla önkéntes vezetőt kérdeztem.
4: Amikor ez a kezdeményezés elindult 2000-ben, akkor néhány év után jelentkezett egy olyan igény, hogy hát jó-jó, hogy kimegyünk világi fesztiválokra fiatalok közé, de hogy erre jó lenne készülni is, képzéssel. És azóta a Közös Pont Fesztivál missziónak vannak különböző képzései, hogyan lehet elképzelni ezeket a képzéseket, mi történik itt, mire lehet fölkészíteni a fiatalokat, vagy mire kell fölkészíteni őket?
5: Hivatalosan három képzés van. Azért ez időben inkább kettő külön hétvége, a tavaszon és a nyár elején valamikor, és a harmadik képzés az inkább már csak ilyen formailag hívjuk annak, mert az a fesztivál előtt azt jelenti, hogy mi egy másfél-két nappal hamarabb lemegyünk a fesztivál területére, és ott rákészülünk a fesztiválra. Tehát az már inkább egy ilyen ráhangolódás, bevezető, ilyen lelki résszel is készülődünk, de az nagyon sokszor már praktikus, hogy megépítjük a sátrunkat, elkészítjük a plakátjainkat, ilyesmi. Az első két képzés az, ami inkább így valószínűleg a 2000-es évek elején, én akkor még nem voltam a misszióban, én egy 4-5 éve vagyok benne, de mesélték az elődök, hogy kialakult ez az igény. Hát azt tudnám mondani, hogy most így hirtelen három fókusz jut eszembe, ami a képzésnek fontos csücskei. Az egyik az ökumenéről való beszélgetés, mert egy kulcs pontja az ökumené ennek a missziónak, ugye a nevében is benne van, hogy Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány az, aki csinálja ezt a missziót, és hogy Közös Pont ökumenikus sátra van kint általában a fesztiválokon. És magáról, hogy az ökumenéről szoktunk meghívni egy szakértőt, akinek ez az egyik ilyen területe, hogy ő beszélgessen erről velünk, meg szoktak ott lenni papok, meg lelkészek. Változó, hogy milyen formában, de van, hogy ilyen állomásról állomásra mennek csapatok, és akkor beszélünk a felekezeti hasonlóságokról, különbségekről, és aztán ezek így a magánbeszélgetésekben is tudnak tovább menni. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen előkészülés arra, hogy mit jelent akár elméletileg is, de már egy kicsit gyakorlatban is megtapasztalni, egy ökumenikus csapat van együtt, és úgy szolgál. A másik csücske az maga az, hogy egy kicsit a struktúráját bemutassuk annak, hogy a stábban, úgy hívunk egy csapatot, aki elmegy egy fesztiválra, milyen szerepkörök vannak. Erre így az évek alatt kialakult a szerintem nagyon jó fej terminológia, hogy van a sátorvezető, van a stafétatag, van a hátteres. Hát ez mint bármilyen más igazából ifjúsági szervezetben vannak ezek a szerepkörök, és akkor azt szoktuk csinálni a közös képzésen, a közös képzés az az első képzés, amikor minden stáb ott van, hogy meghívunk senior tagokat, akik különböző szerepkört képviselnek, és akkor őket lehet kérdezni, meg ők bemutatják, hogy ez a szerepkör mit jelent, akár sztoriznak az elmúlt évekből. Tehát maga így, hogy egy kicsit az új tag, vagy aki már volt is, de mondjuk egy új szerepkörbe fogja kipróbálni magát, megismerje azt a szerepkört, hogy meg ez az egész misszió, hogy néz ki így strukturálisan csapati szinten. És a harmadik pedig nagyon egyszerű, az a közösségépítés. Hogy ne az legyen, hogy ott a fesztiválon éppen így azt se tudom, hogy kikkel vagyok egy csapatban, hanem ismerjem az embereket, kapcsolódjak velük, és már mint egy valamennyire kialakult, egymásra hangolódott csapat tudjunk oda menni. Főleg ezt a harmadik pontot erősíti a második képzés, mert akkor már csak azok vannak együtt egy hétvégén, akik egy stábban vannak. Ott is nyilván van még a lelki rákészülés, meg beszélünk tovább arról, hogy azon a fesztiválon mondjuk milyen témát akarunk körbejárni, mi legyen a sátornak így a jellege, mert lehet ilyeneket csinálni, de ott is szerintem a legfontosabb ez a közösségépítés. Maga a misszió során az, hogy milyen fesztiválozókkal találkozunk, arra az elmúlt 25 évből vannak extrémebb sztorik is. Azért általában az a nagyon jó ebben a misszióban, én azért is szeretem, mert nagyon nyitottak a fesztiválozók. Különleges, hogy manapság egy embernek ritkán van ideje beszélni a vallási nézetéről, meg úgy kevesen foglalkoznak talán így egy szekuláris társadalomban ezzel, és a fesztivál az egy olyan terület, ahol egy járókelőnek, főleg napközben van ideje. Sokkal több, mint mondjuk az utcán, vagy így a mindennapi, hétköznapi életében. Szóval alapvetően a többség az nyitott, de nyilván vannak egy-két extrém esetek, amik így előfordultak, és akkor a képzéseken csinálunk ilyen szituációs játékokat is, hogy milyen cetlin lehet mondjuk húzni azt, hogy milyen szituációba kerülsz bele, lehetsz te a maga a stafétatag, aki ott ül a sátorban, lehetsz te az a fesztiválozó, aki megérkezik, és akkor így lehet váltani ezt, és ki lehet próbálni, hogy milyen az, amikor esetleg valaki spiccesen érkezik a sátorba, vagy támadó jelleggel. Mi az, amikor valaki mondjuk inkább romantikus indítatással érkezik feléd, és nem feltétlenül azért, mert így lelki dolgokról akar beszélni. Ja, igen, ami jellegzetes, hogy egy nagy csoport érkezik, vagy sok kisgyerekkel, egy család. Tehát, hogy ezekről beszélünk, hogy lehet ezekhez adaptálódni. Beszéltünk olyanról is, hogyha mondjuk más vallású érkezik. És én mindig eddig az Ördögkatlan Fesztiválon voltam, és ott jellegzetesen egy pár bokorral arrébb ott szoktak lenni a krisnások. És volt akkor olyan évad, hogy alapvetően békés jellegek teljesen a krisna hívők, de volt olyan évad, hogy mondjuk így jöttek a sátrunkba, és akkor valaki így velük mélyebben beszélgetett, ambivalens volt, úgy emlékszem az élménye, ez nem én voltam, de maga az, hogy volt erről is szó így a képzésen, nem lepett meg, hogy ilyen előfordulhat, és úgy teljesen rendben volt az, hogy a sátorban megjelenhetnek ilyen más vallású arcok is.
4: Mi az eddigi évek tapasztalata alapján, ami sátorprogram, tehát általatok szervezett program, és különösen nagy sikere van.
5: Mosolygok a kérdésednél, mert tavaly te is részt vettél rajta. Ez egy kicsit szubjektív is nekem itt a válaszom, mert nekem a szívem csücske. A Láthatatlan Színház. Nem minden stáb csinálja, meg ez abszolút nem kötelező, de jellegzetesen, hát én amióta benne vagyok a misszióban, azóta minden évben volt nálunk az Ördöghatlanon Láthatatlan Színház, és az a tapasztalat, hogy elég nagy népszerűségnek örvend. Hát, hogyha nem ismeri a hallgató, akkor ez egy kifordított színházi műfaj, ami szerintem rettentően körbeöleli és nagyon megtiszteli a színház látogatót, ugyanis itt egy csapat van egyetlen egy emberért, és úgy színház a színház, hogy bekötjük az adott valaki szemét, úgy hívjuk, hogy a vándor, és végigvezetjük egy történeten, nagyon vigyázva rá, de így az összes többi érzékszervén keresztül éli meg azt az 5-10 perces történetet. És általában nagyon különleges élmény az embereknek, maga már így ez a műfaj, hogy kiszolgáltatottak, és ez mondjuk mit hoz ki belőlük, de ugye általában a történet is, próbálunk olyan lelki történetet választani, van, hogy bibliait, van, hogy nem bibliait, van, hogy fiktívet találunk ki, van, hogy máshonnan szedünk így ötletet, és akkor a végén lehet beszélgetni a spirjeinkkel, akik a lelkészek, papok. Nem kötelező az se, de hogyha valami megérintette őket, akkor így erről egy kicsit beszélhetnek utána valakivel, aki ilyen lelki ember megtapasztalt ilyen beszélgetésekben, és akkor a spirjeinktől az a visszajelzés szokott lenni, hogy eléggé megérinti az embereket. És akkor még, ami nálunk szokott lenni, így jellegzetesen az a szólj be a papnak. Nagy sikerül, meg az, én úgy hallom, hogy más helyeken is már jól ismert program, amikor lehet csípős kérdésekkel, beszólásokkal készülni szintén a spirjeinknek. Cserébe egy fröccsöt adunk a kérdésekért, és kialakul egy ilyen kerekasztal beszélgetés azokról a témákról, ami érinti a társadalmi érdeklődést az egyház kapcsán.
4: Itt mondtad többször is a spiriket. Mi az ő szerepük alapvetően? Részt vesznek-e ők is a képzésen, illetve magán a fesztiválon ők miket csinálnak ezen felül, amiket most elmondtál?
5: A spirikkel nem vagyunk olyan szigorúak, mint a fesztiválozókkal, mármint csak így időterében, hogy ők a képzéseken nem kell, meg nem mindig vannak ott teljes körűen. Azért papok, lelkészek sokszor ugye hétvégén foglaltak, meg sok dolguk van, de azért igyekszünk őket is kérni arra, hogy legyenek ott a képzésen is legalább egy picit, vagy ugorjanak be. A fesztiválon viszont ott vannak. Hát azt mondanám, hogy két fókuszuk van, egy belső, meg egy külső. A belső az a csapatért, a fesztivál során ők áhítatokat tartanak nekünk, vannak ilyen zárt áhítatok, ami a szállásunkon van általában, de vannak nyitott áhítatok, az már így a külső világnak is, az a sátorban szokott lenni, arra külsősök is csatlakozhatnak. És akkor ugye a belső csapatnak mindig fel van ajánlva, hogyha valaki a hét alatt nehézségben van, vagy úgy érzi, hogy beszélgetne valakivel, vagy kicsit így történt valami, nem tudom, akkor így megkeresheti a spiriket, szóval ők egy ilyen mentális háló, egy ilyen háttér a csapatnak. Lent a sátorban, vagy nálunk lent, mert nálunk Dombvidéken vagyunk az Ördöghatlanon, ott pedig egyrészt ők is olyanok, mint egy stafétatag, szóval ők is beszélgetnek a fesztiválozókkal, de van egy olyan funkciójuk, hogy ők egy kicsit ilyen másodsor, ilyen G.I. Joe beszélgetők, ezt mindig szoktuk mondani a képzés során is az embereinknek, hogyha van egy olyan fesztiválozó, aki mondjuk kiderül, hogy elég ilyen hardcore teológus, vagy így nagyon képben van, és nagyon mondjuk támadólag van, vagy csak simán így, van olyan is, hogy valaki kifejezetten pappal szeretne beszélni, akkor így megvan ez a lehetőség, hogy őket így tovább irányítjuk, hogy figyelj, én nem biztos, hogy ezekre tudok kompetensen válaszolni, de ha gondolod, itt van a körünkben egy ilyen-ilyen felekezetű valaki, ha gondolod, akkor őt megkeresheted. Van egy ilyen opció, hogy hozzájuk tovább irányítjuk azokat, akik lehet, hogy jobban alkalmasak velük egy beszélgetésre.
4: Mi alapján választjátok ki a fesztiválokat? Említette többször az Ördöghatlant, idén meg ugye a Szeged Ifjúsági Napok és a Fezen Fesztivál, ami képben van, mint szolgálati hely. Miért pont ezek a fesztiválok?
5: Egyrészt a befogadó oldaltól is függ, hogy kik mennyire nyitottak ránk. Azért ugye általában ezek a fesztiválok egy ilyen liberálisabb világ, és akkor az kérdés, hogy még a szervezőknél kinél tartozik bele ebbe a szabadságba az, hogy akár egyházi dolgokról is, meg vallásról is lehessen beszélni, vagy a kereszténység képviselje magát, és kik azok, akik e felé nem annyira nyitottak, tehát, hogy ilyen-olyan előfordul. Az pontosan, hogy így az 25 év alatt hogy alakult, hogy sokáig voltak az EFOTON, a Strandon, Volton, szigeten indult az egész misszió. Az, hogy ezek hogy épültek le, vagy maradtak el, az most nekem csak egy példám van, hogy tavaly a strandon például így pár héttel előtte, mert mentünk volna a strandra, így szóltak, hogy így a civil falu így nem lesz, és ott lett volna a helyes hátrumnak. Tehát, hogy van ilyen, hogy egy kapu így bezárul. Ezek olyan organikusan alakulnak, hogy hova megyünk. Hát a másik tényező az az, hogy mennyi emberi erőforrásunk van. Voltak olyan évadok, régebben mesélték a régiek, hogy 5 fesztiválra is mentek egy évadban. Az nekem most azért ilyen álomszerűnek tűnik. Nincs annyi önkéntesünk, hogy azért 5 fesztivált kihozzunk. Ez a 2 nagyobb és egy kisebb fesztivál, ez talán pont elérjük a jelentkezőkkel.
4: És akkor még egy nagyon picit a személyes oldalról, hogy neked személyesen ez miért fontos? Ez a szolgálat, misszió, vagy egyáltalán mit jelent számodra?
5: Nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, nekem nagyon közeli lett ez az egész, meg az egész csapat. Egyrészt mondanám az ökumenét, nekem ez egy nagyon fontos, hogy a saját életutamban is, én baptista neveltetésben részesültem, egy jó közösségben nőttem fel, viszont az elmúlt 5 évben én nagyon bekerültem katolikus lelkiségi körökbe, és most tavaly katolizáltam, tehát van egy saját ökumenikus utam, és azóta is én így úton útfélen hirdetem az ökumenét, tehát hogy nekem ez nagyon közel áll a szívemhez. Egyrészt van ez. Másik rész az, hogy nekem a családi hátterem is ilyen, hogy a szüleim is sokat misszióztak, szerintem ez is hatott rám, de a saját hitéletemben meg lelkiségemben is úgy látom, hogy Isten azért így gerjeszti nagyon a missziós vágyat. Azt, hogy beszéljek a hitemről, beszéljek arról, akit megismertem, aki folyamatosan napról napra formál. És volt több missziós forma, amit életemben kipróbáltam, és én azt találtam meg, hogy nekem ez eddig a legönazonosabb missziós forma. Így ezt úgy szoktam magyarázni, hogy volt ilyen frontális missziós, amiben így benne voltam, és nekem az egy picit kényelmetlen volt, mert mindig azt éreztem, hogyha én a másik oldalon lennék, én erre nem lennék nyitott. Mert én is egy mai világi ember vagyok, és szerintem az emberek többsége úgy átlagosan, vagy én így az átlag vagyok, nem annyira nyitott feltétlenül frontális misszióra, viszont abszolút el tudom képzelni, hogyha egy szekuláris valaki lennék, és elmennék fesztiválra, akkor én is nyitott lennék egy ilyen sátorba jófaj emberekkel, láthatatlan szélzó menni, beszélgetni, akár vitatkozni egyet. Mivel a másik oldalon nagyon el tudnám képzelni magam, ezért nekem ez így nagyon önazonos, és azt érzem, hogy hitelesen tudok benne lenni, és így nagyon jó beszélgetések szoktak jönni. Alapvetően nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, szóval ez is így közel áll hozzám. Meg hát a csapat, olyan barátságok születtek, ami nagyon nagy ajándék.
1: Duma Lilla önkéntessel beszélgettem a Közös Pont Fesztivál misszióról.

0: Az évközi 14. vasárnap következik. A Szentmise olvasmányát felolvassa és hozzáfűzi gondolatait Antal Zsolt, kaposvári társplébános.
1: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Újjong Sion leánya, zeng éneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekedeket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim! Az ige liturgia középpontjában ezúttal Zakariás könyve áll. Zakariás jövendőlése, hogy íme jön királyod hozzád, igaz ő és győzedelmes, alázatos, Szamáron ül, eltörli a harci íjakat és békét hirdet a nemzeteknek, egy megnyugtató beszéd. Ez a profécia évszázadokkal Jézus születése előtt hangzott el, mégis olyan pontosan mutat rá az ő személyére, küldetésére, hogy azok, akik ismerik ezt a proféciát, és látják Jézust például virágvasárnap, amikor bevonul Jeruzsálembe Szamárháton, némelyek felismerik benne ennek az ígéretnek a beteljesítőjét. Ám nem a teljes profécia teljesedik be, pedig az emberek ezt várják Jézustól, ezt gondolják róla. Hiszen ő királyként vonul be, királyként tisztelik, és végső soron Jézus is a király magatartásával akar fellépni ezen a napon. De milyen király is ő? Erre is választ kapunk, amikor Jézus Pilátussal beszélget. De nem csupán abból a beszélgetésből, hanem például Izajás jövendőléséből is. Izajás próféta azt mondja, könyvének 9. fejezetének 5. és 6. versében, gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, békefejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége. Jézus nem harci lovon érkezik, hanem Szamárháton. És nem is fegyverekkel, hanem a béke fegyvereivel, az alázatossággal, az igazsággal és irgalmassággal, a megbocsátással és nem elnyomással. Ő szabadít meg. Nem feltétlenül a testi megkötözöttségektől, hanem a lelki rabságtól, a bűnöktől. Nem legyőzni jött a világot, hanem megváltani. Nem kívülről, hanem belülről, a szív mélyéről szeretné elérni, hogy béke legyen az ember szívében, és ezáltal a világban. A világ gyakran azt tanítja nekünk, hogy az erő a hangos dolgokban, a győzelem az uralkodásban és elnyomásban van, a siker pedig mások leigázásában és megalázása által érhetővel. Isten azonban egészen más utat mutat. Ő emberré lett, egy közülünk, szelíden és alázattal megmosta tanítványai lábát, és arra kérte őket, hogy ők is tegyenek így egymással. Nem összetöri az embert, hanem felemeli. Nem félelmet kelt, hanem elhozza a tartós békét. Zakariás próféta azt mondja, békét hirdet a nemzeteknek. Ez ma különösen is aktuális, hiszen körülöttünk háborúk, megosztottság, indulatok vannak. 14. Leó pápa is sürgeti a békét, az egyetértést, a megbékélést a világban és közösségeinkben is. De sokszor még a saját szívünkben sincs béke. Harcolunk egymással a családban, munkahelyen, közösségben. Néha saját magunkkal is küzdünk. Küzdünk a nehézségekkel, az akadályokkal, a gondokkal, a szenvedéssel. De éppen ide akar megérkezni Krisztus. Nem csak a történelembe. Nem csak a templomba, hanem a szívünkbe. Csak hogy ő nem erőszakkal lép be, hanem az alázatos király személyében kopogtat. Várja, hogy megnyissuk neki szívünk ajtaját. A mai prófétai üzenet egyik legmélyebb kérdése talán ez. Milyen királyt várunk? Olyat, aki teljesíti az elképzeléseinket? Vagy olyat, aki átalakítja a szívünket? Jézus békéje nem pusztán konfliktusmentességet jelent. Az ő békéje abból fakad, hogy tudom, Isten szeret engem, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Tudom, hogy a végső szó nem a gyűlöleté, nem a bűné, nem a halálé, hanem az irgalomé, az életé. Kedves testvéreim! Amikor a Szentmisében az oltárhoz járulunk, ugyanaz a szelíd király jön közénk az Eukarisztiában. Nem látványosan, hanem a kenyér egyszerűségében. Ugyanazzal az alázattal, amelyről Zakariás beszélt. Kérjük ma a kegyelmet, hogy felismerjük őt. Engedjük, hogy békét teremtsen bennünk, és vigyük ezt a békét mások felé is. Mert a keresztény ember nem a félelem hordozója, hanem Krisztus békéjének tanúja. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. Amen.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A tisztás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a víziak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika. Például ingyen lehetne adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősztelejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a beteg biztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Egyelőre nem kell útdíjat fizetniük a teherautóknak az M6-os Ivándára és az országhatár közötti szakaszán. Holnaptól lenne díjköteles ez az útszakasz a 3,5 tonna feletti gépjárműveknek. A változás csak a Hugo e-útdíj rendszerben közlekedőket érinti, az e-matrica rendszert nem. Az érintett 2,5 kilométer hosszú útszakasz az e-matrica rendszerben január óta díjköteles. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban, Újpesten 40,3 fokot regisztráltak a korábbi csúcs, 1947-ben 37,5 Celsius fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókön éjszaka is csak 27,1 fok igenyült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra, felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32 és 38 fok között várható.
0: Műsorajánlat.
2: 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny.
1: Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Rádió Színház.

0: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Második rész.
1: Barátaim, azért hívtalak benneteket ide, hogy megbeszéljük, mit tegyünk. Hiszen valamennyien szeretnénk megmenekülni. Épségben szárazföldre jutni. Nincs más hajós személyzetünk, csak ti, akiket hajótöröttként a fedélzetre vettünk. A segítségetek nélkül nem mehetek semmire. Segítsetek a Pilgrimnek, és akkor sikerül a partra szállás. Csak egymásban bízhatunk.
2: Dick úr, mostantól kezdve a matrózai vagyunk.
3: Úgy van.
2: Parancsoljon velünk, és mi mindent megteszünk.
4: Helyesen mondta öreg Tom.
1: Köszönöm. Én arra törekszem, hogy ha nem muszáj, ne nagyon változtassunk a vitorlálásokon. Inkább lassabban menjünk, de óvatosabban.
2: Dick úr, tanítson bennünket. És mi igyekezni fogunk mindent a legmegfelelőbben csinálni.
1: Köszönöm. Én magam kezelem a kormányt mindaddig, amíg el nem fáradok. Azt remélem, hogy egy-két órai alvás elég lesz nekem. De szükséges volna, hogy amíg alszom, valaki helyettesítsen a kormánykerületet. Tom,
3: igen.
1: Meg fogom mutatni, hogyan tájékozódik az ember iránytű segítségével. Nem valami nehéz dolog.
2: Biztosan megtanulom, Dick úr.
1: Herkules. Igen. Hívd ide Negorót.
5: Már is.
1: Ha lehet, őt is meg kell nyernünk az ügynek.
6: Hivatott kapitán.
1: Igen, Negoró. Ért valamit a hajózási mesterséghez?
7: Ezen még sose gondolkodtam.
1: Na jó, akkor másként teszem fel a kérdést. Akar velünk együttműködni?
7: Csak nem kér a 15 éves kapitán.
1: De mindenkire szükség van.
7: Én amit lehet, megteszem.
1: Rendben. Akkor most már csak az a kérdés, hogy mellettünk, vagy ellen?
7: Maguk ellen, Dick kapitány. Rossz a kérdés, amikor a nagy barom négertől levegőt is alig tudok venni.
5: Ha még egyszer azt mondod rám, hogy barom vagyok, letépem a fejet.
2: Kegyel, kapitány!
1: Herkules, engedd el! Na, minden világos, Negoró?
2: Remélem, az is marad.
1: Na, akkor végezze a munkáját. Most pedig, barátaim, hogy kicsit gyakoroljuk a vitorlák kezelését, fordítsunk egyet rajtuk. Csináljátok úgy, ahogyan mutatom, és meglátjátok, minden jól fog menni.
2: Figyelünk, szent kapitány.
1: Tom, lazítsd a kötelet. Csomózd ki. De vet, ugyanúgy.
8: Nehezen enged.
1: Ne sajnáld a kezed. Húzzátok.
8: Jól megy.
1: Igen, jól van. Most te, Herkules.
5: Igen.
1: Most minden erőddel belefeküdni. Állj! Hé! Hát szétszakítod az egészet!
5: Azt mondta kapitány úr, hogy minden erőm.
1: Jó, hát nem gondoltam komolyan, hiszen kitépet az árbózokat. Most engedjétek el! Kössétek ki! Úgy-úgy! Nagyon jól csináljátok! Persze mindez egy viharban kicsit nehezebb. Most hozzákezdünk a fő árbózhoz. De ügyelj, Herkules, semmit sem összetörni!
5: Csak simogatni!
4: Nagyon ügyesek, ugye, szent kapitány? Ha megengeded, a jövőben én is így szólítalak a többiek előtt, hogy nagyobb legyen a tekintélyed.
1: Asszonyom, szólítson továbbra is csak Dicknek.
4: Úgy lesz, Dick, ha más nem hallja.
1: Köszönöm.
9: Emberek! Jól csináljátok! Mire kikötünk Amerikában? Egészen tűrhető matrózok lesznek!
8: Mi csak azt tesszük, amit szent kapitány mond.
1: Herkules! Gyere be a kabinomba.
2: Már is.

0: Figyelj ide, Herkules! Ez a Negoro sunyi alak. Minden mozdulatát figyeld, és a legkisebb gyanús erre kötözd meg.
1: Igenis, Dick kapitány.
2: Zavarhatom a kapitányt?
0: De persze, Benedek úr.
2: Panaszt teszek a legénység egyik tagjának,
3: Dick. Kapitány,
0: tessék.
2: A fedélzeten éppen el akartam kapni egy érdekes rovart, amikor a hajószakács az orrom előtt eltaposta. Hát micsoda eljárás ez?
0: Hát talán jót akar.
2: Nem, aki rovart eltapos, az minden aljasságra képes. De egyáltalán mi van itt?
0: Tudja jól Benedek úr, hogy milyen tragédia történt.
2: Természetesen. Én mindenben rendelkezésedre állok, Dick fiam. Azaz, hogy kapitány. De azt add parancsba, édes fiam, hogy a rovarok a hajón az én kapitányságom alá tartoznak. Csak én rendelkezem velük.
0: Úgy lesz, Benedek úr. Mi?
4: Eddig minden rendben megy, Dick?
0: Igen, asszonyom. Jó ütemben haladunk Amerika partjai felé.
4: Mégis gondterheltnek látszol.
0: Nem akartam szólni, de...
4: De?
0: Az iránytűről van szó. Tudja, asszonyom, minden hajón legalább két iránytű van.
4: Igen.
0: Egyik a kormánykerék felett lóg, a kormányos szem előtt, a másik a kapitány fülkéjében függött.
4: Függött?
0: Amikor a múlt éjszaka a kormánykeréknél álltam, a kapitányi kabinban lévő iránytű, amely részkarikával egy szögön függött, érthetetlen módon lezuhant és összetört.
4: Gondolod, hogy nem volt véletlen?
0: Nem tudom. A karikát az állandó himbáló

0: veszem a kormányt.
1: Te is fáradt vagy, Tom.
2: Nem alszom én el.
1: Na jó. Akkor itt a közelben ledőlök. Ha valami gond van,
2: ébresz fel.
0: Aludjon csak, kapitán. Hát te ne goró. Mit keresel itt?
3: Megsajnáltalak, Tom. Látom, mennyire lelkiismeretesen végzed a munkád.
4: Hoztam egy jó kis frissítő kávét.
0: Hát az most jól jön.
4: Na, igyál csak, igyál.
3: Nem tudom, miért vagytok vele olyan bizalmatlanok.
0: Én senkivel sem vagyok bizalmatlan.
4: Hát azt szeretném, amit ti.
3: Partra írni. Ez a szegény gyerek már teljesen kész van.
0: Nem gyerek, hanem kapitán.
4: Hát akkor is gyerek. Ügyes, az igaz, de még nincs elég gyakorlata.
0: Jól esett a kávé.
3: Na, ugye.
0: Te azt mondtad, nem értesz a tengerészetet.
3: Hát, aki sokat szolgált hajón, csak konyít ehhez ahhoz.
0: Felhős az ég. Talán vihar lesz.
4: Nem hiszem, öreg. Ne aggódj.
0: Olyan fáradtság szállt rám. Fel kellene keltenem, szent kapitány.
4: Nem, hát most aludt el. Hagyd pihenni. Pihenj inkább te is.
0: Leülök ide egy kicsit.
3: Na, ülj csak.
4: Addig kösd ki a kormányt.
3: Már alszik is az öreg a jó kis kávémtól.
4: És most gyorsan a vasdarabot. Itt a kormányos fülke dobogója alatt jó helye lesz. Hí, már is kirendült tőle az iránytű. 45 fokoszögben fordult el a mutató. Éppen úgy, ahogy kell. Most kösd fel a gatyát, szent kapitány.
3: Te csoda gyerek.
4: Kapitány úr, ébredjen.
1: Mi van? Mi történt?
4: Láttam, hogy közelednek a felhők. Kijöttem megnézni, lesz-e belőle vihar, és látom, hogy Tom elaludt.
1: Micsoda?
4: A kapitány úr szintén alszik. A hajó meg megy, amerre jól látja.
1: A szentségit! 45 fokra eltértünk a helyes iránytól. Tom, mit csináltál? Tom, ébredj!
0: Kapitány úr.
3: Az öreg már kimerült.
1: Először is a hajót helyes irányba állítom. Utána pedig kivizsgálom, mi történt.
3: Az bizony nem árt. Én még kávét is hoztam az öregnek, de hát egyszer annyira kimerült, ugye? Úgy látom, nem lesz nagy vihar.
1: Igen. Ha annyit hajózott, tudhatná, hogy az ilyen éjszakai felhők még nem jelentenek semmit.
3: Szent kapitány, én csak egy egyszerű hajószakács vagyok. A tengerészethez nem értek. De főzni, azt tudok, vagy nem igaz?
1: De, főzni tud.

0: Még mindig semmi, Dick.
1: Még semmi, asszonyom.
0: Szerinted mennyire lehetnek az amerikai partok?
1: Nagyon közel kell, hogy legyenek. Nem értem, miért nem látjuk már a földet?
0: A hajó végig gyorsan haladt, igaz?
1: Igen, mióta a szél északnyugati irányba fúj, azóta szinte repülünk. Nem akartam mondani. Kezdetben ezt egy kicsit furcsálottam. Hát az iránytű megbízhatóbb, mint az én tapasztalatlanságom.
0: Minden úgy lehet, ahogyan te gondolod.
1: Bevallom, néha mégis kétséget gyötörnek. Február 10-én vesztettük el Hull kapitányt és a hajó egész legénységét. Ma március 9-e van. Ez éppen 27 nap.
0: És akkor milyen messze voltunk az amerikai szárazföldtől?
1: 4500 mérföldre.
0: Milyen sebességgel halad a hajó?
1: Átlagban napi 180 mérföldet, mióta ebbe a széljárásba kerültünk. Na, ha beszorzom a két számot, csodálkozom. Azon még inkább, hogy ennyi idő alatt egyetlen hajóval sem találkoztunk, pedig ez a szakasz állandó útvonal az óceánjáróban.
0: És nem lehetséges, hogy tévedsz a hajó sebességében?
1: Én tévedhetek. A műszer nem. Minden fél órában kivetjük és mérjük a sebességet. Itt van valamennyi feljegyzésem. Jöjjön, asszonyom. Az ön szeme láttára megmérem a sebességet.
0: Én nem kételkedem benned.
1: Köszönöm. De azért szeretném, ha mégis megnézni.
0: Ahogy gondolod.
1: Tom, hozd a sebességmérőt és merítsd a vízbe.
2: Már is szem, kapitán.
3: Itt vagyok.
1: Jó, csak nyugodtan. Gyorsan szalad a kötél.
3: Dick úr!
1: Mi van?
3: Elszakadt.
1: Hogy az a... Hogy történt?
3: Elkopott a kötél, vagy...
1: Na jó, mutasd.
3: Itt van.
0: Mire gondolsz, szent kapitány?
1: A legfinomabb anyagból készül.

0: ült. Na de itt már meg volt kopva. Akkor is mégis különös, hogy ilyen hirtelen.
1: Ez nagy baj?
0: Hát, mit mondjak? Most már csak az iránytűben bízhatunk.
2: Uram, kapitány úr, süllyed a barométer!
3: Igen, vihar lesz. Mégpedig nem is kicsi.
1: Én biztos vagyok abban, hogy szent kapitány urrá lesz a nehézségeket.
0: Köszönöm, asszonyom.
4: Tom,
5: szólj
4: a többieknek. Be kell vonni a vitorlák egy részét.
6: Kapitán, nem zavarom?
3: Mit akar?
6: Őrül sebességgel halad a hajó.
3: És?
6: Talán már nincs messze a part. És ha a ködben nem veszük észre...
3: Mit javasol?
6: Én javasolni valamit, egy kapitány.
3: Ide figyeljen, nem tetszik nekem a magas unisár.
2: Micsoda hullámok!
6: És újabb a közelem.
3: A kormány szülke mellett pedig ne ólálkodjon, ne goró.
2: Elsodor bennünket a víz!
7: Széttarik a hajó!
3: Mindenki kapaszkodjon meg!
4: Az iránytű!
3: A hullám a tengerbe sodorja!
6: Gyorsan a vassa a felébe, ez az.
4: Mi történt? Majdnem leesett az iránytű, Negoró tartotta meg.
3: Igen, de mintha valamit a tengerbe dobott volna.
6: Nem volt nálam semmi.
3: Biztosan láttam.
6: Elnézést, uram, hogy a hajó iránytűjét mentettem meg. Lehet, hogy nem kellett volna.
4: Igazat mond, kapitány, az iránytűt tartottam.
3: Mindegy. Maga kezdettől fogva nem tetszik nekem. Menjen a helyére!
6: Tudomásom szerint semmiféle szabály nem tiltja, hogy a hajószakács sétáljon egyet a fedélzeten. Na, mit akarsz, te gorilla?
7: Szétmorsoljon, kapitány úr!
3: Tisztességesen viselkedik. A szárazföldön mehet, amerre akar. De itt, a hajón, ne mászkáljon!
7: Hallottad? Na, kotródj a konyhába!
6: Ez megkeserült.
3: Mi történt?
4: Nem tudom, uram.
3: Ez valahogy, mintha a szél és az irány is.
7: Én is mondani akartam, kapitány.
3: Na, míg ezzel az alakkal bajlódtunk, elfordult a hajó. Jó ég. 45 fokkal eltértünk az iránytól. Valami itt nincs rendben.
7: Mire gondol, uram?
3: Én láttam, hogy Negoró a tengerbe dobott valamit.
7: Negoró?
3: Igen. És az a másik iránytű sem véletlenül tört el. Biztos vagyok benne. Most pedig meg akarta rongálni ezt az iránytűt.
7: Na, megáll.
3: Vagy mitől tért el ez a hajója hirtelen az iránytól? Nem értem.
4: Tom, lehet, hogy ezekre a kérdésekre egyszer magyarázatot kapunk. De talán akkor már késő lesz.
7: Föld! Föld!
3: Merre?
7: Arra nézzen, kapitány úr!
3: Biztos, hogy bennem tartott láttál?
7: Teljesen biztos!
3: Igen, én is látom! Micsoda szemed van, Herkules! Föld!
1: Végre, Di. Megmondom őszintén. Én már azt hittem.
3: A 10 mérföldnyire. Föld!
1: Olyan boldog vagyok, Dick. Amerika!

0: Tévedtünk a szóba. Csak egy kis sziget volt. Egy sziklánspartú kis sziget.
1: De milyen sziget, Dick?
0: Az érkép megmondja a szó. Nézzen csak ide. Az a földarab, amit láttunk, csak sziget lehetett. A csendes óceánban. Ezen a részen nincs más, csak a húsvét szigetek.
1: És már magunk mögött is hagytok?
0: Igen. A szél arról fújt.
1: Milyen messze van a sziget Amerikától?
0: Körülbelül 2000 mérföldre.
1: Akkor a Pilgrim lassabban ment, mint ahogy számítottad.
0: Köszönöm. Nem vagyok képes megmagyarázni ezeket a dolgokat. Ha csak az iránytű meg nem tévesztett bennünket.
1: És a hajó meddig bírja még ezt a viharos szelet?
0: A Pilgrim nagyon jól megépített hajó. Kibírja a vihart. Készleteink is vannak, és higgyen nekem, meg fogunk érkezni. Asszonyom, jöjjön fel a fedélzetre. Csendesedett a szél, kisütött a nap.
1: Éreztem a hajó mozgásán. Milyen nehéz dolgod volt, Dick. Mennyit megtettél értünk?
0: Csak azt tettem, ami a kötelesség.
1: Most legalább pihen ki magad egy kicsit.
0: Nincs szükségem pihenésre. Jól érzem magam. De ha partot érünk, akkor majd valóban alszom egy nagyot.
1: Dick, sem én, sem a férjem nem felejtjük el, amit értünk tettél. Ha majd befejezed a főiskolát, újból parancsnok leszel. James Weldon valamelyik hajóján.
0: Előre is köszönöm.
1: Eddig csak fogadott fiunk voltál. De most úgy érzem, mintha az édes fiunk lennél.
0: Asszonyom, ne mondjon ilyet, mert egy kapitánynak nem illik sírni. Megyek, végzem a dolgom.
1: Jól van, drága Dick.
0: Megtisztítjuk a hajót, hogy akárhol érünk is partot, lássák, igazi tengerészek dolgoztak rajta.
1: És vajon, hol érünk partot?
0: Valahol Chile és Peru között. Keleten sok kikötő van. De hogy itt hová fog vetni bennünket a véletlen, azt nem tudom. Ott már majd találunk egy gőzöst, amely önöket San Franciscóba viszi.
1: Nem akarod a Pilgrimet magad San Franciscóba vezetni?
0: Szeretném, de előbb mindannyiukat épségben partra teszem. Engem csak egy dolog érdekel, asszonyom, hogy önök biztonságban legyen.
2: Hold! Előttünk föl!
3: Amerika! Végre! Szóljatok, hogy mindenki jöjjön a fedélzetre!
4: Én is jöhetek, uram.
3: Ó, ünnepi pillanatban mindenki. Ha? Mit szól hozzá, Negoro?
4: Én biztos voltam benne, hogy előbb vagy utóbb, de megérkezünk.
2: Semmiben sem voltál biztos.
4: Feketékkel nem tegeződöm. És akkor még finom voltam.
2: Egyszer a szárazföldön leszünk, Negoro. És akkor már nekem nem kell tekintettel lennem szent kapitányra.
4: Nekem sem.
2: Majd akkor meglátjuk.
1: Dick, igen? Megérkeztünk?
3: Ó, végre. Ez csak Amerika lehet.
4: Egész biztosan az, asszony.
1: Mi az? Maga is ért a tengerészethez?
5: Ez nem szakértelem kell, elég a szem. Most már csak az a kérdés, élve kerülünk ki a partra, vagy holtan?
1: Miért mondja ezt?
5: A vitorlák fele oda. Nem tudjuk csökkenteni a sebességet. Ha nem homokos a part, akkor...
1: Szent kapitány!
0: Igen?
1: Igaz, amit Negoro mond?
0: Sajnos igaz. De előbb lássuk a partot, aztán eldöntjük, mit tegyünk.
4: Csak aztán nehogy késő legyen.
3: Mire figyelj, ha szükség lesz rá, majd tanácsot kérek.
4: Jó, én csak egy kotnyeleskedő hajószakács vagyok.
0: Csupa éles szirten kellene átmennünk. Távol a part már homokos. De odáig csak a vakszerencse segíthetne bennünket.
6: Gyere ide, Dingo! Megérkeztünk!
1: Hajd, kisfiam! Dingo nyugtalan.
0: Olyan különösen ugat. Dingo!
2: Hallgass! Mintha ismerné a partot. Ugyan már, kutya ez csak nem ember. Érez valamit.
7: Hé, Herkules! Vigyék innen ezt a drogát! Nem pengész
2: innen! Te csak ne parancsolgass!
5: Kapitány, nem akarok beleszólni a dolgába, de ha már zátonyra kell futnunk, minél közelebb a parthoz. Nincs egyetlen csónakunk sem. És a hölgy és Benedek úr, valamint a kisfiú biztonsága miatt...
3: Herkules! Hozzátok a mentőöveket!
2: Igen, uram!
1: Én jól úszom, Dick.
3: Ó, az itt kevés lehet. Vegyen fel mindenki mentőöve! Ha mégis sziklának ütközünk! Herkules! Te ügyelsz Mrs. Weldonre!
2: Igen is!
3: Beth! És Austin! Benedek úrra!
6: És rám!
3: Ó, Jack! Rád én fogok ügyelni. És biztosan partra jutunk. Negoro! Tud úszni?
4: Köszönöm, hogy aggódik. Ha a partra érek, akkor jó. Ha nem, akkor egy gonosz emberrel kevesebb van a földön.
3: Hát, milyen önkritikus.
4: Mit mondjak, maga gonosznak lát engem. Pedig csak egy sokat próbált szerencsétlen flótárs vagyok.
3: Figyeljünk a tengerre!
4: Kapitány, oda nézzen, arra! A víz elszíneződéséből látszik, hogy az átonyok között egy kis ösvény kanyarog. Hát, ha szerencsénk van.
3: Aha. Jó szeme van, Negoro.
4: Na, ugye, hogy nem csak főzni tudok. Balra, kapitány! Jó, jó, ezt az irányt tartsa! Szörnyen közel vagyunk a szirtekhez. Ha lehet, még balra! Ez az! Most egészen közel tudunk menni a parthoz. És talán sikerül! Haladtunk, hatalmas szikla! Kapitány! Baj van!
3: Meneküljön mindenki! Gyorsan! Herkules! Herkules, vigyázz Mrs. Weldonre! Jack! Jack!
8: Kapaszkodj elé!

0: Mindenki a partra ért.
1: Még az Osztér és Negoro küszködik.
2: Segítek.
0: Vensd Osztint. Én segítek Negorónak. Gyorsan, mert nem bírja már. Negoro! Itt vagyok!
2: A kapitány, ha nem bírom a partra, Oszti, megérdemlek, hogy megtökeljek.
0: Kamaszkodjon belé.
2: Éppen maga jó segítségemre. Egy gyerek.
0: Kamaszkodjon. Leszünk a nehezén.
3: Mi már parton vagyunk, segítsek szent.
0: Nem. Helyír a lábunk. Jöjjön egy kicsit. Mászul a parton, Negó.
2: Szégyen, hogy ilyen gyenge voltam.
0: Él, az a fontos. Minden képség nem van?
4: Igen. De a hajóval együtt mindenünk oda veszett. Micsoda kihalt vidék. Mi lesz itt velünk, Dick?
0: Amerika földjén van a lábunk. Ez a fontos. Valahogy majd csak boldogulunk.

0: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényét rádióra alkalmazta Asperján György. A második rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Moore Marianna, Negoró, Dózsa László. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Szadán, Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta mindenhol folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. A Magyar Mérnöki Kamara a vízbiztonság erősítését szorgalmazza. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a Tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, őszelejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között alakul majd.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
4: Lesokkolódik az ember, minden csak negatív gondolatok jönnek elő, nagyon rossz híre van ennek a köztudatba, pedig aztán én úgy fogtam fel az egész, mint egy influenza, hogy végig kell menni az úton, ami lehetséges kezelések vannak, fel kell venni, és a végén majd meggyógyulunk.
5: Könnyen belátható, hogy minél jobb általános erőlétben és lelkiállapotban van egy beteg, annál nagyobb az esélye a gyógyulásának. A Miskolci Onkológiai Prerehabilitációs Program célja pont ez, hogy a daganatos betegek fizikai és pszichés felkészülését támogassa a kezelések előtt és alatt, hiszen ezzel nem csak az életminőség javítható, hanem a műtéti komplikációkat is minimalizálni lehet. Mindez persze teammunkában végezhető. Az orvos mellett gyógytornász, dietetikus, pszichológus, szociális munkás, lelkész és az elérhető civil szervezetek is részt vesznek a betegek ellátásában. Hogy pontosan hogyan is történik mindez, annak Bétót Erika járt utána a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban.
6: A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályán beszélgetünk Rubi Monika főnővérrel, mégpedig a témánk a pre-rehabilitáció, amely nemrégiben jött létre itt az osztályon. Mit kell erről tudni? Mi az, hogy pre-rehabilitáció?
7: Gyakorlatilag a műtét előtti állapot felmérés következtében valamennyi betegnél törekszünk a legideálisabb mentális, testi és szociális állapot létrehozására, mégpedig annak okán, hogy a legideálisabb állapotban kerüljön a műtőasztalra, gyakorlatilag kevesebb szövődménnyel, kevesebb ápolási nappal, bent töltött idővel tartsuk őt az indokoltnál tovább ideig.
6: Hát kezdjük az elején. Van egy beteg, akinél diagnosztizáltak egy rossz indulatú daganatot. Mi a következő lépés?
7: Gyakorlatilag a kivizsgálás menete ezzel elindul, megtörténik a mintavétel. Az idő észszerű kihasználása kapcsán a beteg állapot felmérése és státusz felmérése a következő lépés, míg az onkotím döntésre várunk. Az onkotím döntést megelőzően mi már megpróbáljuk a beteget mentálisan, szociálisan, illetve testileg felkészíteni a ráváró lépésekre. Gyakorlatilag egy dietetikus konzultáció kapcsán egy InBody analizálással megnézzük, hogy mennyire felkészült az ő teste egy műtéti beavatkozásra. Illetőleg tájékozódunk arról, hogy mentálisan mennyire viseli meg ennek a betegségnek a megléte, illetve szociálisan egy-egy a betegség miatt kiesett jövedelmet ő hogyan tudja pótolni.
6: Az volt az érzésem, amikor a főnővérrel beszélgettem, hogy a táplálkozás az nagyon fontos a beteg számára, legalábbis itt a team csoporton belül. Hát nyilván ön ennek a szakembere. Mi a legfontosabb?
8: Tapa Evelyn vagyok, a Központi Dietetikai Szolgálat klinikai táplálási és mobil team tagjaként dolgozom. Talán a legfontosabb az, hogy a műtét időpontjáig a megfelelő tápláltsági állapotot elérjük a betegeknél.
6: Tehát fogyjon vagy hízzon?
8: Így van, igen, különböző tápláltsági állapottal érkeznek ugye a betegek hozzánk a mérésekre, illetve a konzultációra, és igyekszünk, ha nem is az ideális állapotot elérni, de a lehető legjobbat kihozni ebből a rövid időszakból a beteg számára.
6: Gondolom, hogy egészen más étrendet kell elrendelni annak, aki fogyni akar, és annak, aki hízni. Egyáltalán van olyan, hogy híznia kell valakinek?
8: Sőt, legtöbb esetben ugye arról beszélhetünk, hogy mire a diagnózis megállapításra kerül a fejnyaktumoros betegeknél, sajnos az alultápláltság már kialakult, így az elsődleges szempont az úgymond roborálás, tehát az energia és kalóriadús, fehérjedús táplálkozás kivitelezése. És ugye nagyon fontos, hogy érintette a nyelés, rágás, valamilyen nehezítettség ugye felmerül-e itt az étkezés során, hiszen ehhez alkalmazkodni kell mindenféleképpen az ételek állagával, illetve vannak ugye bizonyos speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek kiegészítik a táplálkozást.
6: És akinek fogynia kell?
8: Nagyon ritka az a változat, amikor arról beszélünk, hogy fogyókúra lenne szükséges.
6: Tehát egy túlsúlyos beteg nincs a daganatos betegek között?
8: Jelen esetben gyakrabban találkozunk alultápláltsággal, de hogyha túlsúly vagy elhízás áll fenn az adott betegnél, akkor sem a fogyókúra a cél jelen állapotban. Sajnos ugye a műtét is, illetve a későbbiekben, hogyha akár sugárkezelés vagy kemoterápia kezelés szükséges betegnél, akkor nagyon komoly mellékhatásokkal jár, amelynek következtében több mint valószínű, hogy testtömegcsökkenés fog bekövetkezni, tehát ez most nem annak az időszaka, amikor fogyókúrába vagy bármilyen drasztikus diétára fognánk a beteget. Ugye ránézésre nem igazán tudjuk eldönteni pontosan, hogy milyen a betegek tápláltsági állapota, vagy egy egyszerű mérleges testtömegméréssel sem tudjuk biztosan a tápláltsági állapotot megállapítani. Ami itt a kórházban nagyon nagy segítség, hogy van egy InBody testösszetételmérő analizátor.
6: A táplálkozás fontosságáról még szólunk. Előbb azonban hallgassuk meg a fülorgégészet és fejnyaksebészeti osztályvezető főorvosát, Karosi Tamást.
9: Kezelések vonatkozásában, hogyha valaki egy onkológiai betegség diagnózisával szembesül, akkor nagyon sokan arra gondolnak, hogy hát valamilyen műtéti beavatkozás vagy beavatkozások fognak történni, ami természetesen megviseli a szervezetet, és aztán utána vagy sugárterápia, vagy kemoterápia, vagy ezeknek a kombinációja fog következni. Ezek természetesen mind nagy igénybevételt jelentenek a szervezet számára, de önmagában ez nem elegendő a gyógyuláshoz. A rehabilitációnak a alaptézise az, hogy a beteget fel kell készítenünk ezekre a kezelésekre, biológiai értelemben is, illetve mentális, pszichés értelemben is.
6: Tehát érezze a beteg, hogy nincs egyedül, van kihez fordulni bizonyos kérdések esetén.
9: Igen, hiszen ezeknek a kezeléseknek számos mellékhatása lehet. Nagyon sok mindenre kell odafigyelni, ami nem elvárható sem a hozzátartozók részéről, sem pedig a betegek részéről, hogy mindennel tisztában legyenek. De ha csak egy dolgot emelek ki itt a beszélgetés kezdetén, hogy például a tápláltsági állapot mennyire fontos egy onkológiai kezelés előtt, vagy egy sebészeti kezelés előtt, ami egy óriási nagy fizikai stressz jelent a szervezet számára, akkor azt gondolom, hogy világosra kell tenni azt, hogy egy megfelelő tápláltsági állapottal rendelkező beteg, vagy akit még fel tudunk egy kicsit kondicionálni egy megfelelő állapotra, az egészen más esélyekkel indul ugyanabban az onkológiai stádiumban, a gyógyulás felé, mint az, aki egy krónikus alultápláltságban szenved.
6: Illetve mondjuk el, hogyha pszichológus is van ugye a témbe, hogy lehet, hogy egyébként pszichológust nem keresne meg a beteg, de itt, ha ebbe a programba jelentkezik, akkor ez kézzelfogható.
9: Igen, tehát a pszichológiai gondozás az egy rendkívül fontos, ugyanis a pszichés állapot akár, hogy is néző, de valamilyen formában kihat a gyógyulásra, hiszen a pszichés állapot, a pszichés kondíció az immunrendszer működését is alapvetően befolyásolja, és nagyon sok esetben ezek a kérdések, a gyógyulással kapcsolatos kérdések, vagy magával a betegséggel való szembenézés, az egy magányos műfajnak tekinthető a betegek, illetve a hozzátartozók szempontjából, és nagyon sok kibeszéletlen dolog van. Sok esetben különböző addikciós problémákkal is küzdenek. Szerhasználatit gondolok elsősorban az alkoholfogyasztásra, illetve a dohányzásra, ami nyilvánvaló, hogy nagyon nehézzé teszi a kezelésben való részvételt, a gyógyulás felé vezető utat. Sokszor lemondásokkal jár a betegek, illetve a hozzátartozók szempontjából is ez a kérdéskör, és hát ugye egy pszichológiai tanácsadás, vagy amennyiben a pszichológus mint első szűrő úgy látja, hogy pszichiátriai gondozásba vétel is szükséges, akkor azt gondolom, hogy már egy félig-meddig nyert ügyünk van.
6: Most vissza a dietetikushoz. Ahogy hallottuk, nagyon fontos a beteg fizikai állapota a műtét előtt.
8: Egyensúlyozott egészséges táplálkozás az alapja úgymond mindennek, de figyelembe kell vennünk az adott társbetegségeket is. Például ilyen egy cukorbetegség, vagy egy epebetegség, ezekhez is alkalmazkodnunk kell mind a nyersanyagok válogatása szempontjából, mind az ételkészítési technológiák szempontjából. Nagyon fontos, hogyha a táplálkozás kiegészítésére egy speciális gyógyászati célra szánt élelmiszert választunk, vagy ahogy közismertebb egy iható tápszert, akkor figyelembe vegyük ezeket a társbetegségeket is. Nem mindegy ugye a szénhidrát összetétel, hogyha egy cukorbetegségről beszélünk, vesebetegség esetén a fehérje bevitelre is figyelnünk kell, hiszen ott fokozottabb fehérje bevitel szükséges, ugye ha egy daganatos megbetegedésről beszélünk, de mégis a vese állapotot is követnünk kell. Tehát számos olyan társbetegség van, amelyek meghatározóak lesznek az étrend kialakításánál, ezért nagyon fontos, hogy mindig személyre szabottan tegyük ezeket az étrendi javaslatokat, és ne általánosságban beszéljük meg ezt a betegekkel.
6: Főnővér helyettes és gyógyszerellátásért felelős nővérrel beszélgetek.
10: Szihalminé Szeles Lilla vagyok, a fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály főnővér helyettese, illetve a gyógyszerellátásért felelős ápoló.
6: Az imént a heti percekben arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos a betegek táplálása, táplálkozása, mint nővér, aki közvetlen kapcsolatban van a betegekkel, hogy tapasztalja, hogy mennyire tartják be az utasításokat a betegek?
10: Változó ez sok mindentől függ, hogy a betegek mennyire vannak elkeseredve egyáltalán ugye a diagnózis miatt, amit esetlegesen már megkaptak, illetve magától a betegségtől, hogy ugye a nyelés már mennyire akadályozott.
6: Mi a tapasztalat, hogy a megalakult pre-rehabilitációs tím munkája mennyire befolyásolja az embereknek a, hát mondjuk úgy, hogy a kedvét, a, egyáltalán, hogy nincsenek egyedül?
10: Fellelkesedést látunk a betegeken, hogy nincs elengedve a kezük, illetve hogy próbáljuk megoldani a betegutat, hogy minden társszakmához eljussanak és segítséget kapjanak, hogyha szükségük van rá.
6: A műtét előtt egyébként mennyi idővel kerülnek kapcsolatba a beteggel önök itt az osztályon?
10: Hát ez is változó igazából. Valakivel már hetekkel előtte is akár kapcsolatban tudunk kerülni, valakivel egy nappal a műtét előtt. Látjuk őt itt az osztályon.
6: Ön, mert hogy a főorvos úr azt mondta, hogy nagyon fontos a táplálkozás, a helyes táplálkozás, a műtét időpontjáig, hogy a beteget megfelelő állapotba tudják, de hát hogyha két nappal előtte találkoznak vele, akkor ez nem lehetséges.
10: De ez már ugye a szakrendelésen elindul, ez a felkészítés a beteg szempontjából, azért már a társszakmához elirányítják az esetkoordinátor kollégánk.
6: Tehát akkor ide az osztályra már úgy kerül, hogy ismeri a pre-rehabilitációs tém munkáját.
10: Így van, igen.
6: Így belülről, mint szakember, milyennek látja ennek a témnek a munkáját, ennek a pre-rehabilitációs témnek?
10: Ideálisnak, nagyon nagy szükség volt már egy ilyen szakrendelésre.
6: Tudják a betegek, ismerik, hogy létezik ez a csoport?
10: Igen. Mindenkit már a szakrendelésen próbálunk ennek az irányába terelni.
11: Nagyon sok mindenem változtatni kellett, először is azt, hogy végre vegyem észre, hogy én is fontos vagyok. Nem csak mindig a környezetemben élő személyek, ahhoz, hogy ők boldogok legyenek, az kell, hogy én is jól legyek. Tehát ezen mindenképp változtatni kellett. Voltak olyan dolgok, amik addig nagyon fontosnak tűntek, azok háttérbe szorultak, és fordítva. Amire azt gondoltam eddig, hogy nem fontos, igen, rájöttem, hogy igen, azzal kell többet foglalkozni.
6: Például?
11: Például a munkahelyemen. Nem kell nekem a legjobbnak lenni, nem kell nekem túl teljesíteni.
6: Tehát a pre-rehabilitációs tím munkatársai irányítják önhöz a betegeket. Milyen szempontok alapján kerülnek önhöz?
12: Marina Valcsev Andrea vagyok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Központi Szociális Szolgálatának a vezetője. Szociális munkás mentálhigiénikus kolléganőként látom el a feladatomat.
6: Milyen eseteket küldenek önhöz, vagy milyen segítséget tudnak nyújtani?
12: A prehabilitációban mi általában a mi kapcsolódásunk a betegekhez nem a korai diagnosztikai szakaszban történik, hanem inkább már a terápiás időszakban. Sok esetben már túl vannak műtéten, és itt vannak a kórházban, és a többi szakember által, orvos által kiválasztott betegek, vagy pszichológus kolléganő által kiválasztott betegek, akiknél felmérődik a hiányállapot, már az orvos látja, hogy itt bizony szociális segítségre is lesz szükség. Konzultációt kérnek, tehát vizsgálatot kérnek tőlünk, hogy szociális szempontból is vizsgáljuk meg a beteget. Ilyenkor jelzésre érkezünk, és mindig a beteggel való kapcsolatfelvétel az egy szociális anamnézis, egy első interjú felvételével történik, tehát megismerkedünk a beteggel, és azokat a kérdéseket próbáljuk tisztázni, amiből mi látjuk, hogy hol vannak, hol tudunk majd mi segítséget nyújtani, hol vannak azok a hiányállapotok, ezt úgy hívjuk.
6: Mondjon példát erre.
12: Nézzük itt a lakhatását, a családi állapotát, a környezetét, hogy lesz-e neki támasza, lesz-e, aki majd ebben a betegség felgyógyulás, meggyógyulás időszakában segíti őt, vagy teljesen egyedül van, dolgozik-e, ugye életkortól, kultúrától, mindentől függ az ő gyógyulása, milyen a jövedelmi helyzete, alacsony, magas, fog-e tudni dolgozni, nem fog tudni dolgozni, leszázalékolászóba fog-e kerülni a megváltozott munkaképesség következtében, kell-e majd valamilyen ellátás, vagy éppen az alatt az egy év táppénz időszak alatt jó eredménnyel vissza tud majd menni a munkavilágába, vagy egyáltalán nincsen munkahelye és nincsen jövedelme. Tehát ezeket, mikor mi felmérjük, akkor itt tudjuk megállapítani, megbeszélni vele, hogy akkor milyen ellátásokkal tudjuk őt
13: összekötni.
6: Tehát akkor önök abszolút segítik a hivatalos ügyek intézésében, vagy abszolút, eljárnak helyette?
13: Abszolút, és el is járunk helyette, igen, így, ez így van. És ehhez ugye nagyon nagy szükség van arra, hogy a beteg ezt elfogadja, megértse, ne essen kétségbe, hogy itt a vége mindennek.
6: És akkor jön a klinikai szakpszichológus. Farkas Klára tagja a tímnek.
14: Szomatikus osztályokról jönnek a betegek, és igen, elsősorban általában a testi betegségek okán megváltozott élethelyzet, vagy krízishelyzet az, ami ebbe az irányba nyomja őket.
6: Mit tehet egy pszichológus, mit tud mondani egy pszichológus, amikor tulajdonképpen sok betegnél az a szó, hogy daganat, hogy rákos, egyelő a halállal. Mármint az érzelmeiben általában, hogy mit tud a pszichológus mondani?
14: Hát azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mire hozzám kerülnek a betegek, addigra azért már nagyon sok egészségügyben dolgozó szakemberrel találkoztak, tehát hogy nem én vagyok az első, akivel találkoznak. Általában hozzám már a motivált betegek érkeznek, és igen, az első reakció ez mindig az ijegység, nem csak a betegtől, hanem a beteg környezetétől, a hozzátartozóktól.
6: Mert hogy a hozzátartozó is elmehet önhöz?
14: Igen, abszolút, jöhet a beteg hozzátartozója is, de hogy az a tapasztalat, hogy igen, laikusként egészen másként gondolkodik az ember erről a helyzetről, ez nagyon félelmetes, ijesztő, amikor benne vannak is hasonló érzéseket élnek meg, de azért az a tapasztalat, hogy az út során megszelídül az a kép, ami laikusként élt a betegek fejében, akár egy, nem tudom én, kórházi bentfekvés, azért, mint ahogy itt a kollégáktól is hallani lehetett, hogy ez egy nagyon emberséges, igyekszünk közvetlen módon kapcsolódni a beteghez, és mire hozzám eljutnak, azért addigra már árnyalódik a kép a fejükben arról, hogy mi is fog történni velük, hol, hogyan. Ez a kezdeti ijegység, félelem, mire hozzám kerülnek, azért már enyhül.
6: De hát itt a kórházi osztályon tulajdonképpen a testük gyógyításával foglalkoznak a szakemberek, önök pedig a lelki gyógyítással. Mennyire sikerül mondjuk a betegség vége felé, vagy mennyi ideig járnak egyáltalán önhöz?
14: Nagyon változó. Az is, hogy mennyi ideig járnak, az is, hogy milyen rendszerességgel járnak, és az is, hogy a betegséggel való megküzdés mely szakaszában érkeznek meg. Van, aki szinte azonnal a diagnózis megalkotása, vagy papírra kerülése után kér segítséget, van, aki pedig a betegséggel való megküzdés során a későbbiekben, akár egy műtét előtt, műtét után, akár a kezelések után, közben, de az sem ritka, amikor már mindenen túl van a beteg, amikor ez az aktív megküzdési, tehát hogy amikor benne vannak ebben a folyamatban, mindig történik valami, mindig van mit csinálni. Ezt egy ilyen aktív megküzdési, hogy azt érzi, hogyha eljön a kezelésre, kibírta, ha túl van a műtéten, kibírta, akkor mindig vár valamitől egy ilyen megkönnyebbülés érzést. És gyakran szokott az lenni, hogy amikor a vizsgálat, vagy a vizsgálatok, a kezelések végére érnek, várják ezt az érzést, és ez az érzés nem érkezik meg. Sok beteg ilyenkor ijed meg, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy az történik, hogy amikor már nincs ez az aktív megküzdés, nincs mit csinálni, hanem azt mondja a kezelő orvosa, hogy na hát jó, akkor 3 hónap múlva találkozunk, holott eddig minden héten találkoztunk, vagy egy-két hetente, akkor nagyon megijednek, hogy ide vágytam magam, hogy már végre ne kelljen jönni.
6: De és amikor mégis nem... idegen az érzés, ugye, hogy vége.
14: És ijesztő, hogy jó, hát eddig itt engem minden héten láttak, és akkor ezután 3 hónap, tehát 3 hónapig senki nem fog rám nézni, és azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az történik a betegekkel, hogy utoléri őket a lelkük. Mert ilyenkor van lehetőség, meg idő arra, hogy a lelkükkel is találkozzanak.
6: Egy-egy nagy betegség után önnek már bizonyára van tapasztalata, rálátása. Után mennyire változik meg egy ember személyisége? Mennyire változhat meg?
14: Hát mindenképp változik. Azon vagyunk, és így a pszichológiának is, vagy az én munkámnak is az a lényege, hogy legyen egy ilyen mi ezt úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen lehetőséget ad ez az állapot, ez a krízishelyzet, egy ilyen poszttraumás növekedésre, tehát hogy az a célunk azzal, hogy a betegek mentális útját is próbáljuk egyengetni, hogy ez ne egy ilyen poszttraumás stressz okozzon hosszú távon, hanem egy poszttraumás növekedést, ami azt jelenti, hogy ez a személy, aki kijön ebből a betegségből, az egy integráltabb, jobban működő, akár nehéz helyzetekkel, stressz helyzettel hatékonyabban megküzdő ember legyen, mint aki korábban volt, aki megbetegedett, vagy aki megérkezett ebbe a betegségbe.
6: Ezt akartam kérdezni, de hát szinte válaszolt is rá, hogy a pszichológusnak mi adja a sikerélményt?
14: Hát vannak apró sikerélmények, nagyon nehéz a betegeknek megérkezni, nagyon nehezen lépnek be az ajtón, vagy várakoznak az ajtó előtt az első alkalommal, de azért az a tapasztalat, hogy a második alkalommal, mert mindig nagyon felszabadultan jönnek, mindig elmondják, hogy nagyon izgulnak, nagyon félnek, és hát az én megrendelésem magam felé az, hogy a beteg az saját magával jöjjön beszélgetni, tehát nem az a lényeg, hogy én ülök ott vagy más, hanem hogy abban a bizalmi légkörben, abban a biztonságos légkörben, ahol ketten vagyunk, de valójában ő saját magával találkozik, ott esetleg kimondjunk olyan dolgokat, amik lehet, hogy nagyon sokszor megfogalmazódtak, vagy ilyen automatikus gondolatként nagyon sokszor félelmek, szorongások, aggodalmak formájában keresztül mentek a fején, azok itt kihangosodjanak, megszelidüljenek, és én sokszor szoktam azt mondani, hogy nem az a cél, hogy egy nehéz helyzetben levő beteg pozitívan lássa a helyzetét, mert hogy nagyon nehéz pozitívan látni ebben a helyzetben, hanem általában a cél az, hogy reálisan lássa a helyzetét.
6: Ez Rubin Mónikához fordulok. Mi a tapasztalat, hogy mennyire veszik a betegek igénybe ennek a témnek a munkáját?
13: Gyakorlatilag elmondható, hogy ezek a betegek, akik az ellátásunkban ennek a tímnek a kapcsán bevonásra kerültek, úgy érzik, hogy fogva van a kezük, ki van töltve az idejük, bármilyen kérdésre korrekt választ és segítséget kapnak, és hát gyakorlatilag a mi feladatunk meg az, hogy megkönnyítsük az ellátásukat, felkészítsük az otthoni létükre, illetve a minőségi élethez járuljunk hozzá. Ami fontos, hogy bármikor kérhetnek segítséget, tehát nem engedjük el a kezüket, bármikor visszajöhetnek, és az ellátást igénybe vehetik.
6: Az orvos számára mit jelent az, hogy működik itt egy ilyen prerehabilitáció, tehát az ön munkája könnyebbé válik mentálisan?
9: Mentálisan is könnyebbé válik, és azt gondolom, hogy szofisztikáltabb betegellátási tevékenységet lehet ezáltal végezni, hiszen a prerehabilitáció azért nem egy újdonság, nem egy csoda.
6: Csak kevés helyen működik az országban.
9: Igen, de valamilyen formában azért a kezelő orvos, vagy orvosok, a kezelő tím korábban is próbálkozott valamiféle prerehabilitációs tevékenységgel, de nyilván, hogyha egy emberen nyugszik a betegnek a pszichés vezetése, mentális vezetése, a műtéti tevékenység, a műtétnek az effektív elvégzése, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás, bizonyos szociális kérdéseknek a feltérképezése is, a szociális nehézségeknek a megoldása, a különböző időpontoknak az adása, és a többi, és a többi. Ebből valószínűleg az következik, hogy bizonyos kérdések, vagy bizonyos pontokra sokkal kisebb hangsúly fektetődik, hiszen nem lehet ennyi felé szakadni sok beteg ellátása esetében. Itt inkább azt gondolom, hogy egy sokkal precízebb betegvezetés, beteggondozás valósult meg azáltal, hogy az egyes részfeladatok szakemberekhez kerülnek, akik kizárólag azzal a részfeladattal kell, hogy foglalkozzanak a beteg vonatkozásában, és természetesen ezek a szakemberek konzultálnak a kezelőorvossal, illetve egymással is, ami azt gondolom, hogy egy állandó információcserét feltételezve mindenképpen a betegek érdekét szolgálja.

A mai műsor a Miskolci Onkológiai Prerehabilitációs Programról véget ért. A hangmester Schwarz Nóra, a riporter Bétót Erika és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, mindjárt kezdődik a Krónika.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bestin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány.
1: A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés.
2: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai, tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk, nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényes, számos településen azonban vízkorlátozás is nehezíti a hőség elviselését. Cserei Judit összeállítása.
3: Hétfő reggel Szada lett az első település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Itt jelenleg több vízszállító is dolgozik.
4: Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
5: Egy olyan órája fogyott el a víz körülbelül, és utána néztünk a neten, hogy itt ez a legközelebbi vízosztóhely, robogtunk, WC, főzés. Erre a célra kell.
3: A Dunamenti regionális vízműszolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csak nem felén kritikus most a helyzet. A súlyos probléma mintegy 240 ezer embert érint. Zalában már a múlt héten több településen is vízkorlátozást rendeltek el a kapacitást meghaladó vízigények miatt. Több településen most is vízkorlátozás van érvényben, és továbbra is mindenkit takarékoskodásra szólítanak fel. Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet.
6: A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is.
1: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják.
1: Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord.
2: Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták. Akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés.
1: Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
2: Mukis Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. A hőségriadó kezdet óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
7: Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazságban, inkább ne gyújtson tüzet.
1: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés.
2: A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
1: Az országgyűlés korlátozta a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását.
2: A jogszabály célja, hogy megszüntesse a főpolgármester, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének automatikus évenkénti emelkedését. A módosítás emellett eltörli az érintett tisztségviselők havi költségtérítési jogosultságát is. Csökkentették továbbá a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számítási alapját is.
1: A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia részvételével tartottak kétnapos agrártalálkozót Balatonfüreden. Az egyeztetésen a mezőgazdasági válsághelyzetek, különösen az aszály kezeléséről, a közös agrárpolitika reformjáról, valamint a biogazdálkodás és a vidékfejlesztés kérdéseiről tárgyaltak, és több közös nyilatkozatot is elfogadtak.
2: Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a találkozó után úgy fogalmazott, a jövőbeli kockázatok miatt az országoknak gyors, rugalmas és egységes válaszokat kell adniuk.
8: 6 állam írta alá a nyilatkozatot, mégpedig azért ez a 6 állam, mert teljesen egyetértettünk abban, hogy mind az aszályhelyzet kérdése, mind a közös kutatásfejlesztés kérdése, mind a biológiai energiaforrások kérdése, mind pedig a vidékfejlesztés kérdése olyan fontos kör, amelyben meg tudjuk találni a közös pontokat.
1: Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a Magyar Egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap.
2: Emiatt holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rend szerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenlét és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható.
1: Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kanalas Lili összefoglalója.
9: Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőnkora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomatfelismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak.
10: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32 és 38 fok között várható.
1: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni a figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
11: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal! Ön takarékoskodik a vízzel és az árammal, a gazdasági és energetikai miniszter azt kéri a lakosoktól, hogy este 6 és 9 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. És mi gondol, mennyi ideig kellene tartania egy társadalmi egyeztetésnek? Elég csak egy online válasz. Lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról.
12: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
13: A Fővárosi Kizelbak galériában látható Budapest a festők szemével című tárlat mintegy 100 műalkotáson keresztül mutatja meg a nagyváros folyamatosan változó arcát. Molnos Péter művészettörténész az osztrák Rudolfon át 1850 körül készült első akvareljeitől kezdve Mácsai István festőművész 20. század végén keletkezett képeig állította össze a kiállítás anyagát. Soha ilyen bőválogatás nem született még budapesti témájú festményekből Magyarországon. Az izgalmas kamara kiállítást maga a tárlat rendezője mutatja be nekünk.
12: Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Kvantumszámítás és adatvédelem, ELTÉS kutatók egy új biztonsági rendszer fejlesztésében vesznek részt.
15: El lehet titkosítani új adatokat és algoritmusokat, hogy valahogy mégiscsak a titkosított algoritmust végrehajtva a titkosított adaton olyan eredményt kapjunk, amit aztán vissza lehet fejteni, és az eredeti feladatot megoldását vissza lehet belőle nyerni.
14: Különleges föld alatti helyszín, hollywoodi produkciók készülnek a tárnoki pincerendszerben.
16: A Hollywooddal van hosszabb távú szerződésem, meg a Universal Studio-val, de nem is igazán hirdetünk, mert per pillanat háromszoros túljelentkezés van.
14: Megújul a Károly kilátó, 90 év után ismét összefogással szépül Sopron jelképe.
17: Nyilászárókat cserélünk, a külső teljes homlokzatnak a fugázását, javítási munkáit elvégeztük már egyébként, illetve az impregnálását is, hiszen ez nagyon fontos, hogy a víz lehetőleg ne jusson be a kilátóba. Ugyanezt a munkát belülről is elvégezzük.
12: Trendidők.
14: A kvantum számítógépek fejlődése új lehetőségeket nyit a tudomány és az informatika előtt, ugyanakkor a jelenlegi adatvédelmi megoldások számára is komoly kihívást jelenthet.

0: egy felhő üzemeltető által fenntartott infrastruktúrán. És ez a fajta megközelítés sok szempontból előnyöket, például gazdaságosági előnyöket, más szempontból hátrányokat jelenthet, például a vállalat kénytelen belenyugodni abba, hogy bizonyos adatai, azok esetleg más országokban nagy multicégek birtokában lévő szervereken tárlódnak, ami nyilván biztonsági kockázatokkal is jár.
1: Kikkel dolgoztak együtt?
0: Például a párizsi Sorbonne, vagy az Edinburgh-i Egyetem, a konzorcium vezető a holland Twente Egyetem, nagy cégek, mint a Thales, kisebb cégek, mint a Vericloud vagy a Quix alkotják a konzorciumot, amelyekben a tudásunkat összeszedve próbáljuk ezt a nagyon érdekes cégkitűzést megvalósítani.
1: Azaz, hogy a felhőben elérhető kvantumszámítógépek biztonságosabbá váljanak?
0: Pontosan. A kvantumszámítógépek jelenleg még nem elterjedt eszközök, nagyon kevesen használják és még kevés célra, most még inkább csak fejlődnek és keresjük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne őket nagy számítási igényű problémák megoldására használni, de azért azt látjuk, hogy néhány éven belül várható áttörés ezen a területen. Már jelenleg is elérhető sok kvantumszámítógép különböző felhőszolgáltatóknál, tehát azoknál a bizonyos nagyoknál, akik nagyon sokféle szolgáltatást kínálnak, már arra is van lehetőség, hogy kvantumszámítás szolgáltatást is igénybe vegyünk. Nagyon korlátozott módon, de már dolgoztak ki a kutatók olyan módszereket, amelyekkel el lehet titkosítani új adatokat és algoritmusokat, hogy valahogy mégiscsak a titkosított algoritmust végrehajtva a titkosított adaton olyan eredményt kapjunk, amit aztán vissza lehet fejteni, és az eredeti feladatot megoldását vissza lehet belőle nyerni. Tehát az, aki meghatározza, hogy mit kell kiszámítani, az először eltitkosít mindent, elküldi a felhőszolgáltatónak, ott végrehajtásra kerül az adott számítás az adott titkosított adatokon, az eredményt visszakapja, a felhasználó is visszaállítja belőle azt az információt, amire ő valójában kíváncsi volt.
1: Itt az ELTE-n kik vettek részt ebben a kutatásban?
0: Ez egy olyan csapat, amelyik kutatókból, PhD hallgatókból és hallgatókból tevődik össze. Ez nagyon jó tanulópénz egyébként a fiataloknak. Azok a PhD hallgatók, akik a kvantum számítás területén dolgoznak, ebben a projektben egy nagyon széles nemzetközi mezőnyben tudnak részt venni a kutatásban, és hát ezáltal nem csak a tudásuk, hanem a kapcsolati hálójuk is jelentősen bővül.
2: Trendidők. Kevés olyan hely akad Magyarországon, amely egyszerre őriz ipartörténeti emlékeket, különleges föld alatti világot és filmes forgatások egész sorát. A tárnoki kőfejtőt az évszázadok során használták bányaként, óvóhelyként, raktárként és gombatermesztő telepként is. A terület hosszú ideig szemétlerakóként működött, megtisztítása pedig évtizedekig tartott. Ma már nem csak a föld alatti járatok különleges hangulata vonza az érdeklődőket. Itt forgattak magyar és külföldi filmeket, klippeket, sőt hollywoodi produkciókat is. A hely történetéről, átalakulásáról és filmes kulisszatitkairól Onestyák Lajos, a tárnoki kőfejtő tulajdonosa mesélt Ósd Erikának.
3: Tárnokra is, mint gombás kerültem. Itt az egész területet betömték metró, meg házgyárú betontörmelékkel, és Érd és a tárnoki városi szeméttel a tetején megkaptam, és akkor kitakarítottam egy ilyen 100 négyzetmétert, és ott gombáztam. Aztán mindig többet takarítottam, de utolsó 20 évben már nagyon nehéz volt gombaszedőt találni, és akkor elkezdtem intenzívebben a filmmel foglalkozni. Előtte is foglalkoztam filmekkel néha, de most nagyon energiát fektetek a filmekre, és a gomba az csak hobbi.
4: Arra még emlékszik, hogy mikor jött ide az első film? Mikor forgattak itt először, és kivel?
3: Nem én kezdtem igazából, de a tenkes kapitány innen lovagolt, hát 40-valahány éve a Egri csillagok, a Koldus és Királyfi, tehát mielőtt ezt föltöltötték szemétel, volt itt filmforgatás.
4: Ez a 60-as években.
3: Igen, én csak visszatértem ehhez. 40-valahány éve építem ezt, lassan 50 éve, de láttam benne fantáziát.
4: Most is egy filmnek a díszleteit láthatjuk itt. Mi az, amit elmondhat az eddig itt készült filmekről?
3: Elmondhatom, hogy a Hollywooddal van hosszabb távú szerződésem, meg a Universal stúdióval, de nem is igazán hirdetünk, mert per pillanat háromszoros túljelentkezés van. Tehát ha háromszor ekkora lenne, a tárnoki kőfejtő az több mint 10 000 négyzetméter, és mindig nő, mert ahogy ki tudok a szeméttől szabadítani egy pinceágat, még ki se bontottam, vagy ki se takarítottam, rendesen már van rá jelentkező.
4: De mitől különleges ez a helyszín?
3: Hát az adottsága. nem sok ilyen pincerendszer van. Például a tárnokon a jobb oldali ág több mint 10 000 négyzetméter, 10 méter.

0: magas idő, olyan dolgokat meg lehet építeni, amit máshogy esetleg nehéz vagy problémás lenne. Tehát egy két méteres pincében nem tudok egy háromszintes házat felépíteni. Harrison Fordtól világhírességek fordulnak meg itt, és itt visszajönnek az emberek, mert itt jól érzik magukat. Most is, ami itt van, film nyert Oscar-díjat, nem lehet eltántorítani innen. Hát önnek ez bejött ez a helyszín. A Hellboy 2-től a legtöbb, ami ilyen helyszínt igényel, az volt itt. A Draculától kezdve nagyon sok film. Volt a Borzsák is, Hellboy 2-ben a Kovács tűzhelyet megépítettem.
1: Nem csak bérbe adja a helyet, hanem dolgozik is
0: igen,
1: forgatásokon.
0: Igen. Vannak gépeim, van vagy 9 szakmám, tudom a gépeket kezelni, és tudok hasznos lenni. Általában melegváltás van, tehát van, hogy egyik film el sem ment, és már költözik a másik. Van, aki 2 évre akar már helyet foglalni.
2: Trendidők. A Soproni hegység egyik legismertebb látványossága, a Károly kilátó 9 évtizede fogadja a kirándulókat. Az építmény annak idején közösségi összefogással valósult meg, most pedig hasonló együttműködés teszi lehetővé a felújítását is. A mintegy 30 millió forintos beruházás során megújulnak a kőfalak, a nyílászárók, a járószint és a kilátó környezete is. A cél, hogy őszre biztonságosabb és esztétikailag is megszépült épület várja a Soproni Park erdő látogatóit. A részletekről Bánáti Lászlót, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT oktatási és ökoturisztikai igazgatóját kérdezte Klojber Alexandra.
3: Miért kell megújítani ezt a kőkilátót?
4: A Károly kilátóról azt szoktuk mondani, hogy ma már is ez így is van, Sopronnak a tűztorony mellett a jelképévé vált, éppen az idén ünnepli a 90. születésnapját, tehát jubileum évet ünneplünk, és hát nyilván ez a 9 évtized nem múlt el nyom nélkül ezen a kilátón sem, annak ellenére, hogy igyekszünk valamennyi kilátónkat, és ez érvényes a kőkilátóra és a fakilátóinkra is folyamatosan karban tartani, de mivel logikusan magaslaton állnak és erősen ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, azért ez meglátszik rajtuk. Úgyhogy a Károly kilátónál is szükség volt egy nagyobb beavatkozásra. Ez egyrészt jelenti valamennyi nyílászárónak a cseréjét, hiszen a beházásoknak köszönhetően azért ezek nagyon komolyan károsodtak és elkezdtek korhadni. Egy nyílászárókat cserélünk, a külső teljes homlokzatnak a fugázását, javítási munkáit elvégeztük már egyébként, illetve az impregnálását is, hiszen ez nagyon fontos, hogy a víz lehetőleg ne jusson be a kilátóba. Ugyanezt a munkát belülről is elvégezzük, és gyakorlatilag a kiállító termeinket is igyekszünk rendbe tenni egyrészt, ott is gipszkartonozás, nyilázzáró csere, festés, és hát a kiállításunk megújítása is a célunk lenne.
3: Mikorra fog ez körülbelül elkészülni?
4: Szeptember 19-ére tervezzük a szokásos kilátónapi rendezvényünket, ami most nyilvánvalóan egy jubileumi ünnepség lesz, és hát az a tervünk, és így is lesz, hogy addigra a teljes felújításnak el kell készülnie, magán a kilátón is, illetve a kilátó környezetének a rendbetételét is meg fogjuk tenni, tehát az itt lévő padokat, asztalokat is igyekszünk újra cserélni, és ennek kapcsán és a kilátó felújítása kapcsán is azért nagyon fontos elmondani, hogy nagyon jól működik az az összefogás napjainkban is, ami tulajdonképpen már ahhoz is kellett, hogy ez a kilátó 90 évvel ezelőtt megépüljön, hiszen már akkor is a soproniak, az itt élők, akik fontosnak tartották, összefogtak, anyagiakkal is támogatták többen, és így épülhetett meg, most pedig ez a felújítás hasonlóképpen történik.
3: És ugye érdekes, hogy itt régen egy fakilátó volt, tehát hogy ez már egy majdnem, hogy egy modern létesítmény, amit most egy kicsit meg kell támogatni, segíteni.
4: Így van, és hát ugye nyilván az eredeti kilátót Romwalter Károly építette, fából készült, és néhány évtized alatt az is sajnos teljesen tönkrement és le kellett bontani, úgyhogy mindenképpen azért az látszik, hogy egy kőkilátó, mint mondtam, 90 éves az idén, tehát lényegesen hosszabb ideig képes megmaradni olyan állapotban, hogy biztonságosan látogatható legyen. Ez a felújítás is azt gondolom, hogy erősen hozzá fog ahhoz tenni, hogy még jó néhány évtizedig használhassák, hiszen nagyon-nagyon szeretik, és tényleg úgy tapasztaljuk, hogy aki Sopronba érkezik, és a Soproni parkerdőt felkeresi, az a parkerdőnk jelenlegi centrumát, a Károly kilátót mindenképpen felkeresi.
2: Trendidők.
1: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
5: Kvantumszenzor a gyógyításért. Oxfordi kutatók egy mágneses térre érzékeny kvantumszenzort fejlesztettek egy zabfehérje felhasználásával, amely a jövőben segítheti a sejtek és szövetek pontosabb vizsgálatát. A technológia hosszabb távon akár olyan célzott rákkezelések előtt is megnyithatja az utat, amelyek csak a daganat helyén aktiválódnak. Digitális talajadatok. Elindult a HUNREN Talajtani Intézet talajtéradat portálja, amely online formában teszi elérhetővé Magyarország talajtérképeit és digitális adatbázisait. A felület segítségével bárki információt kaphat egy adott terület talajának tulajdonságairól, például vízmegtartó képességéről és természeti adottságairól. Színek matematikája. Amerikai kutatók egy csaknem 100 éves hiányosságot pótoltak Erwin Schrödinger színelméletében, amely a jövőben a képfeldolgozás és a vizuális technológiák fejlődését is segítheti. A Los Alamos Nemzeti Laboratórium kutatócsoportja matematikai módszerekkel tárta fel, hogy hogyan különböztet meg az emberi szem színeket és színárnyalatokat. Az eredmény hosszabb távon a fotók és videók megjelenítésének minőségét is javíthatja.
6: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói kérdésekre válaszolunk mai műsorunkban is. Mihály arra kíváncsi, hogy mit jelent a kapudrog a következő cikk címében. Röviden összefoglalva, ez a könyv egy kapudrog. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvi és Irodalomtudomány Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Ritkán találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy kapudrog, így aztán talán nem is csoda, hogy a kedves levélíró nem tudja értelmezni a jelentését. Mit gondol erről?
2: Kezdjük azzal, hogy mi a kapudrognak az eredeti jelentése. Olyan legális vagy könnyebben hozzáférhető pszichoaktív szer, jellemzően alkohol, nikotin vagy marihuána, amelynek a fogyasztása a szakirodalmi hipotézisek szerint növeli annak a kockázatát, hogy a használó később erősebb, veszélyesebb és illegális kábítószerekhez nyúljon. Halljuk már is egy példamondatban ebben a jelentésben. Az alkohol egyfajta kapudrogként nyithat utat más szenvedélybetegségek előtt, egy rendszeres alkoholfogyasztó például háromszor nagyobb eséllyel lesz kokainfüggő is. Eddig tehát a példamondat. És akkor újabb jelentésben szerepel a szó a következő mondatokban. Röviden összefoglalva, ez a könyv egy kapudrog. Aztán három kapudrog könyvet fogok mutatni. Vagy öt zenemű, amely kapudrog lehet Bartók Bélához, és még egyet, sült zöldség, kapudrog az egészségesebb élethez.
1: És akkor mi a jelentése ezekben a példamondatokban annak, hogy kapudrog? Hogyan kell ezeket a mondatokat értelmezni?
2: Gondolkodhatnánk, hogy vajon annyira elkábít a különös történetével a könyv, hogy olyan állapotba kerülünk, mintha drogoznák, nos hát persze lehet, de ez is a jelentése, de egyáltalán nem erről van szó. A szavak jelentésváltozása, jelentésbővülése természetes folyamat. Tehát a kapudrog új jelentése valamire rászoktató, valamit valakit megkedveltető eszközmódszer. Egyébként kissé szokatlan és furcsa a jelentésváltozás, mert az egyébként negatív tartalmú szó pozitív értelemben használatos újabban jelentésbővülésben. A mondatokban tehát konkrétan azt jelenti, hogy megszerettetni egy zeneszerzőt, vagy az olvasást, rávezetni az egészséges életmódra.
1: Hogyan kell helyesen leírni a milleniumi generáció tagjainak elnevezését ebben a változatban, milleniálok? Egyennel vagy kétennel? Kérdezi Tamás, budapesti hallgatónk.
2: A milleniálok, más szóval az Y-generáció, az 1980 és 2000 között született korosztály. Tehát ők az első digitális bevándorlók, akik még emlékeznek a vezetékes telefonok és az analóg világkorára, de felnőttként már aktív részesei az internet és az okostelefonok forradalmának. Nos, a milleniálok két N-nel történő írását javaslom, a szó eredetét figyelembe véve, a millennium az alap, és ugye ez is két N-nel íródik. Az angol szóvégződés helyett a milleniumiak is elképzelhető, bár egy kicsit nehéz kiejteni, vagy magyarosabb formában az ezredvégiek, ezredfordulósok, így is lehet nevezni ezt a korosztályt. Íme egy példamondat erre a szóra. Elérkeztünk oda, hogy a Z-generáció tagjai kiröhögik a Harry Potter imádó kávéőrült milleniálokat, akik azt hiszik magukról, hogy fiatalok és lazák, pedig már a saját szüleikké öregedtek.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az ukrán erők ismét eltalálták a Moszkvától mintegy 100 kilométerre működő Dumnai űrtávközlési központot, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az egy különleges műholdas hírközlési létesítmény, amelyet egyebek mellett felderítésre és az Ukrajnában állomásozó orosz erők tevékenységének koordinálására használnak. Összeomlott egy társasház Atén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagynia az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés és szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek és több környékbeli utcát lezártak. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin, Jakab szálláson is gyalog indult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében bukkant rá lakossági bejelentés alapján. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért délután és este több elővárosi járat kimarad. A MÁV Inform szerint elsősorban az S36-os, Z30-as, S40-es és a Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz. Enyhül a kánikula, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Márta Renátó.
5: Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivő szervezője. A Hagyományok Házában megnyílt a játéktól a mesterségi kiállítás. Augusztus első hetében rendezik a 19. Ördögkatlan Fesztivált Nagyharsányban. Kiállítás Balatonlellén, a Művelődési Házban. A Haza szolgálatában, a Szalai család 1848-1945. Jó napot kívánok, Márta Renátó vagyok. Önök a Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Süveges Gergő és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Palkovics Máriát, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivő szervezőjét. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Arról beszélgettünk itt az adás előtt, hogy színház, irodalom, zene és családi előadások is várják a zsámbéki lombok alatt az érdeklődőket. A gyermekprogramokkal kezdjük, hiszen azok nagyon újak önöknél, azt mondta.
6: Igen, igen, hát tulajdonképpen volt már rá próbálkozásunk az elmúlt években, de most idén végre sikerült úgy összehoznunk, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon színes és érdekes műsorral várjuk a családokat is a Zsámbéki Nyári Színházban. Ugye július 12-én délelőtt indul, itt Bogyó és Babócával, ugye valószínűleg a kisgyerekeseknek, meg a kicsit nagyobb gyerekeseknek is ismerős lesz ez a név, hiszen Bartos Erika szeretett figurái elevenednek majd meg a színpadon. Aztán július 26-án a Kip-Kop és Tip-Top történetét láthatjuk, utána Pöttyös Panni, Kockás Peti, és majd később Süsű a sárkány is megjelenik a Zsámbéki Nyári Színház színpadán. Ennek azért is nagyon örülünk, mert bár minden évben megpróbáltunk egy-két gyerekprogramot elhozni, hogy ne csak az esti órákban a felnőttek élvezhessék az előadást, hanem egy kicsit a családokra is gondoljunk, de igazán ez most sikerült idén talán a legjobban eddig, úgyhogy remélem, hogy a családok is így fogják gondolni.
5: Idén van egy nehezítő tényező, a kánikula, de erre is gondolnak, hiszen a jól ismert helyszínen, a Zichy kastély hangulatos árnyas udvarán lesznek a programok, illetőleg lesz egy új helyszín is.
6: Egy régi új helyszín helyesebben, mert még annó, nem tudom, 30 évvel ezelőtt is az induláskor a romtemplom az helyszíne volt akkor még zsámbéki szombatoknak, aztán később nem, és nekünk is volt már így a 5-6 év alatt egyszer-kétszer, amikor a romtemplom volt a helyszínünk, és nagyon örülünk, hogy idén is tudunk ide előadást vinni, és szerintem az különösen extra, hogy ez a záró előadásunk lesz, mert ez egy annyira különleges helyszín, és egy annyira különleges hangulatot ad az előadásnak, ami ráadásul ugye a Hortus Conclusus, a legbelső kert, egy kicsit szakrális, egy kicsit vallási előadás, ami azt hiszem, hogy jobb helyen nem is lehetne, mint a romtemplomnál.
5: A programsorozat június 26-án indult, és egészen szeptemberig tart. Mintegy 18 produkciót láthat majd a közönség. Beszélgettünk arról, hogy tegnap lett volna egy program, amely elmaradt, és július 7-én lesz a kánikula miatt. Ez a Kalamazú című előadás, amelyben egy fantasztikus páros, Hernádi Judit és Kern András mutatják meg, hogy hát a szerelemben nincsen korhatár. Miről szól ez a produkció?
6: Hát pontosan erről, amit mondott, és amúgy köszönöm, hogy említette, hogy ez elmaradt, mert ezúton is felhívom a figyelmet arra, hogy július 7-én pótoljuk az előadást, tehát akinek jegye volt, ne csüggedjen, vagy aki pedig nem kapott rá, vagy nem tudott eljönni, az most el tud jönni. És ahogy indult az idei évadunk, az is egy szerelmes korosztállyal, ugye a Lup Színháznak az utolsó menet című előadása Földes Eszterrel és Rusznek Andrással, és hát a Kalamazú az pedig hát egy több generációval följebb lévő szerelmes pár, ami valóban azt mutatja be, hogy a szerelem az kortalan, és hogy hát, hogy a szerelemhez, vagy a közös jövőhöz még egy bizonyos kor után is fel kell nőni, hogy hogyan kell alkalmazkodni a másikhoz, hogy hogyan kell a nem tudom, 60-70 év alatt berögződött rigolyákat kezelni, azt gondolom, hogy a fiatalabbak számára is tanulságos előadás lehet.
5: És nagyon-nagyon fontos ez a téma. Rezes Judit és Szabó Győző, a Love Shake, az Élet Összerász című estje, talán hasonló tematikára épül.
6: Igen, igen, ugye hát az is a szerelem és a párkapcsolat köré épül, ami talán egy kicsit más, hogy ugye itt Rezes Judit és Szabó Győző a saját történetüket hozzák be a színpadra, tehát azt gondolom, hogy ez őszintességében egy egészen más típusú előadás, hiszen itt a saját párkapcsolati problémáikat, vagy akár sikereiket is a színpadra állítják.
5: Nyilván, hogyha a lélek útvesztőiben eltévednénk, a szerelmen túl az irodalom is lehetőséget ad erre. Lesz minifesztivál, amelyen Vecsei H. Miklós és a Cube csapata lántogat Zsámbékra. Ez kiknek szól? Fiatalabbaknak, vagy az idősebbeknek?
6: Én azt gondolom, hogy talán egy kicsit mindegyiküknek, tehát a 20-as évek, a zene, ugye a Vecsei H. Miklós és a Cube csapata, és előtte, mivel hogy ugye ez egy mini fesztivál, előtte pedig a Platon Karatejev Duo koncertje, ez talán a fiatalabb korosztálynak, de közben ugye mivel Csóri Sándor Pilinszki és Radnóti Miklós életművét megidézve repítenek el minket a szarvossá változott fiú történetéig, így azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont kortalan, hiszen a költészet és ezek a költők ugye már nincsenek velünk, de mindannyian tudjuk, hogy kik ők, és mindannyian ismerjük a verseiket.
5: Így van, és hát másfél tucat programot én nagyon szívesen kitárgyalnám itt önnel estig, de térjünk még ki Anzakata és Vágó Zsuzsi produkciójára, több mint duett, operett és musicalest. Tudjuk, hogy mit lehet majd hallani?
6: Hát csak nagyjából tudjuk, hogy olyan népszerű musical dalok fognak elhangzani, amit valószínűleg a műfajt szerető közönség nagy része jól ismer, de emellett érdekesség, hogy sanzonokat és megzenésített verseket is hallhatnak majd a két énekesnőtől, és ugye ez egy kicsit más zenei műfaj, mint amit megszokhattak a Zsámbéki Nyári Színház színpadán, de nagyon remélem, hogy ez is értő közönségére talál.
5: Nyilván önnek minden produkció, minden egyes program pont kedves, de Elmesélné nekünk, hogy melyik az, amelyre mindenképpen el fog menni? Nyilván mindegyiken ott lesz, de ahol lélekben is ott lesz, nem csak szervezőként.
6: Hát én nekem az egyik nagy kedvencem, ez nagyon érdekes, a kártyajáték, ami ugyan már volt a nyári színház színpadán, de ez az az előadás, ami mindig más. Ugye Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós a két szereplője az előadásnak, és az attól más, hogy 32 labból kihúz a közönség 9-et, amin mondatok, félmondatok szerepelnek, és arra reflektál a két szereplő, és néha magukat is meglepik azzal, hogy egy-egy mondatról milyen történet jut eszükbe, úgyhogy ez egy olyan előadás, ami tényleg mindig egy kicsit bensőséges, és mindig más, és mindig újat tudunk meg a két szereplőről.
5: Hogyha az újságíró az ön szerepébe képzeli magát, akkor nyilvánvalóan az ember szeretne olyan fesztivált szervezni, amelyben tényleg mindenki megtalálja a neki valót, de azért mégsem szabad azért átézzét és mindent is. Hol volt ez a keret, amely megszabta, hogy mely programokhoz jönnek?
6: Ugye még anno az alapítóknak is az egyik fő célkitűzése az volt, hogy a zsámbéki szombatokon és később a zsámbéki nyári színházban mindig a zene, az irodalom és a színház közösen legyen jelen. Ezt a törekvést mi megtartottuk. És igyekeztünk egy kicsit olyan szempontból is nézni, hogy azért legyenek úgymond populárisabb előadások is, de megmaradjon az a hagyományos versenyzenés irodalmi vonal, ami miatt egyáltalán elindult anno a zsámbéki nyári színház, úgyhogy ennek mentén próbáltuk idén is összeállítani az előadásokat, bevonva ugye még a gyerek előadásokat.
5: Záró kérdésként, tehát nyilvánvalóan a múltból táplálkozva készülnek a jövőre és valósítják meg a jelent. Mit visz tovább ez a fesztivál a múltból, és mit üzen a jövőnek?
6: Hát ugye, ahogy említettem, hogy amit a múltból tovább viszünk, az tényleg azt gondolom, hogy az, hogy ez a idézőjelbe vett szent háromság, ez a zene, irodalom, színház, ezt talán mondhatjuk azt, hogy örök, mert az embereknek szüksége van rá, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak, hogy egy kicsit szembenézenek akár a saját, vagy akár a más problémáink keresztül a sajátjukon, és hogyha mindezt egy színpadi előadás keretében teszik, akkor ez okot ad arra, vagy alkalmat ad arra, hogy utána akár közös beszélgetések induljanak el. És én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb üzenete a színháznak is, ezen belül a zsámbéki nyári színháznak is, hogy próbáljuk megtalálni azt az értéket, akár a saját életünkben, akár a minket körülvevő környezetben, amiről utána közösen tudunk gondolkodni, közösen tudunk beszélgetni.
5: Egészen szeptemberig várja az érdeklődőket a zsámbéki nyári színház. A stúdióban a vendégünk Palkovics Mária, a Teátrum szóvivő szervezője volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
6: Mi köszönjük a lehetőséget.

0: Nemezbödön színátmenetes válkendő, zöldvesszővel font kosarak. A játéktól a mesterségig a Budapesti Hagyományok Háza népi kézműves szakmai képzéseinek záró kiállítása. A tárlat a 2024-2026-os időszakban végzett nemezkészítők, kosárfonók, takácsok és szőnyegszövők munkáin keresztül mutatja be, hogyan találkozik a hagyományos tudás a modern, 21. századi alkotói szemlélettel. Deák Dóra összeállítása következik.
1: Bejöttem az egyik műhelybe, ahol éppen nemez munkákat készítenek a diákok. Németh Bea, a Hagyományok Háza szakoktatója, népiparművész az, akivel egy kicsit szétnézünk. Hát itt már konkrét alkotások vannak előttem, olyan gömbök nemezből, mintha labdák lennének, de ezek is mintások, párna, és közben látom, hogy még készülnek az újabb alkotások.
2: Az első évben főleg a hagyományos nemezkészítést, közép- és belső Ázsia nemezművészetét veszük végig. Van egy nyilván egy tanmenet, amin végig kell menni, de hogy érdekes legyen, nem mindig ugyanolyan típusú tárgyak készüljenek, úgyhogy így váltogatjuk a korszakokat, helyeket, és akkor a végén, második év végére összeáll egy ilyen teljes kép arról, hogy milyen hagyományai vannak a nemezkészítésnek, illetve milyen mai útjai lehetnek.
1: Van egy olyan hölgy, aki például ilyen mintákat formáz színes nemezanyagokból, aztán látok egy olyan állomást, ahol a hölgy éppen ilyen szappanos vízzel dörzsölgeti a nemezt, és mellette pedig vannak olyan hölgyek, akik már a varrás részénél járnak. Ez csak egy rövidített verzió volt.
2: Igen, ezek különböző tárgyak, különböző stádiumai. Akik varnak, ők egy úgynevezett sírdak vagy szürmak, ezek ilyen kirgiz, kazak, szabott varrott ülőpárnák, annak a varós részét készítik, a nemezzelt része már kész van. Aki a szappanos nemezelő, ennek a párnának az alját nemezeli éppen, és aki pedig mintát rak le, az pedig egy ilyen török mintás ülőlap lesz.
1: Sebestyén Katalin református lelkészként érkezett ide a Hagyományok Házába, hogy a nemezelés technikáját megtanulja. Most éppen pamutfonalat fog a kezében.
3: Egy párnahúzatot készítettem gyapjúból, az ott van befogva, két lap egymáshoz illesztve, és ezekkel a színes gyapjúszálakkal fogom majd összeszőni az élét, és úgy fog kialakulni a párnahozat majd.
1: Miért jelentkezett erre a képzésre?
3: A lelkipásztori hivatás az életem, viszont annak soha nincs vége. A lelkek gondozása, beszélgetés, hallgatás, ez a feladatom. Itt pedig valami az elejétől a végéig elkészül a kezem alatt. És a szöszből szál lesz, aztán gyapjú anyag, egy tárgy. És engem nagyon vonzott az, hogy ezek a szöszök, amiket itt szétfúj a szél, a gyapjú, a könnyű, mint a pihe. Viszont amikor meg nem ezt készítünk belőle, az meg egy olyan erős anyag lesz, amit igazából már csak az idő vagy az olló képes szétvágni, széttépni nem lehet. És hogy ezek a szálak így gubancosan illeszkednek egymáshoz, sokszor ez olyan, mint az életünk, ott ezt is próbáljuk szétszálazni, de hol sikerül, hol nem. Ezek a mélyen érint, és készíteni, elkészíteni, és közben ezen elmélkedni, gondolkodni, picit a magam életét is belesimogatni, belegyúrni, ezeket a beszélő mintákat megformálni, ez mélyre visz.
1: A Játéktől a mesterségig című kiállítást Szabó Erzsébettel, a Népi Kézművesség és Népi Iparművészeti Szakcsoport szakmai munkatársával, a kiállítás kurátorával járjuk körbe. Két terembe láthatjuk a kosárfonó, takács, szőnyegszövő és nemezkészítő diákok munkáját. Mi mindent készítettek el a két éves tanulási munkafolyamat után?
4: Itt minden mesterségnél más az, ami a fő vizsgamunkájuk, a nemezkészítőknél a nagy nemeztakarók, amit úgy kell elképzelni, ugye, hogy egy akár 150x200 cm nagy mintás gyúrt nemeztakarókról van szó.
1: Itt most az egyik előtt állunk, és rózsaszín lila virágokat látunk, és a falevelekkel van összekötve ez a minta.
4: Egy japán múzeumban fedezte fel a hallgató, aki nem mellesleg japán nyelvtanár. Valóban ilyen rumbusz alakban, kis rumbuszos kék levélkék között kis virágok kapcsolják össze ezeket az indákat, amik egyébként a nemezelésben ez a négy szirmú virág jellemzően a fényt, a fénymagot is szokta jelölni, és ugye az alapja az, hogy gyapjú természetes színe.

0: Augusztus elején rendezik meg hazánk talán legérdekesebb nyári eseményét, az Ördögkatlan Fesztivált. Az összművészeti programsorozat a popzenén, a komoly zenén, a színházon és az irodalmon keresztül folyamatosan álmossa a magas kultúra és a popkultúra közti határt. Kulik Bence Bérces Lászlót, a fesztivál társigazgatóját kérdezte.
1: A fesztiválokat egy bizonyos szempontból kétfele különböztetem meg. Az egyik az zárt, a körbekerített fesztivál, amelyik egy helyszínre koncentrál. Ezek is jók, ilyen a Fishing vagy a Sziget. És vannak a nyitott fesztiválok, mint például a Ördöghatlan, ami kicsi településeken, egymáshoz közeli, de akár távolabbi településeken nagyon sok helyszínen valósulnak. Ezt mi azért tartjuk fontosnak, mert mi szeretnénk a helyiekkel együtt az ottani értékeket is fölmutatva ezt szervezni. Egyúttal ez a sok helyszín bizonyos produkcióknak, legyen a tánc produkció, vagy akár koncert, nagyon sajátos, különleges, egyszeri értéket ad, mert egész más, mondjuk a Szoborpark, ez a villányhoz közeli Szoborpark amfiteátrumában egy leláncolt Prométheusz című produkció a szkénéből ott előadni, vagy egy átlagos színházteremben, már pedig nálunk az előbbi történt. Tehát ezért nagyon fontos ez. A helyszínek száma, a települések, az Kisharsány, Nagyharsány és Beremen, de ezen belül van összesen körülbelül 50-60 helyszínünk.
2: Nem csak a zenén van a hangsúly, hanem legalább akkora hangsúlyt, ha nem nagyobbat kap a színház, de lesz itt népzene, tánc, szóval lényegében egy összművészeti fesztiválról beszélünk.
1: Kezdetektől Kis Móni valakivel 2008-ban kitaláltuk ezt a dolgot. A kiinduló pontunk volt, hogy minden minőséget fölmutató művészeti ág jelenjen meg. Tehát annak ellenére, mert nagyon sokan csodálkoznak, hogy nyáron, nyár közepén, ez most augusztus 4 és 8 között lesz, merünk olyanokba belevágni, performanszok, képzőművészet, irodalom, komoly zene, és közben úgy kérdeznek, mintha nyáron ezek nem lennének érdekesek, már pedig azok. Tehát valóban miközben nagyszerű rockzenekarok lesznek a 30Y-tól, a Kis Csillagi, a Besodromtól sorolhatom, legalább ilyen fontos, amit leutal a többi műfaj, sok száz programban. Hogyha én elmondom az idei díszvendégeinket, abból már sok minden következik. Bereményi Géza, a másik díszvendég a Platon Karatáev, egy harmadik díszvendég Grecsó Krisztián, a negyedik pedig Enyedi Ildikó, filmrendező, Törőcsik Mari, a másik védnökünknek a jelszavát is hangozza, tőle loptuk ezt, hogy nem vagyunk normálisak, ami ugye tulajdonképpen azt akartuk 18 éven át jelezni, hogy az, ami nálunk történik, az nem, nem normálisnak tekintett, miközben az lenne az, például csendben üldögélni és szemlélődni, vagy a másik emberrel intim baráti beszélgetéseket folytatni. Tehát nagyon személyes az egész fesztivál, talán ez az, ami megkülönbözteti sok más fesztiváltól.
0: Aki minden művészetet szeret, az menjen el tehát augusztus 4-től 8-áig Baranyába, Nagyharsányban, Beremenden és Kisharsányban tartják a 19. Ördögkatlan Fesztivált.

0: A Balaton-Lellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár rendszeresen otthont ad a helyi Szalai család történetét bemutató tárlatoknak. A család katonai múltját, illetve a helyi hősök és a hazaszolgálatának emlékét idézi fel az az időszaki kiállítás, ahol a háborús relikviák mellett 10 egykori katona személyes történetét is megismerhetjük. Varga Tünde Kovács Péter Balaton-Lellei helytörténésszel beszélgetett.
1: A hazaszolgálatában a Szalai család címen nyílt nálunk egy időszaki kiállítás. 1848-tól, tehát a szabadságharctól egészen 1945-ig, a második világháborúig mutatja be azt az időszakot. Szám szerint 10 fő volt a családban, akik katonai pályára adták a fejüket, illetve hát a katonák mellett meg kell említenünk azt is, hogy volt itt egy idéglenes hadikórház az első világháború idején, és a család nőtagjai rendszeresen napi szinten vettek részt az elsősegélynyújtásban, illetve a konyhában a való bedolgozásban is.
2: Hogy épül fel a kiállítás? Rengeteg tárgyat lehet látni, tablókon foglalják össze a történetet.
1: A nagy termünk két részre van osztva. A terem első felében látható a 10 úriembernek az élettörténete különböző tablókon, majd itt a terem hátsó végében láthatják az idéglenes hadikórháznak a történetét. Itt a hátsó részben láthatnak egy interior kiállítást, ebben pedig az idéglenes hadikórházat próbáltuk meg eleveníteni, ahogy annak idején kinézhetett.
2: Korabeli képek, fotók, iratok.
1: A 20. század, főleg második felének története érdekesen alakult, nagyon sok minden elveszett, de ennek ellenére rengeteg érdekes dokumentum, főleg papíranyag maradt fent a gyűjteményünkben. Ilyen például Ágya Sándor, ő az olaszországi magyar légiónál szolgált, 1860-as évekből való vizitkártyák vannak a különböző bajtársairól, de rengeteg olasz kitüntetésnek megvan a papírja, de láthatjuk még itt a fiának alsókománai Ágyapap Sándornak a nagyon érdekes életútját.
2: Ezek a katonai pályák, amiket itt megismerhetünk, mennyire jellemzőek a korban?
1: Egy fix megélhetés volt. Főleg, hogyha nem volt nagy a birtok, akkor azért ebből meg lehetett élni. Ilyen volt Szalai Ödön, illetve például Nyéki Faragó Károly is, akik mind a ketten azért kerültek a katonai pályára, mert hogy nem igazán örököltek nagy birtokot, amiből már nem lehetett megélni kvázi. Azon a szinten, amit ők megszoktak.
2: Hős regék című kiadvány Szalai Alajoshoz kapcsolódik.
1: Igen, ő 48-ban volt főhadnok. Nagy, utána nem tért már vissza a katonai pályára. Balaton-Lellei születésű volt, csupán 3 fénykép maradt róla fent, illetve az egykori könyvtárából 10 darab könyv. És itt ezek vannak kiállítva, de a legrégebbi az mellette egy börkötéses jogi tankönyv 1703-ból.
2: Itt vagyunk a Szalai család kúriájában, ahogy mondtam. Ez a család csak Lellén meghatározó, vagy a korban meghatározó szerepet töltöttek be?
1: Nagyon érdekes, mert Lellének teljes mértékig a meghatározó család. Családja, hiszen ők itt is éltek, bár nem a legnagyobb birtokuk volt Lellén ennek ellenére. Viszont a családnak volt egy tagja, Szalai Imre, több mint 20 éven át volt a képviselőház tagja, akkori tevékenységében mindenhez is hozzászólt. Például Jókai Morral összeveszett a borhamisítás kérdésében. Nagyon sok szakirodalomban egyébként megemlítik, általában pár sorban, de megemlítik, úgyhogy azért én merem azt mondani, hogy kicsit hozzátett a nagy politikához is.
2: Itt Lellén őrzik ennek a családnak abszolút a történelmét, múltját, hagyatékát.
1: 6 évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel foglalkozni, akkor hoztuk létre az első kiállításunkat. Egy idéglenes kiállításnak indult, de olyan nagyon szép számú anyag gyűlt össze, bútorok, használati tárgyak, iratok, fényképek, hogy ezekből csináltunk egy állandó kiállítást, amely idővel igen, most már az intézmény tulajdona, és ezt mi próbáljuk gyarapítani, amennyire lehet, de még így is nagyon sok érdekes dolog kerül elő. Például az egyik legutóbbi, fél évvel ezelőtt egy nagy fotóalbum került elő, 96 fényképpel, és meg vannak írva a fényképek. Olyan családtagokról lett fényképünk, akikről előtte nem volt. Nagyon sok hasonló család volt Magyarországon, tehát nagyon könnyű azonosulni velük ebből kifolyólag. Nagyon sokaknál volt ez a minta, hogy sokan a katonai pályát választották.
0: A Balaton-Lellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szalai kiállítása augusztus végéig látható.

Kedves hallgatóink, a kalendárium műsora ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök, Rácz Dorottya, a szerkesztő Süveges Gergő és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. A műsorvezetőt Márta Renátót hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország következik, itt a Kossuth Rádióban. Tartsanak velünk!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
6: Az előzetes adatok szerint megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon, 42 fokig emelkedett a hőmérséklet Széchenyben.
5: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés.
6: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az előzetes adatok szerint megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Széchenyben 42 fokot, a fővárosban 41 fokot mutatott a hőmérőhiganyszála. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, számos településen pedig még mindig vízkorlátozásokra kell számítani.
6: A miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt azt mondta, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Most a rendkívüli időjárás miatt különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. Magyar Péter hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni, több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. A kormányfő arról számolt be, azonnal intézkedtek. A városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik.
7: Több vízszállító rendszer már nem tudja megfelelő ütemben visszatölteni a tároló medencéket. Ha ez tartósan így maradna, úgy újabb településeken is kialakulhat vízhiány. Ezt nem várhatjuk meg. Ezért a következő napokra is nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
5: Duplájára nőtt a vízfogyasztás az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának.
6: Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
8: A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ehhez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes szerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagy forgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
5: A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, az idősek és a szívbetegek azonban fokozott veszélynek vannak kitéve.
6: A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcsszerepük van az idősek védelmében. Három körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a HumanNet alapítvány ügyvezető igazgatója.
9: Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondnokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít a ott élőknek.
5: A nyári hőség nem csak az emberek szervezetét terheli meg, hanem az állatokét is. Ennek ellenére a melegebb hónapokban is sokan együtt kirándulnak is kedvencükkel. Az állatok megfelelő védelme érdekében azonban ismerni kell azok igényeit és szokásait.
6: Korom Gábor kutyaszakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az ember képes tudatosan alkalmazkodni a hőséghez, például egyebek mellett azzal, hogy hűvös helyre húzódik. A kutyának azonban nincs mindig erre lehetősége.
10: A kutya nem úgy hűt, mint ahogy mi, nem az egész testén párologtat, hanem hát gyakorlatilag neki van egyetlen egy ilyen hűtő rendszer, a lihegés, és ezzel kell szabályozni a testhőmérsékletét. Ezért fokozottan fontos ilyenkor az árnyék, a friss víz biztosítása, és ha ekkora meleg van, akkor bizony arról is érdemes gondoskodni, hogy akár egy hűtőpárnát betegyünk a kutya alá, vagy vízzel esetleg időnként lelocsolva segítsük a hűtését.
11: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés.
6: A tisztás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
5: Az országgyűlés korlátozta a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását.
6: A jogszabály célja, hogy megszüntesse a főpolgármester, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének automatikus éventkénti emelkedését. A módosítás emellett eltörli az érintett tisztségviselők havi költségtérítési jogosultságát is. Csökkentették továbbá a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számítási alapját is.
5: Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal.
6: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorszai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körülnyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki.
5: Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
6: Hegedűs Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
12: Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
13: autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint a 47-es főúton Debrecenbel területén két autó ütközött. A 4-es kilométernél a városközpont felé egy sávot lezártak. A 441-es főúton Kecskemét és Nagykőrös között is baleset történt, a 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett halad. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a Szent István-Tisza híd javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség és a gyakori torlódások miatt.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától sávlezárásra kell készülni a 18. kerületben a Lakatos úton, az Üllői útnál csatornajavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát, a Szerémi úttól az Alíz utcáig közműépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
13: MÁV Info.
15: Jó napot kívánok! Az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás van érvényben estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, de ennél nagyobb, leginkább fél óra alatti késések is előfordulnak. A 40 fok körüli hőség még a modern járműveket sem kíméri, ezért estig több kimaradó vonatra és buszra kell számítani, főként Budapest elővárosi hálózatán. Érdemes tehát utazás előtt tájékozódni a MÁV Inform oldalain, illetve a Volán Inform Facebook oldalán is.
13: Időjárás jelentés.
16: Jó napot kívánok! Ma tetőzik a hőség, és előzetes adatok alapján ma a fővárosi és az országos abszolút melegrekord is megdőlt. Az elparók, zivatarok éjszaka megszűnnek, szerdán viszont már nagyobb területen válik erőteljessé a gomoly felhőképződés, és egyre nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatar is lehet. A minimum 18 és 26 fok között várható, szerda délután még meleg, füllett idő lesz, a legmelegebb órákban 32-38 fok valószínű. Molnár Anna, Hungaromet.
5: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farka Szilvia, Sor Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néver Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
13: Műsorajánlat. Nagyok.
17: Élete a zene szeretetéről, a kórus muzsika népszerűsítéséről szól. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életműdíjával is kitüntettek. Várja önöket a beszélgető társ Beslin Anita.
13: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
18: Egy jövőbe mutatóan zöld épület és gazos kert. Ám bár ez így mégsem igaz. A kert ugyanis rovarbarát, madárbarát és ettől nagyon emberbarát is. Az itt tanulók leszedhetik a gyógy- és fűszernövényt, az almát, és megpihenhetnek vizsgák közben. Kicsikét vissza a jövőbe a természettel, és igazán és szó szerint egyetemesen. Gellért Campus, második rész.
13: A hely. Riportműsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
19: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
20: 2 perc múlva negyedöt, a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön takarékoskodik a vízzel és az árammal. A gazdasági és energetikai miniszter azt kéri a lakosoktól, hogy este 6 és 9 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. És mit gondol, mennyi ideig kellene tartani egy társadalmi egyeztetésnek, és elég csak az online

0: A DMRV ZRT több településen már pénteken elsőfokú vízkorlátozást rendelt el. Az érintett helyeken tehát tilos kocsit mosni, öntözni, medencét tölteni napok óta. A vízfelhasználás azonban a korlátozás ellenére is nőtt. Szadán már lajtos kocsikban hordják a vizet. Üröm, Pomáz, Solymár magasabban fekvő részein is akadozik az ellátás. A szolgáltató pedig honlapján arra figyelmeztet, hogy amennyiben nem csökken a használat, akár össze is omolhat a szolgáltatás. A vízhiány országos szinten így egyre kínzóbb gond. Több tucat zalai és Fejér megyei településen is akadozik az ellátás, ezért a vízszolgáltatók és a kormány a korlátozások betartását és a vízhasználat csökkentését kérik a fogyasztóktól. Lenne miből visszavenni. Egy átlagos lakossági fogyasztó naponta 105 liter vizet használ el, aminek természetesen csak egy töredéke az, amit szomjoltásra vagy főzésre használunk. De mi az oka annak, hogy sokan mintha meg sem hallanák a locsolási vagy autómosási tilalmat? Mi a véleményük arról, hogy sokan továbbra is a medencéjüket töltik az ivóvízzel? Az áramszolgáltatóra is rendkívüli terhet ró a hőség. A szaktárca ezért azt kéri, hogy lehetőleg ne csúcsidőben este 6 és 9 között kapcsoljuk be a klímát, de vajon mennyien viszik komolyan a kérést? SMS számunk még egyszer 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 06 30 759 52 00. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el akár azt is, hogy önök hogyan vészelik át ezeket a napokat. Van-e a családban vagy baráti körben segítség, aki bevásárol az idősebbeknek vagy a kisgyermekeseknek? Van-e otthon klíma, ventilátor, és van-e otthon hideg víz, vagy ez utóbbi épp most nem folyik a csapból? Hívjanak bennünket, mondják el ötleteiket és tapasztalataikat, ám előbb hallgassuk Cserei Judit összeállítását.
1: A boltba az eljövetelemet úgy terveztem meg, hogy még a nagy hőség előtt.
2: Sokan elfogadják a szódaautomatákból biztosított hűtött vizet az extrém melegben ebben a soproni utascsarnokban, ahol vizet oszt és párakapukat is telepített a gyesebb.
3: Hiába veszünk akárhol vizet, vagy akármilyen üdítőt, az nagyon gyorsan átmelegszik, és ez egy nagyon nagy jó ő.
2: Az extrém kánikulában több önkormányzat is rendkívüli intézkedést vezetett be. Göt polgármestere arról döntött, hogy a lakcímkártyával rendelkezők a hőség riadó miatt vasárnaptól keddig ingyenesen látogathatják a városi strandot.
4: A tartós hőségnek számos egészségkockázata van. A legfőbb kockázat az, hogy ilyenkor a szervezetünk túlmelegedhet.
2: Ha szervezetünk túlmelegszik, akkor az hőgutához súlyos életveszélyes állapothoz vezethet. Erről beszélt az M1-nek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szaktanácsadója. Pádi Anna hangsúlyozta, kánikulában megnő a szív, a veső és a mentális panaszok száma is, mint mondta, az elmúlt években ilyen tartós meleg intenzív hőhullám nem volt Magyarországon.
4: A korábbi statisztikai vizsgálatok igazolták, hogy a kórházi betegfelvételek és sajnos a halálozás is összefügg a hőmérséklet emelkedésével. Nyilvánvalóan elsősorban a szívérrendszeri betegségek kockázata növekszik, illetve súlyosbodnak ezek az állapotok. Teljesen közismert, hogy a vérnyomás ingadozik. Nyilvánvalóan elsősorban azoknál, akiknek magas vérnyomás betegségük van, de az egészséges emberek is tapasztalhatják azt, hogy leesik a vérnyomásuk.
2: Országszerte több mint 400 helyen több mint 130 ezer liter ivóvizet osztottak szét, és több mint 100 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hűség miatt.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: SMS számunk pedig 06 39 666. Egyik hallgatónk írja, az Géza aláírással, hogy ő például a WC öblítéshez csak szürke, tehát mosoló vagy tusoló vizet használ, így feleségével együtt havi 5 köbméter helyett csak 3 köbmétert fogyaszt, és a villannyal is takarékoskodnak, az egyik szobánk klimatizált, írja, és a hőségben ettől kezdve ide menekülünk. Aztán László figyelmeztet arra, hogy a lakóövezetekben meg kell fogni a tartályokban az esővizet, felül kellene vizsgálni a városok fejlesztését is. A népesség túlzott koncentrációja a természeti erőforrások korlátjába ütközik, figyelmeztet László, és aki ezt kétségbe vonja, az elég, hogyha egy kicsit sétál itt a budapesti belvárosban, érezheti, hogy 40-41 fok a hőmérséklet, igaz, hogy itt egy kicsikét esett az eső. Ne locsoljanak ivóvízzel, halasszák el az automosást, ne töltsék fel a

0: medencéket. Erre kérte a lakosságot ismételten a parlamentben a miniszterelnök. Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy fogalmazott, hogy botrány, hogy úszómedencéket töltenek fel közpénzből támogatott vízzel. A Dunamenti szakaszon egyébként 120 településen van másodfokú vízkorlátozás. A fővárostól északkeletre a gödöllői dombvidéken található erdőkertes is megszenveli a forró napokat. És itt van a vonalban a település polgármestere, Pásztor László. Hát működik-e a hálózat, folyik-e víz a csapból? Jó napot kívánok, Pásztor László!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hála Istennek, erdőkertesen folyik az ivóvíz a csapból. A DMRV munkatársainak köszönhetően az elmúlt két napra vizet tekintve az erdőkertes legmagasabb helyén lévő víztározó medencéből, amelynek 2000 köbméter az űrtartalma, folyamatosan emelkedik a vízszint. A reggelihez képest is már 12 centiméterrel magasabb a benne lévő vízszint, viszont ahhoz, hogy az elkövetkezendő napokban továbbra is mindenkinek, minden erdőkertesi embernek és környékbeli embernek legyen ivóvíze megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, ahhoz szükség hogy a korábban bevezetett most már harmadik fokú vízkorlátozás rendelkezéseit betartsuk. Ugye probléma egyrészt a Duna alacsony vízállása, a parti szűrésű kutak teljesítménye ilyenkor lecsökken. Részint azt is tudomásul kell vennünk, hogy egyrészt elmaradtak vízközmű beruházások az elmúlt időszakban, de azt is, hogy ezek a csövek legyenek újak vagy régiek, egyik sem gumi van. Ezt azért mondom, mert az elmúlt hétvégén, amikor már érvényben volt az elsőfokú vízkorlátozás, a lakosság a korábban megszokott tól eltérően további 55%-kal több vizet fogyasztott el. A 25-27 ezeres szokott mennyiségtől eltért, és 42 ezer köbméter vizet fogyasztott el.
0: Lehet ezt tudni, hogy ez a többletfogyasztás, ez miből állt össze, polgármester úr? Miért fogyasztottak többet?
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy van egyfajta pándik is, tehát még egy utolsót locsoltunk, egy nagyot, még lemostuk az autót, tehát hogy lehet, hogy már készültek a későbbi, nehezebb, kritikusabb időkre, és elvégezték meg olyan dolgokat, amelyeket fontosnak tartottak. Természetesen beletartoznak a medencék is, és mondjuk az egyéb köztéri vízfelhasználás, mondjuk az utaknak a locsolása, természetesen nálunk ilyen nem fordult elő, de ahhoz, hogy ez visszatérjen a normális mederben, van ennek a dolognak a kevés víznek, az alacsony dunai vízállás mellett ugye a rendszernek a túlterhelődése, mert ezt a 42 ezer köbmétert is azért átpréselte magán, és mindenhova víz jutott, ahova nagyon kellett. Viszont a szemlélet formálás az, azt gondolom, ami hosszú távon kifizetődik, és erdőkertes már évekkel ezelőtt segítette a lakosait abban, hogy 300-500 literes esővízgyűjtő edényeket szerezzen be. Ugye ezt nem mindenki tudja beszerezni, nem mindenkinek van erre alkalmas autója, hogy egy ilyen nagyobb edényzet beférjen, ezért az önkormányzat elment, és helyette megvásárolta és házhoz vitte. Hasonlóképpen cselekedtünk akkor is, amikor az összes intézményünknek összes csapján, a WC-ben, a tartályöblítőben is egy perlátót helyeztünk el, amelynek következtében a víznyomás lecsökken, de az is elegendő ahhoz, az így kijövő víz a csapból, hogy az arcunkat, a kezünket megmosuk mindenféle olyan érzet nélkül, hogy mi ezt nem tartanánk elegendőnek, és további 300 lakást tudtunk ellátni hasonlóképpen egy jó minőségű perlátolókkal, hogy az ő személyes fogyasztásuk is csökkenjen, ami jó a hálózatnak, és jó az ő pénztárcájának is, mert az el nem fogyasztott vizet nem kell kifizetnie.
0: Tudja, viszont ahogy önt hallgatom, azért egyértelműen kiderül az, hogy itt azon is múlik az, hogy az egyes emberek mennyire hajlandóak takarékoskodni, vagy egyáltalán mennyire van bent a köztudatban, a fejekben az, hogy a víz is kincs, a víz is érték. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan polgármesteri hivatal van, amely segíti azt, hogy felfogja a vizet a lakosság, akkor nyilván mindenkinek eszébe jut, hogy hú, tényleg hát ezzel lehetne takarékoskodni. És ezzel párhuzamosan meg, hogyha csak úgy elvárják a lakosságtól, hogy takarékoskodjon, akkor nem biztos, hogy történik valami. Hogy tapasztalta, segítette az, hogy felismerje mindenki, hogy a vízérték, hogy nem tudom, tehát például ilyen típusú edényeket, vízfelfogó eszközöket osztottak a lakosságnak. Tehát úgy picikét felébredte ettől a közösség.
1: Azt kell mondanom, hogy egyrészt még ennek is van egyfajta közösségszervezelő, hogy nincsen ivóvíz, mert ha nem lehet zuhanyozni, a Facebookon olvassuk, hogy ki fogad be másokat, hogy legalább a napi tisztálkodást meg tudja végezni, és úgy teljen a nap, ne az izzadságban. Tehát, hogy fontos az, hogy egy önkormányzat felismerje túl a kötelező önkormányzati feladatokon túl, hogy edukálnia kell az embereket, megnőtt a lakosságszám, megnőttek az igények, megnőtt a szükséges vízmennyiség, amelynek majd a pótlásához képülnek a szükséges rendszerek, de a kevesebb víz dolgában tegnap például beszélgetésnek része voltam, ahol több ember beszélgetett, és egy más licitáltánk felül, hogy ki hogyan hány ezer liter vizet tud megtartani az ingatlanán locsoló vízként, és később azt akár kannával, akár szivattyúval, de kiutatja maga kertjébe, a veteményeséhez, a gyümölcsfájához. Most például hirdetünk itt Erdőkertesen egy olyan programot, amely egyébként is működik már, egy újabb eleme, ez a település közterületén lévő fáknak az örökbefogadás olyan módon, hogy valaki vállalja, hogy a fa locsolásáról gondoskodik. Hát ebben az extrém időben egy kicsit nehezebb, mert ugye a ivóvízhálózatot ezzel terhelni nem lehet, de a köztes időkben, hogy a fák nőjenek, felkészüljenek egy következő sokra, ahhoz a rendszeres locsolásuk és ahhoz, hogy meggyökeresedjenek, ahhoz ez mindenképpen szükséges, akár több esztendőn keresztül szükséges, de a környezet az visszahat ránk. Tudjuk jól, hogy egy erdő, vagy akár egy fasor mellett, hogyha elmegyünk, mennyivel jobb a klíma, könnyebben veszünk levegőt, nincs akkora hőmérséklet. Tehát az elmúlt esztendőkben mi a településen több ezer fát ültettünk el, mint kertekbe ajándékoztuk, mint közterületen elültettük, azáltal, hogy a település legyen minél zöldebb, és a környezetünk minél élhetőbb.
0: Köszönjük szépen! Pásztor Lászlót, Erdőkertes polgármesterét hallották, egy egész kis programot mondott el, hogy hogyan lehet egy kis településnek megváltoztatni, bár nem is olyan kis település, most már Erdőkertes, a vízellátását és a klímáját. De mit mondanak hallgatóink, ugye alapja a beszélgetésünknek a rendkívüli vízhiány, 120 településen van valamilyen szintű vízkorlátozás, és hát bizony a főváros környékén, a kis településeken, a Dunamenti regionális vízművek ellátási területén komoly zavarok vannak, van olyan település, ahol lajtos kocsiból nyerik a vizet. Mit mond Imre? Jó napot kívánok, Önnyi a szó, parancsoljon.
2: Jó napot kívánok! Én Osztapánban beszélek, Somogy megye, és örömmel hallottam Erdőskertnek a történetét.
0: Erdőkertes, hogy igen.
2: Erdőkertes polgármester van. Sajnos nálunk még az se, semmi ilyesmi nincsen. Még azt se tartják be, hogy a füvet nem kell teljesen leborotválni. Állandóan jár a fűnyírás. Na, ennyit erről. Az én megoldásom már régóta spórolok a vízzel. Berendeztem, hogy minden eső lefolyót hordókkal megfogok, tehát az esővizet megfogom, és azzal locsoltam, meg locsolok, meg mosok, tehát mosást és esővizet csinálom. De olyanokat is csinálok, hogy minden csaphoz, kézmozó csaphoz egy kis merítő flakont, vannak ilyen flakonok, rakok, hogy mikor megmosom a kezemet,
0: picit kinyitja a csapot, igen.
2: Kinyitom a csapot, minden vizet megfogok. Kádba is megfogom a zuhanyzó vizet, utána az WC leöntésre tökéletes, meg a mosógép öblítő vizet is megfogom. Tehát ilyen praktikákat csinálni kell. Ezt én már régóta csinálom, 80 éves vagyok, de ezt meg tudom csinálni.
0: Tehát ezekkel a picike takarékoskodásokkal is köszönjük szépen Imrének. Eleinte cseppeket, később deciket, utána pedig akár litereket, sőt köbmétereket is lehet pótolni, vagy spórolni, írja egyik SMS-ezőnk is 0639666, és folyamatosan jönnek a vélemények is, hogy mit lehetne csinálni. Többen felhívják arra a figyelmet, hogy igenis ezek a kicsike takarékoskodások, fogmosás, zuhanyzás, elzárom a vizet, nem folyóvízben mosogatok, ezek Hauslán Teodórának a tanácsai, ezek is nagyon sokat jelentenek, ami családi házban laktam, gyűjtöttem az esővizet, a lakásban pedig kizárólag energiatakarékos égők vannak, berendezések, és a hálószobát éjszakára hűtöm le a klímával, a nappaliban pedig délután és este használom, írja. Aztán többen kérdezik azt, hogy lehet, hogy még mindig működnek az autómosók, nem értik azt, hogy ez vízpazarló, és mégiscsak lehetséges akár az ellátási gondokkal küszködő területeken. Azt azért mondom, hogy több helyen szerintem ezek zárt berendezések, tehát víztisztítással működnek. Friss vizet ezek nem feltétlenül használnak, amennyire én tudom, de természetesen nem biztos. László hívja fel arra a figyelmet, hogy a vízszolgáltatók hálózati vesztesége nagy Magyarországon, mármint hogy nagy mértékű Magyarországon, 25%, és hogyha a víz negyede elfolyik, akkor persze, hogy hiány van. Vannak, akik megemelnék a vízdíjakat, például Kata írja azt, hogy ha nagy a fogyasztás, ő személy szerint például 5 köbméter feletti vízfogyasztásról ír, nyilván személyenként, akkor a vízdíjat a duplájára emelni. Mások megint azt írják, hogy ugyanerre céloznak, hogy a módosabbaknak önmérsékletet kellene tanúsítaniuk. Ugye többen jelezték azt, hogy nem jó az, amikor vízkorlátozás mellett valaki a medencéjét töltögeti vízzel, különösen akkor, hogyha mások a településnek a felső részén már inni sem tudnak. Erről beszélgetünk, tanúsítunk-e önmérsékletet az áramfogyasztásban, a vízfogyasztásban, ezekben a rendkívüli napokban. Mondják el a véleményüket, SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Hírek jönnek, a stúdióban Bestrém Bettina.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 Celsius fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadását tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért délután és este több elővárosi járat kimarad. A MÁV Inform szerint elsősorban az S36-os, a Z30-as, az S40-es és a Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le és így csempészték Hongkongba, Japánba és Ausztráliába. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Végül az időjárásról. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt, a szélzivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32-38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől lesz, ekkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben.
4: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: Fél öt múlt 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm Önöket. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is Önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Ön takarékoskodik a vízzel és az árammal. A gazdasági és energetikai miniszter azt kéri a lakosoktól, hogy este 6 és 9 óra között csökkentsék az áramfogyasztást. És mit gondol, mennyi ideig kellene tartania egy társadalmi egyeztetésnek, és elég csak, hogyha online küldjük be a véleményünket. Lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Pokoli hőség árnyékban 41,8 fokot mért Aszódon hétfő délután a Hungaromet. A higanyszál alig 0,1 fokkal maradt el az eddigi országos rekordtól, de lehet ez még több is, hiszen továbbra is egy hőkupola alatt vagyunk. A vonalban Fejős Ádám meteorológus, hát ezt a kifejezést, a hőkupolát eddig nemigen hallottuk, azt mondom, hogy szerencsére, de mit akar ez pontosan, és honnan jön maga ez az rettenetesen forró levegő? Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a forró levegő ez egyfelől érkezik, másfelől pedig a napsugárzás által még tovább forrósodik. Magát a jelenséget, hogy hőkupola, már ismertük, csak nem ez volt a neve, ez egy tartós anticiklonális helyzet. Az anticiklonról pedig azt kell tudni, hogy egy magas nyomású rendszer, tehát összességében annyit érdemes a magas nyomásról tudni, hogy a légnyomás definíciója szerint a felettünk lévő légoszlop súlya felel meg a légnyomásnak, egészen pontosan egy négyzetméterre eső légoszlop súlya, és minél magasabb a légnyomás, annál súlyosabb levegő van felettünk. Ez a légkörben úgy néz ki, hogy az esetek legnagyobb részében ez gyengén felhős, de kifejezetten száraz időjárást eredményez. Ennek az anticiklonnak a peremén déli széllel fokozatosan és folyamatosan áramlott be az egyre melegebb levegő a Kárpát-medencében. Ráadásul azt is fontos tudni, hogy az év leghosszabb napjait éljük, tehát nagyon hamar kisüt a nap, és nagyon későn megy le, tehát a napnak is több lehetősége van felmelegíteni a földfelszínt, minél melegebb a felszín, annál melegebb a felszínnel érintkező levegő, amiben mi emberek ugye élünk.
0: Jól értem azt is, ugye, hogy ez a hőkupola egy meglehetősen stabil természeti vagy időjárási jelenség, tehát ez nehezen mozdul, vagy legalábbis mi most így érzékeljük.
5: Így, abszolút, abszolút, igen, de hát ez benne is van magában a fizikai törvényszerűségében is, mert az alacsony nyomású rendszerek, a ciklonok, ugye fürgébbek, mert hogy kisebb tömeg. Az anticiklon pedig egy hatalmas légtömeg, valójában egy légköri karmesterről beszélünk, amelynek a peremén nagyon nagy térségben, úgynevezett szinoptikus térségben, tehát akár 1000-1500, még akár 2000 kilométeres átmérőben örvénylik a levegő, ráadásul az óramutató járásával megegyező irányban. Tehát, hogyha a déli a szél, akkor onnan is lehet tudni, hogy az anticiklon középpontja az tőlünk keletre van.
0: És mondhatjuk-e azt, hogy ez egy valóban rendkívüli időjárás, ami most zajlik Európában? Ezt azért kérdezem, mert van olyan hallgatónk, aki már a Jelenések könyvét, a Bibliát emlegeti, hogy lehet, hogy eljöttek már azok az idők, nagyon bízunk benne, hogy nem erről van szó, de jó, egy dolog az, hogy a meteorológusok mióta hitelesítik az időjárást a különböző adataikkal, de vannak-e arról adataink, hogy azért hasonló jelenségek korábban is előfordultak, vagy valóban tényleg valami nagyon-nagyon átfordult?
5: Hát az ugye mindenképpen beszédes, hogy sorra dőlnek a meleg rekordok. Egyébként ma is, még nem hivatalosan, de úgy néz ki, hogy Széchenyben megdőlt az abszolút meleg rekord 42 fokkal, persze azért várjuk majd meg a kollégáknak a hitelesítését, illetve még a nem ért véget a nap, tehát most jelenleg még azért van egy mondjuk olyan szűk fél óránk, amíg még mehet fölfelé, itt ott a hőmérséklet. Szóval ez mindenképpen extrémumnak számít. Vannak természetesen adatsorok, a mérések kezdete óta nem volt még ilyen meleg Magyarországon. Ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. És a mérések azok már több mint 150 éve országos szinten mérőhálózat szerűen működnek. Egyébként már korábban is elkezdődtek, már az 1800-as évek elején, 1700-as évek végén is voltak már feljegyzések, de hát azok még azért nem voltak annyira komolyan vehetőek, mert mindenféle szakmai sztenderdeket azért figyelembe kellett venni. Azt minden esetre fontos tudni, hogy komolyan vehető adatsorok azért a 20. század elejétől kezdve rendelkezésre állnak, és azóta ilyen nem volt. Természetesen becslések vannak arra vonatkozóan, hogy a kontinensnek az éghajlata hogy nézhetett ki mondjuk több száz évre visszamenőleg, vagy akár 1000 évre visszamenőleg, léteznek olyan közelítő, vagy hát modellező eljárások, ahol az éghajlati működést egyes kutatók próbálják visszakövetni olyan, mondjuk a római korra, vagy akár annál is korábbi időszakokra, és ezt nagyon érdekes módon úgy csinálják, hogy fák évgyűrűinek az elemzését végzik el. Ugye a fák évgyűrűi azok reagálnak az éves időjárásra, tehát hőmérséklet és páratartalom vagy csapadék függőek, és az évgyűrűkből lehet azért következtetni arra, hogy nagyjából milyen lehetett az éghajlat, de pontos mérés, tehát az, hogy most éppen valahol hány fok van, ahol természetesen kellenek azok a műszerek, amiket használnak a meteorológus kollégák.
0: Meddig kell a hőkupola alatt verejtékeznünk?
5: Szerencsére már nem sokáig, holnap jön egy hideg front, de még a nap nagyobb részét azt azért igen melegben töltjük. Nem lesz már rekord, tehát azért azt megjegyezném, hogy most ránéztem nemrég a meteorológiai térképre, a Hungaromet térképére, és hát azt láttam, hogy a Duna mentén egészen a Tisza tóig bezárólag a Tisza menti területeken is, tehát az ország kb. Középső kétharmad sávjában alig találok 40 foknál alacsonyabb hőmérsékletet, inkább a 40 fok a jellemző, van 41 Széchenyben ugye fölkúszott 42-ig, tehát ennyire meleg azért nem lesz, holnap legfeljebb 37-38 fok várható, nagyobb lesz a csapadék kialakulási esélye, különösképpen nyugat felől, amikor a hidegfront elér bennünket már a kora esti órákban, de különösen 7-8 óra környékén már a Duna mentén is heves záporok, zivatarok számolják majd fel a kánikulát, és még ez inkább olyan füllet meleg lesz, csütörtöktől kezdve készülhetünk arra, hogy már akár 30 fok alatti csúcsérték is előfordulhat itt az országban, és inkább ritka lesz a 30 vagy 31 fok.
0: Hát akkor várjuk az esőt és a 30 fokot, Fejős Ádám meteorológust hallották, köszönjük szépen. Tehát akkor még egyszer, a hét második felében enyhülhet a hőség, és talán némi eső is érkezik. Hát gond az egyébként, hogy az országban viszont egy egész évnyi csapadék hiányzik a talajból, mondják sokan. Zalaszendró térségében már a hőkupola megérkezése előtt a múlt héten súlyos vízhiány alakult ki, de szerencsére összefogással sikerült biztosítani az ellátást. Hétfőre helyreállt az ivóvíz szolgáltatás, de azóta már több vízmű is kéri a lakosságot országszerte, hogy a hőségre való tekintettel spóroljanak a vízzel. Varga Tünde összeállítása.
6: Hogyan érinti önöket ez a vízkorlátozás? Lehet erre készülni?
7: Osvald Lakatos Zsófia, Zalakövesút önkormányzati képviselője és a Tarkarét Biofarm vezetője.
8: Én úgy gondolom, hogy lehet, és kellene is már régóta tudatosan. Ugye bivajtenyésztéssel foglalkozunk, mi látjuk a saját legelőinken, területeinken, szabad vízfolyásainkon évek óta, hogy egyre hamarabb kiapadnak vagy kiszáradnak, úgyhogy mi tudatosan már tavasszal sem biztosítottuk akkora dagonyát és olyan vizeket a vajoknak, hogy ne hirtelen a kánikulába kelljen megfosztani őket.
7: És a lakásban otthon?
8: Azt mondják, hogy ne mossunk, oda kéne figyelni a mosogatásra, hogy folyóvízzel nem locsolunk. Mi most kitaláltuk, hogy bizonyos ételeket papírtányérból fogunk enni, és akkor azért a mosogatni valót bőven lehet csökkenteni, meg hát jó lenne a szürke vizet hasznosítani, és azzal leönteni a WC-t, és erre talán mindenkinek tudatosan egyre jobban kéne figyelni.
9: Lahocsinszki Robert vagyok, azzal a vízért közműfejlesztési osztályvezetője. Teljes működési területünkön mély fúrású csőkutakból, azaz rétegvízből termeljük ki az ivóvizet. Maga a rendszer úgy működik, hogy a víznek van egy úgynevezett elérési útja, egy utánpótlódási ideje. Hogyha mi többet veszünk ki, mint amennyi után tud pótlódni, akkor fordulhat elő ez az állapot, ami most előfordult az elmúlt héten.
7: Mennyi időt telik el, míg utánpótlódik?
9: 50 év körülbelül víznek az elérési ideje. Ez regionálisan változó, tehát összességében véve Magyarországon annak nyilván olyan területek is vannak, olyan víziközmű rendszerek, akik valóban ezzel rendelkeznek. Mi most az alvízérti működési területére koncentrálva azt kell, hogy mondjuk, hogy látjuk azt, hogy több komoly vízbázisunk van, elkezdett csökkenni a vízszint a kutyainak, a vízhozamát vissza kellett fognunk, és ezt egyértelműen oda tudjuk vezetni, amit mondtam, hogy lassabb az utánpótlódásnak az üteme, mint a kivételnek az üteme. Nyilván kollégáim és kolléganém dolgoznak új vízbázisoknak a feltárása, de egyre több helyen lehet látni, olvasni, hogy nem csak mi, mint az alvízért, de más víziközmű szolgáltató is jelzi ezt a problémát, hogy nem biztos, hogy ivóvízzel kellene öntözni, autót mosni, medencét tölteni, mert ez hosszú távra problémákat fog generálni, szerintem teljes Magyarország, de akár az egész világ területére.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: A parlamentben is szó volt természetesen ma is egyébként a vízellátási gondokról. Ma is felszólított a kormányfő arra, hogy mindenki próbáljon takarékoskodni és betartani a korlátozásokat. És úgy fogalmazott, hogy a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta a kormányfő a mai keddi ülésen napirend előtt. Úgy fogalmazott, hogy átfogó programot indítanak a vízközműhálózat megújítására, felújítására rendbe teszik a tározókat. Itt a cél az őszi és a téli csapadék minél jobb megőrzése, és ezzel párhuzamosan egy országos vízmegtartási program is indul, fejlesztik az öntözőrendszereket, és felkészítik a magyar mezőgazdaságot is az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Ez tehát a kormányzati bejelentés, ami ma napirend előtt hangzott el a parlamentben. Mit mond István? Jó napot kívánok, önél szó. Mit tehetünk mi a takarékoskodáshoz?
10: Jó napot kívánok! Én egyetértek azzal, hogy egy kis önmérséklet mindenképpen kellene, de nem csak most, hanem ahogy általában is, nem mindegy, hogy mennyi vizet folyatunk el fölöslegesen. Ugyanúgy az áramnak a használata is ugyanígy, lehet ott is takarékoskodni. Én inkább arra, mert nagyon sok okos dolgot mondtak, én arra hegyezném ki, hogy nézzük már meg, hogy azokon az országok, amit ráktérítőnél vagyunk, tehát lényegesen délebre az egyenlítő melletti országok hogyan viselik a hőséget, hogyan gazdálkodnak a vízzel, és amit én nagyon fontosnak tartom, hogy vannak emberek, akik azon járatták az agyukat, hogy hogyan lehetne az időjárás befolyásolni. És ha befolyásolják mondjuk, és megfelelő időben, mint ahogy természetesen jönne, nincs eső, mert valahogy elidézik, és erre ezek a repülők, amiket mindenfélét szólnak, és most volt ez az iráni konfliktus, ott azért bizonyítottak egy-két dolgot, hogy olyan berendezéseket lőttek szét, amelyek igenis befolyásolták az időjárást.
0: István, ez egy konteó, amit mond, tehát ugye ez egy olyan fajta összeesküvés elmélet, amit egyébként a magukat szakembernek valló tudósok egy az egyben száfolnak. Tehát ez az időjárás permetezése, ez tudom, hogy az interneten meg a közösségi médiában egy általános üzenetként jelentkezik, de erre azt mondják, hogy ez nem így van, bár befolyásolható valóban az időjárás, de nem ilyen széle. Igen, reagálhat, persze. De hogy ne reagálj csak?
10: Az, hogy nagyon hamar oda lehet mondani azt, hogy konteó valami. De általában nagyon sok olyan dolog, amire azt mondták, beigazolódott. És én biztos vagyok abban, hogy ezek a kondenszcsíknak nem nevezhető, amikor az ég tele van ilyennel, és szétáromlik ez a rendszer, által küldött mindenféle címekkel.
0: Tehát ez hatással van ön szerint az időjárásra.
10: Én biztos vagyok benne, és hogyha ezt megvizsgálnánk úgy igazából, meg ez a szándékot, meg az, hogy azt a termést tegyük tönkre, ami esetlegesen hasznot, normális életet biztosítana országoknak, azt, ha tönkre teszik, akkor jön a kereskedelem, ott megint jön az üzlet. Hát én ezt nem tartom konteónak, sőt, nagyon logikus dolognak tartom, de ez a sátánnak a logikája.
0: No, és akkor nézzük meg, ami bizonyítható, mert ez az ön véleménye. Igen. Ez pedig az, hogyha takarékoskodunk, akkor egészen biztosan valamennyi vizet meg lehet spórolni. István itt a saját környezetében milyen módszert használ?
10: Én például tudom azt, hogy 10 liter vízből nagyon szuperül meg tudok borodválkozni és zuhanyozni.
0: 10 liter vízből?
10: Nem, 10 liter vízből. Nem, tehát olyan szórófeje van a zuhanynak, hogy így permetez. Tehát óriási különbség van, amikor ömlik a víz, vagy éppen csak annyi kell pontosan, vagy éppen tudok szünetet tartani ahhoz, hogy az ember beszaponozza magát, és utána meg bőven vízzel lemossa azt. Tehát igenis vannak technikák, amik valakinek eszébe se jut, mert azt mondja, nem számít a víz, rengeteg vizet meg lehet spórolni, mondjuk egy tömblakásban nem egy egyszerű ezt még egy szürke vizet megőrizni, de
0: egy kertes házban már azért lenne erre lehetőség. Köszönjük szépen! Mit mond Éva? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon!
11: Jó napot kívánok, tiszteletem szerkesztő! Hát lenne egy hozzászólásom erre a vízfelhasználási témával kapcsolatban, igen. Ugye van a vezetékes víz, és van a kútvíz. Na most nekem az a észrevételem, hogy akinek kútja van, tetszik tudni, abszolút egy fillért nem fizet vízdíjat, locsolja a gazt, a betont, az eget, a jóisten tudja, hogy mit locsol, és akinek csak víze van vezetékes, az meggondolja ezerszer, hogy egy pohár vizet, ugye föl is hívják a figyelmet, hogy takarékoskodjunk a vízzel, A kis veteményt ugye sírva locsolja, mert a paradicsom még virágba se tudott borulni, és más meg ugye a kútvizet használja teljesen ingyen bérmentve, nem számít, és a másik meg az, hogy egyáltalán a kútvíz is az állam tulajdona szerintem, ugyanúgy, mint ahogy a vezetékes víz, mert azt is a Dunából kapjuk, nem az égből potyan le, vagy esetleg egy forrásból, vagy nem tudom, hogy honnan szakasszuk. Úgyhogy ezt nem tartom igazságosnak, hogy a polgármestereknek még nem jutott eszükbe a településeken, hogy akiknek kútjuk van, hogy valamilyen vízórával felszerelni, vagy kútdíjat fizetessenek a kutasokkal, akiknek kútjuk van.
0: Tehát ön akkor azt mondja, hogy például a talajvíz és egy ásott kút esetében, ugye ez egy talajvízzel működő kút, valamilyen vízhasználati díjat kellene szedni.
11: Hát teljesen logikus, Hát az nem magántulajdon a kútvíz és a kút, az, hogy a telkén van, az igaz, mert az az állam tulajdona, és hogy ő azért egy fillért nem fizet, és amit ér, az locsón nem számít, a gazt, az eget, spriccelni mindent, a medencét tölteni.
0: Hát azért mondjuk egy ilyen ásott kútból, amennyire én látom kisfalvakban, azért inkább a vetemény szokták öntözni a zöldséges kertet. Úgy nem általában a beton meg az eget. Akinek erre is van pénze, az még az ivóvízből is sokszor megcsinálja szerintem. Nem biztos, hogy igazam van.
11: Legadjátok, hát most már ugye a kertekben is már nem vetemények vannak. Hát vannak a nagyon vidéken, igen,
0: hát vannak azért.
11: Környékén. Hát igen, Pest környékén ott már gyep van, meg játszótér, meg nem tudom, hogy meg medence van már a kertekben. Na mindegy, nekem ez volt az észrevételem, és...
0: Tehát ön egy vízhasználati díj párti lenne.
11: Igen, és ez a lényeg, igen, jó. Igen, ez lenne a lényeg.
0: Köszönjük
11: ez
0: szépen, SMS számunk 0639660, ha már a vízhasználati díjnál tartunk, az előbb elmondtam azt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester például azt nehezményezte, és sokan az úszómerencéjüket töltik, és ráadásul ivóvízzel, és ugye nem ért egyet azzal, hogy ezt is támogatott vízzel, rezsicsökkentett vízzel töltögetik, és hogy lehetne emelés az ilyen típusú felhasználásnak a vízdíját. Ezt egyébként többen is írják. Egyik hallgatónk mondta azt, aki betelefonált, hogy meg lehetne húzni akár a határt 5 köbméternél. Többen reagáltak erre, hogy igen, ez egy jó ötlet, személyenként 5 köbméter felett, hogyha valaki medencét tölt a vízzel, akkor azt lehetne egy másfajta tarifával is terhelni. Mit mond Attila? Jó napot kívánok! Nem feltétlenül erről, bármilyen másról, ami a témánkba vár, parancsoljon.
12: Üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat. Én nagy éven lakom. Hát itt 2 Tisza köz, valahogy hol Tisza, folyó Tisza. Na most itt volt annó, 9 darab kút. Folyt állandóan. Átízi kút. Most egy van. És még folyik, tehát még üzemel, úgy mondom.
0: És a többi kút az elapadt?
12: Hát most, hogy így meg, hogy úgy, igen. Eddig bedobáltak a templomnál, körforgalomnál ólomgolyókat, meg, tehát nincs más. Tehát elapadt. Egy üzemel még a Hortiszárnál lenn, és oda járnak a vikentekes is. Hát hornani a... Hát nagyon finom víz. Én is, mikor még volt autó, lementem oda, hát hoztam 10-20-30 liter vizet. De így, ahogy ez működik, nem jó. Tehát én, amit most spórolok, van 2 darab 10 literes fekete, hát én nem is tudom, kiviszem, megmelegít, abba fürdöm. Még hűtöm is. Hát érti?
0: Igen.
12: A nap megmelegíti. Csak azt nem értem, hogy miért kell a vizet ennyire pocsékolni.
0: Tehát, hogy miért folyik folyamatosan ez a bizonyos kút? Miért nem zárják?
12: Az, ami jó, mert ez az átízi kút. Ön tudja, mi az átízi víz.
0: Igen, én hajdunán sem vagyok, hogy 2 ilyen folyamatosan folyó átízi kút volt, az egyik már elapadt, a másik még valamennyi működik. Igen.
12: Igen, Kunszentmátom alattam. Tudja, hol van?
0: Igen, az Alföldön.
12: Itt van a kolléganője, úgy hívják, hogy Diósi Klári.
0: Ja, igen, őt is ismerem. Igen.
12: Na, Hát én meg a édesbe tanít engem.
0: Jó, akkor most térjünk vissza.
12: Ott is még van, még vagy három, és folyik állandóan, meg Rákóczi falván. Tehát ezeket ki kéne használni. Nem hogy lefedni meg hogy, le, hogy ne, ne. Hát ez más.
0: Köszönjük szépen Attilának. Mit mond László? Jó napot kívánok, ön ilyen szó parancsoljon.
13: Jó napot kívánok, tisztelte, üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát én talán kiegészíteném, hogy az égből is esik az eső. És azért nem kéne talán fizetni, mint a kúszaküzéért. Viszont én nem engednék családi házat vízszintes helyen, de hegyoldalba se úgy felépíteni, hogy legalább egy 100 hektoliteres ciszternát ne építenének hozzá. És ez megtörténne, akkor a téli csapadék az ereszről ebbe folyna. És lehet le locsolni, lehet vécét üzemeltetni, természetesen szivatjuk el még hozzá, és lehet a kertet művelni. Én így csinálom. Ezt a házat, amiben lakom, hegyoldalon van, Sátoraljaújhelyben, 150 éve építették téglából, és egy ilyen ciszterna volt mellette, amit én kijavítottam, ami 3 méter átmérőjű és 15 méter mély. És a tetőről egész télen a hólé teljes egészében túlfűti, tehát teljesen tele van. És kérem szépen, azt használom, és úgy szólván 4-5 liter ivóvizet használok naponta. Ivásra, tejára, semmi másra. A csapból is ez jön. És még ráadásul a hegyoldalban az állatokat is ezzel itatom. Én elmondanák egy pár sorban ezt, hogy most nem csak az ember szenved, hanem az állatok is. Egy apró verset, ezt ugye hatalmas júniusi hőség a hegyen, a táj tühöng a meleg hegyen és réten, hogy a házam, ezért a házam a tény menedéken. Itatója most az élet fontos része. Lakók reggel sorban állnak vizet kérve. Mókus, cinke, rigó, pele, innen jönnek mind reggelente.
0: Hát akkor gyakorlatilag egyfajta menedékként is fel lehet fogni az ön környezetét és a kertjét.
13: Tűz a nap, dél 40 fokba, hegyoldalon szomjaz a vad, a források mind kiapadtak.
0: Igen, a talajvizes források azok folyamatosan elapadnak. Lászlónak köszönjük szépen, mert így most így még egy hallgatóra lehetőségünk van. Józsefre, jó napot kívánok, mit mond ön?
14: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a szerkesztőséges hallgatóságot! Igazán nagy általában, tehát globálisan tekintve én ott látok egy problémát, hogy a nagy kőolaj kitermelők 100 millió 1000 tonnákat szivattyúznak ki kőolajat a földön, de hát nyilvánvaló ott nem marad üreg, és hogy a kőolaj még felszínebbre jöjjön magasabbra, vizet pumpálnak be. Tehát itt nem beszéltünk pár évvel ezelőtt, 10 évekkel ezelőtt, hogy az északi déli sarok olvadnak el a jégtömbök, és Velencét, meg a hollandokat el fogják önteni. Hát közel nem állunk ahhoz, mert fogy a víz az egész felszínen, az egész világon. Tehát itten ezek a kicsi spórlások nagyon ügyesek, én is így vagyok ezzel, hogy spórolok, és a csatornavizet megfogom, és azzal locsolok, vagy ömlítek a vécébe. Ez semmi ahhoz, a borzasztó mennyiségű kőolajhoz, amit kitermelnek a kőolajtermelők, és amit vizet oda betesznek a föld alá. Na most hát én nem tudom, hogy az arab országokból majd vizet fogunk venni, és azt a vizet mostan ti mondjuk úgy, hogy vákum maradott, vagy levegőt pump.
0: Nem tudom, szerintem picikét föld közelebbről próbáljuk szemlélni ezt a dolgot, mert szerintem mi helyben sem teszünk meg mindent feltétlenül azért, hogy javuljon a vízellátásunk. Az arab országokkal mi sajnos nem tudom mit kezdeni. József, a saját picike környezetében 2 percünk van még. Mit tud azért tenni, hogy elviselhetőbb legyen a klíma? Egy picikét csökkenteni a felhasználást. Hát, egyáltalán foglalkozik ezzel, vagy azt mondja, hogy hát, ha nagyban nem megy, akkor kicsiben nem érdemes.
14: Vályogházban lakom, itt a hőmérséklet 26 fokon fenned nem megy, még abban a szobában se, amiből kidejárok. A 2 lesötített palettás szobák vannak lesötétítve, és ott van olyan 25 fok hőmérséklet. Hajnalban meg 4-5 óra körül kinyitom az ablakokat, ajtókat, szellőztetek, tehát egy hideget eresztek, egy hideg levegőt tereztek be. Nem kell légkondicionáló, nem kell semmi nekem, hát 72 éves vagyok, de hőséget is bírom, de a házon belül meg egészen tűrhető. Az egyik ez. A másik az, hogyha elapadt a patak a házam mellett, a kút meg elapadt szintén, tehát itten repedezik a föld, nincsen, hát, a szilvafák nem tudnak felnőni, mert
0: olyan komoly vízhiány van. Igen, köszönjük szépen Józsefnek.
14: És általában nézve a véleményem fenntartom azért persze.
0: Köszönjük szépen. SMS számunk 06 39 660. Nagyon szíven ütötte a hallgatókat az, amikor az egyik hölgy azt javasolta, hogy az ásott kutakért is fizessenek. Egyik hallgatónk írja azt, hogy üzenem a hölgynek, hogy van kutam, de nincs benne víz már vagy 40 éve. Köszönöm, hogyha beolvassa, nem szabad szegény emberek pénztárcájában turkálni. Aztán más is azt mondja, hogy hát, hogyha majd ráterhelik a zöldségekre, a gyümölcsökre az öntözés árát, hát majd akkor lehet beszélni arról, hogy vízdíjat is kapjanak. És bizony van, aki azt írja, hogy neki van medencéje, de ezt ők év elején vagy valamikor tavasszal törtük fel, és egész nyáron óvják a vizét, írja a hallgatók. Nem cserélgetjük, hanem kezeljük. Ez szerintem belefér a nyári melegben, a hűsölést segíti, és a fürdés így csak egy gyors zuhanyzás.
15: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslin Bettina.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálókat használatát is. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 Celsius fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Késkonhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. Ebben rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke elmondta, a V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik. 90 egyetemi tantár digitális tananyaga készült el a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjában. A fejlesztésben országszerte csak nem 500 oktató és szakértő vett részt, akik több mint 35 ezer oldalnyi tananyagot és 25 ezer média elemet állítottak össze. A 7 képzési területet lefedő digitális tananyagok várhatóan még a nyár folyamán válnak elérhetővé az e-learning.hu oldalon. Holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A szemmel vesz napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A hőség riadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Magyar kábítószerfutárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben.
15: Műsorajánlat.
16: Délelőtt. Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Indul a műanyagmentes július.
17: Ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év.
18: Egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be.
19: Tehát mindenütt ott van lassan.
16: Apró lépésekkel nagy változást el lehet érni, hogy fogyasztóként csökkentsük a műanyagok felhasználását. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mindennapi tippekkel is segítünk ebben.
15: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a Délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-tól a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt 6 perccel. Köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk utolsó részében is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témáról. Mit gondol, mennyi ideig kellene tartania egy társadalmi egyeztetésnek, és elég csak, hogyha online reagálhatunk. Lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. A véleményezés véget ér, de a vita folytatódik. Szakértők és civil szervezetek is kifogásolták azt, hogy a kormány 5 napot adott a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos társadalmi párbeszédre. A Magyar Helsinki Bizottság szerint például az ilyen horderejű kérdésekben ennyi idő nem elég az egyeztetésre, az érdemi egyeztetésre, de erre az álláspontra jutott egy másik jogvédő szervezet is, az Amnesty International Magyarország. Mit mondanak önök? Fontos, hogy a választók is elmondják a véleményüket a jogalkotási folyamatokban és az alaptörvény módosítása esetén, hogy a konkrét példánál maradjunk. Elége az online konzultáció? Egyáltalán fontos, hogy ezekben a kérdésekben bármilyen módon, de megnyilvánuljanak a látszólag távolabbi, de esetenként nagyon is közeli érintettek a választók. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Hallgassuk kis Júlia Lilla összeállítását.
3: Hétfőn jelentette be a miniszterelnök a parlamentben az alaptörvény 17. módosításának tervezetét. A javaslat tartalmazza többek között Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, ami az úgynevezett tisztító tűzművelet része. A módosítás visszavezetné továbbá az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így az alkotmánybíróság jelenlegi elnökének is megszűnne a megbízatása. De a javaslat szerint korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát is, ami maximum 12 évre szólhatna. Az alaptörvény 17. módosításának tervezetét több ellenzéki képviselő is bírálta. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, a visszamenőleges jogalkotást sérelmezte, és a magyar közjogi hagyományokkal összeegyeztethetetlennek nevezte a képviselői mandátum időbeli korlátozását. De a 12 éves maximalizálást Kunhalmi Ágnes korábbi szocialista képviselő és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere is kifogásolta. A Sándor Palota nem kommentálta a javaslatot, ugyanakkor felhívta a figyelmet a jogállamiság tiszteletben tartására, és óvaintett a közhatalom önkényes gyakorlásától. Hétfőn a kormány internetes oldalára is felkerültek a módosítás részletei. A tervezet indoklása szerint a több mint 14 éve hatályos alaptörvény nem az egység, hanem a megosztottság szimbóluma volt, és nem töltötte be az alkotmány feladatát. A módosító javaslat további elemei szerint erősödne az igazságszolgáltatás függetlensége, létrejöhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, továbbá csökkenne a sarkalatos törvényeknek, azaz azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés szükséges. A módosítás szerint emellett nagyobb hatáskört kaphat az alkotmánybíróság, erősítenék a közpénz védelmét, és felülvizsgálnák az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályait.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: A tervezet legfontosabb intézkedéseit 9 pontban gyűjtötte össze egyébként a kormány.hu oldal. Ott tudták megtekinteni azok, akik valamilyen véleményt is szerettek róla mondani, vagy akartak róla mondani. 5 nap volt a véleményezésre. Elég ez? Erről beszélgetünk. Egyáltalán van-e annak jelentősége, hogy a választók bármilyen módon, de hozzászólnak ahhoz, hogy hogyan alakuljon a jogalkotás, vagy ebben az esetben az alaptörvény módosítása? Mit mond Klára? Jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon.
19: Üdvözlöm, Zoltán! Hát az én véleményem nagyon lesújtó, olyan szempontból, hogy akinek nincs számítógépe...
0: Klára, megtenné, hogy lehalkítja a rádiókészülékét, mert visszhangzik. Csak a telefonon keresztül hallgasson.
19: És nem, behúztam az ajtót.
0: Ja, jó, rendben akkor.
19: Behúztam az ajtót. Tehát akinek nincs számítógépe, vagy online hozzáférése, az ugye egyáltalán nem tud véleményt mondani, ez az egyik. A másik pedig, hogy hát joga van mindenkinek a szabad vélemény nyilvánításra egy demokratikus országban. A nemzeti konzultáció azért volt jó, mert aki akart, a visszakötte, aki nem, az nem. És volt rá idő, hogy azt átolvassa. Kérdezem én, hogy hol van az esélyegyenlőség? Ez demokrácia? Mert a CISZA szerint úgy látom, ez jogállamiság uniós módra. Tehát fel vagyok háborodva, hogy az emberek nem mondhatnak véleményt akkor, amikor szeretnének egy nagyon fontos ügyben.
0: Tehát ön akkor úgy érzi, hogy ez az 5 nap, ez kevés volt, és kevés volt az is, hogy csak online tudtak.
19: Egy ilyen fontos ügyben nem elég 5 nap. Hát ehhez kellene egy nemzeti konzultáció, hogy az emberek átolvassák, átgondolják és véleményt formáljanak.
0: Mennyi idő alatt lehet egy ilyen horderejű alkotmánymódosításon ön szerint véleményt mondani?
19: Minimum 1 hónap, úgy, ahogy a nemzeti konzultáció volt annak idején, ami abszolút demokratikus volt.
0: Ugye itt a kormány arra hivatkozik egyébként, hogy az idő sürget, tehát hogy a jogállamiság helyreállítása például az uniós források elérése érdekében az egy uniós követelmény, és hát ezért tudtak ennyi időt szánni erre. Ez nem elég indok?
19: Nem. Ez jogállamiság uniós módra. Erre nem lehet hivatkozni. Vagy hallgatok a népre, a népszavára, azért vagyok miniszterelnök, vagy nem. önkényesen nem hozhat döntést, sem ő, sem a Tiszapárt.
0: Tehát ön akkor úgy érzi, hogy ez az öt nap elég, vagy ez az öt nap, bocsánat, kevés volt egy ilyen típusú konzultációra. 06 39 666 az SMS számunk, 061 vagy 06 30 759 52 00. Mondják el véleményüket, írjanak nekünk. István van a vonalban, mit mond ön?
20: Hát tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, önöket is, és hát mindenkit ott a kormányban, akik ugye megfelelő, hogy mondjam, tudás és egyéb gyakorlat után ugye különböző törvényeket hoznak. Ennek tulajdonképpen külön örülök, de hát ugye a polgármestereknél azért például nem hallottam a tiszteletdíj kérdését, ugye. Hát tiszteletdíj is van a polgármestereknél, 30 éve tiszteletdíjat kapok már abban a településen, ahol én dolgozok, én főállásban dolgoztam. Gondolom, senki nem vitatkozik, hogy egy mozdonyvezetőnek olyan egyszerű az élete. Éjjel-nappal, se karácsony, se húsvét, semmi. Ez mellett vittem a falut, és irányítottam, és hála jó Istennek. Hát azért megtudtuk annak a magyarországi átlagfalura, föl tudtuk fejleszteni. Azután, miután az érdekes rendszerbe a falunkat fel akarták számolni,
0: és talán egy picit beszélhetné magáról, az alkotmánymódosításról, illetve ennek a társadalmi vitájáról.
20: És azért lényeges az alkotmánymódosításhoz ezt hozzátenni, mert alkotmánymódosítást úgy nem lehet megtenni, hogy annak minden kicsiségét, minden nagy dolgát, minden neanszát ne tudnánk

0: hát nyilvánvaló tudom, akik tiszteletdéért csinálták, mert azt mondták, hogy őnekik nem az a céljuk, hogy a falunak a pénzét esetlegesen lejjebb vegyék, hanem minden bevétel menjen a falura, amit lehet, és a tiszteletdé az körülbelül arra elég, hogy az ember a különböző költségeket, amik mellette még mutatkoznak, üzemanyag, minden abból meg tudja oldani. Na most erről nem beszélnek. Tehát ebben az esetben ugye pontosan az a tiszteletdíjas polgármester...
1: Akkor az 5 nap, tehát akkor most zárjuk le a tiszteletdíjat. Az 5 nap akkor ön szerint kevés volt, vagy elég volt a véleményezése?
0: Hát az 5 nap nevetséges. Tehát 5 nap nem elég egy ilyen komoly hordalelő.
1: Köszönjük szépen. Mit mond Ilona? Jó napot kívánok, öné a szó.
2: Halló, jó napot kívánok.
1: Parancsoljon.
2: Azt szeretném mondani, hogy valóban nagyon kevés volt az az idő, már csak azért is, mert például nekünk nincs is internetünk. Tehát lehetőség sincs arra, hogy ilyenben részt vegyünk.
1: Jönnek itt közben az SMS-ek, hogy megállítom, jönnek itt közben az SMS-ek. Egyik hallgatónk írja azt, hogy hát vitatkoznék azokkal, korábban is volt egy hölgy, aki azt mondta, hogy neki nincsen internete, így nem tudta megismerni azt, hogy konkrétan miről szól ez a módosítás, és egyik hallgatónk írja azt, hogy hát minden családban van azért valahol egy internet hozzáférés, meg lehet akkor kérdezni akár családtagokat, és ez ön szerint nem járható út?
2: Hát nem együtt lakunk a lányommal, egyik lányommal sem, itt Nógrád megyében, úgyhogy azért, és már idősek vagyunk, úgyhogy mi már nem is kérjük az internetet, de nagyon szívesen részt vennénk az ilyen dolgokban, ugyanis például Szlovákiában nagy felzúdulás volt azzal kapcsolatban, hogy az EU kimondta, hogy szélerőműveket kell építeni. Na most Kármán, azt hiszem, vagy... hogy hívták, nem, Kapitány István jelentette be, hogy Magyarországon is lesz. És én nagyon szépen, nagyon örülnék neki, hogyha ezt is meg lehetne vitatni, hogy ő nem mondott érveket, tehát Magyarország én szerintem nem alkalmas arra, hogy csak így bejelentsen valamit, és azt megvalósítani, mert nagyon káros a természetre is, a szlovákok is azért nem tudták befejezni azért.
1: Tehát ön akkor a szélerőművekről is tartana valamilyen? Jól értettem, mert nekem kihagyott egy pillanatra a hang, tehát akkor jól értettem, hogy ön például a konzultációt tartana, vagy valamilyen egyeztetés, társadalmi egyeztetést tartana a szélerőművekről, és jól értettem, Ilona?
2: Például, igen, igen. Tehát nem így interneten, vagy csak azt hiszem 23 000-en vettek részt ebben az előző.
1: Nem tudom pontosan mennyi, néhány tízezren, én is így emlékszem rá.
2: Hát az nem sok. Tehát ami
1: ugye nem kötelező véleményt nyilvánítani. Mennyi idő kellene egyébként ön szerint? Az előző hallgató azt mondta, hogy ő 1 hónapot szánt volna rá az első hölgy. Mennyi szánt volna erre a 9 témakörre az alkotmánymódosítás kapcsán társadalmi párbeszédre, Ilona?
2: Hát lehet, hogy ez 1 hónap, de pláne, hogy most, hogy nyaralás van, az emberek a vízben vannak, és nem figyelnek erre, ezekre a dolgokra, úgyhogy az tényleg, ez nagyon gyors, ez túl gyors.
1: Köszönjük szépen.
2: Ilyen véleményeket
1: köszönjük.
2: Tehát én a szélerőműveket nem javaslom, mert a természetet károsítják, a madaraknak se jó, az embernek se jó, és az infra hang az nagyon zavaró az embernek.
1: Igen. De maguk a szélerőművek, köszönjük szépen Ilonának, mert lejár az időnk, ez nem része az alkotmánymódosításnak, de kétségkívül egyébként volt egy ilyen bejelentés, hogy bővülhet Magyarországon is a szélerőmű park. Ennyit tudtunk beszélni eddig erről, és akkor most a holnapi témák. Mit gondol, tényleg felesleges volt az elmúlt időszak falufejlesztési programja? Kényszeríthetünk bárkit is arra, hogy városban lakjon? Kérdezik majd holnap. És mire számít, beválik-e a mobil alkalmazással történő fizetés a parkolásért Budapesten, a csak mobil alkalmazással történő fizetés? Új parkolási rend indul a fővárosban. Ezek tehát a holnapi kérdések. A mai adás szerkesztője Horváth Katalin, a hangmérnök Rász Dorottya volt, a telefonnál Kaiser Hajnal és Farkas Szabolcs fogadta hívásokat. Nevükben is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Julian Nagelsmann nem mond le, Paraguayban nemzeti ünnep van. Elképzelhető, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Németország és Hollandia is kiesett a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Brazília egy 95. percben szerzett győztes góllal jutott tovább. A négyszeres világbajnok Németország a rendes játékidőben 1-1-re végzett Paraguayjal, majd végül 11-esekkel búcsúzott tegnap éjszaka. Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le a búcsút követően. De most hallgassuk meg azt a nyilatkozatot, amit a kapitánya lefújás után tett.
2: Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
1: Paraguayban ugyanakkor érthetően nagy a boldogság, olyannyira, hogy az államfő a dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánította a keddet. Hollandia szintén 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, majd ugyancsak 11-esekkel kapott ki. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban vagy 11-esekkel. A hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman így értékelt a kiesés után.
3: Teljesen indokolt volt, hogy 5 védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játék. Játékosok alkotják a csapatukat, nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján, a következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
1: A korábbi magyar szövetségi kapitány Várhidi Péter is nyilatkozott a német és a holland csapat VB szerepléséről.
4: Nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehetnek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország és nem Hollandia. Elég is sablonos a játékuk, és inkább csak a múltbeli szeretet. Hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy hogy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
1: Brazília ugyanakkor készülhet a nyolcaddöntős találkozójára. Gabriel Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen tegnap este. A BB kieséses szakaszában ma magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek, 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, még hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Dárdai Bencénél szóba sem került a klubváltás. A Wolfsburg labdarúgója a felépülése után is eddigi csapatánál marad, annak ellenére, hogy az együttes kiesett a Bundesligából. Dárdai Bence tavaly novemberben szenvedett tércalakszakadást, de reméli a szezon kezdetre felépül. Dárdai Bencével Pál előtt beszélgetett.
5: Sokat vagyok most már kín labdával, minden gyorsabb lesz most már, aztán remélem, hogy edzőtábor körül be tudok szállni megint edzésbe. rendesen.
6: És mi az elképzelésed az új szezon rajtjára? Bevethető leszel a legelső tétmeccseteken?
5: Remélem, de most nem azt nézem, hogy legyek ott az első tétmeccsen, hanem először edzésbe akarok lenni megint. Az olyan 3-4 hét múlva lesz az edzőtáborba, és aztán megnézem a heteket, hogy mennek, hogy érzem magam, és remélhetőleg jó leszek első meccsre.
6: Mert hogy nagy szükség van rád, hiszen a csapat nem éppen a legfényesebb korszakát éli. Hogy éltétek meg? Hogy élted meg te személyesen, hiszen nem tudtál a csapat segítségére lenni azt a tényt, hogy kiesett ennyi idő után az együttes 29 év után a Bundesligából?
5: Nagyon kemény volt, mert igazán nem játszottam az egész szezonban, és kintről nézni azért még jobban fáj, mert nem tud segíteni, nem tud csinálni semmit, hanem csak látod, hogy héttől hétig mindig kikapunk, vagy nem az az eredmény, amit elképzelhettünk volna, aztán nagyon nehéz volt.
6: Új vezetőedzőtök van Tobias Strobel személyében, sikerült-e vele egyeztetned? Hol számít a te szolgáltatásodra, a pálya melyik részén, mennyire tudsz azzal számolni, hogy ha felépülsz, akkor ott lehetsz mondjuk a kezdőben?
5: Nagyon jó, hogy ilyen fiatal edző jött ide, remeken szerepelt felbe a harmadosztályba, focizni akar, minden, amire én is szeretem, hogy ki akarjuk hozni a labdát, focizni akarunk, dominálni akarunk. Szerintem jó lesz. Még nem annyit beszéltem vele, meg még sok volt a teszt a héten. Most kezdődik csak rendesen, most második edzés a csapatnak is, úgyhogy még sokat nem beszéltünk ilyenekről, de az első így beszélgetések nagyon jók voltak.
6: Hogyha lehet hinni az internetnek, akkor 2029-ig szól a te szerződésed ott a Wolfsburgban. Ki szeretnéd ezt tölteni egy jelen állapotban így, hogy ugye kiestetek, esetleg szóba került egy klubváltás, vagy kitartasz a VfL mellett?
5: Nekem nem került szóba, mert én először egészséges akarok lenni, játszani szeretnék, visszatérni a pályára, és én nagyon szeretek itt élni. Családom Berlinben van, most már Újpesten is valamikor, de így én nagyon jól érzem itt magam, és itt akarom folytatni először. Magyarországon még nem szeretnék játszani. Én még kinn akarok játszani a topligákba, próbálni fejleszteni magamat, és én először itt fogok maradni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsunkban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. Még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de lehet, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám, a spanyol Badalonától távozó magyar kosárlabdázó. A 16 évnyi légiós élet után hazaköltöző korábbi Euroliga győztes klasszis Csanádi Kristófnak nyilatkozott.
7: El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
8: Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez nagy, mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha az, megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legeslegszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még továbbra tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
1: A 64-es főtábla első fordulójában fejezte be szereplését András Csaba, az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A magyar játékos a kínai származású, de német színekben induló VB-ezüstérmes Dang Q-tól kapott ki három játszmában. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért. Sportvilággal legközelebb 22 óra 30 perctől várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
9: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: 17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
11: Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord, közben 120 településen van másodfokú vízkorlátozás.
10: Döntött az országgyűlés a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről. Megkezdődött az ügynökakták vitája.
11: A Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. Több magyar humanitárius szervezet is segít az érintetteknek.
10: Az időjárásról.
11: A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord.
11: A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson pedig 41 Celsius fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani.
10: 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán 8 vízszállító jármű dolgozik, és Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Cserei Judit összeállítása.
12: Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
13: Szadán már hétfőn összeomlott az ivóvízellátás a hálózat túlterhelése miatt. A vízhiány mintegy 3-4 ezer lakost érint.
14: Nem tudunk ruhát mosni, hát úgyhogy borzalmas. Nem is gondoltam volna, hogy a 21. században még ilyen lehetséges.
13: A településen a helyzet súlyossága miatt a honvédség is besegít, katonai vízszállító tartálykocsikat indítottak a helyszínre, ezekkel is segítik a hétfő reggel kiürült víztartályok újratöltését.
15: Ez két darab 2000 köbméteres víztartály, és ehhez kaptunk még további honvédségi segítséget, tartálykocsik. És ami még a tegnapi napon megérkezett, ezek a fél literes zacskós vizek, amik nagyon fogynak, és további 20 ezer darabot kértem még, hogy hozzanak és segítsenek.
13: Tette hozzá Pintér Lajos Szada polgármestere. A kialakult helyzet miatt az önkormányzat több krízisintézkedést is bevezetett, a helyi óvodának és bölcsödének is be kellett zárni, ivóvíz nélkül ugyanis az intézménybe járó gyerekek ellátása ellehetetlenült. A Szadai Sportegyesület épületében pedig zuhanyzási lehetőséget biztosítanak a nagy hőségben a víz nélkül maradt családoknak. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon is, a tartós hőség miatt itt is kritikussá vált az ellátás. A település egyes részein néha órákig szünetel az ivóvíz szolgáltatás, a helyek idéglenes vízvételi pontokon és a kijelölt kutakból tudnak ivóvízhez jutni.
16: A harmadik napja, hogy nagyon napközben, 10-11-től délután 3-4-ig nincs víz, egyáltalán nincs víz. Hát ilyenkor az embernek előrelátónak kell lenni, föl kell tankolni vödrökbe, edényekbe, és akkor átviszeli ezt az időt.
13: Másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni a túlfogyasztás miatt Solymáron is. A vízellátó rendszer már nem tudja tartani a lépést az igényekkel. Zlinszky Péter, Solymár polgármestere.
17: A vízkorlátozást a szolgáltató, a Démer Víz Zrt. Kérte. A probléma oka az alapvetően az, hogy olyan hirtelen volt a reggeli fogyasztás, ami lemerítette a tározókat, és ennek a lényegi eleme az pedig a kerti locsolás. Úgyhogy ez okozta azt, hogy úgy leürültek a tározók, hogy szükséges volt a másodfokú vízkorlátozás elrendelése.
13: A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csak nem felén kritikus most a helyzet. helyzet a súlyos probléma, mintegy 240 ezer embert érint.
18: A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki.
13: Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a vízi közműrendszerre, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
18: A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszabott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
13: A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is. Hozzátette, ezekben a napokban minden el nem pazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
10: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
19: Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
3: Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
19: Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
3: A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
20: Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
3: A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
21: Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
3: A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
22: Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
3: Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
23: Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak. hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
3: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
10: Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord.
11: Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés.
10: Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén.
11: Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófavédelmet. A vihar több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat.
10: Itt a Krónika. Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
2: Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
4: A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
5: Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
4: Kontz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
6: Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
4: Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből, ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
24: Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
4: Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
5: KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni, nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
4: Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
10: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvény módosítás már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
11: Reagált a parlamenti döntésre a hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Úgy fogalmazott, akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették.
10: Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy ismét a nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal.
11: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki.
10: Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő szerint Magyar Péter félre akarta vezetni az embereket, amikor azt mondta, pártja nem a génmódosítás mellett szavazott az európai parlamentben.
11: Az ellenzéki párti politikus Brüsszelben azt mondta, a génszerkesztésnek nevezett új GMO eljárásokra a Tisza képviselői igennel voksoltak. Magyar Péter szerint azért, mert a génszerkesztés nem génmódosítás. Dömötör Csaba szerint viszont a környezetvédelmi államtitkár már többször is megerősítette, hogy a súlyos kockázatokat rejtő eljárás valójában génmódosítás, amit még csak fel sem kell tüntetni.
0: Tisza képviselői szavazatukkal teret engednek a GMO-nak Magyarországon is. Mindezt úgy, hogy a magyar családok még csak azt sem tudják majd, hogy génszerkesztett élelmiszer kerül majd az asztalukra. És amikor a kormányfő ezzel kapcsolatban kérdést kap, akkor az egészet letagadja, mondván ez nem is génmódosítás. Mindezt úgy, hogy a saját környezetvédelmi államtitkára is több alkalommal megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és nagyon súlyos kockázatokkal állunk szemben.
10: Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap.
11: Emiatt holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rend szerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható.
10: Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
11: Hegedű Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
1: Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
11: Itt a krónika.
10: Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kannalas Lili összefoglalója.
7: Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőnkor a reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomatfelismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak.
10: Több magyar humanitárius és egyházi szervezet is segít a venezuelai földrengésben érintetteknek. A baptista szeretetszolgálat csapata már úton van a térségbe. Az ökumenikus segélyszervezethez pedig már 8 millió forint felajánlás érkezett. Részletek Brieska Dánieltől.
8: Magyar idő szerint ma délután fog megérkezni a csapat a venezuelai valenciai városi repülőtérre, és onnan fognak tovább indulni Caracasba.
9: Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. A bázis az első napokban a caracasi magyar ház lesz, itt szállásolták el azokat a magyarokat, akiknek a katasztrófa miatt el kellett hagyniuk otthonukat. Szilágyi Attila, a szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával a csapat. A tervek szerint 8-10 napot töltenek majd Venezuelában.
8: Folyamatosan érkeznek felajánlások a venezuelai magyar egyesület, akik Magyarországon élnek, és magánszemélyeket és üzletembereket is jelentenek, ők egy jelentősebb több milliós összeggel azonnal támogatásokat biztosították a baptista szeretetszolgálat felé, illetve természetesen elindult az online adománygyűjtésünk is, a baptista szeretetszolgálat Facebook oldalán és weboldalán minden információ megtalálható.
9: Más szervezet is segít a bajban, az ökumenikusokhoz az elmúlt napokban több mint 8 millió forint felajánlás érkezett, mondta a szervezet kommunikációs igazgatója. Fekete Dániel közölte, az adományokat a helyi evangélikus partner szervezet juttatja el a rászorulókhoz.
12: A helyben lévő szervezet azonnal tud segítséget nyújtani, és ezeket a felajánlásokra már támaszkodva elindítani a segélyakciókat. Ez az egyik leghatékonyabb módja a segítségnek, és ezért fontos az, hogy a magyar emberek is összefogjanak, és a magyar lakosságot is továbbra is arra kérjük, hogy csatlakozzanak ez a szolgálatási akcióhoz, és hívják a 1353-as adományvonalat, vagy ha valaki nagyobb összeggel kíván támogatást nyújtani, akkor a segélyszervezet.hu honlapunkon keresztül ezt könnyen meg tudja tenni.
9: Gyűjtést hirdetett a Katolikus Caritas is. A szervezet honlapján átutalással, a 1356-os adományvonalon pedig hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. Szabados Edina, a Caritas kommunikációs ágazati vezetője arról beszélt, felvették a kapcsolatot a nemzetközi hálózat tagjaival és a venezuelai partnerszervezettel, hogy a lehető leggyorsabban felmérjék, mire van szükség.
14: Nagyon sokáig nem tudtunk kapcsolatba lépni a venezuelai Caritas-szal, mert annyira az életmentésre fókuszáltak, hogy tulajdonképpen csak 25-én kaptunk fotókat és képeket és fontos információkat a közvetlenül a munkatársaktól. Tehát az újjáépítés hónapokig, évekig fog tartani, most egyelőre még mindig az áldozatokat és a túlélőket keresik.
9: A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítség. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek kialakítása egyre nagyobb kihívást jelent.
10: 20 magyar kábítószerfutárt foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat repülőre szállva Ázsiába és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet még szabadlábon lévő 2 tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki. Víg András beszámolója.
13: A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok Magyarországról előbb Párizsba, majd onnan Tajvanra és a Karib-tengeri Martinique szigetére utaztak. Itt kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben repülőjáratokon Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet további magyar tagjainak elfogására a Nemzeti Nyomozóiroda egy több lépcsős összehangolt akciót szervezett, mondja Becási Dóra, az NNI kommunikációs munkatársa.
15: A készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az ország számos pontján több körben csaptak le a hálózat tagjaira. Az akció során 2 szervezőt és 6 futárt fogtunk el. Gyanúsítottként hallgattuk ki a bűnszervezet magyarországi irányítóját is, aki jelenleg egy másik büntető eljárás miatt letartóztatásban van.
13: Letartóztatta a bíróság a most elfogott 2 szervezőt is. A kokain futárok, akik beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekezhetnek, és örülhetnek, hogy túlélték az életveszélyes kalandot. A kokainnyelők ugyanis hatalmas kockázatot vállalnak, mert ha a lenyelt kapszula megsérül, az olyan mértékű kábítószer túladagolással jár, amit nem igen lehet túlélni, mondja a kis Csaba házi orvos.
16: Hogyha kiszakad a csomagoló anyag, akkor nagyon gyorsan nagy mennyiségű kokain jut a szervezetbe, ami súlyos túladagoláshoz, potenciálisan halálhoz vezethet, vagy ezek a csomagok ugye elakadhatnak, bélelzáródást okozhatnak, esetleg kiszakíthatják a belet, és akkor abból súlyos hashártyagyulladás, vérmérgezés és halál is lehet belőle.
13: A kokain csempész bűnszervezet még szabadlábon lévő 2 tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
10: Holnaptól látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott.
11: Sós Endre, az állatkert főigazgatója a Biodóm megnyitóján elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel az épület egy évvel zárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató teret a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
17: Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
18: Autós percek.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Gyöngyös térségében a Vásáros-Namény felé vezető oldal 68-as kilométerénél ég az útmenti aljnövényzet, a leállósávot lezárták. 2 autó ütközött a 47-es főúton Debrecen belterületén, a 4-es kilométernél a városközpont felé egy sávot lezártak. Baleset miatt teljes az útzár Mátészalkán, a 49-es fő 19-es kilométerénél. Kerülni önkormányzati utakon lehet.
10: Fővárosi információkkal folytatjuk.
25: Jó napot kívánok! A fővárosban a 28-a villamos az Orci tér és a Blahalújza tér Népszínház utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A 37-es és a 37-e a villamos a Magdolna utca és a Blahalújza tér Népszínház utca között nem jár. Pótlóbusszal lehet utazni az Orci tér és a Blahalújza tér között. Baleset nehezíti a közlekedést az Andrássy úton befelé a Terész körút után a külső sávban. Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Remíz utca után a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
18: Időjárás jelentés.
26: Jó napot kívánok!
18: A napközben képződő záporok, zivatarok éjszaka megszűnnek, és a felhők nagy része is feloszlik. Szerdán napközben a napos fátyolfelhős idő mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatar is lehet. A minimum 18 és 26 fok között várható. Szerda délután még meleg, füllett idő lesz, a legmelegebb órákban 32-38 fok valószínű, csak este felé kezd el északnyugat felől visszaesni a hőmérséklet. Kunter Molnár, Anna Hungaromet.
10: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
19: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
20: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Közben 120 településen van másodfokú vízkorlátozás. Döntött az országgyűlés a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről, valamint megkezdődött az ügynökakták vitája. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, a társaság a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd. A Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. Több magyar humanitárius szervezet is segít az érintetteknek. Némileg mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-38 fok várható.
19: Műsorajánlat. Kalendárium.
21: Vendégünk Nárai Erika színésznő, szinkronszínész. 75 éve ezen a napon vált a magyar szinkronfilmgyártás önállóvá. Július 3-án már a 600. Mamma Mia előadását ünnepli a Madách Színház. Július 3-án és 4-én rendezik meg a Balatonfelvidéken a lovasi napokat. Július 2-a és 6-a között 19. Győrkőc Fesztivál.
19: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
22: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
19: A Rádiószínház műsorán.
22: Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
19: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
23: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
19: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban.
26: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
27: Hány filmet rendezett Ma Károly?
26: És a jelenkor magyar filmjeiből.
27: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
26: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
19: Határok nélkül Bereki Anikóval.
28: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem. Július 1-től idén is megkezdődik a gyűjtés, a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív programjában. Vajon maguk alatt vágják a fát? A magyarországi változások után a délvidéken is felpezsdült a közélet. Egyre hangosabbak a politizálni akaró, a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben álló ellenzéki magyar szervezetek a Vajdaságban. Heroikus küzdelmet vívnak a szórványban élők az identitásukért, az anyanyelvükért, a vallásukért. Temesvári beszélgetés Kovács Istvánnal, a Magyar Unitárius Egyház püspökével. Most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról szólunk, hogy július 1-től idén is megkezdődik a gyűjtés a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programban, amely a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív összefogása. Kárpátalja 2013-ban csatlakozott a programhoz. A helyi gyűjtést kezdetektől fogva a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány koordinálja a KMKS-szel, a kárpátaljai magyar gazdaszervezetekkel és az egyházakkal együttműködve. A felajánlásokat tehát július 1-től várják a szervezők. Iváncsik Attila összeállítása.
0: Kárpátalján az egyik gyűjtőpont és egyben az egyik kedvezményezett intézmény a Nagydobrony Irgalmas Szamaritáros Református Gyermekotthon. Katko Andrea igazgató.
1: Természeténél fogva maga ez az egész küldetés, vagy legyen akkor program, ez csodálatos önmagában, mert az, hogy kenyeret teszünk azoknak az asztalára, akiknek nincs, vagy legalábbis szükségben élnek, az a legkézzelfoghatóbb dolog. Így a Magyarok Kenyerének ez a fajta szemlélete, ez nagyon fontos, az mellett, hogy igenis gyűjtőpont vagyunk, fel is használjuk teljes mértékben az ide érkező búzát, vagy gabonát, viszont maga a megvalósulás az évi egy alkalom, amikor összegyűlünk azokkal az emberekkel, akik a földeken dolgoznak, és a kezükkel gyűjtik ezeket össze, vagy termelik. Találkozhatnak azokkal a gyerekekkel, akik később ezeket hasznosítják, az egy csodálatos megvalósulás. A 15 millió búzaszem, ahogy a 15 milliós maga megfogalmazás is az egységnek egyfajta jelképe az, hogy mind Magyarországról, mind pedig innen is ez az egység valahol ebben tud összpontosulni, vagy összegyűlni. Az is fontos, viszont ahogy elindult, és tényleg kiterjedt nagyon gyorsan a határon túli helyekre is, az csodálatos, az nagyon hamar és nagyon hosszú vagy magas ívű pályát futott be.
0: A Kárpátaljai Falugazdászhálózat is segíti a gyűjtést a Magyarok Kenyere programban. Nagy Éva, nagydobronyi tag.
2: Van, akiket fel sem kell szólítani, mert már amikor kiadják a hirdetményt, hogy lehet megtörténik az adománygyűjtés, akkor önként jelentkeznek, hogy én is szeretnék adományozni, hova vigyem, és akkor mondjuk, hogy hozzátok el hozzánk, és akkor összegyűjtjük, és akkor ide beszállítjuk a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonban, és ez idén sem lesz másként, mert fontos számunkra a gyermekek megsegítése, és ezért az idén is szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni és tovább folytatni. Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt a kárpátaljai gazdák számára, de a lelkesedésük töretlen, és egyre többen szeretnének csatlakozni ehhez az adományozó programhoz.
0: A Magyarok Kenyere program kárpátaljai koordinátora a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány. Őrhidi László elnök kiemelte, Kárpátalja minden magyarok lakta régiójában kialakítottak gyűjtőpontokat, ahova a mezőgazdászok elvihetik búza adományaikat.
3: A Pro Agricultura Kárpátika megyei jótékonysága alapítvány 2013 óta karolta fel a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem kezdeményezést, amely búzaadomány begyűjtésével és a kedvezményezettekhez való célba juttatásával foglalkozik. Ebben a tevékenységünkben támogat minket a KMKS teljes szervezete, a történelmi egyházak, némely civil szervezetek, valamint a falugazdászaink. Miért álltunk emellé a kezdeményezés mellé? Azért, mert ez egy jó ügy. Ezekben az hossfordító időkben mindenképpen a közösségünknek össze kell zárni, és minden nemzettársunkra szükség van. Emellett gazdatársaim elmondják, hogyha megszegik a kenyeret, és egy két ónyi vastag szeletet oda nyújtanak a rászorulónak, mindenki jó jár. Jó jár, aki kapja, és aki adja, mert ők ugye szívetáján megséget érez. Mert adni jó. Úgy kerek a történet, ha nemzet a gazdáit megbecsüli, a gazdák pedig áldozatos munkájával megteremtik azt, ami az egyik legfontosabb az életben, az elegendő kenyeret minden egyes társunknak.
28: Július 1-től idén is megkezdődik a gyűjtés a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programban, amely a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív programja. Derült ki Iváncsik Attila összeállításából. Itt a Határok Nélkül. A magyarországi változások után a délvidéken is felpezsdült a közélet. Új politikai szervezetek alakultak, vita indult a magyar nemzetrész helyzetéről. A Vajdasági Magyar Újrakezdés civil szervezetként működik, és az elmúlt héten már hivatalosan be is jegyezték. Ami fontos, számos fiatal értelmiségi kapcsolódott be a munkájukba. Például Rózsa Zsombor is, aki április elején még a VMS tagja volt. Az interjú elkészültekor viszont már a Vajdasági Magyar Újrakezdés civil szervezet koordinációs testületének az elnöke. Őt halljuk Németh Ernő interjújában.
4: Már régóta megmutatkozott az igény, hogy szükséges a VMS alternatívájaként létrehozni egy másik magyar érdekképviseletet. Azok a civil szervezetek fogtak össze, amelyek évek óta az ellenzéki hangot képviselték itt Vajdaságban. A Vajdasági Magyar Plénum keltette életre ezt az összefogást, amihez csatlakozott a Magyar Mozgalom, a Vajdasági Tiszaszigetek, valamint több kisebb civil szervezet, civil egyének, értelmiségiek. Így jött létre a Vajdasági Magyar Újrakezdés, amely először egy ilyen polgári összefogásként alakult meg, és pont a tegnapi napon kaptuk készhez az elismervényt, hogy be vagyunk jegyezve, mint civil szervezet.
5: A sajtóban kommunikálták, hogy nagyon sok a fiatal a tagok között. Valóban így van ez?
4: Valóban így van. Én ügyemnek éreztem, ahogy ez az összefogás megszületett, hogy minél több fiatal diplomást, illetve értelmiségit megszólítsak, olyan személyeket, akiknek korábban nem volt politikai szerepvállalásuk. Közben nagyon értékes és komoly szakmai munkát végeznek el a saját területükön. Tényleg nagy sikerrel jártam, mert nagyon sokan csatlakoztak ehhez az összefogáshoz, és hát hamarosan őket is be fogjuk mutatni, tehát látható, hogy egy nagyon komoly szellemi tőkével rendelkezik az újrakezdés, és annak én tényleg külön örülök, hogy a fiatal, kreatív, az új korszaknak megfelelő gondolkodással rendelkeznek, úgyhogy abszolút érdekeltek abban, hogy megszülessenek azok a reformok, vagy mondjuk az a rendszerváltás, amit az újrakezdés is célként tűzött ki.
5: Mik a bővebb céljaik, ha erről még mondana néhány szót?
4: Mi összeállítottunk egy 16 pontos programot, amelyet hamarosan közzé fogunk tenni. Ez a program egy meglehetősen új, modern irányvonalat határoz meg, amely összhangban van a kor szellemével. Ugye mi elsősorban most a Magyar Nemzeti Tanács választásokra készülünk, és a programunk is elsősorban ezt célozza meg. Talán a legkarakteresebb elgondolásunk az, hogy olyan bizottságokkal, illetve munkacsoportokkal szeretnénk bővíteni a Magyar Nemzeti Tanács tevékenységi körét, amely összhangban van a Vajdaságban élő magyar közösség mindennapjaival. Így a meglévő kultúra, a tájékozódás, az oktatás és a nyelvhasználat mellett indokoltnak látjuk, hogy létrejöjjön egy gazdaságfejlesztő csoport, egy ifjúsági stratégiával foglalkozó csoport, valamint egy kapcsolattartási csoport, amely a diaszpórával, a többi nemzeti kisebbséggel, valamint az anyaországgal és a szerb intézményrendszerrel tartaná a kapcsolatot, és építene közös stratégiai struktúrákat, valamint egy népesedési és jóléti munkacsoportot is létrehoznánk, és ennek megfelelően a csoportok mentén van kidolgozva mind a 16 programunk.
5: A hivatalos megalakulás után kezdeményezik-e a kapcsolatfelvételt az anyországi pártokkal, és ha igen, mely pártokkal?
4: A kapcsolatfelvétel már részben megvalósult. A magyar kormány több jeles képviselőjével is volt már egyeztetésünk, igaz, ez nem hivatalos egyeztetés volt, de természetesen tervezzük, és nagyon örülünk annak, hogy az új magyar kormány az nyitottságot mutat, hogy mindenkivel kész együttműködni, minden szervezettel, amely a délvidéken tevékenykedik, nem kizárólagos, mint az előző kormány, úgyhogy bízunk benne, hogy velünk is megtalálják azt az együttműködést, és azonosulni tudnak azokkal a célokkal, amelyeket mi is kitűztünk.
28: Rózsa Zsomborral, a Vajdasági Magyar Újrakezdés civil szervezet koordinációs testületének elnökével Németh Ernő beszélgetett. És még mindig maradjunk a délvidéken. A magyarországi választásokat követően mind hangosabbak a politizálni akaró, a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben álló ellenzéki magyar szervezetek. Vajon hol tart jelenleg a magyar nemzeti érdekvédelem a Vajdaságban, ahol ősszel kisebbségi önkormányzati választásokat tartanak? 4 évvel ezelőtt az ellenzék nem vett részt a magyar nemzeti tanácsi választásokon. Idén vajon mire lehet számítani? Ternovácz István készített helyzetelemzést.
6: A Kárpát-medencében a Vajdaságban alakult meg másodikként a kisebbségi magyar érdekvédelem. A történelmi VMDK létrehozását 1999-ben 11 itteni magyar értelmiségi kezdeményezte. A vajdasági magyarok demokratikus közösségét második pártként jegyezték be Szerbiában a több pártrendszer hajnalán. Nem sokkal a megalakítása után 24 ezer tagja volt. Az Ágoston András vezette érdekvédelmi szervezetben az volt a motto, hogy mindenről lehet vitázni, de abban

0: párt színeiben mandátumhoz jutott képviselők és önkormányzati vezetők egy részének az 1994-es zentai tisztújtó közgyűlésen nem sikerült leváltania a VMDK akkori vezetését, hátat fordítottak a pártnak és civil szervezetként létrehozták a Vajdasági Magyar Szövetséget, amely rövid időn belül párttá alakult. A 90-es évek második felében a vajdasági magyar érdekvédelem tovább polarizálódott, és volt, amikor 6 érdekvédelmi szervezete volt az akkor még 340 ezer lelket számláló délvidéki magyarságnak. A nemzeti érdekérvényesítés hatékonysága azonban az idő múlásával jelentősen csökkent. Időközben a háború és a szegénység miatti elvándorlás, a rossz demográfiai mutatók és az asszimiláció okán a közösség mára majdnem hogy megfeleződött, 180 ezresre apadt. A 2000-es évek elején aztán a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a vezetői Pásztor Istvánnal, Ágoston Andrással és Pál Sándorral az élen egységet demonstrálva kiálltak a kettős állampolgárság szorgalmazása, az 1944-es 45-ös délvidéki magyar ellenes védengzések feltárása és a magyar szerb megbékélés mellett. Ma ott tartunk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen politikai érdekérvényesítő képességgel, gazdag káderállománnyal, infrastruktúrával rendelkező délvidéki magyar szervezet, amely 1994-es megalakulása óta élvezte a mindenkori magyar kormányok támogatását. Az utolsó kisebbségi önkormányzati választásokon már nem is indult ellenzéki szereplő a VMS-szel szemben. Az idén az év vége felé azonban ismét ementi választások lesznek, és miután Magyarországon az áprilisi parlamenti választások a Tisza párt fölényes győzelmét hozták, a Vajdaságban, mint eső után a gomba, sorra jelentek meg a politikai palettán a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben álló szervezetek. Köztük a VMDK az egyetlen pártként működő szervezet, a többi civil egyesület. Szerbiában azonban az egyesületként működő civilek is részt vehetnek a kisebbségi önkormányzati választásokon. Újvidéken a közelmúltban alakult meg a Magyar Plénum, Zentán a Vajdasági Magyar Újrakezdés, Szabadkán pedig a Magyar Alternatív Fórum. Ezek egy dologban értenek maradéktalanul egyet, ahogy mondják, véget kívánnak vetni a Vajdasági Magyar Szövetség egyeduralmának. A 4 szervezet közül 3 megpróbálkozott az együttműködéssel, de nem jártak sikerrel. A VMDK vezetője idő előtt távozott az első ellenzéki egyeztető ülésről. A Magyar Plénum és a Vajdasági Magyar Újrakezdés vezetői pedig nem sokkal a sikertelen egyeztetés után összeszólalkoztak, egymást bíráló kijelentéseik és közleményeik arra engednek következtetni, hogy ez a két civil szervezet nagyon nehezen fog együttműködni a másik. A Magyar Alternatív Fórum még nem döntött, hogy részt vesz-e az őszre esedékes Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson. De közben ők is keményen hangolnak a Vajdasági Magyar Szövetség ellen. Jelenleg itt tartunk. Az egyik oldalon ott van a magyar intézményrendszert sikeresen működtető Vajdasági Magyar Szövetség, a másik oldalon viszont a 4 ellenzéki tömörülés, amely egyetlen dologban ért egyet, lekívánják váltani a VMS-t. Legutóbb 2015-ben próbálták megpucsolni a legbefolyásosabb délvidéki magyar pártot. Akkor belülről sikertelenül. Az akkor kirúgottak közül többen ott vannak most a Vajdasági Magyar Szövetség leváltását követelő kórusban. Sőt, azok közül is többen megjelentek ellenzéki oldalon, akik 32 évvel ezelőtt, 1994-ben derekasan kivették részüket az addig egyetlen és egységes történelmi VMDK lejáratásából és szétveréséből. És azt is figyelembe kell venni, hogy idén parlamenti választásokra is sor kerül Szerbiában. Ahhoz nem férhet kétség, hogy a pluralizmusra és az építő jellegű vitára a közösségen belül szükség van. Csak az a kérdés, hogy ehhez megvan-e mindenfél részéről a jó indulat. Az egymás mellett elbeszélő süketek párbeszéde nem hozhat eredményt. Vesztenivaló pedig van bőven.
1: A jó indulatú építő jellegű kritikára és a pluralizmusra is szükség van, de bőven van veszíteni valójuk a vajdasági magyaroknak, figyelmeztetett iménti helyzetelemzésében Ternovácz István. Itt a Határok nélkül. A vajdaságból most menjünk át a bánságba. Kovács István a Magyar Unitárius Egyház püspöke volt, a Temesvári Közéleti Kávéház júniusi vendége. A beszélgetésben szó esett az egyház hivatásáról, a hosszú ideig tartó kettészakítottságáról, csak úgy, mint a templom és az iskola viszonyáról vagy a szorványról. A találkozó után Lehőc László kérte mikrofon elé az egyházi vezetőt.
2: A manapság oly divatos fogalom a tolerancia, ön azt mondta, hogy a legfontosabb ismérve.

0: unitárius egyháznak.
1: Ez már az eredetekhez nyúlik vissza, hiszen 1568-ban, amikor az unitárius egyház létrejött, a Tordai Országgyűlés kimondta vallásszabadságot szentesítő törvényt, amely azt jelentette, hogy mindenkinek joga van gyakorolni a maga hitét, a maga felfogása szerint. Pontosabban a gyülekezetek az ő hitfelfogásuknak megfelelő papokat, lelkészeket tarthatnak, és ebben nem kényszeríthetők. Ez már a genézisben ott van. És pontosan ez a nyitottság fogalmaztatta meg ezt a törvényt, és ez a törvény volt az, ami az egész étoszát az unitarizmusnak a történelme folyamán meghatározta. Ez jellemez most is bennünket, és ezért az unitárius ember az a vallásos ember, aki nagyon komolyan veszi a saját hitét, nem adná fel semmiért, de nagyon kíváncsi a másik ember hitére, a másfajta hitre, és keresi azokat az utakat, amelyek által megérti, és hitelesként egyenrangúnak vagy azonos értékűnek tudja elfogadni.
0: Ön azt mondta, hogy az unitáriusok számára fontos a hit, de a nevelés, az oktatás fontosságát az is jelzi, hogy régen templomok előtt iskolákat építettek.
1: Akkor építették a templom előtt, amikor az ellenreformáció elvette a templomokat, és amikor a türelmi rendelet lehetővé tette azt, hogy újból az unitáriusok építkezhessenek, akkor nagyon sok esetben például Kolozs Váron előbb felépítették az iskolát, és csak azután a templomat, mert annyira fontosnak tartották a nevelést.
0: Az unitárius egyház erdélyi születésű, erdélyi központú egyház, viszont Trianon az unitáriusság számára is nagy szakadást jelentett.
1: Igen, tehát az egységes magyar unitárius egyház testéről, amelyben a túlnyomó többséget épp az erdélyi országrész képviselte, az anyaországba szakadással egy kisebb rész vált le, amely hosszú ideig adminisztratíven egy ilyen püspökség nélküli, tehát egyfajta püspöki, helynöki vezetés alatt állt, és tulajdonképpen 2012-ben jutott el az egyházunk oda hosszas, előzetes munka révén, hogy a trianoni csorbát kiküszöbölje, és 2012-ben egyesült az egyházunk Kolozsvár központtal, úgyhogy a magyarországi országrész az egy önálló egyház kerület, amelyet egy püspöki helynök vezet.
0: Szóba került a teológiai oktatás is, mégpedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, amelyet a kommunista hatalom büntetésként egyesített, tehát a három protestáns felekezetet egy intézménybe kényszerítette, aztán ez nem egészen úgy sült el, ahogy várták tőle.
1: Ez az a történet, amelyet közelmúltban a Protestáns Teológiai Intézet létrejöttének 70 éves évforduló alkalmával, ott az ünnepségen én így fogalmaztam meg, hogy ami átoknak volt számva, az áldássá lett. Egyfajta szellemi marha vagomba akartak bennünket összekényszeríteni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy talán ott hát, ha a felekezeti türelmetlenség révén is egymást felszámoljuk, és tulajdonképpen ez áldás lett, mert ebben az összekényszerítettségben jobban megismertük egymást, közelebb kerültek ezek a felekezetek egymáshoz, és manapság úgy járjuk a magunk útját egy közös intézményben folytatva a lelkész képzést, hogy a lelkészeink ismerik a másikat is, és ez nagyon sokat segít az egymáshoz való közeledésben, a szövetségesség és a barátság és az ökuméné megélésében.
0: Az unitárius egyház erdélyi viszonylatban egy viszonylag kis egyház, itt Temesváron pedig egy maroknyi híve van. Hogyan viszonyul a szórványhoz? Az unitárius egyház miért tartotta önt fontosnak, hogy ma itt legyen?
1: Nagyon fontosnak látom a szórványban élő testvéreink identitásának a megőrzésében nyújtott segítséget. Nagyon fontosnak látom ezt a temesvári kisközösséget is, amelyben már voltam püspöki vizitáción, mert fontosnak láttam, hogy itt lehessek, hogy bátorítsam őket, hiszen én úgy érzem, hogy ez egy heroikus küzdelem, amelyet a szórványban élők vívnak. Sokszor nincsenek is tudatában, hogy mekkora szolgálatot tesznek a nagy nemzetnek, vagy a nagy egyháznak, a nagy egésznek azáltal, hogy őrzik ezeket a kincseket, az identitásukat, a nyelvet, a vallásukat. És úgy érzem, hogy a szórványban élő ember olyan, mint a messzire eltávolodott ember, kell hallja a harangot, hogy betájolja, hogy tudja, hogy hol van. kell jelt kapjon, kell táplálékot kapjon, kell a belső anyaországtól kisugárzást, erősítést kapjon azért, hogy ne feledkezzen meg, azért, hogy büszke legyen az identitására, azért, hogy azt ne teherként, koloncként élje meg, és ne az legyen az első reflexe, hogy minél hamarabb be kellene olvadni és feladni ezt a nehéz hűséget és nehéz terhet, hanem ez büszkén vállalni és viselni, és egyfajta isteni küldetésként élni ezt meg úgy, ahogy egy virág a maga színét így éli meg a többi virág társaságában.
2: A politika után most forduljunk az irodalom felé. Idén 100 éves a Helikoni találkozó. Ebből az alkalomból jelent meg a Helikon irodalmi folyóirat tematikus lapszáma, amelyet a kolozsvári ünnepi könyvhéten mutattak be. A kiadók célja az volt, hogy a köztudatban tartsák azt a kulturális hagyományt, amely a helikoni közösséghez kapcsolódik. Erre pedig tökéletes alkalmat ad az idei centenáriumi év. Pap Attila Zsoltot, a Helikon irodalmi folyóirat egyik szerkesztőjét, Ferenc Ádám kérte beszélgetésre.
3: A Helikon már a nevéből kifolyólag, de hát nem csak, hanem a fölvállalt hagyományait tekintve is úgy érzi, hogy felelősséggel tartozik azért, hogy az a fajta irodalmi, kulturális hagyomány, ami mondjuk az erdélyi Helikonhoz mind író találkozó, mind munkaközösség, és aztán később a helikoni találkozó után másfél-két évvel jött létre maga az erdélyi Helikon folyóirat, hogy ennek valamilyen módon az emlékét a köztudatban tartaná. És úgy gondoltuk, hogy ez a 100 éves évforduló, ami köré tényleg egy csomó minden fűződik az erdélyi irodalmi életben idén, hogyha ennek külön egy lapszámot szentelnénk, az talán megalapozná, fölütésként szolgálna a Helikon emlékévhez. Nincs ilyen, hogy Helikon emlékév, mert hogy hivatalosan ezt nem hirdette meg senki, de tényleg kapcsolódnak olyan rendezvények, például idén nyáron megrendezik Marosvécsen ennek a találkozónak a 100 éve későbbi változatát, ahol ugyancsak, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, 26 író fog részt venni Erdélyből, ezt annak idején 100 évvel ezelőtt Huncaladár válogatta ki, hogy kik szerepeljenek ezen a meghívott listán, idén pedig Lövétei Lázár László, és ott lesz egy találkozó, amelyik hasonlóképpen az ezelőtt 100 évveli alkalomhoz a mai aktuális problémákat, az erdélyi magyar irodalomnak a jelenlegi legfőbb, legégetőbb témáit, problémáit igyekszik majd föltérképezni.
4: Mi az a szellemi örökség, amit az erdélyi Helikontól, akár a név jogán is a Helikon irodalmi folyóirat tovább visz, és ez hogyan manifesztálódik ebben a lapszámban?
3: A Helikon ugye úgy szokott hivatkozni magára, legis a mostani Helikon, mint amelyik az utunknak a jogutódja, ami a szó szoros értelmében igaz, mert hogy 89-es, 90-es változások után abból a szerkesztőségből, az utunk szerkesztőségéből alakult meg a Helikon. Nyilván részben megváltozott, karcsúsított gárdával, ha úgy tetszik, de mégis arra alapozva, amit az utunk jelentett a kommunizmus évtizedeiben. Viszont nem véletlen, hogy az új név, amikor nevet kellett változtatni, mert érezték az alapítók, hogy ez az utunk név, ez talán már nem cseng annyira jól a változások után, nevet kellett választani, akkor nem véletlen, hogy pont a Helikonhoz jutottak. Tehát, hogy ha jól emlékszem, Király Lászlónak az ötlete volt az, hogy ezt el is mondta egy párszor, hogy ő javasolta azt, hogy legyen Helikon erdélyi nélkül, de legyen Helikon a folyóirat neve, mert úgy érezte, hogy a 90-es években az erdélyi magyar irodalom ahhoz a fajta hagyományhoz tud talán visszatérni, amit a két világháború között az erdélyi Helikon szellemisége jelentett. Hogy most mit jelent ez a szellemiség? Ez egy jó kérdés, és nagyon hosszan lehetne beszélni róla. Nagyon röviden tényleg úgy foglalnám össze, hogy egy olyan fajta hozzáállás az irodalomhoz, amelyik világlátásokon, világnézeteken átlépve, szekértáborokat meghaladva, hogyha ez lehetséges a mai nagyon fragmentált magyar irodalmi és kulturális életben, de mégis valahogy egyfajta esztétikai mércét, egyfajta polgári irodalmi hagyományt próbál fölvállalni. És ez lehetne nagyon röviden összefoglalva az esszenciája ennek az irodalmi tradíciónak.
4: Kicsit a lapszámon belül, mintha párbeszédbe kerülne az időn átívelően is a költők sora, ugye itt parafrázisokon keresztül kortárs költők újraértelmezték, vagy egy saját íztattak a Helikoni Társaság egyes költőinek, egyes szerzeményeinek. Ezeket milyen szempontok szerint válogatták össze? Ugye ön is írt egy ilyen parafrázist.
3: Mindig érdekes dolog, amikor az embert arra kérik föl, hogy egy adott témára, vagy egy adott versre reflektáljon, akár átiratként. Itt most ez történt, az Emilnek, az Erdély Magyar Írók Ligájának volt egy költészetnapi rendezvénye, ami szintén a Helikon 100 köré csoportosult, és az volt a lényege, hogy a meghívott szerzők azok írjanak a szívükhöz közelálló szerzőknek a szívükhöz közelálló versei alapján valamiféle parafrázist, átiratot, bármit, ami kapcsolódik mondjuk a helikoni szellemiséghez és a helikoni szerzőkhöz, és tizenvalahány szerző válaszolt erre a meghívásra, és ennek az anyaga az, amelyik képezi a Helikon jelenlegi jubileumi lapszámának a szép irodalmi anyagát. Tehát mi ezeket a verseket közöltük. Érdekes volt látni tényleg, hogy kik azok mondjuk a két világháború közötti erdély magyar irodalomból, költészetből, akik ma is hatnak, ma is inspirálnak. Voltak egészen érdekes választások, egyedemesek például Bárdos Kár átiratot írt, többen Jékeli átiratot írtak, többen Áprili átiratot, tehát hogy hogyan hat, hogyan képes megszólítani a mai szerzőket, hogyan lehet kapcsolódni azokhoz a problémákhoz, azokhoz a témafelvetésekhez, amelyek 100 évvel ezelőtt az akkori erdélyi magyar költőket foglalkoztatták.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
5: A nap kérdése.
6: Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter Kyriakos Pierakakisszal az Eurogroup elnökével tartottak közös sajtótájékoztatót az eurófeltételek megteremtésével kapcsolatban. A kormány még idén benyújthatja azt a felülvizsgált középtávú költségvetési tervet, amely kijelöli az euró bevezetéséhez vezető utat. Magyar Péter miniszterelnök szerint 2030 környékére Magyarország teljesítheti a Maastrichti kritériumokat. Arra kérdésre, hogy megszorítások nélkül elérhetőek-e az euró bevezetéséhez szükséges feltételek, és támogatják-e a magyarok az euró bevezetését, Csat Magdolna közgazdásszal, kutató professzorral, az NKE oktatójával keressük a választ. Köszöntöm.
7: Köszönöm a kívást.
6: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Közös sajtótájékoztatót tartott ugye pénteken Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter, valamint a görög pénzügyminiszter, aki ugye az Eurogroup elnöke. És a bankunióról, a pénzügyi digitalizációról és a görög-magyar kapcsolatok további építéséről egyeztettek. Nem mehetünk ezt szó nélkül amellett sem, hogy Orbán Viktor gazdaságpolitikáját Magyar Péter egy iszákos, szerencsejáték függő és csalfa családapa költekezéséhez hasonlította, és hát persze azt is mondták, hogy a költségvetés természetesen felülvizsgálják. Hát hogy kell ezt akkor értékelni, amikor azért azt látjuk, hogy a görög pénzügyminiszter elég zavarodottan állt Magyar Péter monológia alatt mellette?
7: Én azt gondolom, hogy egy szakmai téma megbeszélése ürügyén nem szokásos emberi jellemzéseket is mellékelni, és hogyha szigorúan a szakmai ügyeket nézzük, akkor valóban van egy ilyen cél, már az előzetes TISZA programban is szerepelt, hogy az eurót mielőbb be kell vezetni. Erre egyébként Magyarországnak elvileg kötelezettsége is van, hogy majd valamikor vezesse be az eurót, mert elvállalta akkor, amikor belépett az Európai Unióba. Azonban nem mindegy, hogy milyen feltételekkel vezetjük be az eurót, illetve hogy mikor vezetjük be az eurót. És itt én két megjegyzésre szeretnék utalni, mert azt gondolom, hogy a politikát le kell hántolni az ügyről, meg az érzelmeket, és a szakmai dolgokat kell hangsúlyozni. Az egyik az, ugye a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy azért kell az eurót bevezetni, mert akkor majd nem lesz lehetőség a fegyelmezetlenségre, és akkor majd nem lesz költségvetési hiány, túllépés, mint ahogy az eddig volt. Hát én szeretném elmondani, hogy jelenleg az Európai Unióban, az eurozónában nagyon sok ország messze menően túllépi a 3%-ot, csak kettőt említek, Belgiumot 5,2% a GDP arányos hiány, Franciaországban 5,1%, megjegyzem, Bulgária, amely ország frissen vezette be ebben az évben az eurót, is már túllépi a 3%-ot. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van az államadóssággal. Ugye arra egy 60%-os határérték van, például Olaszország esetén ez 137%-a a GDP-nek, Görögország, a mint a Görögország esetén 146%, De a Belgiumot is, Franciaországot is, ugye előbb említettem, ott is 100% fölött van. És ugye arról beszélünk, hogy a fegyelmezett költségvetés azt jelenteni, hogy 3% hiány, 60% adósság. Tehát messze már nem igaz az, hogy ettől kezdve, hogy valaki belép az eurózónába, biztos, hogy fegyelmezetten fog pénzügyileg viselkedni.
6: Viszont az már biztos, hogy igaz, hogy az erős forint árfolyamba közrejátszott az is, hogy Magyar Péter kormánya kezdetektől kimondja azt, hogy az eurózónához szeretne kapcsolódni. Viszont az erős forint az az államháztartási hiányra is más előjellel van
7: hatással. Én azt mondom, hogy a forint előbb kezdett el erősödni, még mielőtt ezt a célt kitűzte volna a Tisza kormány, már nagyjából akkor, amikor Varga Mihály az MNB elnöke lett, és bejelentette, hogy fegyelmezett kamatpolitikát, az inflációnak a kordában tartását fontosnak tartja továbbra is a Nemzeti Bank, és én azt gondolom, hogy az MNB stabilitása, szakmai hozzáállása az nagyon sokat adott hozzá ahhoz, hogy a forint erősödni tudott, de ne feledjük, egy valuta erősödését vagy gyengülését nagyon gyakran spekulatív erők is befolyásolják. Tehát ebből azért még azt nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a magyar gazdaság hirtelen más útra tért volna. De hagyd mondjak még egy fontos dolgot, ami szintén elhangzott, az is elhangzott, hogy Görögország nekünk a minta, a példa. Ugye ön is görög példát említett, ugye, hogy itt görög vezetővel tárgyaltak a magyar vezetők. Igen, valóban Görögországnak van egy kiváló adata, ez pedig a költségvetési hiány, ami ma már nem hiány, hanem többlet. 1,7-es többlete van GDP arányosan a legutóbbi adat szerint Görögországnak. Na de most a következő kérdés, milyen áron? És ha megnézzük Görögországnak a különböző adatait, hiszen nem csak a gazdaságra kell gondolnunk, hanem hosszabb távon a társadalom állapota befolyásolja a gazdasági lehetőségeket, akkor például Görögországban az utóbbi időben megugrott a munkanélküliség. A görög munkanélküliség 9%-on áll, ami valamit azért elmond a gazdaságról. A fiatal korúak munkanélkülsége 21%. Az egyfőre jutó GDP tekintetében, ami valamiféle fejlettségi mutató, nem igazán, de annak szoktuk hívni, Görögország az utóbbi időben Magyarország mögé került, előttünk volt korábban. De még egy fontos dolog, hogy a gazdaság dinamizmusa az nagyon fontos, ahhoz be kell fektetni kutatásba, oktatásba. A görögök egyre kevesebbet fordítanak oktatásra, kutatásra sem sokat fordítanak. Ennek következtében a gazdaságuk lemerevedett, azt meg azon láthatjuk, hogy a legutóbbi Eurostat elemzés szerint az úgynevezett startup, tehát fiatal kezdővállalkozásoknak a teljesítmény növekedése tekintetében például 24-25-re lecsúszott Görögország, megjegyezve Magyarország javította a pozícióját. Úgy egyébként minden olyan ország, amelyik most vezette be az eurót, ott romlás található Bulgáriánál, Szlovákiánál. Na most ugye, ha nincs dinamizmus, akkor nem működik a gazdaság, ha nem fektetünk be a gazdaságnak a hátterébe, a tudásba, innovációba, akkor nem is tud beindulni a gazdaság, akkor meg annak az a következménye, hogy munkanélküliség fog megnövekedni. Én azt gondolom, hogy a háttérben az van, hogy ezt az egymutatót nagyon szépen megjavították a görögök, tehát megszűnt a hiány, de ezt hogyan tették? Megszorításokkal. A megszorítások általában azzal járnak együtt, hogy lelassul a gazdasági növekedés. Egyébként a gazdasági növekedés Görögországban legutóbbi adat szerint 0,2% volt, a magyar érték egyébként 0,8 volt, ez a 26 első negyed év.
6: De a megszorításokra Magyar Péter ugye újságírói kérdésre válaszolt is, amikor megkérdezték, hogy lesznek-e megszorítások azért, hogy az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat teljesíteni tudják, és egyértelműen Magyar Péter nemmel válaszolt. Ő úgy gondolja, hogy bőven elég annyi, hogyha az Európai Unióból hazahozott forrás forrásokat nem fogják ellopni. Szerinte ide semmiféle megszorítás nem kell. De hogyha nekünk Görögország a mintaállam, és ott voltak megszorítások, akkor a jövő tekintetében mire lehet következtetni e téren?
7: Én azt gondolom, hogy Görögország nekünk véletlenül sem lehet minta azután, amit itt az előbb az adatokról elmondtam, mert ugye az euró bevezetést nem szabad elszakítani attól, hogy az milyen hatásra van a társadalomra. És hogyha a társadalomban azt látjuk, hogy nő a munkanélküliség, akkor az azt jelenti, hogy az a gazdaság nem jól működik. Én meg azt is gondolom egyébként, hogyha most egy egyszeri összeg megérkezik, és annak függvényében persze, hogy azt mire költik el. Mert mindig ez a kérdés, a pénz soha önmagában nem jelent semmit. Akkor jelent valamit, ha már tudjuk, hogy mire fogják elkölteni, és az hosszú távon milyen hatással lesz a gazdaságra és a társadalomra. De akkor is ez egy egyszeri összeg. A jövő évi költségvetést ez már nem befolyásolja, vagy a következő évi költségvetést, és itt ugye arról van szó, hogy egy hosszabb idő távon belül kellene ezt a bizonyos 3%-os hiányt elérni, meg a 60%-os adósságszintet. Megjegyzem, én közgazdászként felteszem azt a kérdést, hogy úgy egyébként mi ez a 3% meg 60%? Ezt az Európai Unió mesterségesen kitalálta, ugye ez bizonyos konvergencia kritérium kapcsán. Na most én szeretném megemlíteni azt, hogy ha egy országban a 3%-ot azért lépik túl, mert mondjuk egy nagy gazdasági beruházási csomagot hajtanak végre államilag támogatott módon egy iparpolitikához kapcsolódva, amelynek következtében az ország gazdasága megújul, megnő a csúcs technológiás cégek aránya, meg a tevékenysége megerősödik, az hosszabb távon nagyon jó tesz az országnak, hosszabb távon majd kitermeli egyébként a megnövekedett hiányt. Az a semmi baj nincs. Ha meg betartja a hiányt olyan áron, hogy megszorít, akkor tönkreteszi a gazdaságot. Tehát önmagában az, hogy 3% meg 60% ezt sikerül elérni bármilyen áron, az semmiféle pozitívumot önmagában szerintem nem jelent.
6: Ugye már a kampányban is nagyon sokszor elmondta Magyar Péter, hogy a gazdaság tekintetében Magyarország a legrosszabbul teljesítők között van. Hát legalább megtudhattuk azt is, hogy Görögország mögöttünk van, de a reális alapokra helyezett és valódi számokat tartalmazó felülvizsgált 2026-os költségvetést augusztus végéig szeretné a jelenlegi kormány beterjeszteni, és ezzel párhuzamosan meg szeretnék kezdeni már a jövő évi költségvetésnek a megtervezését is, vagy kidolgozását, ezt pedig október végéig szeretnék beterjeszteni. Na most azt tudjuk, hogy ugye ezt az Orbán kormány mindig tavasszal terjesztette be a költségvetést. E mögött, a roham tempó mögött mi áll? És egyáltalán, hogyha ekkora baj van, akkor itt a valódi számokat tartalmazó költségvetést fel lehet-e augusztus végéig állítani? És mi teszi azt szükségessé, hogy ennyivel hamarabb döntsenek a jövő évi költségvetésről?
7: Egy persze csak a görög példára hagy térek vissza, tehát Görögország az utóbbi időben a legfontosabb gazdasági társadalmi mutatók tekintetében Magyarország után került. Legyen az versenyképességi mutató, legyen az környezettel kapcsolatos, hogy mennyire védi a környezetét, az előbb említettem a munkanélkülséget, tehát az egyetlen jó mutatója ez a bizonyos hiány, ami most már ugye több lett, de ez mutatja, hogy ez önmagában nem jelent semmit ez a mutató. Ami a pénzügyi tervezés illeti, hát én ugye ezt nevezném pénzügyi tervezésnek mondjuk közösségi szempontból. Én azt gondolom, hogy amikor nagyok a változások belül, illetve a környezet nagyon-nagyon bizonytalan, akkor nagyon nagy érték a stabilitás. Én most jövök egyébként, múlt héten Belgrádban voltam a közgazdászok világkongresszusán, és ott körülbelül 3 Nobel-díjas közgazdász mondta el pontosan ugyanazt, hogy a változó világban a stabilitás, a meggondoltság, a jövő orientáltság, a bizalmi szint erősítése a legfontosabb versenyképességi tényező manapság egy ország számára. Tehát azt gondolom, hogy itt a lassabb, megfontoltabb, alaposabb, ha már a gazdaságról is tudunk valamit többet mondani, fajta szemlélet az inkább tanácsolt lenne. Én azt gondolom, hogy semmi, de semmi nem igazából sürgeti a kormányt a tekintetben, hogy most egy hónap alatt, de azonnal. Én azt gondolom, hogy ebben is az látszik, az tükröződik, hogy az új kormány minden, de még annál is többet akar igazodni az Európai Uniós elvárásokhoz, és az Európai Unió mindent megpróbál annak érdekében, hogy azokat az országokat, amelyek még nem tagjai az eurozónának, beterelje az eurozónába. Megjegyzem, érdekességként megemlítem, hogy az a két ország, amelyik nem tagja az eurozónának, Dánia és Svédország, egyiknél sincs 3% fölött a hiány, sőt, Dániában többlet van, Svédországban 1,3% a hiány, és az adósság szintjük 20% és 30% között van. Tehát jobban teljesítenek, mint az eurozóna tagországok, azon kívül innovációs listán, versenyképességi listán, mindenhol az Európai Unió élén vannak. És feltehetőleg eléggé hosszú távú szemlélettel tervezik meg az ország pénzügyeit. Tehát én azt gondolom, hogy itt semmi más nincs, mint hogy egyrészt szerintem a követőknek, a támogatóknak gyors eredményeket próbál a Tisza kormány kínálni, ami nyilván egy elvárás, de én azt gondolom, hogy a pénzügyi tervezés az egy nagyon komoly dolog, tehát ott a szakmai megalapozottság, a minél szélesebb körű tájékozódás, hát még azt sem tudjuk, hogy pontosan hogy áll a gazdaság, hogy ebben a nagyon-nagyon-nagyon instabil helyzetben mi várható, akár az energiaárakat tekintve, mert ugye most arról is szó van, hogy az energiaárak, jaj, de jó, most lementek az árak, de hát egyáltalán nincs még a béke azért itt a küszöbön, ugye az iráni-amerikai béke megállapodás, ami azért nagy hatással lenne nyilván az energiaárakra, de hát az energia az mindenre hatással van, az értékláncoknak a működésétől kezdve mindenre, tehát én azt gondolom, hogy ekkora bizonytalanságban a kapkodás az életveszélyes. Tehát én óva inteném, ha valaha megkérdeznének, mint szakembert a kormányt a tekintetben, hogy most gyorsan akarjon valamit az asztalra tenni, anélkül, hogy nagyon-nagyon széleskörű szakmai egyeztető munkát folytatna szakemberekkel, hozzáértő szakemberekkel, mert különben belemegy abba a zsákutcába, amiben néha a Fidesz is belefutott, hogy túl korán elkészült, túl gyorsan elkészült, és az előrejelzések utána nem jöttek be, mert annyira nagy a környezeti turbulencia. Tehát itt én még azt is mondanám, hogy vannak olyan módszerek, amelyek segítenek egy ilyen tervezés, ugye van ez a bizonyos forgatókönyvírás, amikor azt csinálja egy kormány, hogy végig gondolja, hogy milyen pesszimista, optimista, meg reális lehetőségek vannak a különböző tényezők alakulását tekintve, legyen az például energiaár vagy egyéb dolog, és akkor egy ilyen sávos módon tervez, hogy a legrosszabb esetben ez lesz, a legjobb esetben ez, közt ez. Tehát itt az, hogy intellektuális tartalma legyen ennek a munkának, az nagyon fontos, mert különben ugyanúgy egy hónap múlva lehet, hogy hatáját veszti és érvényét veszti a majd elkészülő költségvetés.
6: Én nagyon örülök, hogy Svédországot és Dániát felhozta, mint akik az eurózónából kimaradtak, mert csak azért is, mert ha jól emlékszem, vagy mind a kettő, de egyik tagországban biztos, hogy népszavazáson döntöttek erről az
7: Dániában emberek. Én úgy emlékszem, de nem vagyok benne, lehet, hogy Svédországban is.
6: És ez azért nagyon fontos, mert ezen a sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelt, hogy Magyarországon 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága. Ez kérdésként rögtön fölmerül, hogy ezt mire alapozza a miniszterelnök?
7: Hát mostanában érdekes dolgok vannak, hogy 20 000-es mintát, komoly mintának tekint a kormány, az új kormány, hogy 20 000-en szavaztak valamire, vagy mondtak véleményt, és abból a 80% az jónak tartott. Tehát szóval ezek nagyon komolytalan dolgok, tehát azért egy reprezentatív, szakmai mintafelvétel, én elég sok kutatást csináltam életemben, hát azért ismerem a statisztikai módszereket, szóval az ilyen gyorsan nem szokott működni. Én azt gondolom, hogy már csak azért is érdekes, mert nem tudom, egy fél évvel ezelőtt akkor egészen más adatok voltak, tehát itt azért azt gondolom, hogy nem szabad komolytalannak lenni, tehát meg úgy egyébként is nem gondolom, hogy ez ilyen kérdéves felmérés kérdése, hogy az eurózónához csatlakozunk, vagy nem, viszont az valószínű, hogy az nem ártana, ha lenne róla egy nemzeti konszenzus, de a társadalom nagyobb rétegét illetően, tehát nagyobb szegmens bevonva a társadalomból, és ugye ehhez megint csak idő kellene, és ugye egyelőre, ha kapkodás van, akkor ugye nem szokott idő lenni a dolgokra. Tehát én azt hiszem, hogy ez eléggé nemzeti ügy, jövő szempontjából nemzeti ügy, az ország jövője, gazdaságának, társadalmának a lehetőségei szempontjából fontos ügy, megérne egy népszavazást Magyarországon is szerintem.
6: Ez lett volna a következő kérdésem, már csak azért is, mert itt a rohamtempóról beszélünk, és ugye az Eurogroup elnöke ezen a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az eurócsoport készen áll Magyarország befogadására. Na hát akkor most fordítsuk meg, az eurózónának miért lesz az jó, hogy Magyarország csatlakozik hozzá, és egyáltalán mi az, amit elő kell nekik ahhoz készíteni, hogy Magyarország 30-ig tagja lehessen az eurózónának?
7: Én nem akarok cinikus lenni, hogy pont egy görög mondta ezt, miközben tudjuk, hogy Görögország úgy lépett be az eurózónába, hogy egyetlen egy mutatónak nem felelt volna meg, ha nem csaltak volna. Tehát gyakorlatilag elcsalták az adatokat, és addig manipulálták, meg kovászolták őket, amíg olyan jók lettek, hogy be lehetett lépni. A helyzet az, hogy az eurozónához való tartozás az egy Európai Unió nagy államainak érdekét képviselő gondolat. Ezzel tisztában kell lenni, hogy a nagy országok, főleg a németek szempontjából, meg a franciák szempontjából is, az nagyon jó, ha minél több ország az Európai Központi Banknak a hatáskörébe átkerül, nincs nemzeti lehetőség arra, hogy bármilyen, szinte bármilyen pénzügyi döntést hozzon. Tegyük hozzá, hogy a bankrendszert is próbálják most már ugye teljesen egységesíteni, pénzpiacokat harmonizálni. Tehát itt a végső cél nyilvánvalóan az, amit ezen a bizonyos konferencián úgy fogalmazott meg az egyik egyébként francia Nobel-díjas közgazdász, hogy az eurózóna és az Európai Unió egésze, az nyilvánvalóan szeretne minél inkább egy nagy régió, egy nagy államnak a pozíciójába kerülni, hogy versenyezhessen a kínaiakkal, meg az Egyesült Államokkal. Csak az a gond, hogy ezek olyan technikai lépések, amelyek nem fogják az Európai Unió versenyképességét javítani, ahhoz többet kellene fordítani oktatásra, kutatásra, és ugye meg kéne gondolni végre, hogy tényleg a járműipar a legfontosabb európai ágazat, és ezt úgy fogalmazta meg ott az egyik közgazdász, hogy ez egy úgynevezett közepes technológiai ágazat, és a high-tech, a csúcs technológiás ágazatokba kéne befektetni ott is, meg az EU különböző országaiban is. Tehát azzal csak, hogy ilyen bürokratikus lépéseket meglépünk, és egyre jobban centralizáljuk az Európai Uniót, még nem fog javulni a versenyképesség. Tehát itt másról szól a dolog, és ugye ebbe beleillik, hogy mindenkit mielőbb beterelni ebbe az akolba, csak az nem azt jelenti, hogy ez jó lesz az EU-nak, és főleg nem biztos, hogy jó lesz azoknak az országoknak, amelyek még eddig nem vezették be az eurót, majd úgy fogják bevezetni, hogy nincsenek rá gazdaságilag felkészülve.
6: És ugye beszéltünk már számtalanszor arról, hogy az euró bevezetésének a pillanata az mindent eldönt. Sikeres lesz-e a csatlakozó ország, vagy nem? Ugye Magyar Péter előzetesen azt mondta, hogy megszorítások kifejezetten azért, hogy az eurózónához csatlakozni tudjunk, nem lesznek. Nincs okunk nem elhinni ezt a miniszterelnöknek, hiszen ennek az ellenkezőjét etéren még nem tapasztaltuk. De az viszont biztos, és arról az Eurogroup elnöke is beszélt, hogy minden egyes csatlakozó országnál az első rövid időszakban, ez lehet pár év, attól függően, hogy a nagy gazdasági helyzet milyen, az a bizonyos gazdasági visszaesés, az az emelkedő infláció, ha akarjuk, ha nem, az tapasztalható lesz.
7: Hát főleg akkor, hogyha az illető ország gazdaságilag nincs felkészülve a csatlakozásra, tehát nem egyenlő partnere a fejlett országok cégeinek, annak az országnak a céghálózata, tehát hogy nem elég versenyképes, főleg nem elég termelékeny, tehát nem tud elég értéket előállítani, ahhoz képest amilyen értéket előállít mondjuk egy luxemburgi gazdaság, vagy egy mondjuk ilyen termelékeny gazdaság, még a holland, vagy az ír gazdaság. És hogy ez azt jelenti, hogy hosszú ideig csak lecsúszásban lehet, de ahhoz, hogy ne legyen lecsúszásban, ahhoz be kéne fektetni rögtön a legelején a tudás területen, na de hogyha meg kell takarítani azért, hogy a költségvetésnél a 3% alá lemenjen a hiány, akkor pont ezekre a területekre nem szokott pénz jutni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szélső, lemaradó helyzetbe kerülnek azok az országok, amelyek nem felkészülten vezetik be az eurót, és ha megnézzük akár Horvátországot, akár Szlovákiát, akár Bulgáriát, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági felzárkozásuk egyáltalán nem következett be, pedig nem most vezették be ugye az eurót. A szlovákok már elég régen bevezették, ha jól emlékszem, 2009 bevezették be a szlovákok, a horvátok 23-ban, ugye a bulgárok most vezették be, a görögök 2002-ben, és a társadalmi mutatóik tekintetében mennek lefele még egy érdekes dolog, hogy minél kevésbé sikerül felzárkózni, annál inkább van egy olyan jelenség is, hogy a szegények gazdagok közötti különbség nő. Tehát ez a bizonyos Gini vagy Gini, attól függ, most angolosan mondjuk, vagy nem, index értéke növekszik. Tehát ez azt jelenti, hogy persze van egy réteg, amelyik jól jár az eurozónához csatlakozással, de a társadalom többsége meg nem. És ugye itt végül is egy ország vezetésének nem az a feladata, hogy egy szűk körnek az érdekét képviselje, hanem az ország egészét, a nemzet egészét segítse egy sikeres útra. És az nem egy mutatótól függ, vagy kettőtől, ugye a költségvetési hiánytól, meg az adósságszinttől, hanem attól, hogy az összes többi mutató hogy alakul, beleértve a versenyképességet, az innovativitást, a munkanélküliséget, vagy azt, hogy például a cégek milyen fajta tevékenységet végeznek az országban. És itt hirtelen egy számra ráláttam, amit a jegyzeteimben itt szerepel, hogy például a görög cégek környezetvédelemre gyakorlatilag Görögországban működő cégek, mert nem tudjuk, hogy mennyi görög, mennyi meg német vagy más, alig fordítanak. Hogy ez ugye mit üzen? Ez azt jelenti, hogy hát biztos nagyon nő a GDP-jük, hiszen termelik a profitot nagy-nagy lelkesedéssel, csak az a baj, hogy közben megszennyezik a környezetet. Az pedig egy társadalmi mutató, hogy milyen a környezetünk állapota. Tehát ez is fontos ahhoz, hogy sok mindent kell nézni ahhoz, hogy mikor lesz sikeres egy országnak a csatlakozása.
6: 2 percünk marad, de érdemes beszélni arról, hogy az, hogy a belpolitikai térben milyen gazdasági döntéseket hoz a Tisza kormány, az csak rajta múlik. A megszorítások tekintetében, vagy juttatások tekintetében, vagy a költségvetés átdolgozása tekintetében. De az, hogy körülöttünk milyen a világ piaci helyzet, vagy a világgazdaságnak milyen a helyzete, erre azért Magyarországnak nem igazán van ráhatással. Hogyha a világgazdaság helyzetét kell megnéznünk, akkor a közeljövőben 30-ig van-e arra esély, hogy ez kicsit nyugvó pontra tér?
7: Mármint a hazai?
6: Egyáltalán a világgazdaság, hiszen olyan folyamatokat
7: ez nagyon érdekes, sajnos a 2 perc nem lesz elég, szívesen beszélnék róla, de ugye ismét idézem a Nobel-díjas közgazdászokat a belgrádi konferenciáról, ahol azt mondták, hogy nem fog visszamenni a régi mederbe semmi a világban, ahol lehetőséget látnak az, hogy a külső körülményeket egy kisebb ország, közepes ország nem tudja befolyásolni, a saját életét tudja befolyásolni. Hogyan kell a saját életét befolyásolni? Úgy kell befolyásolni, hogy növelni kell a saját versenyképességét, ehhez pedig képességeket kell növelni, belső tehetségeket kell támogatni, belsőt hangsúlyozom, nemzeti értékeket kell létrehozni, köztük a kisvállalati szektornak a megerősítését említették, és még egy érdekes dolgot mondtak, hogy a kis országok nagy előnye az, hogyha egy társadalmi kohéziót, együttműködést ki tudnak közös célok nemzeti minimum mentén alakítani, akkor ellenálló képességet tudnak erősíteni, és a külső körülményeket kezelik úgy, hogy meg lehet azt tenni, de van egy egészséges ellenálló képesség belül, de ez az kell, hogy legyen egy együttműködő társadalom, egy bizalomra épülő társadalom.
6: Na, mint hogyha a Fidesz kormányzat a nemzeti együttműködés rendszerével ezt az alapot szerette volna megteremteni, de hát azt látjuk, hogy ez félresiklott. Kérdés az, hogy a Tisza milyen nemzeti együttműködést fog kialakítani, vagy egyáltalán hajlandó lesz.
7: Hát ez nagyon fontos. Én szeretném hallani ezt, hogy az új gondolatok körül kialakítunk egy nagy társadalmi konszenzus, csak először látni kéne az új gondolatokat, tényleg. Tehát, hogy merre akarjuk ezt az országot vinni, ahhoz, hogy sikeres legyen. És itt nem az eurózóna a legfontosabb, hogy abban belépünk meg mikor, hanem a nemzeti siker lenne fontos, és akkor szerintem mindenki szívesen beáll támogatni, hogyha látjuk ezt a lehetőséget. Feltéve, hogy megkérdezik és véleményt kérnek az emberektől.
6: Hát azt hiszem, hogy ez pedig egy következő adásnak lehet a témája, hogy mi is ez a közös siker. Nagyon szépen köszönöm Csak Magdolnának, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint holnaptól nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a kekvákhoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Munkaszünet lesz holnap az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Jelentős változások lesznek holnaptól a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord. Széchenyben már délután 42 Celsius fokot mértek, ami 0,1 fokkal magasabb, mint a 19 évvel ezelőtti csúcs. Budapesten pedig lágymányoson regisztráltak ma 41 fokot, ami 0,3 fokkal magasabb az eddigi csúcsnál. Holnap már megindulhat az enyhülés, de a harmadfokú hőségriasztás még egész nap érvényben lesz. Csütörtökre pedig már érezhetően visszaeshet a hőmérséklet. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz. Egyelőre nincs fokozott algásodás. Híreink végén a várható időjárásról. Valamelyest mérséklődik majd a hőség. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt, a szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk.
5: Műsorajánlat.
9: Délelőtt.
10: Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Indul a műanyagmentes július.
11: Ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év. Egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be. Hát mindenütt ott van lassan.
10: Apró lépésekkel nagy változást el lehet érni, hogy fogyasztóként csökkentsük a műanyagok felhasználását. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mindennapi tippekkel is segítünk ebben.
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Tiszta sport. Daun kosárlabda világbajnokság Körmenden.
12: Ez most az argentin-török meccsnek a fináléja, ugye?
13: Igen, igen, az utolsó negyednek az utolsó percével vagyunk. Hát Milán színvonalat láthatunk. Az argentin csapat rendkívül taktikus, rendkívül fegyelmezett, rendkívül jól dobnak a srácok.
14: Labdapattogás, sípszó, dübörgő bíztatás. A körmendi sportcsarnokban nemzetközi kosaras csapatok mérkőztek. Mint egy hagyományos tornán, de mégsem teljesen ugyanúgy. A világbajnokságon résztvevő sportolók valamennyien Down-szindrómával élnek.
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-tól a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
15: Jó estét kívánok, Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Kókai Nagy Viktor, a Debreceni Hittudományi Egyetem Biblia, teológia és vallástudományi tanszékének a docense, és a Sejé János Egyetem református teológiai karának, bibliai tudományok tanszékének tanszékvezető docense. A mai témánk Josephus Flavius lesz és a Komáromi Josephus Intézet. 2020-ban létrejött a Sejé János Egyetem református teológiai karán a Josephus Intézet. Miért volt fontos, hogy ez az intézet egyáltalán létrejöjjön, hogyan alakult meg ez az intézet, és miért éppen a Felvidéken jött létre?
16: Jó sok kérdés, meg tudom sorba szedni őket. Ugye az elsődleges célkitűzés az az volt, hogy Flavius Josephussal, aki teológiát tanult, érintőlegesen mindig találkozott. Ugye vannak ilyen sztár szövegei, mint a Testimonium Flavianum, ami megemlékezik Jézusról, de más egyéb újszövetségi szereplőkkel, Keresztelő Jánosra is foglalkozik, ugye a királyokkal, akik császárokkal, akikről olvasunk a Bibliában. Én mindig érintőlegesen mindig találkoztunk vele. És aztán, amikor írtam a habilitációmat, akkor én a prófétaság kapcsán kerültem közelebbi kapcsolatban Josephussal, és beleszerelmesedtem Josephusba, és azt láttam, hogy hiába keresünk magyar irodalmat, hozzá nincs. Gyakorlatilag annak ellenére, hogy a teljes Josephus életmű megvan magyarul, tehát hozzáférhető a magyar olvasó számára, nem kell ógörögül vagy idegen nyelven tudnia, ennek ellenére nem született róla igazán sok tanulmány, mindenki csak így érinti, mint ahogy mi is találkoztunk vele. És akkor elkezdtem kutatni nyilván irodalom után, mert hogy azért disszertációban mégiscsak kell aktuális irodalom, és rájöttem, hogy Nyugat-Európában pedig 1960-as évet, hogy reneszánsza van Józsefusznak, és a kutatás középpontjába került az a szerző, akit Flavius Josephus néven ismerünk, mint egy önálló szerző, akinek saját gondolatai vannak, saját történelemfelfogása, saját elképzelése arról, hogy hogyan kell értelmezni a Bibliát. Ugye ő földolgozza az ószövetségi könyveket a zsidók történetében, a teremtéstől egészen Nagy Heródes koráig, és a zsidó háborúban pedig a makkabeusok korától egészen a háború végéig gyakorlatilag feldolgozza az eseményeket, ami ráadásul szemtanúja is volt. Tehát mint történeti tanú, mint történet író, pótolhatatlan, és nem lehet túlértékelni az ő szerepét. Ha az ember ókortudományokkal foglalkozik, és az első század érdekli különösen, akkor egyszerűen megkerülhetetlen Josephus, mert egy olyan gondolkodást ötvöz saját magába, ami egyszerre zsidó és egyszerre hellenista, ugye Rómában írja meg ezeket a műveket a császár vendégeként, és elképesztően ügyesen kombinálja a zsidó identitást ezzel az akkori nagyvilági gondolkodással, ami meghatározta. Szóval egy érdekes figura, akihez nincs anyag. És egyetlen egy monográfia született Josephusról, Grül Tibornak a tollából, illetve azóta van még egy kis monográfia, amit meg én írtam, de hogy nem volt hozzá könyv. Hát akkor csináljunk mi könyveket hozzá. És akkor megszerveztünk egy konferenciát 2019-ben, ahova 5 egyetemről érkeztek kutatók Komáromba, és kiadtuk aztán az anyagát egy kötetben. És aztán 20-ban jött az ötlet, hogy miért nem csinálunk ebből egy intézetet. Milyen jól hangzik, hogy Josephus Kutatóintézet. Mint kiderült egyébként, Európában nincs még egy ilyen, sőt azt mondják a világot járt kollégák, hogy a világon sincs még egy Josephus Kutatóintézet. Tehát gyakorlatilag Komárom ezzel fölkerült a Josephus kutatásnak a térképére, ha úgy tetszik. Úgy innen jött az ötlet. És akkor kérdezte, hogy miért pont Komárom? Azért Komárom, mert ott nagyon jól együtt tudtam működni ebben a projektben az egyetem vezetőségével, akik szintén vágytak egy olyan dologra, ami egyedivé teszi Komárom teológiai fakultását, és ez a Josephus Kutatóintézet, ez igazán egyedi. Tehát nincs közel, távol még egy ilyen intézet. És ehhez megadtak minden támogatást, ami kellett. Úgyhogy mi belendültünk, és akkor egymás után minden évben szerveztünk egy Josephus konferenciát, minden évben megjelent erről egy magyar nyelvű kötet, és annyira nagy lett a lelkesedésünk, hogy 22-ben kitaláltuk, hogy miért nem csinálunk egy nemzetközi konferenciát. És hát a tudományban, főleg a humántudományban pénzt szerezni bármire nem lehet. Mi is a semmiből próbáltunk meg várat építeni. 2 híres tudóst tudtunk meghívni abból a kis pénzből, ami a rendelkezésünkre állt. Tyler és Steve Mason voltak, és tartottunk egy nagyon jó kis nemzetközi konferenciát, ahol magyar előadók és ez a 2 világhírű tudós adott elő Josephusról. És aztán szerencse, gondviselés, nem tudom mi történt, de kiküldtem én a plakátot német kollégáknak, és az egyik visszajött, hogy van, aki kiadja. Én már mondtam, hogy az nincs még, de hát pénzünk sincs arra, hogy kiadjuk. Mire ő mondta, hogy jó, azt ő intézi, küldjem el az anyagot a berlini De Gruyter kiadónak. És rá egy évre megjelent az első nemzetközi kiadványunk, amit aztán követett még egy, és idén tartottuk most áprilisban a 3. nemzetközi konferenciánkat. Szóval, hogy így alakultunk, és így nőtt ki ez az intézet a földből, gyakorlatilag nulla költségvetéssel. Tehát nincs az intézetnek költségvetése. Azóta sikerült együttműködési megállapodás szerződést aláírni a Regensburgi Egyetemmel. Ők beszálltak 2 ilyen nemzetközi konferencia projektbe, illetve az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemmel is idén szerződtünk le, akik 3 konferenciára, tehát 6 évre szállnak be némi anyagi támogatással a konferenciák megszervezésébe. Ez egy nagy út, mert egyébként nem találsz rá forrást, hogy megszervezze ezeket a konferenciákat.
17: Igen. Említetted Steve Mason-t, ha jól tudom, ő ennek az intézetnek az egyik ugye fontos támogatója, legalábbis szellemi értelemben, úgy tudom, könyvtárát is ugye az intézetnek.
16: Igen. Steve-vel nagyon jó lett a viszony, és ez egy vicces történet, mert teljesen ismeretlenül kerestem őknek az interneten. Ráírtam, hogy lenne kedve eljönni a számára ismeretlen Komáromba egy konferencián előadni, és ő abban az évben ment nyugdíjba. És mondta, hogy hát éppen ráér, akkor rájön szívesen. És akkor annyi pénzt összekopargattunk, hogy a repjegyét kifizettük, meg a szállását, étkezését, és akkor ezért cserébe tartott egy előadást. És egy végtelenül kedves embert ismertem meg az ő személyében, és akkor este söröztünk, és egy viccből mondtam neki, hogy hát Steve, úgyis elmentél nyugdíjba, akkor nem adnád nekünk a könyvtáradat. Rám nézett, és azt mondta, hogy de. Tehát mondom, két sör után nem illik visszaélni a helyzettel, ki tudja, mennyire bírja az alkoholt. Úgyhogy ezt a témát el is eresztettem, viszont másnap vittem ki a reptérre, és akkor mondta, hogy na, akkor érdekel a könyvtár. És mondta, hogy hát érdekelni érdekel, de hát hány kötetről van szó? Hát azt mondja, körülbelül 6000. Azt mondom, szép mennyiség. És akkor úgy voltam, hogy 19-re lapot húzok, de mondom, Steve, üres polcok kellnek neked otthon. Hát igazából nem, akkor van nekünk azt is. Úgyhogy végül is a polcokkal együtt megérkezett a könyvtára, amiben ti is sokat segítettetek, az erdélyi gyülekezet, hogy ezt ezúton is köszönjük.
17: Köszönöm.
16: És megérkezett ugye a könyvtár Komáromba, ami kutatható minden diák számára, nyilván előre egyeztetett időpontba, tehát nem egy nyilvános könyvtári részhez, hanem az a tanszéken kapott helyet ez a könyvtár. És hát azt tudom mondani, hogy most ez az egyik legmodernebb Józefusz könyvtár, ami van Európában, de Közép-Európában biztosan. És ez főleg ókortörténet és Józefusz centrikus könyvtár.
17: Igen. Steve Mason ugye az egyik legnagyobb Józefusz kutató a világon, a mai élők között legalábbis. Neki egy nagyon komoly munkája jelent meg magyar nyelven a te közreműködéseddel. Ennek a címe Józefusz és az új szövetség. Tulajdonképpen ennek a munkának a kapcsán egy kicsit mutassuk is be Józefuszt olyan formán, hogy mi az, amit úgy mindenkinek illik róla tudni, és mik azok az új eredmények, amik mondjuk a korábbiakhoz képest azért jelentősek?
16: Hát ugye ez a kötet, ez egy angol nyelvű kötet, amit több nyelvre lefordítottak, és amikor ezt olvastam, akkor előálltam ezzel az ötlettel, a Calvin kiadó igazgatóját megkerestem, mert hogy fordítsuk le, közösen adjuk ki, a Józefusz Kutatóintézet és a Calvin kiadó, és ez szerencsére megtörtént, és ahogy hallom a híreket, ez az

0: az eseményeket, mert egyfelől ugye ő részt vett a háborúban, tehát ilyen szempontból egy kicsit elfogult a zsidósággal szemben, meg hát zsidó származású, ami nem is baj, másfelől pedig neutrálisan közelít az új szövetségi szereplők felé, tehát ő nem egy hívő keresztjén, ő egyszerűen történelmi figurákat tárgyalja ezeket az embereket, és nagyon fontos forrásunk Galileáról például. Annak volt ugye a parancsnoka a zsidó háborúban. Ma már a régészek Józsefusszal a kezükbe mennek ásatni, mert hogy megbízható forrásként jelenik meg Józsefusz. Ma már a zsidó írástudók, az Ószövetség értelmezői Józsefuszra úgy tekintenek, mint egy szemtanúra, aki bemutatja, hogy az ő korában hogyan értelmezték az Ószövetség szövegeit. Tehát ő egy forrásként jelenik már meg. És ez a hatalmas változás, amire utaltam a beszélgetésünk elején az 1960-as évektől. Korábban mindenki azt gondolta Józsefuszról, hogy ő csak egy lejegyzetelő író, aki másoknak a gondolatait leírja. De ma már látjuk, hogy önálló gondolkodó volt, és egészen érdekes teológiai, szociáletikai meglátásai vannak, történelem szemlélete sajátos, amiben ötvözi a deuteronomista történeti szemléletet, ugye, hogy minden Isten irányítás alatt áll, meg mondjuk Polübiosz gondolkodását, vagy a római történetírók gondolkodását. Szóval ilyen szempontból egy egészen egyedi szint ad ő, és ez a másik oka, ami miatt érdemes volt Józsefusszal foglalkozni, hogy Józsefusz képes összehozni olyan tudósokat, akik egyébként ritkábban ülnek le egymással beszélgetni, mert hogy közös anyaga a hebraistának, közös anyaga az újszövetségesnek, közös anyaga a kortörténettel foglalkozó tudósnak, klasszika filológusnak, az ókortörténésznek, és ebből adódik az, hogy a konferenciáinkon is egy ilyen sokszínű társaság gyűlik össze minden egyes alkalommal, és nem csak teológusok beszélünk egymáshoz, hanem kívülről jött véleményeket meghallgatunk, ami nagyon fontos, mert minket is gazdagabbá tesz, tehát egymást tesszük gazdagabbá azáltal, hogy más tudományterületek képviselői Józsefuszhoz kapcsolódóan megosztják a véleményüket egy adott témában. Tehát ebből a szempontból is nagyon jelentős személyiségű, hogy képes összehozni, egy asztalhoz ültetni azokat, akik egyébként nem járnak ugyanabban az étterembe. Szóval hogy ez szerintem egy nagyon fontos momentum, és ez, ami életerőt ad a Józsefusz Kutatóintézetnek is, mert így képes olyan szint vinni a teológiai párbeszédbe, ami egyébként sokszor hiányzik belőle. Tehát, hogy úgy szemléljünk mondjuk egy Pilátust, hogy kapunk egy képet róla a Bibliából, de kapunk egy másik képet Józsefuszról. Akkor melyik az igazi? Valószínűleg egyik sem. Józsefusz egy olyan történetíró volt, mint a kora minden történetíró, hogy ő nem akart színeire egy stúdió írni. Ő tudatosan úgy írja, ahogy neki ez tetszik. És ezt fölvállalja, hogy ez az ő véleménye. Az új szövetség szerzői valószínűleg ugyanezt tették. Csak ők ezt nem mondják ki. Ilyen nyíltan, de valójában ugyanezt történik. És akkor a kettő között valahol megtaláljuk azt a Pilátus képet, amit kerestünk. De ugyanez igaz Keresztelő Jánosnál is. Ugye ez egy érdekes eltérés a János ábrázolásban, hogy a Bibliát olvasó ember számára János halálát az okozza, hogy kritizálja Heródest a házassága miatt. Józsefusz leírása szerint az okozza a halálát, hogy túl népszerű volt. Ellentétes dolgokat állítanak? Valójában nem, mert népszerűnek lenni egy mondjuk így diktatúrában, bár tudjuk ez a szó, ez anakronizmus abban az időben, bár a diktátorok azok léteztek, de hogy ott népszerűnek lenni, az egyenlő a halálos ítélettel. Tehát igazából nem oltja ki a kettő egymást, de árnyalja azt a képet, amit eddig Jánosról és Heródes viszonyáról tudtunk. Szóval hogy ezért izgalmas Józsefuszt olvasni új szövetségesként is, és ezért izgalmas ez a könyv is, mert ez pont ezt a kettősséget tárja föl egy nagyon szakavatott szerző tollából, és még egy előnye van ennek a könyvnek, hogy gyakorlatilag 90 oldalon keresztül bemutatja Józsefusz műveit. Tehát akinek nincs ideje, vagy egyszerűen csak rá akar kapni az ízére Józsefusz életművének, az 90 oldalban át tudja tekinteni a több ezer oldalas életművet, nagyon profin taglalva, felosztva, tematizálva a kérdéseket. Szóval az első fele a könyvnek az gyakorlatilag ilyen Józsefusz bemutató anyag.
1: Említetted a Testimonium Flavianumot, ami hát ugye az egyik legérdekesebb dolog, ugye a, mondjuk így a keresztényi szemszögből. Tudjuk azt, hogy Origenész még erre nem hivatkozik, bár ismerte Flavius-t, de a későbbiekben már erre hivatkozás történik. Mi történt itt? Pontosabban mit is jelent ez, amiről most beszélünk, és hol tart ennek a kutatása?
0: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egyik fő elem, ami miatt Józsefusz megmaradt a történelem sodrásában, és a művei fennmaradtak, mert hogy Jézussal foglalkozik ebben a rövidke szakaszában a könyvének, és valóban vitatkoznak.

0: róla, hogy mennyire eredeti ez a szöveg, vagy mennyire későbbi betoldás Józefus művébe. A kutatók 90%-a úgy véli, hogy az alapszöveg az eredeti, és vannak benne bizonyos kiegészítések. Tehát mit tudom én, amikor azt mondja, hogy élt egy Jézus nevű ember, ha még egyáltalán embernek nevezhetjük őt. Ez a kiegészítés, ez billeg, mert ez nagyon keresztjéni. És pont amit az előbb mondtam, hogy ő nem volt keresztjén, tehát nyilván nem tekintett Jézusra úgy, mint Isten fiára. Ez a félmondat megoszlik a kutatók véleménye. Lehet Józsefusé is, mert esetleg tudta, hogy a követői ma is köztünk élnek, tehát hogy tudta, hogy ez egy kiemelt személyiség, előfordult ez is. Tehát, hogy vitatkoznak róla a kutatók, és ugye ez egy nagyon rövidke kis szakasz egyébként a teljes életműben, tehát igazából az, hogy ez lenne a legérdekesebb, nyilván egy keresztény hívő embernek ez egy fontos szöveg, azért, mert gyakorlatilag az evangéliumokon kívül ez az egyetlen egy szövegünk, amelyik Jézust személy szerint említi, és ettől nő meg az értéke. Nincs más forrásunk, történeti forrásunk, amelyik Jézus személy szerint említi, és aki valamit elmond róla. Józsefus ezt megteszi. Úgyhogy ez a kis rész, ez nyilván nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Józsefus Flavius, vagy Flavius Józsefus egy ismert karakter lett, tehát, hogy Jézus testvére Jakabot is említi, és beszámol róla, említi, mondom, az uralkodókat, tehát, hogy egy képet ad, egy hátteret ad mondjuk így az evangéliumokhoz, amik nélkül az evangélium értelmezésünk is sokkal szegényesebb lenne.
1: Egyébként azt onnan lehet bizonyosan tudni, hogy ebben a szövegrészletben, tehát azért van egy törzs szöveg, ami biztosan az övé.
0: Több minden is utalhat erre, ugye a szóhasználat, az nagyon fontos, minden szerzőnek van egy speciális szóhasználata. Aztán a gondolatisága, hogy mit állít, beleilleszkedik-e az, amit állít Jézusról, mondjuk egy másik nagy történelmi személyiségről alkotott képbe, vagy kilóg belőle. Mondom, ez a, ha még egyáltalán embernek lehet nevezni, ez azért egy izgalmas kitétel, mert itt érezzük benne, hogy hát ki másnak, nyilván istenségnek. Na de istenségnek azért az, tehát ő nem nagyon beszél emberekről, mint istenekről, tehát ez egy görög gondolkodás, még keresztény gondolkodás nyilván, nem ez a hitünk alapja, neki nem ez volt. Tehát itt érződik valami. Aztán az is fontos, hogy hogy illeszkedik magába a szövegtörzsbe. Tehát, hogy az előtte meg az utána levő részekbe pontosan beleilleszkedik, vagy kilóg belőle, mert ha kilóg belőle, akkor gyanítható, hogy ez egy későbbi, az egész szöveg későbbi betoldás. Szóval ezek alapján próbálják a kutatók kideríteni, hogy a szókészlet, a szóhasználat, az állítások, a szövegbeilleszkedés, a paralel képek, hogy más, mondjuk egy nagy prófétáról hogyan beszél, az illeszthető-e a Jézusról szóló beszéd. Egyébként most Grül Tibor írt erről egy cikket, most aktuálisan szerintem egy éven belül jelent meg Tibor írása erről a rövidke szakaszról.
1: Azt ugye minden kétséget kizáróan elmondhatjuk, hogy a Pilátus és a Jézus kapcsolatára vonatkozóan az a néhány sor, az mindenképpen igaz lehet.
0: Nyilván, tehát ő végeztette ki, tehát ez nem kérdés. Tehát ez nem kérdés senkinek. Szerintem olyan történész nincs, aki ezt megkérdőjelezi. Már csak az idői egybeesés miatt is, ugye Pilátus akkor volt római helytartó, amikor Jézus meghalt, noha nem tudjuk, hogy pontosan mikor halt meg Jézus, de Pilátus olyan hosszan volt helytartó, hogy muszáj volt, hogy az ő regnálása alatt haljon meg. Ugye Pilátus egy érdekes figura ilyen szempontból, mert általában ezeket a római helytartókat relatíve gyorsan lecserélték. Ő meg nagyon hosszan tudott megmaradni a pozíciójában, ami jól jelzi, hogy Pilátus, és ez alátámasztja meg az evangéliumi számolót, nagyon jó viszonyt ápolt a helyi arisztokráciával. Tehát amikor arról olvasom, hogy a főpap megkéri Pilátust, hogy az embert végeztesse már ki, akkor erre elképzelhető, hogy Pilátus hajlott. Mert hogy nagyon jó viszonyban volt a jeruzsálemi arisztokráciával, hiszen egyébként nem tudta volna ilyen hosszan fönntartani a hatalmát Jeruzsálemben. Tehát a muszáj volna megbékélni a helyi erőkkel, hogyha te a hatalmadat meg akartad őrizni hosszú távon.
1: Hát gondolom, mennyiből is látszik, hogy a újszövetségi kutatásnak egy rendkívül fontos forrása, ugye Józsefus Flavius, pontosabban az ő művei. A Józsefus intézetnek a tervei a közeljövőben, még milyen kutatások előtt álltok, milyen konferenciákat szerveztek?
0: Tehát van egy merész vállalásunk, ami nem tudom, hogy összejön, nem most van beadva a pályázat, ugyanis ha már egyszer felvidéken van az egyetem, akkor agyamból kipattant egy olyan gondolat, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy Józsefus olvasókönyvet szlovákul. Mert hogy szlovákra nincs lefordítva egyetlen egy darabja sem a Józsefus életműnek, és akkor az ötlet, hogy eredetiből lefordítanánk szakaszokat Józsefus műveiből, és ahhoz kommentárokat írnánk, és ez szlovákul jelenne meg, mert ott van értelme, hiszen szlovák nyelven nincs. Ez az egyik ilyen projekt. Folytatjuk tovább ezt a nemzetközi kutatás projektet, aminek az utolsó eleme most áprilisban volt ez a nemzetközi konferencia. És hát ha minden igaz, akkor ennek a konferenciának az anyagját még kiadásra kell rendezni, mert a De Gruyternél jó reménység szerint ez is meg fog jelenni, és annak is én vagyok a szerkesztője, Véredem kollégámmal, úgyhogy az is még egy kihívás lesz az befejezni.
1: A Józsefusz Intézet léte, tehát az, hogy most már gyakorlatilag 6. éve működik, a magyarországi Józsefusz kutatást mennyire pezsdítette meg?
0: Hát ha azt nézzük, amit említettem a beszélgetés elején, hogy gyakorlatilag nem volt konkrét Józsefuszhoz kapcsolódó írásmű magyarul, ahhoz képest 400%-kal megnöveltük a magyarul elérhető irodalmat. Tehát megjelent egy kötetünk Heródesről, ami csak Heródes személyét járja körül Józsefusz tanúbizonyság alapján. Megjelent másik két tanulmányi kötetünk Józsefuszról, tehát magyar kutatókat tudatosan beszervezek ebbe a rendszerbe. Tehát nem csak az a hozadéka ennek a nemzetközi konferenciának, hogy ellátogatnak Komáromban ismert kutatók, hanem az is, hogy magyar kutatók előadnak angolul és német nyelven, és ők is megjelennek külföldön. Tehát ez egy összejátszása a két fajta gondolatnak, hogy a magyar kutatást fellendíteni, nemzetköziesíteni, és közben magyar nyelvű publikációkat is, mert nyilván, hogyha elkezdesz foglalkozni egy angol nyelvű publikáció kedvéért Józsefusszal, akkor az meg fog látszódni a magyar nyelvű publikációs listádban is, mert ahhoz kapcsolódóan ki fogsz adni egy tanulmány magyarul is. Tehát ez a kettő, ez szimbiózisban van, ha úgy tetszik. Úgyhogy azt látom, hogy a magyar nyelven is megjelennek most már tanulmányok, és azon vagyunk, hogy minél több megjelenjen a Józsefusz Kutatóintézet kiadásában.
1: A hallgatók mennyire kapcsolódnak be ebbe a munkába, a teológus hallgatók?
0: Viszem őket. Tavaly például csináltunk egy rendkívül jó programot, egy Erasmus BIP programot, ott 40 diák jött, és Steve Mason tartott egy egynapos szemináriumot, elképesztően jó volt, nagyon jó volt. Úgyhogy én próbálom megkedveltetni a diákokkal Józsefusz személyét, meg műveit. Egyelőre még inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel, de használni már használják. Tehát szemináriumokat tartok Debrecenben is, Komáromban is Józsefuszhoz kapcsolódóan, és azt látom, hogy kezdik megérezni az ízét, hogy milyen az, amikor Biblián kívüli források segítségével foglalkozunk a Bibliával.
1: Gyönyörű munka lehet. A mai vendégem dr. Kókai Nagy Viktor, a Debreceni Hittudományi Egyetem Biblia, Teológia és Vallástudományi Tanszékének docense, és a Sejé János Egyetem Református Teológiai Karának Biblia Tudományok Tanszékének tanszékvezető docense volt, akivel Józsefusz Fláviuszról és a Révkomáromban működő Józsefusz Intézetről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, református lelkész, drámaíró, az Erdély gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Élete a zene szeretetéről, a kórusmuzsika népszerűsítéséről szól. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Általa ezrek szerették meg a reneszánsztól a kortárs zenéig a kórus irodalom remek műveit. Ő maga példaképének Kardos Pál karnagyot tekinti, akitől emberséget, alázatot, precizitást tanult. Ezen értékeket adta át ő is tanítványainak. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életmű díjával is kitüntettek. Talán nem lehet úgy csinálnunk, mint hogyha mi nem ismernénk nagyon-nagyon régóta egymást, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatók megértik, hogy mi tegeződni fogunk. Nagy nehezen rá tudtalak beszélni arra, hogy megcsináljuk ezt a beszélgetést, mert mindig kibújtál valahogy alóla, mert azt mondtad nekem, hogy te nem érzed úgy, hogy te a Nagyok egyike vagy.
4: Nem is vagyok. Vagyok egy énektanár, egy kórusvezető, aki nagyon szerencsés volt abban, ahova született, ahogy a neveltetésemről a szüleim gondoskodtak, és amilyen sorsot előírt nekem a Jóisten, és hála Istennek meg tudtam maradni ezen az úton.
3: Mesélj a szüleidről.
4: Kezdem a nagyszüleimmel, mert mi egész odáig csupa iparos család voltunk. Apai nagyapám kovácsmester volt Kerekegyházán, anyai nagyapám pedig Csizmadi a Dunavecsén. Édesapám pedig szabómester lett. Úgyhogy a zenével alig találkozó család volt, legfeljebb a népdalok, nóták és vallásos énekek világát ismerték jól. Azzal éltek is. Édesanyám viszont zongorázni is tanult, és amikor őt az édesapja nem hagyta tovább tanulni, akkor gondolom elhatározta, hogy a fiait tanítatja, és így kerültem én is a zongora közelébe, és innentől kezdve meghatározta az életemet.
5: És a testvéred?
4: Bátyám is kezdett tanulni, de nem volt otthon zongorán. Béreltek órákat máshol, de hát ez nem volt egy megoldás, úgyhogy ő nem is maradt meg a zongorázásnál.
5: Hol volt ez az otthon?
4: Budán, a Tarcsai utcában, a budai tanítóképző közelében. Így aztán én az első 4 osztályt a budai tanítóképzőben végeztem, és én még férfi embertől tanultam a betűvetést. Szilágyi Sándornak hívták. És az ő felesége lett az első zongora tanárom is. A gyakorlás nem volt igazán a kenyerem, de nagyon szerettem a zongora zenét, és elsősorban Bach muzsikáját. 6. koromban kedvenc zeneszerzőként fogalmaztam meg, amikor irodalom órán példaképről kellett fogalmazványt írni. Ezt a fogalmazványomat Horváth Józsefné Márta néni el is kérte és el is tette.
5: De miért éppen Bach volt a nagy kedvenc?
4: A teljességét és a tökéletességét éreztem. Később jöttem rá, hogy ez nem csak egy érzés, hanem hát ahogy egyre jobban megismertem, egyre inkább kiderült, hogy mások is úgy gondolják, hogy mindenki között az első Bach.
5: Mit szóltak ahhoz a szüleid, hogy a Bartók zeneművészeti szakközépiskolába jelentkezel?
4: Édesanyám nagyon örült, mert úgy érezte, hogy a saját álmai megvalósulásának egy része ez a dolog. Édesapám teljesen elfogadta ezt a dolgot, semmi akadályt nem állított elém, de édesanyám óriási tette volt az, hogy zongorát vettek nekem. És ez 1956-ban volt. Tehát, hogy nekem a tanulmányaimban ne legyen akadály, hogy nincs otthon zongora, ezért vettek, és természetesen nem tellett nekik rá. De nagyapámnak volt életműveként néhány hold földje. És az nem is egy parcellában volt, hanem különböző helyeken. És anyám rávette a apósát, aki csak a földben bízott, hogy egy darabot adjon el, hogy zongorát tudjunk venni. És én emlékszem rá, hogy azért ment bele, mert anyám nagyon szépen énekelt, és minden családi összejövetelen a kedvére tudta a nótákat énekelni, és azt mondja, hát tudod, hogy nem tenném meg másnak, de neked igen. És anyámnak ezt megtette. Így aztán lett otthon zongora, kellett nagyon félnünk, mert oda be lehetett lőni abba a lakásba a Sashegyről, tehát nem lett semmi baj. Mind a mai napig megvan ez, most már a mi lakásunkban sem fér el, ezért ez a újszegedi református templomban talált otthonra ez a hangszer.
5: Hogy a református közösség volt az, amihez kicsi gyerekkorod óta kötődött a család?
4: Jobban az evangélikus közösséghez, hiszen édesanyám evangélikus volt, és a Tarcsai utcában volt egy templom, de valójában egy villában egy imaterem, és ott tartották az evangélikus istentiszteleteket. Úgyhogy én édesanyámmal az evangélikus templom gyerek istentiszteleteire és hitanyára jártam, de amikor elkövetkezett a konfirmáció ideje, akkor a Böszörményi úti templomba mentem el, és ott konfirmáltam. De utána sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy mi az én hitem, mert hogy nem csak zongora, hanem sakkoztam, kosárlabdáztam középiskolás koromban. Szóval éltem a fiatalok életét, és nem nagyon foglalkoztam a földön kívüli dolgokkal. Ez akkor került elő élesen, mikor megszületett a lányom Panka, és el kellett döntenem, hogy mire nevelem. Persze közben is volt vallással kapcsolatom, mert főiskolás korunkban őrsi gyűlés címén jártunk énekelni a felsővárosi templomba Balázs Pisti vezetésével, aki kiváló jó barátom volt egész haláláig. No, minden esetre a lényege a dolognak, hogy nem volt nagyon sima út, azon kívül, hogy belül mindig tudtam, hogy oda tartozom. De sem meg nem vallottam, sem nem foglalkoztam vele, természetesnek vettem, hogy oda tartozom.
5: Térjünk vissza a zongora tanuláshoz. Volt-e kedvenc zongoradarabod?
4: Időszakonként több is volt, de mondjuk, amit elég sokáig is így tartottam, az az volt, amivel a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába felvételiztem. Ez Bach F-dur kétszólamú invenciója volt.
5: Most Schiff András zongorázik.

0: Hogy érezted magad abban a közösségben, ahol mindenkinek a muzsika volt a kenyere?
1: Ez nagyon kétarcú volt, mert egyrészt tanárainktól olyan eligazítást, szemléletet, zenéhez való viszonyt tanultunk, hát csak a legkiválóbbakat mondom, Legány Dezső, aki a Konzéban tanított akkor zeneirodalmat, Huzella Elek, szolfést és zeneelméletet tanított, és én pedig másodévtől Szűcs Ilonka néni növendéke lettem, aki Ötvös Péternek az édesanyja. És ilyen módon előttem egy olyan elérhetetlen tehetség és magasság volt, ami aztán hozzájött, hogy ott húztak el mellettünk a nálunk fiatalabbak, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, mint a rakéta. Úgyhogy ez engem nem annyira lelkesített, mint inkább letört, mert én tudtam, hogy ezzel a tehetséggel én nem rendelkezem. Így aztán a zongorázás ilyen módon nem is volt előttem, mint pálya lehetőség. Szűcs Ilonka néni, aki Miskolcon korábban Kardos Pál tanár úrral együtt tanított, tudta, hogy én belőlem nem lesz zongorista, és azt mondta, hogy Szegeden tanít most Kardos Pál tanár úr, tőle biztos, hogy zenét tanulsz, és úgy megállod a helyed. Én pedig elfogadtam ezt a tanácsot, ugyanilyen felvételiztem a Zeneakadémiára és karvezetés szakra, de hát esélyem sem volt. Viszont Szegeden fölvettek a tanárképző főiskolára, történelmi ének szakra, és az első dolgom az volt, hogy miután vegyes karakkor nem működött a főiskolán, Kardos tanár úr női kari próbáira bejártam kezdettől, szeptembertől. És nagyon röviden kiderült, hogy amit én a kórusról eddig tudni véltem, az semmi. Sőt, kifejezetten nem is szerettem a kórusmuzsikát, mert nem hallottam olyan minőségű kórust, mint amit ott az első próbán rögtön. Tehát addig nem hallottam olyan tiszta hangzást, és azt hittem, hogy ez a kórusmuzsika sajátja. Pedig csak azoknak a kórusoknak volt a sajátja.
2: Amelyek nem voltak jók.
1: De amikor meghallottam Kardos tanár kórusát, akkor jöttek meg 1967. szeptembere elején a Redzóból, fantasztikus fölkészültséggel, és a beéneklés után, ami már maga lenyűgöző volt, úgy ismétlésképpen egy-két Bartók és Kodály művet elénekeltek, és akkor én belegyökereztem a padba, amiben ültem hátul a kórustagok mögött. Én ilyet még nem hallottam. És ez volt a fő tárgyam, az a kórus próba. Jártam én a többi órákra is, mindegyikre. Ez viszont meghatározta utána az életemet. Eltelt egy hónap, és rájöttem, hogy ha mi nem énekelhetünk a tanár úr kórusában, akkor megkapjuk ugyan majd a énektanári diplomát, de fele annyit se fogunk tudni muzsikálásról, zenéről, mint amit ezek a lányok, akik végig ebben fürdenek. Megkerestem a tanár urat, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, mi most születésünknél fogva ebből ki vagyunk zárva. Mert azt mondja, igaza van Péter, de mit tehetek? 100 lányból és 5 fiúból nem lehet vegyes kar csinálni. De tudja mit? Most került ide a jogi egyetemre egy volt miskolci növendékem, aki szintén megkeresett, hogy szeretne vegyes karban énekelni. Fogjanak össze! És hogyha össze tudnak hozni néhány fiút, akkor a lányok között biztos lesz, akik magukkal is szívesen fognak énekelni. Így történt az, hogy 1967. november 3-án a lányok kóruspróbája végén ott sorakozott 9 fiú, akit Balázs István, Pisti a jogi karról, én a főiskoláról összetoboroztunk, hogy énekeljünk Kardos tanár úr kezére, és akkor vége lett a próbának, még a lányok szedelőzködtek, a Pisti belépett a tanárhoz, és azt mondta, hogy itt van 9 fiú viszkető torokkal, jöhetünk? Tanár úr nagyon meg volt döbben, mert nem hitte, hogy ilyen van. És azt mondta, lányok, itt van 9 derék fiatalember, aki énekelni szeretne kórusban. Van maguk között, akik szívesen énekelnek? Voltak mintegy 20-an, a 80-ból, akik ott maradtak a 2 órás próba után még egy 2 órás próbára. Ez volt az első próbája Bartók Béla vegyeskarnak, ami később lett, de mi 2 évig nem is így hívtuk, hanem csak úgy, hogy a vegyes. Ebből egy komoly kórus lett.
0: Mi az, amit Kardos Páltól magadévá tettél, amit fontosnak éreztél, hogy te is úgy csináld a szakmában, mint ahogy ő?
1: Elsősorban azt az emberi minőséget tűztem ki célul, hogy magyarság és európai kultúra egyszerre volt benne minden mondatában. De ő nem csak az órákon volt tanár, nem csak amíg ébren volt, hanem még álmában is. az élet minden jelenségét a zene és a tanítás szempontjából vizsgálta, és ha valami olyasmit látott, akár a természetben, akár az emberek között, az mindig megjelent a tanításában. Tehát ő egy személyes zeneakadémiánk volt ott Szegeden. A könyvét, a kórusnevelés, kórushangzást akkoriban fogalmazta. És egy-egy kóruspróba után este 9-kor indult haza, de még 6-an, 8-an körülvettük és kísértük egészen Alsóvárostól át a hídon Újszegedig, és ő végig minket tanított olyan módon, ami nem volt kötelessége, ittuk a szavait. Jó részét még nem is tudtuk igazán fölfogni. Zeitblom tanár úr, Thomas Mann doktor Faustuszában fogalmazza meg, hogy egy olyan büszke tanulási módot, ami a tudatlanság hatalmas területein átugorva mégis valami hatalmas lendületet ad, és kielégíti büszkeségét és kíváncsiságát a növendéknek, aztán majd hiányokat kitölt magától. Legszebb emlékeim közé tartoznak ezek a hazafelé tartó séták.
0: A Zeneakadémiáról ezután sem mondtál le, hogy oda felvételt nyerj?
1: Valójában nem gondolkodtam ebben, amikor elkezdtem a tanárképző főiskolát, abban gondolkodtam, hogy tanár leszek. Még a történelem tanárság sem volt nagyon idegen tőlem, de aztán, ahogy egyre inkább elfogott a kórus utáni vágy, és a Bartók kórusban egyre magasabb színvonalon tudtunk énekelni, hogy egyre inkább megfogalmazódott bennem. De már negyedéves koromban tanítottam is a Radnóti gimnáziumban, és bizonyára maradtam volna, de Kardos tanár úr azt mondta, hogy mindenképpen felvételinet kell a Zeneakadémiára. Kaptam ajánlólevelet tőle, meg külön órára jártam összhangzattamból Szatmári Gézához, és így felvételim után harmadévre vettek föl. Az egy furcsa helyzet volt, mert semmiféle zenei tárgyból nem kellett pótlólag vizsgát tennem, se népzenéből, semmiből. Filozófia történetből, igen.
0: Akkor olyan időket éltünk.
1: Igen. Na, lényeg a dolognak, hogy ez a csapat befogadó volt, és rögtön elhívtak, akik a ifjú zenebarátoknál énekeltek, hogy menjek és ismerjem meg Ugrin tanár urat, és valóban egy egészen kiváló, magasrendű, erkölcsiségű és szellemiségű, és nagyon tehetséges muzsikust ismertem meg Ugrin Gáborban. És hát amíg zeneakadémista voltam, addig jártam is a kórusába énekelni.
0: A Zeneakadémia után merre vitt az utad?
1: A Kecskeméti Kodály iskolába hívtak tanítani, de egy évig várnom kellett erre az állásra. Egy év után kerültem a Kodály iskolába, ahol 6 énektanár volt. Kardos tanár úr mellett Rozgonyi Éva, Sipos Erzsébet, Vasirén, Bánki Vera és jó magam, mindannyian Kardos Pál növendékei voltunk valamikor. Vagy Miskolton, vagy Szegeden. Ebből következik, hogy egy olyan egységes szemléletű tantestület volt az ének tekintetében, amilyenre mindig is vágytunk, és azóta is az életem legszebb éveinek tartom. A Kecskeméti iskolában 3 kórusom volt. Egy osztálypár volt az általános iskolából, a gimnáziumi vegyeskar, és a vegyeskar kiváló tehetségű és többet akaró növendékeiből alakult egy kamarakórus.
0: És ez az az időszak, amikor megismertük egymást, hiszen én a te kórusodba kerültem, amikor Kecskeméti Kodályos lettem, és a kamarakórusod Etalon együttesnek számított, csodaszép hangversenyeket adtunk. Most én dicsekszem.
1: Hát van mire, mert ez a kamarakórus a 2,5 éves működése alatt 47 művet énekelt rádióban, koncerten, vagy diáknapokon. És ezek között olyan művek is voltak, mint egy Bach motetta, vagy Kocsár csodafiú szarvas, angol madrigálok, Tomkins, Farnaby, Morley legjobb darabjai. A Nolo Mortem Peccatoris pedig abban az időben nem volt szerencsés, mert az ideológiai nevelést azt nagyon komolyan vették. De én akkor is lefordítottam ezt a kétnyelvű motettát, latin és angol nyelvű, és az a részlet, aminek a szövegét most elmondom, az így hangzik. Atyám, én minden kívánságodat és parancsodat teljesítettem. Nekem csak egy kérésem van. Ne kívánd a bűnösök halálát. És ebből a növendékek értettek.

0: Hány évig voltál Kecskeméten a Kodály iskolában tanárként?
1: 7 évig voltam. Döntő befolyással volt az életemre, nem csak azért, mert itt voltam pályakezdő tanár, hanem azért, mert itt jöttem össze a feleségemmel, aki kolléganőm volt, Vas Irén. A legszebb éveim voltak, de azután, mikor Rozgonyi Éva igazgató lemondott, és engem hívtak a Szegedi Tanárképző Főiskola énekzene tanszékére kórust vezetni és karvezetést tanítani, akkor ezt választottam. Az első évet utazó tanárként végeztem, és akkor még kórust nem is vezethettem, hanem amikor feleségem is kapott állást a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egyes számú gyakorlóiskolájában. 1983 nyarán Szegedre költöztünk, és kórust is kaptam. Ez a 2. számú női kara volt a Tanárképző Főiskolának. Ez a kórus az a maradék kórus volt, akiket nem választott ki az egyes számú kórus vezetője, illetve akik a vegyes karban nem kaptak helyet, azokat bízták rám.
2: De hát ez most olyan rossz ízű, ez olyan
1: mint... Hát az is volt. Annak ellenére elvállaltam, mert egykori kodályiskolás növendékeim is voltak ebben a kórusban, és ezzel is tudtam eredményeket elérni. 88-ban ez a kórus Kardicában 2 kategóriában is első díjat nyert, 89-ben a budapesti kórusversenyen is aranydiplomát szerzett. Ezután kihasználva azt, hogy 1991-ben létrejött a Kardos Pál Alapítvány, összefogva az alapítvánnyal fölvette a kórus Kardos Pál nevét.
0: Miért hagytad el Szegedet, és mentél Békés Csabára a Bartók Béla zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskolába?
1: Elsősorban azért, mert bejött az új rendszer, amelyikben az eddigi 75 tagú női kar, amellyel a világon mindent meg lehetett oldani, 33 tagra csökkent. Ebből a 33 tagból is maximum 3 évig jártak ide, mert a mesterszakot nagyon kevesen választották.
0: Akkor a bolonyai rendszer zavart be.
1: Pontosan a bolonyai rendszer az, amelyik a folyamatos kórusmunkát szinte lehetetlenné tette. 2009-ben meg is szűnt a Kardos Pál női kar. Békés Csabán viszont új lehetőséget adott a zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola, amelynek 4,5 évig igazgatója voltam. A második ciklust azonban ott sem vállaltam, hanem csak tanítani jártam oda. Visszajöttem tanítani a főiskolára is. Még egy kicsit megpróbáltuk életben tartani azt a színvonalat, amit korábban el lehetett érni, de ennek már valójában nem volt igazán esélye.
0: Mi az, ami Békés Csabán boldogság volt?
1: Békés Csabán is a tanítás volt a legfőbb örömöm. Kórust is vezettem, sőt, darmstadti kórusversenyen első díjat is szereztünk, de mégsem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy egy város zenei életének meghatározó tényezői lehettünk egy ideig. Erre volt példa a 96-os országos fuvolás találkozó, amelyre olyan kiváló vendégeket is meg lehetett hívni, mint Csalog Benedek, aki akkor nyerte meg a orlandói, meg a brüzsi nemzetközi barokk fuvola versenyt, és mi lehettünk az elsők, akik az első CD-jét összehoztuk, és erre még külön csembalót is építettünk. Úgyhogy az a lemez a Békés Csabai iskola segítségével és a művészek önerejéből jött létre tulajdonképpen.
0: Végül is a munkát a Debreceni Egyetemen fejezted be. Hogy jött Debrecen?
1: Ez is Békés Csaba következménye. Békés Csabai növendékeink sikeresen vették az akadályokat, elsősorban Debrecenbe, de sokan a Dene Akadémiára is bekerültek. Ennek nyomán keresett meg Sárosiné Szabó Márta, akkori tanszékvezetője a Debreceni Zeneművészeti Karnak, hogy volna-e kedvem Szesztai Zsolt örökét, aki 2 évvel azelőtt halt meg, a kórusát átvenni, és zeneelmélet, szolfés órákat tartani, meg karvezetés órákat.
0: Mi most Szegeden beszélgetünk, mert hogy itt élsz a feleségeddel, és akkor neked tulajdonképpen Debrecenbe kellett hetente járnod. Ez kemény?
1: Hát autóval meg lehetett ezt tenni, és meg kell mondanom, hogy a debreceni éveimet ugyanolyan boldog évekként tartom számon, mint a kecskemétit. Tehát méltó keretét jelentette a pályámnak. Debrecenben csak azt tanítottam, amit szeretek, és csak olyanokat, akik ezért elkötelezettek voltak. Így sem volt könnyű, ők meglehetősen kiábrándultak és fásultak voltak, akik Szesztaitól közvetlenül átvették a kórust, más nagy ívű munkájuk miatt ezt másodrendűnek tekintették. Én viszont elsőrendűnek. Hogy mi a legfontosabb? Nem az, hogy milyen sikert értünk el, meg milyen eredményeket, az mulandó. De az, hogy 15 év múlva hogy emlékszik rá egy kórustag, na ez fontos. És ez az, ami a legnagyobb örömöt jelenti számomra, mind a mai napig, ha valaki úgy emlékszik rá, hogy ott valami történt az életében. A Semmit nem vág, hogy jár kórus művet minden női karnak, amelyik erre képes volt, megtanítottam, és talán a legszebb előadás az volt a Zeneakadémián 2013-ban, amikor a Kodály születésnapon két kórusom, a debreceni Bárdos Lajos leánykar és a szegedi Bartók Béla női kar együtt énekelhette el. Kodály Zoltán darabja egy vészterhes időben született remek mű. Az az idő is vészterhes volt, amelyikben keletkezett ez a szöveg, török hódoltság, és az is, amikor Kodály írta, közvetlenül a II. Világháború kitörése idején. Én mégis a reményt és az előretekintést olvastam ki belőle, mint ahogy ennek is szánta Kodály,

0: A szegedi Bartók kórus 5 évig Kardos Pál keze alatt működött. Amikor Kecskemétre költözött, Rozgonyi Éva vette át, és 33 éven át sikerről sikerre vezette a csapatot. Amikor Éva elköszönt a kórustól, akkor már csak női karként működtek. Én álltam az élére mindaddig, amíg engem is az egészségi állapotom arra nem kényszerített, hogy átadjam. De hála Istennek, Valkai Dávidban találtam egy olyan utódot, aki tehetséggel, szorgalommal és alázattal tovább viszi ezt a szellemiséget.
1: Tudom rólad, hogy rengeteget olvastál és olvasol mind a mai napig, sőt, szép számmal vannak publikációid, könyveid.
0: Valóban így hozta a sors, zenetudományi témákat is szívesen feldolgozok. Elsősorban Lendvai Ernő tanítása nyomán vizsgáltam Kodály és Kocsár műveit is. De ez a tanításnak csak egy mellékterméke. Valójában a tanítás tartom legfontosabbnak életemben, és a pályatársaimnak, illetve tanárjelölt növendékeimnek egy tanácsot tudnék adni, amit Khalil Gibran a Proféta című művében fogalmazott meg. A tanító, aki követői között a templom árnyékában jár, nem bölcsességéből ad át nekik, hanem hitéből és szeretetéből.
1: Sok mindenről szót ejtettünk, és tudom, hogy sok-sok minden van még, amiről szívesen mesélnél. Egy valamit ne hagyjunk ki, ez pedig a család. Vasirént említetted már, hogy a feleség, sok-sok éve vagytok már együtt, hány is?
0: 47 éve házasodtunk össze.
1: És van két gyermeketek?
0: Mind a kettőjükre büszke vagyok, mert megállják a helyüket ott, ahova vitte őket a sors. András fiam csillagászként keresi a kenyerét, Panka lányom családos, őneki van 4 gyermeke, és ő a zongora művészi pályáját váltotta családra. Tanít zongorát, illetve korrepetitorként dolgozik a debreceni zenedében, és élvezi ezt a munkát is. Egy évfolyamtársának a diplomakoncertjén adták elő Frank Ádor szonátáját, és ebből szívesen megmutatnék egy részletet. A hegedűs Újlaki Dorottya.

0: Vendégem volt dr. Ordasi Péter, karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovag keresztjével, Liszt Ferenc és Artisius díjjal, valamint a Kóta életmű díjával is kitüntettek. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Beslin Anita. Ezt a beszélgetést éjjel egy órakor a hírek után ismét meghallgathatják. Most a krónika, majd az esti mese következik.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Közben 120 településen van másodfokú vízkorlátozás. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. Következnek a részletek. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányosan pedig 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték, Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. 120 településen van ugyanis másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti. Vannak olyan települések, ahol azonban már vízhiánnyal is számolni kellett. Szadán 8 vízszállító jármű dolgozik, és Veresegyházon is további lajtoskocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Cserei Judit összeállítása.
3: Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
4: Szadán már hétfőn összeomlott az ivóvíz ellátása hálózat túlterhelése miatt. A vízhiány mintegy 3-4 ezer lakost érint.
5: Nem tudunk ruhát mosni, hát úgyhogy borzalmas. Nem is gondoltam volna, hogy a 21. században még ilyen lehetséges.
4: A településen a helyzet súlyossága miatt a honvédség is besegít, katonai vízszállító tartálykocsikat indítottak a helyszínre, ezekkel is segítik a hétfő reggel kiürült víztartályok újratöltését.
6: Ez két darab 2000 köbméteres víztartály, és ehhez kaptunk még további honvédségi segítséget, tartálykocsik. És ami még a tegnapi napon megérkezett, ezek a fél literes zacskós vizek, amik nagyon fogynak, és további 20 ezer darabot kértem még, hogy hozzanak és segítsenek.
4: Tette hozzá Pintér Lajos Szada polgármestere. A kialakult helyzet miatt az önkormányzat több krízisintézkedést is bevezetett, a helyi óvodának és bölcsödének is be kellett zárni, ivóvíz nélkül ugyanis az intézménybe járó gyerekek ellátása ellehetetlenült. A Szadai Sportegyesület épületében pedig zuhanyzási lehetőséget biztosítanak a nagy hőségben a víz nélkül maradt családoknak. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon is, a tartós hőség miatt itt is kritikussá vált az ellátás. A település egyes részein néha órákig szünetel az ivóvíz szolgáltatás, a helyek idéglenes vízvételi pontokon és a kijelölt kutakból tudnak ivóvízhez jutni.
7: A harmadik napja, hogy nagyon napközben, ilyen 10-11-től délután 3-4-ig nincs víz, egyáltalán nincs víz. Hát ilyenkor az embernek előreváltónak kell lenni, föl kell tankolni vödrökbe, edényekbe, és akkor átvészeli ezt az időt.
4: Másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni a túlfogyasztás miatt Solymáron is. A vízellátó rendszer már nem tudja tartani a lépést az igényekkel. Zlinszky Péter, Solymár polgármestere.
8: A vízkorlátozást a szolgáltató, a Démer Víz Zrt. Kérte. A probléma oka az alapvetően az, hogy olyan hirtelen volt a reggeli fogyasztás, ami lemerítette a tározókat, és ennek a lényegi eleme az pedig a kerti locsolás. úgyhogy ez okozta azt, hogy úgy leürültek a cárhozók, hogy szükséges volt a másodfokú vízkorlátozás elrendelése.
4: A Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csak nem felén kritikus most a helyzet, a súlyos probléma, mintegy 240 ezer embert érint.
9: A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki.
4: Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a vízi közműrendszerre, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
9: A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszabott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
4: A miniszterelnök hangsúlyozta. Most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is. Hozzátette. Ezekben a napokban minden el nem pazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
2: Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában. Mukics Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. A hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
10: Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazságban, inkább ne gyújtson tüzet.
2: Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A vihar több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Ledöntötte a vihara a gyergyószárhegyi Tatárdombi kápolnát. Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a gyergyószárhegy határában álló Tatárdombi nyitott kápolnára kedden délután. A fából épült kegyhely nem bírta a szél erejét, amely a kápolna faszerkezetét feltépte a betontalapzatáról, és több nagyobb darabra törte, valamint kisebb deszkadarabokat 50-60 méterre is elvitt. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt, ahol minden évben Bőte Csaba, ferences szerzetes, tanévnyitó ünnepséget tart a gyermekotthonos diákoknak. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a Magyar Egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap. Emiatt holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Holnaptól látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Sós Endre, az állatkert főigazgatója a Biodóm megnyitóján elmondta, a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató teret a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztése több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
11: Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
1: Időjárás jelentés.
2: Valamelyest mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra!
1: Műsor ajánlott. Felfedező.
12: A Fővárosi Kizzelbach Galériában látható Budapest a festők szemével című tárlat mintegy 100 műalkotáson keresztül mutatja meg a nagyváros folyamatosan változó arcát. Molnos Péter művészettörténész az osztrák Rudolfon át 1850 körül készült első akvareljeitől kezdve Mácsai István festőművész 20. század végén keletkezett képeig állította össze a kiállítás anyagát. Soha ilyen bőválogatás nem született még budapesti témájú festményekből Magyarországon. Az izgalmas kamara kiállítást maga a tárlat rendezője mutatja be nekünk.
1: Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
13: Vendégünk Nárai Erika színésznő, szinkron színész. 75 éve ezen a napon vált a magyar szinkronfilmgyártás önállóvá. Július 3-án már a 600. Mamma Mia előadását ünnepli a Madách Színház. Július 3-án és 4-én rendezik meg a Balatonfelvidéken a lovasi napokat. Július 2-a és 6-a között 19. Győrkőc Fesztivál.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek! Az Aranyszelence című mongol népmesét Tanai Bella mondja el.
14: Volt egyszer egy szegény asszony, annak meg egy lánya. Lakott a szomszédjukban egy gazdag asszony, és annak is volt egy lánya. De a gazdag asszony lányának sehogyan sem tetszett a munka. Így aztán a szegény asszony lányát felfogadták cselédnek. Dolgozott is az látástól vakolásig, és olykor azon is túl. De soha nem panaszkodott. Akik ismerték, azt mondták, hogy amihez csak hozzáfog, arannyá válik a kezében, mert hogy olyan ügyes és olyan szorgalmas volt. Egyik napon az asszonya kiküldte a patakhoz mosni. Mosott a szegény asszony lánya, s közben hogy nem, egy selyemkendő beleesett a patakba, s magával sodorta a víz. A kislány megpróbálta utolérni, de a víz gyorsabb volt nála, és mind messzebb és messzebb vitte a selyemkendőt. A kislány akkor futni kezdett a patak mentén, abban reménykedve, hogy csak fennakad a selyemkendő valamelyik sziklán vagy benyúló faágacskán. De bizony nem így történt. Úszott a selyemkendő a sebes vízű patakban, és hirtelen eltűnt a kislány szeme elől. De nem csak a selyemkendő, hanem a patak is eltűnt a föld alatt, s a kislány egy nagy erdő tisztásán találta magát. Körös körül, szebbnél szebb virágok nyíltak, az ágakon pedig gyönyörű érett gyümölcsök mosolyogtak, csak úgy roskadt tőlük minden ág. De hiába, a kislány ügyet sem vetett rájuk, nagyon-nagyon szomorú volt, hiszen a selyemkendő nélkül hogyan kerüljön a gazdagasszony szeme elé. Kétségbe esetten nézegetett körül, keresve, hát ha előbukkan valahol ismét a kis patak, s ő megtalálja a selyemkendőt. Amint ott állt és nézegetett, egyszerre csak nem tudni honnan, elébe toppant egy töpörödött öreg-öreg anyóka. Nagy köteg rőzsét cipelt a hátán, s alig vonszolta már magát a fáradtságtól. A kislány szíve nagyon megesett az anyukán, és kérte, engedje meg, hadd segítsen neki. Derék kislány vagy, mondta az anyuka. Vidd hát, ha akarod. Azzal oda tipegett a kislányhoz, hogy az levegye hátáról a nehéz terhet. Ám alig, hogy a kislány a rőzséhez ért, eltűnt a rőzse, eltűnt az öreg-öreg töpörödött anyuka, s egy szépségesen szép tündér állt a helyén. A kezében egy arany szelencét tartott, karján pedig ott volt az eltűnt selyemkendő. A tündér így szólt a kislányhoz. Mert megsajnáltál, amikor öreg anyú képében eléd jöttem, s bár nagy volt a magad baja, mégsem azzal törődtél, hanem segíteni akartál rajtam. Fogd ezt az arany szelencét, meg az elveszett selyemkendőt. Azzal mindkettőt a kislány kezébe tette, és amilyen hirtelen csak jött, el is tűnt, mintha csak a föld nyelte volna el. A kislány még köszönetet sem mondhatott neki. Nézett erre, nézett arra, de senkit sem látott. Erre aztán mit tehetett mást? Sarkon fordult és szaladni kezdett hazafelé. Otthon ezalatt a szegény asszony már nagyon aggódott a lányáért. Azt hitte, hogy elrabolták, vagy megtámadta valami vadállat. Annál nagyobb volt az öröme, amikor a kislány hazaért. Felnyitották az arany szelencét, s hát halljatok csodát!

0: Most viszont meghívta magukhoz, és egyre csak azt kérdezgette, honnan ez a sokféle drágaság. A szegény leány azt mondta, hogy egy tündértől kapta, de az öreg anyókáról meg a rőzséről semmit sem szólt. Minek dicsekedjék a maga jó tettével. Amikor a gazdagasszony leánya már azt gondolta, hogy eleget tud a dologról, így szólt az anyjához. Miért ne kereshetném meg én is azt a tündért? A gazdagasszony igazat adott a lányának, hiszen jó maga is hasonló gondolatokat forgatott a fejében. A leánya tehát elindult. Ment, mendegélt a patak mentén, s ő is elért a csodálatos erdőbe, annak is a tisztására, és ő is szembe találkozott a töpörödött öreg-öreg anyókával, aki most is rőzsét cipelt a hátán. De a gazdag lány bizony nem segített. Sőt, még ki is nevette az anyókát, amiért olyan botladozva, esetlenül tipegett. Abban a szempillantásban eltűnt az öreg-öreg anyóka, és megjelent a tündér. Most örült csak igazán a gőgös leány. Lám csak, itt van, eljött a tündér, és ezt Kabzsi szeme azonnal észrevette, két arany szelencét is tart a kezében. A tündér ekkor így szólt a gazdag lányhoz. Mivel, hogy ide jöttél, és annyira vágyakoztál az arany szelencére, hoztam neked kettőt is. Ami benne van, az mind-mind a tiétek. Azzal átadta az arany szelencéket, és már el is tűnt. A gőgös leány pedig elégedetten, kevély örömmel szaladt hazafelé, s közben már azon gondolkozott, mekkora szemet mereszt majd a szegény leány, ha meglátja, hogy neki két szelencéje is van, mert azt elhatározta, hogy nyomban áthívja magukhoz, és eldicsekszik a drága ajándékkal. A gazdag asszony már a kapuban várta a lányát. Az meg jó messziről kiabálta, olyan harsányan, hogy a szomszédok mind meghallják. Ide nézz, én két arany szelencét is kaptam, egyszerre kettőt, nem úgy, mint az a béka. Most aztán megpukkadhat az irigységtől. Be is mentek nyomban a házba, annak is a legbelső szobájába, hogy mi hamarabb lássák, mennyi sokféle drágaság van a két arany szelencében. Ám alig, hogy Mohón és Kabzsin kinyitották, mentem földhöz is csapták mind a kettőt, aztán rémült sikoltozással menekültek ki az udvarra. Mert bizony a két arany szelencében nem volt sem igaz gyöngy, sem ékszer, hanem sok-sok fekete kígyó. Sziszegve, ide-oda tekergőzve bújtak elő a szelencékből, és üldözőbe vették a gazdagasszonyt meg a lányát. Azok meg csak futottak az udvarból ki az útról neki a patak partjának, a patak partján pedig az erdő felé. Nagy rémületükben vissza sem néztek, és így nem láthatták, hogy a kígyók már régen nincsenek a nyomukban. Mindahány volt, eltűnt a patak vizében. De a gazdagasszony meg a lánya, tán még ma is fut, ha ugyan azóta meg nem állt.
1: Az Arany Szelence című mongol népmesét Balassi László feldolgozásában Tanai Bella mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gálernő. A hangfelvétel 1980-ban készült. A következő mese most hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon. Kedves gyerekek! A Mókás Miska című csángó népmesét Tordi Géza mondja el.
2: Élt egyszer régen egy szegény özvegyasszony, és ennek egy Miska nevű fia. Hogy az igazat mondjuk a fiúról, beállhatott volna a kenderbe madárijesztőnek. Haja, mint a fésületlen szösz, szeme akkora, mint a bivai, füle, mint két lapát. Eszek kevesebb is, több is a kelleténél. Az anyjának mégis kedves volt, mert ha elbúsulta magát nyomorú sorsuk miatt, Miska annyit mókázott, annyit bolondozott, hogy a hitvány ciberét is húsoskásának ették. Akkoriban a király erősen sanyargatta a népet. Adószedői lóháton járták az országot, minden házból elkonfiskálták a jószágot, s terelték a királyi istállókba. Miska betakarta a disznólat szalmával, mintha bogja lenne, nehogy tőlük is elhajtsák az egyetlen malackát. A hízónak való megéhezett, Rín

0: kezdett a szalma alatt. Az adószedők meghallották, fülön fogták, vitték. Jaj, keserves élet, mi lesz velünk a télen zsírozó nélkül, siratkozott az özvegyasszony. Öntse ki kötényéből a könnyet, édesanyám, csendesítette Miska. Elmegyek én a királyhoz, visszakövetelem a malacot. Ó, egyecske, fiam, ne is gondolj olyat, hogy te a királyon követelőzz. Szegény kerekótya vagy, tömlöcbe dobat az az átkozott. Vagyok, ami vagyok, de olyan bolond mégse vagyok, hogy a királyért éhen halljak. Csak tarisznyáljon nekem, édesanyám, egy retket, meg egy murkot, mert már is indulok. Avval a jófiú fejébe csapott egy hagymaszárral felbokrétázott kormoslikas fazekat, magára vette bolhás öreg kabátját, derekára övezett egy csergettyűt, amivel a vaddisznókat szokták riogatni a török búzából. Ilyen képen kiöltözve úgy megnevettette az anyját, hogy áldás mellé hátbavágást kapott útravalónak. Hát ment, eregélt a fiú szaporán, szerencsésen elérkezett a király kővárához. Ott pergetni-forgatni kezdte a csergetőt, aztán megemelte fazék fejfedőjét a kapuőrzők előtt. Mi az, hékás, tán udvari bolondnak akarsz beszegődni, kacagtak az alabárdosok. Nem is katonának, vitéz urak. Kérlek, ajánljátok be ábrázatomat a király ő felségének. Jó, jó, de tudod-e te, Isten bolondja, hogy király urunk jókedve nyúlháton jár? Egy micre elillan, aztán láncos korbáccsal olyan 25-öt csapat a hátsódra, hogy kitekeredik belőled a lélek. Ahány bohóc ugrált itt az udvarnál, mindnek az lett a végsorsa. Fuss innen, hogy az anyád meg ne sirasson. De kuvikolhattak Miskának, nem volt ő futásfalvi. Csak perregtette veszettül a csergettyűjét. A lármára királyő felsége Ferri a délutáni álmából szalasztott az udvarmestert, nézze meg, miért kerepelnek szombaton nagypéntekre. Be kellett jelenteni, hogy valami félkótyás hőbörög a kapuban udvari bohócnak ajánkozik. A királyt rég hogy ölte már az unalom, kinézett az ablakon, hát ha egy alkalmas bolondot fújt oda a szél. Tetszett neki a fiú ábrázata, maskarája, azonnal hivatta az udvarmesterrel. Hogy hívnak, Hophajda? Kérdezte, mikor a fiút elébe lögdösték. Bolondos Miska a nevem, de felségethez mérve csak kis Miska vagyok. Fortélyosan felelsz, hogy a kutyák ennék meg a májadat. Na, hadlám, tudsz-e mulattatni, adj elő valamit. Miska kivette tarisznyájából a retket meg a murkot, amit anyja adott neki, és a kormoslikas fazékban megkínálta vele ő felségét. Én csak ezt tudom előadni, mert a kövérséget mind elharácsolták a faluból felséged adószedői. E hitvány gyökereken élünk, kóstolja meg felséged. A király elfeketedett, mint az üst a füstön. Vigyázz a nyelvedre, paraszt! Királyi személyem szent és sérthetetlen, velem ne tréfálja, kedves, az életed. Látom, korcothoz, lapockáthoz kapkodsz. Mi okból vakaródzol minduntalan?
1: Bolháim táncolnak örömükben, hogy felséget szín elé jutottak.
0: Táncoljanak, de te ne vakarózz! Ilyen parasztság itt nem illik. Ezután csak rázzad!
1: Akkor este a burkus császárt meg a Taján királyt vendégelte ő felsége. Vacsorázás közben eldicsekedett vendégeinek, micsoda somfán főzött udvari bolondja van ő neki, s berendelte Miskát bolondozni. Szegény fiúnak aznap egy falat étel nem járt a szájában. Mikor meglátta az asztalon a sok jó pecsenyét, tornyoslag az édes mézes pánt is pánt, összefutott a nyála, egy kukkot se bírt kinyögni.
0: Mi az, megnémultál?
1: Förmet rá ő felsége.
0: Kezdj bolondozni, de tüstént, mert korbács száll a hátadra, ha untatod a társaságot.
1: Mit csináljon Miska? Hirtelen nem tudott egyebet kitalálni, elkezdett kecskebucskázni. Amint hányta vetette magát, minden rinceráncában felkavarodtak a bolhák, birizgálták, csípték kegyetlenül. Tűrte, ameddig tűrhette, aztán egáljatok, büdös bogarak, levetette az inget és jól kirázta. Pattogzott a sok bolha, kiváltképp ő felsége személyére, mivel ő volt a legkövérebb. Bezzeg vakaródzott őkelme, mint a bolhás kutya.
0: Hogy merészelted ezt, nyomorult, rivalt rá Miskára. Hát nem felséget parancsolta, hogyha viszket csak rázzam?
1: A koronás vendégek elnyúltak a kacagástól, megtapsolták a mulatságot, jutalmul egy-egy aranyat dobtak a Hophajdának. Ő felsége majdnem ketté hasadt dühében, de jó arcot mutatott. Gondolta, elteszi bosszúját másnapra, nehogy a burkus meg a Taján világgá pletykálja, hogy ő mekkora derendóciát csap egy tréfáért. Csak ennyit mondott Miskának.
0: Köszönd meg a vendéguraméknak az aranyat, aztán hord el magad. Holnap tőlem is kapsz 25-öt.
1: Tudta Miska, hogy azt a 25-öt nem aranyban akarja leszámolni a király. Hátra ment a pajtába, helyet vackolt a szalmában, s mint azon töprenkedett, miképpen szabaduljon meg az átkozott kővárból. De úgy, hogy malacot is vigyen a tarisznyában. Ez volt a bökkenő. Ördög kéne legyen, hogy egy rívó-rívó malacsal elfüstölhessen az őrség közt. Éjfél tájban esett egy kis porka havacska, belepte fehérrel a földet. Miska szemsfüllett egyszerre. Felkelt a szalmából, belopakodott az istálóba, leakasztott a szegről két lóbőrt, meg két lópatkót. A bőröket lábaszárára csavarta, felkötötte talpára a patkókat, s úgy lólábbal a havas udvart összejárta. Azután zsákot, vasvillát kerített, és bebújt a sütőházba, be a kormos kürtőbe. Ott addig firget forgott, míg a szeme fehérje is bekenődött korommal. Több dolga nem lévén elnyújtózott egy kenyérdagasztó tekenőben, húzta a csendes hajnalig. Pitymalatkor valamelyik szolgálólány kiment az udvarra, figyelmes lett a patkójárta nyomokra. Bekiáltotta a konyhába. Jöjjenek, nézzék, milyen csodás nyomok vannak a havon. Mind oda csődültek, nézték, s találgatták, hogy miféle patkós teremtmény tapogott itt az éjszaka. Hívták a fővadászt, annak tudni kell nyomot olvasni. A fővadász szimmogott, meresztette a szemét, ám sokat ő sem tudott mondani. Lónak nem ló, mert két lábon járó. Ember még úgyse, mert ha ember lenne, lópatkót nem viselne.
2: Ördög volt, lólábbal sikoltott a szakácsné. Jaj, az ördög leselkedik ránk, hogy bűneinkért pokorra vigyen minket.
1: Lett erre jajgatás, visítozás olyan, hogy a holtakat is felébresztette volna. A király kapta a palástját, szaladt le a grádicson nagy bömbölve.
0: Mi az ördögért óvégatnak az udvaron?
1: Ezt várta Miska. Égtelen rikoltással eléjugrott a sütőházból, s úgy ördögképében leütötte a vasvilát a király lábujkája közé.
3: Éj, fíkom teremtette, vége a világi életednek, jössz te a zsákomba, odalem már fő egy katlan szurok a lelkednek.
1: Reszketett az ina ő felségének, térdre roskadt, összetett kézzel rimánkodott a lólábúnak.
2: Mindent megadok, amit kívánsz, csak hagyj a földszínén, ördögök ördöge.
0: Nem bánom, hagylak, de adj magad helyett malacot a zsákomba.
1: Adott a király, hogy ne adott volna. Mind kiterelte a disznópajtából a sok malacot, süldőt, a szép kövér hízókat. Utoljára megkérdezte.
2: Lesz-e még errefelé járásod, pokolfajzat?
0: Lesz, kutya, lesz, ha bármi gonoszságot művelsz. Jövök, viszlek.
1: Király kővára sose láss többet. Vígan elporzott a kondával Miska. A szegény özvegyasszony sírva, nevetve ölelte az okos bolond fiát. Borsot, paprikát kerítettek, disznót öltek, örömükben minden jó embert megvendégeltek.
4: A Mókás Miska című Csángó népmesét Sipos Bella feldolgozásában Tordi Géza mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Tatár Eszter. A hangfelvétel 1977-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
6: Nézd a búzakalászt, büszkén emelődik az égnek, még üres, és ha megért, földre konyítja fejét. Kérkedik éretlen kincsével az iskola gyermek. Még a teljes eszű bölcs megalázza magát. Vallotta az Igazi Bölcs című epigrammájában Versegi Ferenc, aki költő, polihisztor, műfordító, irodalomszervező, nyelvész, énekes, zeneszerző, pálos szerzetes, katolikus pap volt. A magyar felvilágosodás, majd a nemzeti ébredés és a hazafiság egyik első alakja volt. Versegi Ferenc a Marsziliai ének és Lilla című versét Sinkovics Imre és Béres Ilona mondja el.
7: A marszíliai ének. Ébredj hazánknak bajnok népe, ragadt ki híres kardodat, nevednek esküdt ellenséget, dühödve hozza láncodat. A vérszopó tirannus fajzat melledre szegzi fegyverét, s véredbe mártja rút kezét, ha szolgálatra nem hurcolhat. Fegyverre bajnokok, levente magzatok, roncsunk, roncsunk a vérszomjúkra, szabdaljuk halmokra. A zsoldos martalékok nyája ordítva habzik ellenünk. Halált visítgat trombitája, remeg szavára életünk. Szerelmes asszony társainkat örök bilincsre kergeti, honunkat földig égeti, spallosra hányja magzatinkat. Fegyverre bajnokok, levente magzatok, roncsunk, roncsunk a vérszomjúkra, szabdaljuk halmokra. E szívtelen rabok dagája győzhessen egy nagy nemzetet? Az emberjusnak kent nadája igázzon férfi szíveket? Csordája béres árulóknak, mely kész eladni a hazát, hogy hordozhasson pántlikát, just szabjon egy szabad országnak? Fegyverre bajnokok, levente magzatok, roncsunk, roncsunk a vérszomjúkra, szabdaljuk halmokra. Reszkes lator tirannus pára, jutalmad napja érkezik, fejedre száll a vérnek ára, mely érted ingyen öntetik. Tanácsnokidnak dőre pártja önként koholja vesztedet, e nemzet lesz ki fényedet, örök homállyal elborítja. Fegyverre bajnokok, levente magzatok, roncsunk, roncsunk a vérszomjúkra, szabdaljuk halmokra. Öld bajnok a gaz despotákat, kik embervérben fördenek, s kik megtapodván jussainkat, lopott bíborban fénylenek. De szánd meg embertársainkat, kiket magokhoz csaltanak, vagy másképp arra bírtanak, hogy ostromolják honnainkat. Fegyverre bajnokok, levente magzatok, roncsunk, roncsunk a vérszomjúkra, szabdaljuk halmokra. Édes hazánknak szent szerelme, segítsd vitézid karjait. Kedvelt szabadság istensége, törd össze népünk láncait. Küldjétek ütköző csatánkhoz a győzedelmek angyalát, hadd üzze a vakdespotát pokolnak kormos ajtajához. Fegyverre bajnokok, levente magzatok, roncsunk, roncsunk e vérszomjúkra, vagdaljuk halmokra.
8: Míg rebdes enyelgve az alkonyi szél, s csókjára megrezzen a rózsalevél, sír lilla, s az érre leszögzi szemét, mely zúgva gyorsítja előre vizét. Ah, így fut előlem az édes öröm, azóta, hogy búmat elhagyva nyögöm. Megszegte az álnok, megszegte hitét, Fillisznek eladta örökre kezét. Ezt mondja zokogva, s egy dombra ledül, hol szíve a szótlan keservre hevül. Ó, Jánka, mit bánod e csalfa kezét? Nem férfi az, aki megszegte hitét.
6: Versegi Ferenc verseit Sinkovics Imre és Béres Ilona mondta el. A műsort Duba Szilvia, Pór István és Talics Péter készítette.
4: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
9: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Rómer Flóristól származik. Mert csak annak, ki valamiért lángol, könnyű mást is egy kissé melegíteni. Rómer Flóris a 19. századi régészet, művészet, történet, a magyar műemlékvédelem egyik megalapozója egész életével igazolta ezt a gondolatot. Számára a tudomány, a múlt feltárása és a nemzeti örökség megőrzése nem hivatali feladat volt, hanem belső szenvedély. Úgy tudta, hogy valódi hatást csak az gyakorolhat másokra, aki maga is ég valamiért. A lelkesedés nem tanítható puszta szavakkal. Átragad, példává válik, és cselekvésre ösztönöz. Rómer szerint a közösségek szellemi ereje nem a hangos kijelentésekből, hanem az ilyen belső tüzekből születik. Aki valóban hisz abban, amit csinál, legyen az kutatás, tanítás vagy szolgálat, az képes másokat is elindítani az úton. Ez a melegítés nem kényszer, hanem hívás. Csendes, mégis tartós hatás. Rómer Flóris üzenete ma is időszerű. A jövőt nem a közöny, hanem az elkötelezett emberek formálják. Ott gyullad fény, ahol valaki mer lángolni valamiért.
10: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. XX. századi történelem Horváth Szilárddal.
11: Teleki sosem futott a németek után, mint némelyik minisztere. Beleegyezett Magyarország alárendelt szerepébe, mert úgy vélte, hogy az ország tehetetlen, és a függés a kisebbik rossz. De világos, hogy amikor Németország a jugoszláv felkeléssel szembenézett, új és súlyos követeléseket támasztott Magyarországgal szemben, mégpedig a német tervekben való aktívabb közreműködést. Mint tisztességes hazafi, Teleki nem fogadhatta el őket. Mint Németország kiszolgálója, nem utasíthatta vissza őket. Így írta a Londoni Times 1941. április 4-i nekrológiában, a néhány nappal előtte valószínűleg öngyilkosságot elkövetett Teleki Pál magyar miniszterelnökről. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában arról beszélgetünk Szerencsés Károly történésszel, hogy mi mindent tett meg Magyarország azért, hogy elkerülje a német függést 1920 után. Horváth Szilárdot hallják.
5: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
11: Magyarország 30-as, 40-es évekbeli német függésének van egy nagyon határozott dátuma, 1944. március 19-e. Ezután már gondolom, hogy nem is függésről érdemes beszélni, hanem ugye a német megszállás következik be, tehát ez egy egészen más minőség. Addig mivel próbálkozik a magyar diplomácia, a magyar kormány, a magyar politikai elit, hogy ezt az egyoldalú és egyre erősebb német függést és a német érdekszférába való belesodródást mégis ellensúlyozza valamelyes angolszász vagy éppen francia befolyással vagy kapcsolatrendszerrel?
12: Valóban 1944. március 19-e egy új fejezet ebben a történetben is, meg egyáltalán Magyarország és a magyarság történetében. Trianontól kell kiindulnunk nyilvánvalóan, abból a helyzetből, hogy Magyarország szinte teljes elszigeteltségben került ki az első világháborúból, állami intézményrendszerében is szétverve, többek között külügyminisztérium nélkül, föl kellett állítani egy diplomáciai kart. Nagyon nehezen ment ennek az elszigeteltségnek a leküzdése, mert körülöttünk sajnos éppen a trianoni rossz döntésből kifolyólag ellenséges törekvésű országok voltak, hiszen mindegyikkel Magyarországnak területi vitája volt. Ezt azért mondom így, mert Magyarországnak területi követelése volt, de ugyanez fordítva is igaz, tehát a szomszédos országoknak is voltak területi követeléseik, még továbbiak Magyarországgal szemben. Ez nagyon megnehezítette, hogy itt Közép-Európában bármi nemű összefogás létrejöjjön, és ez az egyik legnagyobb bűne azoknak, akik a trianoni versailles békerendszert megalkották, hogy Közép-Európát kiszolgáltatták az elszigetelt, egymásra ugyan utalt, de egymással különösebb kapcsolatba lépni nem képes országokkal. A kis Antantról beszélek, ami létrejött már 20-21-ben kétoldalú szerződésekkel, és aztán 30-as évek elején három országból álló központi irányítással is működő szervezet lett. Tehát erre nehéz volt a kitörés. Másik irány volt, ami sokkal sikeresebb volt, egy győztes nagyhatalom irányába, ez Olaszország. Miután fölépült a magyar diplomácia, Olaszország felé igyekeztek orientálódni, és mivel Olaszországnak is voltak igényei, tervei Közép-Európában, ez előbb-utóbb sikeres lett, és a magyar külpolitika egészen az 1940-es évek elejéig ahhoz ragaszkodott, hogy Olaszország a legfontosabb partnere, mint egy ellensúlyozandó a 30-as évek elejétől egyre határozottabb német befolyást. 1927-ben megkötöttük a barátsági egyezményt Olaszországgal. Maga Mussolini először elismerte a revíziós igényeinket, legalábbis bizonyos revíziós igényeket. Élénk kulturális kapcsolat alakult ki Olaszországgal, baráti kapcsolat, és ez megmutatkozott az első bécsi döntésnél, második bécsi döntésnél is, amikor az olasz külügyminiszter Csánó Ribbentroppal szemben többször is a magyar érdekeket képviselte. Tehát ez egyik út, ez az olasz volt. Kötöttünk is 34-ben olasz-osztrák-magyar szerződést, tehát ez mind ellensúlyozandó lett volna a túlzott hatalmát Németországnak.
13: Galeazzo Csánó, olasz külügyminiszter, Mussolini veje, többször járt Magyarországon. Naplójában így írt a magyar politikai elit hangulatáról.
14: A magyarok nagyon elkeseredettek a németek miatt. Nem lehet úgy egyetlen magyarral sem egyedül maradni, hogy ne kezdje el szapulni Németországot. Mindenki, a kormányzótól az utolsó szerencsétlen utcaemberéig. Horthy azt mondta: Vitéz nemzet, amelyet csodálok, de a német mindig elviselhetetlen. Hiány van a tapintatnak, és bugris. Kánya volt a legnyersebb. Bethlen mérlegelte szavait, de a német beavatkozásról beszélve benne is volt egy bizonyos nehezen leírható heves tartalom.
12: A másik irány az Lengyelország volt. Az ezer éves magyar-lengyel barátságra és az azonos érdekekre hivatkozva, de itt nehezebben mentek a dolgok, mégis megszületett a lengyel-magyar barátsági szerződés is, és osztrák-magyar barátsági szerződés is, tehát ezen az úton indult el a magyar diplomácia, és időnként támogatta azt az elképzelést is, ami a lengyeleknek és az olaszoknak is szimpatikus volt, hogy egy ilyen lengyel-magyar-olasz, esetleg még Jugoszláviával, vagy annak egy elemével kiegészült tengelyt hozzon létre. Ez egy régi elképzelés, már középkorban megvolt, hogy Lengyelországtól Olaszországig húzódó sánc jöjjön létre, először ugye a török ellen, itt a 20. században pedig a bolsevik Oroszország ellen, és azért hátsó gondolatokban mindig ott volt a nemzeti szocialista Németország ellen is. Tehát amikor ezeket a szövetségeket Magyarország megköti, ott van mindig a nemzeti szocializmussal szembeni védekező hajlama, hiszen a rendszerünk az teljesen ellentétes volt a 33-ban megvalósult nemzeti szocializmussal. De ugyanakkor ott van a korlátozó tényező, hogy azért elsőrendű célunk mégis a revízió, és ki tud abban segíteni. És hát sajnos ez az a legfőbb ok, ami a 40-es évek elejére, 30-as évek végére Magyarországot egyre inkább Németország felé orientálja.
11: No, de hát egészen döbbenetes, hogy olyan politikusok vannak közben hatalomban Magyarországon, akik vagy francia, vagy angol barátok, vagy legalábbis inkább francia és angol barátok, mint sem német barátok. Említhetnénk Teleki Pált. Mit tesznek meg ezek a politikusok azért, hogy a franciák és az angolok többet törődjenek ezzel a térséggel, és figyelembe vegyék Magyarország revíziós igényeit, egy igazságtalan béke következményeinek a helyrehozását?
12: Nagyon nehéz dolguk volt, mert egy dolog az, hogy Magyarország valamilyen igénnyel föllép, vagy baráti jobbot nyújt. Más dolog a fogadókészség. Én nem látom, itt 20-21-ben volt egy ilyen hevenyészet francia kísérlet magyar-francia kapcsolatok javítására. Ez még Lengyelország, Oroszországgal kapcsolatos, hogy esetleg Magyarország valamilyen szerepet vállalna az ottani háborúban.
11: A szovjet-orosz hadsereg megtámadta Lengyelországot, és végül is Piłsudski marsallnak Varsó alatt sikerült megállítani a bolsevik seregeket, és ebben kellett volna Magyarországnak segítséget nyújtania?
12: Volt egy ilyen terv, én nagyon nem érzem ezt kivitelezhetőnek, 100 000 katonáról van szó, amikor hát a magyar hadsereg ennél jóval gyengébb, de hogy esetleg felszerelnék a franciák és segítenék, stb. Ez egy döntő fordulat volt Európa és talán a világ történetében is, ez a lengyel győzelem Varsó alatt, amikor megállították a lovas hadsereget, a vörös hadsereget, amelynek célja Berlin volt és Németország felgyújtása, bolsevizálásának elősegítése, és hogy ezt Piłsudskiék megakadályozták, ezért örökké hálás a lengyeleknek Európa. Jó lett volna, ott vagyunk mi is, de hát ennek kevés volt az esélye. Tehát a fogadókészség kicsi volt, 20-as évekről beszélek. Bethlent nem fogadták Londonban, holott ő el akart volna menni, mint miniszterelnök. Rómában fogadták, Varsóba fogadták, stb. Tehát nem érzek erős késztetést Anglia és Franciaország részéről, elég figyelmet egyáltalán a térségre. Ők ezt megcsinálták, ezt a békét, és boldoguljanak úgy, ahogy tudnak az itt lévő országok. Más dolog az, hogy ugye nyíltan fellépni revíziós igénnyel nagyon nehéz volt. Bethlen csak 1928-ban szánta rá magát, mert hát a nemzetközi megítélés az nagyon fontos volt. A Népszövetségben voltunk, a Népszövetségtől kaptunk olyan kölcsön, amivel az országot egy elképesztő helyzetből tartva lehetett állítani. Népszövetségi ellenőrzés alatt állt Magyarország, tehát ilyen szituációban revíziós igénnyel nehéz volt előállni. Nem véletlen, hogy 28-ban teszi meg, amikor az ország stabil, talpra áll, új pénze van, jobban megy a gazdaság, mint a háború előtt, akkor mondja le híres beszédét, hogy itt valamit nagyon elrontottak, és azt a bizonyos mellényt teljesen ki kell gombolni, és újra gombolni, mert másképp nem lehet kiigazítani, hogyha félre gombolták. Erre igazán pozitív válaszok csak nem hivatalos szinten jönnek, de az nagyon fontos. 27-ben megalakul a revíziós liga. Ennek úgynevezett titkárai vannak mindenhol Európában. A dolguk az, hogy felvilágosítsák a befolyásos politikusokat, a kultúra embereit arról, hogy mi történt itt Trianonban, és átállítsák a revízió oldalára. Ennek Herceg Ferenc a vezetője, de Eckhart Tibor dolgozik benne, profi diplomaták is követségekkel együttműködve, és hát a követségeken keresztül nyilván anyagok juttatása. 22 követsége volt Magyarországnak a korszakban, Dél-Amerikában volt 2, Egyiptomban, hát a többi európai volt.
13: A magyar kormány minden csatornán igyekezett felhívni a trianoni békét összetákoló nagyhatalmak figyelmét a diktátum tévedéseire és ártalmasságára. Andor Rudolf madridi követ például az ottani francia követet tájékoztatta kormánya álláspontjáról.
14: Miniszterelnök úr elaborátumát Péton madridi francia követnek átadtam. Szóbelileg főleg az alábbi részeket húztam alá. A Dunavidék jelenlegi nyugalma és a jövő tartós béke érdekében Magyarország óriási áldozatokat hoz, ha esetleg hajlandó 1000 éves határairól lemondani. Ezért Romániának is áldozatokat kell hoznia, nem csak nekünk. Új, igazságos magyar-román határ teremtene csak tartós nyugalmat a Dunavidéken belül, és adna megbízható védelmet a szovjetek ellen. Péton fentieket igen élénk figyelemmel kísérte, és arra kért, hogy néhány nap múlva hozzá újból jöjjek el térképpel és statisztikai adatokkal. Szeretné velem átbeszélni az egész problémát részletesen.
12: Megnyerni embereket, ha a kormányzatokat nem is lehet. És ebben sikerül ugye Lord Ratmernek a megnyerése, aki a Daily Mailben, ami egy milliós lap volt, leírja, hogy Trianon nem helyes, másképpen kellene megcsinálni. Ilyen kisebb sikerek vannak, de kormányzati szintre ez sajnos nem jut a 30-as évekig.
13: Sir Joseph Edison, prágai nagykövet, Csehszlovákiát az akkori radikális jobboldali német véleményekkel összhangban olyan mesterséges képződménynek tekintette, amely előbb-utóbb eltűnik a történelem süllyesztőjében. Továbbá enyhén szólva is rossz véleménnyel volt a szlávokról általában, különösen Masarykról és Benesről. A határkérdésben is olyan nézeteket vallott, amelyek, ha akkoriban nyilvánosságra kerültek volna Prágában, pánikot okoztak volna a vendéglátó országban. Edison, prágai brit követ tehát, keresetlen egyszerűséggel így fogalmazott a versailles-i békerendszerről.
14: Addig nem lesz béke, bizalom és gazdasági együttműködés Közép-Európában, ameddig az 1914-es határokat többé-kevésbé vissza nem állítják.
12: Felelős a nyugat is, mindig felelős a nyugat is, mindig felelős az is, aki nem eléggé képes a fogadására annak a jó szándékú igénynek, hogy békésen, az értelem jegyében, az itteni népek érdekében revidiáljuk azt, amit nem jól csináltak meg valamikor valakik.
13: Lord Rottermere, aki a magyar területi követeléseket támogató cikkeket jelentett meg lapjaiban, így válaszolt Benes cseh vezetőnek, amikor az kifogásolta a cikkek tartalmát. Részlet a Korrekt eljárás Magyarországnak című cikkből.
14: Amit a magyaroknak kérek, az nem egyéb, mint az elemi igazság. A háború előtti határokhoz való visszatérés gondolata szóba sem jöhet. Magyarországnak meg kell fizetnie a vereség árát. De ez nem ok arra, hogy olyan igazságtalanságokat kényszerítsenek rá, amelyek megszüntetése a háború egyik célja volt. Magyarországnak teljesen jogos és észszerű igénye, hogy visszaszerezze a túlnyomóan magyarok lakta területeket, amelyek a trianoni szerződés következtében kerültek határai túloldalára, és amelyeket elválasztanak tőlük minden eszközzel, amelyet csak rosszindulatú szomszédai kitalálni képesek.
12: Az olaszok irányába sikerül ezt megtörni, ezt az elszigeteltséget egy győztes nagyhatalom irányába sikerül megtörni, és ezáltal azért ezek a kérdések megjelennek, nem a legmagasabb szinten, de tárgyalások indulnak meg a 30-as években. Olasz, francia, angol, és most már német részvétellel arról, hogy mit lehetne itt kezdeni. Ezek nem igazán sikeresek, majd 1938-ban a Müncheni Egyezményben fognak némi sikert elérni, ami Magyarország számára is fontos lesz. Ugye a Müncheni Egyezmény az első belátása a győztesek által, hogy valamit elszúrtak, valamit rosszul csináltak, és ezen változtatni kell, és a tisztán németek lakta Szudéta vidéket Németországhoz kell csatolni, és a lengyel igényeket és a magyar igényeket pedig tárgyalások útján kell kielégíteni.
11: De ugye ez egy villanás tulajdonképpen, mert hogy röviddel ezután az angolok és a franciák kivonulnak érdektelenségre hivatkozva ebből a bizottságból, és ott maradunk megint magunkra, vagy azért már van valamelyes kormányzati kapcsolat az angol, francia és a magyar kormány között?
12: A diplomáció úton természetesen van követség, van angol követség, van amerikai követség Magyarországon természetesen, és ezek a kapcsolatok diplomáció úton zajlanak. Fogadni nem fogadnak magasrangú küldöttségeket, és itt sem jártak magasrangú kormányzati tényezők ezekből az országokból sajnos, holott még a 30-as években is erre Magyarországnak megvolt a kezdeményezése, akár még Imrédi Bélát is mondhatjuk, vagy Teleki Pált, akiről beszéltünk. Az, hogy egyre inkább szűkül a mozgástér, nem csak annak a következménye, hogy Németország egyre hatalmasabb, egyre erősebb és egyre agresszívebb, hanem annak is, hogy érdektelenséget nyilvánítanak. Nem kellett volna érdektelenséget nyilvánítani, hanem segíteni kellett volna az itt élő népeknek, beleértve Magyarországot is. De hát még azoknak se segítettek, például Csehszlovákiának, ami lényegében a saját kreálmányuk volt. Ezért érdekes ez a magatartás itt 39-ig.
13: Ausztria Hitler által történt bekebelezése az Anschluss után rövid időre Nagy-Britannia számára Magyarország felértékelődött, mint olyan ország, amelynek a függetlenségét ugyancsak veszélyeztette a náci Németország. De a területi kérdésekben nem lehetett áthidalni a Magyarország és a Kisantant álláspontja közti különbséget. Nem is nyújtott Anglia érdemben sem gazdasági, sem politikai támogatást Magyarországnak a német befolyás visszaszorítására. A brit külügyminisztérium illetékesei megállapították.
14: Vannak más országok, ahol a brit érdekek feltétlenül sokkal fontosabbak, elsősorban Görögország és talán Románia is. Éppen ezért ne engedjük magunkat rábeszélni arra, hogy pénzünket és energiáinkat olyan országok megmentésére fecséreljük, mint Magyarország, ahol a játszma már eldőlt. Nekünk nincs mit várnunk Magyarországtól. A háború folyamán semmit sem tudunk elérni, ha csak nem a mi kisebb szövetségeseink rovására.
11: Van egy olyan magát magacsul tartó legenda, hogy az angoloknak, az angol szászoknak az volt az érdekük, hogy Magyarországot, amíg lehet, ott tartsák a német birodalom mellett. Azért, hogy a magyarországi zsidóságot valamelyes biztonságban lehessen tudni, a körülöttünk égett tulajdonképpen egész Európa. Tehát Magyarország tényleg ehhez képest nyugodt hely volt a zsidóság számára is.
12: Igen, van ilyen dokumentum, persze egy-két megjegyzés dokumentum, nem biztos, hogy perdöntő, de van ilyen valóban. Hát ez már egy későbbi történet, tehát a 40-es években vagyunk már, 41 után, amikor valóban lerohanják Lengyelországot, megszűnik Lengyelország, Csehszlovákia, Csehországot, és hát Európa nagy részét, tehát hogy van hova menekülni. és van hol biztonságban élni a zsidóságnak, és ez addig a dátumig, amivel kezdtük, 1944. március 19-éig, így is van. Tehát Magyarországon nincsen deportálás, nincs sárga csillag, nincsenek gettók és egyebek. Vannak korlátozó intézkedések, úgynevezett zsidó törvények, ezek léteznek, de ezzel együtt is a térségből, ahonnan lehetett, ide érdemes volt menekülni, mert úgy tűnt, hogy a magyar állam képes megőrizni a szuverenitását, és képes megőrizni a polgárainak a biztonságát, még ha még egyszer mondom, bizonyos korlátozásokkal is. Ez azt illúzió elképzelni, hogy Európában mi történik, és Magyarország pedig semmit nem tesz Németország szomszédságában. De elképzelhető, hogy volt egy ilyen törekvés az amerikaiak részéről, de nekem egy túl bonyolítottnak tűnik ez az egész dolog. Annyit még mindenképpen el kell mondani, hogy ameddig lehetett, ez a magyar politikai elit ellenállt a német törekvéseknél. A németek egyik eszköze volt ugye a zsidó kérdés. Mindenkivel szemben Közép-Európában, hogy hogyan kezelik, és volt, aki azonnal bevezette a nürnbergi törvényeket, mint például Szlovákia vagy Csehország, vagy Romániában deportáltak, mi pedig az utolsó pillanatig ellenálltunk, a megszállásig ellenálltunk, tehát én ezt egy tiszteletreméltó álláspontnak tekintem. És volt más is, például a német kisebbség kérdése. Ezzel is lehetett zsarolni ezeket az országokat, Magyarországot is. És persze rengeteg olyan térkép volt akkor újságokban, mint a Dunántúl az a harmadik birodalomhoz csatoltatik, Magyarország lényegében megszűnik, tehát ilyen körülmények között kellett politizálni. De talán a legérdekesebb pillanat, amikor 38-ban Horthy Miklós és Ébrédi Béla, mint miniszterelnök, Németországban vannak, és Hitler egyértelműen felszólítja Magyarországot, hogy katonailag támadja meg Csehszlovákiát, cserébe megkapja az egész felvidéket, és akkor még volt ereje a magyar politikai elitnek, Horthynak személyesen is, és Imrédinek is, és főleg Kánya Kálmán külügyminiszternek, akiről még nem beszéltünk, hogy nemet mondjon. És ebben az időszakban próbálkoznak más irányokba is tájékozódni. Az Hitlernek nemet mondani egy ilyen szituációban, az egy nagy bátorság volt, és nem is tette meg ezt Magyarország, hanem hát tárgyalások kezdődtek a Müncheni Egyezmény után. Tehát én úgy gondolom, hogy annak a nyomásnak ellenére, ugye mondtam a zsidó kérdést, a német kisebbséget is, hát talán még ennél is erősebb a gazdasági nyomás. Tehát az, hogy hiába Franciaország, meg az USA, meg Nagy-Britannia ezen a térségen, itt Németország domináns gazdaságilag, nem csak Magyarországra, hanem egész Balkánra, Közép-Európára ez igaz, és még Hitler előtt ezt már rég fölismerték, hogyha nem lehet katonailag külpolitikát csinálni, úgymond akkor csinálunk gazdaságilag, tehát gazdaságilag tesszük függővé az országokat, és akkor így tudjuk elérni a céljainkat. De ez a gazdasági függés aztán elvezetett egy szorosabb kapcsolathoz.
5: 20. századi történelem.
15: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában arról beszélgettünk Szerencsés Károly történésszel, hogy mi mindent tett Magyarország azért, hogy elkerülje a német függést 1920 után. A műsor munkatársai voltak Farkas Dávid, Nagy Imre, Szőlősi Éva és Török Anna Mária. Jövő héten kedden újra jelentkezünk. Horváth Szilárdot hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes településrészeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Két településen gerincvezetéktörés volt, ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet küldtek. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Tájékoztatott továbbá arról, hogy a rendkívüli hőség miatt 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás. A Stadler vonatok közül pedig 24 vált üzemképtelenné. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapotban lévő, segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat ma országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd 3 helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okrug-Gornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 Celsius fokot regisztráltak. Ami a hazai időjárást illeti, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz. Kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: Tiszta sport. Daun kosárlabda világbajnokság Körmenden.
3: Ez most az argentin-török meccsnek a fináléja, ugye?
4: Igen, igen, az utolsó negyednek az utolsó percével vagyunk. Hát Milán színvonalat láthatunk. Az argentin csapat rendkívül taktikus, rendkívül fegyelmezett, rendkívül jól dobnak a srácok.
5: Labdapattogás, sépszó, dübörgő biztatás. A körmendi sportcsarnokban nemzetközi kosaras csapatok mérkőztek. Mint egy hagyományos tornán, de mégsem teljesen ugyanúgy. A világbajnokságon résztvevő sportolók valamennyien Down-szindrómával élnek.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: 1776-ban az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásával elkezdődött a történelem talán legnagyobb társadalmi és politikai kísérlete. A nagy évfordulón az amerikaiak megosztottak azzal kapcsolatban, hogy miként értelmezik az alapítást és az azóta eltelt 2,5 évszázadot. Egy azonban változatlan, a kezdetektől jelen van az a tudat, hogy az Egyesült Államoknak küldetése van a világban.
2: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyok.
8: A Kárpát-medence magyarságának egyedülálló gazdagságú szellemi és tárgyi hagyományainak éltetése, megőrzése és népszerűsítése történészként és táncos koreográfusként is szívügye. A határon túli magyarság kivált a moldvai csángok története, sorsa, kultúrája iránti érdeklődés végigkíséri az életét. Vendégem a Kossuth harangozó és Martin György díjas dr. Diószegi László koreográfus történész, a határon túli magyar vonatkozású épületeket mentő Teleki László alapítvány vezetője. Várjon őket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor szerdán este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Μάσο ντε Κρις.
1: Pesten nem szokás három emeletnél magasabb házakat építeni, ami sokat tesz a város szépségéért. Az egész városban egyetlen egy ház van négy emeletes, az országúton. Itt lakik tekintetes Maszlacki úr a negyedik emeleten, minden emlékezetet meghaladó idők óta, azon módon, ahogy fiatal ügyvédkorában behelyezte magát két szobába egy előtornáccal. Minden bútor, szekrény, pörtár a tompa és hegyes szegletekhez szabva, úgyhogy azokat más lakáson használni sem lehetne. Az előszobában, mely minden türelmet megpróbáló csengetésekre szokott csak megnyílni, egy vén jubilátus huszár, a fiskális úr mindenese reggeltől délig elkefél egy pár csizmát meg egy köpönyeget, vagy pedig takarít nagy buzgósággal, aminek semmi láttatja nincs.
2: Egy szalmaágy, egy porolófa és egy faládából áll az előszoba minden bútorzata. Szemközt a kancellária, ahol két roppant szekrény foglalja el a főhelyet. A fal mellett vásott bőrszékek terpeszkednek.
1: Maszlacki úr odahaza nem sokat törődik a világgal. Aki őt látogatni megy, az okvetlenül azért megy oda, mert rá van szorulva, mert eszéhez kénytelen folyamodni. Tehát az fogadjon úgy mindent, ahogy talál. Nők nem járnak ő hozzá semmi ürügy alatt. A fiskális úr otthon legkevésbé galant ember. Másutt egészen más a dolog, de otthon érezze mindenki, hogy ő az úr, s akinek nem tetszik a porosz székre leülni, maradjon állva.
2: Maszlacki úr e pillanatban épp ülőfürdőben ül, egy alacsony spanyol fal mögött, csak a feje látszik ki.
3: Ő nagysága báró Kárpáti Béla úr kíván tisztelkedni.
4: Hát csak jöjjön be! Erre szekent be!
5: Alázatos szolgája.
4: Alázatos szolgája,
5: alázatos szolgája, alázatos szolgája.
1: Nagy kín lehet ránézve az élet. Minden mozdulata arra van számítva, hogy testi fogyatkozásait elrejtse általuk. Mikor lép, úgy húzza bal lábát, mintha negédesen lejtene, miáltal alkalmatlan köszvényétől származó biccenését palástolja. Mikor leül, velőig hasogató fájdalmat érez térdében, s olyankor mosollyal álcázza kínos sziszenését. Ha valakivel beszél, fejét úrjasan hátraveti, a lefüggő hajbodor eltakarja a fülébe alkalmazott hallócsigát, mely elárulhatná, hogy nagyot hall. Mosolygásában mértéket kell tartania, mert különben az aranysodronyok helyei meglátszanának fogain. És pedig ő még folyvás szereti a vidám társaságokat, ahol beszélni, fecsegni, nevetni lehet, s azt hiszi, senki sem veszi észre, hogy ő nyomorék. Nyomorék kívül úgy, mint belül.
6: Á, kedves báró úr, csak tessék leülni addig, kedves báró úr, mindjárt egyszeribe, csak még három percig kell a vízben ülnöm. Ne oda tessék ülni a papírosokra, inkább amoda. No, ott is papíros van, majd mindjárt. Audiát, Bogozi, mondja meg a Tamásnak, hogy hozzon be egy széket a nagyságos úrnak.
1: Minthogy pedig Bogozi éppen a sor közepén van, s ki akarja a tintát írni a tollából, s minthogy Tamás oly süket, hogy fráter Bogozi rapportját úgy érti, menjen el zsemjéért a pékhez, azt meg is cselekszi. A jurátusnak nem kötelessége széket hordani a kliensek után. A nagyságos úrnak módjában van addig a három percig állva maradni, amíg Maszlacki úr elvégzi fürdését, s számára egy széket kiszabadít a papírcsomagokból.
6: Ebben a pillanatban szolgálatára állok, csak kevéssé meg akarok mosdani, megengedi a nagyságos báró. Hát, hogy mint van, kedves nagyságos úr, mivel szolgálhatok a kedves nagyságos úrnak, minek köszönjem ezt a szerencsét, javul-e a köszvénye a kedves nagyságos úrnak?
5: Hogy áll a pörünk, uram?
6: Bizony nem a legjobban, kedves nagyságos úr. Mondhatnám, elég rosszul.
5: Hogyan értsem ezt?
6: Igen, olyan formán, hogy a pörünket alig ha újra kell kezdenünk.
5: Pardieu, fiskális úr, ez rossz tréfa. Ilyen tréfákhoz én ma nem vagyok diszponálva.
6: Valóban, ezt komolyan mondtam. Ott állunk, ahol Ezelőtt 13 esztendővel újból kell kezdenünk.
5: Én nem kezdek semmit. Én nem várok tovább. Én ítéletet akarok látni. Nem bánom, dűljön jobbra vagy balra a pőr. Én ítélet alá akarom bocsátani.
6: De nem akarom én. A pőr éppen úgy az én érdekem, mint nagyságodé. Ha én elvesztem a pőrt, költségemet, fáradtságomat, senki sem téríti meg, mert nagyságod apanázsa magának is kevés. Azért hagyjon engem a nagyságos úr a magam útján menni, s ne elegyedjék olyan dologba, amihez nem ért.
5: Barátom, uram, az csak megengedi talán, hogy a saját ügyem miben állását tudni akarom.
6: Tudni akarja? Nem olyan gyerekség az. Azt a leggyakorlottabb prókátornak is dolgot ad megérteni, mintha azzal jobb lenne a dolog, ha nagyságodnak elmondom. Ha én nem tudok tanácsot adni, akkor az egész országban senki sem tud. Az egész idea én tőlem jött. Azt tudhatja a nagyságod, hogy ahány ügyvédet felszólított, hozzá sem mert fogni, egy se. Egyedül én mertem belevágni. Hát ki tud én nekem még tanácsot adni?
5: Kérem, édes fiskális úr, nem akartam én megbántani. Csak lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
6: Jól van, elmondom. De aztán közben ne vágjon, kedves nagyságos úr, mert én tudom, hogy mit beszélek, és értek az informáláshoz. Na, tessék hozzám közelebb húzni a széket.
2: Ezzel Maszlacki zárt szekrénye egyik fiókjából egy összekötött pörnyalábot húzott elő, melynek borítékjára nagybetűkkel volt felírva. Kárpáti kontra Kárpáti. Abellino kényelembe iparkodott magát tenni kényelmetlen ülőhelyén, s kezét feje alá tette, tenyerét füléhez tartva titkosan, nehogy egy szót elszalasszon a mondandókból.
6: Mielőtt az ügyállás leírásához fognék, jó lesz kedves nagyságodnak emlékezetébe hoznom a pör alapját. Mindenek előtt pedig megengedi kedves nagyságot, hogy pipára gyújtsak, ugyebár.
5: Csak tessék.
6: Látja, kedves nagyságod, mély zárba tartom ezen pört. Ember szem ezt nem látja soha, kivéve a bírákat és az ügyfelek prókátorait. Még maga az alpörös személy Kárpáti Zoltán sem tud felőle gyámja ügyködvén helyette. Minden betűt maguk az illető felek írtak bele, s valahányszor előveszik az ítélőszéken, még a jurátusokat is kiküldik a teremből. Ebből láthatja nagyságod, mi fontos és rendkívüli per a Kárpáti kontra Kárpáti. Kedves nagyságod, a dolog tehát így áll. Kedves nagyságod, még jó fiatal korában méltóztatott elpazarolni atyai örökségét.
5: Ugyan, ne kezdje hát Ádámnál, Évánál.
6: Istálom, én ügyvéd vagyok. Ki, ha valamit előad, annak logikai összeállításban kell megtörténni, azért semmire se feleje azt, kedves nagyságod, ezt már tudom, ezt már nem akarom hallani. Tehát, miután saját vagyonát elverte kedves nagyságod, igen természetes óhajtással fordult nagybátyja a nagyságos Kárpáti János úr felé, kinek fél milliót jövedelmező birtoka szintén nagyságodra volt szállandó. Ezt nagyságod már gyermekkorában tudta, mert amikor édesatya meghalt, János úr már akkor is túl volt az 50 éven, s olyan életmód mellett, amilyet ő viselt, lehetetlen volt attól tartani, hogy családot hagyjon maga után, ugyebár. De azonban az évek haladtak, s a gazdag nagybátyja mégsem akart meghalni. Mi kedves nagyságodra nézve a körülmények nyomasztósága mellett majdnem tűrhetetlenné kezdett válni, s kedves nagyságod nem volt rest a késedelmes halál siettetésére mindent elkövetni, amit alkalmasnak talált.
5: Az...
6: Csak ne szakítson félbe! Ez úgy van, ahogy mondom, ezt a törvényszék előtt sem lehet eltagadni. Koporsót küldött nagyságod nagybátyja neve napjára, mire azt szinte halálosan megütött.

0: Álmait a legelső sírásával, mellyel a világra jött, semmissé tette.
1: Tovább már!
0: Csak rendjén! Nagyságot kegyetlenül meg volt csalva, valakit törvényes örökétől így nyilvánvaló módon megfosztani. Nem égbe kiáltó-e ez?
1: Jól van, jól van. Mit ér, ha én helyben hagyom?
0: Én csak logikai következtetésem elismerését kívántam. Kedves nagyságot meg volt csalva, semmi vétéve futott ügyvédekhez, törvénytudókhoz. Senki sem nyújtott bíztatást. Ne tessék hinni, hogy azért, mintha nem tudtak volna. Nagyon kockázatos vállalásnak tekintettek egy oly ügyet megkezdeni, hol az alpörös egy oly nagy befolyású, oly köztiszteletben álló férfi, mint az ifjú kárpáti örökös gyámatja gróf Szentirmai úr, kinek emellett még felszámíthatatlan gazdasági források is állnak rendelkezésére. Míg a felperesi ügyvéd a pör bevégeztéig, a költségeket is maga kénytelen fedezni, amint cselekszem én már 12 esztendő óta. Végre hozzám vetődött kedves nagyságod e panaszával, s én felvállaltam azt. Megvallom, nem az ígért összeg késztetett rá, mint inkább tulajdon szenvedélyem. Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, még csak ezután lesz az, amilyen egy században fordul elő egy. Uram, egy szépen kiszámított keresztülvitt ügy gyönyörűbb a legnagyszerűbb ütközetnél. Itt egy nyugodt kombináció, ott egy fortélyos csavar, majd egy döntő oklevél, közben hajított Brennusz kardja, a pszichológiai hálózat, mely az ellenfelet megkötözi. Figyelem elvonása a veszélyes helyekről, s élénk ostromlása a talált gyöngéknek. Az igazság meggyőző kiderítése ott, hol egy írott betű sincs, melyből kiindulni lehessen. Ezek az igazi ügyvéd élményei.
1: És íme, ön is elveszti a pörömet.
0: Csak lassan, kedves nagyságos úr, azt még nem mondtam, hogy elveszítjük a pert. Megvertek, de le nem győztek bennünket. Az első kiindulási pont gyenge volt. Másikat kell keresnünk. Első vázlatunk az volt bebizonyítani, miszerint Kárpáti Zoltán nem lehet Kárpáti János fia. Itt két dolog volt kiderítendő, az egyik néhai Kárpáti Jánost illeti, a másik meghalt nejét. Az első pontra számtalan bizonyítványunk van, és azok kielégítők. Azaz előnyünk van, hogy a fővádlottak meghaltak, és nem védhetik magukat többé. Megeskedtük Kárpáti János orvosait, egykori cimboráit, a parasztleányokat, kiket udvaránál tartott. E részben több bizonyítványunk van az elégnél.
1: Remélem, hogy ez a per nem igen fog nyomtatásban napvilágot látni.
0: Nem is arra való. Az ilyen titkokat csak azért idézzük fel, hogy az igazságot segítsenek kideríteni, s miután megtették szolgálataikat, ismét az örök hallgatásnak adatnak által.
1: De a végeredmény? Ez mégsem maradhat titok.
0: Igen, átlátja kedves nagyságot, ha végig hallgat. Tudom, mit cselekszem. A néhai Kárpáti Jánost érdeklő ponton kívül még egy másik is volt, amit fel kellett derítenünk. Ez Kárpáti Jánosné néhai Mayer Fanni föltételezett hűtlensége, és ez volt a főpont, ez volt az Achilles sark. A meghalt úrnőre senki sem bírt semmi gyanút okozó tényt felhozni, a világ szemei előtt fedhetetlen életet élt. Mi iparkodtunk gyanúinknak családja hírnek nevébe alapot keresni. Felhoztunk égbe kiáltó dolgokat, mik a Mayerháznál történtek, nénjei életmódját, piaci hírré vált botrányokat, mindezeket megcáfolta ellenfelünk azon egyszerű ténnyel, miszerint Mayer Fanni gyermekévei óta idegenháznál nevelkedett, rokonai romlott körétől távol. Szigorú, erényes emberek között. Csupán egy szalmaszálunk volt még, azon eset, ami egykoron méltóságod és Mayer Fanni között történt.
1: Uram, én...
0: Na tessék indulatba jönni, kedves nagyságos úr. Én tudom, hogy erről kedves nagyságod nem örömest hall. Egy nő által megcsalva, ez kényes dolog, amire senki sem szívesen emlékszik. Azonban nekünk szükségünk volt erre a perben. Ha bebizonyíthattuk azt, hogy Meyer Fanny egykor elfogadta nagyságod ajánlatát, mely

0: őt nem igen törvényes állással kínálta meg, akkor megsemmisülne erkölcsi értéke. Az öreg Mayerné már kész is volt rá, hogy ez alkudozásról tanúskodjék. Csodálkozni méltóztatik?
1: Ön igazán ördöngős egy fiú, Maszlacki.
0: Dehogy vagyok az, kedves nagyságos úr. Hát, egész számításom dugába dőlt egy igen egyszerű körülmény miatt. A tekintetes királyi tábla megtagadta Mayernétől az esküt.
1: E szerint perünknek vége van.
0: De nincs! Éppen most érünk az igazi útra. 12 évig kutattam, fürkésztem e perben. Családok mélységes titkait lestem ki, elvetett szavakat hordtam rakásra, és itthon összeállítottam azokat. Most midőn ellenfeleink azt gondolják, hogy levertek bennünket, éppen most kerülünk felül. Amikor ők bennünket megcáfolni szándékozva, regényes nimbusszal vették körül Kárpátinét, azzal kezembe adták a kulcsot a rejtélyhez. Ez ideig csak igen általános pontok felett szivakodtunk, most következik majd a specifikus támadás. Az eddigi csak megszállás, csak hadkészület volt. Most következik a réslövés, az ostrom.
1: Valóban hosszú megszállás volt. Tovább tartott a trójainál.
0: Csendesen, kedves nagyságod, nekem szükségem volt erre a 12 esztendőre. Majd meg fogja, kedves nagyságod, azonnal érteni, hogy ez elmúlt 12 év, és még néhány lefolyandó év eredménytelensége, nagyszerű eredményre ránk nézve. Nekem régóta megvan az emberem, aki ellen egyenesen fogom intézni támadásomat.
1: Ki az?
0: Ez gróf Szentirmai Rudolf.
1: Valóban. Nem értem, hogy...
0: Majd mindjárt megmagyarázom. Én egyenesen Szentirmai grófot vádolom házasságtöréssel.
1: Ez veszélyes játék.
0: Ez nem játék. Bizonyítékok vannak a kezemben. Azon buzgóság, melyet a gróf gyámfia ügyében tanúsított, alkalmat nyújtott nekem a közte és a fiú szülői közt létezett viszony kifürkészésére. Kutatásaim célhoz vezettek. Világos, hogy Szentirmai egy egész hetet töltött a kárpátiak madarasi kastélyában, amidőn az öreg kárpáti nem törődve nejével engedte őket mulatni egyedül. A grófnő egy akkori szobalánya bizonyítja, miszerint ugyanez időben oly éles családi viszály támadt a gróf és neje között, hogy a grófnő több napokon át bezárta szobáját férje előtt. Rövid idő múlva egy társaságban férfiak tréfás célzatokat mondtak Kárpátiné felől, amikor Szentirmai gróf közbelépett, s mindenkit párbajjal fenyegetett, aki e nő felől tiszteletlenül szól. A haldokló nő halálos ágyán azt kívánta, hogy a gyermeke Szentirmai gyámsága alá adassék, amit a halál révén lévő férje meg is erősített. A gróf éltes nőrokona, Marion kisasszony többször említette kötekedve, hogy az ifjú Kárpáti Zoltán arca mennyire hasonlít Rudolf gróféhoz. Azon túl a gróf gyöngéd, valóban atyai szeretetének megnyilvánulásai, mind meg annyi tanúbizonyságok, melyek őt kompromitálják. Ha megvan a kezdet, önként jön a folytatás. A grófnak vannak ellenségei, pártviszályosai, elkeseredett cselédei, sértett hivatalnokai, ezek mind sietnek ellene adatokat szolgáltatni, apró eseményeket kigömböített tényekül adni elő, amiknek összegéből én fogom kideríteni a súlyos vád eltagadhatatlan alakját.
1: Uram, ön nagy ember. Az öröm áthat annál a gondolatnál, hogy ezt az embert, ezt az örökké gyűlöletes embert összetörjük. Nem a vagyon, nem a gazdagság reménye éleszt föl, hanem az, hogy őt megalázva, megbecstelenítve lássam, botránykőre állítva ostoba imádói előtt. Há, ennek örülök, ez jól esik.
0: Na, ebben a gyönyörűségben alig, ha fog részesülni, kedves nagyságod.
1: Mit beszél ön ismét? Hát bolondnak tart engem, vagy gyermek vagyok én, hogy egy percben felbíztat, másikban lehűt.
0: Én csak annyit ígértem, amennyit teljesíteni fogok. A kárpáti uradalmakat mostani tulajdonosától visszaveszem. Amit kedves nagyságod oly örömmel vár, Szentirmai gróf botránykőre állítását, erre nekem egy csepp szükségem sincs.
1: Ön fél.
0: Nem félek, senkitől sem félek. Párbajt nem vívok, ezt már régen kimondtam. Ahol pedig tollal kell harcolni, ott helytállok magamért akárki ellenében. Én szentírmai gróf ellen odáig vihetem a dolgot, ameddig nekem tetszik. De nekem szubsztrátum kell, és nem skandalum.
1: Folyvást nem értem, amit ön beszél.
0: Azt elhiszem, az nem is olyan egyszerű. Ha értené a törvénykezések folyamatát, akkor látná, miszerint az általam felhozott vádterv által annyit elérhetünk ugyan, hogyha nyilvánosság elé kerül a pör, és akár ellenünk, akár mellettünk szóljon. Gróf Szentirmai a világ személy előtt meg lesz bélyegezve. Családja előtt gyanúba hozva, közte és az ifjú Kárpáti között kiegyenlíthetetlen szakadást előidézve.
1: Én éppen ezt akarom elérni.
0: Én pedig éppen ezt akarom kikerülni. Kedves nagyságod úgy cselekedne, mint egy regényíró, ki halomra öli, akiket nem szeret. Én pedig úgy cselekszem, mint filozófus és fiskális, ki élni hagyja ellenfeleit, de tartozásaikat kérlelhetetlenül behajtja. Zoltán úrfi jelenleg mintegy 13 vagy 14 éves. Én hagytam őt nőni szép csendesen, nem siettem vele. Valóban derék, szép ifjú. Oly kifejlett, mint más 16 éves korában. Gyönyörű alak, arc és termet, és amellett oly nemes szívű, oly gyöngéd, teli jó érzelemmel.
1: De uram, mi lelte önt a dicséretekkel? Engem akar-e próbára tenni?
0: Csak türelem, kedves nagyságos úr, ez mind a dolog érdemére tartozik, még az is valószínű, hogy az ifjú Kárpáti sokkal szorosabban van fűzve a szentírmai családhoz. Én láttam a minap, mély gyöngéd féltékenységgel viseltetett a gróf leánykája irányában. Az ilyen gyermekkori viszonyok erősek szoktak lenni.
1: Csak nem gondol ön erre komolyan?
0: Sőt, igen, helyesnek találom azt, mert köztünk mondva én kevésbé sem hiszem azt, hogy Szentirmai gróf tilos viszonyban állt volna Zoltán anyjával. Így semmi megrónivalót nem találok a fenti eszmében. Ezt csak kettőnk közt mondom. Én oly ártatlannak tartom ebben a grófot, mint saját magamat, hiszen ez nem tartozik a dologra. Kárpáti Zoltán bizonyosan ábrándozott már gyermekésszel a kis Katinka szép szemeiről. Ezt nem szükség magyarázni, mindnyájan voltunk fiatalok.
1: Alá szolgálja, uram! Ön úgy látszik, mulattatni akarja magát velem. Köszönöm. Ha regényt akarok olvasni, megyek a kölcsönző könyvtárba.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték második része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Vén Huszár Barát Attila György, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Harmadik rész.
1: Kárpátia Bellino türelmetlenül és hasztalan hadakozott Maszlacki úr hosszadalmas tényfeltáró magyarázata ellen, mely a kárpáti kontra kárpáti pör állásáról volt hivatott tájékoztatással szolgálni. A Bellino nem szokván a hosszas figyelemhez, többször igyekezett félbeszakítani az ügyvéd terjengős mondandóját, a béli reményében, hogy hamarabb szabadul nyomasztó helyzetéből.
2: Maszlacki úr? Hát újra itt vagyok, mert én akarom mulattatni magam önnel.
3: Én egész komolyan a tárgyról beszélek, és én nem szoktam haszontalanul fecsegni soha. Kíváncsi volt a pere felől tudakozódni, tehát legyen szíves azt végighallgatni is.
2: De mit tartoznak-e magasztalások ügyemhez?
3: Nagyon sokat. Ránk nézve igen fontos és sarkalatos körülmény, hogy az ifjú kárpáti nemes szívű, ábrándos, heves és érzékeny jellem legyen, és a szentirmai család magas tekintélye, világi állása, családi viszonya előtte szent, törhetetlen bálványként álljon. Mert győzelmünk alapja ez. Az ifjú még semmit sem tud az őt fenyegető perről. Természetesen. Ebben oly botrányos helyzetek, oly sikamlós kitételek fordulnak elő, hogy azoknak sejtelme elől is zárni kell minden ifjúi szívet. Míg teljes korúvá nem lesz, addig bűn volna epert vele megismertetni.
2: Tehát reméli ön, hogy perünk még odáig elhúzódik?
3: Nem fog sokáig húzódni. Én megindítom az új akciót, mely súlyosbítani fogja a perc, s iparkodom ez alatt úgy bebizonyítani azt, hogyha szentirmai gróf az angyalok köntösét venni is magára, a puszta érintkezés által oly tarkává legyen, mint a gyöngytyúk. Én valóban sajnálom a nemes grófot. Aj, neki ez sok szenvedést fog okozni, de azon reményben vagyok, hogy mindez a legjobbra fordul, s végtére mégsem fog kárára szolgálni.
2: De mondj, ezt már 19-szer hallom.
3: Kedves nagyságod, olyan türelmetlen. Miért mondom el annyiszor? Midőn eljövend az idő, hogy az ifjú kárpáti azon korba lép, melyben az ifjúi érzelmek teljes forrásukban vannak, a fiatal szív oly hirtelen kész gyors heves elhatározásokra, akkor gondunk lesz rá a per iránti kíváncsiságát felkelteni. Alkalmat szolgáltatunk neki, hogy e pert elolvashassa. Nos, kedves nagyságos úr, kezdje ön érteni a többit. Ha e romlatlan kedélyű, nemes szívű ifjú végigolvassa azon borzasztó iratokat, amikből ha egyet is szélnek bocsátanak, be van fertőzve atyának, anyjának emléke, feldúlva gyámatja családjának boldogsága, széttépve erőszakosan minden kötelék közte is annak gyermekei között, mit fog akkor ez ifjú cselekedni? Engedni fogja talán, hogy a per tovább folyjon, hogy gyalázatra hurcolják azon ősz férfiúnak nevét, akit ő csak tiszteletre méltó arcképében tanult atyául ismerni, s azon nő ártatlanságát, kinek anyai szende vonásai most is az ágyával szemben mosolyognak reá. Engedi-e, hogy azon férfi, ki neki atya után atya lett, családja előtt, a világ előtt gyanúsítva, megbélyegezve álljon, hogy a féreg bevegye magát azon boldogság gyökereibe, mely vele is oly soká közös volt, hogy a világi balítélet kitiltsa őt azon család tagjai közül, melyekhez őt az ifjúkori ábrándok helyett szégyellendő testvéri szeretet bűnös bilincsei kötik?
4: Abellino lélegzetvétel nélkül bámult a beszélőre. Oly borzasztó volt az mind, amiket ez mondott, hogy az elfásult szív idegei is érzették a nyomást, amit rájuk gyakorolt.
2: S valószínűleg tartja ön ezt?
3: Csalhatatlanul. A filozófia nem csal. Amely ügyvéd a pszichológiához nem ért, az menjen kukoricát kapálni. Azonban mindez nem elég.
2: Mégsem elég.
3: Az a fő-fő baj, kedves nagyságos úr, ami mindez ideig gátolta előre haladásunkat, hogy nincsenek hatalmas pártfogóink.
2: Én bámulok. Ön azt állította, hogy legjobb ismeretségben van a főtörvényszékek minden tagjával.
3: Az igaz. Ők engem szeretnek és becsülnek, de ez kevés. Nekünk kellene valaki, aki magát kitegye értünk. Aki sürgese, hajtsa a pört, aki mindennel megküzdjön, ami ellenünk áll. Egy szóval, aki egészen sajátjának tekintse ezt az ügyet.
2: Hát szerezzen ön olyat! Ez az ön dolga, én keressek!
3: Nem szükséges. Már találtam. Van egy kifáradhatatlan férfiú, ki már azáltal is, hogy a semmiből küzdötte fel magát a magasra, tanúsította azon erejét, melyre nekünk okvetlenül szükségünk van. Nagyságos Kőcserepi úr, ha méltóztatik ismerni, őt kell nagyságodnak megnyerni minden áron, de egészen megnyerni, hogy ez ügyet tökéletesen magáévá tegye. Érti, kedves nagyságod?
2: Hát hogyan nyerjem meg? Eljárjak pikét partikra a nagyságos úrhoz? Vagy udvaroljak a nagyságos asszonynak? Nőül vegyem a leányát, vagy mi?
3: Nem úgy, kedves nagyságod. Dehogy. A tanácsos úr nem kártyázik soha. A nagyságos asszony nincs imádókra szorulva, s nem igen törődik velük. Ami pedig a kisasszony nőül vételét illeti, azt már csak nem tartja nagyságod valami lekötelező csaléteknek. Nem úgy. Ajánljon, kedves nagyságod, cessziót Kőcserepi úrnak.
2: Qu'est-ce diable? Ez a cessió, mi az?
3: Na, a cessió olyan törvényes aktus, minél fogva valaki valamely birtokhoz való jogait egy másik idegenre ruházza át.
2: És miért tegyem én azt?
3: Mert ezáltal a per sikerét csalhatatlanul biztosítjuk.
2: De mit használ nekem a siker, ha másnak engedtem a jogokat?
3: No, ez természetes, amit mondanom sem kell kedves nagyságodnak, hogy Kőcserepi a kedvező eredmény esetére kedves nagyságod kártalanításáról gondoskodik.
2: Ne beszéljen előttem, diákul! Mi a hétmenny körül gondoskodik?
3: Rendes évi jövedelmet fog kedves nagyságodnak határozni, és adósságait kifizeti.
2: A saját birtokomból. Ez már mulatságos. Ez furcsa. Nagyon furcsa.
3: Semmi furcsa nincs benne. Pro uno azért, mert az a birtok kedves nagyságodnak még nem sajátja, és nagyon kétséges, hogy a mondott föltétel nélkül fog-e valaha azzá válni. Pro secundo, kedves nagyságod, annyira el van halmozva adósságokkal, hogy a kárpáti uradalmak minden folyó jövedelméből nem volna képes azoknak tized részét kielégíteni. Emellett, kedves nagyságod, gazdálkodási módszere is sokkal ismeretesebb, mint sem kételkedni lehetne felőle, miszerint pár év múlva a kárpátfalvi kastély előtt is éppen úgy megütik a dobot, miként megütötték a madarasi kastély előtt. S többé nem lesz egy jó bolond nábob, ki azt a család számára megvásárolja.
2: Tehát mit gondol ön, minő feltételei lehetnének Kőcserepi úrnak?
3: Nem gondolok semmit. Nyilatkozzék, kedves nagyságod.
2: Én nem nyilatkozom. Mondják önök, mit ígérhetnek.
3: Úgy hiszem, fog tudni adni kedves nagyságodnak évenként... csak évenként 24 000 forintot.
2: Uram, ön tréfálni látszik. 24 000 pengőt, midőn én 500 000 jövedelmet engedek által. Á, uram, ez csúfondároskodás. Hiszen ha meg akarom magamat alázni, oda megyek unokaöcsémhez, megkérem szépen, s ő maga jó szántából adni fog ennyit.
3: Tessék meggondolni, kedves nagyságot, hogy a kifizetendő adósságok mennyisége légió. Míg azok törlesztve nincsenek, addig a csekély apanázson kívül kedves nagyságodnak semmije sincs. Ezeket tehát le kell róni elébb a jószág jövedelméből, és azután ez a jövedelem csak név szerint 500 000, mert annyi ugyan a bevétel, de a kiadás felemészti kétharmadát. Nekem Kőcserepi úr sem ingem, sem gallérom. Én ő érte nem beszélek. Én nagyságod javát akarom előmozdítani.
2: Nem tudok azon gondolattal megbarátkozni, hogy én, mint Ezsáú, egy tál lencséért eladjam potom díjért ősi birtokomat.
3: Birtokát? A holdban? Hát hol van nagyságod birtoka?
2: De mikor az ajánlott összeg oly csúfondárosan csekély ahhoz képest, amit átengedek érte?
5: gondolja meg ön, uram.
3: Édes, kedves, nagyságos úr, még egyet mondok, de legyen szíves azt meghallgatni. Fordulnak az idő kerekei, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Új eszmék kezdenek csírázni az ifjabb ivadék szívében, amikről nekünk még csak sejtelmünk sem volt, amidőn betűket tanultunk ismerni. Hallotta-e, kedves nagyságod, valaha hírét a reformereknek?
2: Mi közön nekem hozzájuk? Én már évek óta nem foglalkozom a politikával. Nem tartozom sem ide, sem oda. Én indiferens vagyok. Gyűlölöm valamennyit. Én rajtam egyik sem segít. Én nem avatkozom ügyeikbe.
3: De beavatkoznak ők a nagyságod ügyeibe? Ezek a reformerek egy idő óta két nagy eszmét kezdenek pengetni, a közteherviselést és az örökváltság eszméit.
2: Mit jelentenek azok?
3: Ezek azt jelentik, hogy megtörténhet, hogy a kárpáti uradalmak birtokosa egy szép napon arra a hírre ébred, hogy jövedelmeinek felét az ország határozata elengedi azoknak, akiktől azt addig szokás volt behajtani. Tehát a kárpáti bárok többé nem szedhetnek dézsmát, sem füstpénzt, földjeiket nem szántja többé senki robotba, ahelyett megismerkednek az adóval. Miután ez uradalmak legnagyobb jövedelme a jobbágyok tartozásaiból áll, egy némely része azoknak csak név szerint marad a kárpátiaké.
2: Csak hogy ez, amit ön mond, lehetetlen.
3: Semmi sem az a nap alatt.
2: Uram, ön engem mesékkel traktál. Túl vagyunk már azon. Én is eszemem vagyok.
3: Kedves nagyságos úr, amint látom, bizalmát nem vagyok szerencsés bírhatni. Erről nem tehetünk. Tessék más ügyvédet választani. Én leveszem a kezemet a perről. Fráter Bogozi, fogja ezt a nyalábot, vigye vissza a pertárnok úrhoz.
6: Egy este a pesti nemzeti kaszinó termeiben szokatlanul élénk sürgésforgás volt észrevehető. Az olvasótermekben, a kártyaszobákban, a tekeasztalok mellett egymást beszédhez jutni nem engedő csoportokat lehetett látni, miken nagy lelkesüléssel tört magának olykor utat egy-egy buzgó hazafi, új tudósítások titkaival vonva maga után a tudnivágyókat.
3: Holnap megérkezik, a magyar király vendéglőben fog megszállni, az isteni Karl, minden csalogányok királynéja, itt lesz, háromszor fog fellépni egymás után. Már bizonyos, én már előre páholyt is foglaltam mind a három estére, ha félholt volnék, sem maradnék el.
2: Évekkel ezelőtt, midőn még százezrek ura voltam, így alkalmakkor én voltam a szóvivő. Micsoda tündöklő élet volt az. A párizsi operaház virágkora, a Loginfernale, a pompás kalandok sora, a legelső művésznők buduárja egyszer sem maradt előttem zárva. Mennyi fény, mennyi szépség, mennyi játék és kaland. Egykor minden szavam, gondolatom vezérszó volt. Kiváló társaságon kerestem mind, és most hallgatni és félrevonulni vagyok kénytelen, amikor egy utazó európai művésznő megtiszteltetéséről van szó. És miért? Mert nincs pénzem.
4: Abellino alig várta, hogy megvirradjon. Nyakába vette a várost, bezörgetett valamennyi ismerős uzsorásnál, pénzkalmárnál, hogy csak 100 pengőt adjanak neki, ne többet. Mind hasztalan. Csüggetten leverve érkezett meg este felé a kaszinóba, ahol még nagyobb volt a lelkesülés, mint tegnap. Karl megérkezett, az előkelő urak kedvéért egy áriát is énekelt itt. Mindenki el volt ragadtatva. Abellino kimaradt ezen tisztelgésekből, ismerői szánakozva kikerülték. Végtelen kínjában egész este a gavallért játszó ügyészt kísérte szemeivel, s amint meglátta, hogy eltávozik, utána sietett.
2: Jó estét, édes barátom! Kedves Maszlacki úr!
3: Alázatos szolgálja, kedves nagyságodna!
2: Megálljon! Ne szaladjon el előlem! Hát haragszik-e még rám?
3: Én? Semmi okom sincs haragra, sőt, ellenkezőleg nagy tisztelője vagyok kedves nagyságodnak.
2: Ne nagyságoljon engem. Ön oly derék férfi. Ön megérdemli, hogy bárki is barátságában részesítse. Nevezzen engem barátjának.
3: Tehát, kedves barátom, uram, lehetek valamiben szolgálatára kedves nagyságodnak?
2: Igen, menjünk innen a kapu alól, mert itt szélhúzat jár. Egy igen sürgős kérésem volna kedves barátomhoz.
3: Parancsoljon velem.
2: Nem parancsolok, csak kérek. Adjon nekem 2 hétre 100 pengő forintot.
3: Én adjak 100 pengőt kedves nagyságodnak?
2: Roppantul leköteles vele. Irtóztató szükségben vagyok. A legnagyobb zavarban. Ha nem ad ön, becsületemre mondom, főben övöm magamat.
3: De hát hogy gondolja azt, kedves nagyságod, hogy én kölcsönözzek nagyságodnak?
2: Mondjé, csak ne nagyságolna annyit, kedves barátom. Higgy el, nem bírnám magamat rávenni, ha éhen halnék is, hogy valakitől pénzt kérjek. Egyedül önhöz van bizalmam. Hát nem tartoztam-e önnek már máskor is? És nem megfizettem-e becsülettel?
3: Nem bizony. Harmadfél esztendeig tartozott 60 forintommal. Akkor is csak azzal a fenyegetéssel tudtam megvenni, hogy a kezemnél lévő perében addig egy betűt sem írok, sem a kezemből ki nem adom.
2: No, látja.
3: Látom, látom, de... ez a garancia többé nincs meg rám nézve, nem tartom többé kezem közt a pert.
2: Hát, ha visszaadom?
3: Köszönöm alásan, csókolom a kezeit, nem kérek belőle. Elég volt abból ennyi. Az Isten őrizzen meg attól minden jámbor prókátort, hogy méltóságot pörét viselje.
2: Kérem, barátom, uram, ne beszéljünk olyan fennhangon itt az utcán. Mondja ön meg, mi panasza van ellenem?
3: Kedves nagyságoddal lehetetlen kijönni, kifárasztja még az enyémhez hasonlatos bárányi türelmet is. Az az örökös aggályoskodás, azok a szüntelen ferdítések, azok a mindennapi feltételezések, azok a folyton előről kezdődő extravaganciák képesek volnának egy angyali prókátort is elkedvetleníteni.
2: Barátom, uram, ígérem, hogy mindezekkel engedelmesen felhagyok. Csak adjon nekem 100 pengőt, s vegye vissza a pert, ha tetszik, zálogul.
3: Mire megyek én vele, mikor kedves nagyságod más nézetekben van, mint én? Én azon az úton nem folytathatom.
2: Hát milyen nézetekben legyek? Mondja kérem, adjak magamról írást? Hogy is nevezte ön? Cessziót? Mi? No, szóljon.
3: Az nem megy ám olyan hamar. Én csak a magam fejétől tettem az ajánlatot. Még nagy kérdés, vajon rááll-e arra a nagyságos kőcserepi úr. Azt sem tudom, hogy ideben vannak-e most. Nincsenek-e a villájukon odakünn?
2: Ó, én bizonyosan tudom, hogy ideben vannak. Jöjjön velem, menjünk együtt oda. Majd én megvárom önt a kapuban.
3: Hová gondol nagyságod? Csak nem mehetek tarka mellényben és gérokban egy olyan úri házhoz, kivált este. Még azt hinnék, hogy tolakodom. Vannak illemszabályok, amiket respektálni kell.
2: Tehát mikor?
3: Holnap 10-től 12-ig táblai ülés van, 1:30-kor nagyságos úr hazajön, 2:30-ig informálhatom. Méltóztassék megjelenni nálam pontban 3 órakor.
2: Kérem önt. Vegye rá!
3: Rajta leszek.
6: Abellino egész hazáig kísérte a derék férfiút, és nagyon lelkére kötötte, hogy mire ő jönni fog, már készen legyen az engedménylevél, hogy neki csak alá kelljen írni. A pillanat szorultságában még ő sürgette azt, amit néhány nap előtt visszautasított. Jól tudta ezt előre Maszlacki úr, ismerte ő már a maga emberét, és még ezen este levelet írt nagyságos kőcserepi úrnak.
3: Tisztelt kedves barátom uram! Elvégeztetett. Holnap este felé bátor leszek tiszteletemet tenni. Kedves barátom uramnak alázatos szolgája, Maszlacki Gábor M.K.
2: No, széna-e vagy szalma?
3: Kedves barátom, uram, elébb üljön csak le. A tanácsos úr igen nemeskeblő férfiú, aki magáért semmit sem szokott tenni, és eleinte hallani sem akart az ajánlatról. Fáradtságos rábeszélés után lehetett csak őt megnyerni az ügynek. A kárpáti jószágot, mint hitbizományt venni át, s annak minden tiszta jövedelmét kedves barátom uramnak utalványozza. Én jobbnak láttam mégis egy bizonyos kerek összeget kikötni, miután meg lehet, hogy Kőcsörepi túlságos lelkiismeretessége miatt a régi terhek kifizetésében önnek, kedves barátom uram, még annyi sem maradna. Sokkal célszerűbb lesz az indítványozott 24 ezer forintban megnyugodni, ugye bár ez csak nem 70 pengő minden napra, már az csak szép pénz.
7: Add ide már azt a 100 pengőt, aztán csinálj, amit akarsz.
6: Amikor Maszlacki úr végre Abellino elé terjesztette a kész engedménylevelet, Abellino elborzadt a sok betűtől. Amint látta, hogy ott van a 24 ezer forint, egyébre többé nem volt gondja. Megkérdezte, hova kell írni a nevét, egy párszor elcseppentette a tintát, aztán odarántotta az aláírását. Maszlacki úr az ügyet elintézve szépen összekötött csomóban kegyesen Abellino markába csúsztatta a sürgetett 100 pengőt, meg sem engedve, hogy nyugtát adjon róla. Megvan róla győződve, hogy a kedves nagyságos úr mihelyt pénznél lesz, nem fog róla elfeledkezni. Abellinót ez a 100 pengő oly boldoggá tette ismét. Valamennyi ördög felébredt benne a lágy bankjegy csomó sejem susogására.
8: Így adta el Ézsau az elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték harmadik része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. Közben 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás. Elfogadták a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosítását. Holnaptól látogatható a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt. Következnek a részletek. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében, jelentette be a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató elrendelheti egyes településrészeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősségteljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
4: Nyomatékosan kérek mindenkit. A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót. Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
3: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A víz megtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
5: Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
6: Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkre menni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
5: Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A víz megtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
6: A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
7: valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
6: A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
8: Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
6: A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
9: Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
6: Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
10: Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
6: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
3: Duplájára nőtt a vízfogyasztása az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának. Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet, a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
11: A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ehhez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes szerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagyforgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
3: Jelenleg 30 Stadler Flirt motorvonat nem működik az extrém hőség miatt, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezek a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor 35 fokos külső hőmérsékletig vállalta a gyártó az üzembiztos működést. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai miatt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat ma országszerte. Edelényen hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamos energiarendszer terhelése elérte a 7488 megawattot, a korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024. júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. A kánikulában az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az idős otthonok különböző intézkedéseket vezettek be, a tanyagondnokok pedig kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi tanyákon egyedül élő idősekre. Falucska Évett összeállítása.
12: A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de az idősek és a szívbetegek fokozott veszélynek vannak kitéve. A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcs szerepük van az idősek védelmében. Három körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a Humánnet alapítvány ügyvezető igazgatója.
13: Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondnokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít ott élőknek.
12: A sóstói Szivárvány idősek otthonában is kiemelten ügyelnek a gondozottak egészségére, mondta az intézményvezető. Vári Zoltán hozzátette, igyekeznek beltéri programokat szervezni, hogy kánikula idején minél kevesebbet tartózkodjanak az idősek a szabadban.
14: Arra kérjük meg őket, hogy tartózkodjunk benne az épületben 10 órától 14 óráig, illetve hogyha mégis kijövünk a reggeli időszakba, esti időszakba, akkor rendelkezésre állnak párakapuk, aminek segítségével kicsit lehet hűsölni, illetve az épületen belül megtalálható a klimatizált helyiségek.
12: Az éjszakai meleg megnehezíti az éjjeli elalvást és a szervezet számára szükséges pihentető alvás minőségét is rontja. Erről már Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke beszélt. Hozzátette, sokan akár 1-2 órával is kevesebbet alszanak ilyenkor, amelynek komoly egészségügyi következménye lehet.
15: Ha nem alszunk rendesen, és nem minőség az alvásunk, tehát nem csak kevesebbet alszunk, hanem az alvásunk minősége is például töredezett. Ennek következménye a másnapi nagyon nehéz felkelés, a nem pihent ébredés, és aminek a következménye nem csak reggel, hanem az egész nap megmutatkoznak. Az inger küszöbünk az alacsonyabb lesz, sok mindenre úgynevezett úrunk, amire korábban nem, vagy más hűvösebb időszakokban nem, és a koncentráló képességünk is jelentősen csökkent.
12: A szövetség elnöke hozzátette, ez különösen közlekedés, autóvezetés közben lehet nagyon veszélyes. Az alvás minőségen javíthatunk, ha igyekszünk lehűteni a lakást. Napközben célszerű beárnyékolni az ablakokat, éjjel pedig szellőztetni, hívta fel a figyelmet G. Németh György.
3: Elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
16: Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 135 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
17: A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról döntött a parlament. A jogszabály értelmében megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelkedése. Javadalmazásuk kiszámításánál a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetet veszik alapul. Emellett megszűnik a polgármesterek, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
18: Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
17: Kocz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
19: Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
17: Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tisza párt nem támogatta.
20: Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
17: Szabó Tibor, a Tisza párt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
18: KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
17: Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
3: Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitás védelmi hivatal megszűnik. Reagált a parlamenti döntésre a hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Úgy fogalmazott, akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarzoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, a KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes

0: Juncker a találkozó után úgy fogalmazott, a jövőbeli kockázatok miatt az országoknak gyors, rugalmas és egységes válaszokat kell adniuk.
1: 6 állam írta alá a nyilatkozatot, mégpedig azért ez a 6 állam, mert teljesen egyetértettünk abban, hogy mind az asszályhelyzet kérdése, mind a közös kutatásfejlesztés kérdése, mind a biológiai energiaforrások kérdése, mind pedig a vidékfejlesztés kérdése olyan fontos kör, amelyben meg tudjuk találni a közös pontokat.
0: Dömötő Csaba, a fideszes európai parlamenti képviselő szerint Magyar Péter félre akarta vezetni az embereket, amikor azt mondta, pártja nem a génmódosítás mellett szavazott az európai parlamentben. Az ellenzéki párti politikus Brüsszelben azt mondta, a génszerkesztésnek nevezett új GMO eljárásokra a Tisza képviselői igennel voksoltak. Magyar Péter szerint azért, mert a génszerkesztés nem génmódosítás. Dömötör Csaba szerint viszont a környezetvédelmi államtitkár már többször is megerősítette, hogy a súlyos kockázatokat rejtő eljárás valójában génmódosítás, amit még csak fel sem kell tüntetni.
2: Tisza képviselői szavazatukkal teret engednek a GMO-nak Magyarországon is. Mindezt úgy, hogy a magyar családok még csak azt sem tudják majd, hogy génszerkesztett élelmiszer kerül majd az asztalukra. És amikor a kormányfő ezzel kapcsolatban kérdést kap, akkor az egészet letagadja, mondván ez nem is génmódosítás. Mindezt úgy, hogy a saját környezetvédelmi államtitkára is több alkalommal megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és nagyon súlyos kockázatokkal állunk szemben.
0: Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap. Emiatt holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár. A betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kannalas Lili összefoglalója.
3: Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőnkora reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvívő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak.
0: Több magyar humanitárius és egyházi szervezet is segíti a venezuelai földrengésben érintetteket. A baptista szeretetszolgálat csapata már úton van a térségbe. Az ökumenikus segélyszervezethez pedig már 8 millió forint felajánlás érkezett. Részletek Brieska Dánieltől.
4: Magyar idő szerint ma délután fog megérkezni a csapat a venezuelai valenciai városi repülőtérre, és onnan fognak tovább indulni Caracasba.
5: Hétfő reggel indult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentő csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. A bázis az első napokban a caracasi magyar ház lesz, itt szállásolták el azokat a magyarokat, akiknek a katasztrófa miatt el kellett hagyniuk otthonukat. Szilágyi Attila, a szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, 10 millió forint gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával a csapat. A tervek szerint 8-10 napot töltenek majd Venezuelában.
4: Folyamatosan érkeznek felajánlások.

0: venezuelai magyar egyesület, akik Magyarországon élnek, és magánszemélyeket és üzletembereket is jelentenek, ők egy jelentősebb több milliós összeggel azonnal támogatásokat biztosították a Bakusi Szeretett Szolgálat felé, illetve természetesen elindult az online adománygyűjtésünk is, a Bakusi Szeretett Szolgálat Facebook oldalán és weboldalán minden információ megtalálható.
1: Más szervezet is segít a bajban, az ökumenikusokhoz az elmúlt napokban több mint 8 millió forint felajánlás érkezett, mondta a szervezet kommunikációs igazgatója. Fekete Dániel közölte, az adományokat a helyi evangélikus partner szervezet juttatja el a rászorulókhoz.
2: A helyben lévő szervezet azonnal tud segítséget nyújtani, és ezeket a felajánlásokra már támaszkodva elindítani a segélyakciókat. Ez az egyik leghatékonyabb módja a segítségnek, és ezért fontos az, hogy a magyar emberek is összefogjanak, és a magyar lakosságot is továbbra is arra kérjük, hogy csatlakozzanak ez a szolidaritás akcióhoz. Sírják a 13-53-as adományvonalat, vagy ha valaki nagyobb összeggel kíván támogatást nyújtani, akkor a segélyszervezet.hu honlapunkon keresztül ezt könnyen meg tudja tenni.
1: Gyűjtést hirdetett a Katolikus Karitas is. A szervezet honlapján átutalással, a 13-56-os adományvonalon pedig hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. Szabados Edina, a Karitas kommunikációs ágazati vezetője arról beszélt, felvették a kapcsolatot a nemzetközi hálózat tagjaival és a venezuelai partnerszervezettel, hogy a lehető leggyorsabban felmérjék, mire van szükség.
3: Nagyon sokáig nem tudtunk kapcsolatba lépni a venezuelai Caritas-szal, mert annyira az életmentésre fókuszáltak, hogy tulajdonképpen csak 25-én kaptunk fotókat és képeket és fontos információkat a közvetlenül a munkatársaktól, tehát az újjáépítés hónapokig, évekig fog tartani, most egyelőre még mindig az áldozatokat és a túlélőket keresik.
1: A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítség. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek kialakítása egyre nagyobb kihívást jelent.
4: 20 magyar kábítószerfutárt foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat repülőre szállva Ázsiába és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet még szabadlábon lévő két tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki. Víg András beszámolója.
5: A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok Magyarországról előbb Párizsba, majd onnan Tajvanra és a Karib-tengeri Martinique szigetére utaztak. Itt kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben repülőjáratokon Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9 magyar bűnözőt fogtak el. A bűnszervezet további magyar tagjainak elfogására a Nemzeti Nyomozóiroda egy több lépcsős összehangolt akciót szervezett, mondja Becási Dóra, az NNI kommunikációs munkatársa.
6: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az ország számos pontján több körben csaptak le a hálózat tagjaira. Az akció során 2 szervezőt és 6 futárt fogtunk el. Gyanúsítottként hallgattuk ki a bűnszervezet magyarországi irányítóját is, aki jelenleg egy másik büntető eljárás miatt letartóztatásban van.
5: Letartóztatta a bíróság a most elfogott 2 szervezőt is. A kokain futárok, akik beismerő vallomást tettek, szabadlábon védekezhetnek, és örülhetnek, hogy túlélték az életveszélyes kalandot. A kokainnyelők ugyanis hatalmas kockázatot vállalnak, mert ha a lenyelt kapszula megsérül, az olyan mértékű kábítószer túladagolással jár, amit nemigen lehet túlélni, mondja a kis Csaba házi orvos.
7: Hogyha kiszakad a csomagoló anyag, akkor nagyon gyorsan nagy mennyiségű kokain jut a szervezetbe, ami súlyos túladagoláshoz, potenciálisan halálhoz vezethet, vagy ezek a csomagok ugye elakadhatnak, bélelzáródást okozhatnak, esetleg kiszakíthatják a belet, és akkor abból súlyos hashártyagyulladás, vérmérgezés és halál is lehet belőle.
5: A kokaincsempész bűnszervezet még szabadlábon lévő 2 tagja, egy magyar és egy nigériai férfi ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
4: Holnaptól látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Sós Endre, az állatkert főigazgatója a biodóm megnyitóján elmondta, a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató termet a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
8: Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
4: Időjárás jelentés. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható, az UV-sugárzás extrém magas lesz. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. Budapesten 21 órakor 33 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, jó éjszakát!
9: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Indul a műanyagmentes július.
11: Ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év.
12: Egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be.
13: Tehát mindenütt ott van lassan.
10: Apró lépésekkel nagy változást el lehet érni, hogy fogyasztóként csökkentsük a műanyagok felhasználását. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mindennapi tippekkel is segítünk ebben.
9: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
14: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
15: Ez a Sportvilág.
16: A norvégok is nyolcad döntősök a labdarúgó világbajnokságon. Lőrinc Tamás az egyetlen jelölt a birkózó szövetség elnöki posztjára. Elképzelhető, hogy Magyarországról vonul vissza Hanga Ádám. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
15: Sportvilág.
16: Három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Műsorunkig egy találkozó ért véget. A 32 között Norvégia elefántcsontparttal találkozott. Jó András tudósít.
17: Norvégia a legjobb 16 között, elefántcsontpont Norvégia 1-2. Az első komolyabb lehetőségre 21 percet kellett várni, de ez sem volt kaput eltaláló lövés. Az elefántcsontparti Balbek Kona indult el a 16-oson belőle, nem tudott kinek passzolni. Úgy gondolta, ellövi a labdát nagyjából 6 méterről, jó döntés volt, rezgett a háló, de csak az oldalháló. A 39. percben jött az első komoly lehetőség, vegyük úgy, kapura lövés. Nüssza a pálya bal oldalán húzogatta a labdát, már a 16-oson belül járt, egyset követően Dué mellett ment el, területe lett azonnal és labdát a felső sarokba tekerte. Hofana nem érte el, 1-0. A 43. percben Alexander Zörlott jó időzítéssel érkezett a kapu elé, és szépen fejelt kapura a szögletet követően, de a labda elszállt a kapu jobb oldala mellett, ott pedig lemaradt Holland és Heggem is, komoly lehetőség. Volt. A második félidőben aktíva volt az elefántcsontparti válogatott, nyilván parádézott nagyot Nicolas Pepe helyzeténél. Ő ért oda a kipattanóra, a kapu előtt is ellőtte a labdát a bal alsó sarok irányába, de a kapus eszén nem tudott túljárni. A 67. percben egy norvég szögletből született volna meg a második gól, hiszen Sörlott csúszatását követően Heggen lőtt kapura a büntető területen belül, és a jobb alsó sarokba tartó labdát Diallo, az elefántcsontparti középpályás tudta menteni a gólvonal előtt. A a 74. percben érezhető volt Norvégia tompasága, amit kihasznált ellenfele. Diallo a Manchester United játékosa három játékos gyűrűjébe vitte be a labdát a 16-oson belőre, majd az 5-ösön a kapu jobb alsó sarkába gorított 1-1. A 86. percben pedig eldőlt a mérkőzés, Berget szöktette Bob, majd Berg a 16-oson belül meghúzta a labdát, a hosszú oldalon pedig érkezett Erling Haaland, és 5 méterről a kapuba lőtte a labdát. 1-2. Diallónak volt még egy komoly lehetőség a 96. percben. 20 méterről engedett el egy lövés szabadrugásból, de a sarokból még ki tudta tolni a labdát a norvég kapos Nyíland. Elefántcsontpart Norvégia, tehát 1-2. A legjobb 8 közé jutásért majd Brazíliával játszik a norvég válogatott.
16: Következzenek a főszereplők, először a győztes gólt szerző norvég Erling Haaland, akinek ez volt az 5. találata a világbajnokságon.
13: Erling Braut Haaland,
18: åttondelsfinale i ett VM.
13: Erling Braut Haaland. Milyen érzés ez? Hát elképesztő. Ez egy olyan út volt, aminek nagyszerű részese lenni. Nos, hát itt volt az a másodperc, amikor vártál arra, hogy a labda átgördüljön a gólvonalon. Mire gondoltál akkor? Nos, hát csak reméltem, hogy sikerül gólra váltani, ezt erre gondoltam. Egy, itt voltál egy viking sisakban, az emberek sírnak, extázisban vannak. Ez mit jelent számodra? Nos, ez elképesztő, hiszen 28 éve volt ilyen, úgyhogy tényleg nagyszerű, és nagyon jó ennek részese lenni, és látni, hogy egész Norvégia támogat minket. És úgy gondolom, hogy ez megváltoztatja Norvégiát örökre. Milyen messzire juthatok? Mit gondolsz? Mit érzel? Nos, én úgy érzem, hogy van egyfajta egység, együtt vagyunk. Nem is tudok egy norvég szót, kifejezést találni erre most, de mégis ez olyan dolog, ami ez összeköt minket jobban, mint ahogy általában együtt vagyunk, és ez nagyon megindító. És a mai teljesítmény, mesélj erről egy kicsit. Nos, most hát a 32-es körben a 16 között, hát nem olyan egyszerű ez, hiszen nagyon nagyszerű országok vannak itt, és nem lesz könnyű természetesen a következő körbe eljutni, úristen, de mégiscsak szerencsések is voltunk, és gyakúgy, mint ahogy a legtöbb meccsen itt is diadalmaskodtunk, nem volt könnyű, de sikerült. És mit fogsz csinálni most? Nos, hát most, hogy sikerült, bejutunk egyrészt a világbajnokságra, kijutunk a VB-re. Ez korábban nem sikerült, most sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Martin nagyon jól dobolt, jobban, mint valaha, nagyszerű volt, ugye? Igen. Nos, hát Brazília, New Jersey-ben ez lesz a 16 között. Milyen érzés ez? Elképesztő, hogy Brazília ellen játszhatunk majd a 16-ok között. Ez tényleg elképesztő. Olyan, mint ez az egész elképesztő út. És mit gondolsz, milyenek a lehetőségeid majd ezen a meccsen? Hát nagyon kevés esély van.
16: Haaland után következzék a norvégok szövetségi kapitánya Ståle Solbakken.
13: Ståle Solbakken, ez a pillanat, amikor a záró sípszót hallottad, és elkezdett mindenki sírni. Milyen érzés volt ez? Nos, hát a szenvedés. Hiszen nagyon nehéz volt mindehhez képest, ami eddig átmentünk, de mégis egy olyan teher volt, egy olyan teher, amit sehol máshol nem tud megtapasztalni az ember. És aztán a végén egy olyan dologban kulminálódott, amit csak ilyenkor lehet érezni ebben a sportban és ilyen játékokon. És elégedett az, ami történt a pályán? Igen, nagyon elégedett vagyok, hiszen egy nagyszerű csapat ellen játszottunk, akik fizikai értelemben szörnyek voltak, és hát megnyertek egy csomó párharcot is, de aztán változott a mérkőzés karaktere, hiszen egy picivel több esélyünk, lehetőségünk volt, mint nekik, és ezt hiszem, hogy ez egy olyan győzelem, amit meg érdemeltünk, de mégiscsak megszenvedtük ezt. De hát mégiscsak nem tudtak először gólt lőni. Haaland azt gondolja, hogy ez meg fogja változtatni egész Norvégiát, ami itt történt. Én is így gondolom, úgyhogy legközelebb, amikor mi majd kvalifikálunk, akkor az ilyen fajta várakozás, vágyakozás, ami ezt megelőzte, ilyen nem lesz még. Aztán a keleti part, New York, most pedig elmegyünk majd Boston, aztán vissza New Yorkba, úgyhogy tényleg nehéz elmagyarázni ezt az érzést szavakkal. Köszönöm szépen!
16: az Elefánt Csontpartiak Szövetségi kapitányát is meghallgathatjuk, Emel Zefáét.
18: Alors coach, le parcours s'arrête en 16e de finale après avoir brisé le plafond de
13: vœux. Nos szövetségi kapitány itt ért véget. Nagyon sok kihívásod kellett, hogy átmenjenek, de nagyon sok kísérletük volt. Igen, hát erről szól a futball, erről szól a labdarúgás. Amikor lehetőségeink, esélyeink vannak, ezeket meg kell ragadni és gólra kell váltani. Nagyszerű munkát végeztünk azzal, hogy lekötöttük őket, fogtuk őket, de végezetül egy góllal kikaptunk a végén, de mindent beletettek a játékosaink, nagyon erősen küzdöttünk, és egy bátor vitéz csapat volt, és jól is védekeztek. Mik a tanulságok, amelyeket levon ebből a kalandból itt a világbajnokságon? Nos, hát ez a világbajnokság teteje, ez top level, úgyhogy itt végig koncentráltnak kell lenni, és független attól, hogy ki az ellenfél, így kell játszani. Ez volt az első alkalom a játékosaink számára, szerintem belenőttek, és legközelebb még keményebbek lesznek. Nos, hát az elefántcsontpartiak vártak erre a történelmi előrejutásra, hogy a 16 közé jutnak. Mit mond nekik? Mindent beletettünk, a legtöbbet kihoztuk magunkból, sajnálatos módon ez ma nem sikerült, nem jött össze, folyamatosan keményen fogunk küzdeni ebben a csapatszellemben együtt. Köszönöm szépen!
16: Hallgassuk meg állandó szakértőnk Bene Ferenc véleményét is a Norvégia Elefánt Csontpart BB mérkőzésről.
19: Nagyon nehezen indult a találkozó, hiszen gyakorlatilag a 39. percig Nusza góljáig teljesen egysíkú volt, ötlettelen mindkét csapatnak a támadójátéka. Egyértelműen érezni lehetett, hogy abból indulnak ki a csapatok, hogy lehozzák nullára a találkozót, tehát ne kapjanak gólt, esetleg ha másik hibájából tudnak kontratámadásokkal érvényesülni, akkor megvan a mérkőzés, de szinte teljesen mindkét csapat túl volt biztosítva. Na hát igen, ugye 1-0-as állásra fordultak a csapat, és ez azért kimozdította a komfortzónájukból mindkét csapatot. Egyrészt a norvég válogatott egy picivel mélyebbre húzódott, és még stabilabb védekezésre rendezkedett be, de még pont annyira, hogy nem húzta magára az elefántcsontparti csapatot, és bizony a kontratámadások által, hogyha egy picivel pontosabbak lettek volna, akkor eldönthették volna a találkozót. Az elefántcsontparti gárda pedig elsősorban a kvalitási, tehát a játékosaik, főleg a támadók kvalitásai alapján tudott volna érvényesülni, de csak a 74. percben koronázta gól a próbálkozásaikat. Itt éreztem először, hogy a gólhoz képest volt egy 5-10 perces periódus, amikor elkezdtek az elefántcsontparti játékosok sokkal bevállalósabban futballozni, sokkal több egy-egy elleni játékszituációt alakítottak ki, volt kényszerítőzés, voltak kombinációk, és egész egyszerűen egyéni kvalitásban azért nem rossz ez az elefántcsontparti csapat, de nagyon kevés hasznát húzta ebből az a mérkőzés folyamán a csapat, és nagyon keveset vállalkoztak elsősorban. Na, itt fordult egy érdekes hajrájába a mérkőzés, hiszen a norvégok 1-0-nál eldönthették volna a találkozót, viszont ahogy a futball büntetni szokott, egy-egy lett a találkozó állása, viszont jött Holland, akit addig keveset lehetett megjátszani, nagyon kevés szerért labdával, nagyon kevés gólhelyzetet alakított ki, de mindvégig érezni lehetett, hogy ha ő egyszer komoly gólhelyzetbe kerül, akkor el tudja dönteni a találkozót. Így is lett egy középpályáról való mélységi beindulása. Bergre nem figyeltek az elefántcsontparti védők, a keresztpasszát pedig Holland az üres kapuba helyezte. Hát ez Holland zsenialitása, hogy gyakorlatilag az első komoly helyzetéből eldöntötte a találkozót, de kellett hozzá Bergnek a mélység indulása, amivel zavart keltett az elefántcsontparti védelmen. Igazából két stabilan védekező és szervezett csapat gárdájából a norvég talán egy picivel közelebb állt a győzelemhez, és így megérdemelten jutott a legjobb 16 közé.
16: Norvégia tehát 2-1-re legyőzte elefántcsontpart együttesét, és a mezőny első európai csapataként bejutott a 16 közé. 23 órától Franciaország Svédországgal csap össze, míg hajnali 3 órától Mexikó Ecuador ellen lép pályára. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A jelen és a közeljövő után tekintsünk vissza a közelmúltra, egészen pontosan az előző játéknapra a labdarúgó világbajnokságon, amikor is Németország és Hollandia is búcsúzott. A németeket Paraguay, a hollandokat Marokkó búcsúztatta egyaránt 11-es párbaj után. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmannnak kiesés után kijelentette, nem kíván távozni. Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke pedig elmondta, még nem jelölték ki, mikor foglalkoznak a nemzeti csapat VB szereplésével. Ugyanakkor kiemelte, egyszerűen lehetetlen, hogy a megszokott módon folytatódjon a munka. A hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman még nem döntött el, hogy folytatja-e munkáját a válogatott élén. A hollandok és a németek leszerepléséről is beszélt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Várhidi Péter, Edvi László kérdezte.
20: Hát a végeredmény mindenképpen meglepetés, attól függetlenül, hogy sem a németeket, sem a hollandokat nem vártam én a nyolcba se. Tehát nem olyan minőségi válogatottakat tudnak most már létrehozni, akik képesek lehettek volna, szinte mondhatom, hogy világsztár nélkül. Hiszen most, hogyha egy kicsit elemeznénk a futballt, és jobban bele tudnánk menni, hogy milyen stílusú futball játszik ma szerepet, és milyen stílusú futballban találjuk meg a sztárokat, akkor ez nem Németország és nem Hollandia. Elég is sablonos a játékuk, és inkább csak hát a múltbeli szeretet. Hogyha azt nézzük, hogy Németország hányszoros világbajnok, vagy Hollandiában micsoda sztárok nevelkedtek fel, és ugye VB döntőket játszottak többet is, úgyhogy ebből a szempontból kicsit nosztalgikus a visszagondolás, de a mai válogatottban egyetlen egy olyan játékost nem érzek, aki mondjuk mérkőzéseket képes lenne eldönteni, és mondjuk egy végcélt kitűzni, akár egy döntőbe jutást, vagy egy elődöntőbe jutást.
21: Rádióban nagyon-nagyon nehéz beszélgetni a további útról, de megpróbálunk. Tehát mondjuk négy negyedre ezt a táblát, ezt a 32-es táblát. Na most az egyik negyedbe, ahol ugye Németország, illetve Hollandia volt, ott már a négy találkozóban hármat lejátszottak, tovább jutott ugye Marokkó, tovább jutott ebben a negyedben Kanada, tovább jutott Paraguay. Na most itt van negyediként Franciaország. Na róluk mi a véleményed? Ők elmehetnek a döntőig?
20: Őket feltétlenül odaérzem, igen, hiszen sztárjátékosokkal vannak teli, és Európában szinte hétről hétre találkozunk a játékosaikkal, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ők mindenféleképpen mindenképpen az elődöntőből várom őket, a döntőről ne beszéljünk még, de akár egy végső siker elérésére is, hiszen ha csak két nagyon komoly sztárt keresünk ebbe a csapatba, akár Dembélét, akár pedig Mbappét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ők az első 6-8 futballistában mindenféleképpen benne vannak, akiket Európa szerte ismerünk, és az Európa szerte játszó bajnokságokban szerepelnek.
21: Igen, nyilván nem könnyű most esélyekről beszélni, főleg az elmúlt találkozók után, de ugye Franciaországnak az útja nagyjából, mint említettem, a legjobb négyig akár még sima is lehetne. Na, ott találkozna majd Portugália, Horvátország, Spanyolország közül valakivel, vagy természetesen vannak még ott a belgák is ezen az ágon. Beszéljünk kicsit akkor erről az ágról, tehát Portugál, Horvát, Spanyolág, ugye Portugália, Horvátországgal találkozik, majd ennek a meccsnek a továbbjutója, a Spanyolország, Ausztria továbbjutójával. Ez egy olyan déli csoport, olyan délies ibériai futball. Melyik csapat tetszik neked ezek közül, a portugál, horvát, spanyolból? Melyik az, amelyik legtovább mehet, akár az elődöntőig is?
20: Hát én szerintem egyértelműen Spanyolország. Azért a portugálok egy teljesen latinos futball, ezeket azért évtizedek óta már figyeljük, és évtizedek óta tudnak örömet szolgáltatni azoknak a szurkolóknak, akik szeretik a játékos futballt, azt az igazi latinos futballt, tehát a spanyolok ugyanide tartoznak, viszont a spanyoloknál sokkal több sztárjátékossal, sokkal több olyan játékossal, akik mérkőzéseket döntenek el, és én a portugálokat mindig úgy jellemeztem, valamikor még 20 évvel ezelőtt is, hogy nagyon szép a pociuk, de nem nagyon törekednek a gólövésre. Tehát sokkal jobban el vannak a mezőnybe, a 16-osig káprázatos dolgokat művelnek, de a 16-os környékére már nem tudnak túl eredményesen eljutni. Hát aztán lehet, hogy ráncáfolnak majd a későbbiekben, de nagyon ritka az a meccs, ahol sokgólos meccseket játszanak.
21: Nem tudom, én személy szerint az egész 32-es táblán a Portugália-Horvátország meccset várom talán a legjobban, nem tudom, hogy vagy te ezzel.
20: Hát mindenféleképpen, ha azt mondjuk, hogy hol vannak olyan két csapat, akik azért már jutottak el európai szinten komoly helyekre, akkor mindenféleképpen a horvátokat is, bár a horvátok is túl vannak már a zeniten. Azért ott is a Modricot egy extra klasszisnak tekintjük, azért már ő is jó van 30 fölött, úgyhogy már ő sem képes arra, hogy 90 percen keresztül egyformán teljesítsen. úgyhogy a horvát futball is jóval gyengébb, mint az előző években. Hogyha egy kicsit összehasonlítom a német-holland futballt a portugál-horváttal, akkor mind a négy csapatnál azt mondom, hogy egy picit leszállóákba van ez a négy csapat. Nagyon nagy meglepetés lenne számomra, ha ezek közül bárki a négyig elmenne.
16: És maradunk továbbra is a foci VB-nél. Delay, delay, delay, ezt mondja az asszisztens a labdarúgó játékvezetőnek, ha a protokoll szerint tudatni akarja, hogy megvárja ugyanaz akció végét, de utána beinti a lest. Mindezt Vad Anita nemzetközi játékvezető asszisztens árulta el, aki a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorának vendége volt, és aki Szegő Tiborral osztotta meg tapasztalatait a nagy világversenyekről is.
0: 48 csapatosra bővíthették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
2: Hát ugye ezt a féleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
0: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
2: Igen, hát igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val. De például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
0: Ez majdnem 3 hét.
2: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekbe, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, amin mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is, illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, a csapatok taktikáját, tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során.
0: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
2: Igen.
0: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldi.
2: Igen.
0: Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
2: Hát,
0: te ezt hogy oldod meg?
2: Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Ugye nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionba megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribunról nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
0: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
2: Igen, mindenképpen szerintem ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
0: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt,
2: igen,
0: végtelenség,
2: igen.
0: A bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
2: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
0: Szetrengés, mert egy percre le lehet küldeni,
2: igen,
0: a
2: játékost. Igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
0: És a cserét is időben el kell végezni,
2: igen.
0: Tehát 10 másodperc
2: igen.
0: Alatt bárhol van
2: igen.
0: A pályán,
2: igen.
0: El kell, hogy hagyja
2: igen.
0: Az a játékos.
2: Igen.
0: Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleményed? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus klasszikus gól öröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva terül ki, hogy gól volt.
2: Igen, hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályáról tanítják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban egy szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra kerül, tehát igazságosabb.
0: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
2: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Ami azt jelenti, hogy
0: késleltetni fogod a döntést.
2: Igen. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az zászlómat, és les fogok jelezni.
16: Gonzalo Ramos a Paris Saint-Germaintől az AC Milánhoz igazolt, jelentette be hivatalos közleményében a milánói klub. A portugál válogatott csatár 2031. június 30-áig szóló szerződést írt alá. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. Az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást csak az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok Lőrinc Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg. Így a jelölő bizottság őt javasolta felvenni a Magyar Birkózó Szövetség július 17-i elnökválasztó közgyűlésének hivatalos jelölő listájára. Az eddigi elnök Németh Szilárd május 29-én mondott le posztjáról. A magyar junior kézilabda válogatott nem jutott negyeddöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mivel 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. LeBron James az észak-amerikai kosárlabda liga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhír szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A négyszeres bajnok James az elmúlt 8 szezont a Lakersnél töltötte, és kulcs szereplő volt, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t. A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. Még nem tudja, hol folytatja pályafutását, de lehet, hogy Magyarországról vonul vissza hanga Ádám, a spanyol Badalonától távozó magyar kosárlabdázó. A 16 évnyi légiós élet után hazaköltöző korábbi Euroliga győztes klasszis Csanádi Kristófnak nyilatkozott.
1: Az elmúlt 2 szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén 1 mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárlabdán kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be. Tehát, hogy nyilván még ugye, amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt 2 évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, de nyilván miért? Az edzések. Hát azért edzésre már, most azért nem akarok hazudni, edzésre azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje az azért sokkal nehezebb időszak. persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része ezért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez az a kérdés, az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd jövőben.
3: Gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
1: Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a vizsergést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak. Nyilván közben is mindent meghallgatok, pontosan ezért volt ugye az a kommunikáció az elmúlt időszakban ugye a Badalona felé, tehát ez nem egy visszavonulás volt, hanem elköszöntünk a Badalonától, és most várjuk azt, hogy milyen olyan lehetőségek vannak sportszakmailag, és nyilván ugye utána pedig, ami talán még fontosabb, hogy a családommal hogyan tudjuk ezt igazából működővé tenni, mert ugye nyilván most valószínűleg éven szinte hazaköltöztünk, tehát most van egy stabilitás az életünkben, ezt nem feltétlenül szeretném felrúgni, úgyhogy most egy ilyen várakozó állapotban vagyok, ahol teljesen kizárom a kosárlabdát, tehát ez egyetlen interjú valószínűleg, amit fogok csinálni most itt az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
3: Köszönjük szépen.
1: Senkivel nem fog se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig az tényleg az a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
3: El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
1: Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom, persze. Hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még továbbra tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
16: A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest, Szolnokon. A Sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket. Berő Emesét hallották.
15: Ez volt a Sportvilág.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra van, jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Újabb túlélőt találtak Venezuelában. 6 nappal a földrengés után egy 3 éves kisfiút sikerült kimenteni a romok alól. A legfrissebb összesítés szerint a katasztrófa halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett, több mint 10.500-an megsérültek, további 10.000 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Növekvő terrorfenyegetettségre figyelmeztet Iránnal kapcsolatban a Holland Terrorelhárító Központ. A szervezet fél éves jelentésében azt írja, a lehetséges támadások fő célpontjai izraeli, zsidó és amerikai célpontok lehetnek. A Hollandia területén tervezett terrortámadás kockázatát továbbra is jelentősnek tartják, és arra is figyelmeztetnek, hogy az Iránnal összefüggő fenyegetés a konfliktus befejezése után is folytatódhat. Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. Ebben rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről. Ajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke elmondta, a V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Jelentős változások lesznek holnaptól a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjak alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord. Széchenyben már délután 42 fokot mértek, ami 1 fokkal magasabb, mint a 19 évvel ezelőtti csúcs. Budapesten pedig lágymányosan regisztráltak 41 fokot, ami 3 fokkal magasabb az eddigi csúcsnál. Holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok várható. Érezhető enyhülésre csütörtöktől lehet számítani.
0: Műsorajánlat. Tiszta sport. Daun kosárlabda világbajnokság Körmenden.
2: Ez most az argentin-török meccsnek a fináléja, ugye?
3: Igen, igen, az utolsó negyednek az utolsó percében vagyunk. Hát világszínvonalat láthatunk. Az argentin csapat rendkívül taktikus, rendkívül fegyelmezett, rendkívül jól dobnak a srácok.
1: Labdapattogás, sípszó, dübörgő biztatás. A körmendi sportcsarnokban nemzetközi kosaras csapatok mérkőztek. Mint egy hagyományos tornán, de mégsem teljesen ugyanúgy. A világbajnokságon résztvevő sportolók valamennyien Down-szindrómával élnek.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: 1776-ban az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásával elkezdődött a történelem talán legnagyobb társadalmi és politikai kísérlete. A nagy évfordulón az amerikaiak megosztottak azzal kapcsolatban, hogy miként értelmezik az alapítást és az azóta eltelt 2,5 évszázadot. Egy azonban változatlan, a kezdetektől jelen van az a tudat, hogy az Egyesült Államoknak küldetése van a világban.
0: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Nagyok.
6: A Kárpát-medence magyarságának egyedülálló gazdagságú szellemi és tárgyi hagyományainak éltetése, megőrzése és népszerűsítése történészként és táncos koreográfusként is szívügye. A határon túli magyarság kivált a moldvai csángok története, sorsa, kultúrája iránti érdeklődés végigkíséri az életét. Vendégem a Kossuth harangozó és Martin György díjas dr. Diószegi László koreográfus történész, a határon túli magyar vonatkozású épületeket mentő Teleki László alapítvány vezetője. Várjon őket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor szerdán este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
7: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
8: Büszke vagyok a Tisza kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk. Ezt írta Magyar Péter a közösségi médiában június 28-án. Hétfőn pedig a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában is kitért a fél száz nap eredményeire, mely egyesek szerint óriási rohamtempó, míg vannak olyanok is, akik sokkal több kézzel fogható eredményt várnának az új kormánytól. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Sebestyén Gézát, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét.
9: Jó napot kívánok!
8: És itt van velünk Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője is. Köszöntöm.
10: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
8: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát, hogyha már tegnapi parlamenti ülésnap, akkor itt van egy tényleg minden felett álló vihar, amit láthattunk, ugye Frosthofer Ágnes és Magyar Péter parlamenti csörtéjéről lenne szó, amit már nagyon sok elemző nagyon sokféleképpen értelmezett. Ugye azt kell tudni, hogy a házelnök megvonta Magyar Pétertől a szót, és ebből a keveredett ki egyfajta, hát mondhatjuk úgy, hogy kalamajka. Most, mielőtt bejöttem ide a stúdióba, már azt láttam, hogy Magyar Péter egy olyan képet posztolt, hogy Ágnessel együtt kávéznak, és mint hogyha szent lenne a béke közöttük. De hát mit lehet erről az ügyről tudni, és egyáltalán miért kapta ezt föl ennyire a közvélemény?
10: Talán, hogy az egész téma felül közelítjük meg ezt a kérdést. A politikai mézes hetek tartanak. Nagyjából, ha a hát általános, talán mondhatjuk azt, hogy elemzői konszenzust nézzük, akkor a 100 napnak ugye a felénél tartunk, amit szoktak ilyennek nevezni, és hát ennek ellenére már most elő tudnak ilyen viták jönni, mert hogy ebben ezeknek a mézes heteknek az eddigi időszakában is láttuk azt, hogy a miniszterelnök, hogy úgy fogalmazzak, meglehetősen szokatlan stílust visz a parlamentben. Ez jelenleg társadalmi nagy visszatetszést nem vált ki, hiszen ahogy említettem, még a társadalom nagy része meglehetősen pozitívan értékeli, van ilyenkor egy győzteshez húzás, ezt a fogalmat is sokan ismerik, tehát egy ilyen pozitív felhajtó erő van ott a Tiszapárt mögött. Ugyanakkor ezek a stílusbeli nehézségek, ezek a jövőben nagyobb gondot is okozhatnak a Tiszapártnak és Magyar Péternek, és ennek az első jelét vagy előszelét látjuk most tulajdonképpen.
8: És hát ez egyrészt előszele valaminek, ugye ez, de talán az egy külön műsort adnak ki, hogy már elemzők pedzegetik az itt is, hogy ezzel a köztársasági elnöki posztra készíti fel a házelnököt Magyar Péter, de hát majd meglátjuk, ezt is az idő eldönti, mint ahogy az idő dönt arról is, hogy valóban nagyon sok intézkedést indított el a Tisza kormányzat. Ebbe talán a legfontosabb, amit mindenki nagyon várt, hogy az Európai Uniós pénzek hazahozatalával mi lesz. Ezt most Magyar Péter ebben az 50 napban sikerként könyveli el, de hát tulajdonképpen ez egy folyamatnak a kezdete. Beszélhetünk e tekintetben sikerről?
5: Nyilván minden olyan pillanat, amikor azt gondoljuk, hogy közelebb kerülünk az uniós pénzekhez, az alapvetően sikernek tekinthető, és ugye volt egy, valóban volt egy tárgyalás Ursula von der Leyen, illetve Magyar Péter között, amiután mind a két fél nagyon optimistán nyilatkozott, de igazából a nyilatkozatnál tovább nem jutottunk, tehát nem csengedek még az euró milliárdok a magyar költségvetésnek a kasszájában. Nyilván akkor lesz majd igazán haszna ennek, és akkor fogjuk igazán látni azt, hogy ez a megállapodás ez milyen jól működik, ahogyha ténylegesen érkeznek Magyarországra ezek a források. Sajnos olyan szempontból azért mindenkit kicsit le kell hűtenem ebben a külön, ebben a meleg időjárásban, ebben talán külön érdekes, hogy nem az fog történni, hogy mindenkinek külön-külön majd a bankszámláján meg fog érkezni ennek az arányos része, ennek a nagyjából a magyar GDP 13%-et kitevő összegnek, hanem ezeket olyan fejlesztésekre kapja majd a magyar kormány, a magyar állam, amik nagyon sokszor egyébként társfinanszírozás keretében valósulnak meg, tehát sokszor ez magyar költségvetés részéről is majd kiadásokkal fog járni, de egyébként, hogyha azt nézzük ezt a hurrá optimizmust, hogy milyen sok minden történt ebben az 50 napban, azért a gazdasági oldalról kicsit kevésbé látom ennek az optimizmusnak a megalapozottságát. Ha csak összevettem mondjuk egy másik kormányjal, ami szintén kétharmados felhatalmazást kapott, és ugye kormányváltás is volt, tehát ez a 2010-es Orbán kormányra gondolok, a második kormányra. Ugye ő náluk az első 50 napba belefért egy 29 pontos gazdasági akciócsomag, aminek része volt ugye a személyi jövedelemadónak az egykulcsos áttétele és jelentős csökkentése. Benne volt a társasági nyereségadónak a gyakorlatilag lefelezése, és benne volt egy nagyon komoly devizahitel mentő csomag is. Ugye most ehhez képest azért gazdasági téren nem igazán látok hasonló jellegű intézkedéseket. Ugye voltak belengedve adócsökkentési tervek, de nem történt előrelépés az első 50 évben, 50 napban, bocsánat, illetve hogyha azt nézzük, hogy a devizahiteles, devizamentő csomaggal szemben mi áll, akkor most ebben az 50 napban ebből ugye a kamatstopnak az eltörlése történt meg, tehát amíg ugye a 2010-ben az átlag magyar, az átlag állampolgár az gyakorlatilag lélegzetvételhez jutott egy nagyon komoly, nagyon nehéz helyzetben, amikor a devizahitereknek a kamatai, a törlesztései azok elszálltak, most pedig ugye azt kapták meg, hogy magasabb törlesztőrészletet kell fizetniük.
8: Az 50 napnak a gazdasági eredményeiről is mindenképpen beszélünk még, de hát politikailag is egy úthenger indult el a Tisza kormányzatnál, és azt mondta Magyar Péter, hogy erre a felhatalmazást a szavazóik adták. Hát, hogyha össze kéne foglalni az 50 napnak a politikai mérlegét, hogy milyen intézkedések történtek, akkor mennyire helytálló az, hogy elindult a Tiszás úthenger?
10: Hát ez az úthenger, ez sokakat maga alá gyűr, és félő, hogy a sokak között ott vannak gyakorlatilag azok az értékek is, amelyeket korábban nagyon sokan követeltek az előző kormánytól, és amely követelők között ott volt többek között Brüsszel, az Európai Bizottság is. Tulajdonképpen sok olyan elemet látunk, amire utalt már Magyar Péter a kampány során is, ugyanakkor érdemes azt figyelembe venni, hogy ezek a lépések sokszor nem olyan formában valósulnak meg, amelyek a jogállamiság keretei közé beszoríthatóak volnának. Nem véletlenül érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, hiszen itt gyakorlatilag kettő esetben is személyre szabott jogalkotást láthattunk. Tulajdonképpen a politikai ellenfeleit jogi eszközökkel zárja ki a mostani kormányzat a további politikai versenyből. Orbán Viktorról és ugye Súlyog Tamásról beszélünk, ráadásul Súlyog Tamás esetében úgy, hogy ő a Tisza párttal szemben a választást követően komoly ellenállást nem tanúsított, sőt gyakorlatilag egy olyan államfőszerep felfogást vitt tovább, amelyik nem lép komoly konfrontációba a kormányzattal. Emellett látjuk azt is, hogy gyakorlatilag az egész jobboldalt, az egész Fideszt igyekszik lefejezni alkotmányjogi eszközökkel a Tisza párt, és ellehetetleníteni azt, hogy a legfontosabb jelenleg ellenzéki politikusok azok a következő választáson megmérettethessék magukat.
8: És ebben az az érdekes, hogy azok a politikusok is beleeshetnek, akik például a Tisza győzelme érdekében az ellenzéki oldalon mondjuk hátrébb léptek annak reményében, hogy majd egy 4 éves ciklus után újra tudjanak
10: indulni. Ez így van, ugyanakkor sok esetben az tűnik ki, vagy az a motiváció sejlik fel, ezt ki döntse el, hogy itt egyfajta politikai bosszúállásról van szó, és a politikai ellenfél teljes tönkretételéről, és egyébként ez csak a kirakat, mert ehhez képest igyekeznek lejjebb is menni a Tisza párt részéről, és a mostani kormányzat részéről is, és nagyon sok hát politikától távolabb álló, akár szakértő is lefejezésre kerül, és az államigazgatásból, diplomáciai karból történő kirugdosásuk történik meg, attól függetlenül, hogy ez a későbbiekben a magyar embereknek a kárára válhat. Nem beszélve arról, hogy ez a fajta bosszúállás újabb bosszúállást szülhet a későbbiekben, hiszen láttuk azt most is, hogy mindenek vége szakad egyszer. Most a kezdetén vagyunk, és hát nagyon elrugaszkodott ez a gondolat, de fontos felhívni a figyelmet arra, hogy érdemes hosszabb távon is gondolkodni, hiszen azok, akik most bosszút állnak, azok a későbbiekben könnyen hasonló bosszú súlya alá kerülhetnek.
8: Ugye arról beszéltünk, hogy inkább talán

0: hogyha megnézzük ezt így az összköltségvetéshez képest, akkor ennek mekkora jelentősége van?
1: Ez inkább egy szimbolikus gesztus. Politikai a hasznát értem egyébként. Tehát nyilván van a magyar emberekben különösen, és azért az elmúlt választási harc az erre rá is játszott. Van egyfajta irítség az elittel szemben, van egyfajta negatív szemlélet a gazdagokkal, vagy jobb jövedelmükkel szemben, ami nyilván akár megalapozott is lehet bizonyos esetekben, de azért így általánosságban szerintem az, hogy mindenki, aki pénzt keres, az ördögtől jön, ez egy komoly probléma, hiszen azért gondoljuk bele, hogy egy vállalat vezetője sem azért keres sok pénzt, mert a részvényesek szeretik elégetni a saját vagyonukat, ugye egy normál részvénytársaságnál a vezérigazgatónak a fizetése az a részvényeseknek a nyereségéből, potenciális nyereségéből megy el. Minden részvényesnek az első érdeke az, hogy az ő haszna az növekedjen, akkor fog odaadni pénzt, egy magasabb fizetést a cégnek, a vezetőjének, ha azt gondolja, hogy neki ez megéri, és ebből neki a napnak a végén haszna van. Hogyha azt nézzük, hogy a magyar államháztartás az gyakorlatilag a magyar állampolgároknak az érdekét képviseli, tehát ez olyan részvénytársaság egy kis képzavarral, amit minden egyes magyar ember, mint részvényes működtet, akkor nekünk nem biztos, hogy ez az érdekünk, hogy nagyon olcsón kifizethető, nagyon alacsony bért kereső emberek vigyék az országnak a fontos döntéseit, és döntsék el azt, hogy merrefele menjen az országnak a szekere, hanem sokkal inkább az érdekünk, hogy olyan emberek kerüljenek az ország élére, vagy akár döntési pozíciókba, akik a legjobb szakemberek és a legjobb döntéseket hozzák, amivel az országnak majd a napnak a végén jó lesz. Tehát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy ilyen fizetéskorlátozás, akár önkormányzati, akár a parlamenti szinten az egy jó irány lenne. Nyilván, ha túl van a fizetve, az nem jó, tehát olyan béreket kell, hogy keressenek, ami indokolt, de hogyha nagyon csökkenteni szeretnénk a fizetésüket, akkor az lesz a vége, hogy olyan emberek kerülnek majd oda, akik nem végeznek minőségi munkát, és tegyük hozzá azt, hogy ugye emellett a fizetés korlátozás mellett ott van egy másik törekvés is, ami a mandátum idejét szeretné korlátozni. Azért, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, ki az, aki egy politikusi karriert meg fog célozni, hogyha azt látja, hogy egy választáson el fog indulni vele szemben 4-5 másik jelölt, tehát eleve minimális az esély annak, hogy ő nyerni fog, de ha véletlenül még nyer is, lesz egy rossz fizetése, legfeljebb 8 évig, és aztán majd kereshet állást a privát szektorban, ha csak nem valami vagyonvédelmi hivatallal kell neki majd pereskedni éveken keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz üzenet így, egy nagyon komoly kontraszekció lehet egy ilyen folyamatnak a vége. A napnak a végén szerintem az az érdeke Magyarországnak is, mint ahogy ha körülnézünk más országban, de nem látunk egyébként ilyet, hogy leszorítanák a fizetéseit a politikusoknak, vagy akár korlátoznák azt, hogy mennyi ideig vannak az átlag parlamenti képviselő a parlamenti munkáját, mennyi ideig végezheti, és nyilván ennek az a fő oka, hogy eleve sok érv szól az ellen, hogy valaki politikai pályára lépjen, nem érdekli egy országnak sem az, hogy hogy mondjam, a legjobb szakemberi azok mindenképpen más karrierbe gondolkozom.
0: De a Tisza kormányzat nem csak elvet, hanem adott is. Itt van a pedagógus béremelés.
2: Ugyanakkor azt látjuk. Egyébként fontos, hogy minden, ami megtörténik, azt ismerjük el. Uniós források terén előrelépés, más kérdés és kontextusba helyezi a dolgot, hogy esetleg ezt máshogy is el lehetett volna érni, és erre a másik politikai oldalnak is volt elképzelése, csak egy erőteljesebb fellépés folytán. Ugyanakkor például a pedagógus béremeléssel kapcsolatban azt látjuk, hogy a pedagógus szakszervezetek most léptek fel egy meglehetősen komoly követelésre a kormányzat felé, és várják, hogy valamiféle megoldást nyújtsanak az ő problémáikra. Úgyhogy miközben megy ez az erőteljes politikai adókapok, az látszik, hogy egy kicsit már úgy kezd a parázs úgy egy kicsit felizzani itt-ottam ott alul, és talán az sem biztos, hogy véletlen, hogy a jelenlegi miniszterelnök már azt kezdi el pedzegetni, vagy abba az irányba halad, hogy visszafelé mutogasson gazdasági téren, és a gazdasági hiánynak a problémája, a költségvetési hiánynak a problémáját minden jobban megpendítse, miközben egyébként

0: az első a kormányzatnak az első napjai, meg ott a parlamenti meghallgatások, a miniszterek meghallgatásai folyamatosan arról szóltak, hogy milyen plusz juttatások jönnek majd, és milyen adó csökkentések. Már akkor voltunk sokan, akik feltették a kérdést, hogyha valóban olyan rossz gazdasági helyzetben van az ország, mint ahogy arról akkor is beszéltek egyébként, akkor ezeket miből óhatják megoldani, és talán ez a visszafelé mutogatásnak az élesedése az arra enged következtetni, hogy itt a vállalásoknak az érdemi, anyagi pluszt hozó része az részint megkérdőjelezhető.
1: És akkor még egy pozitívumról beszéljünk ennek kapcsán, amit szintén Magyar Péter posztjában olvashattunk, hogy az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, és mégis közben azt halljuk, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben talán még soha nem volt Magyarország.
2: Egyetértek Jánosra abban, hogy ami eredmény, ezt el kell ismerni. A forint, hogy erős, nyilván ez nem független attól, hogy a Tisza párt nyert, mert azt is hozzá kell tenni, hogy azért aktívan nem igazán kellett ezért tenniük sokat, és nem is nagyon tettek érte. Sokkal inkább arról van szó, hogy van egyfajta bizalom a tőkepiacokon az új magyar kormánnyal szemben, de tény az, hogy az erősebb forint az olcsóbbá teszi az államadósságnak a finanszírozását, és nem csak a forint lett erősebb, hanem a hozamszintek is lejjebb mentek. Tehát ez valóban a költségvetés szempontjából ad egy fajta ugye mozgásteret a költségvetésnek, hogy kisebb kiadásai lesznek. Ez mindenképp egy pozitív folyamat. Az, hogy az infláció mennyi, az nyilván azért nem a Tisza pártnak az elmúlt párhetes tevékenységének az eredménye. Itt sokkal inkább amiket bejelentettek, vagy amik a csőben vannak, akár ugye a védett áraknak az eltörlése a benzinkutaknál, ugye az árréstop kivezetéséről is vannak már hangok, tehát gyakorlatilag ezek inkább arról fognak szólni, hogy egyfajta magasabb inflációs szint várható inkább a gazdaságpolitikai lépések, vagy várható lépések következtében. Viszont mondom, az erős forint az köthető nyilván valamennyire a Tisza párthoz, de azért hozzá kell tenni azt, hogy az erős forint az exportőröknek egy nagyon komoly teher, és nem csak az exportőröknek, hogy általában őket szoktuk elsőként mondani, de aki egy magyar cég Magyarországon árul, neki is ugye az olcsóbb import miatt egy erősebb versennyel kell fölvennie itthon, az itthoni fogyasztóknál a versenyt, ami azt jelenti, hogy nehezebb helyzete lesz. Ez mind a kettő azt jelenti, hogy a GDP dinamikánk az akár rosszabb is lehet. Várhatóan ez az erősebb forint ez gyengíteni fogja a magyar növekedési mutatókat, a foglalkoztatásra ez egy nyomás fog helyezni. Látszik is a májusi foglalkoztatási adatokban, hogy rosszabbak, mint egy évvel korábban azonos hónapban voltak, és hát ugye bérdinamikánkat is ez vissza fogja majd fogni, tehát alapvetően azért ez nem biztos, hogy teljes szélességében csak optimizmusra ad okot, hogy a forint az erősebb, de nyilván, aki éppen most megy nyaralni külföldre, ő jobban váltja az eurót, jobban váltja a dollárt, tehát ez a hatás, ez világos, hogy ez pozitív.
1: És hát ismét egy Magyar Péter idézet ebből a vasárnapi posztból, visszatértünk Európába. Ilyenkor rögtön felmerül az emberbe a kérdés, hogy mert eddig hol voltunk, és ezt kérdezhetném akár politikai szempontból, akár gazdasági szempontból is.
0: Egy másik szövetségi rendszerbe kerültünk Európában. Egy a brüsszeli elittel barátságosabb a központi irányvonalhoz igazodóbb pontot látunk. De mindezek a kijelentések egyébként, amelyek az elmúlt 16 évre vonatkoznak a miniszterelnök szájából, ezek most jól hangoznak, mert a választók többsége látszik, hogy egyrészt jelenleg annak a 16 évnek a vége alapján ítéli meg azt a 16 évet jelen pillanatban. Illetőleg látszik, nem véletlen az, hogy olyan választási eredmény született, amilyen. Ugyanakkor a későbbiekben az elmúlt 16 évvel kapcsolatos kijelentések mind jobban fel fogják vetni azt a kérdést a miniszterelnök szavaival kapcsolatban, hogy ő akkor az első 14 évében ennek a 16 évnek hol volt. Tulajdonképpen a miniszterelnök a parlamentben is egy tatárjárásról beszélt 16 év kapcsán, amelynek hát legalább 12, de inkább 14 évének ő is tevékeny részese volt, és az akkori kormányzat berkein belül töltött be pozíciókat, úgyhogy ezek a kérdések majd a későbbiekben fel fognak merülni, de újra mondom, hogy a politikai mézesetek azok még abszolút tartanak. Ezt az időszakot nem véletlen használja ki a Tisza párt és Magyar Péter arra, hogy tulajdonképpen leszámoljon a politikai ellenfeleivel, illetve hogy ezt a hatást, ezt minél jobban kiterjesszen, mondom, akkor is, hogyha ez hát jogállamisági kérdéseket fölvet, ugye itt az igazságszolgáltatásnak a területére is bemerészkedik tulajdonképpen a kormányzat, illetve a parlamenti többség. A vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban láthattuk azt, hogy több helyen kivert a biztosítékot az, hogy semmilyen bírói kontrollt gyakorlatilag nem engedélyeznek ezzel kapcsolatban. Tehát így gyakorlatilag egy ilyen politikai motiváció alapján történő eljárás mehet véghez. És hát látjuk azt, hogy az Európai Bizottság is beszél arról, hogy figyeli az eseményeket, de hogyha itt a foci VB-nek a képi világát akarom megidézni, az nem sokat segít a nézőkön és az érintett játékoson, hogyha felrúgták, és a bíró végignézi az eseményeket, de a sípját nem veszi a szájához.
1: Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy a Tisza mekkora politikai felhatalmazást kapott, akkor az vitathatatlan, hogy a több mint 3 millió ember az egy óriási felhatalmazás. És talán az sem véletlen, hogy Magyar Péter pont ezért úgy zárta ezt a posztot, hogy a magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon. Tehát akkor nézzük meg, hogy kik nem mosolyognak, és akkor még lehet, hogy ide vehetjük a pedagógusokat is, akiknek, hogyha megnézzük, hogy ez a 0,4-es fizetésemelés az átlagban egy olyan 3000 forintot fog eredményezni, tehát véletlenül ők is ettől többet várnak, de ha gazdaságilag nézzük, és ugye Sebestyén Géza itt már célzott rá, akkor kik, akik nem mosolyognak most Magyarországon?
2: Ez egy remek kérdés. Annyit vitatkoznék a miniszterelnök úrral, hogy nyilván a választási eredmények nem azt mutatják, hogy a választás után merrefele mennek a dolgok, azt mutatják, hogy a választások előtt az átlag választópolgár, vagy hát a választópolgárok többsége szerint az irány az nem volt megfelelő. Hogy most a mostani irány jó vagy rossz, azt majd egy következő választás fogja majd eldönteni, és nyilván ilyen szempontból én szurkolok egyébként a kormánynak. Nyilván ez minket is érintett, magunknak is szurkolok, hogy majd 4 év múlva is azt gondolják a szavazópolgárok, hogy jó irányba mennek a dolgok. Egy kicsit azért egy több gazdasági intézkedést vártam volna, ami mondjuk ebben az első 50 napban ennek az optimizmusnak, vagy ennek a várakozásnak megágyaz. Most ezt kevésbé látom. Aki örülhet annak, ami ebben az 50 napban történt, ugye a kamatstop kivezetésének nyilván a hiteles, akinek lakáshitele van, az kevésbé örül, vagy hát ugye nem örül, mondjuk ki ezt konkrétan, de a bankok szemszögéből ez egy pozitív hír, hiszen magasabb kamatbevételük lesz a nyereségességük, ami egyébként eleve magas volt 2025-ben, és a 26-os várakozások is nagyon pozitívak, de ugye az ő szemszögükben ez egy jó hír. A védett benzinárak kivezetése az mondjuk a benzinkutak, tehát a energetikai cégek szemszögéből egy pozitív hír, az átlag magyar vásárló szemszögéből ez kevésbé. Az bár most valóban, ahogy a miniszterelnök úr mondta, most valóban a piaci árak is alatta vannak a védett áraknak, de azért tegyük hozzá, hogy amikor magas volt a benzinár Magyarországon, az akkor volt, amikor az olajnak az ára hordonként erre a 110 dollár környékén volt, és a forint dollár árfolyam az meg 400 környékén volt. Azért ezek bármikor visszajöhetnek, és akkor hiányozhat majd ez a védett ár.
1: Hát csak abban tudunk bízni, hogy ez mostanában nem fog bekövetkezni, de azt tudjuk, hogy túl van a kormányzás első 50 napján a Tisza, van, aki szerint jól haladnak a dolgok, még mások úgy érzik lassan, van, aki szerint jogos, hogy Magyar Péter kemény stílust üt meg, mások úgy érzik, vége a kampánynak, és már nem kell ilyen karcosan fogalmazni. Van, aki el sem hiszi, hogy megvalósul az, amire 16 éve várt, míg más úgy érzi, hogy nem erre szavazott. Többek közt erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Sebestyén Gézával és Zila Jánossal. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mali Andrea és Rácz Dorottya munkatársaim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA.
4: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
2: Minden tanulmányom, ami a sejtekhez köt, és mindegy, hogy humán sejtekről beszélünk, vagy növény, gomba, baktérium, bármi, van egy életritmusa ezeknek a kis parány lényeknek. Mi ilyen kis parányi elemekből épülünk fel, és én csak a kettőt próbálom meg összefésülni úgy, hogy azok a kis apróságok, ami nem tökéletesen jól működő apróságainknak, hogyan tudnának segíteni, hogy ismét jól működjenek. És ez nem gyógyítás, ez a megelőzés. Megelőzni azokat a nagy bajokat, ahol már segítséget kell kérnünk az orvostudománytól.
3: Isesszegen vagyunk Budapest agglomerációjában az Aroma Farmon. Jó napot kívánok! Beltérből indulunk el, itt nagyon sokféle koncentrátum, növényi olaj, macerátum van. Ezeket meg fogjuk beszélni, hogy mi a különbség, de Molnár Katának már csőre van töltve egy bizonyos illat, amit mi majd szaglászni fogunk. Ő egyébként az Aroma Farmnak az alapítója, gyógynövénytermesztő, aromaterapeuta, szakoktató és podológus mester. Na most akkor mivel kezdjünk, milyen játékkal kezdjünk, Kata?
2: Beszéljünk talán egy kicsit a levendulákról. Megpróbálok megtéveszteni téged, hogy felismered-e, hogy mit illatolsz, ha megengeded.
3: Hát legyen így akkor. Elkezdi lecsavargatni a kupakokat, atya ég, már 4 üveg került elő. Hát ennyi szag, mint hát én nem tudok felvenni. 2-nél végen van, én úgy érzem. De milyen merényletre készül ellenem, Kata?
2: Én csak szeretném, hogyha érezni a különbséget az én világom és a elképzeléseink között. Az én világomban kémia van, különböző kémiai komponensek, és a különböző kémiai komponenseknek különböző illata lesz.
3: Na lássuk, és mi a dolga? Csak ennyi, hogy ide...
2: Megszimatolja az üveget.
3: Hát levendulának levendula, de ez ilyen... Tudja mi az közel, nem tudom, mentához, vagy egy ilyen éles levendula, én azt mondanám. Tehát, hogy ez egy ilyen friss fajta levendula, el amit én elsőre...
2: Szinte csípős.
3: Igen, ugye? Na és akkor kaptam még egyet. Hát ez egy ilyen kerekebb illat. Na most tessék, mint a parfümőrök, mintha értenék hozzá. Tehát, hogy ez egy lágyabb levendula nekem, egy ilyen hízelgőbb.
2: Így van.
3: Nézzük. Na, eddig jó vagyok, oké. Okay. Na, várj egy pillanatot, akkor jöjjön a fókuszcsoport a szerkesztő Gergő Judit, akkor neked mi a különbség a kettő között, Juci? Első szag, mint a második szagminta.
4: Ez erőteljesebb.
3: Az első. Ugyan,
4: éles, ha lehet ilyet mondani egy illatra.
3: Ennyi parfümör egy helyen, igen.
4: Igen, ez sokkal kerekebb, puhább. Egy-kettő.
3: És kaptunk egy harmadikat Katától.
4: Hú, ez egészen más.
3: Hát ez fűszeresebb, ez a harmadik, amit kaptunk. Na, mivel játszunk, Kata, akkor? Mi a titok?
2: A titok az az, hogy minden levendula fajtának van egy fő ható anyaga, és annak függvényében, hogy milyen időjárási körülmények között, milyen talajviszonyokban neveljük fel ezt a növénykét, tudunk játszani a kiegészítő kémiai csoportokkal. Ez egy eléggé erőteljes feljegye, és aztán később meg fognak érkezni azok a kicsit nehezebb komponensek, amik kiegészítik ezt az illatkompozíciót egy teljessé.
3: Azt hiszem, hogy alapfogalmakat kell tisztázunk. Mi az, hogy feljegy?
2: A feljegy az az, amikor egy nagyon könnyen illanó illatot érzünk meg először, aha, tehát rögtön magasra, igen, száll, picikét lejjebb, nehezebb, már komolyabb kémiai kötésben lévő komponensek, azok lesznek a szívjegyek, ők lassabban fognak megmutatkozni, és egész mélyen a nagyon-nagyon nehéz kémiai komponensek, amik nem mozdulnak el sem erre, se ők lesznek a lábjegyek. Tehát a parfümipar így próbálja őket kategóriába csoportosítani, és ezt átvettük így a hétköznapokban.
3: Mi a cél mondjuk egy ilyen aromaterápiával, aminek az alapjait próbálgatjuk most?
2: Hát a célok különbözőek általában. Nagyon sokszor fiatal, felnőtt emberek gyermekáldásban részesülnek, és ott elkezdődik a vonzalom, hogy szeretnének valami nagyon tiszta, nagyon természetes dolgot adni a gyermeküknek, hogy megőrizzék annak egészségét. Vannak ezek között a levendulák között olyanok, amik kifejezetten gyermekbarátok. Amit először mutattam, az kifejezetten nem az volt.
3: Az volt a csípős.
2: Így van, ez egy nagyon-nagyon kánforos levendula volt. Harsány, kellemetlen. Megvan a maga hatása, hogy milyen betegségek esetén lehetséges alkalmazni, hogy könnyítsünk a végső megoldás előtt az állapotunkon, de semmiképpen nem gyermek. embereknek. És akkor pedig ez a kámforos, ez egy nagyon jó ízületi fájdalom, csillapítás, kis borogatószernek, kis krémnek jól használható. Még a babaszobában egyébként nem javaslom az illóolajokat, de hogyha feltétlenül muszáj, akkor nyilván valamilyen nagyon gyöngéd, alkoholos összetételű, picit szedatív hatású, nyugtató hatású levendulát. És akkor itt is ez van, hogy ugye vannak levendula és levendula, itt majd fogok mutatni, 17 különböző fajtát termesztek, mindegyiknek más, nem csak a formája, nem csak a színe, nem csak a virágzatának formája, színe, hanem más lesz a kémiai összetétele. Megközelíthetjük úgy, hogy én végfelhasználó vagyok, és akkor van egy problémám, és arra szeretnék egy megoldást. Akkor megnézem a piacon, kinyújt arra megoldást. Én az a másik oldalon álló vagyok, hogy azt termelem meg, amire valakinek igénye lesz a jövőben. Tehát itt a kapcsolati tőkéknek a különböző útjai találkoznak pillanatnyilag az asztalomon, hiszen én is ember vagyok, én is nő vagyok, nagyon szeretem az illatokat, szeretem a kísérletezést, szeretem a szelídebb módszereket. Speciál pont az aromaterápia egy nagyon nem szelíd módszertan, nagyon potens anyagokról van szó. Itt a mértékletesség az, amit meg kell fontolnia az alkalmazójának.
3: És ezt mondjuk el egyébként, hogy az aromaterápiával nem kívánjuk kiváltani a modern orvostudományt, ez annak egy kiegészítője lehet. Van.
2: Ez egy kiegészítő, sőt, én inkább azt gondolom, hogy egy megelőző minden fitoterápiás terméknek az a célja, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy alkalmaznunk kellene gyógyításra ezeket a kivonatokat. Egyébként maga a gyógyszerkutatásnak az előzménye az a fitoterápia volt, tehát a növények, állati kivonatok, ásványok alkalmazásából nő majd ki az alkímián keresztül a gyógyszerkutatás, a gyógyszergyártás. Én azt gondolom, hogy ez nem egy hollywoodi film, hogy összekeverünk, elporítjuk, becseppentjük, csináljunk egy kis globulust, és akkor meg fog gyógyulni, hiszen egy másik embernek az egészsége az pont ugyanolyan fontos, olyan fontosabb, mint a sajátunk, hogyha segíteni akarunk valakinek.
3: Kezdjük el bejárni akkor az aromafarm kertjét. Annyit elmondunk még, hogy azért itt bent különböző üstök, növények, macerátumok, minden van. Ide vissza fogunk térni, és ezt kivesézzük, de akkor induljunk el magába a kertbe. Melyik ajtón, hogy jobbra egyből fajton sétálunk ki? Mit fogunk mi látni a kertben? Hányféle növény van, Kata?
2: Itt a belső udvar, ez egy hektárnyi terület. Közel 400 növény az, amikkel találkozhatunk. Ezeknek egy része telepített növény, egy nagyobbik része pedig a biodiverzitásnak megfelelően végre valahára megjelentek a vadnövények, amik között pont olyan kedves egy pipacs, mint egy mezei zsája vagy egy mezei kakukkfű. Tehát mindennek örülünk, aki ide költözködik. Próbálom felderíteni, hogy hogyan tudom tartósítani, esetleg megőrizni azokat a jótékony tulajdonságait, amik felhasználhatóak a hétköznapokban. Nem csak a gyógyításról van szó, hogy az egészségmegőrzésre, a gyógyításra is beszéljünk, hanem étkezéshez, fűszerként hogyan lehet esetleg felhasználni, szappanfőzéshez, illatát megőrizni, vagy éppen egy bőrtápláló hatását felerősíteni az adott terméknek, illetve hát ugye itt nagyon sok állat lesz, és megfigyeléseim szerint az állatok, hogyha gyöngélkednek, akkor szeretik bizonyos gyógynövényeket fogyasztani, ösztönösen tudják, hogy mi az, ami ínségükben segítségükre lehet.
3: Azt még akkor el kell mondani, hogy Katánál egyébként megbeszéltük előre, 9 macska van, és egy fiatal pulikölyök. A pulikölyökkel még nem volt szerencsénk találkozni, de majd később. Viszont a 9 macska egyikét kis Noémi éppen simogatta az előbb, ami neki szakmájába vág, mert hogy maga is állattenyésztést tanul az egyetemen, ugye is egyetemi hallgató. De mi a kapcsolódási pontja a Katával? Hogy kerülnek kapcsolatba Noémi?
5: Ismerjük egymást már régebb óta, és sokszor voltam beteg, így a vizsgadruk közben azért leterhelődik a szervezet, és ő mutatta meg, hogy hogyan lehet igazából az illóolajokat rendesen használni, hideg párásítót szoktam használni, ha nagyon vizsgadruk van, akkor levendulát, tanuláshoz inkább rozmaringot, megfázásra pedig ilyen mentás illóolajokat szoktam használni, és azóta kevesebbet vagyok beteg.
3: Itt van velünk a harmadik beszélgető társam is, Csorbainé dr. Gógán Andrea, aki egyébként szarvasgombával foglalkozik, és valahogy ezen az úton keresztül kapcsolódik Katához. ez konkrétan hogy találkoznak először, vagy mi az, ahogy ide kerül az aromafarmra?
6: Engem is elkezdett érdekelni, amikor kisgyerekeim voltak, az, hogy természetesebb gyógymódokat keressek a gyerekeim betegségére, vagy az immunerősítésre, és akkor találtam meg Katát, egy aromatábort hirdetett, aromaterápiás tábort, ahova elmentünk, és ez annyira meghatározó élmény volt, hogy azóta is használom azokat a szaktudást, amit ott megszereztem, és hát utána kiderült, hogy mi nagyon egyféleképpen látjuk a világot, és barátnők lettünk, ennek is már jó ideje. Ami még természetesen előfordult, hogy ha én szarvasgombával foglalkozok, akkor megfertőztem Katát is szarvasgombával.
3: Amennyiben?
6: Rábeszéltem arra, hogy a Roma farmján ültessen olyan növényeket, amik szarvasgombával vannak be.
3: Na jó, hát mondtak, Kata 400 növényen foglalkozik, tehát akkor nagyon nagy nehéz dolga nem lehetett.
6: Igen. Igazából kerestünk helyet neki, tehát eljöttem ide a területre, és megnéztük, hogy mik azok a helyek, ahol el tudjuk ültetni a szarvasgombás csemetéket, sőt, ugye különböző fajokat ültettünk ide, különböző szarvasgomba fajokat.
3: És ez, amit itt most mi előadunk, mi szerint Gergő Judit a szerkesztő és Dóri is a hangmérnökünk is, elkezdi az ujjával dörzsölgetni a mentalevelet, majd utána egy mély szippantás után mind a kettőjük mosolyogni kezd, hogy jaj, ez de jó. Ez gyakori?
7: Ez az egyik leggyakoribb dolog, amikor bárki érkezik hozzánk, rögtön mindent megmosol és megillatol, és rácsodálkozik, hogy ugye, hogy milyen kellemes ez az illat, egy kifejezetten.
3: Kata lehajol, letépi, igen.
7: És mutattam ennek is.
3: Elkezdi összedörzsölni az ujjam. Hát ez a frissítő. Az a helyzet, hogy nekem a menta az koktél. Tudom, hogy ez nagyon felszínes, de hát most ez az igazság, de mire jó ezen kívül még a menta?
7: Hát a mentából bármilyen kivonatot készíthetünk. Nem csak illóolajat, nem csak szárítmányt, nem csak aromavizet, nem csak alkoholos tinktúrát. Ki lehet vonni bármilyen eljárással. Bármelyik részét, akár a gyökerét, akár a virágos hajtásvéreket, vagy magát, a testet és a levélzetet, más hatóanyagok lesznek benne, és akkor emiatt ezeket máshogyan fogjuk használni. A legismertebb talán, amire jól használható, például a vizsga időszak idején, aki pocakfájós, mert úgy érzi, hogy oda mennek az izgalmak, egy jó gyöngére készített mentateával enyhítheti a gyomorpanaszait, illetve a bélgörcsöket. Talán ez az emésztés serkentő, emésztés támogató funkciója az, amit leginkább ismerünk, emellett pedig azt, hogy egy légzéskönnyítő, szelíd, kis köhögéscsillapító.
3: De most Kata, tulajdonképpen egyébként mehetünk tovább is, hogy az, amit csinál, az visszakanyarodik a tanulmányaihoz, mert ugye biológiát és kémiát tanult, és akkor itt is tulajdonképpen a természetes kémiai anyagokat, amit megvannak ezekben a növényekben, azt próbálja gyógyításra használni.
7: Minden tanulmányom, ami a sejtekhez köt,
3: igen?
7: És mindegy, hogy humán sejtekről beszélünk, vagy növény, gomba, baktérium, bármi, van egy életritmusa ezeknek a kis parány lényeknek. Mi ilyen kis parányi elemekből épülünk fel, és én csak a kettőt próbálom meg összefésülni úgy, hogy azok a kis apróságok, ami nem tökéletesen jól működő apróságainknak, hogyan tudnának segíteni, hogy ismét jól működjenek. És ez nem gyógyítás, ez a megelőzés. Megelőzni azokat a nagy bajokat, ahol már segítséget kell kérnünk az orvostudománytól.
3: Na most eljöttünk a kert végébe, és hogyha elkezdünk balról jobbra pásztázni, Kata, akkor hányféle gyógynövény, vagy hányféle növény van, mert itt középen majd, hogy nem a bodzát megismerem, de azon kívül bevallom, bajban vagyok.
7: Hát a fák közül 1, 2, 3, 7, 8, 10 féle fafajt látunk, ami még cserje méretű, azok között vannak örökzöldek, fenyőfélék, amik jól viselik azt a homoké környezetet, csak azok a fajták. Gyümölcsfák vannak, leginkább rózsafélék közül almák, és az aljnövényzet, ami igazi dzsungel, itt pedig rengeteg vadvirágot látunk, vadsóskát, most az virágzik éppen derékmagasságig, ezek mind ehető növények. Ugye mit nem permetezünk, semmilyen permetszert nem használunk. Például itt a sóskán nagyon klasszul látszanak, hogy szeretik őt a tetvek, és akkor a tetveket fogják szeretni a katicabogorak, viszont cserében azokat a növényeket megvédi a tetű támadásától, amik már nehezebben hevernék ki. ám ha ez nem sikerül, akkor gyógynövény kivonatokkal tudjuk egy picikét segíteni, hogy magához térjen a növényke is, és a tetvek is keressenek maguknak más lakóterületet. Lehet fekete nadálytövünk, aminek tudjuk klasszul hasznosítani a gyökérzetét, krémekhez, kenőcsökhez, kiváló alapanyag.
3: Na most miközben Kata elmondta, hogy dús a zajnövényzet, és először azt hiszem azt mondta rá, hogy dzsungel, másodjára meg azt, hogy dzsumbuj. Csorbainé dr. Gógán Andrának olyan lelkes mosolya volt, hogy erre rá kell kérdezni, miért örül ennek, hogy ilyen szabadon van a növényzet?
6: Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lehet, hogy kaotikusnak tűnik ez a kert, ami itt van, de egyrészt természetszerű, tehát hogy nagyon fontos, hogy hasonlít a természethez, és ugye Katánál az is fontos, hogy a természetben fellelhető értékeket ragadjuk meg. De a másik, ami ugye én agrármérnök vagyok eredetileg, és ezért örül a lelkem, amikor egy ilyen kertet látok, mert a magas fű, annak sokkal jobb a védőképessége, megvédi a talajt a kiszáradástól. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, két dolog miatt is. Egyrészt, mert a klímaváltozás miatt most már hosszabb száraz időszakok fognak bekövetkezni a nyáron, nagyon gyorsan kiszáradhat a talaj. A másik pedig az, hogy ne felejtsük el, a Gödöllői dombvidék az egy homokvidék, homokos talajú. Itt még jobban ki van téve a növényzet annak, hogy a homok az kiszárad, és tulajdonképpen elveszíti azt a nedvességtartalmát, nagyon gyorsan átfut rajta a víz. Hogyha magas növényzetet tartunk, akkor egyrészt meg tudjuk őrizni a vizet, másrészt pedig a hőmérsékletet is tudjuk egy kicsit befolyásolni. Ha ez most egy centire, két centire vagy öt centire levágott fű lenne, itt nyáron akár egy 35-40 fokos, vagy akár 50 fokos hőmérséklet is lenne. Ha meg csupaszta le, akkor meg még több. Ezzel a magas növényzettel egy kicsit temperálni tudjuk a talajnak a hőmérsékletét, ami nagyon fontos a növények számára, a növények gyökérzete számára. Tehát jó, hogyha hagyjuk a növényeket megnőni, mert védeni fogják a talajunkat.
3: Na, akkor séta tovább, és akkor még annyiban nyitnék a fókuszon, hogy beszéltünk akkor most már gyógyításra, egy picit rákanyarodtunk a kozmetikumokra, de hogy mi minden van még azon kívül, hogy a bőrduzzanatokat tudja kezelni például, ha jól emlékszem, a bodzával, ugye?
7: Például egy búzavirág, ami nagyon ritka most már az útszéleken, és most van itt az ideje, hogy virágozzék. Abból például egy szemápoló kis kencét lehet készíteni, de simán csak aromavíznek felhasználva, a szemkörnyékét, szemkörnyék karikákat lehet vele mérsékelni. Hosszú távon egészen szuper jó. Vagy itt van például ez a kicsike kis lándzsás útifű, keskeny levelű lándzsás útifű.
3: Nem azt kell köhögésre használni?
7: Ezt kell köhögésre használni, ebből nagyon finom szirupot tudunk készíteni, ami lehet egy családi kis együttlét is. A gyerekek imádják ezeket elkészíteni, ezekben részt venni, és emlékeznek rá, megjegyzik, megtanulják. Nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy akár háztartástan óra keretében fitoterápiát ilyen helyen is lehetne bemutatni a gyerekeknek. Sokkal nagyobb lenne a fogékonyságuk arra, hogy vigyázzanak önmagukra, éljenek együtt biodiverz módon a környezetükkel, és talán ezeket a újkori betegségeket el tudnák kerülni.
3: Az, amit ott a szerkesztőnk Gergő Judit szagolgat, az kamilla.
7: Ez mezei kamilla, tehát nem a mi általunk ismert kamilla, de egy kamilla fajta. Nagyon szeretik a kis beporzók. Sok minden azért marad itt meg, hogy a rovarokat segítsük a túlélésben. Például az kígyószisz itt mellette fantasztikusan jól néz ki. Érdemes megnézni, hogy milyen összetett, bonyolult virágzata van. Szerintem lenyűgöző ez a kis apró kis
3: lila
7: szín. De tényleg ez az igazi lila-lila, tehát semmihez nem fogható. És pillangók imádnak rajta. Van a belső udvarban egy másik fajtája, picikét magasabb, és ott alszanak estéről estére a pillangók, akik egyébként pár nappal ezelőtt keltek ki, úgyhogy meglepően sokan vannak.
3: Ezért sétálunk itt tovább a kertbe. A távolban a komondor, most épp nem hemperek, hanem ugat, és ahogy...
7: Területét, az biztos.
3: Igen, de ellátja funkcióját ez abszolút stimmel, illetve az ő munkáját, és akkor megállunk itt a fáknak az árnyékában. Na most ez például ez a növény, aminél hasz, ezek
7: ez
3: is...
7: Ez sóska, egy másik fajta sóska. Sóskából egész sokféle van. Hozzáteszem, hogy annyira szeretem, hogy még az üvegházban is fólia alatt is szoktam vetni. Nagyon klassz téli friss növény szedhető belőle.
3: Hány hektáron dolgozik összesen?
7: Itt egy hektárban, és picit távolabbi területen még egy jó pár hektár.
3: Na most, ugye, ha már említettük a fiatalokat, találkoztunk a lányával, de ő elment, mire elkezdtük a felvételt, ő most olyan 20 éves lehet, tehát amikor elkezdték, akkor gondolom 10 éves volt, őt érdekelte ez? Tehát amit mond, hogy a gyerekeket meg lehet fogni, azt tapasztalta nála?
7: Igyekeztem úgy nevelni őket, hogy sok időt tölthessünk együtt, és mivel a fő tevékenységi köröm nem a gyógynövények világához kötött, ez volt a hobbi, így családostul vonultunk mindenfelé, mezei túrákat tenni, mezei növényeket gyűjteni, szárítani, feldolgozni, és én úgy érzem, hogy nekem minden gyermekemnek első mozdulat az, hogy teázzon egyet, hogyha valamit érez, egy kis torokkaparás, vagy csak egy kis izgalmat, vagy már attól picit tovább ment, és akkor este tejbe megfőzi a kis zsáját. Vannak unokáim, és náluk már tudatosabban tudom ezt csinálni, és igyekszünk is óvoda programokat támogatni, ahol növényeket ültethetnek, magukat vethetnek, és vezetetten felnőttek segítségével begyűjtik, beszárítják, aztán teát főznek, és sokszor játsszák ezt a babákkal is, ápolgatják a kis babáikat, a kis játékaikat, illetve a kis társaiknál, amikor kis kötést tesznek, mert ott a Bibi, akkor mondja, hogy ez kamillás Bibi kötés lesz, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
3: Akkor a kertben nagyjából körbeértünk, bemegyünk a házba, ahonnan elindultunk a műsor elején, és ott elfogyasztunk egy illatos ebédet, hogy ez mit jelent, kiderül odabent. És akkor, ahogy ígértük, beltérbe folytatjuk, asztal mellett állunk, előttünk saláta, különböző húsok. Hol kell ebben keresnem a magától értető illatokon túl a pluszt, Kata?
7: Egy általános csirke, combocska van felszeretelve. Pácanyagba is repcemézet tettem, mert hogy itt most az a legfrissebb méz, és az az ágy, amin ez fekszik, ez nem hagyományos lila hagymából készült lekvár. A lila hagymában használtam borókabogyó illóolajat és méz abszolútot, az ad neki egy picike kis pikantériát, illetve a fekete bors, ami nagyon nagy kedvencem, mint fűszer, de mint illóolaj is szoktam használni, és amint illatolod, nem érződik ki semmi, tehát figyelni kell a mértékletességre. A rizsnél.
3: Mivel van megturbózva?
7: Citromfű aromavízzel, illetve fokhagymákkal. Most ebbe került egy csepp fokhagyma olaj. A saláta pedig sima zöld saláta, aminél dresszingként gyógynövényes eceteket lehet felhasználni. Szerintem nagyon sok raffinériát lehet belevinni, annak függvényében, hogy mire növényt tudtunk eltenni ecetbe, a kakukkfűtől, a bazsalikomon át, a rozmaringon keresztül, a babérig, bármiből választhatunk.
3: És azt mondta, hogy van még egy desszertünk is.
7: Igen, ő még a hűtőbe pihen, pedig egy klasszikus piskótást, háziasszony barát sütemény. Lágy sajt van kikeverve. Tegnap este szedtem egy kis bodzát, lepároltam, az aromavízből készítettem egy bodza dzsemet, az fogja adni a kis savankásságát. A krémsajthoz pedig visszaköszönni majd a méz. Méz abszolút került, egy csepp rózsa, hogy érezzük azt, hogy most nagyon kis jó társaságban vagyunk, egy kis különleges került bele, és lime illó olaj, amit szintén egy artisan lepárdó barátom készített Spanyolországban.
3: Hát, kedves hallgatóink, ez a menü sor vár ránk, úgyhogy mi hamarosan enni kezdünk, de mivel nem értünk a történet végére, innen fogjuk folytatni a következő részben, addig pedig elköszönünk innen is a Szegről, az Aromafarmról, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem, rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
0: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. A Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani, 2 településen gerincvezetéktörés volt, ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet küldtek. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a KEKVÁK-hoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a Tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan, egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz, 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapotban lévő, segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívószámot. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz előadásait. Ma és holnap a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem 1 hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, a fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert. Híreink végén sport. A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a labdarúgó világbajnokságon Dallasban, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. A norvégok magyar idő szerint vasárnap 22 órától az 5-szörös győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-at döntőben. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Ricardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon. LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja karrierjét. Végül az időjárásról, napközben egyre több gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért, a sportszerkesztő Bera Emese és a hangmester Hajósi Bence nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Negyedik trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak, amire érdemes jól felkészülten odafigyelni. Igen ám, de ez meddig tart? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának s az alakuló családnak? Az anyafüzet második kötete erre az időszakra, és kimondottan az anya testi-lelki jólétének támogatására fókuszál.
3: Nehéz volt a felépülés a szülés után, nekem császármetszésem volt. Maga a tudat, hogy megműtöttek, az engem teljesen kikészített, mert én nagyon féltem attól, hogy császármetszésem lesz. A változások a testemmel, hogy a plusz súly, ami rajtam volt utána, akkor a szoptatás is nehéz volt, az alváshiány, meg hát az, hogy ott van egy kis gyermek, akikért egyfolytában felelősek vagyunk, ami nyilván jön ösztönösen is, de azt is szerintem meg kell tanulni, hogy nem szabad egyfolytában aggódni. Nagyon nagy változás az anyaság. Éreztem, hogy szeretnék valamiféle szakemberrel beszélni a kislányom születése után.
2: Miről szeretett volna beszélgetni?
3: Hát erről az egész új helyzetről, hogy milyen változások történnek az ember testével az anyaság során, hogy a párkapcsolat mennyit változik, hogy az egész élethelyzetünk egyik pillanatról a másikra annyira más lesz, hogy úgy éreztem, hogy mindenképpen szeretnék erről beszélni másokkal. Azt emelném ki, hogy a csoport során nagyon sokat segített az, hogy meg lehetett osztani az anyasággal kapcsolatos negatív érzéseinket, és láttuk, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és hogy igenis normális, hogyha az ember fáradt, elege van, szeretne legszívesebben a föld másik felén lenni egy adott pillanatban.
2: És mi esett volna olyankor jól?
3: Amikor nagyon rosszul éreztem magam. Néha egy alvás, néha egy ölelés, néha egy délután egyedül, szóval ilyesmik voltak.
2: És volt, akitől ezt kérhette?
3: Igen, szerencsére nekem volt segítségem, illetve van is szülői, nagyszülői részről, úgyhogy volt, igen. Arról is sokat beszéltünk, hogy hogyan lehet felismerni már az elején, hogy itt most baj lesz, és esetleg már akkor valamit tenni annak érdekében, hogy ne legyen probléma.
2: Tehát, hogy most még kibírom, de ha még két éjszakát nem alszom, az már nem lesz jó.
3: Igen, pontosan, igen.
2: Az anyafüzet második része jelent meg a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom szervezésében. A szerzők ugyanúgy dr. Andrek Andrea, perinatális pszichológus és dr. Bálint Barázs szülésznőgyógyász. Hogy lehet 21 oldalas kis füzetkébe összefoglalni itt az első egy év legfontosabb tudnivalóit az édesanyák, az édesapák a tágabb környezet számára?
4: Leginkább az volt a célunk, hogy minél több érdekes részre, ami máshol nem nagyon lehet olvasni, vagy hallani, vagy nem nagyon kerül szóba, azokba egy kis bepillantást adjunk, és hogy csak fókuszt nyissunk ezekre a területekre, és hogy nem baj, hogyha beszélünk arról, hogy mondjuk szexualitás hogyan és miképpen működik a gyermek szülése után, vagy arról például, hogy az apáknak, vagy az anyáknak, tehát közösen hogy kell átszervezniük a mindennapi háztartási feladatokat, mert az anya szoptat és nem ér rá, apa meg dolgozik és nem ér rá, de hát valakinek mégiscsak mosni, főzni, takarítania is kell. Tehát ezekre nyilván nem adtunk olyan megoldást, most pontosan menj végig lépésről lépésre az első pont, második pont, és akkor minden megvan oldva, és milyen szép lesz, hanem inkább arra szerettünk volna rámutatni, hogy ez a probléma másoknál is létezik, és törekedni kell ezeknek a megoldására. Nem az a megoldás, hogy akkor csodába elmegyek, és nem érdekel semmi, hanem az a megoldás, mondjuk éppen egy-egy kérdésben, hogy leülünk, és ezt megbeszéljük. Egyébként a hosszú házasságnak az egyik titka, hogy minél több dolgot inkább megbeszélni kell, mint sem a szőnyeg alá söpörni.
2: Az, hogy negyedik trimester, ez teljesen benne van már a köztudatban, vagy sokan egy ilyen füzetből olvassák majd?
4: Azt gondolom, hogy ez már úgy benne van, mint ahogy a nulladik trimestert is sokan használják, meg a negyedik trimestert is, hogy a trimester az azt jelenti, hogy három részből áll az egész.
2: Hát ez a várandóság.
4: És ez a várandóságról szól, így van, és az előtti részt szokták nulladiknak, és az utánét pedig negyediknek titulálni, ami végül is annyiban igaz, hogy ott még nagyon sok olyan dolog történik, ami erre az időszakra, tipikusan erre az időszakra jellemző, és egy csomó olyan kérdés merül föl, ami amúgy a mindennapi életben máskor nem feltétlenül. Persze ezek mind olyan kérdések, hogy hogyan neveljünk gyereket, és hogyan szervezzük meg az életünket, de másként kell megszervezni, mert másod, amikor egy családba egyszer csak oda jön egy első gyerek, de amikor az első jön egy második, az is egy új helyzet, és hogyha a harmadik jön, és így tovább, lehet, hogy a 11. és a 12. között nincs már olyan nagy különbség, valószínűleg nincsen, de akkor is van valamennyi különbség ebben.
2: Ez a negyedik trimester, ez mennyi idő? Ez a 6-7 gyerekágy, vagy ugyanúgy egy 3 hónapos időszak, vagy ez az első 1 év?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és erre az a válasz, hogy persze erre lehetne ilyen határt húzni, én nem húznék határt, hanem azt mondanám, hogy kinek mennyi. Nagyon különbözők vagyunk, mindenki különböző, és itt ráadásul minimum 3 emberről beszélünk, egy anyáról, egy gyerekről, és egy apáról is. Most ennek a 3-nak, vagy ha már több gyerek van, akkor még több, ennek a néhány embernek a közös együttműködése az, aminek a révén szépen a családot újra szervezzük. És hogy ez meddig tart az, hogy végül is stabilizálódik minden, megszokjuk a mi kis életünket, és mondjuk, hogy akkor túl vagyunk ezen az időszakon, ez azért szerintem nagyon változó lehet. Előfordulhat olyan, hogy valaki 6 hét után, mert a 6 hét azt mondjuk, hogy az a fizikai felépülés ideje, 6 hét után beáll minden a szép megszokott, vagy hát nyilván valamelyest változó, de mégis egy stabil rendben, és akkor valójában lehet, hogy neki csak eddig tartozott, de ez sem valószínű, mert sokkal valószínűbb az, hogy tovább tart ez, mert azért a gyereknek az első 6 hétben még aránylag kevés dolga van, azon kívül, hogy eszik, alszik, és persze pelenkázni kell jó sokat, de később elkezd forogni, gügyögni, mászni, felállni, és nagyjából az a 9 hónap, 1 év, amire azt mondhatjuk, hogy na azon túl vagyunk, akkor onnantól kezdve más stabil a világ. De még egyszer mondom, lehetnek olyan családok, ahol ez sokkal hamarabb megtörténik, vagy esetleg valamivel később.
2: Mi volt az a legfontosabb néhány dolog, ami férjen bele ebbe, ami az első 1 évről szól füzetbe?
4: Ha kronológiailag megyünk végig, akkor az a felépülés a várandóság után, ez mind a testi, mind a pszichés újraszerveződés. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szoptatásról legyen szó, hiszen arról nagyon sok minden terjeng, és nagyon sok tévhit terjeng róla, és nagyon sokat változott a tudomány, vagy az ebben kapcsolatos tudásunk az utóbbi mondjuk néhány évben, vagy egy 10 évben, 15 évben biztos.

0: Más kérdések, talán még azt kell megemlíteni, hogy az apa és az anya szexualitás és illetve a család újra szerveződése. Ezek voltak a főbb dolgok, de azt hiszem ezek bele is kerültek szépen, ahogy illik.
1: Nekem 3 gyermekem van, 2 fiú és 1 lány.
2: És hogy emlékszik, hogy mi az, ami jól esett akkor, vagy mi az, ami hiányzott, vagy amiről nem is szólt, hogy de jó lenne?
1: Nekem nagyon jó volt akkor, hogyha együtt lehettem a babámmal, hogyha senki nem keltett föl az ágyból, hanem csak összekupacolhattam vele, és akkor cicizett, amikor ő szerette volna. És én voltam az első, aki megéreztem a rezgését, hogy valami nem stimmel. Én nem bíztam volna ezt szívesen senkire, de vannak olyan élethelyzetek, főleg a második, harmadik babánál, amikor hát el kell mosogatni, fel kell porszívozni, ha ezt valaki megtette volna helyettem. Mint ahogy a férjem próbálkozott, nagyon szerencsés vagyok, mert egy egész hónapot velük tudott lenni a szülés, születések után, mind a 3 alkalommal. De hogy igen, valaki csinálja meg a napi dolgokat, hogy én csak azzal a babával tudjak lenni, akivel már 9 hónapja megismertük egymást oda bent, hogy megmutasson neki a világot, hogy anya lehessek.
2: Az első 1 év megtörtént a születés, otthon van a baba a teljes valójában, és itt mégis az egész üzleten keresztül az anyai oldal van a fókuszban. Miért ezt a szemszöget nagyították föl, és foglalták bele ebbe a füzetbe a gondolataikat, dr. Andre Kandra, a perinatális pszichológus?
3: Tudatos volt ez a döntés. Valójában, amikor az anyafüzet 1-et írtuk, már akkor meghoztuk azt a döntést, hogy nem préseljük bele az első füzetbe az első életévet, tehát a lélektan értelemben vett gyermekágy idejét, hanem ennek szentelünk egy külön füzetet. Így aztán, amikor sor került arra, hogy megírjuk ezt a 2-es számú füzetet, akkor már tudtuk, hogy ez valójában az 1-nek a folytatása, és egy olyan kiadványt, egy olyan támogatást szeretnénk kínálni ezzel a füzettel a családoknak, az édesanyáknak, amiben továbbra is ők maradnak a fókuszban. Ugyanis valóban számos családban történik az, hogy amíg várandós az anya, amíg a szülésre készül, addig nagyon erősen ráfigyel a családi rendszer, vagy akár a párja is, a férje is, és amikor megszületik a kisbaba, akkor egy óriási fókuszváltás következik be, mert mindenki a kisbabára kíváncsi, és hát már többféle fórumon hangoztattuk azt, hogy mennyire nagyon fontos a gyermekágy, és hogy valahogy újra visszaszerezni a gyermekágy jelentőségét, és akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a nehezítettségeinek helyet hagyni, mert így ebben a mai rohanó világban és ebben a mostani kultúrában úgy tűnik, hogy elég kevés figyelem marad az édesanyákra, miután megszülik a babájukat, már pedig nagy szükségük van rá.
2: Akkor ez a gyermekágy nem is szorosan a 6 hétre értendő?
3: Orvosi értelemben véve 6 hét, lélektan értelemben véve mi úgy gondolkodunk ebben, hogy van az első 6 hét, aminek van egy a testi regenerációhoz kötött lélektan értelemben vett témája is. Aztán van a 6. héttől körülbelül a 6. hónapig egy ilyen második szakasz, ami nagyjából ahhoz köthető, hogy a gyermek már nem kizárólag az anya által táplálható, lásd 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyateljes táplálás, ami ugye a legoptimálisabb táplálása volna a kisbabának, illetve az önálló, vagy az egyre inkább önálló helyváltoztatás. Tehát az, hogy a természetes fejlődés mentén lesz egy távolság, vagy lehetséges a távolság az anya és az újszülött között, az anya és a csecsemő között, és aztán a 6. hónaptól pedig mondjuk így az első életévig, ahol még inkább nyílik ez a távolság, ahol a kötődési mintázat megjelenik már a kisbabának a működésében, a viselkedésében, ahol megjelenik a szeparáció, generációs szorongás, tehát már tudja, hogy az anyukája,

0: és hogyha nincs ott, akkor hiányolja, ugye, és ennek különböző mintázatai vannak, hogy hogy is néz ki ez a hiány, meg hogy néz ki az, hogyha ők újra találkoznak a hiányt követően. Tehát ez volna így a harmadik szakasza ennek a nagyon szoros időszaknak, ahol már az anyák talán egy idő után tudják azt mondani, hogy nem eszünk, alszunk, szopizunk, hanem eszem, alszom, megetetem a kisbabám. Szóval, hogy még ugye a szóhasználat is mutatja, hogy már külön is el tudja képzelni magát, és fizikailag is már töltenek időt külön-külön.
1: Tehát akkor szinte ebben az első 6 hónapban is érdemes lenne az anyát extrán támogatni.
0: Hát az első 6 hónapban, az első évben, és hát ugye az első 6 hétben mindig egy kicsit másra van szükség. Például az első 6 hétben nem feltétlenül arra van szüksége egy anyának, hogy eltávolítsák tőle az újszülöttjét, hanem hogy azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette. De például a 6-tól a 12. hónapig meg egyértelműen már nagy szükség van arra, hogy mondjuk az anyának legyen egy saját mozgástere, tehát hogy önállóan elmehessen valahova, egy moziba, egy színházba, kikapcsolódni, sportolni, bármi olyan, tanulni valamit, bármi olyasmit, amit a kisbabáján kívül. Szóval, hogy a kérdés az nem az, hogy van-e szükség segítségre, hanem az, hogy mire van szükségre az édesanyának. És egy picit azért hozzátenném az első 6 héthez is, hogy az is rendben van, ha arra van szüksége, ha azt kéri, hogy valaki vegye át a kisbabát. Ezzel nem azt akartam mondani az előbb, hogy erre ne lehetne szükség, de gyakran találkozom azzal, hogy megjönnek a nagyszülők, és ők úgy képzelik a segítséget, hogy kiveszik az anya kezéből a kisbabát, és elkezdik megcsinálni azokat a feladatokat, ami viszont rosszul esik az anyának.

0: olyan kezeket, akik kivennék a kezemből a gyereket. Tehát mindig van körülöttem, aki jobban tudja idézőjelben, és emiatt keményedtem meg.
1: És ez az egyik módszere, hogy akkor eljön egy ilyen helyre, ahol meg tudja magát erősíteni, hogy jól csinálja-e, vagy fölmeri tenni azokat a kérdéseket, amiben bizonytalan.
0: Igen, igen. Ez egy nagyon fontos dolog, úgy érzem.
1: És mi az, amiben bizonytalannak érzi magát, amiben itt tanácsot kér?
0: Most, mivel a kislányom 7 hónapos, a hozzátáplálási időszakban vagyunk, ugye a nagyszülők tudják, hogy mit kell lennie, meg mikor, meg hogy alultáplált, vagy nem alultáplált. De hogy közben szerintem a legfontosabb a mi kapcsolatunk, meg hogy a rávaló figyelem, és teljesen egyedi ez a történet is. És hogy ezzel kapcsolatos kérdéseim, meg bizonytalanságaim, meg szoptatás, meg hogy ugye én újra várandós vagyok, hogy ez egy plusz faktor ebben az egész történetben, szóval hogy ez a téma.
1: Ebben, hogy a babával való kapcsolat, vagy megérteni az ő jelzéseit, ebben hogyan érzi magát?
0: Én úgy élem meg, hogy 24 órán keresztül figyelek, és hogy ebben amúgy nagyon el is fáradok.
1: Most egy picit szopni kezd, mert jelezte, hogy itt már elég sokáig volt egy program része, és még most én is itt anyát igénybe veszem, ahelyett, hogy végre már vele foglalkozna. De például ez is, hogy egy ilyen jelzésnél, hogy mit kezdjen vele, hogy csak a vállára tegye, hogy ringassa, hogy valamivel játszon vele, vagy igen, éppen mikor kell megitatni, igen, vagy megetetni.
0: Igen. Igen, én ezt ilyen fokozatokként élem meg, hogy tehát a nyugösségi fokozatokat figyelem, hogy unatkozik, akkor csak egy játék, vagy kis beszélgetés, vagy összemosolygás, vagy ilyesmi, vagy amikor már nincs el, és akkor karba veszem, ringatom, és hát a Jolly Joker a szoptatás, hát mindenki biztos ezt másképp csinálja, de hogy az én ösztöneim ezt diktálják.
1: És ez működik.
0: És ez működik, igen.
2: Mi törekedtünk arra, hogy ne képviseljünk semmilyen szélsőséges irányzatot.
3: Dr. Andrek Andrea, a perinatális pszichológus.
2: És készült egy olyan fejezet is, ami arról szól, hogy a kisbabák is nagyon különböző temperamentumúak. Nagyon más egy úgynevezett több emberes baba, akinek az idegrendszere rendkívül érzékeny, nagyon sokat sír, nehezen megnyugtatható, nem egyértelműen reagál pozitívan az anya nyugtató viselkedésére. Ezek az anyák, vagy ezek a szülők nyilván sokkal-sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint azok a kisbabáknak a szülei, ahol a kisbaba hát olyan easy baby, olyan könnyű baba, hogy akkor jelez, amikor tényleg van valami nyűge, viszonylag könnyen leolvasható az, hogy mi az ő nyűge, és amikor ezt a nehézségét, ezt orvosolja az anya, akkor megnyugszik, és alszik, vagy boldog, vagy játszik, vagy ehhez hasonló pozitív visszacsatolást mutat. A füzet törekszik arra, hogy egy picit külön válassza ezeket a dolgokat. Valóban elsősorban az igény szerinti gondoskodást javasoljuk, különösképpen a nagyon kicsi babáknál, az első 6 hétben elsősorban azt javasoljuk, hogy az anya hangolódjon az újszülött igényeire, az újszülött ritmusára, aludjon akkor, amikor az újszülöttje alszik, függetlenül attól, hogy most éppen nappal van, vagy éjszaka. Ugye ezért is kell a segítség, hogy bármikor alhasson, hogy együtt tudjon rezdülni, hogy szinkronba tudjon kerülni a kisbabájával. És hogy tudjon pihenni, mert ugye azért az egy elég komoly megpróbáltatás, 2-3 óránként éjszaka is kelni, megszoptatni, gondoskodni a kisbabáról. Ez egy nagy erőfeszítés az anya részéről. Természetesen, hogyha ez gördülékenyen zajlik, akkor ez hormonálisan is, és élményszinten is pozitív érzésekkel van megtámogatva, és ott van emellett az öröm is, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ebben a nagyon kezdeti időszakban bizony rengeteg a szorongás és az aggodalom, különösen az első szülött kisbaba kapcsán. A szorongásnak akár olyan mértékét is normálisnak tekintünk, amit mondjuk, hogyha az anya nem gyerekágyas volna, akkor nem tekintenénk annak. Tehát ez az életben tudom-e tartani a kisbabám, hallom-e, hogy vesz levegőt, eleget evette, nem hal-e éhen. Ugye ez az egyik téma, a másik pedig, hogy én életben tudom-e tartani őt, hogy elég elég jó anya vagyok-e, megfigyelem ezt, vagy egyszer van benne jelen az, hogy én tudom ezt csinálni, és az, hogy megbízhatok-e abban, hogy a kisbabám él, élni akar, élni tud, jelezni fog, ha éhes, tehát, hogy ennek az életben marad-e, életben tudom-e tartani, két alapvető kérdésre kell, hogy megérkezzen valami olyan belső igen, ami nem is feltétlenül tevődik fel ilyen tudatosan ez a kérdés, de végül ide el kell jutni. És akkor van egyfajta megnyugvás, vagy a szorongásnak egy csökkenése.

az Anyafüzet második kötetéről beszélgettünk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Balassagyarmaton FM 93,7. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, Fazekas István vagyok, drámaíró református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Kókai Nagy Viktor, a Debreceni Hittudományi Egyetem Biblia, Teológia és Vallástudományi Tanszékének a docense, és a Seje János Egyetem Református Teológiai Karának Bibliai Tudományok Tanszékének tanszékvezető docense. A mai témánk Josephus Flavius lesz és a Komáromi Josephus Intézet. 2020-ban létrejött a Seje János Egyetem Református Teológiai Karán a Josephus Intézet. Miért volt fontos, hogy ez az intézet egyáltalán létrejöjjön, hogyan alakult meg ez az intézet, és miért éppen a Felvidéken jött létre?
2: Jó sok kérdés, meg próbálom sorba szedni őket. Ugye az elsődleges célkitűzés az az volt, hogy Flavius Josephussal, aki teológiát tanult, érintőlegesen mindig találkozott. Ugye vannak ilyen sztár szövegei, mint a Testimonium Flavianum, ami megemlékezik Jézusról, de más egyéb újszövetségi szereplőkkel, Keresztelő Jánosra is foglalkozik, ugye a királyokkal, akik császárokkal, akikről olvasunk a Bibliában. Én mindig érintőlegesen mindig találkoztunk vele. És aztán, amikor írtam a habilitációmat, akkor én a prófétaság kapcsán kerültem közelebbi kapcsolatban Josephussal, és beleszerelmesedtem Josephusba, és azt láttam, hogy hiába keresünk magyar irodalmat, hozzá nincs. Gyakorlatilag annak ellenére, hogy a teljes Josephus életmű megvan magyarul, tehát hozzáférhető a magyar olvasó számára, nem kell ógörögül vagy idegen nyelven tudnia, ennek ellenére nem született róla igazán sok tanulmány, mindenki csak így érinti, mint ahogy mi is találkoztunk vele. És akkor elkezdtem kutatni nyilván irodalom után, mert hogy azért disszertációban mégiscsak kell aktuális irodalom, és rájöttem, hogy Nyugat-Európában pedig 1960-as évet, hogy reneszánsza van Josephusnak, és a kutatás középpontjába került az a szerző, akit Flavius Josephus néven ismerünk, mint egy önálló szerző, akinek saját gondolatai vannak, saját történelemfelfogása, saját elképzelése arról, hogy hogyan kell értelmezni a Bibliát. Ugye ő földolgozza az ószövetségi könyveket a zsidók történetében, a teremtéstől egész Nagy Heródes koráig, és a zsidó háborúban pedig a Makkabeusok korától egészen a háború végéig gyakorlatilag feldolgozza az eseményeket, amiért ráadásul szemtanúja is volt. Tehát mint történeti tanú, mint történetíró, pótolhatatlan, és nem lehet túlértékelni az ő szerepét. Ha az ember ókortudományokkal foglalkozik, és az első század érdekli különösen, akkor egyszerűen megkerülhetetlen Josephus, mert egy olyan gondolkodást ötvöz saját magába, ami egyszerre zsidó és egyszerre hellenista, ugye Rómában írja meg ezeket a műveket a császár vendégeként, és elképesztően ügyesen kombinálja a zsidó identitást ezzel az akkori nagyvilági gondolkodással, ami meghatározta. Szóval egy érdekes figura, akihez nincs anyag. És egyetlen monográfia született Josephusról, Grül Tibornak a tollából, illetve azóta van még egy kis monográfia, amit meg én írtam, de hogy nem volt hozzá könyv. Hát akkor csináljunk mi könyveket hozzá. És akkor megszerveztünk egy konferenciát 2019-ben, ahova 5 egyetemről érkeztek kutatók Komáromba, és kiadtuk aztán az anyagát egy kötetben. És aztán 20-ban jött az ötlet, hogy miért nem csinálunk ebből egy intézetet. Milyen jól hangzik, hogy Josephus Kutatóintézet. Mint kiderült, egyébként Európában nincs még egy ilyen, sőt azt mondják a világot járt kollégák, hogy a világon sincs még egy Josephus Kutatóintézet. Tehát gyakorlatilag Komárom ezzel fölkerült a Josephus kutatásnak a térképére, ha úgy tetszik. Úgy innen jött az ötlet. És akkor kérdeztem, hogy miért pont Komárom? Azért Komárom, mert ott nagyon jól együtt tudtam működni ebben a projektben az egyetem vezetőségével, akik szintén vágytak egy olyan dologra, ami egyedivé teszi Komárom teológiai fakultását, és ez a Josephus Kutatóintézet, ez igazán egyedi. Tehát nincs közel, távol még egy ilyen intézet. És ehhez megadtak minden támogatást, ami kellett. Úgyhogy mi belendültünk, és akkor egymás után minden évben szerveztünk egy Josephus konferenciát, minden évben megjelent erről egy magyar nyelvű kötet, és annyira nagy lett a lelkesedésünk, hogy 22-ben kitaláltuk, hogy miért nem csinálunk egy nemzetközi konferenciát. És hát a tudományban, főleg a humántudományban pénzt szerezni bármire nem lehet. mi is a semmiből próbáltunk meg várat építeni. Két híres tudóst tudtunk meghívni abból a kis pénzből, ami a rendelkezésünkre állt. Tálilán és Steve Mason voltak, és tartottunk egy nagyon jó kis nemzetközi konferenciát, ahol magyar előadók és ez a két világhírű tudós adott elő Josephusról. És aztán szerencse, gondviselés, nem tudom mi történt, de kiküldtem én a plakátot német kollégáknak, és az egyik visszajött, hogy van, aki kiadja. Én megmondtam, hogy az nincs még, de hát pénzünk sincs arra, hogy kiadjuk. Miről mondta, hogy jó, azt ő intézi, küldjem el az anyagot a berlini De Gruyter kiadónak. És rá egy évre megjelent az első nemzetközi kiadványunk, amit aztán követett még egy, és idén tartottuk most áprilisban a harmadik nemzetközi konferenciánkat. Szóval, hogy így alakultunk, és így nőtt ki ez az intézet a földből, gyakorlatilag nulla költségvetéssel. Tehát nincs az intézetnek költségvetése. Azóta sikerült együttműködési megállapodást, szerződést aláírni a Regensburgi Egyetemmel. Ők beszálltak két ilyen nemzetközi konferencia projektbe, illetve az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemmel is idén szerződtünk le, akik három konferenciára, tehát 6 évre szállnak be némi anyagi támogatással a konferenciák megszervezésébe. Ez egy nagy út, mert egyébként nem találsz rá forrást, hogy megszervezze ezeket a konferenciákat.
1: Igen. Említetted Steve Mason-t, ha jól tudom, ő ennek az intézetnek az egyik ugye fontos támogatója, legalábbis szellemi értelemben, úgy tudom, könyvtárát is ugye az intézetnek.
2: Igen. Steve-vel nagyon jó lett a viszony, és ez egy vicces történet, mert teljesen ismeretlenül kerestünk meg az interneten. Ráírtam, hogy lenne kedve eljönni a számára ismeretlen Komáromba egy konferencián előadni, és ő abban az évben ment nyugdíjba. És mondta, hogy hát éppen ráér, akkor eljön szívesen. És akkor annyi pénzt összekopargattunk, hogy a repjegyét kifizettük, meg a szállását, étkezését, és akkor ezért cserébe tartott egy előadást. És egy végtelenül kedves embert ismertem meg az ő személyében, és akkor este söröztünk, és egy viccből mondtam neki, hogy hát Steve, úgyis elmentél nyugdíjba, akkor nem adnád nekünk a könyvtáradat. Rám nézett, és azt mondta, hogy de. Hát mondom, két sör után nem illik visszaélni a helyzettel, ki tudja, mennyire bírja az alkoholt, hogy ezt a témát el is eresztettem, viszont másnap vittem ki a reptérre, és akkor mondta, hogy na, akkor érdekel a könyvtár. És mondta, hogy hát érdekel, de hát hány kötetről van szó? Hát azt mondja, körülbelül 6000. Azt mondom, szép mennyiség. És akkor úgy voltam, hogy 19-re lapot húzok, de mondom, Steve, üres polcok kellene neked otthon. Hát igazából nem, akkor ad nekünk azt is. Úgyhogy végül is a polcokkal együtt megérkezett a könyvtára, amiben ti is sokat segítettetek, az erdélyi gyülekezet, hogy ezt ezúton is köszönjük.
1: Köszönöm.
2: És megérkezett ugye a könyvtár Komáromba, ami kutatható minden diák számára, nyilván előre egyeztetett időpontban, tehát nem egy nyilvános könyvtári részhez, hanem az a tanszéken kapott helyet ez a könyvtár, és hát azt tudom mondani, hogy most ez az egyik legmodernebb Josephus könyvtár, ami van Európában, de Közép-Európában biztosan. Igen. És ez főleg ókortörténet és Josephus centrikus könyvtár.
1: Igen. Steve Mason ugye az egyik legnagyobb Josephus kutató a világon. A mai élők között legalábbis. Neki egy nagyon komoly munkája jelent meg magyar nyelven a te közreműködéseddel. Ennek a címe Josephus és az új szövetség. Tulajdonképpen ennek a munkának a kapcsán egy kicsit mutassuk is be Josephust olyan formán, hogy mi az, amit úgy mindenkinek illik róla tudni, és mik azok az új eredmények, amik mondjuk a korábbiakhoz képest azért jelentősek?
2: Hát ugye ez a kötet, ez egy angol nyelvű kötet, amit több nyelvre lefordítottak, és amikor ezt olvastam, akkor előálltam ezzel az ötlettel, a Calvin kiadó igazgatóját megkerestem, mert hogy fordítsuk le, közösen adjuk ki, a Josephus Kutatóintézet és a Calvin kiadó, és ez szerencsére megtörtént, és ahogy hallom a híreket, ez azóta egy bestseller lett, már amennyire egy humántudományos könyv bestseller tud lenni, tehát jó a fogyása, érdeklődést felkeltette, és ez volt a célja. Josephus és az új szövetség, ugye ezt mondja a cím is, ahogy mondtam, én is az új szövetség felől közeledtem Josephushoz. Azért lett ő minden új szövetségesnek egy fontos forrás, mert azok a történelmi személyik, akiket említ az új szövetség, vagy akikre utal, megelevenednek az ő lapjain, és ezeket ő személyesen ismerte. Tehát mi csak olvasunk arról, hogy Agrippa, ő találkozott vele, Pál is találkozott vele, igen. Szóval, hogy ő ugyanolyan szemtanú, mint Pál, viszont egy egész más perspektívából vizsgálja az eseményeket, mert egyfelől ugye ő részt vett a háborúban, tehát ilyen szempontból egy kicsit elfogult a zsidósággal szemben, meg hát zsidó származású, ami nem is baj, másfelől pedig neutrálisan közelít az új szövetségi szereplők felé. Tehát ő nem egy hívő keresztjén, ő egyszerűen történelmi figurákat tárgyalja ezeket az embereket, és nagyon fontos forrásunk Galileáról például. Annak volt ugye a parancsnoka a zsidó háborúban. Ma már a régészek Josephusszal a kezükbe mennek ásatni, mert hogy megbízható forrásként jelenik meg Josephus. Ma már a zsidó írástudók, az Ószövetség értelmezői Józsefuszra úgy tekintenek, mint egy szemtanúra, aki bemutatja, hogy az ő korában hogyan értelmezték az Ószövetség szövegeit. Tehát ő egy forrásként jelenik már meg. És ez a hatalmas változás, amire utaltam a beszélgetésünk elején az 1960-as évektől. Korábban mindenki azt gondolta Józsefuszról, hogy ő csak egy lejegyzetelő író, aki másoknak a gondolatait leírja. De ma már látjuk, hogy önálló gondolkodó volt, és egészen érdekes teológiai, szociáletikai meglátásai vannak, történelem szemlélete sajátos, amiben ötvözi a deuteronomista történeti szemléletet, ugye, hogy minden Isten irányítás alatt áll, meg mondjuk Polübiosz gondolkodását, vagy a római történetírók gondolkodását. Szóval ilyen szempontból egy egészen egyedi szint ad ő, és ez a másik oka, ami miatt érdemes volt Józsefusszal foglalkozni, hogy Józsefusz képes összehozni olyan tudósokat, akik egyébként ritkábban ülnek le egymással beszélgetni. Mert hogy közös anyaga a hebraistának, közös anyaga az újszövetségesnek, közös anyaga a kortörténettel foglalkozó tudósnak, a klasszika filológusnak, az ókortörténésznek, és ebből adódik az, hogy a konferenciáinkon is egy ilyen sokszínű társaság gyűlik össze minden egyes alkalommal, és nem csak teológusok beszélünk egymáshoz, hanem kívülről jött véleményeket meghallgatunk, ami nagyon fontos, mert minket is gazdagabbá tesz, tehát egymást tesszük gazdagabbá azáltal, hogy más tudományterületek képviselői Józsefuszhoz kapcsolódóan megosztják a véleményüket egy adott témában. Tehát ebből a szempontból is nagyon jelentős személyiség ő, hogy képes összehozni, egy asztalhoz ültetni azokat, akik egyébként nem járnak ugyanabba az étterembe. Szóval, hogy ez szerintem egy nagyon fontos momentum, és ez, ami életerőt ad a Józsefusz Kutatóintézetnek is, mert így képes olyan szint vinni a teológiai párbeszédbe, ami egyébként sokszor hiányzik belőle. Tehát, hogy úgy szemléljünk mondjuk egy Pilátust, hogy kapunk egy képet róla a Bibliából, de kapunk egy másik képet Józsefuszról. Akkor melyik az igazi? Valószínűleg egyik sem. Józsefusz egy olyan történetíró volt, mint a kora minden történetíró, hogy ő nem akart színeire egy stúdió írni. Ő tudatosan úgy írja, ahogy neki ez tetszik. És ezt fölvállalja, hogy ez az ő véleménye. Az új szövetség szerzői valószínűleg ugyanezt tették. Csak ők ezt nem mondják ki. Ilyen nyíltan, de valójában ugyanezt történik. És akkor a kettő között valahol megtaláljuk azt a Pilátus képet, amit kerestünk. De ugyanez igaz Keresztelő Jánosnál is. Ugye ez egy érdekes eltérés a János ábrázolásban, hogy a Bibliát olvasó ember számára János halálát az okozza, hogy kritizálja Heródest a házassága miatt. Józsefusz leírása szerint az okozza a halálát, hogy túl népszerű volt. Ellentétes dolgokat állítanak? Valójában nem, mert népszerűnek lenni egy, mondjuk így diktatúrában, bár tudjuk ez a szó, ez anakronizmus abban az időben, bár a diktátorok azok léteztek, de hogy ott népszerűnek lenni, az egyenlő volt a halálos ítélettel. Tehát igazából nem oltja ki a kettő egymást, de árnyalja azt a képet, amit eddig Jánosról és Heródes viszonyáról tudtunk. Szóval ezért izgalmas Józsefuszt olvasni új szövetségesként is, és ezért izgalmas ez a könyv is, mert ez pont ezt a kettősséget tárja föl egy nagyon szakavatott szerző tollából, és még egy előnye van ennek a könyvnek, hogy gyakorlatilag 90 oldalon keresztül bemutatja Józsefusz műveit. Tehát akinek nincs ideje, vagy egyszerűen csak rá akar kapni az ízére Józsefusz életművének, az 90 oldalban át tudja tekinteni a több ezer oldalas életművet, nagyon profin taglalva, felosztva, tematizálva a kérdéseket. Szóval az első fele a könyvnek az gyakorlatilag ilyen Józsefusz bemutató anyag.
1: Említetted a Testimonium Flavianumot, ami hát ugye az egyik legérdekesebb dolog, ugye a, mondjuk így a keresztényi szemszögből. Tudjuk azt, hogy Origenész még erre nem hivatkozik, bár ismerte Flavius-t, de a későbbiekben már erre hivatkozás történik. Mi történt itt? Pontosabban mit is jelent ez, amiről most beszélünk, és hol tart ennek a kutatása?
2: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egyik fő elem, ami miatt Józsefusz megmaradt a történelem sodrásában, és a művei fennmaradtak, mert hogy Jézussal foglalkozik ebben a rövidke szakaszában a könyvének, és valóban vitatkoznak róla, hogy mennyire eredeti ez a szöveg, vagy mennyire későbbi betoldás Józsefusz művébe. A kutatók 90%-a úgy véli, hogy az alapszöveg az eredeti, és vannak benne bizonyos kiegészítések. Tehát mit tudom én, amikor azt mondja, hogy élt egy Jézus nevű ember, ha még egyáltalán embernek nevezhetjük őt. Ez a kiegészítés, ez billeg, mert ez nagyon keresztjéni. És pont amit az előbb mondtam, hogy ő nem volt keresztjén, tehát nyilván nem tekintett Jézusra úgy, mint Isten fiára. Ez a félmondat megoszlik a kutatók vélemény. Lehet Józsefusé is, mert esetleg tudta, hogy a követői ma is köztünk élnek, tehát hogy tudta, hogy ez egy kiemelt személyiség, előfordult ez is. Tehát, hogy vitatkoznak róla a kutatók, és ugye ez egy nagyon rövidke kis szakasz egyébként a teljes életműben, tehát igazából az, hogy ez lenne a legérdekesebb, nyilván egy keresztény hívő embernek ez egy fontos szöveg, azért, mert gyakorlatilag az evangéliumokon kívül ez az egyetlen egy szövegünk, amelyik Jézust személy szerint említi, és ettől nő meg az értéke. Nincs más forrásunk, történeti forrásunk, amelyik Jézus személy szerint említi, és aki valamit elmond róla. Józsefusz ezt megteszi. Úgyhogy ez a kis rész, ez nyilván nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Józsefusz Flavius, vagy Flavius Józsefusz egy ismert karakter lett, tehát, hogy Jézus testvére Jakabot is említi, és beszámol róla, említi, mondom, az uralkodókat, tehát, hogy egy képet ad, egy hátteret ad mondjuk így az evangéliumokhoz, amik nélkül az evangélium értelmezésünk is sokkal szegényesebb lenne.
1: Egyébként azt onnan lehet bizonyosan tudni, hogy ebben a szövegrészletben, tehát azért van egy törzs szöveg, ami biztosan az övé.
2: Több minden is utalhat erre, ugye a szóhasználat, az nagyon fontos, minden szerzőnek van egy speciális szóhasználata. Aztán a gondolatisága, hogy mit állít, beleilleszkedik-e az, amit állít Jézusról, mondjuk egy másik nagy történelmi személyiségről alkotott képbe, vagy kilóg belőle. Mondom, ez a, ha még egyáltalán embernek lehet nevezni, ez azért egy izgalmas kitétel, mert itt érezzük benne, hogy hát ki másnak, nyilván istenségnek. Na de istenségnek azért az, tehát ő nem nagyon beszél emberekről, mint istenekről, tehát ez egy görög gondolkodás, még keresztény gondolkodás nyilván, nem ez a hitünk alapja, neki nem ez volt. Tehát itt érződik valami. Aztán az is fontos, hogy hogy illeszkedik magába a szövegtörzsbe. Tehát, hogy az előtte meg az utána levő részekbe pontosan beleilleszkedik, vagy kilóg belőle, mert ha kilóg belőle, akkor gyanítható, hogy ez egy későbbi, az egész szöveg későbbi betoldás. Szóval ezek alapján próbálják a kutatók kideríteni, hogy a szókészlet, a szóhasználat, az állítások, a szövegbeilleszkedés, a paralel képek, hogy más, mondjuk egy nagy prófétáról hogyan beszél, az illeszthető-e a Jézusról szóló beszéd. Egyébként most Grül Tibor írt erről egy cikket, most aktuálisan szerintem egy éven belül jelent meg Tibor írása erről a rövidke szakaszról.
1: Azt ugye minden kétséget kizáróan elmondhatjuk, hogy a Pilátus és a Jézus kapcsolatára vonatkozóan az a néhány sor, az mindenképpen igaz lehet.
2: Nyilván, tehát ő végeztette ki, tehát ez nem kérdés. Tehát ez nem kérdés senkinek. Szerintem olyan történész nincs, aki ezt megkérdőjelezi. Már csak az idői egybeesés miatt is, ugye Pilátus akkor volt római helytartó, amikor Jézus meghalt, noha nem tudjuk, hogy pontosan mikor halt meg Jézus, de Pilátus olyan hosszan volt helytartó, hogy muszáj volt, hogy az ő regnálása alatt halljon meg. Ugye Pilátus egy érdekes figura ilyen szempontból, mert általában ezeket a római helytartókat relatíve gyorsan lecserélték. Ő meg nagyon hosszan tudott megmaradni a pozícióban, ami jól jelzi, hogy Pilátus, és ez alátámasztja meg az evangéliumi beszámolót, nagyon jó viszonyt ápolt a helyi arisztokráciával. Tehát amikor arról olvasunk, hogy a főpap megkéri Pilátust, hogy az embert ezt végeztesse már ki, akkor erre elképzelhető, hogy Pilátus hajlott. Mert hogy nagyon jó viszonyban volt a jeruzsálemi arisztokráciával, hiszen egyébként nem tudta volna ilyen hosszan fönntartani a hatalmát Jeruzsálemben. Tehát muszáj volt megbékélni a helyi erőkkel, hogyha te a hatalmadat meg akartad őrizni hosszú távon.
1: Hát gondolom egyéből is látszik, hogy a új szövetségi kutatásnak egy rendkívül fontos forrása, ugye Józsefusz Flavius, pontosabban az ő művei. A Józsefusz intézetnek a tervei a közeljövőben, még milyen kutatások előtt álltok, milyen konferenciákat szerveztek?
2: Tehát van egy merész vállalásunk, ami nem tudom, hogy összejön-e, most van beadva a pályázat, ugyanis ha már egyszer Felvidéken van az egyetem, akkor agyamból kipattant egy olyan gondolat, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy Józsefusz olvasókönyvet szlovákul. Mert hogy szlovákra nincs lefordítva egyetlen egy darabja sem a Józsefusz életműnek, és akkor az ötlet, hogy eredetiből lefordítanánk szakaszokat Józsefusz műveiből, és ahhoz kommentárokat írnánk, és ez szlovákul jönne meg, mert ott van értelme, hiszen szlovák nyelven nincs. Ez egyik ilyen projekt. Folytatjuk tovább ezt a nemzetközi kutatás projektet, aminek az utolsó eleme most áprilisban volt ez a nemzetközi konferencia, és hát ha minden igaz, akkor ennek a konferenciának az anyagját még kiadásra kell rendezni, mert a De Gruyternél jó reménység szerint ez is meg fog jelenni, és annak is én vagyok a szerkesztője, Vér Ádám kollégámmal, úgyhogy az is még egy kihívás lesz azt befejezni.
1: A Józsefusz intézet léte, tehát az, hogy most már gyakorlatilag 6. éve működik, a magyarországi Josephus kutatást mennyire pezsdítette meg?
2: Hát ha azt nézzük, amit említettem a beszélgetés elején, hogy gyakorlatilag nem volt konkrét Josephushoz kapcsolódó írásmű magyarul, ahhoz képest 400%-kal megnöveltük a magyarul elérhető irodalmat. Tehát megjelent egy kötetünk Heródesről, ami csak Heródes személyt járja körül Josephus tanúbizonyság alapján. Megjelent másik két tanulmányi kötetünk Josephusról, tehát magyar kutatókat tudatosan beszervezek ebbe a rendszerbe. Tehát nem csak az a hozadéka ennek a nemzetközi konferenciának, hogy ellátogatnak Komáromban ismert kutatók, hanem az is, hogy magyar kutatók előadnak angolul és német nyelven, és ők is megjelennek külföldön. Tehát ez egy összejátszása a két fajta gondolatnak, hogy a magyar kutatást fellendíteni, nemzetköziesíteni, és közben magyar nyelvű publikációkat is, mert nyilván, hogyha elkezd foglalkozni egy angol nyelvű publikáció kedvéért Josephusszal, akkor az meg fog látszódni a magyar nyelvű publikációs listádban is, mert ahhoz kapcsolódóan ki fogsz adni egy tanulmány magyarul is. Tehát ez a kettő, ez szimbiózisban van, ha úgy tetszik. Úgyhogy én azt látom, hogy a magyar nyelven is megjelennek most már tanulmányok, és azon vagyunk, hogy minél több megjelenjen a Josephus Kutatóintézet kiadásában.
1: A hallgatók mennyire kapcsolódnak be ebbe a munkába? Teológus hallgató.
2: Viszem őket. Tavaly például csináltunk egy rendkívül jó programot, egy Erasmus BIP programot, oda 40 diák jött, és Steve Mason tartott egy egynapos szemináriumot, elképesztően jó volt, nagyon jó volt. Úgyhogy én próbálom megkedveltetni a diákokkal Josephus személyét, meg műveit. Egyelőre még inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel, de használni már használják. Tehát szemináriumokat tartok Debrecenben is, Komáromban is, Josephushoz kapcsolódóan, és azt látom, hogy kezdik megérezni az ízét, hogy milyen az, amikor Biblián kívüli források segítségével foglalkozunk a Bibliával.
1: Gyönyörű munka lehet. A mai vendégem dr. Kókai Nagy Viktor, a Debreceni Hittudományi Egyetem Biblia Teológia és Vallástudományi Tanszékének docense, és a Sejé János Egyetem Református Teológiai Karának Biblia Tudományok Tanszékének tanszékvezető docense volt, akivel Josephus Fláviusról és a Révkomáromban működő Josephus Intézetről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, református lelkész, drámaíró, az Erdély gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga készült el a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjában. A fejlesztésben országszerte csaknem 500 oktató és szakértő vett részt, akik több mint 35 ezer oldalnyi tananyagot és 25 ezer média elemet állítottak össze. A 7 képzési területet lefedő digitális tananyagok várhatóan még a nyár folyamán válnak elérhetővé az elearning.niu.hu oldalon. Ma újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi közt MS Mester Passió képei, Hans Memlin Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Híreink végén egy sporthír. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel az olasz kapus lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. Végül az időjárásról. Napközben már egyre több gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Élete a zene szeretetéről, a kórusmuzsika népszerűsítéséről szól. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Általa ezrek szerették meg a reneszánsztól a kortárs zenéig a kórusirodalom remek műveit. Ő maga példaképének Kardos Pál karnagyot tekinti, akitől emberséget, alázatot, precizitást tanult. Ezen értékeket adta át ő is tanítványainak. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életmű díjával is kitüntettek. Talán nem lehet úgy csinálnunk, mint hogyha mi nem ismernénk nagyon-nagyon régóta egymást, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatók megértik, hogy mi tegeződni fogunk. Nagy nehezen rá tudtalak beszélni arra, hogy megcsináljuk ezt a beszélgetést, mert mindig kibújtál valahogy alóla, mert azt mondtad nekem, hogy te nem érzed úgy, hogy te a nagyok egyike vagy.
3: Nem is vagyok. Vagyok egy énektanár, egy kórusvezető, aki nagyon szerencsés volt abban, ahova született, ahogy a neveltetésemről a szüleim gondoskodtak. És amilyen sorsot előírt nekem a Jóisten, és hála Istennek meg tudtam maradni ezen az úton.
2: Mesélj a szüleidről.
3: Kezdem a nagyszüleimmel, mert mi egész odáig csupa iparos család voltunk. Apai nagyapám kovácsmester volt Kerekegyházán, anyai nagyapám pedig Csizmadia Dunavecsén. Édesapám pedig szabómester lett. Úgyhogy a zenével alig találkozó család volt, legfeljebb a népdalok, nóták és vallásos énekek világát ismerték jól. Azzal éltek is. Édesanyám viszont zongorázni is tanult, és amikor őt az édesapja nem hagyta tovább tanulni, akkor gondolom elhatározta, hogy a fiait tanítatja, és így kerültem én is a zongora közelébe, és innentől kezdve meghatározta az életemet.
2: És a testvéred?
3: Bátyám is kezdett tanulni, de nem volt otthon zongorán, béreltek órákat máshol, de hát ez nem volt egy megoldás, úgyhogy ő nem is maradt meg a zongorázásnál.
2: Hol volt ez az otthon?
3: Budán, a Tarcsai utcában, a budai tanítóképző közelében. Így aztán én az első 4 osztályt a budai tanítóképzőben végeztem, és én még férfi embertől tanultam a betűvetést. Szilágyi Sándornak hívták. És az ő felesége lett az első zongoratanárom is. A gyakorlás nem volt igazán a kenyerem, de nagyon szerettem a zongorazenét, és elsősorban Bach muzsikáját. 6. koromban kedvenc zeneszerzőként fogalmaztam meg, amikor irodalom órán példaképről kellett fogalmazványt írni. Ezt a fogalmazványomat Horváth Józsefné Márta néni el is kérte és el is tette.
2: De miért éppen Bach volt a nagy kedvenc?
3: A teljességét és a tökéletességét éreztem. Később jöttem rá, hogy ez nem csak egy érzés, hanem hát ahogy egyre jobban megismertem, egyre inkább kiderült, hogy mások is úgy gondolják, hogy mindenki között az első Bach.
2: Mit szóltak ahhoz a szüleid, hogy a Bartók zeneművészeti szakközépiskolába jelentkezel?
3: Édesanyám nagyon örült, mert úgy érezte, hogy a saját álmai megvalósulásának egy része ez a dolog. Édesapám teljesen elfogadta ezt a dolgot, semmi akadályt nem állított elém, de édesanyám óriási tette volt az, hogy zongorát vettek nekem. És ez 1956-ban volt. Tehát, hogy nekem a tanulmányaimban ne legyen akadály, hogy nincs otthon zongora, ezért vettek, és természetesen nem tellett nekik rá. De nagyapámnak volt életműveként néhány hold földje, és az nem is egy parcellában volt, hanem különböző helyeken, és anyám rávette a apósát, aki csak a földben bízott, hogy egy darabot adjon el, hogy zongorát tudjunk venni. És én emlékszem rá, hogy azért ment bele, mert anyám nagyon szépen énekelt, és minden családi összejövetelen a kedvére tudta a nótákat énekelni, és azt mondja, hát tudod, hogy nem tenném meg másnak, de neked igen. És anyámnak ezt megtette. Így aztán lett otthon zongora, kellett nagyon félnünk, mert oda be lehetett lőni abba a lakásba a Sashegyről, tehát nem lett semmi baj. Mind a mai napig megvan ez, most már a mi lakásunkban sem fér el, ezért ez a újszegedi református templomban talált otthonra ez a hangszer.
2: Hogy a református közösség volt az, amihez kicsi gyerekkorod óta kötődött a család?
3: Jobban az evangélikus közösséghez, hiszen édesanyám evangélikus volt, és a Tarcsai utcában volt egy templom, de valójában egy villában egy imaterem, és ott tartották az evangélikus istentiszteleteket. Úgyhogy én édesanyámmal az evangélikus templom gyerek istentiszteleteire és hittanyára jártam, de amikor elkövetkezett a konfirmáció ideje, akkor a Böszörményi úti templomba mentem el, és ott konfirmáltam. De utána sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy mi az én hitem, mert hogy nem csak zongora, hanem sakkoztam, kosárlabdáztam középiskolás koromban. Szóval éltem a fiatalok életét, és nem nagyon foglalkoztam a földön kívüli dolgokkal. Ez akkor került elő élesen, mikor megszületett a lányom Panka, és el kellett döntenem, hogy mire nevelem. Persze közben is volt vallással kapcsolatom, mert főiskolás korunkban őrsi gyűlés címén jártunk énekelni a felsővárosi templomba Balázs Pisti vezetésével, aki kiváló jó barátom volt egész haláláig. No, minden esetre a lényege a dolognak, hogy nem volt nagyon sima út, azon kívül, hogy belül mindig tudtam, hogy oda tartozom. De sem meg nem vallottam, sem nem foglalkoztam vele, természetesnek vettem, hogy oda tartozom.
2: Térjünk vissza a zongoratanuláshoz. Volt-e kedvenc zongoradarabod?
3: Időszakonként több is volt, de mondjuk amit elég sokáig is így tartottam, az az volt, amivel a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába felvételiztem. Ez Bach F-dur kétszólamú invenciója volt.
2: Most Schiff András zongorázik.

0: hogy érezted magad abban a közösségben, ahol mindenkinek a muzsika volt a kenyere?
1: Ez nagyon kétarcú volt, mert egyrészt tanárainktól olyan eligazítást, szemléletet, zenéhez való viszonyt tanultunk, hát csak a legkiválóbbakat mondom, Legány Dezső, aki a konziban tanított akkor zeneirodalmat, Huzella Elek, szolfést és zeneelméletet tanított, és én pedig másodévtől Szűcsi Lonka néni növendéke lettem, aki Ötvös Péternek az édesanyja. És ilyen módon előttem egy olyan elérhetetlen tehetség és magasság volt, ami aztán hozzájött, hogy ott húztak el mellettünk a nálunk fiatalabbak, Kocsi Zoltán, Ránki Dezső, mint a rakéta. Úgyhogy ez engem nem annyira lelkesített, mint inkább letört, mert én tudtam, hogy ezzel a tehetséggel én nem rendelkezem. Így aztán a zongorázás ilyen módon nem is volt előttem, mint pálya lehetőség. Szűcsi Lonka néni, aki Miskolcon korábban Kardos Pál tanár úrral együtt tanított, tudta, hogy én belőlem nem lesz zongorista, és azt mondta, hogy Szegeden tanít most Kardos Pál tanár úr, tőle biztos, hogy zenét tanulsz, és úgy megállod a helyed. Én pedig elfogadtam ezt a tanácsot, ugyanilyen felvételiztem a Zeneakadémiára és karvezetés szakra, de hát esélyem sem volt. Viszont Szegeden fölvettek a tanárképző főiskolára, történelmi énekszakra, és az első dolgom az volt, hogy miután vegyes karakkor nem működött a főiskolán, Kardos tanár úr női kari próbáira bejártam kezdettől, szeptembertől. És nagyon röviden kiderült, hogy amit én a kórusról eddig tudni véltem, az semmi. Sőt, kifejezetten nem is szerettem a kórusmuzsikát, mert nem hallottam olyan minőségű kórust, mint amit ott az első próbán rögtön. Tehát addig nem hallottam olyan tiszta hangzást, és azt hittem, hogy ez a kórusmuzsika sajátja. Pedig csak azoknak a kórusoknak volt a sajátja.
2: Amelyek nem voltak jók.
1: De amikor meghallottam Kardos tanár kórusát, akkor jöttek meg 1967. szeptembere elején a Redzóból, fantasztikus fölkészültséggel, és a beéneklés után, ami már maga lenyűgöző volt, úgy ismétlésképpen egy-két Bartók és Kodály művet elénekeltek, és akkor én belegyökereztem a padba, amiben ültem hátul a kórustagok mögött. Én ilyet még nem hallottam. És ez volt a fő tárgyam, az a kórus próba. Jártam én a többi órákra is, mindegyikre. Ez viszont meghatározta utána az életemet. Eltelt egy hónap, és rájöttem, hogy ha mi nem énekelhetünk a tanár úr kórusában, akkor megkapjuk ugyan majd a énektanári diplomát, de fele annyit se fogunk tudni muzsikálásról, zenéről, mint amit ezek a lányok, akik végig ebben fürdenek. Megkerestem a tanár urat, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, mi most születésünknél fogva ebből ki vagyunk zárva. Mert azt mondja, igaza van Péter, de mit tehetek? 100 lányból és 5 fiúból nem lehet vegyes kart csinálni. De tudja mit? Most került ide a jogi egyetemre egy volt miskolci növendékem, aki szintén megkeresett, hogy szeretne vegyes karban énekelni. Fogjanak össze! És hogyha össze tudnak hozni néhány fiút, akkor a lányok között biztos lesz, akik magukkal is szívesen fognak énekelni. Így történt az, hogy 1967. november 3-án a lányok kórus próbája végén ott sorakodott 9 fiú, akit Balázs István, Pisti a jogi karról, én a főiskoláról összetoboroztunk, hogy énekeljünk Kardos tanár úr kezére, és akkor vége lett a próbának, még a lányok szedelőzködtek, a Pisti belépett a tanárhoz, és azt mondta, hogy itt van 9 fiú viszkető torokkal, jöhetünk? Tanár úr nagyon meg volt döbben, mert nem hitte, hogy ilyen van. És azt mondta, lányok, itt van 9 derék fiatalember, aki énekelni szeretne kórusban. Van maguk között, akik szívesen énekelnek? Voltak mintegy 20-an, a 80-ból, akik ott maradtak a 2 órás próba után még egy 2 órás próbára. Ez volt az első próbája Bartók Béla vegyeskarnak, ami később lett, de mi 2 évig nem is így hívtuk, hanem csak úgy, hogy a vegyes. Ebből egy komoly kórus lett.
0: Mi az, amit Kardos Páltól magadévá tettél, amit fontosnak éreztél, hogy te is úgy csináld a szakmában, mint ahogy ő?
1: Elsősorban azt az emberi minőséget tűztem ki célul, hogy magyarság és európai kultúra egyszerre volt benne minden mondatában. De ő nem csak az órákon volt tanár, nem csak amíg ébren volt, hanem még álmában is. az élet minden jelenségét a zene és a tanítás szempontjából vizsgálta, és ha valami olyasmit látott, akár a természetben, akár az emberek között, az mindig megjelent a tanításában. Tehát ő egy személyes zeneakadémiánk volt ott Szegeden. A könyvét, a kórusnevelés, kórushangzást akkoriban fogalmazta. És egy-egy kóruspróba után este 9-kor indult haza, de még 6-an, 8-an körülvettük és kísértük egészen Alsóvárostól át a hídon Újszegedig, és ő végig minket tanított olyan módon, ami nem volt kötelességen, ittuk a szavait. Jó részét még nem is tudtuk igazán fölfogni. Zeitblom tanár úr, Thomas Mann doktor Faustuszában fogalmazza meg, hogy egy olyan büszke tanulási módot, ami a tudatlanság hatalmas területein átugorva, mégis valami hatalmas lendületet ad, és kielégíti büszkeségét és kíváncsiságát a növendéknek, aztán majd hiányokat kitölt magától. Legszebb emlékeim közé tartoznak ezek a hazafelé tartó séták.
0: A Zeneakadémiáról ezután sem mondtál le, hogy oda felvételt nyerj?
1: Valójában nem gondolkodtam ebben, amikor elkezdtem a tanárképző főiskolát, abban gondolkodtam, hogy tanár leszek. Még a történelem tanárság sem volt nagyon idegen tőlem, de aztán, ahogy egyre inkább elfogott a kórus utáni vágy, és a Bartók kórusban egyre magasabb színvonalon tudtunk énekelni, hogy egyre inkább megfogalmazódott bennem. De már negyedéves koromban tanítottam is a Radnóti gimnáziumban, és bizonyára maradtam volna, de Kardos tanár úr azt mondta, hogy mindenképpen felvételénet kell a Zeneakadémiára. Kaptam ajánlólevelet tőle, meg külön órára jártam összhangzattamból Szatmári Gézához, és így felvételim után 3. évre vettek föl. Az egy furcsa helyzet volt, mert semmiféle zenei tárgyból nem kellett pótlólag vizsgát tennem, se népzenéből, semmiből. Filozófia történetből, igen?
0: Akkor olyan időket éltünk.
1: Igen. Na, lényeg a dolognak, hogy ez a csapat befogadó volt, és rögtön elhívtak, akik a ifjú zenebarátoknál énekeltek, hogy menjek és ismerjem meg Ugrin tanár urat, és valóban egy egészen kiváló, magasrendű, erkölcsiségű és szellemiségű, és nagyon tehetséges muzsikust ismertem meg Ugrin Gáborban. És hát amíg zeneakadémista voltam, addig jártam is a kórusába énekelni.
0: A Zeneakadémia után merre vitt az utad?
1: A Kecskeméti Kodályiskolába hívtak tanítani, de egy évig várnom kellett erre az állásra. Egy év után kerültem a Kodályiskolába, ahol Kardos tanár úr mellett 6 énektanár volt. Rozgonyi Éva, Sipos Erzsébet, Vasirén,
0: Érsek Éva,
1: Bánki Vera és Jó Magam, mindannyian Kardos Pál növendékei voltunk valamikor. Vagy Miskolcon, vagy Szegeden. Ebből következik, hogy egy olyan egységes szemléletű tantestület volt az ének tekintetében, amilyenre mindig is vágytunk, és azóta is az életem legszebb éveinek tartom.

koncerten vagy diáknapokon. És ezek között olyan művek is voltak, mint egy Bach motetta, vagy Kocsár csodafiú szarvas, angol madrigálok Tomkins, Farnaby, Morley legjobb darabjai. A Nolo Mortem Peccatoris pedig abban az időben nem volt szerencsés, mert az ideológiai nevelést azt nagyon komolyan vették. De én akkor is lefordítottam ezt a kétnyelvű motettát, latin és angol nyelvű, és az a részlet, aminek a szövegét most elmondom, az így hangzik. Atyám, én minden kívánságodat és parancsodat teljesítettem. Nekem csak egy kérésem van. Ne kívánd a bűnösök halálát. És ebből a növendékekért tettek.

0: Hány évig voltál Kecskeméten a Kodály iskolában tanárként?
1: 7 évig voltam. Döntő befolyással volt az életemre, nem csak azért, mert itt voltam pályakezdő tanár, hanem azért, mert itt jöttem össze a feleségemmel, aki kolléganőm volt, Vas Irén. A legszebb éveim voltak, de azután, mikor Rozgonyi Éva igazgató lemondott, és engem hívtak a Szegedi Tanárképző Főiskola énekzene tanszékére kórust vezetni és karvezetést tanítani, akkor ezt választottam. Az első évet utazó tanárként végeztem, és akkor még kórust nem is vezethettem, hanem amikor feleségem is kapott állást a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1-es számú gyakorlóiskolájában. 1983 nyarán Szegedre költöztünk, és kórust is kaptam. Ez a 2-es számú női kara volt a Tanárképző Főiskolának. Ez a kórus az a maradék kórus volt, akiket nem választott ki a 1-es számú kórus vezetője, illetve akik a vegyes karban nem kaptak helyet, azokat bízták rám.
2: De hát ez most olyan rossz ízű, ez olyan
1: mint... Hát az is volt. Annak ellenére elvállaltam, mert egykori kodályiskolás növendékeim is voltak ebben a kórusban, és ezzel is tudtam eredményeket elérni. 88-ban ez a kórus Kardicában két kategóriában is első díjat nyert, 89-ben a budapesti kórusversenyen is aranydiplomát szerzett. Ezután kihasználva azt, hogy 1991-ben létrejött a Kardos Pál Alapítvány, összefogva az alapítvánnyal fölvette a kórus Kardos Pál nevét.
0: Miért hagytad el Szegedet, és mentél Békés Csabára, a Bartók Béla zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskolába?
1: Elsősorban azért, mert bejött az új rendszer, amelyikben az eddigi 75 tagú női kar, amellyel a világon mindent meg lehetett oldani, 33 tagra csökkent. Ebből a 33 tagból is maximum 3 évig jártak ide, mert a mesterszakot nagyon kevesen választották.
0: Akkor a bolonyai rendszer zavart be.
1: Pontosan a bolonyai rendszer az, amelyik a folyamatos kórusmunkát szinte lehetetlenné tette. 2009-ben meg is szűnt a Kardos Pál női kar. Békés Csabán viszont új lehetőséget adott a zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola, amelynek 4,5 évig igazgatója voltam. A második ciklust azonban ott sem vállaltam, hanem csak tanítani jártam oda. Visszajöttem tanítani a főiskolára is. Még egy kicsit megpróbáltuk életben tartani azt a színvonalat, amit korábban el lehetett érni, de ennek már valójában nem volt igazán esélye.
0: Mi az, ami Békés Csabán boldogság volt?
1: Békés Csabán is a tanítás volt a legfőbb örömöm. Kórust is vezettem, sőt, darmstadti kórusverseny.

0: Minden első díjat is szereztünk, de mégsem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy egy város zenei életének meghatározó tényezői lehettünk egy ideig. Erre volt példa a 96-os országos fuvolás találkozó, amelyre olyan kiváló vendégeket is meg lehetett hívni, mint Csalog Benedek, aki akkor nyerte meg a orlandói, meg a brüzsi nemzetközi barokk fuvola versenyt, és mi lehettünk az elsők, akik az első CD-jét összehoztuk, és erre még külön csembalót is építettünk. Úgyhogy az a lemez a Békés Csabai iskola segítségével és a művészek önerejéből jött létre tulajdonképpen.
1: Végül is a munkát a Debreceni Egyetemen fejezted be. Hogy jött Debrecen?
0: Ez is Békés Csaba következménye. Békés Csabai növendékeink sikeresen vették az akadályokat, elsősorban Debrecenbe, de sokan a Zene Akadémiára is bekerültek. Ennek nyomán keresett meg Sárosiné Szabó Márta, akkori tanszékvezetője a Debreceni Zeneművészeti Karnak, hogy volna-e kedvem Szesztai Zsolt örökét, aki 2 évvel ezelőtt halt meg, a kórusát átvenni, és zeneelmélet, szolfés órákat tartani, megkarvezetés órákat.
1: Mi most Szegeden beszélgetünk, mert hogy itt élsz a feleségeddel, és akkor neked tulajdonképpen Debrecenbe kellett hetente járnod. Ez kemény?
0: Hát autóval meg lehetett ezt tenni, és meg kell mondanom, hogy a debreceni éveimet ugyanolyan boldog évekként tartom számon, mint a kecskemétit. Tehát méltó keretét jelentette a pályámnak. Debrecenben csak azt tanítottam, amit szeretek, és csak olyanokat, akik ezzel elkötelezettek voltak. Itt sem volt könnyű, ők meglehetősen kiábrándultak és fásultak voltak, akik Szesztaitól közvetlenül átvették a kórust, más nagy ívű munkájuk miatt ezt másodrendűnek tekintették. Én viszont elsőrendűnek. Hogy mi a legfontosabb? Nem az, hogy milyen sikert értünk el, meg milyen eredményeket, az mulandó. De az, hogy 15 év múlva hogy emlékszik rá egy kórustag, na ez fontos. És ez az, ami a legnagyobb örömet jelenti számomra mind a mai napig, ha valaki úgy emlékszik rá, hogy ott valami történt az életében. A Semmit ne bánkodjál kórus művet minden női karnak, amelyik erre képes volt, megtanítottam, és talán a legszebb előadása az volt a Zene Akadémián 2013-ban, amikor Kodály születésnapon 2 kórusom, a debreceni Bárdos Lajos leánykar és a szegedi Bartók Béla női kar együtt énekelhette el. Kodály Zoltán darabja egy vészterhes időben született remek mű. Az az idő is vészterhes volt, amelyikben keletkezett ez a szöveg, török hódoltság, és az is, amikor Kodály írta, közvetlenül a II. Világháború kitörése idején. Én mégis a reményt és az előretekintést olvastam ki belőle, mint ahogy ennek is szánta Kodály,

0: A Szegedi Bartók kórus 5 évig Kardos Pál keze alatt működött, amikor Kecskemétre költözött, Rozgonyi Éva vette át, és 33 éven át sikerről sikerre vezette a csapatot. Amikor Éva elköszönt a kórustól, akkor már csak női karként működtek. Én álltam az élére mindaddig, amíg engem is az egészségi állapotom arra nem kényszerített, hogy átadjam. De hála Istennek, Valkai Dávidban találtam egy olyan utódot, aki tehetséggel, szorgalommal és aládattal tovább viszi ezt a szellemiséget.
1: Tudom rólad, hogy rengeteget olvastál és olvasol mind a mai napig, sőt, szép számmal vannak publikációid, könyveid.
0: Valóban így hozta a sors, zenetudományi témákat is szívesen feldolgozok. Elsősorban Lendvai Ernő tanítása nyomán vizsgáltam Kodály és Kocsár műveit is. De ez a tanításnak csak egy mellékterméke. Valójában a tanítás tartom legfontosabbnak életemben, és a pályatársaimnak, illetve tanárjelölt növendékeimnek egy tanácsot tudnék adni, amit Khalil Gibran a Proféta című művében fogalmazott meg. A tanító, aki követői között a templom árnyékában jár, nem bölcsességéből ad át nekik, hanem hitéből és szeretetéből.
1: Sok mindenről szót ejtettünk, és tudom, hogy sok-sok minden van még, amiről szívesen mesélnél. Egy valamit ne hagyjunk ki, ez pedig a család. Vasirént említetted már, hogy a feleség, sok-sok éve vagytok már együtt, hány is?
0: 47 éve házasodtunk össze.
1: És van két gyermeketek?
0: Mind a kettőjükre büszke vagyok, mert megállják a helyüket ott, ahova vitte őket a sors. András fiam csillagászként keresi a kenyerét, Panka lányom családos, ő neki van 4 gyermeke, és ő a zongora művészi pályáját váltotta családra. Tanít zongorát, illetve korrepetitorként dolgozik a debreceni zenedében, és élvezi ezt a munkát is. Egy évfolyamtársának a diplomakoncertjén adták elő Frank Ádor szonátáját, és ebből szívesen megmutatnék egy részletet. A hegedűs Újlaki Dorottya.

0: Vendégem volt dr. Ordasi Péter, karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc és Artisius díjjal, valamint a Kóta életműdíjával is kitüntettek. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Beslin Anita.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagyatádon, FM 104,1. Rádió Színház.

0: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Második rész.
1: Barátaim, azért hívtalak benneteket ide, hogy megbeszéljük, mit tegyünk. Hiszen valamennyien szeretnénk megmenekülni. Épségben szárazföldre jutni. Nincs más hajós személyzetünk, csak ti, akiket hajótöröttként a fedélzetre vettünk. A segítségetek nélkül nem mehetek semmire. Segítsetek a Pilgrimnek, és akkor sikerül a partra szállás. Csak egymásban bízhatunk.
2: Dick úr, mostantól kezdve a matrózai vagyunk.
3: Úgy van.
2: Parancsoljon velünk, és mi mindent megteszünk.
4: Helyesen mondta öregtől.
1: Köszönöm. Én arra törekszem, hogy ha nem muszáj, ne nagyon változtassunk a vitorlállásokon. Inkább lassabban menjünk, de óvatosabban.
2: Dick úr, tanítson bennünket. És mi igyekezni fogunk mindent a legmegfelelőbben csinálni.
1: Köszönöm. Én magam kezelem a kormányt mindaddig, amíg el nem fáradok. Azt remélem, hogy egy-két órai alvás elég lesz nekem. De szükséges volna, hogy amíg alszom, valaki helyettesítsen a kormánykerületet. Tom, meg fogom mutatni, hogyan tájékozódik az ember iránytű segítségével. Nem valami nehéz dolog.
2: Biztosan megtanulom, Dick úr.
1: Herkules. Hívd ide Negorót.
5: Már is.
1: Ha lehet, őt is meg kell nyernünk az ügynek.
6: Hivatott kapitán.
1: Igen, Negoró. Ért valamit a hajózási mesterséghez?
7: Ezen még sose gondolkodtam.
1: Na jó, akkor másként teszem fel a kérdést. Akar velünk együttműködni?
7: Csak nem kér a 15 éves kapitán.
1: De mindenkire szükség van.
7: Én amit lehet, megteszem.
1: Rendben. Akkor most már csak az a kérdés, hogy mellettünk, vagy ellen?
7: Maguk ellen, Dick kapitány. Rossz a kérdés, amikor a nagy barom négertől levegőt is alig tudok venni.
5: Ha még egyszer azt mondod rám, hogy barom vagyok, letépem a fejet.
2: Kegyel, kapitány!
1: Herkules, engedd el! Na, minden világos, Negoró?
2: Remélem, az is marad.
1: Na, akkor végezze a munkáját. Most pedig, barátaim, hogy kicsit gyakoroljuk a vitorlák kezelését, fordítsunk egyet rajtuk. Csináljátok úgy, ahogyan mutatom, és meglátjátok, minden jól fog menni.
2: Figyelünk, szent kapitány.
1: Tom, lazítsd a kötelet. Csomózd ki. De vet, ugyanúgy.
8: Nehezen enged.
1: Ne sajnáld a kezed. Húzzátok.
8: Jól megy.
1: Igen, jól van. Most te, Herkules.
5: Igen.
1: Most minden előddel belefeküdni. Állj, állj. Hé, hát szétszakítod az egészet.
5: Azt mondta kapitány úr, hogy minden erőm.
1: Jó, hát nem gondoltam komolyan, hiszen kitépet az árbócukat. Most engedjétek el, kössétek ki. Úgy, nagyon jól csináljátok. Persze mindez egy viharban kicsit nehezebb. Most hozzákezdünk a fő árbóchoz. De ügyelj, Herkules, semmit sem összetörni.
5: Csak simogatni.
4: Nagyon ügyesek, ugye, szent kapitány? Ha megengeded, a jövőben én is így szólítalak a többiek előtt, hogy nagyobb legyen a tekintélyed.
1: Asszonyom, szólítson továbbra is csak Dicknek.
4: Úgy lesz, Dick, ha más nem hallja.
1: Köszönöm. Emberek! Jól csináljátok! Mire kikötünk Amerikában? Egészen tűrhető matrózok lesznek.
2: Mi csak azt tesszük, amit szent kapitány mond.
1: Herkules! Gyere be a kabinomba.
2: Már is.

0: Figyelj ide, Herkules. Ez a Negoro súnyi alak. Minden mozdulatát figyeld, és a legkisebb gyanús jelre kötözd meg.
1: Igenis, Dick kapitány.
2: Zavarhatom a kapitányt?
0: Persze, Benedek úr.
2: Panaszt teszek a legénység egyik tagjának,
3: Dick kapitány.
0: Tessék.
2: A fedélzeten éppen el akartam kapni egy érdekes rovart, amikor a hajószakács az orrom előtt eltaposta. Hát micsoda eljárás ez?
0: Hát talán jót akar.
2: Ne, aki rovart eltapos, az minden aljasságra képes. De egyáltalán mi van itt?
0: Tudja jól Benedek úr, hogy milyen tragédia történt.
2: Természetesen. Én mindenben rendelkezésedre állok, Dick fiam. Azaz, hogy kapitány. De azt add parancsba, édes fiam, hogy a rovarok a hajón az én kapitányságom alá tartoznak. Csak én rendelkezem velük.
0: Úgy lesz, Benedek úr.
4: Eddig minden rendben megy, Dick?
0: Igen, asszonyom. Jó ütemben haladunk Amerika partjai felé.
4: Mégis gondterheltnek látszol.
0: Nem akartam szólni, de...
4: De?
0: Az iránytűről van szó. Tudja, asszonyom, minden hajón legalább két iránytű van.
4: Igen.
0: Egyik a kormánykerék felett lóg, a kormányos szem előtt, a másik a kapitány fülkéjében függött.
4: Függött?
0: Amikor a múlt éjszaka a kormánykeréknél álltam, a kapitányi kabinban lévő iránytű, amely részkarikával egy szögön függött, érthetetlen módon lezuhant és összetört.
4: Gondolod, hogy nem volt véletlen?
0: Nem tudom. A karikát az állandó himbálódzás elkoptatta. Vagy magától tört el, vagy valaki eltörte. Nem tudom eldönteni. Intézkedtem, hogy a kormány feletti iránytűre állandóan figyeljen valaki. Mert azzal is történne valami.
4: Talán sose érkeznénk meg. Ezt akartad mondani.
0: Igen. Akkor a csillagok állása marad. Ha derült az ég.
1: Szent kapitány, leragadnak a szemei. Átveszem a kormányt.
0: Te is fáradt vagy, Tom.
1: Nem alszom én el.
0: Na jó. Akkor itt a közelben ledőlök. Ha valami gond van.
1: Ébresz fel. Aludjon csak, kapitány. Hát te Negoro, mit keresel itt?
5: Megsajnáltalak, Tom. Látom, mennyire lelkiismeretesen végzed a munkád.
6: Hoztam egy jó kis frissítő kávét.
1: Hát az most jól jön.
6: Na vigyázz csak, vigyázz.
5: Nem tudom, miért vagytok vele olyan bizalmatlanok.
1: Én senkivel sem vagyok bizalmatlan.
5: Hát azt szeretném, amit ti. Partra írni. Ez a szegény gyerek már teljesen kész van.
1: Nem gyerek, hanem kapitány.
6: Hát akkor is gyerek. Ügyes, az igaz, de még nincs elég gyakorlata.
1: Jól esett a kávé.
5: Na, ugye.
1: Te azt mondtad, nem értesz a tengerészethez.
5: Hát, aki sokat szolgált hajón, csak konyít ehhez ahhoz.
1: Felhős az ég. Talán vihar lesz.
6: Nem hiszem, öreg. Ne aggódj.
1: Olyan fáradtság szállt rám. Fel kellene keltenem, szent kapitány.
6: Nem, hát most aludt el. Hagyd pihenni. Pihenj inkább te is.
1: Leülök ide egy kicsit.
5: Na, ülj csak.
6: Addig kösd ki a kormányt.
5: Már alszik is az öreg a jó kis kávémtól.
6: És most gyorsan a vasdarabot. Itt a kormányos fülke dobogója alatt jó helye lesz.
5: Már is kirendül tőle az iránytű.
6: 45 fokoszögben fordult el a mutató. Éppen úgy, ahogy kell.
5: Most köst fel a gatyát, szent kapitány. Te csoda gyerek.
0: Kapitány úr, ébredjen. Mi van? Mi történt?
7: Láttam, hogy közelednek a felhők. Kijöttem megnézni, lesz-e belőle vihar, és látom, hogy Tom elaludt.
0: Micsoda?
7: A kapitány úr szintén alszik. A hajó meg megy, amerre jól látja.
0: A szentségit! Na. 45 fokra eltértünk a helyes iránytól. Tom, mit csináltál? Tom, ébredj!
5: Az öreg már kimerült.
0: Először is a hajót helyes irányba állítom. Utána pedig kivizsgálom, mi történt.
5: Az bizony nem árt. Én még kávét is hoztam az öregnek, de hát egyszer annyira kimerült, ugye?
7: Úgy látom, nem lesz nagy vihar.
0: Igen. Ha annyit hajózott, tudhatná, hogy az ilyen éjszakai felhők még nem jelentenek semmit.
5: Szent kapitány, én csak egy egyszerű hajószakács vagyok. A tengerészethez nem értek, de főzni azt tudok, vagy nem igaz?
0: De főzni tud.

0: Még mindig semmi, Dick?
1: Még semmi, asszonyom.
0: Szerinted mennyire lehetnek az amerikai partok?
1: Nagyon közel kell, hogy legyenek. Nem értem, miért nem látjuk már a földet?
0: A hajó végig gyorsan haladt, igaz?
1: Igen, mióta a szél északnyugati irányba fúj, azóta szinte repülünk. Nem akartam mondani. Kezdetben ezt egy kicsit furcsálottam. Hát az iránytű megbízhatóbb, mint az én tapasztalatlanságom.
0: Minden úgy lehet, ahogyan te gondolod.
1: Bevallom, néha mégis kétséget gyötörnek. Február 10-én vesztettük el Hull kapitányt és a hajó egész legénységét. Ma március 9-e van. Ez éppen 27 nap.
0: És akkor milyen messze voltunk az amerikai szárazföldtől?
1: 4500 mérföldre.
0: Milyen sebességgel halad a hajó?
1: Átlagban napi 180 mérföldet, mióta ebbe a széljárásba kerültünk. Na, ha beszorzom a két számot, csodálkozom. Azon még inkább, hogy ennyi idő alatt egyetlen hajóval sem találkoztunk, pedig ez a szakasz állandó útvonal az óceánjárónak.
0: És nem lehetséges, hogy tévedsz a hajó sebességében?
1: Én tévedhetek. A műszer nem. Minden fél órában kivetjük és mérjük a sebességet. Itt van valamennyi feljegyzésem. Jöjjön, asszonyom. Az ön szeme láttára megmérem a sebességet.
0: Én nem kételkedem benned.
1: Köszönöm. De azért szeretném, ha mégis megnézni.
0: Ahogy gondolod.
1: Tom, hozd a sebességmérőt és merítsd a vízbe.
2: Már is szent kapitán.
3: Itt vagyok.
1: Jó, csak nyugodtan. Gyorsan szalad a kötél.
3: Dick úr.
1: Mi van?
3: Elszakadt.
1: Hogy az a... Hogy történt?
3: Elkopott a kötél, vagy...
1: Na jó, mutasd.
3: Itt van.
0: Mire gondol, szent kapitány?
1: A legfinomabb anyagból készült. Na de itt már meg volt kopva. Akkor is mégis különös, hogy ilyen hirtelen.
0: Ez nagy baj?
1: Hát, mit mondjak? Most már csak az iránytűben bízhatunk.
4: Uram, kapitány úr, süllyed a barométer!
5: Igen, vihar lesz. Mégpedig nem is kicsi.
0: Én biztos vagyok abban, hogy szent kapitány urrá lesz a nehézségeket.
1: Oh, köszönöm, asszonyom. Tom, szólj a többieknek, be kell vonni a vitorlák egy részét.
6: Kapitán, nem zavarom?
5: Mit akar?
6: Őrül sebességgel halad a hajó.
5: És?
6: Talán már nincs messze a part. És ha a ködben nem veszük észre...
5: Ó, mit javasol?
6: Én javasolni valamit, egy kapitány.
5: Ide figyeljen, nem tetszik nekem a magas unisán.
7: Micsoda hullámok!
6: És újabbak közelebb.
5: A kormányfülke mellett pedig ne ólálkodjon, ne goró.
7: Elsodor bennünket a víz!
3: Széttörik a hajó!
5: Mindenki kapaszkodjon be!
6: Az iránytű!
5: A hullám a tengerbe sodorja!
6: Gyorsan avassa a felébe, ez az.
5: Mi történt? Majdnem leesett az iránytű, Negoró tartotta meg. Igen, de mintha valamit a tengerbe dobott volna.
6: Nem volt nálam semmi.
5: Biztosan láttam.
6: Elnézést, uram, hogy a hajó iránytűjét mentettem meg. Lehet, hogy nem kellett volna.
5: Igazat mond, kapitány úr. Az iránytűt tartottam.
6: Mindegy. Maga kezdettől fogva nem tetszik nekem.
5: Menjen a helyére!
6: Tudomásom szerint semmiféle szabály nem tiltja, hogy a hajószakács sétáljon egyet a fedélzeten. Na, mit akarsz, te gorilla?
3: Szétmorsoljon, kapitány úr.
6: Ha tisztességesen viselkedik, a szárazföldön mehet, amerre akar. De itt, a hajón, ne mászkáljon!
3: Hallottad? Na, kotródj a konyhába!
6: Ez megkeserült.
1: Mi történt?
3: Nem tudom, uram.
1: Ez valahogy, mintha a szél... És az irány is.
3: Én is mondani akartam, kapitány.
1: Na, míg ezzel az alakkal bajlódtunk. Elfordult a hajó. De jó ég. 45 fokkal eltértünk az iránytól. Valami itt nincs rendben.
3: Mire gondol, uram?
1: Én láttam, hogy Negoró a tengerbe dobott valamit.
3: Negoró?
1: Igen. És az a másik iránytű sem véletlenül tört el. Biztos vagyok benne. Most pedig meg akarta rongálni ezt az iránytűt is.
3: Na, megáll.
1: Vagy... Mitől tért el ez a hajója hirtelen az iránytól? Nem értem.
5: Tom, lehet, hogy ezekre a kérdésekre egyszer magyarázatot kapunk. De talán akkor már késő lesz.
3: Föld! Föld!
5: Merre?
3: Arra nézzen, kapitány úr!
5: Biztos, hogy meg öt partot láttál! Teljesen
3: biztos!
8: Igen, én is látom! Micsoda szemed van, Herkules! Föld!
0: Végre, Dick. Megmondom őszintén. Én már azt hittem...
5: 10 mérföldnyire.
8: Föld!
0: Olyan boldog vagyok, Dick. Amerika!

0: Tévedtünk a szó. Csak egy kis sziget volt. Egy sziklánspartú kis sziget.
1: De milyen sziget, Dick?
0: A térkép megmondja a szó. Nézzen csak ide. Az a földarab, amit láttunk, csak sziget lehetett. A csendes óceánban. Ezen a részen nincs más, csak a húsvét szigetek.
1: És már magunk mögött is hagytuk?
0: Igen. A szél arról fújt.
1: Milyen messze van a sziget Amerikától?
0: Körülbelül 2000 mérföldre.
1: Akkor a Pilgrim lassabban ment, mint ahogy számítottad.
0: Köszönöm. Nem vagyok képes megmagyarázni ezeket a dolgokat. Ha csak az iránytű meg nem tévesztett bennünket.
1: És a hajó meddig bírja még ezt a viharos szelet?
0: A Pilgrim nagyon jól megépített hajó. Kibírja a vihart. Készleteink is vannak, és higgyen nekem, meg fogunk érkezni. Asszonyom, jöjjön fel a fedélzetre. Csendesedett a szél, kisütött a nap.
1: Éreztem a hajó mozgásán. Milyen nehéz dolgod volt, Dick. Mennyit megtettél értünk?
0: Csak azt tettem, ami a kötelesség.
1: Most legalább pihen ki magad egy kicsit.
0: Nincs szükségem pihenésre. Jól érzem magam. De ha partot érünk, akkor majd valóban alszom egy nagyot.
1: Dick, sem én, sem a férjem nem felejtjük el, amit értünk tettél. Ha majd befejezed a főiskolát, újból parancsnok leszel. James Weldon valamelyik hajóján.
0: Előre is köszönöm.
1: Eddig csak fogadott fiunk voltál. De most úgy érzem, mintha az édes fiunk lennél.
0: Asszonyom, ne mondjad ilyet, mert egy kapitánynak nem illik sírni. Megyek, végzem a dolgom.
1: Jól van, drága Dick.
0: Megtisztítjuk a hajót, hogy akárhol érünk is partot, lássák, igazi tengerészek dolgoztak rajta.
1: És vajon hol érünk partot?
0: Valahol Chile és Peru között. Keleten sok kikötő van. De hogy itt hová fog vetni bennünket a véletlen, azt nem tudom. Ott már majd találunk egy gőzöst, amely önöket San Franciscóba viszi.
1: Nem akarod a Pilgrimet magad San Franciscóba vezetni?
0: Szeretném, de előbb mindannyiukat épségben partra teszem. Engem csak egy dolog érdekel, asszonyom, hogy önök biztonságban legyenek.
2: Hold! Előttünk föl!
3: Amerika! Végre! Szóljatok, hogy mindenki jöjjön a fedélzetre!
4: Én is jöhetek, uram.
3: Ó, ünnepi pillanatban mindenki. Ha? Mit szól hozzá, Negoro?
4: Én biztos voltam benne, hogy előbb vagy utóbb, de megérkezünk.
2: Semmiben sem voltál biztos.
4: Feketékkel nem tegeződöm. És akkor még finom voltam.
2: Egyszer a szárazföldön leszünk, Negoro. És akkor már nekem nem kell tekintettel lennem szent kapitányra.
4: Nekem sem.
2: Majd akkor meglátjuk.
1: Dick, igen, megérkeztünk.
3: Ó, végre. Ez csak Amerika lehet.
4: Egész biztosan az, asszony.
1: Mi az? Maga is ért a tengerészethez?
4: Ez nem szakértelem kell, elég a szem. Most már csak az a kérdés, élve kerülünk ki a partra, vagy holtan?
1: Miért mondja ezt?
4: A vitorlák fele oda. Nem tudjuk csökkenteni a sebességet. Ha nem homokos a part, akkor...
1: Szent kapitány!
0: Igen.
1: Igaz, amit Negoro mond?
0: Sajnos igaz. De előbb lássuk a partot, aztán eldöntjük, mit tegyünk.
4: Csak aztán nehogy késő legyen.
3: Mire figyelj, ha szükség lesz rá, majd tanácsot kérem.
4: Jó, én csak egy kotnyeleskedő hajószakács vagyok.
0: Csupa éles szirten kellene átmennünk. Távol a part már homokos. De odáig csak a vakszerencse segíthetne bennünket.
5: Gyere ide, Dingo! Megérkeztünk!
1: Hagyd, kisfiam! Dingo nyugtalan.
0: Olyan különösen ugat. Dingo!
2: Hallgass! Mintha ismerné a partot. Ugyan már. Kutya ez csak nem ember. Érez valamit.
6: Hé, Herkules! Vigyék innen ezt a drogát! Nem menjél
2: innen! Te csak ne parancsolgass!
4: Kapitány, nem akarok beleszólni a dolgába, de ha már zátonyra kell futnunk, minél közelebb a parthoz. Nincs egyetlen csónakunk sem. És a hölgy és Benedek úr, valamint a kisfiú biztonsága miatt...
3: Herkules! Hozzátok a mentőöveket!
2: Igen, uram!
1: Én jól úszom, Dick.
3: Ó, az itt kevés lehet. Vegyen fel mindenki mentőövet!
2: Igen!
3: Ha mégis sziklának ütközünk! Herkules! Te ügyelsz Mrs. Weldonre!
2: Igen is!
3: Beth és Austin, Benedek úrra!
5: És rám!
3: Ó, Jack! Rád én fogok ügyelni, és biztosan partra jutunk. Negoro, Tud úszni?
4: Köszönöm, hogy aggódik. Ha a partra érek, akkor jó. Ha nem, akkor egy gonosz emberrel kevesebb van a földben.
3: Hát, milyen önkritikus.
4: Mit mondjak, maga gonosznak lát engem. Pedig csak egy sokat próbált szerencsétlen flótárs vagyok.
3: Figyeljünk a tengerre!
4: Kapitány, oda nézzel, arra! A víz elszíneződéséből látszik, hogy az átonyok között egy kis ösvény kanyarog. Hát, ha szerencsénk van.
3: Aha. Jó szeme van, Negoro.
4: Na, ugye, hogy nem csak főzni tudok. Balra, kapitány! Jó, jó, ezt az irányt tartsa! Szörnyen közel vagyunk a szirtekhez. Ha lehet, még balra! Ez az! Most egészen közel tudunk menni a parthoz. És talán sikerül! Haladtunk, hatalmas szikla! Kapitány! Baj van!
3: Meneküljön mindenki! Gyorsan! Herkules! Herkules, vigyázz Mrs. Weldonre! Jack! Jack!
7: Kapaszkodj elénk!

0: Mindenki a partra ért. Még a Austin és Negoro küszködik.
1: Segítek.
0: Vensd Austint. Én segítek Negorónak. Gyorsan, mert nem bírja már. Negoro! Itt vagyok!
1: Kapitány, ha nem bírom a partra, Austin, megérdemlek, hogy megtököljek.
0: Kamaszkodjon, Benny!
1: Éppen maga jó segítségemre? Egy gyerek?
0: Ja, kamaszkodjon! Ugyan, leszünk a nehezén!
2: Mi már parton vagyunk, segítsek, szent!
0: Nem! Leír a lábunk! Jöjjön egy kicsit! Mászul a parton, Negoro!
1: Szégyen, hogy ilyen gyenge voltam!
0: Él, az a fontos! Minden képség nem van?
3: Igen. De a hajóval együtt mindenünk oda veszek. Micsoda kihalt vidék. Mi lesz itt velünk, Dick?
0: Amerika földjén van a lábunk. Ez a fontos. Valahogy majd csak boldogulunk.

0: A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényét rádióra alkalmazta Asperján György. A második rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Moore Marianna, Negoró, Dózsa László. Rendezte Vadász Gyula.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. 3. fokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor megszűnik. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga készült el a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjában. A fejlesztésben országszerte csaknem 500 oktató és szakértő vett részt, akik több mint 35 ezer oldalnyi tananyagot és 25 ezer média elemet állítottak össze. A 7 képzési területet lefedő digitális tananyagok várhatóan még a nyár folyamán elérhetővé válnak. Ma éjfélig tart a 3. fokú hőségriasztás. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Híreink végén egy sporthír. Távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest FC-től Riccardo Piscitelli, mivel lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub. Végül az időjárásról. Egyre több gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok valószínű. Érezhető enyhülés, holnaptól várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 1 óra múlt, 3 perccel.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Márta Renátó.
2: Vendégünk Palkovics Mária, a Zsámbéki Nyári Színház szóvivő szervezője. A Hagyományok Házában megnyílt a játéktől a mesterségi kiállítás. Augusztus első hetében rendezik a 19. Ördögkatlan Fesztivált Nagyharsányban. Kiállítás Balatonlellén, a Művelődési Házban. A Hazaszolgálatában, a Szalai Család 1848-1945. Jó napot kívánok, Márta Renátó vagyok. Önök a Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Süveges Gergő és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.